Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés őszi ülésszakának második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és Simicsko István jegyző helyett Csuszda Gábor lesz a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök asszony az országgyűlési törvény 46/D szakaszában biztosított jogkörében eljárva Torockai László országgyűlési képviselőt kizárta az országgyűlés 2026. szeptember 7. és 8. üléséről figyelemmel arra, hogy a képviselő a tegnapi ülésnapon az emberi méltóságot kirívóan sértő kifejezést használt. A döntés értelmében Torockai László a mai ülésnapon a szavazások időtartamát kivéve nem tartózkodhat az ülésteremben. Tisztelt Országgyűlés! Szeptember 8-a Szent Adorján ünnepe, a 2015 évi 42-es számú törvény 137-es paragrafusa alapján a büntetés végrehajtási szervezet napja. Az idei év különleges alkalom, hiszen idén 30. alkalommal köszönhetjük e napon a szervezetben szolgálókat. Tisztelt képviselőtársaim, ez a nap elsősorban a büntetés végrehajtás szolgálatáról szól. Arról a hivatásról, felelősségről és munkáról, amelyet a büntetés végrehajtási szervezet dolgozói társadalmunk biztonságának védelme érdekében végeznek, és amelyhez egyúttal Szent Adorján, a börtönőrök védőszentjének ünnepe is kapcsolódik, nem véletlenül. Adorján tisztelete már a honfoglalás előtt megjelent Pannóniában, de később Szent István királynak köszönhetően, aki templomot épített Adorjának szentelve, a Magyar Királyságban is fennmaradt. Tisztelete Nyugat-Európában mégis dominánsabb volt, ahol elsősorban a börtönőrök, hóhérok és katonák védőszentjeként tisztelték. A legenda szerint Adorján, ókori nevén Hadrianus, a 4. század elején a kelet-római birodalom katonatisztjeként szolgált. A keresztény üldözés idején részt vett az elfogott keresztények őrzésében. Szemtanúja volt kínzásaiknak és kivégzésüknek is. Életét éppen az változtatta meg, amit a börtön őreként látott, a fogságban lévő keresztények megtörhetetlen hite. Felfigyelt rájuk, s egyúttal emberséggel fordult feléjük. A keresztények tanúságtétele nyomán maga is megtért, ezért őt is börtönbe vetették, megkínozták, majd kivégezték. Az egykori őrzőből így lett előbb rab, s végül mártír. Ismerte az őrzők szerepét, de megtapasztalta a fogvatartottak sorsát is. A hivatásos, de egyúttal a fogvatartottakhoz emberséggel forduló katona története így összeköti a börtön rácsainak mindkét oldalát. Tisztelt képviselőtársaim! A mai büntetés végrehajtás természetesen egészen más alapokon nyugszik, mint a késő ókori időkben. A társadalom biztonságának védelme, a jogszerű fogvatartás, a rend fenntartása és a reintegráció egyaránt a hivatás része. Ez a szolgálat szakmai felkészültséget, felelősségvállalást és emberséget követel, még a legnehezebb helyzetekben is. Olyan felelősségteljes hivatás ez, amelynek eredménye nem látványos, mégis nélkülözhetetlen a társadalom biztonsága szempontjából. E napon ezért azon több ezer dolgozó előtt tisztelgünk, akik ezt a felelősséget nap mint nap vállalják. Elismerés és köszönet illeti a teljes állományt, hogy felkészültségükkel és helytállásukkal biztosítják a szervezet törvényes és szakszerű működését. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalása jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, a Magyar Vidékért címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim, kedves vidéken élő magyar honfitársaink! Bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettünk egy ígéretet a magyar vidéknek és a magyar falvaknak. Azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállaltuk akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet fogunk számukra biztosítani. Azt is vállaltuk, hogy ezt nem Budapestről fogjuk megmondani. Nem Budapestről fogjuk megmondani, hogy mire kell ezt költeni. Nem egy minisztériumi íróasztal mögött fogják eldönteni, hanem azokkal együtt, akik ott élnek. Ma azért állok itt, hogy elmondjam, elkezdjük megvalósítani a vállalásunkat, elindítjuk a Szent István vidékfejlesztési programot. Kedves honfitársaim, a magyar politikának régi tartozása van a magyar vidékkel szemben. Úgy is mondhatnám, hogy évtizedes tartozása. Ezt ideje kimondanunk. Nekünk, akik e falak között tettünk esküt a vidéken élő magyar emberekre is. Az utóbbi években, évtizedekben túl sokszor nézték le a falvakban élő embereket. Túl sokszor használták ki őket. Túl sokszor csapták be őket. Volt, amikor a szavazatuk kellett. Volt, amikor a lojalitásuk. Volt, amikor annyit vártak el tőlük, hogy csendben maradjanak. Választások előtt jött mindig az ígéret. Jött a szalagátvágás. Emlékezhetünk, a több méter hosszú, nemzeti színű szalag körül egymás lábára lépkedő volt kormánypárti politikusokra. Választások előtt jött az ígéret, jött a politikus, jött az olló, jött a fotó, aztán elmúlt a választás. És a legtöbb helyen maradt ugyanaz a rossz út, ugyanaz a bezárt bolt, ugyanúgy maradt az orvoshiány, ugyanaz a ritka buszjárat. Ugyanaz a kérdés a fiatal fejében, van-e nekem itt jövőm? És ha erre egy ország évtizedeken keresztül nem tud jó választ adni, annak következménye van. Elköltöznek a fiatalok, sorra bezárnak az iskolák, bezár a bolt, kevesebb lesz a munka, egyre nehezebb lesz vállalkozni, egyre távolabb kerül az orvos. Aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy egy településen már nem az a kérdés, hogy fejlődjön, hogyan fejlődjön, hanem az, hogy hogyan tud életben maradni, megmaradni. És mit kapott a magyar vidék a politikától az utóbbi évtizedekben? Nem valódi segítséget, nem partnerséget, nem is tiszteletet, hanem leginkább megosztást. Egy álságos, a magyart, a magyar ellen fordító politikát. A falvakban élőket tudatosan az egyik oldalra állították, egy mesterségesen kiásott árok egyik oldalára. És azt mondták nekik, hogy ami a városban történik, az gyanús, ami Budapestről jön, az főleg rossz. Ami külföldön történik, az veszélyes. Aki mást gondol a világról, az ellenség. Aki máshogyan él, az veszélyt jelent. Aki más pártra szavaz, az kevéssé magyar. Úgy emlékeznek, kedves ellenzéki képviselőtársaim. És ugyanennek az árokásásnak a másik oldalán a Fidesz egykori baloldali szatellit pártjai azt sugallták a városi embereknek, hogy a falvakban élők elmaradottak. Hogy nem értik a világot. Hogy velük nem lehet beszélni. Azt mondták, sokszor emlékezhetünk, hogy hozzájuk le kell menni, hogy ők is megértsék a világ működését. Elég volt ebből. Elég volt abból, hogy politikusok évtizedeken keresztül abból próbáltak megélni, hogy magyar embereket fordítottak egymás ellen. Elég volt az árokásásból. Elég volt a félelemkeltésből. Elég volt abból, hogy egy ország egyik felének azt mondják, félj a másiktól. Nem. Budapest nem ellensége a vidéknek. A falu nem ellensége a városnak. A gazda nem ellensége a városi embernek. A vidéki ember nem kevésbé modern. A városi ember nem kevésbé magyar. Egy ország vagyunk.
És van valami, amit a magyar történelem már több mint 1000 éve megtanított nekünk, tisztelt honfitársaim. Szent István pontosan tudta, hogy erős országot csak erős helyi közösségekre lehet építeni. Nem elég egy erős király, nem elég egy erős központ, nem elég néhány erős város. Kell hozzá falu, közösség, helyi élet, hit és rend. Kell hozzá valami, ami összeköti az embereket. István király törvényeiben ott volt a templomépítés kötelezettsége. 10 falu építsen egy templomot. Ennek természetesen megvolt a maga vallási és államszervezési jelentősége. De 1000 év táblatából van ennek egy másik, nagyon egyszerű üzenete is. 10 település képes együtt létrehozni valamit, amit külön-külön talán nem volna képes. Egy közös épületet, egy közös helyet, egy közösséget. Erősek voltak azért, mert képesek voltak templomot építeni. És erősebbek lettek lélekben azért, mert lett templomuk. Azóta 1000 esztendő telt el. Ma természetesen egy másik világban élünk. De az alapvető igazság nem változott. Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja. Hiszen a helyiek ismerik legjobban a saját otthonukat. 1 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítunk a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program mellett. Azt vállaltuk, hogy segítjük a helyben történő munkavállalást, fejlesztjük a vidéki infrastruktúrát, javítjuk az életminőséget. És azt is vállaltuk, hogy a helyben élőkkel együtt döntünk arról, mire van igazán szükség egy-egy térségben. Most pedig elindítjuk ennek a vállalásnak a végrehajtását, elindítjuk a Szent István vidékfejlesztési programot. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a program részleteinek kidolgozásában, elsősorban Lőrinc Viktória miniszterasszonynak, aki nélkül a magyar vidéknek ma nem lenne egy igazán harcos hangja az országgyűlésben, vagy éppen a kormányban. Köszönjük szépen! A program részeként elsőként 10 vidéki mikrotérségben próbáljuk ki az új rendszert. Zalakaros térségében, Harkány vidékén, Bács térségében, Pásztó környékén, Medgyes Egyháza vidékén, Igal térségében, Tiszaújváros környékén, Gyöngyös vidékén, Nyírbátor térségében és Gönc környékén. Összesen 100 településen, csak nem 100 000 magyar ember bevonásával. Nem azért választottuk ezeket a térségeket, mert egyformák. Éppen ellenkezőleg. Nagyon különböző Magyarországot mutatnak meg. Van közöttük alföldi térség, dombvidéki, hegyvidéki, apró falvas. Van, ahol a mezőgazdaság határozza meg az életet. Van, ahol az ipar, van, ahol a turizmus, van, ahol egészen más problémákkal küzdenek. Egy azonban közös bennük. Mindegyik többre képes annál, mint ahol ma tart. E 10 térségben az egy főre jutó átlagos jövedelem 36,7%-kal marad el az országos átlagtól. Ez a helyben élők számára elsősorban hiányt jelent. Kevesebb lehetőséget, alacsonyabb fizetést, kevesebb beruházást, kevesebb helyben elérhető szolgáltatást, és túl sokszor azt az érzést, hogy talán máshol könnyebb. Mi ezen akarunk, szeretnénk változtatni. De nem úgy, ahogy a politika ezt sokáig csinálta. Nem úgy, hogy Budapesten elkészül egy pályázati kiírás, amelynek már a címét is nehéz megérteni. Nem úgy, hogy valakinek haveri pályázatírót kell fogadni azért, hogy egyáltalán legyen esélye hozzáférni a saját országa fejlesztési pénzeihez. Nem úgy, hogy az nyer, akinek jobb kapcsolatai vannak. Nem úgy, hogy a politikai lojalitás számít, hanem fordítva.
A következő hónapokban helyben élő emberek és szakemberek együtt mérik fel a térség lehetőségeit és a problémáit is. Közösen készítik el a fejlesztési stratégiát. Közösen állítják össze azokat a beruházási terveket, amelyek szakmailag és pénzügyileg valóban megvalósíthatók. Aztán pedig a helyi emberek elmondhatják, hogy nekik mi a fontos. Lehet, hogy az egyik térségben egy út, mert naponta több száz ember jár rajta a munkába, vagy próbál rajta járni. Lehet, hogy a közvilágítás, lehet egy busz megálló, lehet egy jobb közlekedési kapcsolat a környező településekkel, lehet orvosi rendelő, védőnői szolgálat, egészségügyi szűrés, bölcsöde, óvoda, lehet vízmegtartási beruházás. És az idei asszály után talán senkinek nem kell magyaráznunk, hogy ennek milyen jelentősége van. De lehet akár megújuló energiaberuházás is. Lehet helyi gazdasági együttműködés. Lehet olyan fejlesztés, amely 10 vagy 20 munkahelyet teremt az adott térségben. Kívülről ezek lehet, hogy sokszor apró dolognak tűnnek, látszanak. De kérdezzék meg azt az embert, aki naponta ugyanazon a rossz úton jár. Azt az idős asszonyt, akinek 20 kilométert kell utaznia az orvoshoz. Azt az édesanyát, aki azért nem tud munkába állni, mert nincs bölcsödei férőhely. Azt a fiatal párt, amely azon gondolkodik, hogy maradjon vagy elköltözzön. Nekik ezek nem apró dolgok. Nekik ez az életük. És beszélnék talán itt, tisztelt képviselőtársaim, még egy dologról, ami egy vidéken élő ember életét meghatározza. Vagyis nem határozza meg, mert az előző kormányok szándékosan kiüresítették, és egy ócska politikai kifizető helyét tették. Igen, önök is tudják, hogy miről beszélek, a megyei közgyűlésekről. A megyei közgyűlések... A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket. No meg persze egy olyan helyi alakították, ahol a Fidesz, az eredeti Fidesz, a zöld Fidesz és a kék Fidesz megmaradt csápjai együtt tudnak mutyizni az uniós pályázatokkal. Havi egy-két nap, és már röpül is a sokmilliós fizetés az önök pártársai zsebébe. Közben a megye semmit sem profitál ezeknek a közgyűléseknek a munkájából. Nem a megyei közgyűlésekben dolgozó, még kevés megmaradt szakemberről beszélek, hanem azokról a fideszes és egyéb ellenzéki hűbér urakról, akik a megyei közgyűlésből félemlítik meg a falusi polgármestereket, a vidéki embereket, akik megyei földesúrként uralkodnak a még megmaradt birtokukon. Ezért is állítottuk meg a féktelen közpénzköltést a megyei közgyűlési elnökök és alelnökök költségterítésének eltörlésével, a közgyűlési vezetők milliós fizetésének csökkentésével. Ez jó döntés volt, de ideje tovább lépni. Tisztelt képviselő társaim, ennek a rendszernek egész egyszerűen véget kell vetni. Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok 10 milliárd forintot tudnánk és fogunk a falvakban, a vidéken élő magyar emberek adóforintjaiból megspórolni, amit szintén a Szent István vagy hozzá hasonló fejlesztési programokra tudnánk és fogunk fordítani. Érdemes tehát megfontolni, hogy minek van és minek nincs értelme a megyei önkormányzati rendszerben. Izgalmas időszak elé nézünk, látom is, hogy az ellenzéki képviselők kicsit ráncolják a homlokukat. Ne féljenek, a magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, csak éppen leszereljük az önök által használt közpénzautomatákat a megyei közgyűlésekről.

Kedves honfitársaim, számomra a Szent István vidékfejlesztési programnak és higgyék el a teljes vidékpolitikánknak az egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mit kell tennünk azért, hogy a fiatalok maradjanak. Mert nem lehet a magyar vidékről úgy beszélni, hogy közben nem beszélünk a fiatalokról, a fiatalokhoz, a fiatalokkal. Nem mondhatjuk egy 20 éves embernek, hogy maradj itthon, miközben nincs munkája. Nem mondhatjuk, hogy alapíts családot a szülőfaludban, ha ott nincs bölcsőde. Nem mondhatjuk, hogy vállalkozz helyben, ha a rossz az út, nincs megfelelő internet, vagy nincs megfelelő más infrastruktúra. A hazaszeretet fontos. A kötődés fontos. Az otthon szeretete fontos. De az embernek meg is kell tudnia élnie otthon. Ezért olyan vidéket fogunk építeni, ahol nem a kényszer dönti el, hogy valaki megy vagy marad, hanem szabad döntést tud hozni. És ha maradni szeretné, akkor legyen lehetősége maradni. Ugyanez igaz azokra is, akik már ott élnek. A magyar falvakban nem másodrendű magyarok élnek. Nem jár nekik kevesebb azért, mert egy 500 fős faluban laknak. Nem ér kevesebbet az életük, mert messzebb vannak Budapesttől. Nem kellene rosszabb úton se járniuk. Nem kellene rosszabb egészségügyi ellátást kapniuk. Nem kellene azt érezniük, hogy a magyar állam csak 4 évente találja meg őket. A vidék életnek újra méltósága kell legyen. A vidék élet ne kényszer legyen, ne lemondást jelentsen, hanem valódi választást. És ehhez

hogy melyik út a járhatatlan, azt is, hogy ki miatt. Egy helyi vállalkozó pontosan tudja, mi akadályozza abban, hogy új munkaerőt, új embert vegyen fel. Egy szülő pontosan tudja, hogy mire lenne szüksége a helyi óvodának. Egy pedagógus tudja, hogy mire lenne szüksége az iskolának. Egy idős ember tudja, milyen messze van az orvos. A helyiek tudják, hogy melyik patak árad, vagy éppen szárad ki. Hogy hol lenne szükség új, megbízható buszjáratra. Ez csak azt tudja, aki ott él. A mi feladatunk, hogy ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, ezt a kérést komolyan vegyük. A kezdeti 10 térséget érintő program után értékelni fogjuk az első időszak tapasztalatait. És nem fogjuk azt mondani, hogy minden tökéletes volt, hanem volt az. Megnézzük, hogy mi működött jól és mi nem. Ezek alapján építjük fel az országos vidékfejlesztési, területfejlesztési hálózatot. Majd 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert. Ennyi honfitársunkat segítheti közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program. De valójában ennél sokkal többről beszélünk, mert egy falu fejlődése nem csak az ott élők ügye. A magyar vidék adja az élelmiszerünk jelentős részét, őrzi a tájainkat, őrzi a helyi kultúránkat, népszokásainkat, a nyelvünket, hagyományokat, a közösségeinket. A magyar vidék nélkül, az élhető magyar vidék nélkül nincs működő és emberséges Magyarország. Kedves honfitársaim, Szent István több mint 1000 évvel ezelőtt államot alapított ezen a csodálatos földön. Mi ma természetesen nem államot alapítunk. A mi feladatunk sokkal prózaibb, de talán nem kevésbé fontos. Újra közel kell vinnünk az államot azokhoz, akikért az létezik, a magyar emberekhez, a legkisebb településre is. Az államnak nem uralkodnia kell a helyi közösségeken, segítenie kell őket. 1000 évvel ezelőtt 10 település egy templomot épített. Ma 10 település együtt építhet utat, rendelőt, bölcsödét, közösségi teret, víz megtartó rendszert, munkahelyet, és legfőképpen jövőt. A lényeg most is ugyanaz, mint 1000 évvel ezelőtt, az összefogás. Az a felismerés, hogy egy közösség együtt többre képes, mint külön-külön. És az a felismerés is, hogy Magyarország ereje nem egy emberből származik, nem a miniszterelnökből, nem a kormányból. Magyarország ereje a közösségeiben van. Azokban az emberekben, akik nem várják mindig, hogy valaki más oldja meg helyettük a problémát, hanem készek tenni a saját otthonukért. Mi pedig olyan államot akarunk és fogunk mögéjük, melléjük építeni, amelyben segíti őket. Ezért indítjuk el a Szent István vidékfejlesztési programot. Kedves vidéken élő honfitársaim! Önök túl sokat vártak, túl sok mindent ígértek önöknek, és túl sok ígéret maradt betartatlan. Mi ezért nem azt kérjük, hogy higgyenek nekünk, azt kérjük, hogy nézzék majd meg, hogy mit csinálunk. Mondják el, hogy mire van szükségük, vegyenek részt a döntésekben, ellenőrizzék a program végrehajtását, kérdezzenek. Mert ez az ország csak akkor lesz erős, ha a helyi közösségei is erősek. Kedves honfitársaim, a vitáink ellenére a történelmünk során mindig volt valami, ami összekötött bennünket. A közös hazánk. Ma is erre van szükség. Erős falvakra, erős helyi közösségekre, erős magyar vidékre. És egy olyan Magyarországra, amelynek minden, de tényleg minden települése számít. Legyen akár 50 lakosa, 100 vagy 1000, vagy sok százezer. Minden magyar számít. Ez is a Szent István vidékfejlesztési program lényege. Lépésről lépésre, településről településre, közösségről közösségre. Egy erős, működő és emberséges Magyarországért. Isten éltesse a magyar vidéket, Isten óvja Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, miniszterelnök úr! Tisztelt országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással jelezni szíveskedjenek. Elsőként jelentkezett Dúró Dóra, Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra. Megadom a szót, 8 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr. Természetesen üdvözlendő minden egyes olyan intézkedés, amely a magyar vidéket erősíti, amely a falvakban élők helyzetét könnyíti, így ez az évente nekik juttatott 1 milliárd forint 10 falvanként egy kétségtelenül előrelépésnek tekinthető. A probléma az, hogy önök évente juttatnak annyi pénzt 10 falunak összesen, amennyivel az államadósság óránként nőtt. És tegnap, amikor erről beszéltünk az országgyűlés nyilvánossága előtt, ön hazugsággal vádolt minket. Ezért most szeretném ismertetni az Államadósság Kezelő Központ honlapján elérhető legfrissebb adatokat. Az Államadósság Kezelő Központ július 31-ével hozta nyilvánosságra legutóbb az államadósságnak az értékét, és április 30-ához viszonyítva, tehát a negyedéves adat bizony 2374 milliárd forinttal több, mint ami április 30-án volt, tehát nem hazudtunk, az államadósság tényszerűen, számszerűen ennyivel nőtt negyed év alatt, és ez az időszak már az önök kormányzása idejére esik. Ez, még egyszer mondom, az Államadósság Kezelő Központnak az adata, tehát nem a Mi Hazánk találta ki. Ön a tegnapi napon is megvádolt minket hazug módon azzal, hogy mi minisztériumokba jártunk saját családi cégeknek lobbizni. Ismételten felszólítom önt, miniszterelnök úr, hogy mondja meg konkrétan, hogy ki, mikor, hol, milyen cégért lobbizott, amennyiben pedig ezt nem tudja megnevezni, akkor kérjen bocsánatot a Mi Hazánk képviselőitől. Ugyanígy kérjen bocsánatot azért, mert azt állította az előbb, hogy a Mi Hazánk képviselői a megyei közgyűlésekben milliókat keresnek. Nem igaz, egyetlen olyan Mi Hazánkos képviselő sincsen, egyetlen megyei közgyűlésben sem, aki milliókat keresne. Azt is állította miniszterelnök úr, hogy együtt mutyiznak fideszesekkel a Mi Hazánk képviselői a megyei közgyűlésekben. Ilyen szintén soha sehol nem történt. Ha önnek van ilyenről tudomása, nevezze meg konkrétan, hogy milyen ügyben, ki, mit követett el, tegyenek feljelentést, de nem tud ilyet megnevezni, mert szintén nem történt ilyen. Azt mondta miniszterelnök úr, hogy majd itt felvirágoztatják a vidéket ezzel a programmal, csak hogy közben az önök miniszterei, illetve államtitkárai éppen az ellenkezőjéről beszélnek. Lannert Judit azt mondta, hogy az összes iskola igazgatót kirúgná. Ez aztán a szakmaiság, ez aztán az emberség, és tudom, hogy ön azt fogja mondani erre, hogy ez egy kontextusából kiragadott mondat, csak hogy nincs az a kontextus, ahol egy ilyen mondatot elmond. Pláne egy oktatási miniszter, akinek éppen azért kellene dolgoznia, hogy a pedagógusokat megbecsüljék. De nem csak ezt mondta Lannert Judit, hanem azt is mondta, hogy a nyelvismeret nélküli tanárokat el kéne bocsátani. Tisztelt Tiszás képviselők! Egyetértenek ezekkel a kijelentésekkel? Önök elmennek most a saját választókerületükbe, az iskolaigazgatók szemébe fognak nézni, és megmondják nekik, hogy őket egytől egyik ki kellene rúgni, mert hogy az önök minisztere ezt a kijelentést tette válogatás nélkül az összes magyarországi iskolaigazgatóra vonatkozóan. Lannert Judit ezek után is a magyar kormány oktatási minisztere maradhat. Ráadásul pont arról beszélt, ha már itt a falvakról beszélt miniszterelnök úr is, hogy a kis létszámú iskolákra nincsen szükség, azokat be kellene zárni, és nem csak a falusi kisiskolákat, hanem a kis létszámú iskolákat a városokban is. Ez nem a vidéknek a fejlesztése, hanem a vidéknek a rombolása. És Magyarországon ez a hölgy lehet az oktatáspolitika első számú képviselője, és ő az, akinek a szemlélete érvényesülhet az oktatásban. De az egészségügy kapcsán hasonló kijelentéseket tett Svéd Tamás államtitkár a Népszavának adott interjújában. Idézem, nehogy azt mondja miniszterelnök úr, hogy én hazudok. Svéd Tamás a következőket mondta. Idézem, tehát a Népszava hasábjain most is megtalálható. Az országleltár vége vélhetőleg az lesz, hogy nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani. Tehát azokat az ellátásokat, amelyek most működnek, azok közül nem lehet mindet fenntartani. Ugyanebben az interjújában Svéd Tamás szülészeteknek a bezárását is kilátásba helyezte, és Kerek Perec kijelentette azt is, hogy ennyi ellátóhelyre, amennyi most létezik Magyarországon, nincs is szükség, úgyhogy hát még majd jót is tesznek azzal, hogyha bezárják ezeket az ellátóhelyeket, és azt is elárulta, hogy bizony centralizációra készülnek. Az épületek egészségügyi intézmények klimatizációjával kapcsolatban, amely kétségtelenül egy súlyos probléma Magyarországon, és erre helyesen hívta fel ön is a figyelmet már a tavalyi nyár során is, azzal kapcsolatban azt mondta szintén ebben az interjúban, hogy optimista becsléssel is 3-4-5 kormányzati ciklus, mire megoldják az egészségügyi intézményekben a megfelelő hőmérséklet biztosítását. Hát valahogy ezt elfelejtették mondani, miniszterelnök úr, hogy önöknek 20 évre lesz szüksége ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsanak az egészségügyi intézményekben. És rendszeresen hiányolja, miniszterelnök úr, hogy mi javaslatokat tegyünk. Az a probléma, hogy megtesszük a javaslatainkat, én magam például a gyermekvédelem területén benyújtottam több javaslatot is, amely 0 forintba kerülne, miniszterelnök úr, 0 forintba kerülne. A gyerekeknek, a gyermekvédelemben felnövő gyerekeknek biztosítana erősebb büntetőjogi védelmet. Június elején nyújtottam be ezt a javaslatot. Tudja, mi történt azóta? Az illetékes igazságügyi bizottság napirendre sem hajlandó venni. Azt sem engedik meg, hogy a tárgysorozatba vételnek a vitáját lefolytassuk, közel 90 nappal a benyújtást követően. Tehát lehet itt hangzatos ígéreteket tenni, meg jól hangzó kommunikációs paneleket durrogtatni, és ránk hárítani a felelősséget, csak amikor benyújtunk egy javaslatot, akkor 90 napig az illetékes bizottság még csak napirendre sem hajlandó venni. Miniszterelnök úr, önök azt ígérték, hogy csökkenteni fogják az államadósságot, ez eddig nem sikerült, hiszen növelték azt. Azt ígérték, hogy felvirágoztatják a vidéket, most pedig egészségügyi ellátóhelyek bezárásáról, kisiskolák bezárásáról beszélnek, és arról, hogy az igazgatókat, az iskola igazgatókat kivétel nélkül le kellene váltani. Tar Zoltán kijelentései jutnak óhatatlanul az embernek az eszébe, ha elárulnának mindent, elárultak volna mindent a választás előtt, akkor megbuktak volna. Elképzelhető, hogy ez majd a következő választáson fog bekövetkezni, ha így folytatják. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak, parancsolja.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Olvastuk az éjszaka folyamán házelnök asszonynak a szavait, amiben azt írt, hogy az emberi méltóságot sértő kifejezéseknek nincs helye a parlamentben, egyetértünk vele. Azt mondta, hogy a méltatlan viselkedésnek nincs helye a parlamentben, egyetértünk vele. Csak azt kérjük mindenkitől, hogy legyen következetes, ne álljon meg félúton. Nincs helye annak, hogyha valaki a féreg szót használja, de annak sincs helye, ha valaki a Cosa Nostra szót használja, a maffia szót használja, tolvajozik, embertelen hazug trógernek nevez valakit, vagy lebűnözöz valakit, akit egyáltalán nem ítélt el a bíróság. Minden alap nélkül, aki ilyeneket mond, annak sincs helye. Nem csak a kormánypárti képviselőknek van emberi méltósága, hanem az ellenzéki képviselőknek is van emberi méltósága. Nem csak nekik nem kell tűrni azt, hogy mindenféle méltatlan jelzőkkel illetik őket, hanem az ellenzéki képviselőknek sem kell ezt tűrni, úgyhogy azt kérjük mindenkitől, ne álljanak meg félúton, minden esetben, amikor az emberi méltóságot sértő kifejezésről van szó, annak legyen következménye, ne legyen kettős mérce, azonos mércével mérjünk itt a parlamentben. Tehát, hogy van a kormányzatban egy láthatatlansági kabát, amit néha egy-egy miniszter fölvesz, ez most Lannert Juditra igaz. Tegnap sem jött be a parlamentbe, ma sem jött be a parlamentbe. Azt üzente, hogy van fontosabb dolga, mint válaszolni a kérdésekre. Ezek szerint van fontosabb ember a kormányban, a miniszterelnök úrnál, mert neki vannak fontos dolga, miatt nincs itt. Önnek ezek szerint sem nincsenek annyira fontos dolgai, hogy itt lenne pedig. Ország világ kíváncsi volt arra, hogy azt mondta, hogy az ő szavait a kontextusából kiragadták, hogy az ő szavait félremagyarázták, hogy itt egy manipulációról van szó, akkor itt lett volna a lehetőség, hogy tisztázza magát. De nem ide jött, hanem elbújt, elmenekült, nem jött be a parlamentbe, ami azt jelenti, hogy nem tudja kimagyarázni azokat a szavakat, mert ezek kimagyarázhatatlan szavak. Ha ki tudna érte állni, akkor ide jött volna és elmondta volna. Itt van egy óriási kormánytöbbség, kétharmados tiszta többség van itt a parlamentben. Ha bejött volna, megpróbálhatta volna kimagyarázni, de nem jött, mert ez kimagyarázhatatlan. Ezek a mondatok beleégtek a pedagógusoknak a tudatába, tisztelt miniszterelnök úr. És az, hogy így a parlament ülésére most már napok óta, a parlament ülésére napok óta nem jön be a miniszterasszony, ez felér egy beismerő vallomással, akkor ő is a következményeket is kéne, hogy vállalja. Miniszterelnök úr, ön meghirdette itt most a Szent István vidékfejlesztési programot. Deja vu érzésünk volt, nem hiába, ön már június 16-án is meghirdette a Szent István vidékfejlesztési programot. Számítunk arra, hogy akkor 3 hónap múlva, majd decemberben is meghirdette a Szent István vidékfejlesztési programot. Elmondta júniusban is ugyanezeket a célokat, elmondta júniusban is, hogy lesznek pilot projektek, sőt, akkor többet mondott, mert akkor azt mondta, hogy egyeztetnek a polgármesterekkel, egyeztetnek a lakossággal, majd ennek a programnak a további lépéseiről. Úgyhogy úgy látszik, hogy nem volt mit mondani ma, ezért egy 3 hónappal ezelőtti beszédét újra elővették, kicsit átfazonírozták, és elmondta ma itt a pulpitusról. Csak hogy aki átírta, aktualizálta az ön beszédét a mai napra, nem nézte, hogy a tiszás képviselők mit mondtak a tegnapi napon ugyanebben az ülésteremben, úgy este nem tudom, 6-8 óra fele, amikor magasságokba dicsérték a megyéknek az identitását, hogy a megyei közgyűlések, a megyék mennyire fontos építő kövei a magyar államiságnak, mert mondták, hogy a vármegye kifejezést azt el kell törölni, a vármegye kifejezést el kell törölni, na de a megye az nagyon fontos alapegysége a magyar közigazgatásnak és a magyar identitásnak, majd ön itt fölmegy a pulpitusra, nem egész 24 órával később, és elmondja, hogy hát bizony a megyéket el kell törölni, mert ott fideszesek vannak, meg önökön kívüli pártok vannak, ezért a megyei önkormányzatoknak hatáskörét radikálisan át fogják szabni. Egy 180 fokos fordulat történt itt. Ebből is látszik, hogy itt igazából egy gyors rögtönzés volt a mai napra, hogy mit mondjon az Abszolút Filmszínházban Magyar Péter, és igazából ez csak a politikai bosszúról szól, hiszen semmi másról nem beszélt a megyei közgyűlések kapcsán, csak hogy önnek nem tetsző politikusok ülnek ott, nem tartalmi vagy szakmai észrevétel volt. És az egész irány, amit hallottunk, hát az is déjà vu érzés. Hát az SZDSZ mondott ilyeneket, hogy a megyei közigazgatás nem egy jó alapja a magyar közigazgatásnak. Abban az időszakban akartak különböző ilyen stratégiai tervezési régiókat, eurorégiókat akartak létrehozni az 1000 éves vármegye és megyerendszer helyett, és át is próbálták erőltetni, csak nem volt meg hozzá a kétharmados többségük. Önöknek megvan a kétharmados többsége, de ugyanezeket az MSZP-SZDSZ mondta el ezen ház falai között. Az pedig aztán különösen önellentmondás, hogy azon a napon, amikor a tiszás kétharmados többség a mai napon meg fogja szüntetni az 1000 éves magyar vármegye elnevezést, az 1000 éves Szent Istváni magyar főispán elnevezést, azon a napon hirdeti ön meg másodszorra a Szent István programot. Egyszer eltörölték már a vármegyét és a főispánt 1940-es évek végén, Rákosiék, most másodszor eltöröli a Tiszapárt, egyszer ön meghirdette a Szent István programot, most meghirdeti másodszorra. Minden része önellentmondásról szól, mert az egésznek igazából a politikai marketing és a politikai bosszú csak a célja. Ettől függetlenül Ha önök a falvaknak több támogatást jutatnak, azt mi a KDNP részéről támogatni fogjuk, mert ez egy jó cél. Mi is ezen dolgoztunk az elmúlt években. Ön beszélt például, hogy mennyire fontos, hogy bölcsödék legyenek vidéki kis településeken. A bölcsödék számát, vagy bölcsödei férőhelyek számát mi 10 év alatt megdupláztuk. Bő egy évtizeddel ezelőtt 32.500 környékén volt a bölcsödei férőhelyek száma, most 70.000 környékén van. Ez azt jelenti, hogy nem csak a férőhely szám nőtt, hanem háromszor annyi településen is van bölcsőde, tehát a kis településeken is vannak bölcsődék, pontosan azért, hogy ott is legyen jövőképe mindenkinek. Ez a duplázás, ez azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormány az elmúlt 10 esztendőben több bölcsődei férőhelyet hozott létre, mint az azt megelőző kormányok a rendszerváltás után és a rendszerváltás előtt összességében. 10 év alatt több bölcsődé férőhely létesült, mint előtte Magyarország történetben az összes kormány ideje alatt. Mert összefogtunk azért, hogy vidéken is legyen a családok számára perspektíva. És fontos volt a Magyar Falu program is. A Magyar Falu program keretében 1300 milliárd forintból 2800 településen valósultak meg fejlesztések. 38 000 nyertes pályázaton vagyunk túl a Magyar Falu programban. Kérjük, ne rombolják ezt le. A falusicsok 54 000 otthon, vidéki otthon, kistelepülési otthon létrehozásához nyújtott segítséget 324 milliárd forint értékben. A Magyar Falu programban 4000 kilométer alsóbrendű út tudott megújulni. Több ezer településen járda, bicikliút, utca tudott megújulni. 1200 településen korszerűsödött a közvilágítás. Óvodák, iskolák, orvosi rendelők, faluházak, játszótérek épültek, falubuszokat vettek. 1400 kisbolt kapott támogatást a kis településeken. 100 olyan település van, ahol a Magyar Falu program nélkül nem lenne volt, most mégis van, és 1400 olyan település van, ahol a Magyar Falu program segített fent tartani a boltot, de kis és középvállalkozók, fodrászok, autószerelők, pékek, sok mindenki más is támogatást kapott, hogy vidéken teljes értékű életet élhessenek. És még az ATM-ek tekintetében is igyekeztünk minél több helyen biztosítani a készpénzfelvételnek a lehetőségét. Ahol lehetett, az elmúlt években nagyon sok minden létrejött. Ne becsülje le! Úgy beszélt a polgármesterekről, megint lekezelően, lenézően, csak azért, mert nem tiszások, mintha nem a településékért dolgoznának. Én nagyon becsületes, a településükért kiálló, az hétvégén is dolgozó polgármesterekkel ismerkedtem meg, a többségük független polgármester, nekik csak a falujuk számít, ne vádolja őket, ne próbálja őket is sértegetni és becsmérelni itt a parlamentben. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető. A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bóka János frakcióvezetőnek. 8 percben önné a szó, parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Van annak egy diszkrét bája, amikor miniszterelnök úr már második alkalommal meghirdeti a Szent István programot, úgyhogy ugye ma szavazunk arról, hogy a vármegyék elnevezését eltörőjük, a főispánok helyett kormánymegbízottak lesznek, és ha jól értem, a Szent Istvánra visszavezethető az összes történelmi sorstragédiánkat és nemzeti nehézségeinket átélő vármegyei rendszert fel akarja számolni, és ezt a programot nevezik önök Szent István programnak. Azt javaslom, hogy sürgősen nevezzék át, ez a program, ez valójában Rákosi Mátyás program. Ezt hirdették meg ma önök. Nevezzük így. Ugye az a helyzet, hogy 2020 és 2024 között az 5000 lélekszám alatti településeken lakók száma Magyarországon nőtt. És úgy nőtt, hogy közben harmadára csökkent a munkanélküliség. Az a helyzet, hogy 1400 falusi boltot mentettünk meg a bezárástól, korszerűsítés és működési támogatás révén. A falugondnoki rendszer kiterjesztettük az 1500 fő alatti településekre úgy, hogy a normatívát 2,5-szeresére emeltük. 1200 új falubuszt szereztünk be. 1100 falusi óvodai és iskolai épületfelújítást hajtottunk végre. 2600 óvodai köztéri játszóudvart újítottunk fel, 600 orvosi rendelőt újítottunk fel, 2000 eszközbeszerzési pályázatot támogattunk, 500 szolgálati lakást hoztunk létre orvosoknak, ápolóknak, pedagógusoknak. Két lépcsőben 30%-kal emeltük a falusi hivatalnokok fizetését, 50 000-en részesültek falusi csokban, 1000 meghaladó faluban korszerűsítettük a közvilágítást, 8000 falusi kisvállalkozó kapott telephelyfejlesztési támogatást, 3500 állami ingatlant adtunk önkormányzati tulajdonba. Ezek tények. Az is tény, hogy önök osztották fel a Magyar Falu Program idei 20 milliárdos keretét. Ezt olyan nagyszerűen sikerült megoldani, hogy a keretből több mint 18,5%-ot kapott Vas megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye pedig 0,2%-ot. Az a helyzet, hogy ha jól értem, amit ön mondott, és ráadásul ebben a Magyar Falu Programban, amit azt a 20 milliárdot, amit önök osztottak ki, sikerült egy Csér nevű Győr, Moson, Sopron vármegyei 30 lakosú falunak, ahol egy óvodáskorú gyermek él, játszótér építésre pénzt adni. Gratulálok a felszínűleg. Az is tény, hogy ön a beszédében 2174 települést említett, csak jelzem, hogy a Magyar Falu Programból 2887 település profitált. Esetleg megoszhatná velünk, hogy melyik az a 700 település, amit ebből ön most akkor ki akar zárni. Érdeklődéssel várják ezek a falvak is. Ugye a Szent István programot meghirdette másodszor, immár sokadszor. Az a helyzet, hogy akkor ezek szerint, hogyha a pilot projektek értékelését majd jövő augusztusban végzik el, akkor a korábbi ígéretével ellentétben mégsem fog január 1-én megindulni az Országos Szent István program. Ha jól értem, akkor most bejelentette, hogy ennek az elindítását legalább egy évvel elhalasztják. Ebben olyan nagyon sok ünneplésre okot adó dolgot nem látok. Annál is inkább, hogy az önök költségvetési módosító javaslatában ennek a Szent István programnak a fedezetét továbbra sem látjuk. Azt is bejelentette, hogy a Szent István program kidolgozásában és végrehajtásában Lőrinc Viktória miniszter asszonyra támaszkodik. Csak felhívnám a figyelmet arra, hogy hosszas várakozás után végre megjelent miniszter asszony kiírásában az aszbesztmentesítési pályázat. Ugye az aszbesztmentesítésről szóló miniszteri rendeletben az szerepelt, hogy a megyei jogú városok, városok és falvaknál az önerő az elismert költségek legfeljebb 30-20 vagy 10%-a, ez szerepel a miniszteri rendeletben. A pályázati kiírásban az szerepel, hogy ez legalább 30-20 vagy 10%. Tehát, hogyha ön miniszter asszonyra bízta a Szent István program végrehajtását, akkor azt hiszem mindannyian elkezdhetünk aggódni. Ez a helyzet. De a költségvetési módosítási javaslatukban szerepel, ön említette vízgazdálkodást, vízmegtartást. Ugye az önök által beterjesztett költségvetési módosító javaslatban az szerepel, hogy a vízgazdálkodással, vízközmű és vízgazdálkodással kapcsolatos térségi fejlesztések felhalmozási előirányzata 44 milliárdról 15 milliárdra csökken, és önök arra kötelezik az élő környezetért felelős minisztériumot, hogy 4 milliárd 769 millió fel nem használt vízközmű és vízgazdálkodási támogatást fizessen vissza. Ekkor ambícióval látnak önök hozzá a vízügyi feladatok megoldásához. Azt is hallottuk, illetve nem hallottuk, hogy bármit mondott volna az oktatási miniszterasszony szavaival kapcsolatban, aki ugye a kis létszámú iskolák bezárásáról beszélt. Valószínűleg ez is akkor a Szent István programnak a része, és ebből a szempontból ez valóban Rákosi Mátyás programnak tekinthető. Az iskolaigazgatók elküldésével, a nyelvismerettel nem rendelkező pedagógusok elküldésével. Az a helyzet, hogy az ön által bejelentett, már másodszor bejelentett Szent István program valójában egy elterelő hadművelet. Ugye ennek a bejelentésnek itt és most különösen sok értelme nincsen, viszont vannak olyan problémák, amikről ön el akarja terelni a figyelmet. Én tegnap beszéltem a védett üzemanyagárak rendszeréről, akkor még a 95-ös benzin átlagára 617 forint volt, ma már 621 forint, a dízel továbbra is 697 forint úgy, hogy az előző kormány által bevezetett védett üzemanyagárak azok 595 forint voltak a benzin esetében, és 615 forint volt a dízel esetében. Az a helyzet, hogy továbbra is egy dízel autót tankoló honfitársunk zsebéből minden tankolásnál ez legalább 4000 forintot vesz ki. Kizárólag az adó tartalom növekménye a költségvetés számára havonta 10 milliárd forint, csak az adón keresztül önök ennyivel sarcolják meg a magyar embereket minden hónapban. A Fidesz benyújtotta a védett üzemanyagárak visszaállítására vonatkozó javaslatot. Kérem, hogy az országgyűlés ezt vegye tárcsorozatba, és kérem önöket, hogy ezt támogassák, foglalkozzanak a valódi problémával, álljanak a magyar emberek oldalára. A megyei önkormányzatokat pedig javaslom, hogy ne szüntessék meg. Tudom, hogy megnehezítik önöknek azt, hogy az uniós forrásokat és a magyar emberek pénzét külföldre talicskázzák. De az a helyzet, hogy ha van feladata a megyei önkormányzatoknak, egy olyan intézménynek, ami Szent István óta velünk van, akkor pontosan ez az.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm frakcióvezető úrnak. A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Kis Máté Zsolt frakcióvezető helyettes úrnak. 8 percben önné a szó, parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk álló Szent István vidékfejlesztési program jelentősége messze túlmutat azon, hogy mennyi fejlesztési forrás jut egy-egy településre. Kettő olyan politikai beidegződéssel kíván szakítani, amelyek hosszú időn keresztül rendkívül sokat ártottak ennek az országnak. Az egyik Budapest és vidék mesterséges szembeállítása. Korábban a politikai elit számára túlságosan sokáig volt kifizetődő mesterségesen szembeállítani Budapestet a vidékkel. Vidéken azt mondták, hogy a fővárosiak nem értik és nem tisztelik őket. Ugyanakkor Budapesten pedig úgy beszéltek a vidékről, mintha ez egy teljesen különálló világ lenne, mintha a fővárosnak semmi köze nem lenne a vidékhez. Ebből a politikából szerintem is elég volt. Ez nem csak méltatlan volt, hanem elképesztően káros volt az országnak. Egy erős Budapest és egy erős vidék nem egymás rovására létezik. Éppen ellenkezőleg egymást tudják erősíteni. Nekünk pedig politikusként tényleg nem újabb árkokat kellene ásnunk, hanem végre el kellene kezdenünk a régieket befedni. Mert Budapestnek szüksége van erős vidékre, pont annyira, mint amennyire a vidéknek szüksége van egy erős Budapestre. Ugyanannak az országnak a részei, és pontosan ugyanabban érdekeltek. A program másik fontos üzenete pedig az, hogy változtatni akarunk azon is, ahogyan Magyarországon a fejlesztési döntések megszületnek. Mert a fejlesztési forrás az elmúlt évtizedekben túl sokszor nem egyszerűen pénzt jelentett, hanem hatalmat is. Aki eldöntötte, hogy melyik település kap pénzt és melyik nem, az tudott igazi függőséget kialakítani. Így jöttek létre a helyi kiskirályok, és ezeken a helyeken nem feltétlenül az számított, hogy melyik fejlesztés szolgálja a legjobban a közösség érdekét, hanem az, hogy ki kit ismer, ki kivel van jóban, vagy hogy milyen politikai körhöz tartozik. Ezzel is szakítanunk kell. A közpénz nem lehet politikai jutalom. A fejlesztés nem kegy, amit valaki odafentről vagy egy helyi hatalmasság jó indulatából kap egy település. Ezért számomra ezen program egyik legfontosabb eleme nem csak maga a forrás, nem csak maga a tény, hogy forráshoz jutnak, bár önmagában ez is egy nagyon támogatandó döntés, hanem az, hogy a pénzzel együtt a döntés lehetőségét is közelebb visszük azokhoz, akikről a döntés szól, a településekhez. Ez valódi szemléletváltozás. Éppen ezért a Tisza frakciója üdvözlést támogatja ezt a vidékfejlesztési programot. Nem tudok azonban elmenni az ellenzéki frakcióvezetők felszólalásai mellett. Duró képviselő asszony felszólalását hallgatva azért két dolgot mindenképpen érdemes tisztázni. Az első és legfontosabb, hogy miniszterelnök...
0: Figyeljenek!
4: Miniszterelnök úr bejelentésével kapcsolatban nem sikerült megfogniuk a lényeget. Az ellenzék egyik legfontosabb feladata vitán felül természetesen az, hogy kritizálja a kormányt, elmondja a véleményét. De az, hogy önöknél néhány hónap alatt tényleg eljutottunk az alkalmatlanságtól a diktatúra építésén át egészen odáig, hogy korábban már a frakcióvezetőjük polgárháborús hangulatról beszélt, azért az egészen elképesztő. Nem tudom, hogy hova lehet tovább fokozni még ezeket a minden alapot nélkülöző víziókat, de önök is pontosan tudják, hogy 4 évre választottak meg minket, tehát én azt javaslom, hogy érdemes lenne valamit hagyni azért a ciklus második felére is, nehogy kifogjanak a mondani valóból. Bóka frakcióvezető úr felszólalását is mindig nagy érdeklődéssel hallgatjuk, ugyanis hétről hétre megtudhatjuk belőle, hogy szerinte hogyan kellene helyesen kormányozni, és hogy hogyan működik a jogállam, annak ellenére, hogy ezekkel a kérdésekkel korábban nem igazán foglalkoztak, nagyjából soha. Az embernek néha tényleg az az érzése, hogy önök néhány hónap ellenzéki, újra ellenzéki lét alatt többet tanultak jó kormányzásból, mint a megelőző 16 évben. De ne aggódjanak! De ne aggódjanak, a kormány továbbra is biztosítani fogja önöknek a jó példát, hogy tanulhassanak. És értem én, hogy a megszokás nagy úr, és hogy valóban idő kell, mire megszokják a változást, de a választók áprilisban megváltoztatták az önök munkaköri leírását, és nem véletlenül kerültek a patkó azon oldalára, ahol jelenleg is ülnek. Rétvári frakcióvezető úr felszólalásaiban is van egy állandó visszatérő motívum, egy megoldási javaslat. Bármi is legyen a probléma, akkor a kormány mindig csináljon úgy, ahogy önök csináltak. Frakcióvezető úr, pontosan erről mondtak véleményt a választók áprilisban. Megnézték, hogyan csináltak önök, és úgy döntöttek, hogy abból többet nem kérnek. Persze a KDNP esetében a választói felhatalmazás is önmagában egy érdekes kérdés. Az önök pártja valóban különleges, speciális a maga nemében, hiszen van frakciójuk, van frakcióvezetőjük, van felszólalási idejük, már csak választókat kellene hozzá találni. De megmondom őszintén, hogy Rétvári frakcióvezető úr, az ön felszólalásai után én mindig megnyugszom. Mindig megnyugszom, mert bebizonyítja, hogy elég önnek adni egy mikrofont, biztosítani pár perc felszólalási időt, és ön személyesen gondoskodik arról, hogy a KDNP társadalmi támogatottsága továbbra se legyen kimutatható. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, mondják el nekünk, hogy miért jó állandóan valótlan dolgokat állítani, és tényeket hamis színben feltüntetni. Miért jó csúsztatni? Kérem önöket, hogy mutassák be, hogy hogyan lesz jobb a magyar polgároknak akkor, hogyha az ellenzéknek továbbra is az a célja, hogy elferdítse a valóságot. Bebizonyítottuk már korábban, hogy az érdemi észrevételeiket figyelembe vesszük, azokra reagálunk. Bebizonyítottuk azt is, hogy a jó módosító javaslataikat befogadjuk. Kérjük, hogy legalább a törvényhozásban legyenek partnereink az ország érdekében. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úrnak. Tisztelt országgyűlés, viszonválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, időkeret nélkül parancsoljon.
5: Rossz hír, köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, igyekeztem jegyzetelni, bár tényleg, tehát minden nap ugyanazt meghallgatjuk, hogy nem biztos, hogy érdemes. Csak az a különbség, hogy önök értelmes dolgokat hallgatnak. Szóval értem én, hogy... Attól, mert valamit hangosabban kiabál, nem lesz értelmesebb. Szóval én abszolút megértem Lannert Juditot, hogy inkább a munkáját végzi, mint hogy ugyanezeket a sületlenséget és hazug rágalmakat meghallgassa. Önnek válaszolni Rétvári Bence teljesen falra hányt borsó lenne. De hagyj kezdjem az elején, mert frakcióvezető helyettes asszony legalább az elején elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a magyar vidéket sokkal inkább az eddigieknél sokkal jelentősebb mértékben támogatni fogjuk, úgyhogy köszönjük szépen ezt a pozitív hozzáállást, reméljük, hogy ez így is marad. Ugyanakkor mondott olyanokat, amik, nem mondom azt, hogy hazugságok, a tévedés, hogyha ez így udvariasabb és jobban tetszik, de valószínűleg a lényeg az ugyanaz. Ön beszélt az államadósságról. Arról ugyan kevesebbet, hogy az előző kormány alatt a háromszorosára nőtt, miközben önök itt ültek a parlamentben, és ezt végigasszisztálták, a jelenleginél dupla ekkora fizetéssel. Nem láttam a javaslatukat, hogy mondjuk csökkentsék a Mi Hazánk frakció támogatását, vagy a Mi Hazánk képviselőinek a támogatását, vagy a Mi Hazánk megyei közgyűlésben dolgozó képviselőinek a támogatását, hanem szépen felvették ezeket a pénzeket. De ha konkrétan az államadósságról nem láttuk, hogy visszautalták volna. Szóval, ha már konkrétan az államadósságról beszélünk, az előző kormány ugyan hozott egy alaptörvényi rendelkezést, hogy 60% kell legyen maximum az államadósság, és folyamatosan csökkenő üteműnek kell lenni, de ezt évről évre megsértették, és évről évre növelték az államadósságot. Ami önt megzavarhatta, és ami rosszulban lehetett a fideszes képviselő, azt, hogy megint esetleg segítsünk neki. Szóval, ami önt megzavarhatta, és tényleg próbálok konstruktívan számokat mondani és segíteni. Amikor március 31-ét írtunk, 2026. március 31-én egyetértünk benne, hogy akkor még ma már egyébként két hónapja nyaraló Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt, 839 milliárd volt a költségvetésnek a folyószámláján, mint cash. Július 31-én tudja, mennyi volt? 5000 milliárd forint. És tudja, hogy miért? Mert az államadósság kezelő központ észlelve azt, hogy a Tisza kormány működésének kezdetekor, a Tisza kormány vállalásai a megvalósított programpontjai miatt van egy elképesztő optimista várakozás a piacokon, lezuhantak az államadósság költségei, a kötvénykamatok, hogyha ez mond valamit, jóval alacsonyabb a lengyelországi kötvénykamatok alá mentek a magyar kötvényhozamkamatok. 100 milliárdokat lehet megspórolni csak azért, mert van egy olyan kormánya az országnak, amely nem eladósítja a hazánkat, amely nem otthagyja az uniós 1000 milliárdokat, amely kormány azt csinálja, amit vállalt, és ezt az államadósság kezelő központ jó értelemben kihasználta, és az eddigieknél jóval olcsóbban vett föl eurókötvényt, és elhelyezte a költségvetés folyószámláján. Számítva arra, ami be is következett, bár önöket ez valószínűleg nem zavarja két telefonozás közben, hogy lehet olyan nemzetközi helyzet, amikor sokkal magasabban lehet majd az államadóságot a Fidesz kormány 16 éve alatt a korábbi szoci-lipsi kormányok által felhalmozott államadóságot finanszírozni. Ez meg is történt a Hormuzi szorossal és egyéb nemzetközi konfliktusokkal. Úgyhogy ezzel, hogy akkor vették föl ezeket, akkor bocsájtották ki ezeket az eurókötvényeket, ezzel 10 vagy akár lehet 100 milliárdokat spóroltak. Ez a pénz nem lett elköltve, ez ott van a költségvetésnek a folyószámlán. Még egyszer, hogyha esetleg segítség kell a különbség kiszámolásához, március 31-én 839 milliárd forint volt, július 31-én pedig 5000 milliárd forint, és deviza volt együtt a költségvetés folyószámáján. Számoljunk közösen, ez 4161 milliárd forint különbségnek tűnik az én szememben, tehát nem igaz, de ahogy jobban tetszik, akkor tévedés, amit ön állított. Ön összekeverte a Fidesz-KDNP kormány 16 évét a Tisza kormánnyal, ők valóban eladósították az önök asszisztálása mellett a hazánkat, mi pedig csökkentjük az államadósságot, és három hónap alatt talán még önnek is föltűnt, 1000 milliárd forinttal csökkentettük a költségvetés hiányát. 1000 milliárd forintot. Kedves frakcióvezető helyettes asszony, mondjon nekem egy hónapot, mielőtt ön itt ült a parlamentben, és volt olyan hónap, amikor 500 milliárdos plusszal zárt mindenféle megszorítás nélkül a magyar költségvetés, főleg mondjon ilyen júliust vagy nyáriban, nem fog tudni a közelmúltban, az utóbbi évtizedben ilyen dátumot mondani, és azért nem, mert az előző kormány valóban szétrabolta a hazánkat. Mi annyit tettünk, hogy leállítottuk ezeket a rablásokat, leállítottuk a felesleges, néha háromszorosan túlárazott beruházásokat. Ennyit tettünk. Kicsit érdekesnek találom, hogy én egyáltalán nem mondtam ki a Mi Hazánk nevét a felszólalásomban, de ön a zöld Fidesz kifejezést magukra vette azonnal, hiszen arról beszélt, hogy én a Mi Hazánk képviselőit kritizáltam, és a milliós fizetéseiket, miközben én nem mondtam ki. Hát ugye valószínűleg nem tévedek, van sárga Fidesz, kék Fidesz és zöld Fidesz. Én azt javaslom, hogy kérdezze meg a képviselőit a megyei közgyűlések mennyit keresnek, milliós fizetésük van, és sajnáljuk, hogy a költségvetési keretüket az alelnököt, másfél milliót keresnek, elnökök 3 milliót. Hagy térjek ki egy kicsit, de azt szerencsére nem vitatta, hogy a megyei közgyűlések, ezek a kifizető helyek, de erre majd részletesebben kitérek, amikor a nem létező KDNP frakcióvezetőjének magas röptű szavaira kell reagálnom. Viszont ön beszélt az oktatásról, beszélt iskolaigazgatókról, Valami, hogy azt önt nem zavarta az utóbbi években, hogy politikai alapon neveztek ki, váltottak le igazgatókat. Önt azt nem zavarta, hogy eltávolítottak politikai okokból tanárokat, neves és kevésbé neves iskola tanárait. Nem láttam önt kiállni a tanárok mellett, tüntetni, vagy bármit csinálni, hogy esetleg nem kéne politikai alapon kinevezni igazgatókat a tantestületek megkérdezése nélkül. Megkérdeztettem, hogy önt miért zavarja? Megkérdeztetem, hogy önt miért zavarja, hogy pályázattal lesznek kiválasztva az igazgatók? Ön miért zavarja Mi Hazánk frakcióvezető helyetteseként, hogy ellentétben a Fidesz politikai uralmával most az oktatási kormányzat kikéri a tantestületek véleményét az igazgatókról? Miért zavarja ezt önt? Szerintem a tanárokat, szerintem a szülőket és a diákokat ez egyáltalán nem zavarja. Ugyanez vonatkozik a tankerületekre. Nem tudom, miért zavarja ez önöket, hogy nyílt pályáztatás, ahogy a NAV elnököt, ahogy a KEHI elnököt, és egy csomó fontos pozíciót, vagy éppen, igen, köszönöm, hogy említették, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal elnökét is pályáztatással. Én értem, hogy önöknél ez nem szokás, vagy esetleg nincsenek szakemberek, de az országban vannak szakemberek, és nagyon örülünk, hogy végre olyanok is lehetnek igazgatók, akik a Fidesz alatt nem lehettek. Ez nem azt jelenti, hogy rengeteg igazgató, aki tisztességgel végzi a munkáját, aki ott van a gyerekekért, a diákokért, a szülőkért, ő nem maradna ott. Miért gondolja azt, mert ugyanazt a kérdést fölteszem önnek, mint a hiányzó frakcióvezetőjének, hogy miért itt szülők vannak, nagyszülők vannak, miért gondolja, hogy bárki ártani akar a magyar iskoláknak? Higgy el! Ön is tudja, szerintem, titkon ön is tudja, csak nem meri kimondani, hogy az utóbbi 15-20 évben tették tönkre a magyar iskolai rendszert, a magyar oktatási rendszert, ugyanúgy a magyar egészségügyi rendszert, a magyar közlekedési rendszert, hogy éppen a költségvetésről és a gazdaságról ne beszéljek. Úgyhogy mi ezt büszkén vállaljuk, hogy szakmai pályázatok lesznek, és a tanárok teljes egyetértésével a tantestületek véleményét is ki fogja kérni az oktatási kormányzat. Én azt tudom még mondani, beszélt itt megszüntetésekről, megint kiragadott mondatokat vágott össze, megint összekever minket az előző kormánnyal. Ön itt ült, igen, sok millió forintos fizetésért itt ült, és végig asszisztálta, hogy az előző kormány éveken keresztül 230 darab kórházi osztályt zárt be. Ön végig asszisztálta azt, lehet, hogy ellenzéki képviselőként, de végig asszisztálta, hogy több mint 1000 házi orvos hiányzik a rendszerből. Végig asszisztálta, hogy honfitársaink milliói nem jutnak házi orvosi ellátáshoz. Kedves Dúró Dóra, ön végig asszisztálta, hogy vasúti mellékvonalakat zártak be, hogy iskolákat zártak be. Most van egy kormány, amely visszanyitja például a vasúti mellékvonalakat. Lehet, hogy ön zavarja, hogy Komlónál, vagy éppen Tiszaújvárosnál már újra is nyitottuk. Lehet, hogy ön zavarja, hogy újra nyitunk kórházi osztályokat, vagy iskolákat, de kérem, hogy legalább ne hazudjon a követőinek, mert mi nem zárunk be se iskolát, se kórházat, se vasúti mellékvonalat. Ön összekever minket Gyurcsány Ferenccel, vagy Orbán Viktorral, amit nem meglepő, hiszen van a sárga Fidesz és van a zöld Fidesz, ezt már mindenki látja Magyarországon. Beszélt a gyermekvédelemről, mert tegnap elmondtam, hogy a legerősebb, eddigi legerősebb gyermekvédelmi törvényt, jogszabálycsomagot fogjuk hamarosan a tisztelt ház elé terjeszteni, ott nyugodtan be lehet nyújtani az ön által preferált módosító javaslatokat, amennyiben azok tényleg nem csak politikai haszonszerzést és műanyag babákat tartalmaznak, akkor nyilván figyelembe fogjuk venni, hiszen a közös célunk, legalábbis remélem az, hogy segítsük a magyar gyermekeket, és hogy megvédjük a magyar gyermekeket. Köszönöm szépen a figyelmét. Rétvári Bence. Kicsit furcsa, mindig meglepő, amikor önök beszélnek az emberi méltóságról. Megint fölnéztem a plafonra, de még tart, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon nagy rengéseket is kibírna, de inkább ne próbáljuk ki. Poloska, emlékszik erre a szóra? Ez ugye az emberi méltóság miatt volt, ugye? Féreg, természetes szövetségesek összekötveti. Poloska is féreg, nincs is olyan messze egymástól. Az önök miniszterelnöke a nemzeti ünnepünkön, tisztelt Rétvári Bence, lepoloskázott, eltaposandó rovarnak nevezett. Bárhogyan is próbálják ezt most már elfelejteni, spongyát rá tudom, lepoloskázott milliókat, civileket, művészeket, bírókat, újságírókat, és ha már ott volt, akkor néhány ellenzéki politikust. Önök megfélemlítették, megszorongatták, sanyargatták a valódi civil társadalmat, fölépítettek egy teljesen elképesztő álcivil rendszert, itt ül az önnek ön egyik janicsárja is, álcivil szervezeteken keresztül 100 milliárdos közpénzekkel próbálták lejáratni az ellenfeleiket, megalázni a tanárokat, az ön mögött ülő egyik volt bukott államtitkár megalázta a házi orvosokat, megalázta a szülőket, egy olyan gyereknek a szülőjét, aki éppen kórházba vitte a gyerekét. Úgyhogy én azt kérem öntől, ha van önben egy csöpp tisztesség, nézzük meg, ön ne beszéljen emberi méltóságról, mert nagyon-nagyon rosszul hangzik az ön szájából. Ön kicsit, de önöknek jár az emberi méltóság, ne magyarázza megint félre a szavaimat, mint ahogy több módon megtette, majd mindjárt próbálok róla beszélni, hogyha meghagyja azt a lehetőséget. Ön folyamatosan kiforgatja és hazugságokat ad az emberek szemében. Önöknek jár emberi méltóság. Én annyit kértem, hogyha van önben tisztesség, akkor a poloskázó, az országot szétrabló volt főnöke, azóta elmenekült és nyaraló főnöke miatt ne nagyon kérje rajtunk számon az emberi méltóságot. Mi vigyázunk az önök emberi méltóságára, még akkor is, hogyha nem hagyják. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt frakcióvezető asszony, szerintem ön nem ismeri Lannert Juditot. Ő nem fog megijedni, főleg nem öntől. Ellentétben Lannert Judittal, ön is beszélt, igen, hiába ingatja a fejét, és Bóka János is. Lannert Judit az egész életét az oktatásban töltötte, pontosan ismeri az önök által keletkeztetett problémákat, az önök által magára hagyott tanártársadalom, diáktársadalom problémáit, és bármennyire is furcsa önöknek, a pedagógus szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, szülőkkel, diákokkal együtt fogunk építeni Lannert Judittal egy sokkal jobb, hatékonyabb, 21. századi gyermekbarát, diákbarát oktatást, amit önök nem akartak, mert önök félnek, most is félnek, látszik, az önálló gondoskodást, a gondolkodástól, a kritikus gondolkodástól. Önök le akarták építeni a magyar oktatást. Önök szavazógombokat, önök zsarolható, megfenyegethető, megvehető magyar állampolgárokat akartak nevelni, de kérdezhetném, hogy sikerült? Nem, ez sem, sok minden más mellett. Kérem szépen, ön beszélt a megyei közgyűlésekről, és újra egy hazugsággal nyitott jó KDNP-s módjára, tényleg, mintha kötelező lenne ebben a nem létező pártban hazudni. Azt mondta, hogy itt tegnap a képviselőink a megyei közgyűlés dicsérték, meg a megyei közgyűlés fontosságáról beszéltek. Nem, önnek vagy szövegértési problémája van, vagy... Szerintem ez a valószínűleg tudatosan hazudik. Senki nem beszélt a megyei közgyűlések pozitívumairól, a megyéről, mint egy kulturális történeti örökségről, mint egy közösségről, természetesen mind ugyanazt gondoljuk. Nem attól függ, kedves Rétvári Bence, hogy visszaneveznek valamit vármegyének, hercegnek, főispánnak. Nem kell visszavezetni ahhoz az első éjszaka jogát, meg egyéb dolgokat, hogy legyen egy működő közigazgatás. Nem ezen múlik, tisztelt frakcióvezető úr. De ha már ön felhozta a megye... Már megint félnek, miért kiabálnak? Szóval én nem tudom, ha már felhozta a megyei közgyűlést, lesz majd lehetősége válaszolni, hiszen megörvendeztet minket, és a nagy ördeműt majd egy napirend előtti felszólalással. Legyen már kedves, akkor majd Juhász Hajnak mondja el, hogy mi lenne a válasz. Mit hagytak meg önök az évek rombolása után a megyei közgyűlés hatásköreiből? Legyen szíves felsorolni akkor majd a frakcióvezető helyettes asszony, hogy a kultúrát, az oktatást, az egészségügyet mit hagytak ott, mert ön azt mondta, hogy mi ezt most megszüntetjük és leromboljuk ezt a fantasztikus intézményt, miközben a valóság az, ami mindig szembe jön önökkel, hogy önök lerombolták, kiüresítették, tönkretették, feleslegessé tették, és egy ócska kifizető helyét tették a megyei közgyűléseket. Nem mi, hanem önök. Valóban volt korábban egy jól működő, többszintű önkormányzati rendszer Magyarországon. Nem Szent István hozta létre, nem is Rákosi Mátyás, hanem a rendszerváltás után, 1990 után jött kisebb-nagyobb hibákkal létre, és önök tették ezt is tönkre. mintha élvezték volna, minden hatáskört elvontak, és mindent a pasához vittek a budai várba, az újjáépített karmelita palotába, mindent egy személy döntött el, ott meg meghagyták ezeket a kifizető helyeket, hogy a mamellukokat, a sameszokat, a janicsárokat, a spáhikat ki lehessen fizetni. Tisztelt frakcióvezető úr, ön nem fog tudni mondani egyetlen egy hatáskört sem, ön bemondta itt a területfejlesztést, igen, az uniós pályázatokról ilyen kockás füzetekkel együtt a kék Fidesszel és a zöld Fidesszel próbálnak dönteni, de ebből is végtelenül elege van a magyar embereknek, hogy önök ezeket a pénzeket is elsibolják, kiosztják a saját haverjaiknak, hogy ezért is kell megszüntetni a megyei közülést. De fölteszek még egy kérdést, használhatják a ChatGPT-t, van még 2 percük, hogy mennyi a költségvetése, tudják-e a megyei közgyűléseknek, hány 10 milliárd forint. És hogyha megtisztel minket majd a frakcióvezető helyettes azt mondja, elmondja, hogy ebből mennyit költenek tényleges projektekre, és mennyi megy el az önök politikusaira, és mennyi megy erre a megyeházára. Elmondom, segítek, több mint a fele ennek a fantasztikus műintézménynek, az önök által kiüresített megyei közgyűlésnek a személyi jutatásokra és a megyeházára megy el, és van 1-2 támogatandó projektjük. Ennyi. Ilyen intézmény a világon nincs, amely semmilyen hasznos tevékenységet nem végez, de több 10 milliárd forintot költenek a magyar adófizetők, a kis településeken élők, a nagy településeken élők, az ön sameszaira és álcivil szervezeteire. Van egy rossz hírem, ennek vége, ennek is vége van, tisztelt frakcióvezető úr. Ön beszélt, megemlítette a Szent István vidékfejlesztési tervet, látom, zavarja önöket, hogy végre elindul egy átfogó, valódi, a kis településeken élőt valóban segítő őket, nem a forrásokkal zsaroló, fenyegető vidékfejlesztési program. Ő nagyon sok minden pozitívumot elmondott az előző évekről, de valószínűleg nem jár a magyar vidéken, ahogy Bóka János sem nagyon járt a magyar vidéken, lehet, hogy nem is járt az összes megyébe még. Ahogy beszél, több százezer üres, lakatlan ház van a magyar vidéken. Rengeteg lakatlan, romos épület van a magyar vidéken. Lehet, hogy ez önt nem zavarja. Vannak települések, amelyek szinte teljesen kihaltak az önök kormányzása alatt. Úgyhogy olyan fantasztikus munkát végeztek volna, valószínűleg nem ez lenne a helyzet. Önök bármit hazudnak a Modern Városok programról, a versenyképes járásokról, a Magyar Falu programról, önök semmilyen plusz pénzt nem adtak a magyar vidéknek. Önök átcímkéztek korábban is meglévő támogatásokat, központosították, gyopáros alpárt nem látom, de hogyha itt van, akkor be tudna róla számolni, hogy pontosan hogy is zajlott ezeknek a pénzeknek a kiosztása. Ilyen kis csikos vagy kockás füzetekben fölírták, behívták a Fidesz és a KDNP választókerületi elnökeit, valószínűleg ön is járt ilyen elbeszélgetésen, és megbeszélték azt, hogy hogyan, kinek, melyik vállalkozónak, melyik álcivil szervezetnek kell kapni a pénzt, melyik esetleg turizmusban dolgozó habernak, melyik családtagnak kell juttatni. Ha itt lenne gyopáros alpár, megkérdezném, hogy számoljon be már arról, hogy igazak-e azok a pletykák, hogy őnek is épült háza, ugyan áttételesen, de a Magyar Falu programnak köszönhetően. Kedves frakcióvezető úr, nem erre vágynak a magyar emberek. Ha ön körbe megy ma a magyar vidéken, lehet, hogy vannak falubuszok. Tény és való. Van, amelyik mondjuk már 5-8 éves, van, amelyiket mondjuk nem arra használták, amire kellett volna, hanem a békemenetre hozták föl, ez egyébként megfenyegetett, zsarolt honfitársainkat, nem erre adják. Tisztelt frakcióvezető úr, az adófizetők a pénzt nem arra, hogy ön álcivil szervezeteket hozzon létre, propagandát üzemeltessen, és nem is arra, hogy a falubusszal felhozzák az önök által megzsarolt polgármesterek által megzsarolt embereket. Ön beszélt meg polgármesterekről is hazudott, én pont azt mondtam a beszédemben, hogy önök fenyegették, és a megyei közgyűlési magukat nagyuraknak képzelő egyébként senkik fenyegették a polgármestereket. Én egy rossz szót nem mondtam a polgármesterekre, és ön megint szisztematikusan az ellenkezőjét mondta, és belehazudott az emberek szemébe. Az a baj, tudja, hogy van már ilyen felvétel, videófelvétel. Vissza lehet nézni, bár nem hiszem, hogy van valakinek ilyen furcsa szokás, hogy az ön felszólalásait visszatekeri, és visszanézi, de hát ki tudja, lehet, hogy van még ilyen. A lényeg az, hogy önök semmilyen plusz forrást a magyar vidéknek nem adtak. Habár beszélt Jász-Nagykun-Szolnok megyében, nem tudom mikor járt ön Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mondjuk autóval, vagy Hajdú-Bihar megyében járhatatlanok az utak. az önök kormányzás alatt szűnt meg a legtöbb kisbolt. Tönkretették a kiskereskedet, majd fogunk beszélni a védett tárról. Önök az ár és topról, önök az ár és toppal meg akarták védeni a kistelepüléseken működő boltokat, és az olyan jól sikerült, miniszter úr, hány bolt szűnt meg? 800? 900 bolt szűnt meg egy éven belül. Csak ennek az intézkedésnek köszönhetően, mert nem tudtak ezek a kisboltok versenyezni a nagyobb boltláncok, a Lidl, a CBA és a társadalmi Spar áraival. Önök tönkretették ezzel a magyar kisboltokat, önök tönkreteszik a magyar agrárvállalkozókat ezzel az ár és toppal. Árat nagyon nem csökkentettek, arról nem beszélt sem az egyik frakcióvezető úr, sem a frakcióvezető helyettes asszony, hogy évtizedek óta nem látott mélyponton van az infláció, sőt csökkent az élelmiszerek ára most a Tisza kormányzása alatt. Önök alatt ilyen nem volt, önök az ár és toppal megpróbálták tönkretenni a tejtermelőket, a magyar gazdákat, mert hogy nem tudják eladni a termékeiket, mert olyan szintű árnyomásnak vannak kitéve. Tudom, hogy ez bonyolult egyes képviselőknek ott az ellenzék soraiban, hogyha van egy ár és topp, akkor a nagykereskedők azok egyre jobban nyomják lejjebb az árakat, akkor ők a beszerzési áraikat nyomják le, és az olcsóbb,

fog meghalni, ahol nemhogy minőségű egészségügyi ellátás vagy oktatás nincs, semmilyen, semmilyen. Önök ezt hagyták a lerabolt magyar vidéken 1300-nál is több. 1300-nál is több ilyen szegregátum van a magyar vidéken. Mi alatt önök több mint egy évtizedig felélték a felzárkóztatásra adott, vagyis beszéljünk magyarul, ellopták a felzárkóztatásra adott uniós és egyéb forrásokat. 1300 szegregátum van Magyarországon, ahol emberek éheznek. Rétvári Bence, emberek éheznek Magyarországon, gyerekek éheznek az önök 16 éves kormányzása után. És önnek van képe a magyar vidékről, emberi méltóságról beszélni, önnek még mindig van képeit milliókért havonta belehazudni a saját honfitársai szemébe. Én azt tudom mondani, hogy szégyelje magát, de nagyon. Van annak... Van annak egy diszkrét bája, kedves Boka János, amikor önök a víziközművek állapotáról és helyzetéről beszélnek, vagy az energiaszektorról. 1000 milliárdokat vontak ki, tettek tönkre. Semmit nem újítottak fel. Önöknek köszönhetően a víz 25%-a elfolyik. Ha azzal a sebességgel újítanánk föl a vízi közműveket, ahogy önök tették, akkor több mint 100 év múlva jutna esetleg a valamelyik csőre sor. Mi nem ezt fogjuk tenni, bármit is hazudik a költségvetésről, lehet, hogy csak nem érti a sorokat, ha gondolja, segítek. Mi valóban nekiállunk ennek a munkának, és az uniós pénzeket többek között erre fogjuk felhasználni. Nem hasziendákat, nem uradalmi birtokokat, nem helikoptereket, nem jaktokat fogunk belőle venni, hanem segíteni fogunk ebben is a magyar vidéknek. Beszélt ön dízelárakról, benzinárakról, a mi magyar dzsoki jújunk. Azt tudom önnek mondani, tisztelt frakcióvezető úr, önre gondoltam. Frakcióvezető úr, csak nem fejeztem be. Frakcióvezető úr. Van időm, úgyhogy. Frakcióvezető úr, önre gondoltam, csak nem fejeztem be. Jockey owing for poor people. For poor people. Önre gondoltam, tisztelt frakcióvezető úr. A szegény ember jockey owingra. Önre gondoltam, Bóka János. De mivel próbált beszélni, a dízelárakról és a benzinárakról, a Fidesz csődbiztosa, a szegény ember jockey owingja, Bóka János, ezért hagy válaszoljak, ön itt ült miniszterként éveken keresztül, ugye ebben megállapodhatunk, uniós ügyekért felelős miniszter volt. Az lett volna a feladata, újra elmondom, mert úgy látszik, még mindig nem olvasta el a munkaköri leírását, a korábbit, hogy hazahozza az uniós 1000 milliárdokat, hogy segítsen a magyar embereknek, hogy segítse a közlekedés, segítsen ahhoz, hogy ne kelljen az ön kollégáinak bezárnia a vasúti szárnyvonalakat, hogy legyen biztonságos energiaellátás. Önnek az lett volna a feladata, nem az, hogy ilyen elég sületlen és harmadosztályú viccekkel szórakoztasson a nagy érdeműt, hanem az, hogy hazahozza az uniós 6000 milliárd forintot. Hogy elindulhasson a paksi atomerőben az önök által lehúzott szivattyú telep, bővítés és átalakítás. 10 milliárd forint, nem sok. Mészáros Lőrinc észre se veszi, Tibor Cisztvánnak fel se tűnik, le se hajol ennyiért. 10 milliárd forint kellett volna, hogyha hazahozták volna az uniós forrásokat. Önnek az lett volna a feladata, hogy segítsen a magyar kórházakban, egészségügyben, hogy ne kelljen bezárni 230 kórházi osztályt, hogy ne maradjon több mint 1 millió honfitársunk házi orvos nélkül, hogy a magyar diákok ne menjenek lefelé a PISA-tesztek eredményeiben. Önnek ez lett volna a feladata. Vagy az, hogy amikor kormányon voltak, akkor, ha már dízelről és benzinről beszél, megvédje az embereket a magas dízel és benzináról. Kedves volt miniszter úr, ex-miniszter úr, ex-fideszes külügyér, az önök kormányzás alatt éveken keresztül magasabb volt a benzin és a dízel ára. Ide, igen, ha nem tudták volna, akkor Bóka János volt az SZDSZ egyik külügyi vezetője, Brüsszelben dolgozott az Európai Parlamentben, de ez nem gond, ezt csak úgy megjegyzem. Még egyszer azt tudom mondani önnek, Bóka János, próbálnak kiabálni, hogy a lényegről ne legyen szó, de akkor is el fogom mondani, szerencsére nincs időkeretem önöknek köszönhetően, önök hozták a házszabályt, és mi ezt megtartjuk, mindig mentük, ami jó, azt megtartjuk. Szóval, kedves Bóka János, akár figyel, kedves Bóka János, valami baj van ott a mi hazánknál, lehet, hogy orvosra van szükség. Kedves Bóka János,
az önök kormányzását éveken keresztül magas

0: volt a benzin és a dízelár. Nem hallottam itt aktívkodni, nem hallottam, hogy meg akarná védeni a magyar embereket, amikor önök voltak kormányon, amikor ön miniszter volt, akkor valahogy nem számított, hogy mekkora költséget okoz, többletköltséget esetleg a magyar embereknek. De bármennyire is tetszik önnek, vagy nem tetszik, mi meg fogjuk védeni a magyar embereket. Holnap dönt a kormány arról a segítségről, újra elmagyarázom önöknek, hát ha érdekli önöket, Pócs Jánost nem hiszem, de hát ha érdekli önöket, olyan megoldást kell találni, hogy egyrészt ne induljon be a benzinturizmus, másrészt ne omoljon össze az import, tehát hogy legyen benzin és dízel import. Én értem, hogy önöknek ez nem számít. Én értem, hogy ilyen idegen nyelvű híreket nem szoktak olvasni. Abszolút megértem, és nem is tudom ezért önöket károsztatni, viszont az ember nem szokott olyan dolgot nézni, amit ugye nem ért. Legfeljebb gyerekek ilyen rajzfilmeket. De minden esetre egyébként megvettem a könyvet önnek, úgyhogy elküldöm majd ezt, ha én lennék a miniszterelnök, szerintem nagyon tanulságos, és rengeteg dolgot fog tudni belőle tanulni. Szóval mi egy olyan megoldást találunk, milyen olyan meg... Hát most mit csinálják? A frakcióvezető úr, szóval olyan megoldást kell találnunk, és fogunk találni, amely... Kitartás,
1: elnézést, miniszterelnök úr, kérem tisztelettel valamennyi képviselőt, hogy figyeljék a miniszterelnök úr válaszát. Minden képviselőnek joga és lehetősége tengerben van arra... Pillanat, miniszterelnök úr, igen, is hadd fejezzem be... Tehát minden képviselőt megillet a szólásjoga. Önök pontosan tisztában vannak a szabályokkal, elég régóta ülnek itt különösen a bal oldalon, hogy tudják a szabályokat, hogy milyen keretek között, milyen módon, milyen gyakorisággal hozzászólhatnak, úgy, hogy nem zavarják az egyéb felszólalókat. Köszönöm szépen, folytassa, miniszterelnök.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, kicsit túl régen ülnek valóban itt. Kicsit úgy érzem magam, mint az ember elmegy, egy elnézést kérek itt a képviselőktől, meg a honfitársaktól, elmegy az ember a cirkuszba, és fölép bohóc, és utána csodálkozik a bohóc, hogy nevetnek a produkcióján, úgyhogy nem tudom, miért kell ezt számon kérni rajtunk, de visszatérve a fontosabb dologhoz, a dízel és a benzin árához, még egyszer egy olyan megoldásra van szükség, olyan megoldást vezetünk be, amely biztosítja továbbra is a dízel és a benzin importot, mert egy óriási készlethiány van Európában és világszerte, még ha önök ezt nem is akarják látni. Biztosítja azt, hogy ne külföldre vándoroljon a magyar adófizetők pénze, és biztosítja azt, hogy ne döntsük be a költségvetést, ahogy az az önök szokása volt. Önök átadták több mint 8%-os költségvetési hiányjal ilyen gyurcsányi magasságokban, nem gondoltam volna egyébként, hogy tényleg ilyen szinten és gyurcsányi magasságokban emelkednek, hogy trükkök százaival hazudják el a költségvetés valós számait. Mi olyan megoldást találunk ki, amely nem Tiborcz Istvánnak, nem Szíj Lászlónak, nem Mészáros Lőrincnek, vagy a többi oligarchának a Ferrariához, vagy az éppen luxus sportautójához segíteni, hanem az átlag olyan magyar embereknek, tisztességes dolgozó magyar embereknek, akik munkába járnak, és a gyerekeiket viszik iskolába vagy óvodába, úgyhogy türelmet kérünk szépen, és azt kérem Bóka Jánostól, hogy van hozzá esetleg felkészültség és türelme, akkor nézze vissza a korábbi saját felszólalását, hogy hányszor kérte 700 forint feletti dízelárnál a Fidesz kormány alatt a védett árbevezetését. Szerintem egyszer se. Hagy fejezze be azzal, hogy én látom itt a lejtmenetet, és tényleg egy kis sajnálatot azért még mindig érzek a volt politikai közösségem iránt. Na jó, nem a politikai közösségem, hanem a szavazóik iránt. Én azt gondolom, hogy az a kevés még meglévő kereszténydemokrata honfitársunk, az az egyre kevesebb fideszes szavazó honfitársunk ennél bizonyosan sokkal, de sokkal többet érdemel. Én azt javaslom önnek, Bóka János, én csak viccből mondtam az elején, hogy ön lesz az SZD, a Fidesznek a retkes Attilája, aki nem emlékszik, az volt az SZDSZ-nek a csődbiztosa, aki lekapcsolta a lámpát, de úgy látom, hogy ön tényleg komolyan veszi ezt a küldetését, és itt egy ilyen háremmel, egy ilyen tandemmel, Pócs János, Németh Balázs, Takács Péter, és még sorolhatnám, együtt húzzák le a rolót, együtt húzzák le a rolót. Én azt javaslom, minden ne idegeskedjen, kedves Bóka frakcióvezető úr. Én azt javaslom, hogy hívják vissza Gulyás Gergelyt, amíg még nem késő, talán még nem szaladt messzire, neki lenne esélye még úgy 5% körül stabilizálni ezt a romhalmazt. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Köszönöm szépen, ismételten felhívom valamennyi képviselő figyelmét, hogy legyenek szívesek a megfelelő kereteket tartani, és kérjenek szót, ha szólni kívánnak, vagy ki akarják egészíteni a felszólalót, és ne közbe kiabálással próbálják befolyásolni. Személyes érintettség okán Dúró Dóra és Pócs János kértek szót. Mindkét képviselőt tisztelettel kérem, és egyben figyelmeztetem arra, a sokszor ismételt szabályrendszerre, amely szerint a személyes érintettség okán való felszólalás nem terjedhet ki politikai vitára, kifejezetten a személyes érintettségüket kell indokolni, és ezzel kell a felszólalásukat kezdeni. Amennyiben nem ezzel kezdik, vagy nem megfelelő indoklással látják el a felszólalásukat, azonnal meg fogom vonni a szót. Dúró Dórája a szó, parancsoljon képviselőasszony.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony. A személyes érintettségem azért áll fent, mert a miniszterelnök azzal rágalmazott engem, hogy nem álltam ki a pedagógusok mellett. Ezzel szemben a valóság az, hogy miközben ő arról beszélt, hogy soha nem volt ilyen jó fiatalnak lenni Magyarországon, én elmentem a pedagógus tüntetésekre, a szakszervezetek meghívásainak maradéktalanul eleget tettem. Azt is állította a miniszterelnök úr, hogy mi itt végig asszisztáltuk az Orbán kormányok időszakát. Tudja, miniszterelnök úr, hatan nem tudtunk leszavazni 135-öt, és hiába nyújtottuk be a javaslatainkat, mint ahogy önöknél is, most sem tudok mit kezdeni azzal, hogy az igazságügyi bizottság lassan 90 napja nem hajlandó napirendre sem venni a benyújtott javaslataimat. És tudja, én elmentem, amikor ön arról beszélt, hogy milyen jó itt fiatalnak lenni, elmentem és végiglátogattam személyesen a rektorokat, a budapesti főbb kulturális intézményeket és a püspököket, hogy egyeztessek velük személyesen arról, hogy mik a problémák az oktatásban, és ezeket az ügyeket az országgyűlés elé hoztam. Iskolákba is ellátogattam, és tudja, hogy mi történt. A Fidesz rám küldte a helyettes államtitkárt, tehát hogyha én elmentem egy iskolát meglátogatni, hogy beszélgessek a pedagógusokkal és az iskolaigazgatókkal, akkor ezt le kellett jelenteniük a tankerületnek, és a helyettes államtitkár szintén megjelent ott, hogy ne tudjak beszélgetni az ő felügyeletük nélkül az iskolaigazgatókkal. Úgyhogy tisztelt miniszterelnök úr, ön tévedett, nem asszisztáltuk végig az elmúlt 16 évet, költségvetési szempontból sem, mert egyetlen olyan költségvetése sem volt az Orbán kormánynak, amit megszavaztam volna. Nem igaz.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ön részben eltért a személyes érintettség témájától, és időnként átment egy olyan területre, ami az egész frakciót érintette. Kérem, a közeljövőben ne ezzel a gyakorlattal éljen. Kifejezetten szorítkozzon a személyes érintettségre, Novák Elődöt pedig figyelmeztetésben részesítem. A mai ülésen legalább háromszor, négyszer közbekiabálásával zavarta felszólalót. Apáti Istvánt is figyelmeztetésben részesítem, mert nem csak a felszólalás zavarják, hanem az ülés vezetést is. Köszönöm szépen a megértésüket. Folytatjuk tovább. Balla György, éppen őhöz szerettem volna szólni. Arra tekintettel, hogy ügyrendi javaslattal kíván élni, tisztelettel tájékoztatom. Ezt egyébként az elnökasszony által kiosztott papíron is láthatja, hogy ebben a tárgyalási szakaszban nincs ügyrendi javaslat. Ezzel ön is pontosan tisztában van, úgyhogy hiába jelezte a felszólalási szándékát, nem tudok ezen a címen szót adni önnek. Következő személyes érintettünk Pócs János. Tisztelettel és nyomatékosan ismételten kérem, az előbbi felszólalásból is okulva, hogy kizárólag saját nevében, saját személyes érintettségével kapcsolatban beszéljen, legyen szíves képviselő úr, és ne térjen át más politikai vitára. Köszönöm szépen.
3: Kedves elnök asszony, két ügyben éreztem fontosságát a személyes érintettségnek. Miniszterelnök úr, azt bátorkodtam mondani, hogy engem a különböző üzemanyag kedvezmények nem érdekelnek. Szeretném jelezni, hogy az elmúlt 16 évben minden kedvezményt megszavaztunk az ársapkától kezdve.
1: Képviselő úr, az, hogy érdekli, nem érdekli, ez nem éri el azt a szintet, ami személyes érintettségnek minősül, ne haragudjon. Jó, megadom a lehetőséget, hogyha visszakíván térni, és valóban megmagyarázza, mi az a személyes érintettség, amit ön érez, de ilyen ízlésbeli kérdésekre nem adom meg a szót, úgyhogy legyen szíves, folytassa.
3: Folytathatom, elnök asszony? Személyes érintettségnek tekintem, amikor miniszterelnök úr azt mondta, hogy a járságban nem történtek útfejlesztések, sehol a régiében.
1: Tisztelt képviselő úr, ön is érzi és érti, hogy ez nem személyes érintettség. Ez egy politikai tér. Politikusként lehet erre reagálni, de ez nem az ön személyes érintettsége. Mi az, ami ön személyében érintette vagy sértette? Megadom újra a lehetőséget, hogyha tud ezzel élni. Parancsoljon.
3: Személyesen az érintett és az sértett, elnök asszony, hogy 60 és Jászberény között 4-sávos utat tervezett közbeszerzés alatt van.
1: Jó, elnézést, képviselő úr, azt gondolom, kimerítettük a plenáris ülésnek a kereteit, illetve a képviselőtársainak a türelmét. Kérem, foglaljon helyet. Balla György most már jelezte a személyes érintettségi hozzászólni kívánását, és ugyancsak ismételten nem akarom untatni a képviselőket, de ön is tudja a szabályokat. Kérem, hogy ennek betartásával szólaljon fel. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm. Az ügyrendit majd elmondom később, most a személyes érintettségről van szó. Engem a házelnök, a levezetőelnök kioktat. Helytelenül, rosszul alkalmazva a házszabályt, nem ismerve azt. Én jóval korábban ismertem a házszabályt, mint azt, hogy ön egyáltalán tudta volna, hogy létezik ilyen.
1: Elnézést, képviselő úr, nem utogasson, legyen szíves a plenáris teremben, és ne emelje a hangját. Képviselő úr, ne csapkodja az asztalt. Foglaljon helyet. Képviselő úr, én beszélek, öntől megvontam a szót, és szeretném tájékoztatni. Képviselő úr, képviselő úr. Az első szabály, amit ön megszegett, de nem szeretném a plenáris ülés türelmét erre használni, mert sokkal fontosabb érdemi dolgunk van. Megvárom, amíg tapsolnak. Hosszú napunk lesz, de mindenki türelemmel végig fogja ülni. Miniszterelnök úr, kérem, ön is várja végig, amíg szeretnék valamit mondani. Balla úr először is azt a gyakorlatot, hogy az ülésből fölkiabál, akár tetszik önnek az ülésvezetés, akár nem, ezt a gyakorlatot nem fogjuk folytatni, nem nézzük el senkinek, önnek sem. Az, hogy ön alkalmatlan időben alkalmatlan gombokat nyomkod, ez bocsásson meg, nem az én hibám. Az, hogy önnek nem tetszik az ülésvezetés, ezt tisztelettel elfogadom, de az önök által Panyi Miklós figyelmeztetésben részesítem, ez itt nem egy játszótér. Folytatom Balla György felé intézett dolgaimat. Köszönöm, Panyi úr, úgy tűnik nem érti. Balla Györgyhöz, ha megengedi, folytatnám, lehet, hogy ön nem elégedett az ülésvezetéssel. Én szembenézek önnel, ön meg elfordítja a fejét. Lehet, hogy nem elégedett az ülésvezetéssel. Ettől függetlenül tegye le a kezét, nem utogasson. Önhöz beszélek. Ettől függetlenül az ülésvezetés bírálata... Önhöz beszélek. Az ülésvezetés bírálata szintén meg nem engedett. Ebben a teremben ön az egyik, aki valóban legjobban kell, hogy ismerje a házszabályt. Kérem, hogy ennek betartásával folytassa a munkát. Köszönöm szépen. És most, hogy túl vagyunk ezen a minősíthetetlen szakaszon, engedjék meg, hogy visszatereljem a plenáris ülést az érdemi munkára. Tisztelt országgyűlés, napi rendelőtti felszólalása jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője, ideiglenesen hazánkban állomásozó EU-s források címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Miniszterelnök úr, ön tegnap a felelősség kérdéséről beszélt. Ugyanakkor, hogyha a politikai retorikáját figyeljük, akkor ön két módban beszél, múlt időben és jövő időben. És akkor tisztázzuk azt, hogy hol vannak ezek az uniós források. Ugyanis az Európai Bizottság hivatalos közleményében a Magyar Nemzet megkeresésére rögzítette, hogy semmilyen uniós forrás nem érkezett haza. Tehát akkor mondjuk ki itt a ház falai között, hogy egyetlen eurót eddig még nem hoztak haza. Az ön eddig, amit ön tett, és a Tisza kormány tett, azok a győzelmi jelentések, ezt sikerült eddig hazahozni. Az uniós források vonatkozásában ön ezt megismételte a Bledi Fórumon is, múlt időben, hogy ön hazahozta az uniós forrásokat. Erre mondta az Európai Bizottság, hogy ez nem igaz. Ugye 16,4 milliárd euróról beszélünk, ebből 10 milliárd az RRF és 6,4 milliárd euró a kohéziós források. Ugye az RRF vonatkozásában eleve szeptember 30-ai határidő van, ahol maga a bizottság fogja vizsgálni azt, hogy a szuper mérföldköveket önök teljesítették-e vagy nem. Szerintem ez is egy nagy felelősség, hogy igazat mondunk-e, amikor még az Európai Bizottság azt mondja, hogy vizsgálja azt, hogy teljesítették-e vagy nem. Ugye ez szeptember 30-a és évvégére történne a kifizetés. De ez nem egy adminisztratív kérdés, hogy ön igazat mondott-e vagy nem, amikor májusban, júniusban, illetve naponta 16.576-szor hozta haza az uniós forrásokat. De van ennél egy falsúlyosabb kérdés, és ugye többször felhozta a mese kérdéskörét. Ugye van az az ismert Mátyás király mese, ahol az okos lány, hoztam is, meg nem is, ugye, elhozza a madarat, majd elengedi. Az a rossz hírünk, amit látunk, hogy azért az Európai Bizottságban rutinos rókák ülnek. Bevitték önöket rendesen az erdőbe. Mert mi az uniós források vonatkozásában mi egy tranzitország leszünk. Az uniós források 70%-a át fog menni az országon, és nyugat-európai multinacionális cégeknél fognak ezek a források randolni. Akkor szakpolitikáról beszélünk. Nem érdekel a személyeskedés, nem érdekel, hogy mit gondol rólam, a KDNP-ről. Szakpolitikai választ kérnék szépen, miniszterelnök úr. Térjünk vissza az emberi méltóság tiszteletbetartására, és politikai vitákat folytassunk le egymással. Ugye itt 1,5 milliárd euró vasútfejlesztésre, 1,5 pedig villamosenergia hálózat bővítésre. Erre kapitány miniszter úr is mondta, hogy ennek a 70%-a ugye a turbinabeszerzés miatt, a különböző berendezések miatt, ez a tőke 70%-a forrásként külföldre fog vándorolni. A vasút esetében is a járműbeszerzés és a nagy százaléka nem magyar cégeknél fog landolni, nem a kis és közepes vállalkozók fogják ezeket az összegeket megkapni, és van még 2500 millió euró, az egyik a műhold, a másik pedig a mesterséges intelligencia, ez 1000 milliárd, ez pedig ugye valószínűleg az európai űripari koncessziónál fog landolni. Na ez itt a nagyon nagy kérdés, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy hát ő majd elhaknizik azzal a mondattal, hogy hazahozta az uniós forrásokat, szépen Ursula von der Leyenék pedig átfolyatják hazánkon ezeknek a forrásoknak a 70%-át. Ezekről kellene beszélnünk. Lehet is személyeskedni, de ezek azok kérdések, amik a magyar embereket valóban érdekli. Megtisztelne, hogy esetleg, ugye ön mindig kéri, hogy figyeljünk önre. Én csak ugyanezt a méltóságnak a megtartását kérjük viszont, hogy ide figyeljen. Ja, értem, önnek elég a fülét használni. Köszönöm szépen a megtiszteltetést. Itt az a kérdés, hogy az Európai Bizottság azt mondta egy jó kis politikai döntésre, hogy ez a mondat bőven elég önnek, hogy hazahozta forrásokat, és ők pedig szépen multinacionális cégeknek fogják ezeket a forrásokat átcsoportosítani. Nem érdekel ez a vélemény, hogy hogy szavaztunk, mert kétharmadal önök bármit meg tudnak csinálni. Azt sem érdekel, hogy a KDNP-nek ön szerint hány szavazója van. Az érdekel, hogy ezek az uniós források közvetlenül fognak a magyar családokhoz, és közvetlenül fognak-e kerülni a hazai vállalkozásokhoz, mert az fontos, és mielőtt még belém állna, hogy a vasúthálózatnak a bővítése, vagy a villamos energiahálózatnak bővítése nem fontos, de nagyon fontos, csak az a kérdés, hogy ezt ki fogja elvégezni. És nagyon szépen kérem, mindaddig, amíg egyetlen euró haza nem érkezett, ne jelentse ki többé, hogy hazahozta az Európai Uniós forrásokat, mert ez jelenleg még nem igaz. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kormány nevében Vitézi Dávid jelezte, hogy szólni kíván és választad. 5 perces időkereben parancsoljon, miniszter úr.
6: Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető helyettes asszony, velem kell beérnie. A helyzet úgy fest, hogy az Európai Uniós forrásokat hazahoztuk. és önök próbálják ezt mindenféle úton, módon árnyalni, zavart kelteni, félrevezetni a magyar állampolgárokat ezzel kapcsolatban, de hagyd mondjak el egy egyszerű, hétköznapi példát, amiből ez érthető. Hogyha ön bizonytalan abban mondjuk, hogy ön jogosult-e mondjuk lakáshitelt felvenni, összekészíti a papírokat, a jövedelem igazolását, a különböző egyéb dokumentumokat, a hosszas tárgyalásban, hogy elmegy a kereskedelmi bankokhoz, megnézi, hogy hol milyen feltételek vannak, bizonytalan benne, hogy ez meg tud-e történni, tud-e mindent teljesíteni. A végén, amikor meghozzák azt a döntést, hogy ez önnek jár, és aláírják önnel a hitelszerződést, úgy fog hazamenni otthon, és azt fog elmondani, hogy ez megvan, meg tudjuk venni az új lakást. És nem azt mondja, hogy hát a magyar nemzet azt írta, hogy ameddig nem utal a bank, addig ez nincs is meg. Ugye ez a logika, amit itt számon kér rajtunk. Ugyanis a helyzet úgy fest, hogy a Covid világjárvány után az Unió összes tagállamában a gazdasági helyreállítás érdekében elindult egy nagy fejlesztési program. 26 tagállamban, Magyarországot kivéve, az ott hivatalban lévő kormányoknak volt 6 évük ezt a forrást felhasználni, az összes úgynevezett mérföldkövet, ami ehhez kell teljesíteni. Önök a Fidesz kormányzás idején lemondtak ezekről a forrásokról, azokat a feltételeket, amelyek ezek hazahozatalához szükségesek lettek volna, korrupcióellenes intézkedések, a vagyonnyilatkozatok átláthatósága, az integritás hatóság megerősítése. De egyébként a szélerőműveket is mondhatjuk, hiszen azok a feltételek, amik most bekerültek a magyar jogrendbe, ezek a 2022-es helyreállítási terv részei voltak. Tehát ezeket önök nem valósították meg, önök úgy voltak vele, hogy inkább a magántőke alapok ne legyenek átláthatóak, inkább a vagyonnyilatkozatok, a családtagok vagyonnyilatkozata ne legyen ellenőrizhető, inkább az integritás hatóság ne vizsgálhasson közbeszerzéseket, és inkább lemondanak a magyar embereknek járó Európai Uniós fejlesztési forrásokról. Önök ezt a döntést meghozták. Ennek a kormánynak pedig volt 3 hónapja arra, hogy ezt a romhalmazt reparáljuk, és ezt megtettük. Az történt. Az történt, hogy azt a politikai megállapodást, hogy hogyan lehet a helyreállítási tervet ilyen rövid idő alatt teljesíteni, hogy mit kezdünk azokkal a mérföldkövekkel, amik már rég lejártak, 2024-es határidők voltak. Időutazók nem vagyunk, nem tudjuk azokat már teljesíteni. Erről szólt az a politikai megállapodás, amit Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök kötött Brüsszelben májusban. Tehát ott kijelöltük azt az úti tervet, hogy hogyan lehet ezt a pénzt hazahozni, hogy milyen projekteket, ő most felsorolta ezeket, például a hévek és a Intercity kocsik cseréje, amelyeket ezek szerint önök azért nem csináltak meg, mert azt gondolták, hogy külföldi lesz a jármű, és ezért hagyták az egyébként NDK-ból származó 60 éves járműveken zötyögni az embereket. Most ezt mondta. Tehát képviselőasszony, akkor ezek az új projektek, ha folyamatosan üvölt, miközben beszélek, akkor nehezen tudok válaszolni önnek. Tehát én csendben végighallgattam a kérdését. Tehát a 1,5 milliárd euró például az energiahálózat korszerűsítésre, vagy a 2 milliárd euróhoz közeli összeg a vasúti fejlesztésekre, ezek mind olyan fejlesztések, amiket ekkor májusban tárgyaltunk bele, hiszen az látszott, hogy az önök kormánya, az elmúlt 4 évben az RRF korábbi, 4 évvel korábbi tervében szereplő projektek 3/4-ét el se kezdte megcsinálni. Tehát az lehetetlen volt befejezni. Ezért le kellett tárgyalnunk új projekteket is, amiket szabályosan augusztus 31-ig le tudunk folytatni, vagy el tudunk indítani. Ekkor mondtuk először, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket. Majd ezt követően az elmúlt 3 hónapban, 7 nappal át éve, végig július és augusztus minden napján a hétvégéket is beleértve, az összes tárca szakembereivel közösen azon dolgoztunk, hogy minden egyes mérföldkő teljesüljön, és az országgyűlés képviselő is ezért töltötték itt nagy részt a nyarat, hogy ezeket a jogszabályokat át tudjuk ültetni a magyar jogrendbe, amik ehhez szükségesek. Ez megtörtént. Korrupcióellenes, átláthatósági jogszabályok, megújuló energia elterjedését szolgáló jogszabályok, közlekedéspolitikai jogszabályok, amikről én is sokszor beszéltem itt önöknek. Ezek az intézkedések megtörténtek. Én azt tudom mondani önöknek, hogy augusztus 31-én, amikor ez a határidő mind a 27 tagállamban eljött, nem csak Magyarországon, mi a legjobb tudásunk szerint azt állítjuk, minden felelősségünk tudatában, hogy mind a 127 mérföldkövet és az összes szupermérföldkövet teljesítettük. Ha ön a szomszédos országok híreit megnézi, akkor számos országban olyan híreket fog látni, hogy egyes parlamenti döntések nem születtek meg, egyes jogszabályok nincsenek meg, tehát tuti biztosan tudják, és ebből helyi politikai viták is vannak, szomszédos országokban is, hogy buktak uniós pénzeket, mert a mérföldköveket annak ellenére nem tudták teljesíteni, hogy 6 évük volt rá. Nekünk 3 hónapunk volt rá, és az összes mérföldkövet teljesítettük. Abban önnek igaza van, hogy ez a folyamat most úgy zajlik, nem csak itt, Portugáliában is és Litvániában is, mert ugyanazok a határidők érvényesek mindenkire, hogy augusztus 31-ig kellett a mérföldköveket teljesíteni, szeptember 30-áig kell ennek az igazoló dokumentumait benyújtani, de mi ebben előrébb járunk, tehát olyan aggódik, hogy hát ha amit mi mondunk, az nem fog teljesülni, azt tudom, hogy 85%-ában már benyújtottuk ezeket a dokumentumokat, tehát itt is előrébb járunk, mint a határidők.
1: Miniszter úr, kérem, és ezt követően
6: szeptember végétől december végéig történik meg az uniós pénzek kifizetése. Tehát hazahoztuk az uniós pénzeket, teljesítettük a vállalásunkat, és ezt a magyar emberek és a magyar gazdaság javára fogjuk fordítani.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Palóc Andrea Fidesz képviselője, be nem tartott ígéretek címmel, 5 perces időkeretben megadom a szót, parancsoljon.
7: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, remélem egyetért velem, elnök asszony, hogyha elhangoznak tárgyi tévedések a házban, azokat érdemes korrigálni. Nos, az első, hogy a legutóbbi aukció során a hosszú lejáratú állampapírok hozama emelkedett. A második, hogy mennyi folyószámla van az állam pénzén. Nos, az adórendszerünk nem olyan, mint a fizetés, minden hónapban nem egységesen érkeznek be az adóbefizetések, éppen ezért nem véletlen, hogy március 31-én kevesebb pénz van a folyószámláján az államnak, mint az egy nyári hónapban. És a harmadik, ami az árstoppot illeti, ez egy nagyon megfogható példa. 1200 forint volt egy piros tejföld doboza a bevezetés előtt, a bevezetés követően 400. Ami pedig a beszédemet illeti, a mai nap szerintem legfontosabb kérdése a be nem tartott ígéretek költségvetése. 300 milliárd forintos megszorítással indít. Ennyit kell a minisztériumoknak befizetniük, vagyis ennyi pénzt von el már most a kormány az egyes közfeladatoktól. A részletes összegeket csak október 15-én nevezik meg, miközben a befizetési határidő október 31. Az országgyűléstől tehát most kérnek egy felhatalmazást egy olyan elvonásra, amelynek címzetjeit és következményeit még nem ismerjük. A második számla a munkavállalókhoz érkezett a be nem váltott ígéretek költségvetésében. Bajer, közel 1000 munkahely. Bonyhádi zománcgyár, 150 munkahely. Tószeg, 483 munkahely. És ott van a szarvasi Gallikop aggasztó esete, a polgármester már felhívta erre a figyelmet. És hol a kormány, amikor gyárak zárnak be? Hiszen egyértelmű, nem a kormány a munkáltató, ezt mindannyian tudjuk, de ahogy már többször felhívtam rá a figyelmet, a területért felelős minisztériumnak továbbra sincs foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. És a harmadik számla, nos a harmadik számlát a családok és a vállalkozások együtt kapták az üzemanyagárakban. Ugyanis az üzemanyagáraknál még egyszerűbb az összehasonlítás. A miniszterelnök március 3-án így írt Facebook oldalán, idézem szó szerint, elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinástopot 480 forinton a magyar benzinkutakon, idézett vége. Aztán a kormány egyik első döntései között kivezette a védett üzemanyagárat. Ma a 95-ös benzin átlagára 621 forint, a gázolai 697. Egy átlagos család, hogyha benzinüzemű autót üzemeltet, ennek a teletankolása így 7050 forintjával kerül többe, mint amit a kampányban szükséges árként annak idején megneveztek. A fuvarozók, a gazdák, a vállalkozók pedig nem győzik kigazdálkodni a megnövekedett költségeiket. Egy gazda zsebéből a mai árakkal számolva nagyjából 15000 forintot vesznek ki naponta azzal, hogy megszüntették a védett üzemanyagárat. Tavasszal 595 forintos benzin és 615 forintos gázolajárat lehetett fenntartani akkor is, amikor a Brent olaj ára 100 dollár fölé emelkedett. Most 97 dollár körül vagyunk, mégis a 95-ös benzin 6,21, a gázolaj 6,97. Ha ellenzékben 480 forint volt a mérce, kormányon miért elfogadható a jóval magasabb ár? És a következő be nem tartott ígéret vesztesei pedig további több mint 200 000 honfitársunk lesz. 2024. szeptember 8-án, vagyis napra pontosan 2 évvel ezelőtt a jelenlegi kormányfő az alábbi ígéretet tette, idézem szó szerint. A Tisza kormány 2027-től duplájára emeli a jelenleg 266.800 forintos minimálbért, és azon fogunk dolgozni, hogy a kormányzati ciklus végére 1 millió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon, idézett vége. Nos, ezen ígéret alapján joggal várják a minimálbért kereső honfitársaink, hogy a jelenlegi 322.800 forintos minimálbér összege a jövőre beígért 266.800 duplája, vagyis 533.800 forint legyen, ám egyelőre, ahogy ezt hallani, a két számjegyű béremelés is kérdéses, ahogy arról korábban írt a sajtó. Így a be nem tartott ígéretek költségvetésének az igazi kérdései. Mely területektől vonják el a 300 milliárd forintot? Hogyan lett a kampányban követett 480 forintból 621 forintos benzin és 697 forintos dízelár? Ez a be nem tartott ígéretek költségvetése, ez a Tisza költségvetése. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsolj.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim. Köszönöm szépen a kérdést a vállalásainkról, nem ígéreteink vannak, vállalásaink, azok szépen fel vannak sorolva, önök is összeszedték őket, több mint 1200-at számoltak össze, ha jól emlékszem. Nekünk is van egy oldalunk, eredmények.kormány.hu, ott tudják követni önök is, szépen csoportosítva témák szerint a teljesített vállalásainkat. Ő most több vállalásunkat számon kérte, amíg részben teljesültek, részben teljesítés alatt vannak, részben megválaszoltuk ezeket a kérdéseket, de szeretném kihasználni a lehetőséget, valóban nagyon sok vállalásunk volt, fontos vállalásunk. Például a külpolitika terén is, ami abszolút összefügg azokkal a dolgokkal, amit ön mondott. Magyarország akár tetszik önöknek, akár nem, az Európai Unió és a NATO része. Magyarország Európa része. És a nagyon fontos... Sokszor hallottuk önöktől 10x év alatt a magyar szuverenitás szót, Magyarország függetlenségének és szabadságának a fontosságát, de valahogy ez mindig csak tettekben nyilvánult, meg nem tettek semmit, amikor a külügyminisztériumban orosz hekkerek kibe jártak, elvittek titkos információkat, nem tettek semmit, amikor harmadik országok ellenséges tevékenységet folytattak, akár az Európai Unió, akár azon belül Magyarország területén. Mi ezen a területen is másképpen járunk el, és teljesítjük a vállalásainkat, úgyhogy engedje meg, hogy felolvassam a külügyminiszter asszonynak az imént kitett ezzel kapcsolatos közleményét, szerintem minden szó fontos, és fontos, hogy minden magyar emberhez eljusson. A mai napon utasítottam a külügyminisztérium illetékes vezetőjét, hogy tájékoztassa Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomátától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok bárminemű megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tiszteletet és a szabályok betartása melletti párbeszédet. Köszönöm szépen a külügyminiszter asszonynak! Gondolom a közleményhez nem kell semmit hozzáfűznöm, mindenki értette, hogy miről van szó. Ellentétben önökkel, az önök kormányzásával mi nem tűrjük, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, Magyarország szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel meg is védjük Magyarország függetlenségét és szuverenitását. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Radnai Márka Tisza képviselője, független közmédia címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Tegnap a közmédia kapcsán megfogalmazódott benne meg kérdés, amit szerintem érdemes mindannyiunk számára feltenni. A politika határozza meg a gondolkodásunkat, vagy a gondolkodásunk határozza meg a politikát, amit képviselünk. Köszönöm szépen. A közmédia az nem csak egy televízió. A közmédia egy nemzet emlékezete. Ez a mi közös emlékezetünk, ez a mi közös alkotó műhelyünk. És egy tükör is, önmagunkkal szemben, és hogyha ez a tükör torz, mint ahogy az elmúlt 16 évben az volt, akkor ne csodálkozunk azon, hogy már saját magunkat sem ismerjük fel benne. És ezért fontos leszögezni, hogy nem kormánypárti közmédiát építünk, nem ellenzéki közmédiát építünk, hanem, Német Balázs képviselőtársam, bár nincs kiírva, jön egy szó, amit tudom, hogy nem ismer, független közmédiát építünk. És arra szeretném... És arra szeretném kérni önöket, hogy én értem a politikai narratíva építést, meg a pártpolitikai csatározásokat, de legalább a közmédia kapcsán próbáljunk meg szakmai szempontok alapján haladni. A múlt héten a Művelődési Bizottság meghallgatta a független közmédia testület jelöltjeit. A szakmai szervezetek jelöltjeit és a kormánypárti jelölteket támogattuk. A szakmai szervezetek esetében egyébként elsöprő többség volt. Az ellenzéki frakció jelöltjeit nem támogattuk, de nem azért nem támogattuk, mert ők az ellenzéki frakció jelöltjei, sőt, komoly dilemmát okozott a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjai körében, hogy egyetlen jelöltet sem tudunk tovább engedni. Hiszen a jogszabályt nem véletlenül, hanem szándékosan úgy hoztuk létre, hogy mind a szakmai szervezetek jelöltjei, mind a kormánypárti jelöltek, mind pedig az ellenzéki frakció jelöltjeinek helye és szerepe van a független közmédia testületben. De nem engedhetünk tovább olyan jelöltet, aki az elmúlt 16 év propagandagépezetének és a közszolgáltatóság leépítésének aktív részese volt, mert nem lenne fair azokkal az emberekkel szemben, akik annó felálltak a közmédiában, a propagandával szemben, és kirúgták őket, most pedig azt látják, hogy ilyen embert teszünk föléjük. És nem engedhetünk tovább... És nem engedhetünk tovább olyan jelöltet sem, akinek az emberi méltósághoz, az alapvető emberi jogokhoz, vagy a demokratikus közszolgálatisághoz való viszonya komoly kérdéseket vet fel. Ezért arra szeretnénk kérni az ellenzéki frakciókat, hogy jelöljenek olyan szakmailag és emberileg is tisztességes embereket, akiket a mi bizottsági tagjaink is tovább tudnak engedni. A közmédia szabadsága az nem a közmédia kiváltsága, hanem a magyar emberek szabadsága. És ezért bosszantó, hogy némely ellenzéki pártok politikai konfliktust próbálnak építeni a testület megalakulása körül. Ugyanis ezt szeretném jelezni, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Mert a testület 6 fővel is meg tud alakulni, ki tudják írni a vezérigazgatói pályázatot, és amennyiben az ellenzéki frakciók nem fognak újabb tagot jelölni, akkor ez a lehetőség a szakmai szervezetekre fog áthárulni. Higgyék el, hogy az elmúlt 16 év propaganda gépezete után nekünk nem az a feladatunk, hogy egy másik előélet tegyünk a közmédia elé, hogy eddig az egyik oldalnak a propagandája szólt, most a másik oldalnak a propagandája szólt, hanem teljes paradigmaváltásra van szükség, rendszerváltásra van szükség. És én azt szeretném, és szerintem ezzel a kollégáim is egyetértnek, és szerintem sokan önök közül is, én azt szeretném, ha pár év múlva egy 10 éves gyerek bekapcsolja a magyar televíziót, akkor azt lássa, hogy ez az én országom, hogy itt vannak a hőseim, itt vannak a mi történeteink, itt van a múltunk, és itt van a mi közös jövőnk is. És ezért szeretném megkérni az ellenzéki frakciókat, hogy jelöljenek olyan, ezeknek a kritériumoknak megfelelve olyan tisztességes és becsületes, szakmailag is elfogadható embereket, akiket tovább tudunk engedni. És mivel ez a feladatkör hozzám is tartozik, nyugodtan küldjék el e-mailen, el fogom olvasni. És amennyiben Németh Balázs képviselő úrnak külön véleménye van arról, hogy a közmédiában milyen műsort lehet készíteni, mit lehet leadni és mit nem, ajánlom figyelmébe a közhang.hu társadalmi egyeztetési platformot, ahol ön is és minden magyar ember elmondhatja a véleményét, és a jövő közmédia vezetői ezeket a véleményeket figyelembe fogják venni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány nevében megadom a szót 5 perces időkeretben Tarz Zoltán miniszter úrnak, és megkérem Balla György képviselő urat, hogy ne zavarja az ülést. Rendre utasítom, Balla György.
9: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Jó, ez nem egy klasszikus kérdés volt a kormányzat felé, amit nagy örömmel vettem a közmédia tárgyába, hogy mostanában nagyon sok olyan kérdéssel keresik meg a kormányt az ellenzék padsoraiból, ami nem a kormány hatásköre és kompetenciája, és örömmel hallottam ebben a felszólalásban, hogy a képviselőtársam ezzel teljesen tisztában van, nem a kormány felelősségévé teszik például azt, hogy mi történt a művelődési bizottságban, a parlament művelődési bizottsága miért nem tudta támogatni az ellenzék jelöltjét. Szokatlan lehet a velem szemben ülő ellenzéki képviselőtársaknak, és mi ezt el kell fogadjuk, hogy idő kell még, míg a reflexek átalakulnak, hogy nem a kormány dönt egy független testület ne a helyett, és mi ezt el kell fogadjuk, és el fogjuk fogadni, mert alapvetően a türelem és a megbékélés az, ami munkája azt a tevékenységet, ahogy a parlamenti képviselőtársaim, illetve mi magunk, a kormány is dolgozunk. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az elmúlt 16 évben önök mindent megtettek, és ebben igen komolyan használták a közmédiát is, hogy a társadalomban a gyűlöletet, az egymás meg nem értését, a békétlenséget, a hazugságot hintsék el lépten nyomon, hogy mindenféle eszközzel próbálják a kiegyensúlyozott tájékoztatást ellehetetleníteni. A mi szempontunk és a kormány célja az volt akkor, amikor indítványozta a médiatörvény módosítását, első módosítását, az az volt, hogy ezt a kiegyensúlyozottságot és átláthatóságot végre meg lehessen teremteni, hiszen a mindenkori közmédia nem a kormányé, hanem a magyar embereké. Én nagyon örülök annak, hogy képviselő úr a felszólalásával tiszta vizet öntött abba a pohárba, amelyben az elmúlt napokban, hetekben gyakran zavarossá vált a víz, hogy ne mondjam, viharos helyzet alakult ki egy pohárban az ellenzéki képviselők, hogy is mondjam, nem teljes mértékű helyzet megértéséből fakadóan. A megújuló közmédia felügyelete ugyanis nem a kormányzat feladata. A Fidesz-KDNP az elmúlt időszakban semmi más nem tett, mint a háborús riogatás, a tudatosan elcsavart valóság átadójává tette a közmédiát. Értesültünk nem olyan régen arról, hogy volt a közmédiában, egész pontosan a Kunigunda utcában egy valóságosan nem létező, de virtuálisan ott lévő ötödik emelet. Erről egészen biztosan a velem szemben ülő Németh Balázs nagyon sokat tudna mesélni, és ott ült egy atyafi, egy bukott, az Orbán kormány, első Orbán kormány egyik bukott államtitkára, Várhegyi Attila, politikai komisszár, aki a közmédiát irányította, alkalmanként magával, a nagyfőnökkel, a pasával is találkozva, hogy ott az irányításhoz szükséges útmutatást megkapja. És ilyeneket mondott, csak egy idézet kezdődik, szerintem a fenyegetés az jó. És ezt fokozni is kell a ma délutánival, idézet bezárva. De egész biztos vagyok abban, hogy Németh Balázs nagyon sok kellemes beszélgetést fel tud idézni Várhegyi Attilával, amikor átvette az utasításokat. Elképesztő az, ahogy ellenzéki képviselőtársaim azon a kormányon próbálják számon kérni a közmédia irányítását, amely visszaadta és visszaállította a közmédia Fidesz-KDNP által elvett autonómiáját. Önök aggódnak a közmédia függetlenségéért, miután 16 éven át más sem tettek, mint ezt a függetlenséget tiporták és tették tönkre. Én nagyon sajnálom, hogy az ellenzéki frakciók nem tudtak még olyan jelöltet, szakmai jelöltet javasolni, akit a Művelődési Bizottság el tudott volna fogadni. Mi várjuk, hogy ez a szakmai jelölt meglegyen. És azt is hadd mondjam el, hogy ahogy azt már hallottuk a képviselő úrtól, amennyiben ez nem áll elő, akkor a szakmai szervezeteknek lesz lehetősége az így megüresedett helyeket betölteni, de egészen biztos vagyok abban, hogy ezt önök nem hagyják, hanem meg fogják találni a megfelelő jelölteket. Nagyon remélem azt is, hogy az önök munkájával és az önök hozzájárulásával egy olyan közmédiát fogunk tudni létrehozni a független vezetésnek, amely reménység szerint októberben kerül majd megválasztásra egy nyílt és szabad pályázat útján, amely valóban minden emberhez tud szólni, mindenféle szempont, mindenféle igény, mindenféle kérdés érvényesülni tud, hiszen ilyen közmédiát, ilyen országot szeretnénk építeni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Novák előd ügyrendi jelentkezést jelentett be, illetve ezt a gombot nyomta meg. Tisztelettel tájékoztatom, hogy nincs erre lehetőség, hogy ebben a tárgyalási szakaszban ügyrendi kérdésben megnyilatkozzon, és félreértések elkerülése véget a következő határozathozatali szakban sem lesz erre lehetőség. Személyes érintettség okán Németh Balázs Lajos kíván szóra emelkedni. Tisztelettel kérem, hogy mielőtt megkapná a szót, ön is figyeljen azokra a kioktatásokra, figyelmeztetésekre, amely alapján megkapja a szót, tehát kifejezetten az indokolással kérem, hogy kezdje, és valóban a személyét érintő kérdésre reagáljon csak, semmilyen egyéb politikai vitába ne menjen bele. Köszönöm.
10: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Önök önként építenek itt a parlamentben is.
1: Ez az, amire az előbb utalni kívántam, képviselő úr. Tisztelettel kérem még egyszer, pillanat, megkapja a lehetőséget, hogy folytassa. Még egyszer nekifuthatunk annak, hogy elmondja, hogy mit érez személyes érintettség alatt. Megadom a szót, parancsoljon.
10: Elnök asszony, hatszor hangzott el a nevem itt a tisztelt házban az elmúlt szűk 15 percben. Kérdezem, hogy elégséges-e ahhoz, hogy személyes érintettség miatt szóljak?
1: Hogyha ha ez kérdés, ez önmagában nem elegendő, tehát meg kell magyaráznia ennek ellenére is.
10: Okay. Radnai Márk azt mondta, hogy nem ismerem a függetlenség fogalmát. Önök azok, akik a függetlenség fogalma alatt a miniszterelnök kommentjével akarnak és rugatnak is ki embereket a közmédiától. Önök azok, akik olyan közmédiát építenek, ahol egy szélső liberális portál cikke után 2 órával kirúgnak embereket a közmédiától. Soha életemben nem fogadtam el senkitől politikai utasítást, amikor a közmédiánál dolgoztam. Önök azok, akik olyan közmédiát építenek, amelyik egy szélsőségesen liberális, Magyar Péter önkényét szolgáló közmédia lesz, és hogyha bekapcsolja majd a közmédiát, én bízom benne, hogyha egy 10 éves ember nézi, akkor nem drogot népszerűsítő koncerteket fog.
1: Tisztelt képviselő úr, jelentősen és többször eltért a tárgytól. Megvontam öntől a szót. Folytatjuk tovább, tisztelt országgyűlés. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkát. Kérem tisztelettel, hogy valamennyien ellenőrizzék, a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámláló gépben. Soron következik a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló TPER 405-ös számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról szóló döntés és a zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra 2 részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát 131 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot az országgyűlés elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 130 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül elfogadta azt. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén 2 részletben kerül sor. Kérem a tisztelt országgyűlést, kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 134 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es számú országgyűlés határozat módosításáról szóló H/544-es számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról szóló döntés és zárószavazás. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az összegző módosító javaslat elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosítást. Javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül az összegző módosító javaslatot elfogadta. Most a zárószavazás következik. Felhívom a figyelmüket, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem tisztelettel az országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül az egységes javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Most soron következik a független közmédia testület elnökének és tagjainak a megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket, az országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, valamint vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Művelődési Bizottság javaslatára házelnök asszony S/589 számú javaslatában Bálint Viktort, Hargitai Miklóst, Szabó Györgyöt 4 évre, de legfeljebb az új országgyűlés megalakulásáig, míg dr. Bájer Juditot, Kollár Árpádot és Sükös Miklóst 2 évre a független közmédia testület tagjává, valamint a tagok közül dr. Bájer Juditot a független közmédia testület elnökévé 2026. szeptember 9-i hatállyal javasolja megválasztani. A javaslatot, valamint a jelöltek életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Az országgyűlés a független közmédia testület elnökét és tagjait egyenkénti nyílt szavazással a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választja meg. Elsőként a tagokról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Bálint Viktort a független közmédia testület tagjává? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, 51 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül Bálint Viktort a független közmédia testület tagjává megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Hargitai Miklóst a független közmédia testület tagjává? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül Hargitai Miklóst a független közmédia testület tagjává megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Szabó Györgyöt a Független Közmédia Testület tagjává? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 52 nem és 0 tartózkodással Szabó Györgyöt a Független Közmédia Testület tagjává megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja dr. Bayer Juditot a Független Közmédia Testület tagjává? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm szépen. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 140 igen szavazattal, 45 nemmel és egy tartózkodás mellett dr. Bárjai Juditot a Független Közmédia Testület tagjává megválasztotta.

Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Sükös Miklóst a Független Közmédia Testület tagjává? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 140 igen szavazattal, 45 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett Sükös Miklóst a Független Közmédia Testület tagjává megválasztotta. Tisztelt országgyűlés, most a Független Közmédia Testület elnökéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja a Független Közmédia Testület tagjai sorából dr. Bájer Juditot a Független Közmédia Testület elnökévé. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 46 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett dr. Bájer Juditot a Független Közmédia Testület elnökévé megválasztotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az ünnepélyes eskütételek és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem dr. Bayer Juditot, Bálint Viktort, Hargitai Miklóst, Szabó Györgyöt, Kollár Árpádot és Sükösd Miklóst, hogy fáradjanak együtt az ülésterem közepére, és tegyék le esküjüket. Felkérem Bodóczi István jegyzőt, hogy olvassa elő majd az esküszövegeket, a tisztelt országgyűlést pedig kérem, hogy ezt felállva hallgassák végig. Először a Független Közmédia Testület elnökének eskütétele következik.

0: Én
1: dr. Bajer Judit.
0: Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom.
1: Független közmédia testületi elnöki tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom.
2: A független közmédia testület tagjainak eskütétele következik.
0: Én
3: Sükasvár Gáspár.
0: Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Független közmédia testületi tagi tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolom.
4: Isten engem úgy segéljen.
2: Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott tisztségviselőket pedig, köztük elsőként a megválasztott elnököt, kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat.

Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak a Független Közmédia Testület elnökének és tagjainak megválasztásukhoz. Eredményes munkát és sok sikert kívánok!

Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk a munkát. Most mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala következik. A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Szentkirályi Alexandra és dr. Latorcai Csaba mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványok megvizsgálásra átadásra kerültek a Mentelmi Bizottságnak. A Mentelmi Bizottság megtárgyalta az indítványokat és benyújtotta H/632, H/634, H/635 és H/636-os számú határozati javaslatait. Ezekről az országgyűlés vita nélkül külön-külön határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit asszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatait szóban megkívánja indokolni. Parancsoljon!

0: Tisztelt Országgyűlés! Szentkirályi Alexandra és dr. Latorcai Csaba képviselők mentelmi jogára vonatkozó 4 indítványunkat tekintettel azok szoros tartalmi összefüggésére egyazon felszólalás keretében ismertetem önök előtt. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2 átiratában indítványozta Szentkirályi Alexandra és dr. Latorcai Csaba képviselők mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A 2 nevezett országgyűlési képviselővel, továbbá más személyekkel szemben a feljelentők, akik a végelszámolás alatt lévő Budapest Brand Nonprofit ZRT korábbi cégjegyzésre jogosult képviselői, konkrétan a jogi személy operatív vezérigazgató helyettese, illetve a vezérigazgatója, jogi képviselőjük útján tettek feljelentést. Valójában egyazon ügyről van tehát szó, azért van 4 indítvány, mert 2 feljelentő és 2 feljelentett személy érintett ebben az ügyben. A tényállás szerint Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése eseti bizottságot hozott létre, amelynek feladatkörébe többek között a sértett jogi személy és jogelődei 2014 és 2025 közötti gazdálkodása szabályosságának és célszerűségének vizsgálata tartozott. A feljelentés szerint Szentkirályi Alexandra és dr. Latorcai Csaba a rágalmazás vétségét egyes esetekben a jelentés tervezett témafelelőseiként, a jelentés tervezetben foglalt közléseikkel, állításaikkal, más esetben pedig a jelentés tervezettel kapcsolatos közösségi média tartalmaikkal, kommunikációjukkal követték el. A feljelentettek állítása szerint a feljelentők állítása szerint közléseit számos országos eléréssel rendelkező sajtótermék is átvette. Így megvalósult a nagy nyilvánosság. A mentelmi bizottság tájékoztatta az érintett országgyűlési képviselőket az indítványokról, lehetőséget biztosított számukra, hogy írásban, illetve szóban kifejtsék álláspontjukat. Szentkirályi Alexandra képviselőasszony nem élt ezzel a lehetőséggel, dr. Latorcai Csaba írásban kifejtette a véleményét, illetve meg is jelent a bizottság előtt, és szóban is elmondta álláspontját. Dr. Latorcai Csaba közölte a bizottsággal, hogy véleménye szerint ő nem tett becsületsértő kifejezést egyik feljelentő személyre vonatkozóan sem, kiemelte továbbá, hogy az egyéb feljelentettek pártállástól függetlenül hasonlóan látják az ügyet, amelyet feltétlenül ki kell vizsgálni. Mindezek alapján a mentelmi bizottság elnökeként jelen ügyekben is a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot indítványoztam, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban követett gyakorlatának, illetve megfelel azon általános elvnek is, hogy a mentelmi jog magánvádas esetekben, magánvádas cselekmények esetében nyújtson védelmet az országgyűlési képviselők képviselői minőségükben gyakorolt szabad véleménynyilvánítása tárgyában. Mindezek miatt tehát a mentelmi jog fenntartását javasoltam a bizottságra mind a 4 esetben, és a bizottság egyhangulag elfogadta ezt az indítványt. A mentelmi bizottság javaslata tehát az, korábbiaknak megfelelően, hogy az országgyűlés Szentkirályi Alexandra és dr. Latorcai Csaba mentelmi jogát ezen rágalmazás cselekményt kimerítő magánvádas esetekben ne függessze fel. Köszönöm a szót!
1: Köszönöm szépen. Most megkérdezem Szentkirályi Alexandra képviselőasszony, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/632-es számú határozati javaslat szerinti mentemi ügyben 5 perces időkeretben? Nem kíván élni. Köszönöm szépen. Most a határozathozattal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a H/632-es számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szentkirályi Alexandra országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/632-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most!

0: Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 5 igen, 167 nem és 9 tartózkodó szavazat mellett nem függesztette fel a képviselőasszony mentelmi jogát. És megkérdezem dr. Latorcai Csaba képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/634-es számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyben 5 perces időkeretben. Igen, megadom a szót, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, igen, élnék a hozzászólás lehetőségével, mert egy roppant delikát ügyről van szó, amit ajánlok a tisztelt képviselőtársaim figyelmébe. Ahogy elnök asszony felvezetésében is elhangzott, igazából egy Facebook bejegyzésem, egy 2025. október 17-én kelt Facebook bejegyzésemet vonták kritika alá két feljelentő, egyébként ugyanannak a kéznek a munkája két feljelentés, mert szórúszóra megegyeznek a beadványok. Amit akkor írtam, azt most is fenntartom, és azt is fenntartom, hogy ez semmilyen módon nem volt rágalmazó, sem becsületsértő, azokra a személyekre illetően egészen biztosan nem, akik a feljelentést megtették. És amit még szeretnék ezzel kapcsolatban tisztelt képviselőtársaimnak elmondani, hogy ez összefüggött az akkori hivatali tevékenységemmel, és azt is bejelentettem ebben a Facebook posztban, hogy felkértem Domokos Lászlót, aki akkor az akkori minisztériumnak a szakértője volt, hogy vonja a vizsgálata alá a Budapest Brand működését. Egyébként ezt megtette, ez a jelentés most is megtalálható a vidékfejlesztési és településfejlesztési minisztériumban. De az ügy miért érdekes? Azért, tisztelt képviselőtársaim, mert az ugye nem derül ki ebből az ügyből, ami önök elé kerül, hogy ebben az ügyben az elsőrendű feljelentett az a Podmanicki mozgalom fővárosi képviselője, másodrendű feljelentett Szentkirályi Alexandra képviselőtársam, aki akkor a Fidesznek volt a fővárosi képviselője, harmadrendű feljelentett Vitézi Dávid László miniszter úr, negyedrendű feljelentettség jutott mindösszesen nekem, az ötödrendű feljelentett a Fidesznek jelenlegi fővárosi képviselője, a hatodrendű feljelentett a Tisza párt fővárosi, jelenlegi fővárosi képviselője, és a hetedrendű feljelentett a szintén a Tisza pártnak az egyik fővárosi politikusa. Miért tartom fontosnak mindezt elmondani? Azért, mert miközben hónapok óta más se hallunk itt az országgyűlésben, mint olyan kifejezések, hogy tolvajlás, maffia, polip, vagy éppen a ma használt kifizető helyek fogalma. Itt van, tisztelt képviselő társaim, egy olyan ügy a fővárosi önkormányzathoz, Karácsony Gergelyhez kötődően, amiről pártállástól függetlenül ugyanazt gondoljuk, vagy legalábbis gondoltuk egy évvel ezelőtt, amikor ez az ügy keletkezett, nem tudom, hogy most is ugyanazt gondoljuk-e, nevezetesen, hogy a fővárosi önkormányzat és a főpolgármesteri hivatal tele van korrupciógyanús ügyekkel. Önök is tudják, hiszen a saját politikusaik is így nyilatkoztak, amiért ugyanebben az ügyben most feljelentés alatt állnak ők is. És mit látunk ehhez képest? Hát azt látjuk, hogy a kormány politikusai, egyébként Vitézi miniszter úr is, inkább parolázik a főpolgármesterrel, semmint itt lenne egy lehetőség, hogy elinduljanak egy olyan ügyben a vizsgálat útján, amiről mindannyian úgy gondoljuk, hogy valóban megalapozott. Ha tehát, tisztelt képviselőtársaim, következetesek akarnak lenni, akkor menjenek el a főpolgármesteri hivatalba, nyissák ki a szekrényeket, higgyék el, fognak ott találni lábasfejű jószágokat, és hogyha és akkor vegyék komolyan azt, hogy vessenek véget a korrupció gyanús ügyeknek, vessenek véget mindannak, ami a fővárosi önkormányzatban zajlik. Ekkor lennének hitelesek, azt kérem, tegyék meg. Köszönöm figyelmüket.
0: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság H/634-es számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Latorcai Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/ 634-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 4 igen szavazat. Kérem, ne zavarja senki a határozat kihirdetését. Tehát még egyszer, az országgyűlés 4 igen szavazat, 165 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett a képviselő úr mentelmi jogát nem függesztette fel. Megkérdezem Szent Királyi Alexandra képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/ 635-ös számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyében? Nem kíván élni, köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Ugyancsak emlékeztetem önöket, hogy a bizottság H/ 635-ös számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom ismételten a figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Szent Királyi Alexandra országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/ 635-ös számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm szépen, megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 6 igen szavazat, 161 nem szavazat és 14 tartózkodás mellett a képviselő asszony mentelmi jogát nem függesztette fel az országgyűlés. Most megkérdezem dr. Latorcai Csaba képviselő urat, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével? Nem, az imént már elmondta, amit szeretett volna, akkor most a határozathozatal következik. Újra emlékeztetem önöket, hogy a bizottság H/ 636-os számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Itt is érvényes az, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Latorcai Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/ 636-os számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. 5 igen szavazattal, 165 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett Latorcai Csaba képviselő úr mentelmi jogát az országgyűlés nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk. Most az általános vitákkal fogjuk folytatni, de előtte 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm a munkát!

0: Megkérem tisztelettel képviselőtársaimat és a kormány tagjait, hogy tegyék lehetővé, hogy az ülést folytatni tudjuk, amennyiben megbeszélni valójuk van, akkor a folyosón, büfében vagy az üléstermen kívül bárhol ezt megtehetik kedvük szerint, azonban az országgyűlés ülését folytatni szeretnénk általános vitákkal. Köszönöm szépen, ha ezt lehetővé teszik. Az ülés ezen időszakában van lehetőség az ügyrendi felszólalások elmondására. Ügyrendi kérdésben kért szót Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a házszabály 18. paragrafus első bekezdése szerint a napirend előtti felszólalásokat hétfő délig kellett volna bejelenteni. Azonban Magyar Péter ennek szokás szerint nem tette eleget, nemhogy tegnap délig nem jelentette be, csak ma az üléskezdés előtt kevesebb mint egy órával került föl a parlament honlapjára, hogy ő is hozzá szeretne szólni, és ebből már rendszer csinál, ezért tisztelettel kérem, hogy a házbizottság következő rendes ülésén vizsgálja meg ezt a miniszterelnöki rendszeres, szándékos házszabálysértés, hiszen rá is vonatkoznának azok a szabályok, hogy nem kiabálhat be folyamatosan, és sorolhatnám. Ezt pedig azért is kellene különösen kivizsgálni, mert most Torockai László kitiltása miatt hiába kérte a Mi Hazánk mozgalom, hogy a napirend előtti felszólalásunkat módosíthassuk, ilyen értelemben a határidő után. Nekünk ugyanezt nem engedélyezte az országgyűlés hivatala, tehát e kettős mércét is kérem megvizsgálni, hogyha a miniszterelnök rendre visszaélhet a házszabállyal e tekintetben is, hogy amikor eszébe jut, akkor szólal föl, még ha a házszabály erre nem is biztosít neki lehetőséget. Kérem tehát, a következő házbizottságban ezt a kérdést megvizsgáljuk. Köszönöm szépen.
0: Természetesen a képviselőcsoportnak lehetősége van arra, hogy akár ezt az ülésvezetési kérdést, akár más döntését a házvezetésnek a házbizottság keretein belül felvesse, és ott ezt megtárgyalják. Tisztelt Országgyűlés, soron következik Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 566-os számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsolja, miniszter úr! Miniszter úr jelzi, hogy az előterjesztői expozét a pulpitusról kívánja elmondani, ennek természetesen nincs akadálya. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés, hölgyeim és uraim! A 2026. évi költségvetési törvény módosítását a kormány 2026. augusztus 31-én nyújtotta be az Országgyűlésnek, amelyben a korábban tervezett 3,7%-os hiánycél 7,5%-ra emelte. A törvényjavaslat célja, hogy a költségvetés ismét a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és ezzel helyreállítsa azt a kiszámíthatóságot, amelyre a gazdaság szereplőinek, a háztartásoknak és magának az államnak is szüksége van. A költségvetésnek mindenekelőtt megbízható viszonyítási pontnak kell lennie. Ha a törvényben szereplő előirányzatok és a tényleges folyamatok tartósan elszakadnak egymástól, akkor a költségvetés elveszíti iránytű szerepét, ez pedig a pénzügyi stabilitás és végső soron a hazánkba vetett befektetői bizalom megrendülésével jár. A mostani módosítás ezért nem egy egyszerű technikai korrekció, hanem a tényleges helyzet számbavétele és a költségvetésnek a valósághoz igazítása, ami az első lépés a Magyarország iránti bizalom visszaépítésében. A törvényjavaslat preambuluma ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez a valóság költségvetése. Azt gondolom, ez pontosan kifejezi a módosítás lényegét. A költségvetési politika hitelességének alapja nem az, hogy kedvezőnek tűnő számokat rögzítünk, hanem az, hogy a számok mögött reális makrogazdasági feltételezések, ténylegesen rendelkezésre álló bevételek és végrehajtható kiadási döntések állnak. A 2026. évi költségvetést az előző országgyűlés a GDP 3,7%-ának megfelelő hiánnyal fogadta el. A pénzügyminisztérium által elvégzett átvilágítás ugyanakkor azt mutatta, hogy kormányváltás és korrekciós intézkedések nélkül az idei hiány elérte volna a GDP 8,3%-át. A két szám közötti különbség már önmagában is indokolttá teszi, hogy az országgyűlés előtt a költségvetés főszámai újra a tényleges folyamatok alapján kerüljenek meghatározásra és megtárgyalásra. Tisztelt országgyűlés! Már az átadás átvétel során azzal kellett szembesülnünk, hogy az előző kormány által is ismert előrejelzés 6,8%-os GDP arányos hiányt jelzett előre az idei évre, az eredetileg tervezett 3,7% helyett. Ebben kiemelt szerepet játszottak a túlárazott szerződéses kötelezettségek, az állam pazarló kiadásai, valamint a gyengébb gazdasági pálya is. Többek között ezek azok a tényezők, tisztelt képviselőtársaim, amelyekre így együttesen az előző kormány felelőtlen gazdálkodásaként szoktam utalni. Miközben a költségvetési hiánycél az ismételt felülvizsgálatok ellenére is már tarthatatlan volt, a Fidesz kormány népszerűségvesztésének megállítása érdekében közpénz 10 és 100 milliárdokat költött el valós fedezet nélkül az áprilisi választásokat megelőzően, és azért, hogy amíg még teheti, tovább gazdagítsa a NER holdudvarát. A problémák azonban még korán sem értek véget a 6,8%-os előrejelzéssel. A részletes átvilágítás ezen felül a GDP további, mint egy 0,4%-ának megfelelő, eltitkolt vagy alábecsült hiánynövelő tételt azonosított. Ide tartozik az egészségügyi és az ország és az önkormányzati egyenleg romlása, egyes útfejlesztések többletkiadása, az N7 állami védelmi ipari vállalathoz kapcsolódó kiadások, valamint az űrkutatási szolgáltatási szerződés költsége. Ezeket a tételeket az előző kormány ismét csak kifelejtette a költségvetési kalkulációjából, pedig ezekkel együtt már reálisan 7,2%-os hiánnyal kellett volna számolniuk. De ami talán a legfelelőtlenebb mindközül, az a helyreállítási és ellenálló képességi eszközből származó uniós bevételek kezelése. A korábbi költségvetés ugyanis 969 milliárd forintnyi. A GDP mintegy 1,1%-ának megfelelő olyan RRF forrással számolt, amelynek lehívási feltételeit az előző kormány nem is tervezte teljesíteni. Más szóval, az előző kormány a költségvetés elfogadásakor pontosan tisztában volt azzal, hogy ez a bevétel nem áll rendelkezésre, a kiadások tervezésekor mégis kalkulált velük. Ez nem más, mint a költségvetés kozmetikázásának klasszikus esete. A magasabb hiánypálya hátterében egy negyedik tényező, egy alapvető tervezési hiba is meghúzódik. A Fidesz kormány az elmúlt évek költségvetési tervezései során a magyar gazdasági növekedést szisztematikusan túlbecsülte. Az idei költségvetésben ez a hatás pedig már egymásra rakódott. A 2026-os költségvetést az előző országgyűlés 2025. júniusában úgy fogadta el, hogy az idei évre 4,1%-os növekedéssel tervezett, miközben ezzel szemben 2%-os bővülés reális az idei évben. Csak hogy már a kiindulási alap is súlyosan elhibázott volt. 2025-re eredetileg 2,5%-os növekedést ígértek, és mindössze 0,5% lett belőle. A makrogazdasági tervezés évről évre ismétlődő hibája így egymásra rakódott. A költségvetés tehát nem a valósághoz, hanem egy vágyvezérelt növekedési pályához igazították. Ennek egyenes következménye pedig, hogy a nominális GDP A tervezett 95.747 milliárd forint helyett mintegy 92.284 milliárd forint lett, és ez is tovább növelte a hiányt a tervezett 3,7%-hoz képest. Összefoglalva tehát, a Fidesz fedezetlen választási költekezése, a félrekalkulált gazdasági növekedés, a masszív túlárazásokból következő többletkiadások, valamint az eredeti költségvetési törvénybe hazug módon betervezett uniós források eredményeképpen kormányváltás nélkül az idei évben 8,3%-os hiányra számíthattunk volna. Ebből a helyzetből kellett kiindulnunk a költségvetés újratervezésekor, tisztelt képviselőtársaim. A Tisza kormány egyik legnagyobb feladata, amit a választóktól kapott, hogy ezt a súlyos örökséget kezeljük. Nézzünk szembe vele, mérjük fel az előző kormány felelőtlen gazdálkodása okozta károkat, és lássunk neki közpénzügyeink rendbetételének. Büszkén mondhatom, hogy már a kormányzásunk első időszaka is látványos eredményekhez vezetett. Mindenekelőtt az Európai Unióhoz való viszonyunkat kellett rendeznünk. A kormány meghozta azokat a korrupció ellenes intézkedéseket, amelyek nem csak az uniós elvárásoknak felelnek meg, de azt is biztosítják, hogy a magyar emberek pénze a lehető legjobban hasznosuljon. A kormány által a nyár folyamán kötött RRF megállapodás 0,5%-ponttal javítja az idei államháztartási egyenleget. A választások eredménye alapvető fordulatot hozott Magyarország befektetői megítélésében is, amit jól mutat a forint erősödése, valamint az államadósság finanszírozási költségének, az állampapírhozamoknak a csökkenése. Ezek már az idei évben a GDP 0,1%-pontjával mérsékelték a várható hiányt, miközben a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi kör, azaz a KEKVÁK átalakítása további 0,2%-ponttal. Összességében tehát alig pár hónap alatt az új kormánynak sikerült 0,8%-ponttal javítania az idei hiánykilátásokon. Ennek eredményeképp a júliusban nyilvánosságra hozott költségvetési leltár már 7,5%-os várható hiánnyal számolt. A mostani törvényjavaslat ezt a pályát teszi a költségvetési törvény részévé, kiegészítve az azóta meghozott intézkedések bevételi és kiadási hatásaival. Tisztelt Országgyűlés! A kiadási felülvizsgálat során abból az alapelvből indultunk ki, hogy a hiány mérséklését az állam saját működésében a korábban vállalt kötelezettségek felülvizsgálatával, nem pedig a kiadások fűnyíró elvi visszavágásával kívánja elérni. A költségvetés valós alapokra helyezése és működésének racionalizálása nem azt jelenti, hogy azoktól kell elvennünk, akik az elmúlt évek során rendre megszenvedték az előző kormányzat felelőtlen gazdálkodását és a nehéz helyzetben élőket tudatosan cserben hagyó politikáját. A cél ennek éppen az ellenkezője. A családok jólétét vagy jövedelmi helyzetét veszélyeztető intézkedésekre éppen ezért nem kerül sor, sőt, éppen, hogy az állam hatékonyabb működése teszi lehetővé, hogy lépéseket tegyünk a rászorulók helyzetének azonnali javítása érdekében. A költségvetés módosítási javaslat 403 milliárd forintnyi konkrét, már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. Ezek közül 88 milliárd forint a túlárazások letöréséből adódik, ezen belül 72 milliárd forint csak az űrkutatási szolgáltatási díj felülvizsgálatához. 16 milliárd forint pedig további informatikai és kommunikációs kiadások csökkentéséhez kapcsolódik. További 57 milliárd forint megtakarítást jelent egyes belföldi és külföldi támogatások, valamint a nem kellően hatékony gazdaságtámogatási programok felülvizsgálata. Az állam saját működésében mintegy 41 milliárd forintos megtakarítás érhető el. Ennek része a képviselői illetményalap csökkentése, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, egyes kiemelt állami intézmények gazdálkodásának racionalizálása és a külképviseleti működés ésszerűsítése is. A legnagyobb tétel a beruházási kiadások felülvizsgálata, amely összesen 217 milliárd forinttal javítja az egyenleget. A cél itt nem a szükséges fejlesztések leállítása, hanem a projektek költségének, ütemezésének és társadalmi megtérülésének újraértékelése. A megtakarítás többek között a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés, a Mohácsi-Dunahíd, valamint egyes honvédelmi szerződések felülvizsgálatából származik. A konkrét intézkedések mellett a törvényjavaslat további 300 milliárd forintos, még be nem azonosított megtakarítási célirányzatot tartalmaz a kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési fejezeteket illetően. Ennek célja, hogy a május óta követett felelős kiadási kontroll az év hátralévő részében is fennmaradjon, és további túlárazások, pazarló kiadások kerüljenek felülvizsgálatra a költségvetési egyenleg javítása érdekében. Összességében tehát a célzott, már nevesített intézkedések és az év végéig várható további megtakarítások együttesen 703 milliárd forinttal a GDP mintegy 0,8%-ával javítják majd az idei hiányt. Ez a költségvetési módosítás egyik legfontosabb eleme. Tisztelt Ház! Az eddig elmondottak alapján felmerülhet önökben, hogy a már megvalósított és az év hátralévő hónapjaira tervezett takarékossági intézkedések, a pazarlások és túlárazások megszüntetése, az olyan közpénz szivattyúk, mint a kekvák felszámolása, valamint az uniós források hazahozatala után miért nem tervezünk a 7,5%-nál is alacsonyabb hiánnyal az idei évre. Nos, ennek az az oka, hogy a prudens költségvetési tervezés azt is jelenti, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a rendkívüli, de előre nem tervezhető kockázatokat sem. Az idei aszály az ország csak nem teljes területét érinti. És a vízhiány nem csak a mezőgazdaságban, hanem az energiaellátásban is közvetlen költségvetési kockázatot jelent. A rekord alacsony folyóvízszintek miatt kieső hazai villamosenergia termelést részben drágább forrásokból kellett pótolni, ami a költségvetés kiadásait és az állami vállalatoktól származó bevételeket egyaránt érinti. Ezeknek a kockázatoknak az átlátható kezelése érdekében a törvényjavaslat 500 milliárd forintos havári alapot hoz létre. Az alap az aszály, az energiakrízis és más előre nem látható külső események következtében felmerülő kiadásokra biztosít elkülönített fedezetet. A havári alap költségvetési logikája egyszerű. A ma már azonosítható, de pontos összegükben még bizonytalan kockázatokat célszerű előre és átlátható módon megjeleníteni. Amennyiben az alap teljes összege nem kerül felhasználásra, az természetesen a tényleges éves hiány csökkenti, a pénzt az állam nem költi el más célra. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat átvezeti a Tisza kormány első szociális intézkedésének költségvetési hatását is. Több mint 400 ezer rászoruló gyermek számára 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosítunk, ennek idei költségvetési hatása 40 milliárd forint. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak, a tűzifa áfakulcsa 27%-ról 5%-ra csökken, és a szociális tűzifa kerete megduplázódik. A gyógyszerek áfa csökkentésének idei nettó hatása 2 milliárd forint, a tűzifához kapcsolódó intézkedéseké 21 milliárd forint. A három szociális intézkedés együttes költségvetési hatása így 63 milliárd forint. A költségvetési politika szempontjából itt is nagyon lényeges a kormány által követett logika. A kiadási felülvizsgálatból származó megtakarítások lehetővé teszik, hogy a hiány csökkentése mellett is célzott támogatást kapjanak azok a társadalmi csoportok, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A fiskális fegyelem és a szociális szempontok ilyen értelemben nem egymás alternatívái, hanem ugyanannak a felelős költségvetési politikának a részei. Egyszerűbben fogalmazva, gondos gazdálkodás mellett mindig kell, hogy jusson forrás azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van az állam segítségére. Ennek a megfontolásnak az eredménye, hogy a költségvetési módosítási javaslat végül 7,5%-os hiánnyal számol 2026-ra. Tisztelt Ház! A módosított költségvetés központi alrendszerének kiadási főszege 49.025 milliárd forint, bevételi főszege 41.915 milliárd forint, pénzforgalmi hiánya pedig 7.110 milliárd forint. Az eredményszemléletű ESA hiány célja a GDP 7,5%-a. Ez a hiányszint magas. Éppen ezért fontosnak tartom világossá tenni, hogy a kormány a 7,5%-os hiányt már rövid távon sem tekinti elfogadható állapotnak, így 2027-ben jelentős lépést teszünk ennek érdemi csökkentésére. A módosítás elsődleges szempontja most az, hogy az idei költségvetést reális alapokra helyezze. A hiány alakulását három nagy tényező eredőjeként érdemes értelmezni. Az első az örökölt, a korábban tervezetni lényegesen kedvezőtlenebb költségvetési helyzet. A második az idei évben jelentkező rendkívüli kockázatok, mindenek előtt az asszály és az energiapiaci helyzet. A harmadik pedig az új kormány által megkezdett kiadási felülvizsgálat és felelős gazdálkodás, amely ezek hatását részben ellensúlyozza. Tisztelt Országgyűlés! A magasabb hiány és a korábban tervezetnél alacsonyabb nominális GDP következtében az államadósság GDP arányos mutatója 2026-ban átmenetileg emelkedik. A 2025. évi 74,6%-os szintről az idei év végére 77,5%-ra nominális értelemben a tavaly évvégi 64.913 milliárd forintról várhatóan 71.518 milliárd forintra nőhet. Az adósságráta emelkedését nem lehet kedvező folyamatként értékelni, és nem is így tekintünk rá. Ezt a helyzetet örököltük. Az államadósság tavaly és tavaly előtt is nőtt, és az előző kormány túlköltekezése miatt idén is szükségszerűen nőni fog. A 2026-os év feladata számunkra a valós helyzet számbavétele és a költségvetés stabilizálása. 2027-től a GDP arányos államadósságot ismét csökkenő pályára állítjuk. Ehhez nem egyszeri intézkedésekre, hanem többéves fiskális stratégiára van szükség. A kormány a 2027. évi költségvetés előkészítésével párhuzamosan benyújtja majd a középtávú költségvetési strukturális tervét is. Ennek olyan kiadási és hiánypályát kell kijelölnie, amely összhangban áll az uniós szabályokkal, és megalapozott módon biztosítja az államadósság ráta tartós csökkentését. Fontos hangsúlyoznom, hogy nem az uniós elvárások miatt, hanem saját jól felfogott érdekünk miatt kell a közpénzügyeinket rendbe tenni. Középtávon a kormány azt kívánja elérni, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Ehhez tartósan alacsonyabb hiányra, csökkenő adósságrátára, árstabilitásra és hiteles gazdaságpolitikára van szükség. A mostani költségvetési módosítás ennek a folyamatnak az első fontos lépése. Végezetül a kormány nevében szeretném megköszönni a költségvetési tanácsnak, hogy áttekintette a törvényjavaslatot, és megfogalmazta konstruktív véleményét, amely szerint a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben előírtaknak. A tanács véleménye is megerősíti azt, hogy az országgyűlés egy megalapozott törvénymódosítási javaslat tárgyalását kezdheti meg. Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Összefoglalva az elmondottakat, a 2026. évi költségvetés módosítása abból indul ki, hogy a költségvetési törvény csak akkor tudja betölteni iránytű szerepét, ha reális képet ad az államháztartás helyzetéről. A korábbi 3,7%-os hiánycél a tényleges folyamatok alapján nem volt tartható. Az átvilágítás 8,3%-os intézkedések nélküli hiánypályát tárt fel. Az Európai Unióval kötött megállapodás, az intézményi változtatások és a pénzügyi feltételek javulása ezt a pályát 7,5%-ra mérsékelte. A törvényjavaslat ezen felül 403 milliárd forint konkrét kiadáscsökkentést és további 300 milliárd forint fejezeti megtakarítást érvényesít, miközben 500 milliárd forintos havári alapot képez az idei rendkívüli kockázatokra és biztosítja az új szociális intézkedések fedezetét. A módosítás tehát egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a költségvetési kockázatok őszinte bemutatását és a kiadási fegyelem megerősítését. Nem oldja meg egy lépésben az elmúlt években felhalmozódott valamennyi problémát, de megteremti annak feltételét, hogy a következő évek költségvetési politikája ismét megbízható adatokra és számon kérhető célokra épüljön. A költségvetés hitelességének helyreállítása nem önmagáért való cél. Alacsony a kockázati felárat, mérsékelte finanszírozási költséget, kiszámíthatóbb vállalati környezetet és végső soron magasabb, fenntartható gazdasági növekedést alapozhat meg. Ezt jelenti az a bizalom, aminek a helyreállításáról beszélünk. Azt gondolom, hogy a most benyújtott törvényjavaslat ebbe az irányba tesz érdemi lépést. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt országgyűlés, köszöntöm Horváth Gábor urat, a költségvetési tanács elnökét, aki jelezte, hogy élni kíván a házszabály 36. paragrafus 11. bekezdésében foglalt felszólalási jogával. Megadom a szót elnök úrnak 15 perces időkeretben, aki a felszólalását szintén a pulpitusról mondja el. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen! Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Visszatekintve az elmúlt évekre, 2015 eleje óta 8 alkalommal, legutóbb 2023-ban adott véleményt a költségvetési tanács a költségvetési törvény évközi hivatalos parlamenti módosítására. A gazdasági és fiskális mutatók idei jelentős változása mindenképpen okot ad erre. A költségvetési tanács üdvözli az emiatt kezdeményezett törvénymódosítást, mivel a költségvetés hivatalos korrekciója a felelős államháztartási gazdálkodás alapkövetelménye. A jelenlegi bizonytalan világgazdasági és geopolitikai környezet által generált, a szokásosnál is nagyobb kockázatok miatt az óvatosság, a költségvetési fegyelem és a rugalmas alkalmazkodás minden korábbinál fontosabb. Ahogy Széchenyi István írt a Hitel című művében, nem a jövedelmek csökkenése tette nagyjainkat tönkre, hanem az, hogy nem vettek erőt magukon valamivel kevesebbet költeni jövedelmiknél. A költségvetési törvény évközbeni korrekciója éppen ezért kiemelt szakmai felelősség. Tájékoztatom önöket, hogy a költségvetési tanács 2026. augusztus 17-én kapta meg a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tervezetét. Ezzel kapcsolatos véleményét a 2026. augusztus 24-i ülésén alakította ki, majd megküldte a kormányt képviselő pénzügyminiszternek, és azt nyilvánosságra is hozta. A következőkben összefoglalom a tanács véleményét, annak indokolását, és kitérek a kormány válaszára is röviden. A tanács az alaptörvényben kapott felhatalmazása alapján a 2026. évi központi költségvetési törvény módosítására irányuló tervezetet és annak makrogazdasági hátterét, folytatva eddigi gyakorlatát, egységében vizsgálta a tervezet részleteit, bevételeit, kiadásait, azok megalapozottsága, valamint az egyensúlyi szempontok és az államadósság szabály teljesülése szempontjából elemezte. A tanács elosztáspolitikai kérdésekben ezúttal sem foglalt állást. Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy a tanácsnak a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló, 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tervezetének hitelességére vagy végrehajthatóságára vonatkozóan nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a stabilitási törvény 24. paragrafus második bekezdése szerinti egyetnemértés jelzését. A tanács üdvözli a gazdasági és fiskális mutatók jelentős változása miatt kezdeményezett törvénymódosítást, ugyanakkor fontosnak tartja olyan robusztus költségvetési szabályok megalkotását, amelyek biztosítják, hogy az államadósság mutató középtávon megalapozottan csökkenő pályára kerüljön, hozzájárulva a kormányzati szektor kamatkiadásainak mérséklődéséhez. A tanács megállapította, hogy a 2026. évi költségvetési törvény módosításával tervezett 7,5%-os kormányzati szektor ESA hiány, azaz uniós módszertan szerinti eredményszemléletű hiány, és az éves összevetésben 2,9%-ponttal 77,5%-ra emelkedő államadósság mutató az alaptörvény és a stabilitási törvény módosításait követően megfelelnek a jogszabályoknak, ha a 2026. évi értékük csak a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben tér el az előírásoktól. Erre vonatkozóan számítást a kormány a tanács részére nem adott át, ugyanakkor a mostani költségvetési törvénymódosítás hiány és adósságterve a kormány indokolása szerint a fenti feltételeknek megfelel, mert olyan középtávú költségvetési tervbe illeszkedik, amely érdemben csökkenő hiány és adósságpályát eredményez. A költségvetési tanácsnak átadott törvénytervezet és az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat azonos mértékű 2026. évvégi államadósságot tartalmaz. A részletes ismertetés előtt néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is megemlíteném, hogy a tanács a tervezetben foglaltakra vonatkozó véleményének kialakításánál figyelembe vette egyes közpénzügyekkel kapcsolatos törvények módosítását. Magyarország alaptörvényének 17. módosítása hatályon kívül helyezte a jogszabály 44. cikk 3. bekezdését, amely szerint a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához az alaptörvény 36. cikk 4. és 5. bekezdésében foglalt államadósság szabály betartása érdekében a költségvetési tanács előzetes hozzájárulása szükséges. A tanács ugyanakkor a stabilitási törvény 24. paragrafusa alapján továbbra is véleményezi a központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó olyan törvénytervezetét, amely a központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegét megváltoztatja, vagy a költségvetési hiány mértékét növeli. A közpénzügyi reformokkal összefüggésben az egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló 2026. évi 45. törvény módosította a költségvetési törvény tervezésekor és módosításakor teljesítendő törvényi kötelezettségeket, azaz költségvetési szabályokat. A stabilitási törvény 7. paragrafus első bekezdésének módosítása következtében a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésére vonatkozó definíció módosult. Ebből következően az éves bruttó hazai termék reálértékének csökkenése mellett a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésének minősül, és ezért az alaptörvény adósságcsökkentési előírása alól felmentést ad, az az eset is, ha az éves bruttó hazai termék reálértéke a megelőző 3 évben nem emelkedett összességében 1%-ot meghaladó mértékben a tárgyévi költségvetési törvény vagy annak módosítása előkészítése során rendelkezésre álló adatok szerint. Az alaptörvény 36. cikk 6. bekezdése szerint a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén az adósságcsökkentési előírástól a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni. Mivel a 2023-2025. Években összesen 0,4%-kal nőtt a GDP reálértéke, így a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesésére vonatkozó kiterjesztett definíciót tartalmazó fenti klauzula a 2026. évi költségvetési törvény módosításakor alkalmazandó, az a tervezett kormányzati szektor egyenleggel kapcsolatban jelen helyzetben felmentést ad az alaptörvénnyel és az Európai Unió jogával szükséges összhang, valamint az államadósság mutató csökkentésének kötelezettsége alól. Másodszor a kormánynak a tanács megállapításaira adott válaszát a törvényjavaslat tartalmazza, ezért arra csak igen röviden néhány tételre szorítkozva térek ki. A tanács fontos

tartalmazza, melynek része egy munkacsoport felállítása, amely a középtávú költségvetési keretrendszer és a hazai költségvetési szabályok kialakítását is vizsgálja majd. A tanács véleményében szintén jelezte, hogy az új Európai Uniós költségvetési keretrendszerben kiemelten figyelt mutatószámokra, mint a nettó kiadások és a kontrollszámla egyenlege vonatkozóan a tervezet nem tartalmaz információt, illetve az államadósság mutató 2026. évi növekedésével kapcsolatban az alaptörvény 36. cikk 6. bekezdésében foglalt nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékű eltérés részleteit a tervezet nem tartalmazza. Kiemelném, hogy a kormány válasza értelmében a 2027-es költségvetési törvénytervezet előkészítésével párhuzamosan októberben nyújtja majd be Magyarország felülvizsgált nemzeti középtávú költségvetési strukturális tervét az Európai Uniós intézményeknek, amely a nettó kiadásokra és a kontrollszámra egyenlegére vonatkozóan is részletes információkat tartalmaz majd. Az ebben lefektetett költségvetési pálya az uniós előírásokkal összhangban a kormány ígérete szerint biztosítani fogja hazánk kikerülését a 2024-ben megindult túlzott deficit eljárás alól, és azt, hogy a GDP arányos hiány és államadósság megalapozottan csökkenő pályára kerüljön. Így a mostani költségvetési törvénymódosítás hiány és adósságterve a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges középtávú költségvetési tervbe illeszkedik. A tanács nyilvánosságra hozott véleményével összhangban tájékoztatóban először a költségvetés makrogazdasági hátterével, ezt követően az államháztartás, pontosabban a kormányzati szektor hiány céljával és az államadósság alakulásával foglalkozom. Tisztelt Országgyűlés! A bruttó hazai termék 2025-ben 0,5%-kal bővült elmaradva a költségvetés 2,5%-os várakozásától, ami az áthúzódó hatáson keresztül az idei növekedést is visszafogja, mint arra a pénzügyminiszter úr is utalt felszólalásában. A tervezet a hatályos költségvetési törvényben várt 4,1% helyett 2%-os gazdasági növekedéssel számol, ami a piaci előrejelzések felső sávjában helyezkedik el. A növekedés hazai alapjai közül a lakossági fogyasztás továbbra is erős, amelyet a magas bérdinamika és a fogyasztói bizalom támogat. Ugyanakkor a növekedési kilátásokat jelentős kockázatok is övezik, a hazai villamosenergia termelés kihívásai, az aszály, illetve a továbbra is kedvezőtlen, geopolitikai és világkereskedelmi konfliktusokkal terhelt világgazdasági környezet. 2026 első negyedévében a bruttó hazai termék 1,7%-kal bővült. A háztartások fogyasztása 5,5%-kal nőtt, míg a bruttó állóeszköz felhalmozás az előző negyedéveknél kisebb mértékben 1,1%-kal mérséklődött. Az áruk, valamint a szolgáltatások exportja 1,8%-kal csökkent év per év alapon. A nettó export így összességében 4,5%-ponttal fogta vissza a növekedést, melyet az export mérséklődése mellett az import volumenének bővülése magyarázott. A KSH előzetes adatközlése alapján a második negyedévi bővülés a nyers adatok szerint 1,7, az igazított adatok alapján 1,6%-ot ért el. 2026-ban a fogyasztás 4,4%-os várt bővülése mögött a magas bérdinamika és a fogyasztói bizalom emelkedése, valamint az első negyedévre koncentrálódó jövedelemnövelő kormányzati intézkedések állnak. 2026-ban a fogyasztás mellett a bruttó állóeszköz felhalmozás éves bázison 2,1%-os bővülést érhet el, az üzleti bizalmi indexek erősödése és az elérhetővé váló EU források lehívásának élénkítő hatása következtében. A gyenge exportpiaci kereslet a vártnál visszafogottabb kivitelt eredményez. Így az év során 0,1%-os lehet az export, és 2,3%-os az import változása. Magyarország felvevő piacainak növekedése a vártnál lassabb lehet, de azonosíthatók növekedési fordulatra utaló jelek. 2026 első felében bizonyos autóipari és egyéb vállalatok termelésbe állása már megjelent az ipari termelési adatokban, mellyel 4 év után ismét pozitívvá vált az ipari ágazat GDP hozzájárulása. A költségvetésben foglalt makropálya teljesülésére nézve elsősorban az elhúzódó geopolitikai konfliktusok, a hazai villamosenergia termelés kihívásai, valamint az ezekből következő energiaáremelkedés és az aszályhelyzet jelentenek kockázatot. A nemzetközi piaci hangulatot továbbra is az iráni konfliktus helyzete, ennek következtében a nyersanyagpiacok reakciói és a fejlett piaci hosszú hozamok emelkedő szintje határozzák meg. A csökkenő globális olajkínálat tartós energiaellátási kockázatot jelenthet. A magasabb olaj- és üzemanyagárak, a fogyasztói árak és az importköltségek emelése mellett rontják a külkereskedelmi mérleget, míg a magasabb energiaárak az európai, így a magyar export szempontjából meghatározó gazdaságok növekedését is fékezhetik.

0: Jelentősen mérsékelheti a GDP bővülését a mezőgazdasági teljesítmény csökkenése az idei év a szájos időjárása következtében, illetve a paksi atomerőmű termelésének visszafogása, amely nem csupán a villamosenergiaállátás biztonsága, hanem a magasabb áramimportigény és a hazai energiaállátás költségeinek szempontjából is meghatározó. A tervezet szerint a nemzetgazdasági foglalkoztatottság szintje az idei évben 0,6%-kal lehet alacsonyabb a 2025-ösnél, mely teljes egészében a versenyszférához köthető. Az előrejelzés szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 9,5%-kal emelkedhet az idei évben, amihez hozzájárul a minimálbér 11%-os emelése, a fegyverpénz januári kifizetése, valamint a közszférában végrehajtott ágazati béremelések. A költségvetési pálya szerint 2026-ban 1,6%-on alakul az infláció. A 2025-ben tapasztalt 4,4%-nál mérsékeltebb áremelkedési ütemet elsősorban a tavalyhoz képest erősebb forint és az élelmiszerárak csökkenése magyarázza. 2026 első hónapjaiban az elmúlt 25 év egyik legalacsonyabb átárazásai valósultak meg, és a havi árváltozások az ezt követő hónapokban is mérsékeltek maradtak. Tisztelt Ház! A 2025. évi 69. törvény Magyarország 26. évi központi költségvetéséről a kormányzati szektor eredményszemléletű hiányát 2026-ban a GDP 3,7%-ában határozta meg. A tervezett hiány 2025. novemberében a kormányzati bejelentések alapján a költségvetési törvény normaszövegével, valamint az uniós gazdasági kormányzási keretrendszer előírásaival és az uniós jog keretein belül aktivált országspecifikus mentesítési záradékkal összhangban 5%-ra emelkedett. A 2026. májusában újonnan felálló kormányzat a költségvetés felülvizsgálásáról döntött, 2026. júliusi várakozása szerint a 2026. évre várható ESA hiány a GDP 7,5%-át éri el, döntően az évelei magas hiány következtében. A kormány 2026. júliusi felülvizsgálatában publikált 7,5%-os várakozásához képest a költségvetési törvény módosítása összességében a GDP 0,4%-át 36 milliárd forintot elérő hiány javulást eredményez. A módosított hiánycél a GDP arányában 1/10-re kerekítve a júliusi várakozáshoz képest változatlan, a GDP 7,5%-a. A törvényjavaslat indokolása szerint a 36 milliárd forintos változás a kormány hiánynövelő, iskolakezdési támogatás, áfa csökkentés, szociális tűzifa program keretnövelés és kiadás csökkentő intézkedéseinek, az adóbevételek elmaradásának, valamint a havária alap kiadási előirányzat felállításának eredője. A tervezet alapján a költségvetési hiány 2025. évi értékéhez képesti emelkedését 2026-ban a lényegében stagnáló kamatkiadások mellett az elsődleges hiány érdemi növekedése okozza. A GDP arányos bruttó eredmény szemléletű kamatkiadások a törvénytervezet szerint a 2026. évi 3,8%-os értékhez képest 3,9%-ra emelkedhetnek 2026-ban. A költségvetés kamatkiadások nélkül számított elsődleges egyenlege a törvénytervezet alapján a 25. évi tényleges, mínusz 0,9%-os értékhez képest nagyobb hiány mutatva 2026-ban a GDP mínusz 3,6%-án
1: alakulhat. Elnök úr, elnézését kell kérnem, de 15 perces időkeret állt rendelkezésére.
0: Értem. Akkor a hozzászólásomat azzal szeretném zárni, hogy a tanács tehát alapvető ellenvetést nem jelzett a módosított szabályok alapján, a költségvetés módosítása megfelel az adósságszabálynak, illetve alkalmazható a felmentési klauzula, és szeretném megköszönni hozzászólásom végén pénzügyminiszter úrnak és munkatársainak a tanács munkáját segítő hozzájárulását, a tisztelt képviselő hölgyeknek és uraknak pedig megköszönve figyelmüket, jó munkát kívánok a 2026-os költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatásához. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Bújdosó Andreának, a Tisztek képviselő csoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház. Azt hiszem, hogy nem a legalkalmasabb időpontban van ez a tárgyalás, mindenki messze van, viszont azt láttam, hogy nagyon nagy az érdeklődés az ellenzéki frakcióban is. Majd kíváncsi vagyok, hogy mennyire próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, vagy mennyire próbálnak abba belekötni, amit most a költségvetés tanács elnöke is jónak talált arra, hogy elfogadja az országgyűlés. Egy ország költségvetéséről könnyű úgy beszélni, mintha az csak számok lennének, és különböző eredmények, milliárdok, százalékok, hiánycélok, előirányzatok. De szeretném világossá tenni, hogy a költségvetés az nem egy Excel tábla, legalábbis nem csak az, főleg nem az. Az állami költségvetés minden magyar ember közös kasszája. Benne van a munkából levont adó, benne van az áfa, amit a boltban fizetünk, benne van a vállalkozásoknak a befizetése, benne van annak az ápolónak, tanárnak, rendőrnek, vállalkozónak, munkásnak a pénze, aki minden hónapban hozzájárul ahhoz, hogy ez az ország működjön. Ezért a költségvetés nem a kormány pénze, nem a miniszterek pénze, nem az országgyűlési képviselők pénze, és főleg nem valamelyik politikus vagy gazdasági kör pénze. Ez a magyar emberek pénze. És ezért egy állami költségvetéssel szemben a legelső követelmény az, hogy igaz legyen. Nem az a lényeg, hogy jól hangozzon, hanem hogy pontos, megbízható és átlátható legyen. Mert ha egy ország költségvetése nem mond igazat, akkor az állam saját polgárait vezeti félre. A 2026-os költségvetést 2025 nyarán 3,7%-os GDP arányos hiánnyal fogadták el. Az átvilágítás, itt már elhangzott, azt mutatta, hogy további intézkedések nélkül a valódi hiány 8,3% lett volna. Nem néhány tized százalékpont volt az eltérés. Nem egyszerű prognózis hibáról beszélünk, ugye ezt tudják. 3,7 helyett 8,3%. Ráadásul az átadáskor megismert belső előrejelzés már 6,8%-os hiánnyal számolt, miközben kifelé továbbra is a 3,7%-os törvényi szám volt látható. Tehát ez nem került korrigálásra több mint 9 hónap alatt sem, amikor már látható volt, hogy ez nem tartható. De hát ezt azért megszokhattuk, hogy a 2022 óta regnáló, 26-ig regnáló nemzetgazdasági miniszter egyetlen egy számot sem talált el soha. Sem makrogazdasági, sem a nyugdíjminimum értékét sem találta el. Ami a legnagyobb probléma mindemellett, hogy közben kivettek a közös kasszából. Hogyan? Hadd mondjak erre egy analógiát. Képzeljünk el egy családot, fel kell újítani a házukat. Az egyik szülő intézi a kivitelezőkkel az üzletet. A munka valójában 10 millió forintba kerül. De a család többi tagjának azt mondják a kivitelező és az egyik szülő, hogy ez 15 millió. A közös családi kasszából kifizetik a 15 milliót. A különbözetnek az egyik része pedig később valamilyen módon visszakerül ahhoz a családtaghoz, aki az üzletet intézte. Mi történt? A család közös pénzéből magánpénz lett. Ami addig mindenkié volt, az egyszer csak valakinek a dugi pénze lett. És ha ez a családtag ezt a pénzt még csak nem is a család jövőjére teszi félre, ez egy jó történet lenne, hanem luxusra, szerencsejátékra, italra vagy más szenvedélyre, miközben azt mondja a saját gyermekeinek, hogy nincs pénz iskolára, nincs pénz a házra, nincs pénz a nagyszülők gondozására, akkor egy idő után senki sem fogja azt mondani, hogy itt egyszerűen csak rossz gazdálkodás történt. Azt fogják mondani, meglopták a családot. Tisztelt képviselőtársaim! Az állami költségvetéssel kapcsolatban ugyanez a kérdés. Mi történik akkor, ha túlárazott szerződéseket kötnek? Mi történik akkor, ha közpénzből értelmetlen, pazarló beruházásokat finanszíroznak? Mi történik akkor, ha a közérdek helyett kivételezett üzleti körök érdeke lesz az első? Ez a folyamat az, amelyben a közös kassa pénzéből magánvagyon lett. A magyar emberek pénzéből. Jacht, magánrepülő, luxus ingatlan. Olyan magánvagyonok, amelyek nagyságrendjét egy átlagos magyar ember egy életen át sem tudja megkeresni, de még álmaiban sem tudja elképzelni. De ez a történet nem csak azokról szól, akik ebből meggazdagodtak, hanem mindazokról is, akik látták és hagyták, hogy ez megtörténjen. És egyszer mindenkinek fel kell majd tennie magának a kérdést. Hogyan néz a saját gyermekei szemébe? Mit mond nekik? Láttam, mi történt, de hallgattam? Tudtam, hogy a közös pénzből magánvagyon lesz, de megszavaztam? Vagy azt mondják majd, én ebből semmit nem láttam. 16 év kormányzás után melyik válasz a jobb? Hogy tudták? Vagy hogy fogalmuk sem volt arról, mi történik az ország pénzügyeivel? Mert ez az örökség nem csak egy magas költségvetési hiány, nem csak államadósság, hanem elmaradt beruházások, sérülékeny energetikai rendszer, előregedett közlekedési és vízgazdálkodási infrastruktúra, kivéreztetett önkormányzatok, egészségügy, oktatás és szociális ellátások. És természetesen adósság is. Ez az a csomag, amit a következő generáció kezébe adott az előző kormány. Az a dolgunk, hogy változtassunk rajta. És az első lépés ehhez meglepően egyszerű. Igazat kell mondani. Ezért ez a költségvetési módosítás mindenek előtt a valóságról szól. A valós növekedésről, a valós hiányról, a valós bevételekről, a valós kiadásokról. Az eredeti költségvetés, ezt is hallottuk, már 4,1%-os gazdasági növekedésre épült, a jelenlegi várakozás 2%. De nem írhatunk a költségvetésbe olyan pénzt, ami nincs. Ugye ezt tudják, csak nem mindig tudták. Nem írhatunk bele olyan bevételt, amelyről tudjuk, hogy nem fog megérkezni. Az eredeti költségvetés például 969 milliárd forint a GDP 1,1%-ának megfelelő RRF forrással számolt úgy, hogy az ehhez szükséges jogállamisági és antikorrupciós feltételeket nem teljesítették. Egy család sem tervezheti meg úgy a következő évet, hogy bevételként beír 1 millió forintot, amit tudja, hogy nem fogja megkapni. Hova fog jutni ez a család? Egy ország sem teheti ezt meg. A módosított költségvetés 7,5%-os hiányt mutat. Magas hiány? Igen. De valódi. És ez óriási különbség. Mert hamis számokra nem lehet gazdaságpolitikát építeni. Valós számokra viszont igen. És már most vannak eredmények. Az örökölt 8,3%-os pályához képest az EU-val kötött megállapodás, a kekva rendszer átalakítása, a forint erősödése és a hozamcsökkenés együttesen 0,8% ponttal javította a várható egyenleget 7,5%-ra. És itt jutunk el ahhoz, miért nem pusztán erkölcsi kérdés a tisztességes gazdálkodás. A bizalomnak ugyanis ára van, és a bizalmatlanságnak is. Ha a befektetők nem hisznek egy ország számainak, akkor magasabb kockázati prémiumot várnak. Ha egy vállalkozó nem bízik az ország jövőjében, nem fog beruházni, és nem fogja gyarapítani a GDP-t. Ha magasabb a kockázati prémium, drágábban finanszírozzuk az államadósságot. A kormányváltás óta az állampapírhozamok 1,1-1,3%-ponttal csökkentek. Ez nem elvont pénzügyi mutató, ez pénz. Magyar adófizetői pénz. Amit nem kamatra kell fizetni, azt iskolára, kórházra, vasútra, utakra, vízhálózatra, vagy gazdaságfejlesztésre lehet fordítani. Ezért mondjuk, hogy az átláthatóság pénztér. A hitelesség pénztér, a bizalom pénztér. És a korrupció minden magyar családnak súlyos pénzébe kerül. Ezért kezdődött meg a túlárazások és a pazarlások felszámolása is. A törvénymódosítás mintegy 400 milliárd forintnyi konkrét megtakarítási intézkedést tartalmaz, és további 300 milliárd forint megtakarítással számol a felelős gazdálkodás folytatásából. Összesen 703 milliárd forintnyi egyenlegjavító intézkedés. Ebből 88 milliárd forint a túlárazások letörése. Itt hallottuk, hogy kb. 63 milliárd forint az, ami az idén érinti a különböző szociális juttatásokat. Ez bőven fedezhető a túlárazásokból. 57 milliárd a pazarló támogatások csökkentése, 41 milliárd az állam saját működésének olcsóbb átétele, és 217 milliárd pedig a beruházások észszerűsítése. És közben arra költ az állam, ahol valóban szükség van rá. A módosított költségvetés 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít több mint 400 ezer rászoruló gyermeknek. Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, tűzifáfáját 27%-ról 5%-ra csökkenti, és megduplázza a szociális tűzifa keretét. Emellett 500 milliárd forintos havári alap jön létre az asszály, az energiaválság és más előre nem látható kiadások kezelésére. Mert egy felelős család is ezt teszi. Nem csak azt nézi, hogyan él ma, hanem félretesz arra is, ha holnap baj történik. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a költségvetési módosítás azt mondja, itt tartunk. Ekkora a hiány. Ekkora az adósság, ilyenek a kockázatok. És ezt fogjuk tenni azért, hogy innen elinduljunk egy jobb irányba. És ez őszinte számvetés. És ebből lehet bizalmat építeni. A költségvetési tanács sem fogalmazott meg olyan alapvető ellenvetést a módosítás hitelességével és végrehajthatósággal a kapcsolatban, amely indokolta volna az egyetnemértését. Mert egy költségvetés végső soron nem attól jó, hogy optimista, hanem attól, hogy hiteles. Nem attól jó, hogy kellemes számokat írunk bele, aztán semmi sem teljesül belőle. Láttuk, mi lett a vége. Hanem attól, hogy a magyar emberek, a vállalkozások és a piacok tervezni tudnak vele. Egy családban is ez teremti meg a biztonságot. Ha mindenki tudja, mennyi a bevétel, mennyi a kiadás, mekkora az adósság, és hogy senki nem nyúl bele titokban a közös kasszába. Amit várunk és amit tartunk, tiszta kasszát, valós számokat, átlátható döntéseket, és azt, hogy minden közpénzből elköltött forintról meg lehessen mondani, ki kapta, miért kapta, és mit kapott érte Magyarország. Mert ez a pénz nem a miénk. Ránk bízták, és néhány év múlva nekünk is el kell majd számolnunk vele. Nem csak a választók előtt, hanem a saját gyerekeink előtt is. A kérdés akkor majd nagyon egyszerű lesz. Jobb állapotban adtuk-e tovább ezt az országot, mint ahogy átvettük? Mi ezért támogatjuk ezt a költségvetési módosítást, mert ez az első lépés ahhoz, hogy Magyarországnak újra ne politikai költségvetése, hanem valóságos, hiteles és kiszámítható költségvetése legyen. És végső soron ez a költségvetés valódi célja, hogy a magyar emberek közös pénze újra a magyar emberek közös jövőjét szolgálja. Köszönöm a figyelmet!
1: A következő hozzászólónk Palóc André képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka. Megadom a szót 15 percben. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! A kormány a valóság költségvetésének nevezi ezt a javaslatot. A valóság azonban, hogy ez a költségvetés a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. A választások előtt mást mondtak a családoknak, a munkavállalóknak, az autósoknak és a nyugdíjasoknak, mint amit most a költségvetésbe írnak. Kampányban könnyítéseket ígértek, kormányon elhalasztják, leszűkítik, vagy egyszerűen kifelejtik ezeket. Közben új hitelt vesznek föl, és 300 milliárd forintot vonnak el a minisztériumoktól, amit nevezünk a nevén megszorítás. Romlik a családok bizalma. A beruházások volumene a tavalyi adathoz képest most nyáron több mint 9%-kal visszaesett. A befektetők pedig csak magasabb hozam mellett adnak hosszú távra pénzt az államnak. Például a legutóbbi AKK aukción a befektető érdeklődés mérsékeltebb volt a korábbinál a 15 éves kötvény esetében, és jelentősen 49 bázisponttal az előző aukció fölé emelkedett az átlaghozam, de a 10 éves kötvény hozama is emelkedett a múltkori alkalommal. A piac tehát csak magasabb hozam mellett ad pénzt a kormánynak, vagyis több kockázatot lát. Továbbra is az a kérdés, válság felé sodródunk-e? A most benyújtott, be nem tartott ígéretek költségvetése sajnos nem cáfolja, hanem megerősíti ezt a figyelmeztetést. Akik pedig a be nem tartott ígéretek költségvetésének a számláját kapják, nos elsősorban például a közfeladatokat ellátó intézmények, a családok, a munkavállalók és a vállalkozások. A költségvetési módosításból most azt is látjuk, miből fizettetnék ki ezt a számlát, nagyobb hiányból, több adósságból és egy azonnali megszorításból. A kormány azt mondja, hogy az intézkedései nélkül 8,3% lenne a hiány, és ezt mérsékeli 7,5%-ra. De a 8,3% nem egy lezárt, ellenőrzött tényadat. Ez a kormány saját számítása arról, hogy szerintem mi történt volna az intézkedései nélkül. A 7,5% viszont a kormány által benyújtott tényleges új hiánycél, és erről kell ma döntenünk. Itt érdemes megjegyezni, hogy a költségvetési tanács rögzítette, hogy a kormány nem adott át számítást arról, miért éppen ekkora eltérés szükséges a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához. A tanács lefelé mutató növekedési kockázatokat és bizonytalan bevételi előirányzatokat is lát. A kormány tehát több adósságra kér felhatalmazást, miközben a visszatérés részletes pályáját nem mutatja be. Joggal merül fel bennünk így a gyanú, hogy a kormány most azért emeli ilyen magasra a 2026-os hiányt és államadósságot, hogy 2027-ben már ehhez a megemelt bázishoz képes mutathasson fel egy relatív csökkenést. Előbb jelentősen rontják a számokat, majd eredményként próbálják megmutatni, hogy egy évvel később valamennyit visszavesznek belőlük. Tisztelt ház! A javaslat egyik legsúlyosabb azonnal intézkedése a 300 milliárd forintos minisztériumi elvonás, vagyis megszorítás. A törvénytervezet szövege befizetési kötelezettséget ír elő a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési fejezeteknek. A pénzt október 31-ig kell majd befizetniük, a kormány azonban október 15-ig dönti csak el, melyik fejezetre pontosan mekkora összeg jut. Ez azt jelenti, hogy az országgyűléstől most kérnek felhatalmazást, de a képviselők a szavazáskor még nem tudják, honnan veszik el a pénzt. A minisztériumok pedig legfeljebb 2 hetet kapnak arra, hogy végrehajtsák az elvonást. Valamint az egyik napról a másikra kivesznek a közfeladatokat ellátó fejezetekből, azt nevezzük nevén egy megszorítás. Lehet befizetésnek, megtakarításnak vagy takarékosabb államnak nevezni, a hatása ugyanaz, 300 milliárd forinttal kevesebb marad az érintett feladatokra, amelyeket még nem is ismerünk. És amíg nincs tételes bontás, senki nem tudja hitelesen kijelenteni, hogy az elvonás nem érinti az oktatási, egészségügyi, közlekedési vagy más közszolgáltatást. A titkosított megszorítás nem átlátható költségvetési politika. A 300 milliárd forint sorsát nem lehet egy későbbi kormányhatározat mögé rejteni. Az első be nem tartott ígéret árát így tehát a közszolgáltatásokon keresztül fizeti meg minden magyar ember, mert bár a részleteket a kormány titkolja, egy valami biztos, 300 milliárd forintos megszorítás van a benyújtott módosításban. Következő az üzemanyagára. A miniszterelnök akkor még ellenzékben, március 3-án ezt írta a közösségi oldalán, idézet következik szó szerint. Elég a dumából és a hangulatkeltésből. Azonnali adócsökkentést és benzinástopot 480 forinton a magyar benzinkutakon, idézett vége. Később kormányon a Tisza egyik első döntése a védett üzemanyagár kivezetése volt. A korábbi védett üzemanyagár 595 forintban maximalizálta a 95-ös benzin és 615 forintban a gázolaj literenkénti árát. Ma a 95-ös benzin átlagára 621 forint, a gázolajé 697 forint. Egy 50 literes családi autó, amely benzinüzemű, a kampányban követett 480 forinthoz képest 7050 forinttal többe kerül, amikor teletankolják. Egy 50 literes dízeltank esetén pedig a korábbi védett árhoz képest 4100 forint a költségnövekmény. Ezt a családok a kúton azonnal megfizetik, a gazdák és a fuvarozók költsége pedig előbb-utóbb az élelmiszerek és a szolgáltatások árában jelenik majd meg. Az üzemanyag forgalmából az állam áfához, literenkénti jövedéki adóhoz és más adóbevételekhez jut, a magasabb ár közvetlenül az egy literre jutó áfát növeli. A védett ár kivezetésének teljes adó és költségvetési hatása havonta mintegy 10 milliárd forinttal javítja a költségvetés pozícióját. Ha a kormány ezt vitatja, tegye közzé a saját tételes számítását. Kapitány István miniszter azt mondta, figyeli az árakat és beavatkozik, ha szükséges. Közben pénzügyminiszter úr múltkor úgy fogalmazott, a kormány ennél többet nem tud tenni. Mennyivel kell még drágulnia, kérdezem a kormányt az üzemanyagnak ahhoz, hogy szükségesnek lássa az érdemi beavatkozást. A kampányban 480 forint volt a mérce, ma 621 forintos a benzinnél és 697 forintos a gázolajnál a literenként jár, és még mindig csak új megoldást keresnek. A korábbi védett ár magasabb világpiaci olajár mellett is alacsonyabb felső korlátot adott a mostani dízelárnál. Ebből a családok egy dolgot értenek. Ellenzékben könnyű volt árat mondani, kormányon viszont nekik kell kifizetniük a különbséget. A harmadik példám pedig a nyugdíj. Üdvözlendő, hogy a kormány jövő év január 1-től 120 ezer forintra akarja emelni a legalacsonyabb öregségi nyugdíjat, bár azt is korábban még őszre ígérték, már mint most őszre a kampány során. A legkisebb ellátásból élők helyzetén valóban javítani kell. Az előző kormány minden évben biztosította a törvény szerinti infláció követő emelést, visszaadta a 13. havi nyugdíjat, és megkezdte a 14. havi nyugdíj bevezetését. A nyugdíjasok biztonsága közös ügyünk. De a nyugdíj nem egyszerűen egy rászorultsági segély. A nyugdíj mögött ledolgozott évek és befizetett járulékok állnak. Aki hosszabb ideig dolgozott, többet fizetett be, joggal várja el, hogy ez a nyugdíjában is megjelenjen. Aki ma 120 ezer forintnál valamivel többet kap, a minimum emelésből önmagában semmit sem lát. Őket nem lehet úgy kezelni, mintha a ledolgozott évek és a befizetett járulékok nem számítanának. A kormány korábban már sávos emelésről is beszélt, de hol a pontos képlet, hol a költségvetési fedezet ennek? Mi lesz például azzal, aki mondjuk 146 ezer forint feletti nyugdíjat kap, de csak egy kicsivel? Hogyan őrzik meg a szolgálati időből és a járulékbefizetésekből következő arányokat? A szegénységet célzott szociálpolitikával is enyhíteni kell, a nyugdíjrendszerben pedig tiszteletben kell tartani a megszerzett jogosultságokat. A kettőt összekeverni igazságtalan és méltatlan minden nyugdíjashoz. És a nyugdíjasok esetén sajnos van egy másik be nem tartott ígéret is. Hiába jelentették be számukra még tavaly pont szeptemberben az idei évre a nyugdíjas szépkártyát, a költségvetési tervezetben egyáltalán nem említik ezt a juttatást, és semmilyen elkülönített költségvetési fedezete sem azonosítható a lépésnek. Tisztelt Országgyűlés! Ez a három példa ugyanazt mutatja. A családoknak jóval kevesebb jut, mint amit a kampányban számszerűen megígértek. Az autósok a kúton jóval többet fizetnek a követelt 480 forintnál és a kivezetett védett árnál. A nyugdíjasok egy része most ősz helyett már 27-re kapott csak egy ígéretet, de a pontos szabályt és a fedezetet még nem tették meg elénk. És várhatóan lesz egy következő be nem tartott ígéret. Ez a minimálbért érinti. Több mint 200 ezer honfitársunk érintett a kérdésben, a helyzet nagyon komoly. napra pontosan 2 évvel ezelőtt, 2024. szeptember 8-án a jelenlegi kormányfő az alábbi ígéretet tette, idézet következik szó szerint. A Tisza kormány 2027-től duplájára emeli a jelenleg 266.800 forintos minimálbért, és azon fogunk dolgozni, hogy a kormányzati ciklus végére 1 millió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon. Idézet vége. Nos, ezen ígérete alapján joggal várják el a minimálbért keresők, vagyis több mint 200.000 magyar honfitársunk, hogy a jelenlegi 322.800 forintos minimálbér összege jövőre a beígért 266.800 forint duplája, vagyis 533.800 forint legyen, amit tegyük hozzá, amúgy egy elég nagy 65,3%-os emelést jelentene. Ám egyelőre azt hallani, hogy a két számjegyű béremelés is kérdéses, és így erről az ígéretről egyáltalán nem beszél a kormány, mondhatnánk úgy is, hogy hallgat. Összegezve, a kormány közel 2900 milliárd forinttal emeli a pénzforgalmi hiányt, 77,5%-ra engedi nőni az adósságrátát, és 300 milliárd forintos megszorítást tesz most épp a ház elé. Béremelés és gyarapodás helyett megszorítás és eladósodás jön. Több hitel, kevesebb teljesített ígéret, ez a módosítás valódi mérlege. Ezért 3 fontos dolog várható el a kormánytól. A kormány még a döntés előtt mutassa be a 300 milliárd forintos megszorítás minisztériumonkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontását. Minden kampányígéretnél nevezze meg az összeget, a jogosulti kört és a teljesítés valós határidejét. Végül tárja az országgyűlés elé azt a hiteles hiány és adósságpályát, amelyből látszik, mikor és milyen intézkedésekkel kezdi visszafizetni például az idén felvett többlethitelt. Az augusztusi adatokban már láttuk megingott a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalma egyaránt. Ez a pótköltségvetés nem állítja helyre a bizalmat. A költségvetés attól hiteles, hogy a kormány ugyanazt mondja a választások előtt és után. És minden vállalás mellé oda teszi a pénzt, a szabályt és a határidőt. Ezt a javaslat nem teljesíti. Ezért mondjuk ki világosan, ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. A javaslatot éppen ezért ebben a formában nem támogatjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Hargitay János képviselő úr következik 15 percben. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! A mai napon a beterjesztett törvényjavaslaton túl 3 megszólalás is volt, ami érintette a költségvetést. Az első a miniszterelnök úré volt, amikor költségvetési kérdésekkel foglalkozott, teletévedésekkel, az ő mondani valójának lényege a következő volt. Megállapítottunk mi valamikor egy szabályt, hogy 60% fölé nem nőhet az államadósság, aztán sose tartottuk be, és mindig növeltük az államadósságot. Nyilvánvalóan az miniszterelnök úr az abszolút számokba gondolkodott, ha az államadósság növekedéséről beszél, mert ez kétségtelen, hogy ez növekedett, csak GDP arányosan mérjük ezt az államadósságot, azt meg az Orbán kormányok következetesen csökkentették, kivéve akkor, amikor európai politikává volt átmenetileg megint az államadósság növelése, a válság kezelése kapcsán. A másik megszólaló a költségvetési tanács elnökének megszólalása volt. Én azt gondolom, hogy az elnök úr jól érzékelte, hogy leértékelték ezt az intézményt. A házszabályban az szerepel, hogy akár 10 percet is adhatnak ahhoz, hogy itt megszólaljon. Nagy lelkűek voltak, 15 percet kapott. Még bőven lett volna mondani valója, a 15 percbe se fért bele. Az eddigi gyakorlatot nem követve, még a vezérszónokokat se hallgatta meg, és távozott az országgyűlésből. ezzel is demonstrálja, gondolom azt, hogy mit gondol arról, ami a költségvetési tanáccsal történt. Ezt eddig is kifogásoltuk. És a harmadik érdemi megszólalás az nyilvánvalóan a miniszter úré volt, a pénzügyminiszteré volt. Azt kell mondanom, hogy amit elmondott és ahogy elmondta, az érthető volt. Ez egy jól logikusan felépített beszéd volt, a saját nézőpontjából hitelesen képviselte azt, amit a kormány most a költségvetés módosítása során tesz. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy mi van az önök tervezetében. Kezdem azzal, amit a preambulnak mondott részben megfogalmaznak, a miniszter úr is ezzel kezdte, elmondta, és a preambulum is megfogalmazza, hogy mi a ennek a módosításnak a célja. A tényleges gazdasági állapotokhoz kívánják igazítani a költségvetés számait. Nyilvánvalóan minden évközi költségvetés módosítás ezt célozza. Azt sem mondom, hogy ez nem indokolt, mert azt el kell ismernem, hogy a jelenleg látszó költségvetési számok azok eltérnek attól, mint amit megterveztünk ebben a költségvetésben. A preambulum utolsó mondata így fogalmaz, hogy az előző kormány 16 éves kormányzásának a végére, azaz mostanra, oda jutott, hogy az elfogadott költségvetés egyre kevésbé a valóságot is, inkább aktuális politikai célokat tükröz. Minden költségvetés aktuális politikai célokat tükröz. Az aktuális politikai célok megfogalmazása minden egyes költségvetésnek nyilvánvalóan a fő célja. Az egy más kérdés, hogy persze ezeknek a céloknak a valóságra kell épülnie, meg különben nem tudnak megvalósulni. De amit ki akarok emelni, azt mondja ez a preambulum, és ezzel én egyetértek, hogy a végére, azaz, az Orbán kormány működésének utolsó ciklusában, ebben a válságidőszakban, COVID-1, COVID-2 és orosz válság, jutottunk oda, hogy nem teljesülnek a költségvetés főszámai. Mindig elmondom és újra elmondom, hogy a korábbi kormányzati időszakokban mindig következetesen teljesítettük a költségvetés főszámait, még a választások évében is. Ebben a választás évben, amikor nagyot buktunk, többek között azért is meggyőződésem, mert nem tudtuk teljesíteni a költségvetés főszámait. Persze megjegyzem, hogy ennek a költségvetés évnek csak a kisebb része volt az Orbán kormányé, és a költségvetés nagyobb része, a nagyobb időszaka már az önök működésére tartozik. Nézzük ezek után az alapvető kérdést, amiről minden előadó sokat beszélt, a főszámok közül is elsősorban a hiány és az adósság kérdését, mert hát ez van kapcsolatban, vagy ez van szoros összefüggésben az államadósság szabályra vonatkozó kérdésekkel is, erről a költségvetési tanács elnöke is beszélt. 3,7%-nyi hiányt terveztünk, ami az önök álláspontja szerint 8,3% lett volna, de mivel tettek különböző kormányzati intézkedéseket, így most a törvénytervezet 7,5%-ot tartalmaz. Érdemes egy kicsit kitekintenünk arra, hogy az Európai Unióban az utóbbi években hogy alakulnak ezek a számok, és Magyarországon is megnézem, hogy hogyan alakultak. Talán folytatom először a magyar számokkal. 2010-ben, tehát az Orbán kormány működésének elején 4,4% volt a költségvetés hiánya, és ezeket a hiányszámokat fokozatosan csökkentettük 2019-ig. Ezt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen fiskális konszolidálási időszak volt az Orbán kormány időszakban. 2019-ben 2%-ra csökkentettük a költségvetés hiányát. Kétségtelen, hogy utána következik egy törés, amit mindig megemlítek, jön ez a változás. válság időszak a világgazdaságban és az európai gazdaságban. 2025-ben ez már 7,5% újra a költségvetési hiány, de még egyszer mondom, akkor tudatosan európai politikát csináltak abból, hogy elengedik a költségvetés hiányát, és átmenetileg az adósság növekedés is elfogadott. De a 2020-as 7,5%-ot 25-re megint 4,7%-ra tudtuk csökkenteni, és itt jön az újabb törés. Ez már az önök működésének is részben eredménye, amikor 2026-ra 7,5%-ra kalibrálják be ezt a hiányt. Ha ezzel párhuzamosan, mert nyilvánvalóan hiány mozgásával együtt változik az állam adósság is. 2010-ben, amit többször felemlítettem önöknek, az államadósság 80,2% volt. Tehát drasztikusan magas államadósságot örököltünk meg a szocialista kormánytól. Ezt 2019-ig 65% alá vittük. Amikor jön megint a hiánynövelés időszak, akkor megugrik az államadósság 78,7%-ra, mi elkezdjük csökkenteni, és ebben az évben megint egy 3%-os államadósság növekedést látunk, a GDP 77,5%-ára fog emelkedni az államadóssága. Ha ránézünk más országokra, hogy milyen hiányszámokkal kalkulálnak, akkor azt kell mondanom, hogy a 25-ös évben, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, Románia 7,9%-os hiányjal gazdálkodott, Lengyelország 7,3%-kal, Belgium 5,2-vel, Franciaország 5,1-el, Magyarország 4,7-tel. Mégis nyilvánvalóan, mint egy betegen eladósodott országként, továbbra is azt képviselem, hogy a jövőben is arra kell törekednünk, hogy az államadós GDP arányosan, radikálisan csökkenjen, mert mindig versenyhátrányban leszünk a szomszédainkkal. Van egy a gazdaságra vonatkozó kitekintése is értelemszerűen a költségvetésnek, és itt megállapítja az előterjesztés az, hogy 2% bővüléssel kalkulálhatunk az idejében. Ha ez megvalósul, akkor azt kell mondanom, hogy az előző évekhez képest, amikor épp hogy csak növekedett valamilyen szinten a költségvetés 0,1-2-3-4-5%-okkal, ha a 2% megvalósul, az már egy tisztességes szám, de ez minek az eredménye? Nyilvánvalóan, ha most már van egy növekedés, vagy várható egy érdemi növekedés 2%-ban, akkor ez az Orbán kormány eredménye, mert hát az önök eredménye nyilvánvalóan nem lehet még. Kis korrekciókat tesznek a költségvetésen, de rá kell mutatnom arra, és ezt önök is megmondják ebben az előterjesztésben, hogy ezt a 2%-ot, ha valami fűti, ha valami a nulla fölé viszi, akkor ebben jócskán belejátszik a háztartások fogyasztása. Tehát egyfelől lehet ócsárolni a mi költségvetési kiadásainkat, akár a választások évében, ami különböző társadalmi csoportoknak nagyon jelentős béremeléseket adott, de hát éppen ebből jön ki az, hogy a háztartások fogyasztani is tudnak, és mivel fogyasztani tudnak, ezért hát növelik a GDP-t. A kiskereskedelmi forgalom 4,4%-kal nőtt, és önök említik meg ebbe az előterjesztésben, hogy a lakosság megtakarítása és a lakosság beruházása is nőnek. Nyilvánvalóan ez nem az utóbbi 3 hónapban történt, hanem az előző évek költségvetési politikájának eredményeként. Az anyag azt is rögzi, hogy az infláció a vártnál jobban alakult, a második fél évben viszont enyhe növekedés várható, a beruházások csökkentek, ez sajnos így van. Most azt remélik, hogy az EU források hatására egy enyhe növekedés lesz. Szeretnék egy mondatot mondani a betervezett EU forrásokra, önök azt mondják, hogy mi nem kaptuk volna meg őket. Ez 970 milliárd forint. Mit kellett volna csinálnunk? Azt mondani az Európai Uniónak, hogy nem is tervezzük, hiszen ezek nem járnak, mi nem vagyunk jó fiúk, nem felelünk meg a ti előírásaitoknak. Hát a napnál világosabb, hogy terveznünk kellett őket, mert az utolsó pillanatig azt gondoltuk, hogy ezek a források nekünk járnak. És mihelyest megkapták azt a kormányt, ami nekik megfelel, nagy valószínűséggel önök meg is kapják ezeket a forrásokat. Nem hiszem, hogy felelőtlen gazdálkodás volt az Orbán kormány részéről, hogy kalkulált ezekkel a forrásokkal, amik, ha Brüsszelben tisztességesen álltak volna a dolgokhoz, akkor nem lett volna kérdés, hogy az Orbán kormány is megkapja ezeket a forrásokat. A felelős állami gazdálkodásról szeretnék még néhány mondatot mondani. Ebbe a körbe veszik önök azt, hogy mondjuk a Hungarian Helps forrásait drasztikusan csökkentik, vagy bizonyos szervezeteknek, határon túlra jutott szervezeteknek jutott támogatásokat megkurtítják. Ez azt gondolom nem a felelős állami gazdálkodás kérdése, ez egyszerűen egy értékválasztás kérdése. Az Orbán kormány valamit fontosnak gondolt, önök más értékeket képviselnek, és azért másként látják el forrásokkal őket. Ehhez joguk van, de ez nem pazarló állami gazdaság, hanem mondom, csak egy értékválasztás kérdése. Az igazi kérdés, és számomra a legizgalmasabb, amikor azt hallom, hogy túlárazott beruházások valósultak volna meg, illetve bizonyos beruházásokon mi a neres világot akartuk csak értékelni. És ide szeretnék kifutni, mert ennek egyik központi kérdése a Mohácsi híd. Most elmondom önöknek, hogy önök hogyan gondolkodnak, és ez miért elfogadhatatlan. Egyrészt tényként állítom, hogy ha önökön múlott volna, akkor a Mohácsi híd is a hozzá kapcsolódó úthálózat Baranya és Bácska között, mutatok Zsigó képviselő úrra, a büdös életben meg nem valósult volna. A jelenlegi miniszter úr, vagy nem a pénzügyminiszter, természetesen a közlekedési miniszter, ezt a választási kampányban számtalanszor világosan kifejtette. Amikor már miniszter lett, akkor már árnyalta a mondatait, és azt mondta, hogy persze, hát vidéken is jogos elvárások, bizonyos beruházások, de nem úgy, nem ekkorát, és a források egyébként is máshol fontosabbak lettek volna, mondjuk Budapesten. Mi az, amit a Mohácsi híd kapcsán az utolsó pillanatokban megtettük? A beruházáson tettünk egy korrekciót, és azt mondtuk, hogy ha a Dunántúli oldalon kétszer-két sávot építünk, amivel a hidat megközelítjük, akkor ezt a kétszer-két sávos utat kell az alföldi oldalon is megvalósítani, mert kalkuláltunk a szerbekkel való megállapodással. Most pár nappal ezelőtt a miniszter úr büszkén mutatta be, hogy Herceg Szántón teljes értékű határátkelő helyet építenek. Gondolják el ezt a lehetetlen helyzetet, kicsit szégyen ránk nézve. A nem Európai Uniós Szerbia a saját szakaszán két sávval építi meg a vajdaság mosolyát. Amikor ezt itt a parlamentben szóba hoztam, akkor a miniszter úr még legyintett, mint valami távolabbi elképzelésre. Most ő is ezt kész tényként állítja. Tehát jönnek a szerbek neki Herceg Szántónak kétszer-két sávval, és utána mi, az Európai Uniós magyarok, akik Szerbiából nézve egy vágyott világ vagyunk, leszűkítjük ezt a beruházást, és a Mohácsi hidat kétszer egy sávon közelítjük meg, és utána, mivel a Mohácsi hidat már nem tudták leszűkíteni kétszer egy sávra, meg a Dunántúli fejlesztést se tudták megkurtítani, onnan kétszer-két sávon keresztül jön az M6-os irányába ez a közlekedési tengely. És ezt önök megtakarításnak mondják. Nem, ez egy értékválasztás. Önök fütyülnek arra, hogy Dél-Baranyának vagy Bácskának milyen érdeke vannak. Ha nem Budapestről nézik a világot, akkor ez forráselvonást jelent önöknek, de még egyszer mondom, ez nem megtakarítás, ez értékválasztás kérdése, és azt gondolom, hogy a mi gondolkodásunk ilyen szempontból helyes. Hogy a jövőben mit fog hozni az önök költségvetési politikája, azt nem látjuk, mert egyelőre csak ígéretek hangzottak el még a költségvetési tanács irányába is. Én azt gondolom, hogy a jövedelem tulajdonosok között elindult egy átcsoportosítás, a magyar magánszemélyeknek ígéret, ezeket nem látjuk, hogy az teljesülne, és a vállalatoknak is, elsősorban a multiknak meg nagyobb lehetőségek. Én ezt látom az önök eddigi kormányzati politikája alapján, és ezt olvasom ki a költségvetés számaiból is. Köszönöm a figyelmüket.
1: Most megadom a szót dr. Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, aki a felszólalását a pulpitusról fogja elmondani. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Lesz néhány jó szavam a volt és a jelenlegi kormánypárti képviselőkhez és frakciókhoz is. Ugyanis úgy látom, hogy semmi új a nap alatt, ugyanaz megy tovább, mint ami 2010-től kezdve lehetett látni. A volt és a jelenlegi kormánypárti képviselők kölcsönösen egymást, kölcsönösen a másikat hibáztatják a kialakult helyzetért, és azt gondolják, hogy az ő korábbi vagy mostani költségvetésük, vagy költségvetési módosító javaslat csomagjuk, az a sokkal jobb, az a szakmaiság csúcsa, pedig az a helyzet, tisztelt képviselőtársam, hogy egyikőjüknek sincs igaza. Elképzelhető, hogy a hargitai képviselő úr által említett beruházásoknál nem vagy kevésbé volt jelen a túlárazás, de bizony azokat a kritikákat, és a kritikai tenyhe kifejezés el kell fogadni a Fidesz és KDNP képviselőjének, hogy elképesztő mértékűre nőtt és intézményesítetté vált, különösen az építőiparhoz kapcsolódó korrupció Magyarországon. Az elmúlt 4 évben pedig ez, lehet, hogy a kapuzárási pánik, vagy a közelgő kapuzárási pánik jegyében ez csúcsra is járt. Bár megjegyzem, hogy ennek a kígyónak a méregfogát sokkal egyszerűbb lenne kihúzni, mint azt bármelyikünk gondolja, tehát ez nem kell tudományos fokozatot szerezni a jogtudományok vagy a közgazdaság tudományok terén. Egyrészt a megoldás a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályaiban rejlik, másrészt az adott építőipari beruházással kapcsolatban a tervezésnél, a piackutatásnál, a piacfelmérésnél, az előkészítő fázisban van a kutya elásva. Ha ott a közbeszerzési eljárás elindult, hogy az ajánlatkérők nem hagyják benne a tartalékokat a rendszerben, akkor egész egyszerűen nincs mit ellopni. Ez ennyire egyszerű, ez józan paraszt észsel felfogható, ez persze alapos szakmai felkészültséget igényel, az adott közbeszerzési tárgyat illetően, főleg egy összetett építési beruházásnál, mi az a tisztességes vállalkozói hasznot magában foglaló anyag és munkaköltség, ami jogos, aminek meg kell lenni, különben nem éri meg megcsinálni a munkát, és nem is lesz egyébként ajánlattevő, még nem a nyertes ajánlattevő, egyáltalán ajánlattevő sem lesz, és mi az, ami már a korrupció vagy a súlyos korrupció érdekeit szolgálja. Ez valahogy nem sikerült. Nem csak az elmúlt 36 évben, az elmúlt 16 évben sem. És abban a nem is annyira váratlan esetben a bármik tisztás képviselő megkérdezi, hogy ugyan mit tett a Mi Hazánk frakció ezzel szemben. Hát a rendkívül szűk kereteink között megpróbáltunk ez ellen tenni, akár önálló képviselő indítványokkal, akár módosító indítványokkal, akár bizonyos esetekben feljelentésekkel, de valóban, amikor minket azzal támadnak, hogy mi csak itt ücsörögtünk, mert hideg van, meleg van, ugye a miniszterelnök urat idézve, itt jó a klíma, nem változó mértékben mondhat, hogy jó vagy rossz a társaság, most éppen az egy kicsit azért jobb, mert a magyar politika legtoxikusabb szereplője nincs itt a plenáris ülésteremben, akkor azért azt gondolják végig, hogy mi a matematikai képlete annak, önök szerint várjuk a tanácsokat, hogy hatan, hogy a búbánban tudtunk volna leszavazni 135-öt, tisztelt képviselőtársaim, és a kritika különösen azért alaptalan, mert azok, akik ezt megfogalmazzák, akár itt a költségvetési törvény összefüggéseiben, azoknak egy nagyon jelentős része a rendszer részét képezte. Nem, hogy ellenzéki képviselők nem voltak, hanem egyenesen a Fidesz-KDNP hatalmát erősítették és építették az elmúlt 16 év rövidebb vagy hosszabb időszakában. A Mi Hazánk véleménye szerint ez a költségvetés annak a beismerése, hogy önök a megválasztásuk érdekében képesek voltak mindent megígérni, és azt az Orbáni alapigazságot tették magukévá, élén a miniszterelnök úrral, hogy nem azt kell figyelni, amit a megválasztásuk érdekében mondanak, hanem azt, amit majd tesznek. Önöknek, a vezetőiknek pedig különösen élén Kálmán András pénzügyminiszter úrral tudniuk kellett volna, valószínűleg tudták is, vagy ahogy szokták fogalmazni a polgárjog nyelvén, ha úgy jártak volna el, ahogy az adott helyzetben önöktől általában elvárható, vagyis kellő körültekintéssel, akkor bizony biztos, hogy tudniuk kellett volna, hogy az ország költségvetése annál lényegesen rosszabb helyzetben van, mint amit a még hatalma lévő Fidesz-KDNP vezetői bevallanak, hogy a nyilvánosság elé tárnak. Ez pontosan azoknak kellett volna legjobban tudni, Kálmán András is sokáig ebbe a körbe tartozott, akik tisztában voltak azzal, hogy mi a hatalomtechnika a Fideszen belül, hogy működnek a színfalak mögött a dolgok. Tehát arra ne hivatkozzanak, hogy a Fidesz-KDNP a felperzselt föld taktikáját alkalmazva egy csőtömeget hagyott maga után, mert kétségkívül a csőtömegnek vannak jól látható jelei, de önök mindennek ellenére a csillagot lehazudva az égről mindent megígértek annak érdekében, hogy minél nagyobb fölénnyel nyerjenek. És nézzük meg, hogy ehhez képest mi történik. Nyugdíjprémium, nyugdíjkorrekció, nyugdíjas szépkártya, hogy kicsit rákanyarodjak közelről is erre a javaslatra. A nyugdíjprémiumra azt mondják, hogy azért nem jár, mert nem volt elég nagy a gazdasági növekedés. Nem növekedett eleget a gazdaság. A nyugdíjkorrekció azért nem jár, mert nem volt elég magas, hova tovább túl alacsony volt az infláció. És ha már infláció, tisztelt pénzügyminiszter úr, én ugyan földhöz ragadott jogász vagyok, tehát a közgazdaság tudományoknak kevésbé számítok el és ismerőjének, de legyen szíves már gazdagítani az ismereteinket, a képviselőtársakét is, és a munkánkat nyomon követő választópolgárokat ismeretanyagát is, hogy hogyan is számolják az inflációt Magyarországon. Milyen fogyasztói kosárral számolják? Mi van ebben a fogyasztói kosárban? Mert ebben a fogyasztói kosárban olyan termékek, szolgáltatások szerepelnek, amelyeket átlag földi halandó nagyon ritkán vásárol, aki ez mesterségesen alacsonyan tartja a statisztikailag kimutatható infláció szintjét. De hogy 1,5, 1,7%-nyi vagy 2%-os infláció lenne, azt én őszintén kétlem, hiszen a mindennapi élettel vele járó leggyakoribb kiadások esetében jóval magasabb ennél az infláció, bőven van olyan szintű, hogy ha a nyugdíjprémium, önök szerint nem is áll, de nyugdíjkorrekcióra szükség lett volna, csak úgy ítélik meg, hogy a

Hogy van olyan, akinek nettó 200 ezer forinttal csökkenni fog a fizetése. És nem egy átlagos területen dolgozó, nem veszélytelen területen dolgozó rendőrről van szó. Tehát nem, hogy legalább a bérmegtartás, a szinten tartás működne, hanem sok esetben még csökkenni is fog a javadalmazás. Nem véletlen, hogy az ágazati béremelések elmaradtak, egyedül a pénzügyminiszter úr ül itt, a többi minisztertársa valószínűleg egyéb halaszthatatlan közfeladatait látja el egy ilyen fontos törvényjavaslat tárgyalásánál. Ez is pontosan ugyanúgy zajlik, mint 2010 és 2020 között, semmilyen különbséget nem látok. Ugyanezt a fideszes gyakorlatot viszik tovább. Önök is sajnos etéren sem lehet más a politika. Szociális dolgozók béremelése, illetőleg mondjuk az oktatásban a dolgozók béremelése. 20-25%-ot ígértek, 0,4% lett belőle. Hát jó, hogy kibírták mondani, kibírták ejteni a szájukon, és kibírják fizetni. Hát ne haragudjanak, ezt nem lehet másnak nevezni, mint ordas nagy hazugságnak. A megválasztásuk érdekében, a kétharmados diadal érdekében úgy voltak vele, hogy 2030 még messze van, belemondanak bármit, mert az emberek vágytak az ígéretre, vágytak a változásra, na meg is kapták ezeket a változásokat, meg úgy látom meg is fogják, csak ezek a változások nem olyanok, amelyet a társadalom többsége vágyott és áhított volna. 63 milliárd forinttal többet szánnak szociális kiadásokra, de nézzük még annak ellenére is, hogy ezeket a Mi Hazánk mozgalom kivétel nélkül támogatta, hiszen ha egy forinttal, akár csak egy honfitársunk beljebb van előrében, akkor azt mi lelkesen támogatjuk. E tekintetben örülünk annak, remélem legalább ez a gyakorlat nem fog változni, hogy olyan javaslatokat terjesztettek el, amelyek nem saláta jelleggel kerültek elő, és nem kevertek bele olyat ebbe a salátába, amely miatt, mert ez volt a Fidesz egyik legrosszabb szokása, amely miatt egy sok pontjában, sok részében, akár túlnyomó többségen támadható javaslatot egyetlen egy a Mi Hazánk számára vállalhatatlan javaslattal lerontottak. De nézzük meg a valóságot. Nem akarom itt megismételni az idő szűkössége miatt a szociális tűzifával, meg a tűzifáfa csökkentéssel kapcsolatos eszmefuttatásomat, de sajnos érdemi fogyasztói árcsökkenést ez nem fog eredményezni. Mint ahogy a gyógyszergyártók is jócskán megemelték a leggyakrabban vásárolt gyógyszerek árait, így talán még azok a néhány száz forintos árelőnyök, kedvezmények vagy meg kis megtakarítások sem maradhatnak többségében nyugdíjas honfitársainknál. Aztán legyen szíves miniszter úr arra válaszolni, amit kicsit így elsiklott így a ciklus elején a széndioxid kvótával kapcsolatos állami visszafizetési kötelezettségekre, mert ha nem tévedek, akkor itt 300 milliárd forint körüli pénz fordult meg. Az lenne a kérdésem, hogy akkor, ha mondjuk 42 milliárd forint ment el az augusztusi áramkrízis rendezésére, és mondjuk 300 milliárd forint pörgött ki a széndioxid kvóta visszafizetési kötelezettség miatt, talán pontos kifejezést használok, hanem akkor nyugodtan javítsunk ki, akkor az a 41 milliárd vagy 42 milliárd forintos megtakarítás ehhez képest micsoda? Tehát el lehet ezt így mondani, csak ugye végig kell mondani a mondatot. Nem csak addig, amíg önöknek kedvező, meg önnek miniszter úr, hanem végig kell mondani, hogy egy teljesen korrekt képet kapjanak a képviselőtársak és a magyar választók is. Aztán nézzük, mert abban még bele sem akarok menni, hogy milyen személyi jövedelemadó csomaggal fog a Tisza kedveskedni a magyar embereknek, meg milyen vagyonadó fog az emberek nyakába zudulni, amely azt a felső-közép polgári réteget fogja legjobban érinteni, amely jogos vagy kevésbé jogos elégedetlensége miatt a legjobban önökre szavazott, majd azért erre még visszatérünk, de ez a 2027-es költségvetés nél fog majd előkerülni. Alultervezett infláció, mert mondom, a valós az biztos, hogy sokkal több, mint 1,5 vagy 2%. Nézzük meg az uniós forrásokat, mert itt sem korrekt a megfogalmazás. Itt sem korrekt, hogy ezt önök tálalják. Mert úgy tűnik, mintha nemzet aranyát hazahozták volna az életük és testépség kockáztatásával, és ez most az utolsó eurócentig itt fog hasznosulni Magyarországon. Ja, és hogy ez mind visszanemtérítendő támogatás, bárcsak így lenne. De mi a valóság? 16,4 milliárd euróról beszélünk, ebből 10 milliárd euró helyreállítás alaphoz tartozik, amelynek 35%-a hitel. Arról lehet vitatkozni, hogy kedvezményes hitel, vagy nem kedvezményes, vagy normál hitel, és akkor 65%-a, tehát kevesebb, mint kétharmada, a vissza nem térítendő támogatás. Aztán megnézzük a 6,4 milliárd eurónyi kohéziós pénzt, ebből kb. 2,2 milliárd euró egyetemi és innovációs célokra, mert talán ennek a legnagyobb részeit maradhat Magyarországon, itt még szerencsénk lehet.
A fennmaradó 4,2 milliárd

0: forint pedig majd megy környezetvédelmi, meg egyéb célokra. Azt szeretném önöktől kérdezni, és főleg öntől, miniszter úr, hogy mennyi fog ebből Magyarországon hasznosulni, mennyi fog a magyar gazdaság vérkeringésében cirkulálni. Mert a szélerőműveket, talán 800 milliárd forintokról beszélgetünk, tehát egy bő 2 milliárd euróról, azt nem magyar cégek fogják megépíteni. Az a pénz, ahogy nyugatról érkezett, azzal a lendülettel megy vissza nyugatra. Abban a 130 oldalas vállalásban ezek szerint ez is benne volt? Hogy ilyen módon kell háttérbe szorítani a magyar nemzeti érdeket, a magyar vállalkozók, a magyar építőipar érdekeit? De kérdezhetném még Vitézi úr túlzott becsípődését és leküzdhetetlen vágyát, hogy a HÉV szerelvények és a vasúti kocsik vásárlása, meg a vasútfejlesztések iránt. Nem vitatjuk, hogy ez részben, egészséges mértékben, kívánatos arányban jogos. Nem élből ellenezzük az egészet. Csak most át fogunk esni, nem hogy a ló a ménes másik oldalára, miniszter úr. Ha aránytalanul szélerőművek építésére és olyan beruházásokra fog menni, hévszerelvények gyártására nem Magyarországon gyártják, vasúti kocsik gyártására nem Magyarországon gyártják, vasútfejlesztés nem magyar cégek fogják megcsinálni, akkor a nyugati pénz vissza fog menni nyugatra. És ezért majd még olyan kötelezettségvállalások is elő fognak kerülni, majd az önök csontvázaiként az önök szekrényeiből, amelyeket még most nem látunk, de majd más törvényjavaslatokban fognak ezek előbukkanni. Önök szerint mennyi fogja ez a magyar gazdaság érdekeit szolgálni, a magyar vállalkozók érdekeit, és hogy a rendvédelmet leépítik, a béremelések, a bérfejlesztések elmaradása miatt óriási a csalódottság és a felháborodás annál a rendőrségnél, amely döntő többségében önökre szavazott, reményeik szerint utoljára, mert becsapták őket, mert nem ezt várták, mert nem ezt ígérték, mert hiába magyaráznak mellé, nem erről volt szó. Nem ez volt az adott szó. Azért is lesz probléma majd a rendőri létszámcsökkentés, mert sajnos a magyar építőipar lejtmenetben van, miniszter úr. Hogyha a nyugati pénzek visszamennék nyugatra, akkor még jobban lejtmenetben lesz. A segédmunkások, a betanított munkások, vagy a képzettebb munkaerő nagy része hazamegy vidékre, többségében a mi észak-keleti megyeinkbe. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdaság is a csőd szélén táncol, a generációváltás problémái miatt, az időjárási katasztrófa helyzet miatt, a tarthatatlan felvásárlásárak miatt, valószínűleg külön felszólásban erre vissza kell térnem, mert ez több, mint vérlázító, ahogy a gazdákkal ilyen formán bánnak, vagy nem próbálnak nekik megfelelően segíteni, ha a gazdaember se fog tudni munkát adni az építőiparból hazatántorgó munkaerőnek, akkor a bűnözés el fog szabadulni ezekben a megyékben és ezeken a településeken. És még egy kérdés, hogy a nagyon örvendetesen beharangozott, de mindössze néhány milliárd forintos Szent István program, az végül mikor indulhat? Idén, mondjuk a negyedik negyed évben, vagy 2021. január 1-től, vagy 2027. augusztusától, vagy 2028. augusztusától. És az a kérdés még, hogy hogyan akarnak önök 7,5%-os hiányról 3% alá menni, amikor a ciklusból hátralévő időben csak 2027 és 2028 nem általános választási év, hiszen 2029-ben önkormányzati és EP, 2030-ban pedig országgyűlési választásokra kerül sor, vagy önök kivételek lesznek, önök majd nem csinálnak választási költségvetést. Ne haragudjanak, mint ahogy oly sok mindent, úgy ezt sem fogjuk bevenni. Egy szavukat sem hiszük el. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Normál időkeretben kért szólt Kármán András pénzügyminiszter úr. A vita során bármikor jelentkezhet természetesen, és soron kívül megadom a szót. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az elhangzott felszólalásokat. A költségvetési tanács részéről, illetve a frakcióvezetők, illetve a frakció képviselői részéről is. Néhány inkább tényszerű kérdésre szeretnék kitérni még a vitának ebbe a szakaszába, mielőtt ugye a feledés homályába merül egy-két tárgyi pontatlanság vagy tévedés. Az egyik az elhangzott, hogy alapvetően az előző kormányzat, szerintem Hargita Jánostól, hogy mennyire megbízhatóan tartotta a korábbi költségvetési célokat, és mennyire talán a Covid időszakának egy évétől eltekintve kiszámíthatóan alakult a költségvetés. Összegyűjtöttem itt az elmúlt éveknek a számait, tényleg csak felsorolásszerűen, tehát 2021 az 4,2%-kal lett nagyobb a költségvetési hiány, 2,9 helyett 7,1, 2022-ben mindössze 0,3-mal, 2023-ban 3,5%-kal lett nagyobb a költségvetési hiány, mint ahogy tervezték, 2024-ben 2,2-vel, 2025-ben 1%-kal. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy teljesen világos minta volt, hogy többször is a költségvetési törvényben rögzített hiánycélnak akár a duplája is lett a végső eredmény, és hát arra is szerintem mindenki emlékszik, hogy a gazdasági növekedés kapcsán is hatalmas tervezési hibák, mondjuk így tervezési hibák fordultak elő, tehát hogy konkrét okai is voltak ezeknek a költségvetési eltéréseknek. És ezen a ponton szeretném szintén pontosítani azt, hogy elhangzott, hogy az államadóság GDP arányos értéke az elmúlt években nem növekedett volna, de növekedett. Növekedett, annak ellenére, hogy valóban ezt a stabilitási törvény az államadóság jelenlegi szintjén nem engedte volna meg. 2023-ról 24-re is növekedett, és 24-ről 25-re is 73,5%-ról 74,6%-ra növekedett az államadóság. Tehát igazából ez a harmadik év, hogy egymás után növekszik, és azért itt térnék ki arra, hogy az igaz, hogy mi most szembenézünk ezzel az örökséggel, és ezeket a számokat, a valóság talajára visszahozzuk, de azért vannak első negyedév végi tényadatok, amik azért nagyon jól mutatják, hogy amikor még az előző kormányzat volt hivatalba, akkor hogy álltunk. És akkor az első negyedév végén 77,9% volt az államadóság, tehát 74,5-ről, amit tavaly év vége volt, 77,9-re ment föl, ehhez képest mi most idén évvégére 77,5-öt mondunk. Tehát ahhoz képest, ahogy átvettük az államadóságot, csökkenni fog már ebbe a háromnegyed évbe, de az első negyed év, ami egyébként 9%-os költségvetési hiányt produkált, önmagában az első negyed év, az nyilvánvalóan lehetetlenné teszi azt, hogy az államadóság tavaly évvégéhez képest csökkenjen. Én azt hiszem, hogy ezt azért mindenki könnyen belátja. És igen, még a napirend előtti vita kapcsán szintén előjött ez a kérdés, csak megerősíteni szeretném, amit miniszterelnök úr is elmondott. Az adósság, vagy az örökség része nem csak az volt, hogy ennyivel magasabb volt az adósság szint, amikor a választások történtek, hanem valóban ki volt söpörve a padlás. A költségvetésnek a folyószámlája 1000 milliárd forint alatt volt, amit a múlt hónapban már 5000 milliárd forintra visszaemeltünk. Tehát itt arról van szó, hogy egy ilyen nagyságrendű felélése volt a likvid tartalékoknak, ami már-már veszélyeztette az államnak a naprakész kifizetéseit. Szerencsére néhány hónap alatt ezen radikálisan sikerült változtatni. Amit még szeretnék szóvá tenni, itt a költségvetési tanács csak kapcsolatos észrevételek, hogy én arra emlékszem, hogy 2011-ben a Fidesz kormányzat bedarálta az akkori költségvetési tanácsot, megszüntette a hivatalt, leváltotta a vezetőit. A Tisza kormány első perctől kezdve kinyilvánította, hogy tiszteletbe tartja a költségvetési tanács függetlenségét, számít az aktív szakmai hozzájárulására és észrevételeire, és nekem is pénzügyminiszterként az első napokban az első találkozóim egyike volt a költségvetési tanács elnökével, Horváth Gáborral, és azóta is egy jó szakmai kapcsolat van a pénzügyminisztérium és a költségvetési tanács között. Az, hogy az elmúlt időszakban megváltoztattuk azt a szabályozást, ami nemzetközi szempontból példátlan módon egy vétójogot biztosított a költségvetési tanácsnak, ez nem jelenti azt, hogy a költségvetési tanács munkájára és független tevékenységre nem számítanánk a jövőben is. A vétójognak az eltörlése egyszerűen ez teljesen túlnőtt azon a szerepkörön, ami a költségvetési tanácsnak a szerepköre, és példátlan, sehol nem nincsen ehhez hasonló jogköre. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a költségvetési tanács el tudja mondani nyilvánosan és a parlamenti nyilvánosság előtt a véleményét a költségvetési törvényről, annak módosításairól, a makrogazdasági feltételezésekről. Ez ugye nem volt biztosított az elmúlt években, hiszen az országgyűlésnek nem terjesztett be az előző kormány egyetlen egy költségvetési módosítás sem. Csupán rendeletekkel módosította, így a költségvetési tanács a véleményezési jogát sem tudta gyakorolni. Most azonban ezt is helyreállítottuk, és 10 nappal a költségvetési törvény parlamenti beterjesztése előtt már megküldtük a költségvetési tanácsnak észrevételezésre ezt a törvényjavaslatot, és ők törvényjoguknak megfelelően ezt véleményezték, publikálták, és Horváth Gábor elnök úr itt ezt ismertette is. Tehát minket vádolni azzal, hogy nem számít... Köszönöm. Amit még két dolgot szeretnék kiemelni. A 300 milliárd forint megtakarítás, ami a költségvetési törvényben szerepel. Azt kell látni, hogy azért nincs ez még ennél részletesebben specifikálva, mert azt gondoljuk, hogy ez a meglévő szerződések, korábban vállalt kötelezettségek, pazarló kiadások felülvizsgálatának az eredményeképpen fog majd konkretizálódni. Egyébként az elmúlt hetekben is folyamatosan vannak olyan sajtó bejelentések, amiből pontosan be lehet azonosítani, hogy milyen megtakarításokra gondolunk itt. Tehát például az M6-os autópályának a koncesziós szerződése, amit az előző kormány az ENKIF-fel akart megkötni, 145 milliárd forintért, az egész koncesziós periódusra annyit fizettek volna ki, ezt kevesebb, mint az egyharmadáért kötöttük meg. Ezek azok a megtakarítások, és ha már koncesziókról beszélünk, most lesz a következő hetekben napirenden a szerencsejáték koncesszióknak az ügye, a dohány nagykereskedelmi koncesziók ügye, és elkezdett foglalkozni a kormányzat a MOHU helyzetével. És tehát, hogyha arra kíváncsi a tisztelt ellenzék, hogy kik lesznek ezeknek a megtakarításoknak a kárvallottjai, vagy azok, akik ezt a saját bőrükön érezni fogják, szerintem meg lehet találni a neveket ezek mögött, a cégek mögött. És igen, ezek a neres nagyvállalkozók lesznek a kárvallottjai ezeknek a megtakarítási intézkedéseknek. De ezen a ponton hadd térjek ki a Mohácsi hídra is, amit példaként elhangzott. Tehát a Mohácsi híd esetén az alapprobléma én szerintem például az, hogy hogy lehetett 98%-os előleg fizetéssel szerződni egy vállalkozónak, és igenis ez teljesen aránytalan, hogy egy ilyen több éves vállalkozásnál lényegében a teljes vételárat az állam előre kifizette. Ezt újra tárgyalta a Vitézi miniszter úr, visszafizetésre is került nagy összegben ez az előleg. Tehát ilyen típusú megtakarítások fognak, igenis, mert rendbe fogjuk rakni a közpénzeket, és ezeket a fajta pazarlásokat és közpénzcsapokat meg fogjuk szüntetni. És akkor végül az üzemanyagáról hadd mondjak két szót, ami szintén ma már nem először szerepelt ebbe a házba. A üzemanyag ár kapcsán fontos azt kiemelni, hogy jelenleg is több mint 20 forinttal alacsonyabb a jövedéki adó mind a benzin, mind a dízel esetén, mint volt évelején. Tehát továbbra is a Tisza kormány az Európai Unióban megengedett legalacsonyabb szinten tartja az üzemanyagnak a jövedéki adó tartalmát. Emellett az agrárgazdák számára érvényben van az a támogatás, hogy 90%-át az üzemanyag jövedéki adó tartalmának visszaigényelhetik. Tehát nem igaz az, hogy a költségvetés nem segíti akár a magánszemélyeket, akár a gazdálkodókat ebbe a helyzetbe, és igen, ahogy miniszterelnök úr mondta, holnap a kormány tárgyalni fog további támogatási lehetőséget, ami azt gondoljuk, hogy a magánszemélyek széles körét fogja majd érinteni és segíteni. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit mondtam volna.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a Nemzetiségeket Képviselő Bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik. Megadom a szót Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószólónak 15 perces időkeretben, aki nemzetiségi nyelvén ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót! Уважаемый госпожу председател, уважаемый господин министр, уважаемый народное собрание! Позволете ми да ви поздравя от името на Мадцинствената комисия и от моето име. Тисцерт Елнök Asszony, тисцерт Miniszter úr, тисцерт Országgyűlés. Engedjék meg, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága és magam nevében tisztelettel köszöntsem Önöket. Kérem, engedjék meg, hogy mint felkért szószóló és úgy int, mint a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága alelnöke, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló TPER 566-os számú törvényjavaslat tekintetében kifejtsem bizottságunk álláspontját. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága 2026. szeptember 7-e ülésén döntött a részletes vita lefolytatásáról a Határozati Házszabály 32. paragrafus második bekezdése alapján, és kialakította véleményét a Határozati Házszabály 36. paragrafus 5. bekezdése alapján. A törvényjavaslatot a magyarországi nemzetiségek szempontjából áttekintve elsőként egy fontos és kedvező körülményt szeretnék kiemelni. A most benyújtott költségvetési módosítás alapján a nemzetiségi támogatások előirányzatai összegszerűen nem csökkennek. A roma nemzetiség és a további 12 Magyarországon őshonos nemzetiség támogatási keretei változatlanok maradnak, és immár egy helyen a 22. Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium fejezetében jelennek meg. Ez a nemzetiség számára fontos, mert a költségvetési támogatások kiszámíthatósága közvetlenül összefügg azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és közösségek tervezhető módon tudják ellátni feladataikat. Ugyanakkor van egy olyan kérdés, amely mellett nem mehet el szó nélkül. Jelenleg még nem jelenthető ki teljes bizonysággal, hogy a nemzetiségi források 2026-ban ténylegesen és minden tekintetben érintetlenek maradnak. Ennek oka, hogy a 22. minisztériumi fejezetet is érintheti az a törvényjavaslatban megjelenő utólag felosztandó összesen 300 milliárd forintos befizetési kötelezettség, amely a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetek számának írnak elő. A jelenleg előttünk fekvő törvényjavaslatból ugyanakkor nem derül ki egyértelműen, hogy a 22. fejezetre jut-e ebből a befizetési kötelezettségből, és amennyiben igen, az mely előirányzatokat terhelik. Ez azért tartjuk fontosnak szóvá tenni, mert a nemzetiségi támogatások esetében nem elegendő csupán az előirányzatok névleges változatlanságát vizsgálni. A nemzetiségi közösségek számára az a döntő kérdés, hogy a rendelkezésre álló források ténylegesen felhasználhatók-e és tervezhetők-e maradnak. Tisztelt Országgyűlés! Érdemes egy pillanatra történelmi összefüggésben is szemlélni a nemzetiségi támogatások alakulását. Az összhonos nemzetiségek központi költségvetési támogatásai több mint 3 évtizedes múltra tekintenek vissza. A nemzetiségek országgyűlési részvételének biztosítását követő időszakban azonban különösen jelentős költségvetési növekedés következett be. Míg 2014-ben a vizsgált valamennyi 13 őshonos nemzetiségre vonatkozó támogatási előirányzatok összege körülbelül 4 milliárd forint volt, addig 2026-ra ez az összeg közel 17,5 milliárd forintra emelkedett. Ez a 2014-es értéknek közel 4,4-szerese. A vizsgált időszakban tehát jelentős, 300%-os meghaladó növekedés következett be. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az elmúlt években a nemzetiségi területen is voltak olyan időszakok, amikor komoly elvonásokkal kellett számolni. A számuk önmagukban természetesen nem mondanak el mindent. Nekünk nemzetiségi szószólónak és a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának az a feladatunk, hogy megmutassuk, mi van ezek a számok mögött. Mert egy költségvetési törvény vagy annak módosítása a magyarországi őshonos nemzetiségek szempontjából nem pusztán pénzügyi vagy technikai kérdés. Ezek a források jelenítik többek között annak a lehetőségét, hogy a nemzetiségi közösségek megőrizzék és továbbadják anyanyelvüket, működtessék és fejlessék intézményeiket, fenntartsák kulturális értékeiket és hagyományaikat, megszervezzék közösségi életüket, és hosszú távon biztosítsák közösségük fennmaradását. Vagyis a költségvetési támogatás végső soron nem pusztán egy költségvetési sor. A nemzetiségi támogatások a Magyarországon élő őshonos nemzetiségek szülőföldön való megmaradásának, anyanyelvápolásának és intézményi autonómiának közvetlen garanciája. Ezért a nemzetiségek szempontjából különösen fontos, hogy a támogatások ne csupán papíron legyenek változatlanok, hanem a költségvetési év során ténylegesen is rendelkezésre álljanak. Tisztelt Országgyűlés! A bolgár és valamennyi őshonos nemzetiség számára különösen fontos minden olyan költségvetési döntés, amely a nemzetiségi önkormányzatok, kulturális intézmények, oktatási és közösségi programok működését érinti. A bolgár közösség, ahogy valamennyi magyarországi őshonos nemzetiség, nem csupán támogatást kér. A közösségeink működéséhez szükséges, kiszámítható feltételek biztosítását tartják alapvetőnek. Ezért üdvözöljük, hogy a TPER 566 számú törvényjavaslat a nemzetiségi támogatási előirányzatok összegszerűen nem csökkennek. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a törvény végrehajtása során is érvényesüljön az a szempont, hogy a nemzetiségi közösségek számára biztosított források valóban rendelkezésre álljanak, és azokat más költségvetési intézkedések közvetetten se veszélyeztessék. Összességében tehát a TPER 566-os számú törvényjavaslat nemzetiségi szempontból jelenlegi formájában olyan változást nem tartalmaz, amely a nemzetiségi támogatási előirányzatok nominális csökkenését jelenti. Ezzel együtt a 22. fejezetre esetlegesen háruló befizetési kötelezettség miatt indokoltnak tartjuk a további figyelmet, egyeztetést és a végrehajtás során a nemzetiségi szempontok következetes érvényesítését. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága és a magyarországi nemzetiségek ugyanis nem pusztán költségvetési támogatások kedvezményezettjei. Őshonos közösségünk vagyunk, amely saját nyelvünk, kultúránk, hagyományaink és intézményeink megőrzésével gazdagítják Magyarország kulturális és társadalmi sokszínűségét. Ezért a költségvetési támogatások biztosítása egyben a nemzetiségi jogok gyakorlati érvényesülésének egyik feltétele is. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat további tárgyalása és végrehajtása során ezt a szempontot is tartsa szem előtt. Köszönöm a figyelmüket, Blagodár Zavás Tudománya.
1: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló 2 perces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében Németh Balázs Lajos képviselő úr jelentkezett, akinek megadom a szót 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Bojdosó frakcióvezető asszony azt mondta, hogy igazat kell mondani, ami helyes, de önök nem mondanak igazat. Nem mondtak igazat a kampányban sem, és nem mondanak igazat az elmúlt napokban és elmúlt hetekben sem az üzemanyagárral kapcsolatban. És sajnálom, hogy nincsen itt Kapitány István, aki Magyar Péter mellett a fő bűnös azzal kapcsolatban, hogy nincsen jelenleg védettár Magyarországon. És a fő bűnös azzal kapcsolatban is, hogy végig hazudták az elmúlt hónapokat. Magyar Péter 480-as üzemanyagárat követelt, aztán a választás után megígérte Kapitány István is, és Magyar Péter is, hogy marad a védettár, majd kivezették a védettárat. Akkor Magyar Péter is, és Kapitány István is megígérte, hogyha újra fölmegy az olaj világpiaci ára, és itthon az üzemanyagára, akkor visszavezetik a védettárat. Hazudtak, mert nem vezették vissza. Másfél héttel ezelőtt a pénzügyminiszter úr mondta azt, hogy nem csinálhatnak semmit ebben az ügyben, sajnos el kell fogadniuk a magyar autósoknak, hogy drága a benzin és drága a dízel. Most eltelt azóta másfél hét, most azt mondják, hogy mégis tudunk valamit csinálni. Folyamatosan hazudnak, félrebeszélnek, és nem az igazat mondják ebben az ügyben. Én azt javaslom a pénzügyminiszter úrnak, hogy az üzemanyag árakkal kapcsolatban ne kezdjenek el mókolni ilyen-olyan trükkökkel, próbálkozásokkal, hanem fogadják el azt, amit benyújtott a Fidesz frakció javaslatot, hozzák vissza azt a védett árat, ami működött hónapokon keresztül, 595 a benzin és 615 a dízel üzemanyagnak a maximális ára, ezt vezessék vissza a magyar rendszámú járművek számára, ez működött, ezt kipróbáltuk, ez jó lenne, és ezt várják a magyar autósok, hiszen ezt megígérték nekik a választás után is, és hónapokon keresztül hitegették őket, hogy lesz ilyen. Hazudtak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
1: Mielőtt további 2 perces felszólalásra senki nem jelentkezett, visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához. Ennek keretében pedig Gyuk Zsolt képviselő úr következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon önni a szó.
5: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A költségvetési vitákban a 100 milliárdok könnyen távoli számokká válnak. Ma a takarékosabb állami működés teljes csomagjáról szeretnék részletesebben beszélni. A már meghozott intézkedések 403 milliárd forinttal, Az év hátralévő részére várható további megtakarítás pedig 300 milliárd forinttal javítja az egyenleget. Ez együtt 703 milliárd forint. A Parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának tagjaként ezt a területet különösen fontosnak tartom, mert egyszerre mutatja meg, mi történt a költségvetéssel a választások előtt, és hogyan számolja fel az új kormány a túlárazott, pazarló és alacsony hatékonyságú kiadásokat, hogyan racionalizálja a beruházásokat és az állam működését. Egy felelősen gazdálkodó család a tényleges jövedelméből és a tényleges számláiból indul ki. Amikor az éves kiadások a tervezetnél gyorsabban nőnek, előveszik a számlákat, átnézik a szerződéseket, és sorrendet állítanak fel a kiadások között. Az állam esetében ugyanaz a kötelesség, csak sokkal nagyobb összeggel és valamennyi magyar ember pénzével. A Tisza kormány világos elvet követ. A takarékosságot az állam saját magán kezdi. Tisztelt képviselőtársaim! Az előző Fidesz-KDNP kormány 2026 első hónapjaiban választási kasszaként használta a költségvetést. A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok januári kiadása 90%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Április végéig az egész évre várható kiadások 42%-át elköltötték, miközben ebben az időszakban a szokásos arány 31-32%, a költségvetés hiánya pedig már az éves tervezett összeg 91%-át is meghaladta. Ez tudatosan előrehozott költekezés volt. A választási naptár diktálta a közpénzek felhasználását. A magyar emberek közös kasszájából politikai eszközt készítettek, a számlát pedig a választások utáni időszakra és a következő kormányra hagyták. Ez közpénzügyi cinizmus, felelőtlenség. Egyszerűen nincsenek rá szavak. A folyamat már a tárgy év elején világosan látszott. A költségvetés kiadási tervét januárban 467 milliárd forinttal emelték meg, változatlan bevételi terv mellett. Március közepére 18 kormányhatározat írta át a büdzsét, az első negyedéves eredményszemlélőti hiány pedig elérte a GDP 9%-át. Egy ilyen helyzetben egy felelős kormány első feladata a költségkontroll helyreállítása. Pontosan ez kezdődött el májusban. Április végéig 3850 milliárd forintos hiány halmozódott fel a központi költségvetésben. Május és július között 992 milliárd forintos többlet alakult ki. Egy évvel korábban ugyanez a három hónap 144 milliárd forintos többletet hozott. A két időszak különbsége közel 850 milliárd forint. Az eredményt az egyszeri és időzítési hatásokkal együtt kell értékelnünk. Júliusban például 200 milliárd forint érkezett az uniós széndioxid kvóták értékesítéséből, a Széchenyi kártya kamattámogatásának jelentős része pedig az év későbbi hónapjaiban jelenik meg kiadásként. A kiadási adatok ugyanakkor tartós alkalmazkodást is mutatnak. A költségvetési szervek kiadásai január és április között 19,9%-kal haladták meg az előző év azonos időszakát. Július végére ez a növekedési ütem 6,8%-ra mérséklődött. A közvetlenebből ellenőrizhető költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kiadásai május és július között 21,4%-kal maradtak az egy évvel korábbi szint alatt. Az egyedi hatások kiszűrése után is 14,3%-os csökkenés látható. Ezek az adatok valódi változást jelentenek az állam működésében. A tárcák felülvizsgálják a korábban megkötött szerződéseket, visszafogják a szükségtelen beszerzéseket, és erősebb ellenőrzést gyakorolnak a kiadások felett. A törvényjavaslat 403 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. A túlárazások letörése 88 milliárd, az alacsony hatékonyságú és rosszul célzott támogatások csökkentése 57 milliárd, az állam saját működésének ésszerűsítése 41 milliárd, a beruházási és honvédelmi kiadások felülvizsgálata pedig 217 milliárd forinttal javítja az egyenleget. Ezek mögött konkrét döntések állnak. A túlárazások letörését szolgálja az űrkutatási szolgáltatási díj, valamint az informatikai és kommunikációs kiadások felülvizsgálata. Az állam működésének racionalizását szolgálja például a képviselői illetményalap csökkentése, vagy a kiemelt állami intézmények és a külképviseletek gazdálkodásának ésszerűsítése. A beruházások racionalizálása 217 milliárd forinttal javítja az egyenleget. Ide tartozik a Mohácsi-Dunahíd és a Budapest-Belgrád vasút költségeinek felülvizsgálata, valamint a honvédelmi szerződések átvilágítása. Az új mérce a közérdek, a szükségesség és a megtérülés. Ugyanezért a szolgáltatásért kevesebb közpénzt fizetünk. A közpénz a közérdeket szolgálja, a megtakarítás pedig a költségvetés egyenlegét javítja. Ez a felelős gazdálkodás kézzel fogható eredménye. A következő lépés az év hátralévő részére előírt további 300 milliárd forintos kiadás racionalizálás. Ez a GDP 0,33%-ának megfelelő összeg. A célzott megtakarítás feltárása folyamatosan a korábbi szerződések és kötelezettségvállalások felülvizsgálatával történik. A törvény a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetek számára összesen 300 milliárd forintos költség visszafogási irányzatot tervez. A jogi szabály mögött világos szakmai logika áll. A tárcánkénti összegeket a további szerződés felülvizsgálatok eredménye alapján határozzák meg. A tényleges kiadási pálya egészen más képet mutat. A költségvetési szervek és a fejezeti kezelési előirányzatok átlagos havi kiadása május és július között 1016,5 milliárd forint volt. Az augusztus és december közötti időszakra 1265,3 milliárd forintos havi átlaggal számol a kormány. Az államkiadások tehát emelkedhetnek az előző három hónaphoz képest, és a 300 milliárd forintos megtakarítás ezzel együtt is teljesíthető. Az 1265,3 milliárd forintos havi kiadási szint lényegében megegyezik 2024 azonos időszakának értékével, és a 2025-ös szint alatt marad. Ez a pálya a választási kiugrás után kiszámítható, indokolható és végrehajtható állami működést jelent. A tervezett kiadási pálya pedig figyelembe veszi azt is, hogy hagyományosan decemberre jut a legtöbb állami kiadás. Tisztelt Ház! A 403 milliárd forintnyi már meghozott intézkedés eredménye és a további 300 milliárd forintos megtakarítás együtt 703 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenlegét. A válságkezelési és szociális intézkedéseket képviselőtársaim részletesen bemutatták, illetve bemutatják. Ezek fedezetének egyik kulcsa a pazarlás visszaszorítása, valamint a beruházások és az állami működés racionalizálása. A takarékosabb állam így egyszerre javítja a költségvetés egyenlegét, és teremt mozgásteret az ország fontos feladataihoz. Tisztelt képviselőtársaim! Az előző Fidesz-KDNP kormány az éves kiadások 42%-át már április végéig felhasználta a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok körében. A választási érdeket a közpénzügyi felelősség elé helyezte, és súlyos számlát hagyott maga után. Az új kormány szerződésről szerződésre, kiadásról kiadásra tesz rendet. Felszámolja a túlárazásokat és a pazarlást, racionalizálja a beruházásokat és az állam működését. A már meghozott döntések 403 milliárd, az év hátralévő részében folytatódó takarékos gazdálkodás további 300 milliárd forinttal javítja az egyenleget. Mindez úgy valósul meg, hogy az állami szervek tervezett havi kiadásai emelkedhetnek a májusi és a július között szinthez képest. Ez a különbség a választási költekezés és a felelős kormányzás között. Az egyik néhány hónap politikai előnyért feléli a közös kasszát, a másik átnézi a számlákat, kijavítja a hibákat, és a magyar emberek érdekében gazdálkodik. A Tisza kormány irányítása által a takarékosságot az állam saját magán kezdi. A magyar emberek pénze újra a magyar emberek érdekeit szolgálja. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a TÉPER 566-os számú törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bencsik János fideszes képviselőnek. Parancsoljon öné a szó.
7: Köszönöm a szót. Elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Először is szeretnék gratulálni miniszter úr, hogy egy világos, átlátható, jól értelmezhető költségvetési módosítási javaslatot terjesztett elő. Utoljára ilyet Varga Mihály pénzügyminisztersége alatt olvashattam. Külön szeretném kiemelni a nyitó beszédéből azt a részt, amelyben az államadósság növekedését indokolta meg, miszerint az előző kormány öröksége, másrészt az energiaválsággal, aszállyal kapcsolatos havária alapnak, és mellette még egy céltartaléknak, egy masszív 250 milliárdos céltartaléknak a beépítése. Harmadrészt pedig, ahogy ön mondta, a rászorulók helyzetének javítását szolgáló, már önök által kezdeményezett és sokunk által megszavazott, támogatott szociális intézkedések fedezetének a biztosítása. Még egyet tegyünk hozzá, a reménybeli Európai Uniós források megelőlegezése a 2026. évi költségvetésben, amelynek az elszámolása véletlenül a következő esztendőben fog majd megjelenni, és már a 2027-es költségvetésnek az adósság szintjét tudja csökkenteni. Tehát ott egy látványos államadósság csökkentése számítunk, miniszter úr, reméljük, hogy ez így is fog történni. Hogyha megengedi képviselő társaim, akkor most költségvetés filozófiai kérdésekkel foglalkoznék. De számomra a költségvetés alapvetően a közjó szolgálata számszerűsítve. A valós közösségi és egyéni érdekek egyensúlyának a megteremtése, a jogok és a kötelezettségek szövedéke. Egy sors és kockázat közösség, egy ország, egy nemzet működési és fejlődési keretrendszere. Sok-sok alrendszerrel, a létalapok biztosításával, közlekedéssel, energiaellátással, ivóvízbiztosítással, élelmezéssel, egészségüggyel, nyugellátással, honvédelemmel, továbbá a közösség szellemi erejének folytonos megújulását szolgáló oktatással, kultúrával, a lemaradókat támogató szociális ellátással és a fizikai erő kiteljesedését is szolgáló sportolási lehetőségek, feltételek megteremtésével. Tisztelt képviselő társaim, én soha nem készítettem országos költségvetést, de munkatársaimmal 20 éven keresztül egy 70 ezeres város éves költségvetéseit alkottam meg, és mindeközben megtanultuk, hogy a legfontosabb a város infrastruktúrális működtetése, üzemeltetése, a közműszolgáltatások zavartalan biztosítása, a közintézmények működtetése, a szociális szempontok érvényesítése, végül a kikapcsolódás, rekreáció feltételeinek a biztosítása. Azt is megtapasztaltuk, hogy a külső függés csökkentése csak erős helyi gazdaság, széleskörű foglalkoztatottság biztosítása mellett lehetséges. Az erős helyi gazdaság növekvő helyi adóbevételek együttesen teszik lehetővé a valós igényeken alapuló fejlesztések és beruházások megvalósítását, így van ez egy ország életében is. Azt is meg kellett tanulnunk, hogy a választások során csak arra tegyünk ígéretet, aminek a fedezete már a város kasszájában, azaz a város zsebében benne van, illetve amit a már korábban elvégzett gazdaságfejlesztési munka eredményeként biztos bevételként könyvelhetünk el, és stabilan számolhatunk vele. A legnehezebb feladat pedig rendre az volt, hogy a város közösségében tudatosuljon a kockázat közösség létezése, melynek mozgató rugója a jogok és kötelezettségek egyensúlyának folyamatos biztosítása. Tisztelt képviselő társaim, egy költségvetés összeállítása leginkább két politikai filozófia alapján szokott megvalósulni, erre tett utalást Hargitay János képviselő társam is. Az egyik a kötelezettségeket helyezi előtérbe, a másik pedig a jogokat. A konzervatív költségvetési politika kevesebbet vesz el az emberektől, a vállalkozásoktól, figyelembe veszi azt, hogy az egyén, a család milyen mértékben járul hozzá a társadalmi, nemzeti erőforrások újra termeléséhez. Ezt szolgálta az elmúlt másfél évtized koherens családpolitikája is. A liberális irányzat mindig többet akar elvenni, átcsoportosítani és azt a saját méltányossági rendszer szemlélete szerint újraosztani. Az egyéni erőfeszítéseket kevésbé veszi figyelembe, és hajlamos arra, hogy a középosztállyal fizettesse meg a bőkező szociális ellátások költségeit is, miközben a szociális ellátásban részesülőktől nem várja el azt, hogy a saját élethelyzetük, egészségi állapotuk, továbbá felkészültségük alapján maguk is kivegyék részüket a közösségi erőforrások gyarapításából. Méltányos körülmények között a saját fölkészültségük, egészségi állapotuk, társadalmi helyzetük alapján. De tőlük is elvárható, hogy ne csak a jogaikat várják érvényesítetni a döntéshozók részéről, hanem amit tőlük telhető, azt megtegyék. Ha ez nem így történik, akkor a középosztály, a teherviselő középosztály megroppanhat, érdektelenné válhat a közös erőforrás gyarapító rendszerek sikeres és stabil működtetése iránt. Tisztelt képviselő társai, miniszter úr, a benyújtott költségvetési tervezetből és a 2027-es költségvetés előzetes kommunikációjából az látszik, hogy önök inkább a liberális költségvetés és ezzel együtt társadalompolitikai irányába kívánják elmozdítani az ország szekérrúdját. Világosan látszik, hogy a választások során alaposan elígérték magukat, és most a korábban tett ígéreteik csökkentett tartalommal való megvalósítását tervezik, de ezt is részben az ország adósságállományának radikális megnövelésével, úgy ahhoz az az expozéban is elhangzott. Az elmúlt hónapokban a költségvetés stabilitását szolgáló törvényi garanciákat meggyengítették, továbbá az államadósság számítás szabályait felpuhították, így ágyaztak meg gyakorlatilag a 2026-os költségvetés módosításának. Mindezt a nemzetközi hitelminősítők is érzékelték, és arra hívták fel a nemzetközi bankvilág figyelmét, hogy a Tisza kormány az államadósság növekedésének lehetővé tétele érdekében lazított azon a belföldi adósság szabályon is, amely 50% feletti GDP arányos államadósság esetén annak éves csökkentését írta elő. Erre kitért még a Fitch hitelminősítő is, külön megemlítve a kivételi szabálynak a felpuhítását, megváltoztatását. Tisztelt képviselő társaim, a költségvetési tanács vétójogának elvétele volt az első lépés hazánk pénzügyi függetlenségének meggyengítése irányába. A benyújtott költségvetés módosításában már a megengedett növekvő államadósággal találkozunk. Hazánkot feltételezhetően hitelekből, kötvény, kibocsátásokból kívánják átmenetileg fenntartani, működtetni, ami növeli az államadósság rátáját és hasonlatossá teszi a jelenlegi költségvetés politikát a lengyel mintához. Engedjenek meg egy rövid reakciót pénzügyminiszter úr által hangoztatott költségvetési fordulattal kapcsolatosan, amelyekről az elmúlt hetekben többször is hallhattunk, olvashattunk, amennyiben nagyvonalú jó indulattal közelítünk a kérdéshez, akkor azt mondhatjuk, hogy a május-júliusi fordulat egy tudatos állami spórolás, a kormányzati átvilágítás miatti kifizetési lassulás, valamint az előző kormány gazdaságfejlesztési munkájának köszönhető nyári adóbevételek szerencsés találkozása. Hála Istennek, mert ez azt mutatja, hogy stabilizálni lehet a költségvetési helyzetet 2026-ban, és ennek ismeretében lehet megkezdeni a 27-es költségvetési év, teljes költségvetési év tervezését. Ezzel együtt a költségvetési tanács véleménye és a beterjesztett javaslat is alátámasztja, hogy a sok spórolás ellenére a költségvetési egyenleg javítása a 2026. esztendő júniusi állapotához képest valóban csak 0,04%-os, azaz 36 milliárd forint. Mindeközben egyre markánsabban körvonalazódik az, hogy a kormány stratégiája az, hogy a már intézményesített lakosságot érintő járandóságokat, akár a 14. havi nyugdíj, vagy éppen a már leszerződött lakásfelújítások jogilag ugyan teljesíti a továbbiakban is, de az új igénylések feltételeit olyan magasra igyekszik helyezni, hogy a lakossági roham természetes módon alábbhagyjon ezeken a területeken, és ezzel tudja csökkenteni a költségvetés kiadási oldalát. Miniszter úr ezt takarékosságként határozta meg, ha megengedi, akkor én inkább azt mondanám, hogy ez a megszorításoknak egyik formája. Az eredetileg tervezett 5445 milliárd forintos központi nettó finanszírozási igény, a megemelkedett hiány, a lassabb GDP növekedés, továbbá az uniós források megelőlegezése miatt közel 1100-1300 milliárd forinttal növekszik meg, így a teljes éves nettó finanszírozási igény megközelíti a 6600-6700 milliárd forintos szintet. Ugye ennek a hátterébe átmenetileg érkezhetnek a hitelek és a kötvények. És ez egy nagyon fontos pontja ennek az általános vitának, majd a bizottsági részletes vitán erről részletesebben is tudunk majd beszélni és kérdéseket föltenni, és reményeink szerint világos és egyértelmű válaszokat kapni úgy, ahogy itt az előterjesztésben, törvényjavaslatban is megfogalmazásra került. Ugye a Magyarország állami kamat kiadásai 2026-ban elérik nominálisan a GDP nagyjából 4-4,5%-át, ez egy ilyen 4000 milliárd forintot jelent a költségvetésnek kiadási oldalon, és mindezt figyelembe véve az állami finanszírozást végző AKK megkezdte a teljes magyar adósságot gyakorlatilag átstruktúrálni, cserélni, lecserélni. Az eddig jelentős mértékben szereplő lakossági kötvény részarányt csökkenteni és megnövelni a külföldi intézményes pénzügyi befektetők, szolgáltatók által jegyzett kötvényeknek az arányát, illetve hiteleknek a mértékét. Értemén céljuk az, hogy olcsóbbá tegyék a hitelezést, viszont ez nagyon komoly kockázatokkal is jár együtt, alapvetően az árfolyam kockázat is ide tartozik. Tehát az, hogy menet közben lehetett javítani az államháztartás pozícióján, abban az is benne volt, hogy a forint-euró árfolyam kedvező irányba indult el, most egy kedvezőtlenebb, vagy stagnáló, kicsit kedvezőtlenebb időszakot élünk meg, de hogyha a külső körülmények jelentős mértékben fognak változni, geopolitikai, külső gazdasági folyamatok, akkor nagyobb megingásra is sor kerülhet, és hogyha növeljük a külföldi kötvények és hiteleknek a mértékét, akkor a kitettségünket is növeljük ezáltal. Így csak szurkolni tudunk a miniszter úrnak, a kormánynak, és ezzel együtt persze az egész országnak, mindannyiunknak, hogy egy ilyen nehéz külső körülmény ne borítsa meg azt a várakozást, amelyet megfogalmaztak a költségvetés módosítás tervezetében. Tisztelt képviselőtársaim, végezetül itt nagy kérdés az is, hogy ezek a külföldi kötvények, ahogy említettem, valóban alacsonyabb kamatozásúak lesznek-e, mint a meglévő lakossági kötvények. Itt az egyik felszólalásban lehetett hallani, hogy közel 50 bázisponttal magasabb költséggel lehetett a legutolsó aukción ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. De összességében az AKK július elején már egy 3 milliárd eurós, 1200 milliárd forintos devizakötvény kibocsátással gyakorlatilag előre megteremtette ennek a költségvetési hiánynak a fedezetét. Plusz hiányt az állam alapvetően nem a belföldi lakossági hitelekkel, hanem a külföldi pénzintézetek vagy a hazai belföldi pénzintézetek intézményesített szolgáltatóknak a hitelezésbe történő bevonásával igyekszik megtámogatni és számukra lehetőséget biztosítani. Így összességében vannak aggályos részei is a költségvetési javaslatnak, amelyeket szeretnénk majd a részletes bizottság vita során megvilágítani és megnyugtató válaszokat kapni. Köszönöm szépen a figyelmet.
6: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Trentin Balázs Tisza képviselőjének, parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. 16 éven keresztül hallgattuk a fideszes pacsorokból, hogyan szárnyal a magyar gazdaság, hogyan csökken az államadósság, vagy éppen mennyire stabil a költségvetés. Önök lényegében kialakítottak egy sajátos kommunikációs technikát, mindig volt egy adat, amelyből sikertörténetet lehetett gyártani. Amíg csökkent a GDP arányos államadóság, arról beszéltek, amikor már kevésbé mutatott jól, előkerült egy másik mutató, legyen szó aropéről vagy bármilyen más mutatóról. Mire az előző lehántottuk a kommunikációs réteget, már egy másik szerepelt a plakátokon és a híradásokban. Mindig volt egy új propagandaadat, de a 2026-os eredeti költségvetés minden korábbinál jobban megmutatta, hogy hová vezetett a valóság folyamatos hallítása. Fidesz 2025 nyarán 4,1%-os gazdasági növekedésre építette a költségvetést. Tették ezt minden alap nélkül úgy, hogy az előző három év összesített reálnövekedése jóformán egy nagy kövér nulla volt. 2023-ban 4,1%-os terv mellett mínusz 0,8%, 2024-ben 4% helyett 0,6%, majd 2025-ben 2,5%-os terv mellett 0,5%-ra voltak képesek. Önök innováció, kutatásfejlesztés és termelékenység javítása helyett betonba, oligarchákba és önző politikai tőkébe öntötték a milliárdokat, ezzel gazdaságilag dermedt állapotba téve az országot, és nem létező növekedésre építették rá az egész költségvetést. De ami igazán döbbenetes, az a hiány. A törvényben 3,7%-kal terveztek 2025-ben, már most májusban kiderült, hogy házon belül is 6,8%-kal terveztek. A teljes örökölt hiány pedig a Tisza által hazahozott uniós források nélkül 8,3% lenne. Tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, önök 3,7%-ot mondtak az országnak, 6,8%-kal számoltak, és 8,3%-ot hagytak maguk után. Ez a valósághajlítás költségvetése. Nem a valóság változott meg, csupán a valóságnak lett végre lehetősége szembejönni önökkel, és elporlottak kezeikben a hazug számok. És akkor, amikor már igencsak égett a ház évelején, hatalomféltő politikai kampányokra, vérző költségvetés mellett elköltöttek újabb 283 milliárdot. Talán ennél is többet mond el a Fidesz feudális gazdálkodásáról az, hogy mennyi pénzt tudott a Tisza felelős gazdálkodással néhány hónap alatt megfogni. Túlárazások letörésével, pazarló támogatások csökkentésével, az állam működésén és a beruházások racionalizálásával összesen 703 milliárd forintot. Hadd kérdezzem meg! Ha néhány hónap alatt 700 milliárd forintnyi kiadást lehet lefaragni annélkül, hogy az ország működése összeomlana, akkor hogyan gazdálkodtak önök korábban? Tisztelt országgyűlés! 2010-ben önök nagyjából 80%-os GDP arányos államadóságot vettek át egy recesszióba taszított országban. 2019-re ez sikerült nagyjából 65%-ra csökkenteni. Ez volt az önök kormányzásának egyik legnagyobb eredménye, ezt egyáltalán nem vitatom. De 2025 végén ismét 74,6%-on állt, a mostani költségvetési módosítás pedig nominális GDP csökkenés miatt 2026 végére 77,5%-ot számol. És mindez 16 évnyi kétharmados felhatalmazás, történelmi mennyiségű Európai Uniós támogatás és hosszú éveken át rendkívül kedvező nemzetközi kamatkörnyezet után. 16 év után csak nem ott vagyunk, ahol 2010-ben átvették a romokban heverő országot, és sokkal messzebb attól, ami kormányzásuk legjobb eredménye volt 19-ben. Mi történt azzal a történelmi lehetőséggel, amelyet Magyarország az elmúlt 16 évben kapott? A valóságot egy ideig meg lehetett hajlítani,

0: kérdésekben előbb-utóbb mindig győz a valóság. A TISZA a módosított költségvetéssel pedig a valóság és a transzparencia útját választja. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc, KDNP képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Előjáróban engedjenek meg két megjegyzést. Én is elismerésemet fejezem ki miniszter úrnak, mert egy átlátható formában lett benyújtva ez a költségvetés módosítás. Azt gondolom, hogy könnyű belőle a mindenkori országgyűlési képviselőknek dolgozni, megnézni a számokat, összehasonlításokat tenni. Azt kérjük, hogy a 2027-es költségvetés is hasonlóan átlátható formában kerüljön majd be nyújtásra. Frakcióvezető asszonynak is lenne csak az elmúlt ciklusokból való tapasztalat miatt egy megjegyzés, hogy ilyenkor a frakció azt szokta kérni, a kormánypárti frakció a kormány tagjaitól, hogy legalább egy-egy államtitkárt a minisztériumokból delegáljanak ide a költségvetési vitákra, hiszen sokszor a pénzügyminiszter nem lát bele egy-egy tárcának a saját részébe, nem tudja elmondani, és a államtitkárokat is lehet kérdezni azzal kapcsolatban, hogy milyen módon érinti a tárcájuk költségvetését ez. Én arra kérem majd frakcióvezető asszonyt, hogy esetleg a 2027-es költségvetés vitája, amiben még idén részünk lesz itt a házban, ott legyenek itt a tárcák képviselői, hiszen tőlük is lehet ilyenkor, mint a kormány egyes képviselőknek. Pénzügyminisztérium helyettese persze, hogy itt van hivatalból, de a Kulturális Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium képviselőiből senki nincs jelen a teremben. Szerintem ez hasznos és a vitában is jó, hogy az egyes tárcák képviselői itt vannak. A költségvetés idei módosítása fekszik előttünk, és én megköszönöm miniszter úrnak, hogy az expozéjában világosan tisztázta ezt az államadósság kérdést. Nem úgy, mint reggel miniszterelnök úr, aki letagadta, hogy az államadósság növekedett volna. Növekedett, azért növekedett, mert önök kötvényeket bocsájtottak ki, azért bocsájtottak ki kötvényeket, mert 1,1-1,3%-kal csökkent a kötvényeknek a kamata 2026 április-május óta, ezért nőtt az államadósság, de kaptunk választ, hogy miért. Ne tagadjuk el, hogy nőtt az államadósság az önök első 4 hónapja alatt, azért nőtt, mert egy külön keretet hoztak létre, mert az Európai Uniós előfinanszírozásra szükség volt, és azért, mert jó a kamatkörnyezet, és ki tudja, hogy a világpolitikai fejlemények miatt 1, 2, 3 vagy 6 hónap múlva milyen kötvény kibocsátása lesz lehetőség. Azért kérem, hogy közös alapként sokkal jobb hangulatú ez a vita, amikor önök is elismerik azt, ami történt, és meg is magyarázzák, és erre van válasz, hogy mi miért történt, miért nőtt az elmúlt 4 hónapban a magyar államadósság az önök kormányzás alatt. Ezért a kötvénykibocsátásért. Azt reméljük, hogy miután az Európai Uniós források megérkeznek, miután a külön létrehozott keretet majd nem kell felhasználni esetleges veszélyhelyzetekre, akkor a következő évben, 2027-ben jelentősen tud majd nominálisan is, és GDP arányában is csökkenni az államadósság. Lehet, hogy ez a megfelelő út, ezt jövőre tudjuk majd megnézni, elbírálni, meg amikor a 2026-os zárszámadást nézzük majd meg a következő parlamenti évben. Ezért azt gondolom, hogy ezeken az alapokon kell, hogy nyugodjon a közös vita, nem eltagadni a valóságot, hanem arról beszélni, mint ahogy ezt önök is például, hogy Trentin képviselő is helyesen mondta, nem a valóságot kell eltagadni, az államadósság kérdésében sem. Én két kérdésre szeretném rávilágítani az önök figyelmét, mert a nagy költségvetés módosításban lehet, hogy elkerülte a figyelmüket ez a kettő. Az egyik a számomra nagyon fontos külhoni határon túli terület, a módosítása, hiszen azt írta bele miniszter úr a költségvetés módosításában, hogy a nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcímből a miniszter úr, a kulturális miniszter úr saját hatáskörben korlátlanul átcsoportosíthat a minisztérium igazgatására. Hogy aki nem dolgozott még minisztériumban, lefordítsam számára, a külhoni magyarok támogatásának jogcíméből a minisztérium saját szervezeti működésére, rendezvényeire, kommunikációra lehet átcsoportosítani. Szerintem ez nem helyes irány. Ne vegyük el a nemzetpolitikai támogatások sorról a minisztérium igazgatásához szükséges összeget. Ha ott van egy rendezvényszervezési igény, kommunikációs igény, személyzeti költség, amit a minisztériumnak kell kigazdálkodnia, azt ne a külhoni magyarok támogatásából vegyük el. A másik pedig a miniszterelnökséget vezető miniszter jogot kap arra, hogy a non-profit társadalmi és civil szervezetek költségvetési sorról korlátlanul saját hatáskörben átcsoportosíthasson a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímre. Tehát a civil szervezetek, non-profit szervezetek támogatásából el lehet venni,

0: most a miniszterelnökséget vezető miniszter el tud majd venni, és a kormányzati kommunikáció az önök által sokat kárhozhatott, sokszor egyébként jogos kritikával illetett kormányzati kommunikációs sorra lehet majd rátenni korlátlanul saját hatáskörben forrást. Lehet, hogy ez a két módosítás elkerülte az önök figyelmét. Én miniszter úrtól kérdezem, hogy mi szükség van erre, mi szükség van a civil szervezetektől elvenni a kormányzati kommunikáció javára, és mi szükség van a külhoni szervezetektől támogatásából elvenni, és odarakni a minisztérium saját maga költségeire, a saját igazgatására. Én azt gondolom, hogy ezek aprónak tűnő részletek, de fontos kérdések. A külhoni magyarok költségvetési csökkenését én mindig szóba fogom hozni itt az országgyűlésben, mert azt gondolom, hogy ebben a ház mindkét oldalában konszenzusnak kellene legyen. Legyen egy olyan minimum összeg a költségvetésben, amit mindenképpen a határon túli magyarok támogatására, az ő intézményrendszerük megmaradásuk támogatására kell költeni. Föltennék még kérdést a mostani költségvetési módosítás egyik nagy vesztese az a Honvédelmi Minisztérium. A Honvédelmi Minisztériumtól ugyanis személyzeti kiadásokban a Magyar Honvédség személyi juttatásai sorról 23 milliárd forintot vesz el ez a költségvetési tervezet. Az eredeti előirányzat 353,9 milliárd forintról, most 330,9 milliárd forintra csökken, azaz 23 milliárd forinttal kevesebb jut a Magyar Honvédség személyi juttatásaira, adó és közterhek nélkül. Kérdezem a miniszterelnököt, hogy mi szükség van erre, hiszen egyetértünk abban, hogy erős Magyar Honvédségre van szükség, egyetértünk abban, hogy a honvédség munkáját elismerés illeti meg, ilyen módon, hogyha csökkentik a személyi juttatásokat, ráadásul ilyen nagy számban 23 milliárd forint értékben, ráadásul egy külön 1,4 milliárd forintos befizetést is a központi költségvetésben előír nekik a pénzügyminiszter, akkor nem nehéz azt mondani, hogy ennek a költségvetési módosításnak a honvédelmi tárca az egyik nagy vesztese. Továbbra nekem is lenne az a kérdése, miniszter úr, hogy az a bizonyos 300 milliárd forint, amelyet a tárcáknak meg nem nevezett módon, most meg nem határozott módon a év hátralévő hónapjaiban kell majd befizetni a központi költségvetésben. Itt érinthetnek olyan jogcímeket, olyan költségvetési sorokat ez a 300 milliárdos befizetés, amely azt gondolom, hogy az állam alapvető működéseit is akár veszélyeztetheti, olyan támogatási programokat, pályázatokat is veszélyeztethet. Úgyhogy erről szeretnénk többet hallani, hogy ez milyen módon kerül majd befizetésre a költségvetésben, mert látjuk, hogy már így is vonnak el a tárcáktól összegeket, és ezen felül a 300 milliárd forint az még később kerül meghatározásra. Én azt gondolom, hogy a költségvetésben tükröznie kell a mindenkori költségvetésnek tükröznie kell a mindenkori kormány politikáját, értékválasztását, mire mennyit szeretne költeni, mire gondolja fontosnak. Nincsen olyan költségvetés, soha nem is lesz, és egyik országban sem volt, hogy mindenre mindig van pénz. Ilyen nincsen. Mindig priorizálni kell, minden terület, minden miniszter el fogja majd tudni mondani, hogy az ő tárcájának a költségvetése többet is elbírt volna. Pontosan tudja ezt a miniszter úr, ahogy az elmúlt hónapokban a kollégáival már folytatott ilyen jellegű beszélgetéseket gondolom. Minden terület, aki azt gondolja, hogy a honvédelemre, a rendvédelemre, a szociális szektorra, a családtámogatásra, a külhoni magyarok támogatására, a környezetvédelemre több pénzt is lehetne fordítani. Mégis az a költségvetés készítésének a művészete, hogy ebben találunk egy olyan egyensúlyt, ebben talál a mindenkori pénzügyminiszter egy olyan egyensúlyt, amely által az ország működése, bizonyos kérdésekben az előrelépés és a támogatási programok fenntartása is lehetséges. Például hogyan számolunk több adóbevétellel, tisztelt képviselőtársaim, ha az elmúlt 4 hónapban nem volt egyetlen egy nagy beruházásnak sem a bejelentése. Hogyan lesznek új adófizetők, új cégek Magyarországon, hogyan lesznek új munkahelyek, hiszen gyárbezárásokról, üzembezárásokról hallottunk az elmúlt hónapokban, de gyárnyitásokról, üzemnyitásokról, akár magyar tőkéből, akár külföldi idejövő tőkéből nem hallottunk. Van-e erre valamiféle program, van-e valami erre vonatkozó terv, hogy legyen a következő időszakban, hiszen azzal lehet növelni a költségvetési mozgásteret, a meglévő cégek gazdasági teljesítményének a növekedésével, új programok indításával és tőke idevonzásával lehet növelni a gazdasági teljesítményt, és ezáltal a költségvetési mozgásteret. Márpedig az a mindenkori magyar parlament és az mindenkori magyar kormány érdeke, hogy növelni tudja a költségvetési mozgásterét. Ehhez szükséges nem csak a meglévő cégek, kis, közép és nagyvállalkozások megerősítése, de újak idevonzása. Nem úgy gondolom én a új tőkének az idevonzását, hogy külföldi cégek elvégzik a magyar cégek helyett az itteni munkát és a profitot kiviszik Magyarországról, hanem úgy gondolom, hogy a külföldi tőke idejön, itt gyárat épít, itt munkahelyeket, tisztességes fizetést adó munkahelyeket hoz létre, termel, hozzáadott értéke van, és vagy kutatásfejlesztésben, vagy innovációban, vagy termelésben olyan produktumot állít elő, amelyre a piacnak, közép-európai piacnak igénye van. Ezért fontos az infrastruktúrafejlesztés, ezért fontos az egységes közép-európai gazdasági térben való gondolkodás, ezért fontos a szomszédos országokkal való gazdasági összekapcsolódás, ezért fontos az energetikai összekapcsolódás is, ezért sürgetjük a Szlovéniával az utolsó elmaradt interkonnektornak a megépítését, a szlovén részről tapasztalunk itt alapvetően lassúságot, hogy megépüljön az az utolsó interkonnektor is. Képviselőtársaim beszéltek már különböző más kérdésről. Nyilvánvalóan a mostani költségvetési módosításban felmerülnek aggodalmak, felmerülnek kérdések. Még egyszer, külhoni magyarok támogatásának csökkentése, civil szervezetek támogatásának csökkentése, ráadásul a kormányzati kommunikáció javára, plusz a honvédelmi kiadások jelentős megvágása. Azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben nekünk mindannyiunknak tisztán kell látni, és a magyar embereknek is tisztán kell látni, mint ahogy abban is miniszter úr egyértelműen fogalmazott, hogy az elmúlt 3-4 hónapban miért nőtt ennyire az államadósság. Ezt is, ezt a lépésnek a jogosságát vagy a helyességét a következő évben tudjuk majd megítélni, és a következő évben tudjuk majd eldönteni, hogy ez valóban jó és helyes döntés volt-e, vagy esetleg elhibázott döntés. Egyelőre azt kell látni, hogy a mostani költségvetés módosítás hagy maga után kívánnivalót, hagy kérdéseket, ezeket tettük most föl, és ezekre szeretnénk a vitában válaszokat kapni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Konz Zsófia képviselőasszonynak adom meg a szót, aki 2 perces időkeretben beszélhet. Parancsoljon.
2: Igen, köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Én most kifejezetten a vidék helyzetével kapcsolatban tennék néhány észrevételt. Vannak olyan üdvözlendő döntések is, hogy például a Magyar Falu programnak a 42 milliárdos keretével, forintos keretével nem történt változás, és ez azért nagyon jó hír, hiszen 2019 óta 1200 milliárd forinttal tudtuk segíteni az 5000 fő alatti településeket, amely közel 2900 település jelent. Ugyanakkor a költségvetés módosításában a Szent István programnak a bevezetését még nem látjuk megjelenni, hogy ezt hogyan képzelik el egészen pontosan. Az rossz hír, mert itt a beruházások szóba kerültek, hogy vannak beruházások, amelyeknek az elvonásáról döntöttek a költségvetés, vagy döntenek a költségvetés módosítása kapcsán. Több település érintett, akár Karcag esetében is több milliárd forintot vonnak el. Ez azért rossz hír, mert amikor egy beruházás nem valósul meg, akkor bizony az a helyi gazdaság szempontjából is egy kiemelten rossz hír. És még 2 fontos tényező, mert hogy a valós helyzetre kell valóban reagálni. Egyrészt a gazdák helyzetével nem foglalkozik a költségvetés módosítása, miközben egy rendkívüli időjárási helyzetben, egy nagyon asszályos évben kell bizony nekik helytállni, és nagyon aggódnak, hogy hogyan és miképp fognak segítséget kapni, tehát az asszálykárral érintett gazdák mire számíthatnak, hiszen a költségvetési módosításban a Nemzeti Agrár Kár enyhítés 17,2 milliárd forintos előirányzata nem emelkedik, emellett pedig a magyar vidéket és a magyar gazdákat is valóban kifejezetten hátrányosan érinti az, hogy a védett üzemanyagár kivezetésre került. Itt egyébként a Fidesz-KDNP-nek van javaslata azzal kapcsolatban, hogy a védett üzemanyagárat visszaállítsák, és nagyon sajnáljuk azt, hogy nem 480 forint lett a benzinár, hanem az első 100 napban kivezették a védett üzemanyagárat. Kérjük, fontolják meg, hogy támogatni fogják a javaslatunkat. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most 2 perces időkeretben Ráki Zsolt Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. Kapcsolódva az előttem történő felszólaláshoz, Én nagy örömmel láttam, hogy egy 500 milliárdos havária keret van elhatárolva, és ez beletépítve. Azt gondolom, hogy ennek nagy hányada kell, hogy eljusson a gazdákhoz, hiszen soha nem volt még ilyen helyzet az agráriumban, mint most. Csak hogy egy példát mondjak. A milánói spot tejár 43%-kal csökkent az első 8 hónapban a tavalyi átlagárhoz képest. Ha ezt hozzávesszük az átlagos euró-forint árfolyamot, az további 7%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy fele áron tudjuk exportálni Olaszországba a tejet. Márpedig azt tudjuk, hogy Magyarországon körülbelül 1 millió tejet nem tudunk naponta feldolgozni, tehát egy exportkényszer van. És ez párosul egy olyan aszályos időszakkal, amikor nem tudjuk, hogy hogy fogjuk megetetni az állatokat. És nem csak mi, hanem szerintem majdnem mindenki az országban. És ez párosul egy vízmegtartási kérdéssel, ugye senki nem foglalkozott korábban a víz, mint érték teremtéssel, hogy hogy lehet ezt megtartani, miközben ugye az árak meg a bérek nőnek. Tehát egy olyan helyzet van most az agráriumban, hogy azt gondolom, hogy most lobbizok azért, hogy ebből az 500 milliárdból egy nagy részt tudjunk ennek az ágazatnak odaadni, hiszen egy szuverenitási kérdés. Tehát az élelmiszer önrendelkezése egy országnak, és minőségi élelmiszer, tehát teljesen más az állategészségügyi helyzet, az antibiotikum felhasználás, a GMO-s és a többi. Tehát azt gondolom, hogy ezt az ágazatot erősíteni kell. Ez az országnak fontos. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Zsigó Róbert Fidesz képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A most tárgyalt javaslatot áttekintve joggal mondhatjuk azt, amit több képviselőtársam is elmondott már itt, hogy a 2026. évi költségvetési törvény módosítása az a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Itt a költségvetés általános vitájában a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezete különösen alkalmas arra, hogy összevessük a választási kampányban elhangzott ígéreteket és a kormány első költségvetési döntéseit. Ezen a területen ugyanis nem homályos, valamikor a ciklus végére kitűzött célokról beszélünk, a TISZA több esetben konkrét összegeket, százalékokat, és ami talán fontosabb, azonnali intézkedéseket is ígért a kampányban. A választások előtt azt mondták, hogy kormányra kerülve új alapokra helyezik a szociálpolitikát és a gyermekvédelmet. A TISZA hivatalos társadalompolitikai programjában többek között azt ígérte, hogy 20%-kal növeli a gyermekvédelmi rendszer működési költségvetését, és azonnal 25%-os béremelést hajt végre a gyermekvédelmi és a szociális szektorban. Ez nem utólagos értelmezés, hanem szó szerint így szerepeltek ezek az ígéretek a program bemutatójukon. Tisztelt országgyűlés, azóta bejelentették, hogy a szociális és gyermekvédelmi dolgozók a megígért 25%-os béremelést két lépcsőben meg fogják kapni. Ezt természetesen támogatjuk, és azt várjuk, hogy a bejelentett béremelés ténylegesen el is jusson az érintettekhez. Ettől azonban a többi ugyancsak konkrét választási ígéret még nem tűnt el. Ebben a vitában abból tudunk kiindulni, ami előttünk fekvő benyújtott költségvetési módosításban szerepel, illetve ami abból hiányzik. A Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetében az alapvető előirányzatok lényegében változatlanok. A költségvetés szociális oldalán megjelenő érdemi többlet elsősorban a már bevezetett iskolakezdési támogatáshoz kapcsolódik. A családi pótlék előirányzata mintegy 21 milliárd forinttal emelkedik, és ez szolgál az iskolakezdési támogatás fedezetéül. Tisztelt országgyűlés, mi már a ciklus elején elmondtuk, hogy minden olyan javaslatot támogatni fogunk, ami az embereknek jó. Ez még akkor is így van, ha az iskolakezdési támogatás nem úgy és nem olyan mértékben valósult meg, ahogy azt Magyar Péter megígérte, hiszen a tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimaradt az iskola kezdési támogatásból. Ennek ellenére ezt az intézkedést természetesen nem vitatjuk el a kormánytól, de éppen ezért jogos a kérdés, hol van a többi, mi van a többi ígérettel. Támogatjuk, ha a kormány teljesíti a választások előtti vállalásait, de ettől még jogos a kérdés, hogy mi történt a többi konkrét ígérettel. Hol található a benyújtott költségvetési módosításban például a gyermekvédelmi rendszer működési költségvetésének megígért 20%-os emelése. A kormány azóta 10 milliárd forintos további gyermekvédelmi forrást is bejelentett, ami természetesen előrelépés. Ugyanakkor ez a törvényjavaslat benyújtott szövegében nem jelenik meg. És önmagában nem azonosítható a választási programban vállalt 20%-os általános működési forrás emelésen. Tisztelt Ház, a Tisza választási programjában a családi pótlék megduplázását is megígérte. Azt is megígérte, hogy megduplázza az anyasági támogatást. A gyes és a gyed összegének jelentős növeléséről is beszélt, és további támogatás emeléseket helyezett kilátásba a családok számára. Ezek komoly vállalások, például a családi pótlék megduplázása nem kommunikációs gesztus, hanem 100 milliárdos nagyságrendű költségvetési döntés. Ugyanez igaz a többi ellátás érdemi emelésére is. Ha tehát valaki a választási kampányban ilyen konkrét ígéreteket tesz, akkor a választók joggal keresik annak nyomát az első költségvetésükben. A most tárgyalt módosítás azonban ennek teljes körű fedezetét nem tartalmazza. Ahogy említettem az előbb, van 21 milliárd forintos többlet az iskola kezdési támogatás miatt, de ez nem azonos a családi pótlék megduplázásával, nem azonos a gyermekvédelmi rendszer működési forrásainak 20%-os emelésével. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert a választások előtt azt állították, hogy ezekre az intézkedésekre megvan a pénz. Nos, most itt van a költségvetési módosítás, és ráadásul maga a kormány azt állítja ebben a javaslatban, hogy 100 milliárdokat takarít meg a pazarlás megszüntetésével és az állam működésének racionalizálásával. A kérdés tehát adja magát. Ha megvan a megtakarítás, ha felszabadultak a 100 milliárdok, akkor hol van a gyermekvédelem 20%-os többletforrása? Ha a kampányban kiszámolták a családi pótlék megduplázását, akkor miért nem látjuk ennek végrehajtását ebben a költségvetésben? Tisztelt képviselőtársaim, különösen furcsa mindez annak a fényében, hogy a kormány még egy újabb 300 milliárd forintos kiadáscsökkentést, vagy ahogy mondtuk, megszorítást is beépített a költségvetésbe, amelynek pontos felosztásáról csak október 15-ig kíván majd dönteni. További kérdést vet föl, hogy a most bejelentett béremelés, valamint a gyermekvédelem számára kilátásba helyezett új többletforrás pontos költségvetési fedezete miként jelenik majd meg. És legalább arra kapunk-e garanciát, hogy az októberben meghozandó további 300 milliárd forintos megszorítás nem fogja érinteni a szociális és gyermekvédelmi területet. Tisztelt országgyűlés, egy kormánytól természetesen nem várható el, hogy néhány hónap alatt egy teljes évtizedek alatt kialakult bármilyen rendszert átalakítson. Ezt nem is lenne korrekt számon kérni. Azt azonban igenis számon lehet kérni, ha a választási programban konkrét, számszerű vállalásokat tettek, majd ezek egy részét az első költségvetési módosításban nem teszik bele, ezek nem jelennek ebben meg. A szociális és gyermekvédelmi dolgozók 25%-os béremelését a kormány időközben bejelentette, mi azt várjuk, hogy ezt maradéktalanul hajtsák is végre. A gyermekvédelmi intézményeknek nem általánosságban több megbecsülést ígértek, hanem 20%-kal nagyobb működési költségvetést. A családoknak pedig nem egyszerűen azt mondták, hogy fontosak a számukra, hanem konkrét támogatások jelentős emelését ígérték. Ezek olyan ígéretek, amelyeket forintra lehet váltani. Éppen ezért forintra számon is lehet kérni. Tisztelt Ház, tehát a kérdés továbbra is itt van. Mikor emelkedik 20%-kal a gyermekvédelmi rendszer működési költségvetése, és mikor kezdődik meg a választások előtt megígért családtámogatások emelésének végrehajtása? Itt vannak a kérdések, a válaszok pedig nincsenek benne a költségvetésben, ezért is mondjuk, hogy ez a költségvetés módosító javaslat a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Németh Balázs Lajos képviselő úrnak. 2 percben jelezte, hogy szólni kíván. Csak nyugodtan, képviselő úr.
4: Parancsoljon a szót. Tisztelt elnök, köszönöm szépen a szót. Arra szerettem volna felhívni a nézők figyelmét, meg az önök figyelmét is, hogy hát a közmédia közvetíti, ha minden igaz. Az önök is köszöntötték a közmédia nézőit. Szóval a nézők figyelmét, meg az önök figyelmét is, hogy a nagy forradalmi hevületben és lelkesedésben, miközben padlás söpörnek és államosítanak, és megtakarításokat próbálnak az ország és a gazdaság különböző területén eszközölni, hogy ne romboljanak le mindent eközben. Egy jó példa az, amire Hargitay képviselőtársam is felhívta a figyelmet, a Mohácsi híd és a szerb-magyar határ közé tervezett 2x2 sávos út, amit az előző kormány megígért, betervezett, gyakorlatilag elkezdett építeni, önök pedig a nagy megtakarításban a 2x2 sávból csinálnak 2x1 sávos utat. Önök építenek egy halálutat. Önök építenek egy halálutat, hiszen a közlekedési miniszter is elismerte, hogy meg fog nőni a teherforgalom Hercegszántó és a Mohácsi híd között, és elkövetik ugyanazt a hibát, amit 2010 előtt sok kormány elkövetett, az M2-es autóútnyomvonalán, az M15-ös autóútnyomvonalán, az M70-es autóútnyomvonalán, hogy építenek egy olyan 2x1 sávos halálutat, ahol rendszeresen lesznek majd, tehát lehetnek majd, mert hogy ilyen a közlekedés, különösen ahol kamionok járnak, lesznek majd súlyos, akár tragikus balesetek, és ilyenkor fel kell majd tenni a kérdést, hogy megérte vajon a 2x2 sávos a tervezett útszakaszt lehúzni, mert az Excelben jónak tűnik, és 2x1 sávos utat építeni. Úgyhogy én szerintem ne romboljanak le mindent, értem a forradalmi hevületet, de vannak eredményei az elmúlt 16 évnek, ráadásul azt ígérték, hogy ami jó, azt megtartják, a 2x2 sávos út ott, az Alföld déli részén az jó lenne, és nem tartják meg. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pénzügyminiszter úr jelezte, hogy szólni kíván. Kármán Andrásnak megadom a szót. Parancsoljon, miniszter úr.
5: Köszönöm elnök azt, hogy nem tudom megállni, hogy erre ne reagáljak. Eredetileg ezt a hidat 2x1 sávosra tervezték az alföldi szakaszon. Így lett jóváhagyva a közbeszerzésen, és így lett a költségvetésbe beletéve ennek a költségvetés törvénynek az elfogadásakor, és ez néhány hónappal a választások előtt lett egy kibővített műszaki tartalommal módosítva, aminek egyébként semmi fedezete nem volt a költségvetésbe, tehát ezt egyoldalúan vállalta be Lázár János ezt a módosítást. Ennek a hídnak a kíró, tehát a Lázár János minisztérium által elvégzett hatástanulmánya szerint kisebb lesz a forgalma, a gépkocsi forgalma, mint a lezárt Lánchídnak. Tehát azzal jönni, hogy ez egy halálút lesz, mert olyan forgalom lesz rajta, hogy nem lesz képes kezelni 2x1 sávba, egyszerűen... De hogyha már magamhoz ragadtam a szót, hadd térjek ki még néhány kommentre az elhangzottak kapcsán. Az egyik Bencsik János részéről hangzott el, hogy milyen fontosak az adósságszabályok, és hogy milyen fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk. Én ehhez egyetértek egyébként, ebben egyetértünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, amire itt a mai vitában már többen hivatkoztak, köztük én is, hogy mekkora eltérés volt minden évben a betervezett költségvetési hiány és a megvalósulás között, az azért is volt, mert folyamatosan arra törekedett mindenkori elődöm, hogy papíron teljesüljön az adósság csökkenése, és olyan bevételi számok és olyan hiányszámok kerültek a költségvetésbe rögzítésre, hogy ezt ki lehetett pipálni, és úgy nézett ki, hogy akkor az adósság csökkenés szabállyal összhangban van a beterjesztett költségvetés. Valójában mindenki tudta, hogy ez csak papíron teljesül, és emiatt elkerülhetetlenül mindig ez kiukadt, és kiderült a költségvetés elfogadása után, hogy ezek nem reális számok. Tehát én azt akarom mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen adósságszabályok vannak, és mennyire értelmesek azok. Mi most azt tettük meg néhány hónappal ezelőtt, vagy néhány héttel ezelőtt, hogy pontosítottuk ezt az adósságszabályt, és pontosabbá vált az az értelmezés, hogy milyen gazdasági stagnálás esetén nem kell érvényesíteni ezt az adósságszabályt. Tehát nem az adósságszabályok ellen érvelünk, nem az ellen, hogy legyenek ilyen transzparens követelmények, hanem hogy azok értelmesen legyenek meghatározva, és ne ellentétes irányú hatást váltsanak ki, hogy éppen, hogy nem reális és nem betartható költségvetési tervezetek elkészítéséhez vezetnek, mint ahogy az elmúlt években erre több példát is láttunk. A másik fölvetés az adósságfinanszírozás kapcsán, én azt gondolom, hogy felesleges azzal kapcsolatban az aggodalma, hogy valamiféle szélsőséges, kiegyensúlyozatlan szerkezet felé menne az államadósság finanszírozása. Azt gondolom én is, az állami adósság kezelő vezetősége is, hogy igenis szükség van egy kiegyensúlyozott forint devizaarányra, szükség van egy kiegyensúlyozott lakossági intézményi befektetői arányra, és az, ami az elmúlt hónapokban történt, hogy volt egy devizakötvény kibocsátás, az teljesen a kialakított adósság benchmarkok és adósság stratégiai célokon belül van. Itt nem kell attól tartani, hogy mondjuk az adósság finanszírozás elfordulna a lakosság értékesítéstől. Annak is megvan a maga szerepe, mint ahogy a hazai vagy a külföldi intézményi befektetőknek is megvan a maga szerepe, és a több lábon állás a legjobb stratégia ebből a szempontból. Jól esett hallanom egyébként Nacsa Lőrinc hozzászólásában, hogy több ponton, illetve más hozzászóló is volt, dicsérte a költségvetés átláthatóságát. Hadd mondjam el ezen a ponton, hogy nem csak az országgyűlés tárgyalása során törekszünk erre az átláthatóságra, hanem mióta pénzügyminiszter vagyok, rendszeresen vannak olyan sajtóháttérbeszélgetések, ahol sok részletes, számszerű információt is megosztunk a sajtó képviselőjével, rendszeresek és részletesebbek lettek a havi költségvetési egyenlegről szóló tájékoztatók, mert valóban mi abba hiszünk, hogy egy átlátható költségvetés és egy átláthatóság a költségvetés végrehajtása kapcsán az egyszerre segíti a piaci befektetőket a kockázatok valódi felmérésében, és ezáltal végső soron olcsóbbá teszi az adósság finanszírozását, másik részről pedig egy demokráciában egy természetes elvárása a választóknak és adófizetőknek, hogy igenis tudják azt, hogy a kormány mire költi az általuk befizetett adóforintokat, és ennek messze menőkig meg akarunk felelni a következő években is. És végül két megjegyzés még, hogyha megengedik. Az egyik az elhangzott még korábban, hogy miért volt probléma, hogy az EU-s, pontosabban azon belül is az RRF-es bevételek is szerepeltek a költségvetés bevételi oldalán. Én azt gondolom, hogy az volt a probléma, hogy ez el volt költve a kiadási oldalon. Tehát nem az volt a probléma, hogy a kormány ezzel azt üzente, hogy ő szeretné visszahozni az EU-s pénzeket, hanem hogy ez a 2026-os költségvetés során a vele szembeálló kiadások közben realizálódtak, miközben ezek a bevételek nem léteztek. Ha tetszik, egy negatív tartalék lett betervezve a költségvetésbe. Tudjuk, már tavaly novemberben úgy döntött az akkori nemzetgazdasági miniszter, hogy nullára lecsökkenti a tartalékok állományát a 26-os költségvetésbe, ugyanakkor ez a közel 1000 milliárdos, úgymond fiktív bevétel benne maradt, tehát lényegében mínusz 1000 milliárd forint tartalékkal vettük át a költségvetést, és most ezzel a havári alappal 500 milliárd forint tartalékkal megyünk tovább. Én azt gondolom, ennél látványosabb változást nehéz prezentálni néhány hónap alatt. És végül egy utolsó komment, bár Vitézi Dávid még a napirend előtti vitába igazából érintette ezt a kérdést, de újra előjött a mostani vitába is, hogy mennyiben külföldiek fognak-e profitálni, vagy külföldi cégek fognak-e nyereséget realizálni a megszerzett, hazahozott Európai Uniós források kapcsán. Én azt gondolom, hogy itt azért van egy félreértés. Tehát például a szélerőmű tendereken nincsen Európai Uniós támogatás. A szélerőmű tenderek kapcsán az állam nem fizet a beruházóknak, ők egy kvótát kapnak lényegében a tenderen, és ők fizetnek egyébként majd annak az önkormányzatnak, akinek a területén ezeket a szélerőműveket felépítik. Egy egyszeri díjat, amikor az engedélyt megkapják, majd később a működtetés bevételeiből is az önkormányzatoknak fognak fizetni, nem beszélve ugye a helyi iparüzési adóról. Tehát, hogy itt egy félreértés van, ahova az Európai Uniós támogatás ment, azok a regionális áramszolgáltatók, akik ugye erre kötelezve vannak egyébként, hogy teljesen ezt a támogatást a rendszer fejlesztésére fordítsák, tehát teljes mértékben továbbadják ezt a villamos energiafogyasztóknak, és ezáltal tulajdonképpen biztonságosabbá tegyék az energiaellátást, illetve az ipari fogyasztók számára, a vállalatok számára olcsóbbá is teszik majd a piaci energiát. Úgyhogy itt én azt hiszem időnként így elcsúsznak ezek az érvek, hogy akkor most igazából ki lesz ennek a közvetlen haszonélvezője. Még ezekben az esetekben is, amikor tényleg ilyen fejlesztésekről beszélünk, mint az elektromos hálózat, a lakosság és a hazai vállalatok, áramfogyasztók lesznek ezeknek az Európai Uniós pénzeknek a kizárólagos haszonélvezői. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Most Vitályos Eszter képviselőasszonynak adom meg a szót, parancsoljon, öné a szó.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A 2026. évi költségvetési törvény előttünk lévő módosítása nem csupán egy egyszerű technikai korrekció, nem csupán néhány szám átírásáról, nem csupán néhány sor átcsoportosításáról, és nem pusztán a gazdasági folyamatokhoz történő alkalmazkodásról szól. Ez a költségvetés módosítás egy sokkal fontosabb kérdésre ad választ a véleményünk szerint. Mi történt az elmúlt hónapokban Magyarország gazdaságával, és hogy mit tudott megvalósítani a Tisza kormány azokból az ígéretekből, amelyekkel a választók bizalmát kérte és nyerte el. És azt kell, hogy mondjam, tisztelt képviselőtársaim, hogy a válasz kiábrándító. És szerintem ezt önök is pontosan tudják a lelkük mélyén. Ez a költségvetés módosítás ugyanis, ahogy az már elhangzott Zsigó képviselőtársamtól is, a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Érdemes lenne tehát egy pillanatra félretenni a kommunikációt, félretenni a hangzatos mondataikat, a sajtótájékoztatók optimizmusát, és meg kell nézni azt, hogy a számok valóban mit is mutatnak. Mert a számok nem kampányolnak, nem Facebook posztokat készítenek, nem tartanak kormányinfót se, ahol a válasz vagy a feltett kérdések felére sem válaszolnak. A számok egyszerűen megmutatják a valóságot, és a valóság az az, hogy nőni fog a költségvetési hiány, csökken a gazdasági teljesítmény, ugyanakkor pedig nő az államadósság. Több hónapnyi kormányzás után ez az a gazdasági helyzet, amelynek a következményeit az év végére a magyar embereknek, a magyar családoknak kell majd viselnie, pedig eközben egészen más történetet hallunk önöktől. Azt halljuk, hogy a kormány állítólag több milliárd eurónyi forrást hozott haza Brüsszelből. Igaz, hogy önök ezt egy héten belül akár többször is képesek megtenni. Mindenféleképpen a kommunikációban ezt halljuk önöktől. Azt is halljuk, hogy a magyar gazdaság sorozatban az ötödik negyedévben növekszik az előző negyedévekhez viszonyítva. Igaz, tisztelt képviselőtársaim, de ezt a gazdasági teljesítményt nem lehet egész egyszerűen a jelenlegi kormány sikerének tekinteni csak, hiszen a gazdasági növekedésnek vannak korábbi döntésekből fakadó alapjai, vannak hosszabb távú beruházások, ipari fejlesztések, munkahelyteremtési programok és gazdaságpolitikai folyamatok, amelyeket még bőven az előző kormány indított el. Azt is látjuk ebben a törvényjavaslatban, hogy a kormány 300 milliárd forintot kíván elvonni a minisztériumoktól. És azt gondolom, miniszter úr, hogy jogosan tehetjük fel a kérdést. Ha ennyi pénz érkezett Brüsszelből, ha a gazdaság növekszik, ha a forint erős, és ha további 300 milliárd forintot is elvon a kormány a központi intézményrendszertől, akkor miért romlanak alapvetően a költségvetés mutatói? Miért nő a hiány, miért növekszik az államadósság, és miért kell újabb és újabb megszorításokról beszélni? Tisztelt Országgyűlés! Különösen aggasztónak tartom, hogy a kormány a költségvetési felelősség rendszeréhez viszonyul. A költségvetés nem egész egyszerűen a kormány belügye. A költségvetés a magyar emberek pénzéről szól, a munkavállalók által befizetett adókról, a vállalkozók által megtermelt értékekről, a családok, a nyugdíjasok, a közalkalmazottak, és tulajdonképpen minden egyes magyar állampolgár jövőjéről. Éppen ezért különösen fontos, hogy legyenek olyan intézmények és szabályok, amelyek korlátot állítanak a mindenkori kormány elé. Ezeket nevezzük fékeknek és ellensúlyoknak, ha még emlékeznek erre a kifejezésre. A választás előtt még rengeteget használták, most már kezdik elfelejteni. Ezért rendkívül érdekes kérdés az is, amikor a kormány a költségvetési kontrollrendszerek szerepét gyengíti. Önök elvették a költségvetési tanács vétójogát a költségvetési törvény elfogadásával kapcsolatban, és olyan szabályokat alakítottak ki, amelyek korábban azt szolgálták, hogy az államadósság alakulása valódi korlátot jelentsen a költségvetési politika számára. Úgy módosították Magyarország gazdasági stabilitására vonatkozó szabályokat, hogy gazdasági növekedés mellett is elfogadhatóvá válhasson a növekvő államadósság ráta. Tisztelt Országgyűlés, beszélnünk kell a nyugdíjasokról is. Minden költségvetés és minden költségvetés módosítás egyik legfontosabb kérdése az, hogy mit üzen az időseknek, mit üzen azoknak, akik egész életükben dolgoztak. És mit üzen nekik a Tisza kormány, mit lehet ebből a törvényjavaslatból látni. Azt, hogy erősen valószínűsíthető, hogy nem lesz nyugdíjprémium, nem lesz nyugdíjkorrekció, nem lesz az idén nyugdíjas szépkártya, és nem lesz nyugdíjminimum emelés sem. Mindeközben mély hallgatásba burkolóznak a 13. és 14. havi nyugdíj jövőjével kapcsolatban. A nyugdíjasok nem kapnak önöktől egyértelmű, világos és megnyugtató válaszokat. Azt gondolom, hogy ez így elfogadhatatlan. Az előző Fidesz-KDNP kormányok idején a nyugdíjasok az ország gazdasági teljesítőképességének függvényében minden évben számíthattak különböző támogatásokra és intézkedésekre. És persze lehet vitatkozni ezeknek a mértékéről, lehet vitatkozni az egyes intézkedésekről, de egy dolgot azt gondolom, hogy nem lehet elvitatni. A nyugdíjasok számára egyértelmű politikai szándék volt, hogy részesüljenek az ország gazdasági eredményeiből. Tisztelt képviselőtársaim! De talán a 300 milliárd forintos minisztériumi elvonások körül kialakult helyzet mutatja meg azt a legjobban, hogy milyen problémákkal állunk szemben. 300 milliárd forintot vonnak el ugyanis a minisztériumoktól. Ez önmagában is óriási összeg, és szükségszerűen hatással lesz programokra, fejlesztésekre, intézményekre, beruházásokra. Ezért tegyük fel a kérdést, hogy vajon miért csak a költségvetés módosításának elfogadása, azaz október 15-e után tudjuk meg, hogy pontosan mely programok, mely beruházások, mely korábbi ígéretek nem kapnak további forrás. Miért nem tudhatjuk ezt most meg, tisztelt miniszter úr? Mit titkolnak? A költségvetés mindig egy értékválasztás. Mindig azt mutatja meg, hogy egy adott kormány mit tart fontosnak, és hogy milyen jövőt képzel el az ország számára. Ez a költségvetés módosítás azonban a jelenlegi formájában nem egy világos jövőképet mutat, hanem bizonytalanságot, ahogy már mondtam, növekvő hiányt, növekvő államadósságot és elvonásokat. Ezért azt gondolom, hogy ellenzéki képviselőként kötelességünk felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarország gazdasági stabilitása nem lehet politikai kommunikáció kérdése. Az államadósság nem ideológiai kérdés, a költségvetési hiány nem politikai ízlés kérdése, a magyar emberek pénzével való gazdálkodás pedig felelősség. Összefoglalva, ez a törvényjavaslat a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. A Tisza becsapta a magyar embereket. A benyújtott költségvetési módosítás egyértelműen megmutatja, hogy a választások előtt tett ígéretek és a kormányra kerülés után meghozott döntések között bizony hatalmas a különbség. Amit korábban hangzatos ígéretekkel hirdettek, abból mára sorra be nem tartott, vagy csak félig betartott vállalások lettek. És hát csak néhány példával hagy éljek most. A tanköteles gyermekek jelentős része, mintegy kétharmada kimarad az iskola kezdési támogatásból, önök is pontosan tudják. Nem valósul meg a beígért dupla családi pótlék. Elmaradnak az ígért adócsökkentések, és a munkavállalók sem kapják meg a korábban kilátásba helyezett béremeléseket. A rendőrök például kaptak egy születésnapot. Köszönik szépen! Vagyis azok az intézkedések, amelyek közvetlenül segítették volna a magyar családokat, a gyermekeket és a munkából élőket, egész egyszerűen nem szerepelnek a megvalósuló vállalások között. Sőt, a gyarapodás és a béremelések helyett már is megszorítások jönnek. Ugyanis nem csak a korábbi ígéretek és béremelések maradnak el, hanem a kormány újabb terheket ró az állami intézményekre, hiszen, ahogy mondtam, arra kötelezi a minisztériumokat, hogy 300 milliárd forintot fizessenek be a költségvetésbe. Bár halkan jegyzem meg, hogy érdekes dolgokat lehet olvasni az interneten, hogy hogyan is spórol a kormány a kormánytisztviselőkkel, hogyan herdálja a közpénzt, annak ellenére, hogy egészen mást kommunikálnak. Van olyan minisztérium, ahol az államtitkárok és a helyettes államtitkárok száma összesen eléri a 24 főt. Ez is világosan mutatja, hogy a költségvetési helyzet rendezését nem a korábban ígért gazdasági növekedés és jólét biztosítja, hanem megszorító intézkedések és az állami kiadások további visszafogása. És mindeközben megindult az ország eladósodása is. A GDP arányos államadóssága jelenlegi 74,6%-ról 77,5%-ra emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy miközben a kormány sorra visszavonja, vagy nem teljesíti a magyar családoknak, a gyermekeket nevelőknek és a munkavállalóknak tett ígéreteit, közben egyre nagyobb hitelállományt halmoz fel az ország. Különösen súlyos az ellentmondás, a Tisza kormány több hitelt vesz fel, növeli az államadósságot, de valahogy mégsem jut pénz azokra a vállalásokra, amelyeket a magyaroknak ígért. Ez azt is jelenti, hogy a magyar emberek nem kapják meg az ígért segítséget, ugyanakkor az ország terhei a jövőben erősen növekednek. Vagyis a mérleg egyértelmű, több adósság, több költségvetési megszorítás és kevesebb teljesített ígéret. A Tisza a választások előtt a gyarapodás és a családok támogatásának ígéretével kampányolt, a benyújtott költségvetés pedig egy egészen más képet mutat. Ez egy olyan költségvetés, amelyben a magyar embereknek tett vállalások sorra elmaradnak, miközben az ország adóssága tovább nő. Egészen biztos, hogy a Fidesz frakció a jelen formájában ehhez a törvényjavaslathoz nem fog asszisztálni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ma Zsigó Róbert fideszes képviselőnek 2 perces időkeretben adom meg a szót, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Ugyanúgy vagyok, mint pénzügyminiszter úr, aki azt mondta az előbb, hogy kénytelen reagálni egy hozzászólásra. Most én kénytelen vagyok reagálni az ő hozzászólására. Ez a Mohácsi híd egészen pontosan a kétszer-kétsávos út, ugye. Nyilván egy pénzügyminisztertől talán nem várható el, hogy ismerje a helyi viszonyokat. Én azért szólok ehhez hozzá, mert hogy ebben a térségben élek, és a választók bizalmából korábban hosszú ideig lehettem ennek a térségnek a képviselője. Ez az ügy nem a Mohácsi hídról szól, vagy nem csak arról. Ez a Baranya megyei és a Bács-Kiskun megyei szakaszról is szól, a bácskai részről is szól. Itt emberekről van szó, és arról, hogy a bácskai rész gazdaságilag fog-e tudni fejlődni. Hogy miért fontos a kétszer-kétsávos út, ugye, nem akarok hosszan belemenni a fejtegetésbe, de 1991-től 2006-ig zajlott a délszláv polgárháború néhány kilométer ettől a térségtől, ami azt jelentette, hogy minden addigi fejlesztés nem valósult meg, nem lett útépítve, és nem jöttek vállalkozások. És azért fontos ennek a térségnek a Mohácsi híd megépítése és a kétszer kétsávosan megépülő út, mert a Herceg-Szentmihályi határátkelőhellyel és a szerb fejlesztésekkel együtt ez a térség gazdaságilag fejlődhet, befektetőket tud fogadni, és az ott élő embereknek munkahelyet tud létrehozni, mert várnak 30 esztendeje. Tisztelt miniszter úr, 76 milliárd forintot vonnak ki ebből a térségből, mert hogy 76 milliárd forinttal jut kevesebb az útépítésre. Ma a miniszterelnök napirend előtt több egyszer bejelentette Szent István tervet, és azt mondta, hogy az a tervük, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forint fejlesztési forrást fognak adni. Ez azt jelenti, tisztelt miniszter úr, ez a döntése a Mohácsi hídhoz kapcsolódó úttal kapcsolatban, hogy a Bajától délre lévő érintett 10 településtől 76 évnyi Szent István tervet vesznek el, majd utána kezdődhet meg a fejlesztés. Szerintem ez a bácskaiaknak nem érdeke. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Szalai Piroska Fidesz képviseletében kapja meg a szót. Parancsoljon, képviselőasszony.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Igazából azt gondolom, hogy nagyon sokan elmondtuk már, de hadd mondjam el én is, hogy ez a költségvetés első olvasatra is, de valószínű majd a bizottsági ülések után is, azt a gondolatot ébreszti, hogy igen, ez ebben nem tartott ígéretek költségvetése. Erről sokan beszéltek már itt előttem, hiszen ők akkora ígéreteket tettek a kampányban, amit nehéz lett volna betartani, szent igaz. Hát ebből a költségvetésből még nem is látjuk. Az iskola kezdési támogatást körülbelül fele annyi gyerek kapta meg augusztusban, fele annyi összegben, mint ahogy mondták. A KKV-k számára már nincsen fix kamatozású 3%-os likviditási hitel. A KKV-kat érinti talán legjobban, de a lakosságot is, hogy a dízelüzemanyag augusztusi havi átlagára az egy évvel korábbi augusztusi ugyanilyen átlaghoz képest 13,3%-kal nőtt. És ugye most a mai nap, amikor jöttünk befele a városba, már 700 forint körül volt ez az ár a benzinkutakon, a pályánál, a Pátyi Molkutnál, ott szoktam följönni a pályára, meg 735 forint volt a dízel ára. Ez messze-messze nem az az ár, amihez hozzászoktunk korábban. És ugye június 27-e óta nincsen védett ára sem a lakosságnak, sem a KKV-knak. Igaz, hogy tegnap is, ma is hallottuk, hogy a miniszterelnök szerint, hogyha beavatkoznának ebbe a folyamatba, ebbe a drágulásba, akkor üzemanyagturizmust generálnának, és ellátási gondjaink lennének. A magyar rendszámú autókra vonatkozó védettár pontosan ezért lett így megfogalmazva, és a nem magyar rendszámúakra meg nem, hogy az üzemanyagturizmus ne alakuljon ki. Tehát ez a legutóbbi szabályozás, ez már nem okozott, nem gerjesztett üzemanyagturizmust semmiféleképpen. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, ezt szerintem itt még nem hangsúlyoztuk a parlamentben, a nők gazdasági mutatói közül az egyik, a munkanélküliségi ráta elérte már az 5%-ot, az önök első 100 napjának működése alatt, a 15-64 éves korcsoportban. Tehát május-júliusi három havi átlagban elmondhatjuk azt, hogy a nők már nem teljes foglalkoztatott szegmense a magyar munkaerőpiacnak. 2016 óta voltak 5% alatt ők is. A férfiak szent igaz még nem tartanak itt, de nem biztos, hogy nagyon le lesznek maradva. Még egy-két hónap, és akkor majd azok a hírek, amiket augusztusban is végig hallottunk, gyárbezárásokról, és ami ma is egy friss hírként jött, hogy egy 500 fős győri gyár megszünteti a működését igazából. Ezek bizonyára fognak a férfiak mutatóiba is romlást hozni. A nők esetében egyébként ez alatt a 2 hónap alatt. Tehát a május-júliusi három havi adat, a Március-április-májusi adathoz viszonyítva, tehát magyarul május végétől a július végéig tartó időszakról összehasonlítva 0,5%-ponttal, tehát majdnem egy egész százalékponttal rontotta a mutatót. Önök alapvetően nem csak a ígéreteiket nem tartották be, azt gondolom, ebbe a költségvetésbe, és igazából talán egy 3 hónapja működő kormánytól ezt még nem is kérdeztük volna meg annyiszor, hogyha nem hallgattuk volna végig a kampányba is, és most is, hogy mennyivel fogják javítani a családok és a vállalkozások életkörülményeit, életszínvonaláját. Most nem, hogy javították, nem, hogy megtartották volna legalább azt, ami volt, hanem elindultunk a lejtőn az előbbi mutatók ismeretében is. Ezt a lejtőt még meg lehet állítani. Jó költségvetéssel, jó intézkedésekkel ezen az induló lejtőn még meg lehetne állni, és én nagyon szurkolok annak, hogy jó lenne visszafordulni erről a lejtőről mindenféleképp. A költségvetésből nem látom kiolvasni azokat a sorokat, mutatókat, amelyik ezt a megállást segítené igazából. Most, hogyha csak az üzemanyagárakra gondolunk, akkor ön is azt említette, hogy a jövedéki adót csökkentettük. Igen, ám, de ez meg az Orbán kormányok ideje alatt csökkent le. Önök nem emelték föl, esetleg ezt mondhatjuk, de hát azért mindent ne fordítsunk így vissza, hogy mi minden rossz nem történt meg ebbe a 100 napba, azt gondolom. Az ígéretek mellett viszont van egy számomra, de személy szerint mondom inkább, sokkal hangsúlyosabb és fontosabb dolog, amit sokan nem hangsúlyoznak talán ennyire, az, hogy mérhetetlen magas eladósodásba kezdtünk. Ez a költségvetés igenis az eladósodás költségvetése. Akkor, hogyha végignézzük, hogy a magyar GDP arányos államadósság hogy alakult, akkor látjuk, tudjuk, hogy 2006-8-as időszakban emelkedett jelentősen, amikor az IMF hiteleket vettük föl, és 2010-re 80,2%-kal vette át az Orbán kormány anno a kormányzást, amit 2019-es éves szinten 65,0%-ra hozott le az Európai Uniós Maastrichti számítási módszer szerint. Aztán jött egy Covid év, és mivel arányról van szó, a Covid évében jelentős GDP visszaesésünk is volt, ami ugye a nevezőben van értelemszerűen, ez is emelte a hiány növelése mellett, a GDP visszaesés is emelte jelentősen ezt az államadóssági mutatót. Így lett, de nem 80%, tehát nem értük el azt a 2010-eset, és így lett 78,7% mindössze. A 78,7% utáni időszakban igenis egy csökkenés indult. Az utolsó 2 esztendő az, a 24-es meg a 25-ös, amikor a csökkenés nem tudott folytatódni, és igen, ahogy miniszter úr mondta, itt már egy emelkedő tendenciát láttunk. A 2024-es év az talán egy 23-as negatív GDP, mármint hogy GDP volumen csökkenés. Tehát akkor inkább így mondom, nem negatív növekedés, hanem GDP volumen csökkenés utáni esztendőben magyarázható volt. A 25-ös esztendőnek mindenféle egyéb más indokai, okai vannak, de az a GDP államadósság ráta növekedés sem volt akkora, mint amekkorát most ebben a 26-os esztendőben kell átélnünk. A 25-ös esztendőben, ahogy miniszter úrtól is hallottuk, meg itt több mindenkitől, a GDP növekedésünk az 0,5% volt. A 26-os esztendő első felében meg 1,7% volumen növekedés, ami forintban az első negyedévben 9, folyóáron 9,7, a második negyedévben meg 6,7%-os növekedést produkált. Tehát lenne lehetőség a növekedésre úgy is, hogyha ez az államadósság ráta ez nem romlana. Kisebb növekedésre lenne lehetőség értelemszerűen, vagy kisebb hiányra lenne lehetőség, mint amit itt láttunk. Engem egy kicsit meg is döbbentett, amikor először értesültem sajtókommunikációból, hogy milyen rátával számolnak az idei esztendőben. Az idei esztendőben ez a közel 3%-pontnyi államadósság ráta növekedésünk, tehát magyarul 74.6-ról 77.5-re történő növekedés, ez azért olyan mértékű növekedés, ami a magyar gazdaság történetben ritkán volt, sőt 77.5-ös államadósság ráta

0: kép. És igen, ahogy Bencsik képviselőtársam, illetve nagyon sokan itt elmondták, erre azért van lehetőség, és mondjuk ez jó, mert előtt, mármint az a jó, hogy a jogi kereteket pontosan megteremtette a kormány, azért van rá lehetőség, mert az államadósságra vonatkozó fékeket, az adósságfékeket gyengítette a kormány egy-két héttel ezelőtt. Akkor, amikor azt a törvénymódosítást behozták, én abszolút nem gondoltam arra, hogy ekkora mértékű hiány növekedést szeretnének még az idei esztendőben megteremteni. Látható volt akkor, ugye korábbi szabályozás az volt, hogy akkor, amikor a GDP visszaesik, tehát amikor a gazdaság visszaesik, akkor van lehetőség hiány államadósság arány növelésre, és a múltkori módosítás, törvénymódosítás azt tette lehetővé, hogy a visszaesés fogalma az nem csak az, hogy a GDP növekedése negatív, hanem a visszaesés fogalmába beletartozik az is, hogyha 1% alatti az elmúlt 3 esztendőben összesen a növekedés. Tehát egy kis növekedést is visszaesésnek kell ezentúl hívni itt a parlamentbe eltekintetbe. És megtörtént ez, hogy a kis növekedésünk volt az előző időszakra. De ebből a módosításból annak még nem kellene azt hiszem következni, hogy a nettó hitelfelvételünk értéke 7110 ezer, tehát 7110 milliárd forintra meg fog emelkedni. Ráadásul úgy, hogy a pénzügyminisztérium államháztartási jelentése júliusi adata szerint még 2860 milliárd valósult meg ebből, sőt, hogyha megnézzük a májusi adatokat, ott is igaz, hogy ennek az éves nagy számnak még az időarányosánál is kisebb volt a májusi hóvégi adatunk. Hogyha nem a pénzügyminisztérium, hanem az állami, az államadósságkezelő központ adatait nézzük, ők ugye Maastrichti szemléletbe is mondanak dolgokat, meg havi valódi adósságot, akkor mutatják azt a számot, amit a sajtó tegnap fölkapott, hogy június-júliusban 2619 milliárddal nőtt az adósság, ami 61 napos időszakra vonatkoztatva 43 milliárd forint naponta, óránként nem is 1 milliárd, hanem 1,8 milliárd forint valójában növekedés. De hogyha nem ezt az oldalt nézzük, önök oly sokszor elmondták, hogy a lakosság minden egyes magyar lakos 800 ezer forint plusz lakosnak 800 ezer forinttal forint plusz egyfőre jutó plusz pénzt hoznak haza Brüsszelből, hát akkor most hadd számoljuk ezt is ki. Ez az két hónap alatt fölhalmozódott államadósság, ez minden egyes magyar lakosnak a csecsemőtől a sok éves aggasztjánig 276 ezer forint plusz adósságot produkált. És nem látjuk azokat a tételeket, mert a iskolakezdési támogatás, vagy bármely más olyan dolog, ami megtörtént, az nem indokolja ezt a plusz hitelfelvételt. Lehet, hogy elfogadható indok, ha azt gondoljuk, hogy elfogadható indok a miniszterelnök úrnak a mai mondása, hogy olcsóbban tudták fölvenni ezt a hitelt, de akkor ez azt is jelenti, hogy a pénzügyminisztérium által mutatott júliusi pozitív egyenlegünkbe benne van ez a plusz hitel is, amit ugye az AKK átadott a kormány számlájára, mint tudjuk. Tehát az is árnyalja azért azt a számot is mindenféleképp. Hoppá! Lehet, hogy a következő, majd egy-két perceset is kell kérni, mert mindjárt befejeződik még, és itt vannak számaim még. Akkor a következő adagot azt majd egy következő hozzászólásba kérem, ha szabad, ha megengedik. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Természetesen van lehetőség, hogy további szót kérjem. Kármán András pénzügyminiszter úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, miniszter úr.
2: Köszönöm szépen. Hadd segítsek itt a adósságadatok kapcsán, mert úgy érzem, hogy egy picit elveszett a fókusz.

0: A 74,5% volt tavaly év végén az adósság, és valóban most ez a törvénytervezet azt tartalmazza, hogy ez 3% ponttal 77,5%-a fog évvégén nőni. De nézzük meg a tényadatot, mert az első negyedév tényadat az megvan, az viszont 77,9. Tehát arról van szó, hogy a 3% növekedés az úgy fog bekövetkezni, hogy először fölment 3,4%-kal az önök kormányzása alatt, és innen fog lemenni 77,5%-ra. Tehát az, hogy most milyen döbbenetes adósságot, tehát az valóban döbbenetes, csak én azt gondolom, hogy ezen nem önöknek szabadna ledöbbenni. Tehát ezt a Fidesz kormány adta ránk. És annak, hogy ez csak 77,5%-ra csökken vissza, és nem lejjebb, annak meg egy oka van, az az, hogy augusztus hónapban több mint 2200 milliárd forintot meg kellett előlegezni a költségvetésnek az EU-s források kapcsán. Ebből lett a tőkeemelés, az MFB-be, ebből állt föl az a Roszkó, amelyik megvalósítja majd a vasúti felújításokat. Ez a pénz megy a villamosenergia hálózat fejlesztésre. Ezt december utolsó napjaiba fogja visszafizetni a költségvetésnek az Európai Unió. És emiatt nem számolunk azzal, hogy az a pénz adósság törlesztésre fordítható lesz az év utolsó napjaiba. De az a pénz meg fog érkezni ebbe az évbe, tehát az a több mint 2000 milliárd forint az adósság csökkentésre tud majd tulajdonképpen fordítódni, és azonnal le fog menni a jövő év elején az adósság szint egyébként kb. 2% ponttal. Tehát Én nagyon értékelem azt a szimpátiát, hogy mennyire aggódnak az eladósodás miatt, de szeretném megnyugtatni a fideszes képviselőket, hogy éppen most próbáljuk rendbe rakni ezeket a pénzügyi örökségeket, és éppen, hogy az eladósodásnak vetünk véget, amit az elmúlt évekből megörököltünk.
1: Köszönöm szépen. Bócs János képviselő úrnak adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, pénzügyminiszter úr. Úgy gondolom, az nem baj, hogyha valaki pénzügyminiszterként csak a számokat látja, csak az embernek van olyan nézése, mint a vendég az étteremben, aki jobbról-balra olvassa az étlapot, nem a minőség számít. Miniszter úr, nem tudom, hogy járt-e már ön a Jászságban vagy Jászberényben, ugye az imént említett útfelújításokkal kapcsolatban. Úgy tartják, hogy a megye gazdasági erejének a 65%-át a Jászság Jászberény adja, ebből adódóan mondhatni, hogy az országnak is a gazdaság motorja. És Halmai Ferenc képviselőtársam a múlt héten Jászberényben a gazdasági szakembereknek a Manager Klubban tartotta egy előadást, ahol bejelentette, hogy a 60 Jászberény között már közbeszerzés alatt, a tervek közbeszerzés alatt lévő útszakaszt a kormány sztornózta. Hogyha én pénzügyminiszterként csak a számokat látja, akkor minden bizonnyal tudnia kell, hogy a befektetésnél, a beruházáshoz, ahhoz, hogy minél több gazdasági egység jöjjön Magyarországra, ahhoz az infrastruktúra elengedhetetlenül fontos. Hogyha pénzügyminiszterként az emberek biztonságának a közlekedését nem látja, az nem baj. De azt, hogy Jászságban, Jászberényben egy közbeszerzés alatt lévő 4 sávos utat bejelentenek, hogy sztornozták, az én szerintem pénzügyminiszterként is nagy probléma. Ha pénzügyminiszterként csak a számokat látja, akkor nem tudom, tájékoztatták-e már arról a jászsági kollégák, hogy Jászberényben az Electrolux bezár. Jászfényszaron a Sanjin Hungarin Kft. Bezár. Mind a két cég az elmúlt hónapokban hozta meg ezt a végleges döntést, és mind a két cég közel 6-800 embert foglalkoztatott. Pénzügyminiszter úr, ezen gondolatok jegyében szeretném azt mondani, hogy ne jobbról-balról olvassa az étlapot, hanem előbb a menüt, utána az árat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Portai Olivér képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Az előttem szólók számos ágazati kritikát fogalmaztak meg a költségvetésről, úgyhogy én egy alapvetőbb problémáról szeretnék beszélni. Ugyanis meggyőződésem, hogy a kritikák többségének gyökér oka az, hogy a Tisza kormánynak még mindig nincs érdemi elképzelése arról, hogy stratégiai értelemben mit szeretne kezdeni a magyar gazdasággal. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az elemi problémát az jelenti, hogy egyelőre nincs olyan világító torony, amely kijelölni az irányt Magyarország hajójának, így hazánk csak sodródik a viharok és a hullámok között. Ezért nő az államadóság annak ellenére, hogy nem indul elég értékteremtő beruházás, és ezért kényszerül a kormány arra, hogy az ígéreteit csak korlátozottan váltsa be. Ahhoz, hogy önök gazdaságstratégiát alkossanak, elkerülhetetlen lenne, hogy egyrészt érdemben foglalkozzanak a körülöttünk zajló folyamatokkal, másrészt hiteles választ találjanak arra, hogy hogyan fogják felpörgetni a magyar gazdaság motorját. Néhány gondolatot engedjenek meg a külső környezethez. Önök eddig következetesen bagatelizálták a világban zajló blokkosodás, az orosz-ukrán háború, vagy a hormuzi szoros gazdasági jelentőségét, sőt, riogatásnak nevezték azt, ha valaki szóba hozta ezeket a kockázatokat. A miniszterelnök a választás után azt mondta, hogy a magyar kormányfőnek nem azzal kell foglalkoznia, hogy mi történik Teheránnal, a gazdasági miniszterük pedig néhány hete arról beszélt, hogy ha normális EU tagként viselkedünk, akkor nem olyan bonyolult a gazdaság és az ország menedzselése. Nem értek egyet ezekkel az állításokkal. A mostani turbulens geopolitikai környezetben, amikor egymást érik a katonai és kereskedelmi konfliktusok, egy olyan kis nyitott gazdaságnak, mint Magyarország, nagyon észnél kell lennie, mert különben óriási pofonokba szaladhat bele. Az intellektuális kihívás igenis nagy, és már a jelenlegi költségvetésben is súlyos problémákat okoz, hogy önök azt nem veszik elég komolyan. Mondok két példát. Egyrészt a stratégiai üzemanyag készletekben jelenleg azért áll rendelkezésre kevesebb gázolaj, mint április végén, amikor a Tisza átvette a kormányrudat, mert májusban lazítottak a készletezési szabályokon. Júniusban önök arról beszéltek, hogy a védett üzemanyagár szükségtelenné vált, mert a piac alacsonyabb árakat fog biztosítani. Számomra úgy tűnik, hogy ezek a túlzottan optimista várakozások a magyarázatai annak, hogy amikor augusztusban összeállították a most tárgyalt pótköltségvetést, nem allokáltak elegendő forrást arra, hogy jelenleg érdemi segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak. De hasonló tapasztalható a gázpiacon is. Június eleje óta azt hallgatjuk, hogy nincs itt semmi látnivaló, Európában nem lesz gázválság. A piaci árak eközben 40 euróról 75 euróra nőttek, és a friss előrejelzések már 100 euróról írnak. Nem világos, hogy a Tisza pontosan milyen lépéseket tett a helyzet kezelése érdekében, és kifejezetten aggasztó, hogy tegnap két héttel a fűtési időszak kezdete előtt még mindig nem kaptam egyenes választ arra, hogy a háztartásoknak jövőre mennyit kell majd fizetniük a gázért, milyenek lesznek a tarifák, és hogy mi lesz a rezsicsökkentéssel. Meggyőződésem, hogy a magyar kormánynak igenis foglalkoznia kell azzal, hogy mi történik Teheránban, vagy az orosz-ukrán háborúban, mert a következmények markánsan érintik a magyar háztartásokat, és mert enélkül nem lehet gazdaságstratégiát csinálni. Ami a magyar gazdaság motorját illeti. Ha jól értem, önök alapvetően két dologtól várnak fellendülést. Az uniós forrásoktól és az elszámoltatástól. Mindkettő kapcsán komoly kétségek merülnek fel. Attól ugyanis, hogy önök uniós forrásból vesznek például egy vonatot, legfeljebb a közlekedési szolgáltatások fognak javulni, de a magyar gazdaságot ez érdemben nem stimulálja majd. A vonatot nem hazai vállalat gyártja, így a pénz csak átfolyik a magyar gazdaságon, külföldi cégeknél landol, és ott teremt munkahelyeket. Az elszámoltatástól és az annak nyomán indított elitháborútól prosperitást várni még abszurdabb. Érdemes megnézni, hogy mi zajlik a hálózatfejlesztési pályázatokban. Kizárták az egyetlen magyar magánvállalatot, mert annak a tulajdonosai ellen éppen boszorkányüldözés zajlik. Ez azt eredményezi, hogy Kelet-Magyarországon 400 település nem jut hálózatfejlesztési forrásokhoz. Olyan iparvárosok maradnak ki, mint például Debrecen, ahol hálózatfejlesztések nélkül nem lehet elegendő új beruházást indítani. A pénz jelentős része pedig úgy kerül egy német vállalathoz, hogy nem világos, hogy az pontosan milyen többlet műszaki tartalmat vállal majd cserébe a korábban leadott hálózatfejlesztési terveihez képest. Összességében én nem találtam olyan történelmi példát, amelyben egy intraelit háború, egy intraelit konfliktus az érintett ország prosperitását szolgálta volna, és tartok tőle, hogy ez Magyarországon sem lesz másképpen. A gazdaság stratégia hiányának első jelei már most is tapasztalhatóak. A beruházások visszaestek, a gazdasági növekedés lassult, az építőipar, a turizmus vagy a vendéglátás messze a várakozások alatt teljesít, a foglalkoztatottak száma csökken, a tartós munkanélküliség nő, a bérdinamika megtörik, az exportra termelő vállalatok fulladoznak. Rekordmagas üzemanyagárak, rekordmagas hiány, rekordmagas államadóság. Tisztelt képviselőtársaim! A magyar gazdaságot a jelenlegi környezetben igenis összetett feladat menedzselni, és itt lenne az ideje alázattal nekiállni a munkának, mert enélkül az idénre tervezett átmeneti adósság növekedés könnyedén tartóssá válhat. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Bencsik János fideszes képviselő úrnak adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, maradt egy elvarratlan szál a szélerőművi beruházásokkal kapcsolatosan, abban teljesen igaza van, hogy a konkrét szélerőmű beruházásokat a befektetők fogják finanszírozni. Ezzel együtt alapvetően egy-egy ilyen szélturbinának a beruházási költségének a 70-75%-a az biztos, hogy nem idehaza fog realizálódni, hanem külföldi beszállítóknak a zsebét fogja gazdagítani. Viszont az Európai Uniós források felhasználása kerülnek a hálózatfejlesztésben, és a hálózati engedélyesek azok a csatlakozási pontok kialakítására is felhasználhatják ezeket a forrásokat, és ezek a csatlakozási pontok lesznek azok, amelyek be tudják fogadni a szélerőművek által megtermelt villamos energiát. Egy másik kiegészítés még ehhez, hogy világosan lássunk azért, hogy az Európai Uniós források lehetőséget biztosítanak majd villamos energia átmeneti tárolására alkalmas berendezések telepítésére. Ezek gyakorlatilag ipari léptékű akkumulátorparkok, amelyekre már a szélerőművi engedélyesek is pályázhatnak, hogy a saját beruházásuk mellé meg tudják valósítani azt az átmeneti tárolást, amely a kiegyenlítés, kiszabályozás szempontjából fontos a magyar villamosenergia ellátás számára. De azért akkor tényleg precízen fogalmazunk, abban igaza van miniszter úrnak, hogy a szélerőművek a turbinák beruházásához nincs Európai Uniós támogatás, viszont a szélerőművi villamosenergia beillesztésére, integrálására, illetve az átmeneti tárolási feltételekre igen, a hálózati engedélyesek, illetve az erőművek, szélerőművek beruházására engedélyt kapó vállalkozások is pályázhatnak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Círbus Gábort illeti a szó, parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
5: Elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A 2026 évi költségvetési törvény módosítása a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Amikor ezt a költségvetés módosítást vitatjuk, érdemes egy pillanatra félretenni a kormányzati kommunikációt, a sajtótájékoztatón elhangzó sikertörténeteket, a hangzatos bejelentéseket, és egyszerűen megnézni a számokat. Már látjuk, hogy a 2026 évi költségvetési törvény módosítása a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Mert az elmúlt hetekben, hónapokban újra és újra azt hallottuk a kormánytól, hogy történelmi összegek érkeznek Magyarországra. Milliárdok, százmilliárdok, ezermilliárdok, több milliárd eurónyi uniós forrás. A kormány kommunikációja szerint sikerült megállapodni több mint 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrásról, amelyben több milliárd euró kedvezményes hitel is van. A kormány pedig rendre úgy beszél ezekről a forrásokról, mint amelyekkel Magyarország pénzügyi mozgástere jelentősen javul. De ment a félrevezető propaganda billiós nagyságrendű visszaszerzett KEKVA vagyonról is. Azt csak zárójelesen jegyezném meg, hogy több esetben nagyobb vagyon került vissza, ahogy önök mondják, a pazarló és közpénz kitalicskázásra épülő alapítványokból, mint amennyit az állam beletett. De a lényeg, hogy ezek természetesen korábban is, most is jellemzően közfeladatellátást szolgáló ingatlanok, vállalatok, eszközök, amik sosem kerültek ki ebből a feladatkörből, tehát nagy visszatérésről beszélni félrevezető. Még egyes vállalatoktól 100 milliárdos nagyságrendben visszaszerzett összegekről is hallottunk az elmúlt időszakban. Szóval siker-siker hátán 100 és 1000 milliárdok ömlenek. És ehhez képest mit látunk ebben a törvényjavaslatban? Azt látjuk, hogy a 2026-ra tervezett költségvetési hiány a GDP 3,7%-áról 7,5%-ra emelkedik. Mi történt azzal a több ezer milliárd forinttal, amiről az elmúlt hetekben oly sokat hallottunk? Mi történt az uniós forrásokkal? Mi történt a kormány által bejelentett megtakarításokkal? És ha valóban ekkora összegek állnak rendelkezésre, akkor miért van szükség a költségvetés hiányát lényegében megduplázzuk? Valami itt nem stimmel. A T566-os javaslat maga is azt mondja, hogy az eredeti 3,7%-os hiánycél helyett 7,5%-os hiánnyal számol a kormány. A módosított központi alrendszeri hiány több mint 7100 milliárd forint. Közben az államadósság mutató is 77,5%-ra emelkedik. És lehet természetesen az előző kormányra mutogatni. Lehet szokásukhoz híven azt mondani, hogy mindenért az előző kabinet felel. De van egy apró probléma. Önök most már a kormány. És ha valóban ennyire szűkös a költségvetési mozgástér, akkor különösen érdekes megnézni, hogy mire jut pénz és mire nem jut. Nézzük meg az oktatást. Mert az oktatás az a terület, amelyről a választás előtt nagyon sokat hallottunk. Nagyon sok szép és fontos ígéret hangzott el, csak hogy most, amikor itt van előttünk a költségvetés módosítása, ezeknek az ígéreteknek a pénzügyi fedezetét keressük. Azt ígérték, hogy a köznevelésben radikálisan növelik és fejlesztik az SNI és a BTM-en ellátást azok finanszírozását. Megemelt szakszolgálati kapacitásról volt szó. Arról, hogy szükségletekhez mérten finanszírozzák az iskola pszichológusokat és a gyógypedagógusokat. Hol vannak ennek a finanszírozása ebben a költségvetésben? Hol van a 25%-os béremelés a nevelést és oktatást segítő dolgozók részére? Persze nemrég újra megígérték, mert a tanítmitón mondani kellett valamit, az legalább ingyen van. Hol van az a többletforrás, amelyből egy vidéki iskolában ugyanúgy elérhető lesz a gyógypedagógus, az iskolapszichológus vagy a fejlesztő pedagógus, mint egy budapesti jobb helyzetű intézményben? Mert egy programban ezt leírni nagyon könnyű. Ehhez több kell, mint egy költségvetési sor nélküli ígéret, meg sajtótájékoztató. Ahhoz ember kell, státusz kell, fizetés kell és költségvetési forrás kell. És ugyanez a helyzet a pedagógus bérekkel. A kormány azt mondta, hogy kiszámítható bérfelzárkóztatást hajt végre. Ehhez képest mit látunk? A 2026. január 1-én már végrehajtott 10%-os emelésen felül, amit még a Fidesz hajtott végre, júniusban további 0,4%-pontos emelést rendelt el a kormány. Magyarul a nagy hangzatos bérfelzárkóztatás mögött az idén a már korábban betervezett emelésen felül néhány ezer forintos nagyságrendű pluszt is ott van. Ez lenne a kiszámítható bérfelzárkóztatás? Ez már az az intézkedés, ami visszacsábítja a pálya elhagyó pedagógusokat? De menjünk tovább a szakképzésre. A kormány azt ígérte, hogy célzott beruházási programmal korszerűsíti az iskolai műhelyeket és laborokat. Ez is olyan cél, amellyel nehéz lenne vitatkozni. Ma Magyarországon valóban szükség van korszerű 21. századi szakképző intézményekre. A Fidesz valós lépéseket tett. Rendeztük a dolgozók bérezését, bevezettük az apácai ösztöndíjat a hátrányos helyzetű, jól teljesítő diákoknak, a duális képzésben a tanulók már munkabért kapnak. Több mint 488 milliárd forintot fordítottunk a szakképzési intézmények megújítására. De hol van most az önök által ígért célzott beruházási program? Hol vannak a több száz milliárdos ígéretből azok a konkrét költségvetési sorok, amelyekből a műhelyeket és a laborokat ténylegesen fel lehet újítani? És végül nézzük a felsőoktatást. A kormány azt ígérte, magasabb szociális ösztöndíjat biztosít a rászorulóknak. Hol van ennek nyoma? Azt ígérte, több éves finanszírozási pályát alakít ki, és a GDP arányos támogatást fokozatosan az uniós átlag közelébe viszi. Hol van? Azt ígérte, hogy a fejkvótát minőség és teljesítmény érzékeny elemekkel egészíti ki. Hol van ennek a rendszere? Azt ígérte, bérrendezést hajt végre az oktatói, kutatói állományban. Hol vannak ezek? És azt is ígérte, hogy megújítja az ösztöndíj és a szociális rendszert, valamint a diplomaszerzés finanszírozási lehetőségeit kiszélesíti azért, hogy minél több fiatalnak adjon lehetőséget a továbbtanulásra és a tehetséges fiatalokat Magyarországon tartsa. Hol van ennek a költségvetési fedezete? Tisztelt Országgyűlés! Nem akarok úgy tenni, mintha azt gondolnám, hogy minden problémát egyetlen költségvetési módosítással meg lehet oldani. Azt mondom, hogy egy kormány programját a költségvetése alapján kell megítélni. Hogy mire van pénz és mire nincs. Úgy tűnik, az oktatás nem azon területek közé tartozik, amit kiemelten támogatni kívánnak. Gyakorlatilag egyetlen forinttal nem terveznek többet ezeken a sorokon. Az első kézzel fogható rendelkezés, a NOX béremelés egyelőre ott tart, hogy bejelentették, nem tudjuk hány százalék lesz, nyomát nem látjuk ebben a módosításban sem. Ebben a költségvetésben most azt látjuk, hogy miközben a kormány történelmi összegekről, 1000 milliárdokról, uniós forrásokról és új finanszírozási lehetőségekről beszél, az oktatás legfontosabb választóknak tett vállalásainak jelentős része mögött nem látunk egyértelmű, célzott és számon kérhető pénzügyi fedezetet. Ha van pénz, vannak uniós 1000 milliárdok, vannak visszaszerzett 100 milliárdok, akkor miért nincs pénz az oktatásra? Ha nincs pénz, akkor honnan jönnek a milliárdos ígéretek? Ha pedig van uniós forrás, hitel, költségvetési mozgástér és több ezer milliárdnyi bejelentett program, akkor miért nem látjuk ennek a nyomát ott, ahol Magyarország jövője eldől, az oktatásban? Arról beszélnek, hogy mennyi pénzt hoztak haza. Mutassák meg, hogy abból mennyi jutott a magyar gyerekekre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Panyi Miklós képviselőnek adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon ön.
6: Köszönöm,
1: Jasszony.
6: Megtisztel, elnök asszony. Számok, mert nagyon fontos volna, hogy ne essünk itt abba a hibába, hogy egy ilyen kis dobozként tekintsünk erre a mostani költségvetési helyzetre, és fontos lenne itt néhány régiós számot is tisztába tenni. Tehát 2010 és 25 között a régió milyen eladósodási pályát futott? Ezek számok, elérhetőek nyilvánosan. Románia GDP arányosan 30-ról 60%-ra növelte államadósságát, Szlovénia 38-ról 66%-ra, Szlovákia 41-ről 61%-ra, Csehország 37-ről 44%-ra, Lengyelország 53%-ról 59%-ra, és idén, évvégén el fog érni a 65%-os szintet. Ezzel szemben Magyarország 2010 óta 80,2%-ról, és akkor most ezen megy a vita, ugye 77,5%-on vagyunk. Tehát szemben azzal a helyzettel, ami a régióban történt, a régiós országok folyamatosan egy eladósodási pályát vittek, addig Magyarország csökkentette az államadósságát. Hiába rázza a frakcióvezető asszony a fejét, ez a helyzet, ezek tények. Pénzügyminiszter úr megerősítheti ezt, ön is ott volt 2010-es években, tudja mi a helyzet. Na már most ugye azt világos mindenki számára, hogy ezek a számok, amiket mondtam, ezek több, mint ami 2010-ben ezek az országok indultak, a mostani államadóssági rátánk pedig kevesebb, mint ami 2010-ben volt. Tehát amikor önök arról beszélnek, hogy az elmúlt kormányzat felelőtlen fiskális politikát folytatott, akkor az hazugság. Hogyha nincsen Covid-járvány, akkor most ez a 77 és feles számunk, pénzügyminiszter is tudja, 7-8%-kal alacsonyabb is lehetne, de volt Covid-válság, és ott a költségvetés megborult, úgyhogy csak én arra kérem önöket, hogy ebből a Fidesz gyűlöletből jöjjenek ki, és tegyék oda ezeket a számokat is a papír, amikor arról beszélnek, hogy az elmúlt kormányzat milyen államadósági pályát vitt az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Gombár Dávid képviselő úrnak adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim, számokról beszéltünk itt, de a költségvetés módosítása nem csak számokról szól, hanem arról is, hogy milyen döntéseket hozunk, és az emberek minek milyen kézzelfogható hatása van ezeknek a döntéseknek. Az új kormány több olyan szociális intézkedést is bevezetett, amelyekkel teljesítjük a 4 éves programban vállaltak egy részét, és amellyel valódi segítséget nyújtunk azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége volt rá. Több mint 400 000 rászoruló gyermek számára biztosítunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Ennek a döntésnek az idei költségvetési hatása 40 milliárd forint. Ez 40 milliárd forint, amelyet a magyar családokra, a magyar gyermekekre fordítunk. Emellett a vénköteles gyógyszerek áfamentessége, a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentése és a megduplázott szociális tűzifa keret további több mint 20 milliárd forinttal nehezíti a költségvetést. Az a szociális és tűzifal keretről beszélünk, amely most megduplázódott, de az előző eddigi évek során hosszú évek óta nem volt emelve. Amelynek a megduplázásnál azért is volt rá szükség, mert egyrészt nem volt emelve hosszú évek óta, valamint a Fidesz kormány már sajnos tavasszal elhasználta ennek jelentős részét. A tűzifa áfacsökkentése és ez a keret emelése hozzájárul ahhoz, hogy azok a honfitársaink is segítségben részesüljenek, akik sajnos a rezsicsökkentésben nem részesülhettek. Ezeknek az intézkedéseknek a költségvetési hatása együtt több mint 60 milliárd forintot jelent, amely tovább nehezíti a költségvetést. De szeretném világossá tenni. Ezek nem felelőtlen kiadások, ezek olyan döntések, amelyek mögött világos célok vannak. Segítséget adni gyermekeknek, könnyíteni az időseinket, támogatni a magyar családokat. Összegezve a pazarló állami kiadások visszafogásával teremtjük meg annak lehetőségét, hogy több jusson a gyermekeknek, a gyógyszerre szorulóknak és azoknak a családoknak, akiknek a téli tüzelő előteremtése is komoly terhet jelent. Ezt vállaltuk az Emberséges és Működő Magyarország programjába, ezt fogjuk véghez vinni lépésről lépésre. Köszönöm a szót!
8: Köszönöm, képviselő úr, egyúttal köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Pénzügyminiszter úr ravasz volt, mert a felszólásomból a dicséretet bezsebelted, de a kérdéseimre nem válaszolt. A honvédelmi kiadások magyar honvédség személyi juttatásainak 23 milliárd forinttal való csökkentése, hogy miért a honvédelemi tárca és a magyar honvédség az egyik legnagyobb vesztese ennek a költségvetési átszabásnak. Ez egy fontos kérdés, és az a két kérdés, hogy miért kapott két miniszter szabad kezet, hogy a határon túli szervezetektől és a civil szervezetektől a saját minisztériumi igazgatásukra vagy kormányzati kommunikációra átcsoportosíthassanak összeget, mennyi összeget fognak átcsoportosítani a külhoni támogatásokból és a civil szervezetek támogatásaiból, miért kell növelni a kormányzati kommunikációs előirányzatot, és miért kell növelni a kulturális tárca igazgatását. Támogatottak, kedvezményezettek magyar civil szervezetek, magyar intézmények rovására. Honvédség, külhoniak és civilek megvágása, ezek lennének a dicséret mellett azok a kérdések, amelyre miniszter úrtól várnám a választ. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, képviselő úr. Minisztertől várja a választ, azért meg is adom a szót miniszter úrnak, parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök úr. Gyors leszek, a honvédségnél olyan személyi kiadás előirányzat csökkentés van, ami, be nem töltött pozíciók, amiket már hiába töltenének be, már az év végéig nem lenne annyi személyi kiadás rajta. Tehát ez egy olyan megtakarítás, amelyik így is úgy is már megteremtődött, és ilyen szempontból technikai lehúzásra került, de valójában nem lesz se kevesebb honvédségi dolgozó, se alacsonyabb bére senkinek. Ez egy realizálódott megtakarítás. A másik kérdéssel kapcsolatban én most a kollégáktól azt a választ kaptam, hogy valószínűleg ez félreértés lehet, hogy nincs mögött semmilyen olyan szándékosság, vagy olyan döntés, ami miatt valami mögöttes okot kéne. Tehát semmi nem történt ezekkel az átcsoportosítási lehetőségekkel, nincsen semmilyen változás az eddigiekhez képest.
8: Köszönöm, miniszter úr. Most megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak, parancsoljon.
10: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök átverték a magyar embereket. Elég a Dumából és a hangulatkeltésből. Azonnali adócsökkentést és benzinárstoppot 480 forinton a magyar benzinkutakon. Magyar Péter, március 2-án. A választóik joggal várták, hogy önök az Orbán kormány által meghatározott 595 és 615 forintos árplafon alatt fogják meghatározni az üzemanyagárat. Ehhez képest jelenleg 621 forint a benzin és 697 forint a dízel, a gázolaj átlagára. Mi van az adócsökkentés? Mi van az üzemanyagárstoppal? Megmondom önöknek, semmi. Mit is mondott az emelkedő árakra a pénzügyminiszter? Ennél többet jelenleg nem tudunk tenni. Minél, miniszter úr? Hát jelenleg nem tesznek semmit. Nem gondolom, hogy a választóik ilyen válaszokat vártak egy kétharmados kormánytól. Tisztelt képviselőtársaim! Vannak a kormánypárti és az ellenzéki padsorokban is közgazdász képviselők. Én jogászként nem fogok belemenni gazdasági elemzésekbe, így van frakcióvezető asszony. Maradjunk a tényeknél, maradjunk a tényeknél. Önök rekorderek, rekord üzemanyagár, rekord költségvetési hiány, rekord áramadósság. Ez az önök költségvetése és gazdaság visszafejlesztése. És miben járnak még élen? Az ígéretek be nem tartásában, képviselő úr. Az azonnali rendőri béremeléssel mi a helyzet? 0%-os bérnövelés van a költségvetésükben. Cserébe kaptak egy nap szabadságot a születésnapjukra a rendőrök. Hát gratulálok. Igazságügyi alkalmazottak béremelése? Hát 0% az erre előirányzott forrásnövelés. 0%. Nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók béremelése szintén meg volt ígérve. A változatosság kedvéért itt is 0%. Bravo. Szintén megígérték a családi pótlék megduplázását, itt legalább van változás, plusz 6,9%. Ahogy mondtam, én nem vagyok közgazdász, de azt azért tudom, hogy a duplázás az nem a 6,9. Pedig a kampány során ezt ígérték. Gombár Dávid képviselő úr az előbb büszke volt az iskola kezdési támogatásukra. 100 000 forint, aminek a fele megérkezett az iskola kezdéskor, a másik novemberben, aki majd novemberbe kezdi az iskolát. 400 000 diák kapta meg, így van. Csak hogy Magyar Péter a kampány során számtalanszor elmondta, hogy 700 000 család fogja megkapni, ami több mint 1 millió gyermek. Több mint 1,2 millió gyermek tanul a közoktatásban, hiába csóválja a fejét frakcióvezető asszony, több mint 1,2 millióan vannak, nézze meg a KSH adatait. Több mint 800 000 diák, vagyis a kétharmaduk nem kapott iskola kezdési támogatást, és ráadásul nem rászorultsági alapon megy. Már ezt elmondtuk itt a parlamentben. A miniszterelnöknek a gyermekei jogosultak rá, mert elvált szülők gyermekei. De két minimálbérből élő szülő, akik házasok, nem kapnak három gyermek után, de tovább megyek, 6 után sem, 9 után kapnak, és ha még a családi pótlékot is belevesszük, 11 után. Én erre annyira nem lennék büszke. Tisztelt képviselőtársaim, mi történik itt, illetve miért nem történik semmi? Miért nem tartják be az ígéreteiket? Pedig Kapitány István megmondta, hogy, idézem, csak normálisan kell élni az életünket az Európai Unió tagjaként, és akkor nem annyira bonyolult a gazdaság és az ország menedzselése. Nos, kérem, éljék normálisan az életüket, és ne csapják be a magyar embereket. Köszönöm.
8: Köszönöm. Most megadom a szót Pertisné Káncsor Andreának, 2 perces időkeretben parancsoljon.
11: Azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor építészmérnökként fontos megjegyeznem, hogy egy meglévő épület felújítását is először a meglévő állapot felmérésével és dokumentálásával kezdjük. Ez nincsen más képpen a kormányváltáskor sem. Ahhoz, hogy az új kormány lássa, mire építkezhet, milyen állapotban vannak az alapok, először a jelenlegi állapot megismerésére volt szükség. Ebből vált világossá a valóság. A feltárás során kiderült, hogy a tervezett számok köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Fontos kiemelni, honnan is indulunk, ezért nézzük a részleteket. Mekkora hiánnyal is tervezett Nagy Márton? 3,7%-kal. A feltárás alapján azonban a korrekció nélküli tényleges hiány elérte volna a GDP 8,3%-át, azaz 7646 milliárd forintot. Ez az összeg az, amit az előző kormány a választásokig eltitkolt, vagy be nem tervezett kiadásokkal halmozott fel. Mégis milyen kiadásokkal jutottunk el a 3,7-ről a 8,3-ig? Például kampánykiadások 1174 milliárd forint értékben, 852 milliárd forint értékben előnytelen szerződések, kontrollálatlan, pazarló kiadások, 424 milliárd forint értékben jogszabályellenes adóintézkedéseket eltörlő uniós bírságok, 269 milliárd forint értékben a tervezetnél gyengébb gazdasági pálya. Szomorú számok ezek. Az átvilágítás során arra is fény derült, hogy olyan Európai Uniós bevételeket is beleírtak a magyar költségvetésre, amelyek mögött a szükséges feltételeket teljesítés hiány nem lehetett volna lehívni, ez 969 milliárd forint. Április 12 után korrekció nélküli hiányat kell tisztában lennünk, ez pedig 8,3%-ot jelent. A hitelesség alapját a realitás és a pontos számok adják.
8: Kérem, kerekítse le.
11: Rendben. A Tisza kormánya és a Tisza frakció erre fog törekedni, hitelességre és kiszámíthatóságra, mert ez növeli a bizalmat és a segíti a gazdaságunkat. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót Panyi Miklósnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
12: Köszönöm a szót. Nekem egy kérdésem volna, mert úgy tényleg nagyon nehéz lesz értelmes vitát folytatni, amit rendszeresen ugye számon szoktak kérni rajtunk, meg ugye a konstruktív javaslatokat is, hogyha tény adatokban nem tudunk dűlőre jutni. És én tényeket soroltam uniós adatsorokból, amire frakcióvezető asszony folyamatosan rázta a fejét. Nekem nagyon egyszerű a kérdésem, tehát akkor frakcióvezető asszony mondja már el nekem, hogy azokat az adatokat, amiket felsoroltam az Eurostatból, melyik az, amelyik nem pontos, melyik az, amelyik hazugság, hol hazudtam én, és nagyon egyszerű a kérdésem, a 2010-es 80%-os államadóssági rátánkhoz képest most kisebb az államadóssági rátánk, vagy pedig több. A régiós országoknál pedig a mostani eladósodottsági szintjük magasabb, mint ami 2010-ben volt, vagy pedig kevesebb. Nagyon egyszerű a válasz. Én elmondtam adatok alapján, hogy mi a helyzet, ön ezt nem fogadja, ön rázza a fejét. Ugye, és most már lassan ott tartunk, hogy nem csak azt mondják, tegnap ugye a belügyi államtitkár azt mondta, hogy adathamisítás történt a bűnügyi statisztikák vonatkozásában, és azok az adatok, amik rendelkezésre állnak, nem valósak. Tehát most már ott tartunk lassan, hogy önök most már a tényadatokra is azt mondják, hogy azok nem használhatóak. Hogyha olyan adatokat hozunk, amik az önök narratíváját, ami arról szól, hogy szétlopták az országot, tönkretették az országot, nem támasztja alá, akkor önök az adatokra rázzák a fejüket. Ha pedig olyan adatokat hoznak, amelyik alátámasztja a narratívájukat, akkor természetesen abban meg lehet bízni. Úgyhogy én azt kérem, hogy annak érdekében, hogy normális vitát tudjunk folytatni, és nemzeti minimumot keressünk, az ilyen adatok tekintetében legyenek már kedvesek elfogadni a tényeket. Ezek pedig tények. Mi nem eladósítottuk az országot, mi csökkentettük az államadósság mértékét. Pont. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, képviselő úr, most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Megadom a szót Csibi Krisztina képviselőasszonynak, parancsoljon.
13: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a szót. Tisztelt országgyűlés, nem állom meg, hogy képviselőasszony felszólalásának kezdetére ne reagáljuk, most pedig eljött az idő, hogy egy hagyományőrzésben több évtizede dolgozó helyi, civil, kis közművelődési kulturális szervezetekben dolgozó képviselő is hozzászóljon ehhez a költségvetés módosításhoz, hiszen az önök által benyújtott módosítás komoly aggodalomra ad okot, hogyha a magyar nemzeti kultúra, a magyarországi és a határon túli magyar szervezetek és intézmények szemszögéből tekintünk rá. Ha megnézzük a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium költségvetését, amelynek tárcavezetője mind a kampányban, mind a kormány megalakulása után világos, egyértelmű ígéreteket tett a határon túli magyaroknak és a magyar kultúra szereplőinek. Miniszter úr nyilatkozataiban többször megerősítette, hogy folytatják az oktatási programokat, valamint az óvoda és intézmény támogatásokat, emellett továbbra is fontosnak tartják a tehetséggondozást. Azt is világossá tette, hogy az új kormány nem akarja a határon túli magyar közösségeket magukra hagyni. Azonban a törvényjavaslat 6. paragrafusa szerint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetője a nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére átcsoportosíthat a minisztérium igazgatásának javára. Tehát a határon túli magyarok támogatására szánt pénzből korlátlanul át lehet csoportosítani a minisztérium működésére. Ez van leírva a javaslatban. Nem tudjuk, hogy emögött van-e már konkrét elvonásra vonatkozó terv, ezért kérdezem, mi indokolta ezt a lépést? Már nem is olyan fontos a Tisza kormánynak a magyarság politika vagy nemzetpolitika. Mekkora összeget kívánnak átcsoportosítani? Mikor és milyen célra? És mindenek előtt hogyan egyeztethető ez össze azzal az ígérettel, hogy a határon túli oktatási programokat, óvoda és iskolaépítéseket, valamint tehetséggondozási programokat folytatják. Mennyi pénzt kívánnak elvonni a nemzetpolitikai és határon túli támogatásoktól a minisztérium működésére? tisztelt országgyűlés, van itt egy másik, legalább ennyire fontos kérdés. Ez a minisztérium ugyanis nem csak a nemzetpolitikáért, hanem a kultúráért is felel. És a TISZA programjában nagyon komoly kulturális vállalások szerepelnek. Azt ígérték, hogy ágazati bérrendezést, 25%-os általános béremelést és több éves, kiszámítható bérpályát vezetnek be, valamint lakhatási programot indítanak a kulturális dolgozók részére. Ez több ezer, tízezer magyar ember életét érintheti. Múzeumi dolgozókét, könyvtárosokét, művelődési házak munkatársaiét, levéltárosokét, kulturális intézmények dolgozóiét. Hol van a 25%-os béremelés fedezete ebben a költségvetési módosításban? Mert ha egy kormány 25%-os általános béremelést ígér egy egész ágazatnak, annak előbb-utóbb meg kell jelennie a költségvetésben. A költségvetés éppen azt mutatja meg, mikor és miből valósul meg egy ígéret. És ötész a programja nem állt meg a béreknél. Azt ígérték, hogy felújítják és korszerűsítik a művelődési házakat, újraindítják a helyi közösségi életet, és mindenki számára elérhetővé teszik a kultúrát. Nagyon szép cél, de hol van erre a pénz? Melyik költségvetési sorból mekkora összeget szánnak? És ha azt mondják, hogy mindenki számára elérhetővé teszik a kultúrát, akkor ennek finanszírozási oldala is van. Tisztelt képviselőtársaim, és van még egy nagyon fontos tétel, a költségvetés módosítása indoklása szerint a kormány a pazarló és közérdeket nem szolgáló támogatások csökkentéséből összesen 55 milliárd forint megtakarítást vár. A részletes táblázat szerint a belföldi szervezetekhez kapcsolódó csökkentésből 27 milliárd forint megtakarítással számolnak. Tehát miközben a TISZA azt ígéri, hogy béremelést ad a kulturális dolgozóknak, kiszámítható bérpályát biztosít, lakhatási programot indít, felújítja a művelődési házakat, megerősíti a helyi közösségi életet, a költségvetés módosításának indoklása közben a kultúrára szánt összeget csökkentik. Ez legalábbis magyarázatra szorul. Mert lehet természetesen azt mondani, hogy itt eddig pazarlás volt, meg hogy az előző rendszerben rosszul osztották el a pénzt. De akkor mondják meg, melyik támogatást szüntetik meg, melyiket alakítják át, és a megtakarított pénz mikor és milyen formában kerül vissza a kulturális ágazatba. Tisztelt országgyűlés, végül szeretnék rákérdezni, hogy a TÉPER 566 egyik fontos általános rendelkezésére is. A javaslat szerint a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési fejezeteknek összesen 300 milliárd forintot kell befizetniük a központi költségvetésbe október 31-ig. A fejezetenkénti összegről a kormány október 15-ig dönt. A javaslat indoklása szerint éppen azért nem határozták még meg az egyes tárcák terhét, mert a további megtakarítási intézkedések hatásait később akarják figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy ma, amikor ezt a törvényjavaslatot tárgyaljuk, még azt sem tudjuk, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, vagyis például a kulturális ágazat finanszírozását mekkora befizetési kötelezettség sújtja. Tisztelt Ház, ezért három nagyon egyszerű kérdésre várunk választ. Első, mennyi pénzt csoportosítanak át a határon túli magyarok támogatására szolgáló keretből a minisztérium működésére? Második, hol van a költségvetésben a kulturális dolgozóknak megígért 25%-os béremelés, a több éves bérpálya és a lakhatási program fedezete? Harmadik, mekkora befizetési kötelezettség fog végül a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumra jutni a 300 milliárd forintos központi befizetésből? Mert most az látszik, hogy a kormány rengeteg mindent megígért, béremelést, lakhatási programot, kulturális hozzáférést, határon túli oktatási programokat. A költségvetésben viszont azt kell megnéznünk, hogy hol van ez a pénz. Tisztelt miniszter úr, gondolom ön is egyetért abban, hogy a magyar kultúrának kiszámíthatóság kell. A külhoni magyar közösségeknek kiszámíthatóság kell. A kulturális dolgozóknak kiszámítható bérpálya kell. Ezért kérjük számon ma nem csak azt, hogy mennyi pénzt költ a kormány, hanem azt is, hogy mire nem jut pénz. Mert végső soron ez mutatja meg, hogy az ígéretekből mi lett valóság. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
8: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Bújdosó Andreának, a frakcióvezető asszonynak 2 perces időkeretben.
14: Köszönöm, elnök úr.
13: Csak hogy reagáljak pár dologra. Azt sajnálom, hogy bizonyos képviselők nincsenek itt, és nem figyelik a beszélgetést, mert nagyon sok mindenre... Nem, hát a Szűcs Gábor és a Panyi Miklós nem volt itt a többségében ennek a beszélgetésnek. Lehet.
8: Elnézést, ez most nem egy párbeszéd, frakcióvezető asszony, jönni a szó. Kérem, ezt hagyjuk meg frakcióvezető asszonynak. Köszönöm szépen.
13: Így van, és hát azt is javaslom Csibi képviselőasszonynak, hogy hallgassa a beszélgetést, és húzza ki a beszédéből azt, amire elhangzott a válasz, de ez csak az én javaslatom. A második, szeretném, hogyha megtisztelnének azzal, hogy végighallgatnak, én nem szóltam közben önnek, Zsigó úr. Nem szóltam közben, Takács úr. És az, hogy a néha beugró Szűcs és Panyi képviselő urak itt felugrálnak, és elmondanak egy nagy hazugságot, és hergelnek, és igazán tartalmilag nem tesznek bele semmit. Ezzel lehet, hogy azt hiszik, hogy provokálnak, de ahhoz még nagyon sok gombócot kell megenni önöknek, hogy ennek legyen valamilyen hatása, és csak hogy reagáljak a számokra is, mert azért fogalmatlanság is van itt a dolgokban. Magyarországnak első negyedév, 2026 első negyedév végén 77,9% volt a GDP arányos államadósága, Szlovákiának 62,5%, ez a második legrosszabb, Lengyelországnak 61,6%, és Csehországnak 44,3. Tehát ki is áll rosszul? Tehát ő mondhatja, hogy bármilyen pályán is van, de Magyarország volt, és reméljük, hogy ez nem így lesz, a legrosszabb államadósság pályán, ami csak lehetséges, és ne fogja a fejét, mert ezt ön pontosan, ön nagyon jól tudja, bármennyire is fogalmatlan.
8: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Most megadom a szót Vitályos Eszter, a elnök asszonynak 2 perces időkeretben.
14: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Én csak arra szeretném kérni Mújtos Andre Anna, a frakcióvezető asszonyt, hogy a fideszes képviselőket ne oktassa ki, legyen kedves. Ön a Tiszások frakcióvezetője, nem a miénk. Tehát mi majd eldöntjük, hogy a mi képviselőink milyen felszólalást és milyen tartalommal fognak előadni. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, alelnök asszony. Most megadom a szót Hankó Balázsnak, parancsoljon.
15: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. Köszönjük miniszter úrnak a korrekt szakmai expozét, amivel a 26-os költségvetési törvény módosítását összefoglalta, és jó volt hallgatni a költségvetésről azt a költségvetés filozófiai, költségvetési egyensúly kapcsán kibontakozó szakmai vitát, amely érdemi volt a felek között. Így áttekintettük a költségvetést, egyensúly, költségvetési egyensúly szempontjából, értékválasztási szempontokból, de áttekintettük a költségvetést az 1213 Tisza kampány ígéret vonatkozásában is. Engedjék meg, hogy az elkövetkezendő időben 2 minisztérium szempontjából, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szempontjából, ezáltal az oktatási terület szempontjából tekintsem át a költségvetési módosítását, másrészt pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium szempontjából, azaz a tudomány, kutatás, innováció tekintetében nézzük meg azt, hogy mit tartalmaz, vagy mit nem tartalmaz a 2026-os költségvetés módosítása. Ehhez persze azokat az alapfeltételeket is tisztázni kell, mint hogy tudjuk, hogy az oktatási miniszternek a költségvetés vonatkozásában vétójoga van. Egy olyan költségvetés vonatkozásában van vétójoga, amely egyrészt kiindul egy adott költségvetési helyzetből, másrészt pedig viseli annak a pozitív előrelépését, amelyet az Európai Uniós források érkezése, vagy az Európai Uniós források érkezéséhez kapcsolódó előfinanszírozás és ehhez kapcsolódó hitelfelvétel jelent. Valamint viseli annak is a pozitívumát, amelyet önök pozitívunként fogalmaztak meg, ez a már megszüntetett közérdekű vagyonkezelő alapítványok vonatkozásában, az a 0,7-0,8%-os GDP arányos befizetés, amely a költségvetés egyensúlyát javítja. Mindemellett azt is látni kell, hogy jelenleg elvarratlanul szerepel a költségvetés módosításában ez a 300 milliárd forintos tétel, amelyet a minisztériumoknak kell majd befizetnie október 15-ig. Akkor engedjék meg, hogy 10 ponton keresztül áttekintsem az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a Tudományos és Technológiai Minisztériumra vonatkozó költségvetés módosításokat. 1. Sem az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, sem pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium költségvetési főszege nem változik. Ezt egyrészt lehet pozitívan is értékelni, másrészt lehet negatívan is értékelni. Bár az értékelés vonatkozásában azt látni kell, hogy innen csak lejjebb vezethet az út, hiszen rögtön a második pontnál azt látni kell, hogy a 300 milliárd forintos zárolás, a 300 milliárd forintos befizetés az vélhetően az összegeket nem emelni, hanem csökkenteni fogja. Azaz sem a tudomány, sem az innováció, sem az oktatás területe ezen költségvetés módosításából nem lép előre. Azaz annak a pénzügyi fedezete, amely a kampány során az oktatás, a tudomány, az innováció vonatkozásában ígéretként megfogalmazódott, nem áll rendelkezésre. Hármas pontként azt is érdemes magunk elé tenni, hogy a kormány javaslatára a TISZÁS parlamenti többség a teljesítményértékelés rendszerét a pedagógusok vonatkozásában eltörölte. Kérdés szintén az, hogy az a 20 milliárd forint, amely a teljesítményértékelés rendszerével összekapcsolódott, valamint azok az ígéretek, amelyek a béremelésre vonatkoztak, hogyan tudnak megvalósulni egy olyan költségvetésben, ahol az Oktatási Minisztérium fő összege nem változik. Felsőoktatási ösztöndíjak kérdése a negyedik pont. A felsőoktatási ösztöndíjak vonatkozásában 2026 első felében a tanulmányi ösztöndíjak 50%-os mértékéig történt ösztöndíjemelés, amelyről az egyetemek maguk dönthettek arról, hogy milyen területen, milyen egyetemi ösztöndíj vonatkozásában biztosítják ezt. Ezt az alapítvány és egyházi egyetemek a megemelkedett finanszírozásból biztosították, az állami fenntartású egyetemeknek erre a fedezet biztosított volt. A második fél év vonatkozásában pedig egy újabb 50%-os ösztöndíj emelés volt előirányozva, amelyre szintén a költségvetési fedezet biztosított volt, mind az alapítványi, mind az egyházi, mind pedig az állami fenntartású egyetemek vonatkozásában. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ilyen ösztöndíj emelés nem valósul meg, ezzel szemben azt látjuk, hogy szociális ösztöndíj emelésére sincs keret úgy, hangsúlyozom, hogy a már megszüntetett KEKVÁK vonatkozásában egy 0,7% pontos GDP arányos egyensúlyjavulás történt meg. Kérdőjel, a KEKVÁK-tól történő forrás visszafizetés az adott területet szolgálja-e, vagy a költségvetés általános egyensúlyát javítja. Ha tovább megyünk, és ötödik pontként nézzük az egyetemek általános finanszírozási helyzetét. 2026 év első felében mind az alapítvány, mind az egyházi egyetemek vonatkozásában az egyetemek vezetői és az alapítványok vezetői részéről egy olyan több éves finanszírozás előkészítése valósult meg, amely az első évben még további 20%-os, azaz közel 100 milliárd forintos forrásbővülés jelentett, melynek első lépése már 2026 második fél évében megvalósult volna. Itt sem látszik előrelépés, hangsúlyozom úgy, hogy érkező uniós forrásokról beszélünk, amelynek az egyik kedvezményezett területe nem más, mint a felsőoktatás, a kutatás és az innováció, valamint már most egy 0,8% pontos KEKVA egyensúlyjavító intézkedésről. És ha már a KEKVÁK-ról beszélünk, bejelentette oktatási miniszter asszony, hogy elérhető az Erasmus. Az Erasmus jelenleg nem érhető el. Az alapítványi egyetemen lévő diákok nem tudnak Erasmus pályázatot benyújtani. Bár a kormány javaslatára, a tisztás parlamenti többség, meg az Európai Bizottság javaslatán is túlment, mert nem csak az összeférhetetlenségek vonatkozásában fogadott el szabályozást, hanem a teljes felsőoktatási alapítványi kört megszüntette. Az Európai Uniós érkező források vonatkozásában hetes pontként a szakképzés szintén egy kedvezményezett terület. Nem látszik az, hogy a szakképzés vonatkozásában a 21. szakképzésiskola fejlesztési program, azok az uniós támogatások, amelyek a felzárkózást segítették volna, azok, amely a dobantó és műhelyi iskola programot vitték volna, megfelelő fedezettel rendelkeznének, ugyanúgy, mint ahogy a

0: Tehát 2%-ra emeljük első lépésben, az kiemelt cél, kiemelt cél. Főleg az, abban az esetben is, ha figyelembe veszük, hogy az elmúlt 10 év során háromszorosára nőttek a kutatásfejlesztés innováció forrásai, ami meghaladta a GDP növekedést is. Sőt, egyetértettünk abban is, hogy az innovációs alap, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Alap esetében meglévő egyenlegtartási kötelezettséget javasoljuk eltörölni. Ez az idei évben 32 milliárd forint egyenlegtartást, maradványtartási kötelezettséget jelent. Nem értettünk egyet abban, hogy az élvonal alapítványt meg kell szüntetni. Nem értettünk egyet abban, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunk által vezetett élvonal alapítványt meg kell szüntetni, ezáltal nemet kell mondani, 75 kiváló kutatóhely Magyarországra hozatalához, 55 ezer fiatal tehetséggondozására, és legalább 15 nemzetközi szabadalom és innovatív vállalkozás elindítására. De abban egyet értettünk, hogyha ez a forrás az élvonal alapítványból elvételre kerül, akkor annak legalább a magyar kutatás, fejlesztés és innováció ügyét kell szolgálnia. Nézzük, mit látunk 8-as pontként. Ahogy említettem, nincs előrelépés a Tudományos és Technológiai Minisztérium fejezeti forrásai vonatkozásában. Nincs előrelépés az innovációs alap vonatkozásában is, hiszen ott is az a 32 milliárdos egyenlegtartási kötelezettség jelenik meg, ami eddig is megjelent, ebben részleges elengedés sem történt. Sőt, azt látjuk, hogy az élvonal alapítvány által visszafizetett, melyet Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunk a Requiem egy vállalásért nyílt levelében is jelzett, 22 milliárd 390 millió 480 ezer 289 forint nem jelenik meg a magyar tudomány, a magyar kutatás, a magyar innováció finanszírozásában. Kérdőjelet hagyva és felkiáltójelet hagyva abban is, hogy az elkövetkezendő években, amely átlagosan éves 40-50 milliárd forintos innovációs finanszírozást jelentett az alapítvány vonatkozásában, szintén az általános költségvetés része lesz-e, vagy a tudományt és az innovációt segít-e. Összegezve, mi mondható el az oktatás, a tudomány és az innováció vonatkozásában a költségvetés módosítás szempontjából? Azok a források tehát, amelyek az érkező uniós források vonatkozásában és az előfinanszírozás vonatkozásában az oktatás, a tudomány, az innováció érkezését és ezáltal ezeknek a területeknek a finanszírozását támogatná, nem jelennek meg. Mint ahogy a KEKVA befizetések vonatkozásában sem az adott közfeladat vonatkozásában jelennek meg ezek a források, azaz más célt használnak. Egyik terület forrása sem bővül, egyik terület finanszírozása sem bővül, így azok az ígéretek, amelyek a béremelésekre, az ösztöndíjakra, a kutatásfejlesztés innováció erősítésére, vagy más elemekre vonatkoztak ezen a területeken, ehhez a megfelelő költségvetési mozgástér nem biztosított. És még nem tudjuk, hogy a 300 milliárd forintos elvonásból mennyi fogja érinteni az oktatás, a tudomány és az innováció területét. Így úgy látjuk, hogy nem csak a költségvetési tanács vétójoga, hanem az oktatási miniszter vétójoga is megszűnt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most áttérünk a normál szót kérők köréhez. Megadom a szót Lovkó Csaba képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy egy picit lazítsam a hangulatot, itt ülünk most már nem tudom én hány órája egy nagyon komoly témáról beszélve. Alkothatnánk például politikai viccet is. Lehetne az egyik politikai vicc, ami úgy kezdődik, hogy feláll egy volt megafonos a parlamentben, és azt mondja, hogy ne keltsünk hangulatot. Lehetne ez egy politikai vicc, de sajnos nagyon szomorú, hogy valaki ennyire meghasonul önmagával. De beszéljünk inkább a sportról, mert az önmagában

0: magában összeszokta hozni az embereket a parlamentben. Beszéljünk nagyon röviden, és ígérem, utána a témára rátérek, a magyar női kosárlabda válogatottról, amelyik 28 év után kijutott a világbajnokságra. A csoportkörben egy vereséggel, két győzelemmel zárt a második helyen, és körülbelül egy óra múlva lép pályára Japán ellen a 8 közé jutásért. Hát innen is gratulálunk a lányoknak, és távolról is szurkolunk nekik. De miért is vagyunk itt? Egy kicsit térjünk rá az alapokra. Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy országgyűlési képviselőként jogunk és kötelezettségeink egyenlők, tevékenységünket a közérdekében végzünk, és döntéseinkben nem vagyunk utasíthatók. Mi azért vagyunk itt, hogy eleget tegyünk ennek a kötelezettségünknek, és a magyar emberek érdekében rávilágítsunk az igazságra a 2026-os költségvetés módosítása kapcsán. Bencsik képviselő úr, különböző típusú költségvetési, tervezési megközelítésekről beszélt, de ne menjünk ilyen messzire. Maradjunk az alaptörvénynél, amelynek N cikke egyértelműen rögzíti. Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. De kérdezem önöket, a 2026-os költségvetésben hol volt a kiegyensúlyozottság és átláthatóság, amit önök terveztek, kedves fideszes képviselőtársaink? Nem akarom megbántani Szalai képviselőasszonyt, de nem kell a makrogazdaságban és a makroszámokban elmerülni. Bármely közepes matematikai tudással rendelkező ember, aki ránéz a 2025-ös bázisév számaira, azonnal látja, hogy a 2026-os terv már a kiinduló ponton, a rajtvonalnál hibás volt. Csak Nagy Márton és a teljes Fidesz vezetőség volt az, aki nem látta, vagy nem akarta látni ezt. Mindenki döntse el maga, hogy ez teljes szakmai alkalmatlanságról tanúsított, vagy szándékosan belehazudtak a magyar emberek arcába. Papíron 3,7%-os hiányt ígértek, ami valójában 8,3% volt. A különbség többek között két eszközzel jött össze. Bizonyos költségeket egyszerűen nem terveztek be, majd olyan Európai Uniós bevételeket, amelyeket a Fidesz nyilvánvalóan nem kapott volna meg, viszont beterveztek. Erre mondhatnánk, hogy ügyes, viszont ha valaki ezt az üzleti életben, egy vállalkozásában teszi meg, annak komoly következményei vannak. Nagy Márton esetében azonban nem volt komoly következmény, ha csak az április 12-i választás eredményét nem tekintjük annak. Ahogy Vitályos Eszter képviselőtársam mondta, a számok valóban makacs dolgok. Nézzük meg a valóságot. A költségvetési szervek kiadásai 2026 első 4 hónapjában a korábbi pazarló fideszes kormányzati működés utolsó fázisában még 19,9%-kal, azaz majdnem 20%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ez volt egy fegyelmezetlen, kontroll nélküli költekezés öröksége. De mi történt ezután? A Tisza kormány átvette a stafétát, bevezette a szigorú egyenlegjavító és takarékossági intézkedéseket. Ez a növekedési ütem az első 7 hónap összesítésében 6,8%-ra csökkent. Így néz ki egy fegyelmezett költségvetési kontrollal vezérelt munkának. Koncz képviselőasszony beszélt arról, hogy az aszály miatt mennyivel többet kellett volna költeni Magyarországon. Nézzünk erre egy példát. Az Áder János Kékbolygó Alapítványának az önök kormánya a választások előtt 7 milliárd forintot juttatott, miközben a Vizet a tájba aszály elleni programra 4,5 milliárd forintot költöttek vagy terveztek be. a rendezvény volt az önök prioritása, amiközben az ország területének 99%-a aszálysújtott a terület. Több mint a felén pedig súlyosan aszályos helyzet van. Mégis fontosabb volt egy baráti alapítvány kitömése, egyébként 2020 óta több 10 milliárd forinttal, mint a folyamatosan súlyosbodó aszályhelyzet ellen érdemben bármit is tenni. Mi ezt az aránytalanságot és pazarlást végleg felszámoljuk. Ahogy azt már képviselőtársam kifejtette, az év utolsó hónapjaiban az állam takarékos és átlátható működtetése további 300 milliárd forint megtakarítást fog eredményezni. Az állam saját magán kezdi a spórolást, nem a rászorulókon vagy a gazdákon. Létrehozzuk az 500 milliárd forintos havária alapot, hogy az aszály, az energiaválság, valamint egyéb előre nem látható kiadások kezelése előtt ne állhasson pénzügyi akadály. Az alaptörvény szerint, hogy visszatérjünk erre, az országgyűlés és a kormány együttesen felel a fenntartható költségvetési gazdálkodásért. Ez a módosítás végre a valóságot és a takarékosságot tükrözi. Kérem önöket, hogy támogassák a javaslatot, és állítsuk vissza közösen a magyar államháztartás becsületét. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Apáth István képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azt szeretném megtudni a kormány jelenlévő tagjaitól, hogy kik azok, akik állandóan visszaviszik nyugatra az éppen hazahozott uniós forrásokat, ugyanis önök legalább 50-szer bejelentették, hogy hazahozták ezeket a forrásokat. Hetente bejelentik, van, amikor hetente többször bejelentik, ezek szerint akkor folyamatosan visszaviszik ezeket, hogyha önöknek mindig újra és újra haza kell hozni. De félretéve ezt a félig beddig tréfát, ez a történet a nem túl távoli jövőben fog játszódni, és én nagyon, ugyanis ez lesz a nóta vége, hiszen a 16,4 milliárd eurónak a döntő többsége azzal a lendülettel, ahogy nyugatról ide hozzánk beérkezik, vissza fog vándorolni nyugat-európai cégek zsebeibe, szélerőművek, és erre nem kaptam egyébként választ a pénzügyminiszter úrtól még a vezérszónoki felszólalási kör után. Egy árva szót nem mondott erről a pénzügyminiszter úr, mint ahogy a szén-dioxid kvótával kapcsolatos visszafizetésekre sem, úgyhogy kénytelen leszek erre visszatérni, hogy felszínen tudjuk tartani ezeket a témaköröket. Tehát kérdezném azt akár a vitézi miniszter úrtól is, hogy hány százalékban jelennek meg magyar cégek a hépszerelvények vásárlásánál, a vasútfejlesztés különböző területein, ebből milyen formában és milyen mértékben fog gazdagodni Magyarország, vagy átengedik ezt nyugat-európai cégeknek. Szerintünk ez lesz ennek a nótának a nagyon szomorú vége. És mi a helyzet a talán 300 milliárd forintos szén-dioxid kvótával összefüggő visszafizetésekből? Ha nem stimmel az összeg, akkor javítsanak ki. Mennyit kapott ebből vissza a MOL, mennyi került Bige László cégeihez, aki ugye az önök egyik kampányfőszponzora, főtámogatója volt, mert azért így sokkal árnyaltabb a kép, hogy mennyit takarítottak önök meg különböző jogcímeken, sokszor beruházásokat lehúzva, úgy könnyű megtakarítani, hogy valamit nem csinálok meg, azt lehet mondani persze megtakarításnak is, kicsit sántít, kicsit biccent, de leginkább káros a magyar gazdaságra, főleg akkor, hogyha azokról az útépítésekről, meg építőipari beruházásokról van szó, amelyeket Vitézi miniszter úr valamilyen rejtélyes oknál fogva nem nagyon preferál, nem nagyon kedvel, pedig ezeket ugye képesek akár közepes méretű magyar vállalkozások is megépíteni. Egyáltalán nem a nagy nerves cégekre gondolok, olyan közepes vállalkozásokra, akik magyar munkahelyeket tartanak fenn, minden egyes adójogcímen Magyarországra fizetnek adót, és nem olyan nagy nyugat-európai cápákra, akik kihasználva azt, hogy újra liberális kormánya van Magyarországnak, majd megszerzik azokat a pénzeket, amelyeket a magyarok kötelezettségvállalása árán egy nagyon rövid időre sikerült hazahozni, aztán azokat ugye vissza is viszik az előbb elmondottak szerint Nyugat-Európába. Nem lehet, hiába nem tetszik önöknek, tisztelt kormánypárti képviselők, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ami az üzemanyag árakkal összefüggésben történt, pontosabban ami nem történt. Lassan 2 euróba kerül egyetlen liter gázolaj. És elmondta itt a pénzügyminiszter úr, hogy a gazdák a jövedékadó tartalom 90%-át visszakapják. Hát ez így ebben a formában nem igaz, hogy nagy klasszikusokat idézzek. Úgy, hoppá, mi történt? Elnézést, azt hittem, hogy... Hát, még ilyet nem éltem meg, úgyhogy most már ezen is túl vagyunk, de... Hát, nem igazán így tervezem, hogy hölgyeket így vegyek le a lábukról, tehát ez, ha így lenne, az nem lenne szép tőlem, úgyhogy örülök annak, hogy nincs nagyobb baj. Üzemanyagára itt tartottunk, ha tetszik, hanem 2 euróhoz közelít, ez nagyjából ott körül van, mint az 1729 köbméter földgáz kvóta fölötti minden egyes köbméternyi gáz. Hogyha oda mondok egy kritikát, akkor mondjak ide a régi, vagy a volt kormánypárti képviselők irányába, és mi indokolja ezt? Leginkább az indokolja, hogy kezdünk átállni a Brent típusú kőolajra, a MOL egyre nagyobb mennyiségben, hát kitől mástól vajon, a magyar Joki Ewing egykori munkáltatójától, a Shell-től veszi ezt az olajat. Ez 20-30%-nyi áremelkedést fog generálni, mondjuk 600 forint körül üzemanyagárakhoz képest, és persze hát önök kellő ravassággal, de mondhatnám azt egyes miniszterek részt, hogy kellő alattomossággal, nem azt a megoldást választották, hogy ezt egyszerre gyorsan, hirtelen a magyar társadalomra rárobbantják, hanem fokozatosan ráedzik rá, hozzászoktatják az embereket ezekhez az árakhoz, úgyhogy hetente 2-szer vagy 3-szor, 5-8 helyenként 10 forinttal emelik meg a benzin, de főleg a gázolaj literenkénti árát. Ez is az a brüsszelita elvárások egyike, amelyeket az irányunkba támasztottunk. Annak a 130 oldalas vállalásnak az egyike, amelyről Magyar Péter miniszterelnök úr állandó személyeskedései és oszmányú rossz indulatú támadásai közepette mindig elfelejt válaszolni, úgy tesz, mintha semmi nem történne. Szép lassan előkerül a fekete leves, és az a helyzet, hogy nem a kormány tagjai fogják meginni a levét, ezt a fekete leves nem a parlamenti képviselők fogják majd rosszá ízzel elfogyasztani, hanem a magyar autós társadalom, a magyar természetes személyek, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák. De hiába kapják vissza a jövedékadó 70-90%-át, meghatározott felső határig, hiszen ez a föld művelési ágához kötött módon hektár per liter mértékegységben van kifejezve. Tehát nem azt jelenti, hogy mindegyik gazda felső korlát nélkül visszakapja az üzemanyag jövedékadó tartamát, és a pénzügyminiszter úr most sem mondta végig a mondatot, mert a gyanútlan hallgató mit gondolhatott, hogy hát a gazda akár már következő hónapban, vagy haladéktól azonnal visszakapja ezt a jövedékadó tartalmat? Nem. A tárgyévet követő májusában kapja vissza, ilyen értelemben megelőlegezi ezt a költségvetést. És milyen gazdatársadalomról beszélünk? Én elismerem korrekt módon, hogy erősen elfogult vagyok pozitív előjellel a gazdatársadalom iránt, de tekintettel arra, hogy a miniszterék döntő többsége nem vidéki illetőségű, és sajnos nagy távolságban helyezkedik a mezőgazdaságtól, amelynek a GDP-ben való részvétele egyre zsugorodik, 36 év közös bűne, hogy ez így van, bár mindig ezt kell figyelembe venni, hogy vajon mit számolunk bele a mezőgazdasághoz kötődő GDP-be. Ha beleszámoljuk a hozzátartozó nyersanyagokat, permetszereket, műtrágyát, a kapcsolódó munkabér jellegű kiadásokat, a esetlegesen még létező fejlesztésekhez kapcsolódó eszköz- és anyagvásárlásokat és a kereskedelmet, akkor ez jóval több, mint 4-5%. De nemzetbiztonsági alapkérdés, hiszen élelmiszer termelnek meg azok a magyar gazdák, akiknek még van élet és munkakedve ahhoz, hogy újra és újra kimenjenek a földekre. És itt nem csak az időjárási katasztrófa helyzetről beszélünk, hanem a teljesen impotens agrárpolitikáról. Ott tartunk, tisztelt képviselőtársaim, éppen itt a vita közben írt rám egy teljes gazdag a Kiskunságból, 70 forintért vásárolják fel tőle, vagy meg tőle azt a tejet, amit a Romániának nevezett államalakulat területén 180 forintért ad a kereskedő. Tőlünk szatmári gazdáktól, illetve nem akarok túlozni, azoktól, akik életvitelszerűen gazdálkodással foglalkoznak, 100 és 120 forint körüli áron vásárolják fel az első osztályú étkezési almát. 100 és 120 forint között nézzék majd meg, hogy a különböző multi áruházláncok polcain milyen kilogrammonként árakkal találkoznak. Önköltségen, vagy leginkább önköltség alatt vásárolnak fel a gazdáktól. Nem lesz, aki termeljen, gyakorlatilag a mezőgazdaság összeomlás előtti állapotban van. És tekintettel arra, hogy az építőipar is összecsuklik, ezt most a Vitézi miniszter úrnak mondom, hogy összecsuklás körül állapotban van. Tőlem sokkal okosabbak mondják ezt, akik benne vannak az építőipar mindennapjaiban, hiszen a magánmegrendelések azok nem fogják tudni a legtöbb építőipari vállalkozást életben tartani. A vasútfejlesztések nem magyar hasznot fognak termelni ilyen formán. A vidék közbiztonsága is a vezérszónoki felszólalásomban elmondottaknak megfelelően óriási romlás elé néz, hiszen az építőiparban megnövekvő munkanélküliek a vidéki kis településekre hazamennek, az előbb elmondottak miatt nem nagyon lesznek már gazdák sem, akik munkát adjanak nekik. Minél kisebb egy település, annál inkább az önkormányzat, meg az ott maradt néhány gazdálkodó a legfőbb munkáltató. Hogyha ezek a gazdák nem termelnek, mert egész egyszerűen csődbe mentek, vagy a gyermekeik jogosan, sajnos jogos felháborodás miatt nem veszik át a gazdálkodást, mert a generációváltásnak nincs értelme, mert küszködni lehet a mezőgazdaságban, de tisztességesen megélni belőle nem, akkor ugyanaz lesz a nótának a vége, hogy megszűnik a legtöbb vidéki munkahely, elszabadul a bűnözés, és majd az a néhány rendőr fogja megállítani, aki még nem szerel le, azért, mert az ágazati béremelés ott is elmaradt. És nem kell megsértődni, önök nagyon, nagyon bőközen tudják osztogatni a kritikát, jogosan is, meg jogtalanul is. Hát akkor el kell viselni, akkor mikor kapják a kritikát, azt is el kell viselni. Önök, és nem feltétlenül az itt ülők, de az önök vezetői a felelősek azért, hogy végig hazudták a 2 éves kampányt. Mi tudtuk, hogy egy szó sem igaz abból, hogy egyszerre lehet adót csökkenteni, meg munkahelyeket teremteni, meg béreket növelni. Hát erre Kuwait meg Svájc sem lenne képes, de sajnos 15-20 évenként van olyan társadalom lélektani helyzet, mikor a magyar választópolgárokkal ezt meg lehet kajáztatni, mikor a magyar választópolgárok ezt elhiszik, annyira áhítják a változást, kapnak változást, ezek a változások elkezdődtek, döntő többségük nem olyan lesz, mint amiről álmodtak, de kapaszkodjanak meg, általában nem is olyan lesz, amit mondjuk önök elképzeltek, amikor politikára adták a fejüket. Ágazati béremelések kapcsán legalább 20-25%-os azonnali béremelések hangzottak el. Ne macskázzunk, ne beszéljünk mellé. Az első 100 napra ígérték a legtöbb béremelést. Vagy azonnali, vagy haladéktalan, vagy már az első 100 napban megemeljük a szociális ágazatban dolgozók bérét, a pedagógusok bérét, a kulturális ágazatban dolgozók bérét, a rendőrségnek, ha jól emlékszem, 25%-tól, a honvédségnek 25%-tól magasabb bérfejlesztéseket is ígértek, ebből semmi nem lesz. És attól tartok, hogy 2021. január 1-e után sem lesz. De nem fogják sokáig tűrni ezt, a felhetszelt belügyi, rendvédelmi, honvédségi és más ágazatokban dolgozók. Joggal kérik önöktől ezt számon. Hát akkor, ha önök fedezetlen ígéreteket tettek, akkor mennyivel különbek, mint a volt pénzügyi vezető? És az igaz, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter volt, akkor most egy másik irányú kritikát is hagy mondjak, a korrektség és a kiegyensúlyozott tájékoztatás egyében. Nagy Márton volt szerintem a Fidesz történetének legrosszabb igazolása. Az, hogy egy jó szakvezetés alatt szerintem a kispadra nem lehetett volna leültetni, teljesen alkalmatlan volt a miniszter úr. Az önálló pénzügyminisztérium is megszűnt az utolsó időszakban, amit itt mi ellen tiltakoztunk, de hát 6-an nem tudtunk leszavazni, 135-öt, akárhogy is kérik ezt rajtunk számon. És még egy, az egyik legfontosabb, az egészségügyi ágazat. Azt mondták, hogy az első 100 napban 500 milliárd forint többletforrás fog megjelenni az egészségügyben. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ország egyik legszegényebb térségében Mátészalkán kezdik azt a kórház leépítést, az egészségügyi ellátóhely csökkentést, amelyről Dúró Dóra frakciótársam itt kora délelőtt röviden már beszélt. A Mátészalkai szülészet és nőgyógyászati osztályjal kezdik, és mindig azt csinálják, először szüneteltetik, majd más osztályokat is szüneteltetnek, majd ezeket bezárják, és szép lassan az egész intézményt majd felszámolják. A legkeletibb egészségügyi intézményben elkezdték, feltételezem, hogy hamarosan ezek a tünetek megjelennek majd a nyugati határon is. És amikor én Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úrtól megkérdeztem, hogy hol a költségvetési fedezet arra az 500 milliárd forint többletforrásra, aminek most legalább ebben a költségvetésben legalább részben meg kellene jelenni, akkor ő előadott itt egy nagyévű, egyébként kiváló szónoki képességű csapatépítő tréninget, amit önök felállva, hosszantartó ütemes vastapssal jutalmaztak. A miniszter úr kellő dörzsöltséggel egyetlen egy cél tartott szem előtt, hogy kibekkelje a beszédidőt, és persze összeveszett a fideszesekkel, jó szokásához vagy rossz szokásához híven, így nekem nem kellett válaszolni. Azóta sem mondott erről senki semmit, hogy hol az 500 milliárd, vagy annak az időarányos része. Segítek önöknek sehol. Ez is egy mese volt, egy kampányhazugság, egy pusztába kiáltott szó és egy ígéret. Ugyanúgy, mint a debreceni akkumulátorgyárak szigorú felülvizsgálata, ebből se lett semmi, de ezzel kapcsolatban is lenne kérdésem, hogy Milyen fejlesztéseket terveznek, még finanszíroznak akár magyar költségvetési pénzekből? Tehát nem volt ott képviselő úr. Tehát ön se láttam ott, Árkányi képviselő úr, Tompa Enikőt se láttam ott, Papp Lászlót se láttam ott, senkit nem láttam ott a közmeghallgatáson. Egyedül én voltam ott a parlamenti képviselők közül, botrányos volt az egész, tisztelt képviselő úr. A szakhatóság egyik vezetője olyan vérlázító, vérforraló, flegma arccal ült ott, hogy a 90-es években egy középszintű szabolcsi szórakozó nagyon rosszul járt volna. Olyan ábrázattal, ahogy ott az egyik szakmai vezető ült, a koreaiak hátul ültek, biztonságos távolságból szemléltek a tömeget. Államtitkár úr, legyen kedves, nekem ne flegmázzon, jó? Tehát ne flegmázzon, önök ígérték meg, hogy szigorúbb lesz a felügyelet, és az önök szavazói, mert többségében az önök szavazói voltak jelen, akikkel nekem kellett beszélgetnem, jogosan háborodtak fel, hogy a kampány ígéretekből semmi nem lett. De nyilván majd gondolom majd fog válaszolni, úgyhogy én meg arra várnék egyébként válaszokat, hogy esetleg még tovább támogatják-e a Fidesz legrosszabb szokásait tovább örökítve az akkumulátorgyárakat, vagy legalább akkor erre tényleg nem adnak pénzt, az lenne a minimum, hogy ezt tovább ne pénzeljük, de ezekre a fennálló kérdésekre a széndioxid kvóta 300 milliárdjára pedig külön választ várnék, hogyha tévedek, vagy kiigazítanak, én annak örülök, szeretnék ebben a kérdésben tűpontosan látni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Gallai Gergely szószóló úrnak, parancsoljon.
3: Nagyisztuke, köszönöm a szót. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ergänzend zu den Ausführungen des Verfassers der Stellungnahme des Ausschusses ergreife ich als Sprecher der Ungarndeutschen das Wort zum Thema Haushaltsregierung. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Államtitkárasszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Német nemzetiségi szószólóként szólalok fel a TPER 566-os számú, a költségvetés módosító törvényjavaslat vitájában, kiegészítve a bizottsági véleményünk előadóját. A nemzetiségi szószólóknak az is a feladatuk itt a Magyarország gyűlésben, hogy megmutassák a költségvetési viták során, hogy mi van a számok és a költségvetési sorok mögött. Hiszen egy-egy költségvetési törvény vagy annak módosítása a mi esetünkben sohasem pusztán pénzügyi vagy jogtechnikai kérdés. Ezek a Magyarországon őshonos nemzetiségek, így a magyarországi németség megmaradásának, anyanyelvünk ápolásának, valamint kulturális, oktatási és intézményi autonómiánk megőrzésének közvetlen garanciáját jelentik. A vita elején Varga alelnök úr elmondta, a most benyújtott költségvetési módosítást nemzetiségi szempontból áttekintve kedvező, hiszen a 13 őshonos nemzetiség költségvetési keretei változatlanok maradnak. Különösen fontos számunkra az a tény, hogy a mostani költségvetési módosítás ezt a finanszírozási stabilitást, ami eddig volt jellemző, nem bontotta meg. Hiszen a nemzetiségi előirányzatok változatlan összegű fenntartása nem egyszerűen költségvetési adat, azt jelenti, hogy közösségeink a megkezdett feladataikat, intézményeink működéstetését és a helyi közösségszervező munkákat kiszámítható keretek között folytathatják. Tisztelt Ház! A stabilitás szükségességének példájaként hozom önök elé a Nemzetiségi Köznevelési Intézményrendszert. Ma országszerte több mint 110 olyan óvoda, általános iskola és gimnázium működik, amelyet települési vagy országos nemzetiségi önkormányzatok tartanak fent. Ezek az intézmények mintegy 20 000 gyermek nevelését és oktatását biztosítják. Mind a tanulói létszámot, mind pedig az intézmények számát tekintve kiemelkedő a hazai németség szerepvállalása ezen a területen. Számunkra ezek a német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák és óvodák jelentik közösségünk megmaradásának legszilárdabb oszlopait. Itt azonban világosan le kell szögeznünk egy tényt is. Ezek az intézmények köznevelési, közszolgálati feladatot látnak el. Az intézményfenntartó nemzetiségi önkormányzatok e feladat ellátásában jelentős szerepet vállaltak, ezzel tehermentesítve az állami intézményrendszert. Teszik ezt úgy, hogy van egy alapvető különbség a nemzetiségi és a klasszikus települési önkormányzatok között. Tudniillik, a nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek a települési önkormányzatokhoz hasonló saját bevételi és vagy adóztatási lehetőségekkel. Nem vethetünk ki helyi adókat, így nincs olyan stabil, önálló bevételi bázisunk, amelyből a megnövekedett működési, dologi vagy éppen épületfenntartási költségeket biztonsággal fedezni tudnánk. Éppen ezért ezen intézmények biztos és kiszámítható finanszírozása nem csupán elvárás, hanem nélkülözhetetlen feltétel, amely szilárd, központi költségvetési garanciát követel. A rendszer sikerének záloga a közös teherviselésben és az egymásra utaltság felelősségteljes felismerésében rejlik. Tisztelt Ház! Zárásként egyetlen, minden számadatnál, forintnál fontosabb gondolatot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A mostani költségvetési módosítás vitájában a kapcsolódó kormányzati döntések meghozatalakor és majd a 2027. évi vagy az azt követő büdzsék tervezése során is kérem tartsák szem előtt. A 13 őshonos nemzetiség kulturális autonómiája, a nemzetiségi köznevelés biztonsága sohasem lehet pusztán költségvetési teher. Ez a mi életünk és egyben a mindenkori magyar állam egyik legértékesebb kulturális, oktatási befektetése. Vielen Dank für Zuhören, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, szószóló úr. Most áttérünk a kétperces szót kérő köréhez. Megadom a szót Radics Béla képviselő úrnak, kétperces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök úr. Lofkó képviselő úr kezdte úgy a felszólását, hogy lazít a hangulaton, és megpróbálja összehozni a társaságot. Most én is megpróbálkozom erre vonatkozóan. Én első körben szeretném megdicsérni az összes jelenlévő tízás képviselőt. Lehet, hogy ez furcsa tőlem, de én megdicsérem önöket, ugyanis látom, hogy hétről hétre próbálkoznak feljönni arra a magyar péteri aljasságra, szintre, amikor már a személyeskedés az nem ismer határokat. Folyamatosan, ahogy hallgattam önöket hétről hétre, mindannyian próbálkoznak minél kicsit aljasabb, minél kicsit inkább személyeskedőbb választ adni olyan kérdésekre, amelyek a magyar emberek életét a legjobban érinti, most például ugye itt a költségvetési módosítás. Ebben kiemelt szereplő Bújdosó Andrea képviselőasszony, akinek ugye a fővárosi közgyűlési közös munkánk során már szerzett tapasztalatot ebben. Itt most Szűcs Gábor képviselőtársam, Panyi Miklós is, Hankó Balázs is konkrét kérdéseket tett fel. Ön folyamatosan csóválta a fejét. Ezek a konkrét kérdések emberi életeket jelentenek. Megkérdeztük azt az önök ígérete alapján, hogy hol van a jelenlegi beadott költségvetési módosításban a rendőrök béremelése, hol van a pedagógusok, az oktatási intézményekben szereplő munkás embereknek a béremelése, hol van a kulturális intézmények, szakemberek béremelése, amit belengedtek, azonnali béremelésekről volt itt szó, de ezek eltűntek hirtelen, amikor beadnak valamit, amikor vége van a dumának, akkor azt látjuk, hogy ezek az ígéretek így megszűntek. És nem beszélek az üzemanyagárakról sem. Apáti képviselő ki mondja azt, hogy 2 euró most már a dízel a benzinkutakon, hát még az önök képviselőtársa is, Isten óvja őt, hogy még egyszer ilyen baj legyen, de hanyat esett. Hát ugyanígyesnek hanyat a magyar emberek a benzinkutakon, amikor begördülnek a benzinkutakra, és meglátják a jelenlegi árakat. Mind a magyar vállalkozók, mind a magyar emberek. Én arra szeretném kérni önt, hogy álljon fel, nyomja meg a gombot, még nem késő, és mondja el, hogy rossz költségvetési módosítót adtak be, volt már ilyen korábban a közgyűlésben. Mondja el, hogy véletlenül rossz fájt töltöttek fel, javítsa ki, én hiszek önnek, lehet, hogy itt még meg lehet menteni ezt a dolgot. Kérem, szóljon hozzá. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, kétperces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Miután miniszter úr válaszolt az átcsoportosítási kérdéseimre, hogy a nemzetpolitikából és a civil szeretőkről miért akarnak elvenni, és mondta, hogy a kollégái is jelezték azt, hogy ez nem terveznek ilyen átcsoportosítást. Én akkor ezt be is nyújtom módosító javaslatba, hogy még a lehetőség se legyen meg arra, hogy a kormányzati kommunikációt javára csoportosítsanak és vegyenek el a civil szervezetektől, vagy a minisztérium igazgatásának legyen jobb és a nemzetpolitikai támogatásoknak rosszabb. És Bújdosó frakcióvezető az, hogy majd benyújtom módosító, államtitkár azt, hogy benyújtom módosító javaslatként a javaslatomat. Bújdosó frakcióvezető az, hogy felsorolta több Európai Uniós országnak az államadósság rátáját. Ez egyébként így van. Sajnálatos tendencia, hogy az utóbbi 6-8 évben kifejezetten a Covid járvány közben és után ezeknek az országoknak is jelentősen nőtt az államadóssága. Nyilvánvalóan ez egy európai tendencia. Ilyen kicsi és szegény országokat én is felsorolnék, Belgium 107%, Ausztria 82%, Spanyolország 101%, Olaszország 138%, Franciaország 116%, Nagy-Britannia 95%, ilyen pici és szegény országoknak is 80, 90, 100, sőt 130%-os államadóssága van. Vigyázzunk arra, hogy mi ne kerüljünk ebbe a csapatba. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr, most ismét visszatérünk a normál szót kérőkörehez. Megadom a szót Csiszár Béla képviselő úrnak, parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én is, ha már így elkezdte Lovko képviselőtársam, én is egy kicsit oldanám így a hangulatot, nem tudom, hogy a filmekkel, filmek világában mennyire vannak otthon. De hogyha azt mondom, hogy Maverick, Goose, Iceman, Rooster, akkor gondolom megvan, hogy melyik filmről beszélek, ugye? No. Bingo. Hogy miért jön ez ide? Ugye, mert van egy olyan call sign, egy ilyen hívójel, amit szerintem mindenki ismer mostanában. Ez pedig a semmilyen számot nem tudok eltalálni évek óta, ugye? Ez pedig Nagy Márton, ex-gazdasági miniszterre szokták mondani. Szóval csak így ezek után röviden a törvénytervezetről. A törvénytervezet gazdasági helyzetelemzése ugye világos képet ad arról, hogy milyen állapotba került átadásra a magyar költségvetés 2026 tavaszán. A szöveg szerint az előző kormányzat költségvetési gyakorlata fokozatosan elszakadt a valós gazdasági folyamatoktól, és a tervezés egyre inkább politikai szempontoknak rendeződött alá. Nagy Márton a költségvetési előrejelzéseket, ugye az előbb mondtam, nem tudta eltalálni, ugye innen jön a semmilyen számot, nem tudok eltalálni évek óta hívója, és maga is elismerte egyébként, nem tudom, emlékeznek erre az interjúra, hogy a számok politikai megrendelésre készültek, nem szakmai alapokon. Ez a gyakorlat vezetett oda, hogy a papíron szereplő hiányadatok és a tényleges hiány között példátlan méretű szakadék alakult ki. A 2026-os költségvetés 3,7%-os hiánnyal került elfogadásra, miközben a valós hiány a törvénytervezet átvilágítása szerint 8,3% lett volna. Ez a különbség mutatja meg legélesebben, hogy milyen állapotban adták át az ország pénzügyeit. A törvénytervezet részletesen bemutatja, hogy a költségvetés miért veszett el az iránytű szerepét. A gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések évről évre irreálisak voltak. A 2026-ra tervezett 4,1%-os GDP növekedés helyett a tényleges növekedés ennek kevesebb, mint a fele lehetett volna. A 2025-ös évben is hasonló volt a helyzet, a tervezett növekedéshez képest 2%-ponttal gyengébb teljesítmény született. Ez, ugye, ahogy a törvénytervet ezt hangsúlyozza, a gazdasági környezet már a tervezés pillanatában sem támasztotta alá ezeket az optimista számokat, mégis ezekre épült a teljes költségvetés. A hiány elszállásának okai között a törvénytervezet felsorolja többek között az alábbiakat, következőket. A kampányköltéseket és túlárazott állami szerződéseket, a kontrollálatlan kiadásokat, az uniós bírósági döntések miatti adóbevétel kieséseket, az EU-s források irreális betervezését és további előre nem tervezett kiadásokat. A törvénytervezet ezek szerint a tételek együtt tették tarthatatlanná a költségvetést, és vezettek oda, hogy a hiány a valóságban kétszer akkora lett volna, mint amit a papír mutatott. A törvénytervezet második része azt mutatja be, hogy hogyan kezdte az új kormány a költségvetés stabilizálását. Az első hónapban megkötöttük az EU-s megállapodásokat, ezek 0,5%-ponttal javították a hiányt, átalakították a kekvakört, A pénzügyi környezet javulása, ugye a forint erősödése, hozamok csökkenése, újabb 1,1%-pontot javított, és 400 milliárd forintot értünk el a túlárazott és pazarló kiadások felszámolásával. További 300 milliárd forint megtakarítás várható a szerződések felülvizsgálataiból és az állami működés ésszerűsítéséből. A törvénytervezet így a valós örökség 8,3%-os hiánya mellett 7,5%-os hiánnyal számol, ami az első lépés a költségvetés hitelességének visszaállítása felé. És én ezt emelném ki, a költségvetés hitelességének visszaállítását. Hangsúlyozzuk, hogy a felelős gazdálkodás nem csak a hiány csökkenését szolgálja, hanem hosszabb távú gazdasági stabilitást is, a pazarlás megszüntetése, a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a beruházások rangsorolása mind azt a célt szolgálják, hogy a költségvetés újra kiszámíthatóbb és átlátható legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Hegedűs Barbara képviselőasszonynak, parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni, a mozgásterünk súlyosan korlátozott, minden egyes forintért meg kell küzdenünk. Ezt tegnap mondta miniszterelnök úr. És erre eszembe jutott egy másik idézet. A program végrehajtása fájni fog, sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, érinteni fog minden magyar embert. Ki mondta ezt vajon? Bajnai Gordon 2009-ben. És miért van ez a különös hasonlóság? Mert úgy gondolom, hogy ugyanazra készülnek, mint a szocialista kormányok 2002-2010 között. Eladósítani az országot, be nem váltott ígéretek, utána jön a gazdasági és szociális válság, majd pedig a külföldi pénzügyi köröknek a gyámsága. Ez az a Tisza recept, ami úgy tűnik a következő években ránk vár. Ezt már ismerjük, ezt már egyszer láttuk. Bújdosó frakcióvezető asszony arról beszélt, hogy a valóságról szól ez a költségvetés módosítás. Ez valóban így van, hiszen láthatjuk azt, hogy mi is lett a beígért ígéretekből. És úgy tűnik, hogy a Tisza ígéretei pedig elszálltak a tavaszi széllel. Hiszen mit láthatunk, a költségvetési tanácsnak a vétójogát elvették, ami egy fék lehetett volna, az államadósság ne szállhasson el. 300 milliárdos elvonást már láthatunk a minisztériumokból, 77,5%-ra emelkedik a államadósság úgy, hogy egyébként így sem tartják be az ígéreteiket. Csak néhány példát nézzünk meg, például a vidék támogatás esetében. Önök azt ígérték, hogy a Balaton védelme érdekében programot fognak indítani, mégis most a költségvetésben egy szó sincs, meg sincs említve a Balaton. Beszéltek arról a kampányban egyértelműen, hogy a 8-as út Veszprém és Devecser 2x2 sávossá tételét meg fogják valósítani. Ennek az első lépése is sem láthatjuk. De ugoljunk csak a béremelésekre, már volt szó erről azért a korábbiakban. Önök azonnali rendvédelmi béremelést ígértek, illetve a Magyar Honvédség megbecsülését. Tegnap Magyar Péter miniszterelnöktől is hallhattuk ezeket a szavakat. És valóban most már pénzügyminiszter úrtól kaphattunk választ, hogy miért szerepel a 23 milliárd mínusz a Magyar Honvédség személyi jutatásai soránál, de én akkor megkérdezném, hogyha ez egy megmaradt összeg, és pénzügyminiszter úr azt mondta, hogy nem fog csökkenni a honvédeknek a bére, akkor miért nem fordítják ezt a pénzt pontosan a beígért béremelésre? Miért nem fordítják ezt a pénzt a Magyar Honvédségre, a Magyar Honvédek megbecsülése érdekében? Ígértek ezen kívül bérfelzárkóztatást az oktatásban. Eddig 0,4%-os emelést lehetett látni, ami azt gondolom, hogy nevetséges összeg. A magyar pedagógus társadalom ennél többet érdemel, de inkább az, hogy tartsák be az ígéreteiket. A teljesítmény értékelésé után járó juttatást nem kapják meg a pedagógusok. Ezt már tudjuk. A kulturális szférában is azonnal 25%-os béremelést ígértek, ez sem szerepel a költségvetésben. Vállalkozások számára mit ígért a Tisza? Ígérte a KKV-k támogatását. Ehelyett mit láthatunk? A valóság az az, hogy a fix 3%-os kedvezményes hitel lehetőséget megszüntették. Turisztikában is fejlesztéseket ígértek. Ehelyett a turisztikai fejlesztés előirányzatnál 18 milliárdos csökkenést láthatunk. Holott az elmúlt hónapokban sajnos a balatoni turizmus például nehézségektől szenvedett. Ez nem volt egy jó idény, és mégsem láthatunk semmifajta támogatást a turizmusban dolgozók számára, vagy a turisztikai szektor fejlesztése érdekében. És hát a külügynél is azt gondolom, hogy inkább csak elvonásokat láthatunk, és nem eredményeket. Önök azt ígérték, hogy megerősítik a magyar diplomáciát. Ehelyett 5 milliárdos csökkenést láthatunk. A magyar külügyminiszter asszony úgy tűnik, hogy gondolja, hogy a feladatkörében nem tartoznak az utazások, ezzel spórol, bár azt gondolom, hogy ez a munkakör pontosan azt kívánná meg, hogy akár Európai Unión kívüli térségekben is építse a kapcsolatot, hiszen ez talán a magyar gazdaság esetében, a beruházásoknál, a fejlesztések terén segítséget nyújthatna, hiszen az EU-n kívüli világon innovációt láthatunk. Ha csak arra tekintünk, hogy a GDP növekedésnél az európai térség a 7. helyen áll. A világgazdaság átlaga is 3,5%, miközben az európai GDP növekedés 1,5%, de India, Kína, ázsiai térség ennél jóval jobb számokat, kb. 7-5%-os növekedéseket láthatunk. Tehát innen is látszik, az európai térségnek és Magyarországnak is szüksége van az Európán kívüli világra. Szükség van a növekedés miatt energiára, nyersanyagra, technológiára, piacokra. Ezek a tényezők miatt mind az Európán kívüli világtól függünk. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a külgazdaságot, a külpolitikát, a diplomáciára is megfelelő erőforrásokat tudjunk biztosítani, de láthatjuk, hogy sajnos se külgazdasági, se külpolitikai stratégiája nincsen a Tisza kormánynak. Azt gondolom, ez rövid időn belül a gazdaság teljesítményénél is sajnos látni fogjuk ezeknek a hatásait. Versenyképes kapcsolatrendszerre lesz szükség, pedig a külpolitika esetében is. Különben ezeket a gazdasági nehézségeket, amik előttünk állnak, nem fogjuk tudni tompítani. Ezért arra kérem a Tisza képviselőtársaimat, hogy gondolják át, hogy a következő hónapokban, amikor majd a következő évi költségvetés is elénk kerül, változtassanak. Ne ezen a pályán haladjanak tovább, ne azon a pályán, ami a magyar embereknek fájdalmat fog okozni a jövőben. Gondolkodjunk közösen, hogy hogyan tudunk Magyarországért, a magyar emberekért dolgozni. Ez a költségvetés, az nem róluk szól. Ez a Magyarország eladósodásáról szól. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak 2 perces időkeretben.
8: Elnök úr, ide pattant egy pár labda, úgyhogy azt próbálom itt kezelni. Köszönöm Vitályos Eszter alelnök asszonynak a visszajelzést. Tényleg megfogadom. De van egy aprócska kis körülmény, hogy itt ön kellett megvédje a képviselőtársát. Nem azért, mert hogy ugye a frakcióvezetők közül én vagyok itt, tehát itt nekem szólt, de az önöké is soha nincsenek itt, tehát ők menekülnek a süllyedő hajóról, sosincsenek itt egyik ellenzéki frakcióvezető sem szokta végigülni ezeket a megbeszéléseket, tehát nem nagyon érdekli. Még a költségvetés sem érdekli őket, ez azért jegyezzük meg. Nacsa Lőrincnek annyi visszajelzést adnék, hogy ezért látszik, hogy az államadósság az csak egy szempontrendszer egy társadalomnak a sikerességében, hiszen azért Ausztriához ne hasonlítsuk magunkat, tehát nagyon jó, hogy ez kiemeli, hogy nekik magas az államadóságuk, csak azt is ki kellene emelni, hogy például mennyi az egy főre jutó átlagos paritásos fogyasztás, tehát azért vannak különbségek. Nem mondjuk azt, hogy rosszabbul élnek, mint mi, azért, mert magasabb az államadósságuk, úgyhogy ez szerintem egy rossz összehasonlítás. Radics Béla elment közben, miután gyorsan elmondta a kis mondókáját. Igen, tényleg együtt dolgoztunk a fővárosi közgyűlésben, éppen ezért tudom, hogy Radics Béla egyik azoknak a képviselőknek, aki nem volt méltó arra, és most sem méltó, hogy képviselje a választóit, vagy hát a nem választóit, mert nyilván nem így jutott be. És Ugye ő volt az, aki egy alapítványon keresztül a választás előtt 40 millió forinttal nem tudott elszámolni, és egy Lex Radics lett, ahol nem is kellett elszámolnia. Úgyhogy ezt a fővárosi közgyűlésben megtárgyaltuk jó párszor. Nagyon jó, hogy előhozta ezt a témát, de hogy ilyen emberek azok, akik hitelesnek próbálják mutatni magukat, azért az mégiscsak egy probléma. Lesz még egy pár labda, amire majd reagálok.
1: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Most megadom a szót Szűcs Gábor képviselőnek 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt frakcióvezető asszony, kérem, hogy ne utasítgasson, és ne utasítgassa a képviselőtársaimat sem. Ön a jelen lévő tiszásoknak a frakcióvezetője, minden tiszásnak, csak hogy önök sincsenek túl sokan jelen. És akkor rögtön a második pontra is áttérek, felhozta azt, hogy mi hányan vagyunk itt és hasonlók. Képviselőasszony, önöknek van itt a legnagyobb frakciójuk, ehhez képest nézze már meg, ha megnézi a teljes pacsort, azt a sort, amiben ön ül, egyetlen egy tiszás képviselő van önön kívül. De nézzük meg azt, hogy a 16 miniszter közül, miniszterelnök urat nem is hozom, mert ugye van, hogy már az azonnali kérdések előtt, mint tegnap, van, hogy utána, de ő mindig lelépő, őt sem érdekli ugye az általános vita, ezek szerint nem csak nálunk egyes képviselőket, ahogy ön ezt mondta. De nézzük meg a minisztereket, 16-ból egy miniszter, és ismerjük el, egy miniszternek a helyettese, szintén államtitkár asszony ott ül. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy erre annyira büszkének kellene lenni. A másik, azt mondta korábban, hogy ne kiabáljunk be, és ezzel szerintem alapvetően egyet lehet érti, ne kiabáljunk be, ennek igaza van, de az a helyzet, hogy miniszterelnök úr alkatilag képtelen a parlamentben 1 percnél tovább csendben maradni, és mivel a legrövidebb felszólalási forma is 2 perces, törvényszerű, hogy mindig bekiabál valakinek a beszédébe, és amikor még hazugság is hangzik el, vagy durva személyeskedés, akkor igenis van olyan, hogy az ellenzéki képviselők is visszakiabálnak. Ez előfordul. A be nem tartott ígéreteket egyébként ön sem cáfolt, amiket én mondtam, pedig bármilyen hosszan felszólalhatott volna, tehát gondolom, hogy akkor ezt elismeri. Elnézést, képviselőasszony, nyomjon gombot, kérem. És az utolsó, amit szeretnék mondani, Lovkó képviselő úrnak a megafonosozás egy ilyen költségvetés ellensúlyozására, ahogy Magyar Péter a kampány során gyakran fogalmazott, kevés lesz. Bár megértem, hogy inkább a megafonról és a sportról szeretne beszélni, mint erről a költségvetésről, de az a helyzet, hogy most itt ez a téma. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Egyúttal tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy maradjunk a vita tárgyánál. Most azt látom, hogy mind a két oldalról voltak személyeskedések. Azt gondolom, hogy folytassuk konstruktív vitával a napot. Én azt gondolom, hogy még több óra vár ránk, úgyhogy kitartást kívánok ehhez. Most megadom a szót Vénémet Zsolt képviselő úrnak, 15 perces időkeretben parancsoljon.
10: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkárasszony. A TÉPER 566-os számú törvényjavaslat szerényen a valóság költségvetésének nevezi magát. Nézzük hát a valóságot. A valóság az, hogy a homokhátság lassan kiszárad. A Balaton-Velencei tó ökológiai problémái megoldásra várnak. És mit találunk mindebből a kormány költségvetési módosításában? Homokhátság szó előfordulása nulla. A Balaton szó előfordulása nulla. A Velencei tó előfordulása szintén nulla. 3 táj, 3 hangzatos választási ígéret, összesen 0 nevesített költségvetési sor. Úgy látszik, a választási programban még volt pénz a vízre, de mire a költségvetéshez értek, az azóta elpárolgott. Tudom, mit fognak válaszolni, ott vannak az általános KEHO plusz források, ott az RRF vízgazdálkodási kerete, és létrehozták az 500 milliárd forintos havária alapot is. Valóban ott van az 500 milliárdos alap, amelyből lehet asszályt kezelni, energiaválságot kezelni, és nagyjából bármi mást finanszírozni, amiről a kormány majd később határoz. Csakhoz ez nem számon kérhető vízgazdálkodási program. Egy 500 milliárdos felirat nélküli persely. Ezért az első egyszerű kérdésem, az 500 milliárd forintból pontosan mennyit különítettek el a homokhátság vízpótlására. Nem azt kérdezem, hogy elvileg költhetnek-e rá, azt kérdezem, mennyit fognak rá költeni, melyik projektre, melyik településeken és milyen határidővel. A Tisza választási programjában az szerepelt, javítjuk a homokhátság víz megtartását. De hol van hozzá a pénz? A hatályos fejlesztési keretben korábban mintegy 26,5 milliárd forinttal nevesítették a bácskai területek vízpótlásának első ütemét, és közel 33 milliárddal pedig a Dongér és a Körösér vízpótlását. Az előbbinél a projekt benyújtásának várható időpontja 2026, második negyedéve volt. Most szeptember van. Benyújtották a projektet? Megkötötték a támogatási szerződést? Fenntartják a 26,5, illetve 33 milliárdos keretet? Elindult a közbeszerzés? Mikor kezdődik a kivitelezés? Vagy a kormány által bejelentett felülvizsgálat azt jelenti, hogy a homokhátság addig várhat a vízre, amíg a minisztérium megtalálja a megfelelő dossziét? A homokhátság lakói nem újabb tanulmányt kérnek. A kiszáradó tájban nem lehet sajtóközleményt vezetni. A következő ígéret így szólt, programot indítunk a Balaton megmentéséért. Hol van ez a program? Mi a neve? Mennyi a költségvetése? Mikor indul? Mennyit fordítanak a nádasok védelmére, a vízminőség javítására, a természetes partszakaszok megőrzésére, a kis Balaton rendszerének fejlesztésére és a szabad vízpartok biztosítására? A választási programban még meg akarták állítani a nádasírtást és a partok túlzott beépítését. A T566-ban azonban ezekre sem találunk külön azonosítható forrást. És akkor itt van a Velencei tó. Vállalásuk az volt, mérsékeljük a Velencei tó vízügyi gondjait. Hallottunk a készülő törvényről, 12 pontos tervről, tározók felújításáról és kotrásáról. De a bejelentés még nem vízpótlás, a sajtótájékoztató pedig nem költségvetési előirányzat. Azért itt is ugyanazt kérdezzük, melyik költségvetési sorból, pontosan mekkora összegből, és milyen ütemezéssel valósulnak meg ezek az intézkedések. Különösen érdekes, hogy az augusztus 25-én elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv szerint kiemelt térségekben Velencei tó törvény, homokhátság törvény, illetve a Balaton törvény felülvizsgálata, idézem, megjelenhet. Milyen gyönyörű kormányzati nyelv. A választási ígéret még kijelentő módban szólt. A kormányhatározatban már csak feltételes módban megjelenhet. A költségvetésben pedig egyáltalán nem jelenik meg. Ugyanez az intézkedési terv a fenntartható vízgazdálkodás hazai költségigényeit már a 2027-es költségvetési tervezéshez utalja. Vagyis a 2026-os asszályra a válasz egy 2027-es tervezési feladat. A víz az most hiányzik, a pénz majd jövőre terveződik, a megvalósítás pedig egyszer talán megjelenhet. De van ennél beszédesebb szám is. Az eredetileg elfogadott 2026-os költségvetésben a vízi közművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztések felhalmozási előirányzata 44 milliárd 576 millió 300 ezer forint volt. A T566-os mellékletében ebből 15 milliárd 47 millió 700 ezer forint maradt. A különbség 29 milliárd 528 millió 600 ezer forint. Közel kétharmados csökkenés. Lehet erre azt mondani, hogy könyvelési átrendezés, vagy más programban történő átcsoportosítás. Rendben. Akkor mutassák meg, melyik soron van most ez a 29,5 milliárd, mely projektek finanszírozását biztosítja, és milyen döntések alapján. Ehhez képest a törvényjavaslat még külön előírja, hogy az élő környezetért felelős minisztérium 4 milliárd 769 millió 600 ezer forint fel nem használt víziközmű és vízgazdálkodási támogatást fizessen vissza a központi költségvetésbe. Aszály idején majdnem 5 milliárd forint vízügyi támogatás marad felhasználatlanul. Ez már valóban sajátos vízmegtartás. Vizet nem sikerül megtartani, de a pénzt viszont gyorsan visszatartják. És hol vannak a további zöld ígéretek? A program szerint meg kellett volna kétszerezni a természetvédelmi kezelés és ellenőrzés erejét. Ehhez képest a nemzeti parkok és a vízügyi igazgatóságok főműködési és beruházási előirányzatai nominálisan ugyanazok, mint az eredeti költségvetésben. A fenntarthatósági feladatokra továbbra is 265 millió 400 ezer forint, környezetvédelmi feladatokra 2 milliárd 887 millió 900 ezer forint szerepel. A program kétszerezést ígért, a költségvetés pedig megnyomta a másodlás beillesztés gombot. Hol van az önálló környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági rendszer megerősítésének forrása? Hol van az akkumulátoripari beruházásokat folyamatosan ellenőrző önálló szerv azonosítható költségvetése? Hol van a vízügyi monitoring és laborhálózat bővítése, valamint a valós idejű nyilvános környezeti adatbázis fedezete? Hol van a Natura 2000 élőhely helyreállítási program bővülő finanszírozása? Hol van a szivacsváros program, az esőkertek és a lakossági esővízgyűjtők önkormányzaton keresztül megígért támogatása? És hol vannak a 3 éves országos nagytakarításnak a nevesített forrásai, amellyel az illegális hulladék lerakókat akarták felszámolni? A minisztériumot létrehozták, a névtábla elkészült, most már csak a hatáskör, az intézményrendszer, a személyzet és a pénz hiányzik mögüle. Tisztelt államtitkárasszony, önöknek minden hiányra van egy előző kormányuk, csak minden saját ígéretükhöz nincs egy előirányzatuk. Az általános vita éppen arra szolgálna, hogy ezekre nem majd egy későbbi kormányhatározatból, ne

0: az elpárolgott ígéretek költségvetése, a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Így ezt a javaslatot nem lehet támogatni. De köszönöm, hogy mindezt meghallgatták.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Pertisné Kácsor Andrea képviselőasszonynak, 15 perces időkéretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy folytatnám egy kicsit az analógiát, az előbb ugye itt építészmérnökként még az alapok megvizsgálásánál tartottunk, és a meglévő állapot felmérésénél. Most pedig ugye megérkezünk az első intézkedésekig, amikor is mondjuk egy mérnök a beruházó pénzével kell, hogy gazdaságosan is jó felelősség tudata gazdálkodjon. Mi is a kiindulási pontunk, ez az örökségünk a 8,3%-os hiány. Azonban felelős kormányzati tevékenységgel már júliusban látszott, hogy további intézkedések nélkül is a hiány 7,5%-ra csökkenthető. Milyen tételekkel tudta a kormány már az első intézkedéseivel csökkenteni a várható hiányt? Megállapodást kötöttünk az Európai Unióval, és hazahoztuk a nekünk járó forrásokat. Megszüntettük a kekvákat, erősödött a forint, csökkentek a kamatkiadások, csökkentek a hozamok. Itt az utóbbinál az állampapír hozamok csökkenése már a hiteles gazdaságpolitika hatása, valamint az euróövezethez való csatlakozásunk célkitűzésének elismerése volt. Az Európai Uniós forrásokra, hogyha egy pillantást vetünk, akkor azt is látjuk, hogy a korábbi kormányzat bár tervezett az Európai Uniós forrásokkal, az RRF támogatásokhoz szükséges feladatok mindössze 27%-át végezte el. Azaz a 10 milliárd eurós vállalásból mindössze 2,7 milliárd euró beruházást valósított meg. Az új kormányzat feladata volt a fennmaradó 7,3 milliárd eurós forrásra megkötni a megállapodásokat. Hozzáteszem, hogy önök minden törvényjavaslatot leszavaztak az elmúlt hónapokban, amelyek az Európai Uniós források hazahozatalát célozták. A 10 milliárd euró összegű RRF források két részből állnak. Van egy 6,5 milliárd eurós támogatás, és van egy 3,5 milliárd eurós hitel. A hiány alakulása tekintetében vannak olyan tételek, amelyek javítják az idei hiányt 1,2%-kal. Ezek pedig a következők. A már végrehajtott programok, a megvalósult beruházások, melyeket be lehetett forgatni az RRF felszámolásba, valamint a kohéziós programok. Nincsen hatása a hiányra, hogyha itt a hiány számokat és százalékokat vizsgáljuk, az elektromos hálózati projektek támogatásának, illetve az MFB tőkeemelésének az RRF támogatásból. Miért is? Mert a tőkeemelés hiánynövelő hatását a megkapott támogatás ellensúlyozza. Azonban mely RRF tételek fogják növelni a hiányt és mekkora értékben? 0,6%-kal és a hitelekből finanszírozott kiadásoknál nő a hiány. Ez alól a ROSZKÓ a kivétel, itt nem most a tőkeemeléskor jelenik meg a hiány, hanem később a kifizetéskor. Itt a tőkeemelés a kormányzati szektoron belüli entitásnak a kiadása. Fontos hiánycsökkentő hatással járt a kekváknak az átalakítása. A hiányjavító hatás döntő részben abból fakadt, hogy a kekvák közül egyetlenként a MOL új Európa alapítványtól visszakerülő pénzügyi eszközöknek egyszeri ESA bevételnövelő hatása van. A Tisza kormány első intézkedései, ahogy látható a számokból, valódi számszerűsíthető javulást hoztak, azaz. A 8,3%-os örökségünket 7,5%-ra csökkentettük. Ezt jelenti, ha egy kormányzat felelősen cselekszik. Ahogy cselekszik egy mérnök, amikor a beruházó rábízza a megtakarításait. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Panyi Miklós képviselőnek 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselők és urak. Először Galai Gergely nemzeti szószóló úrnak szeretném megköszönni korrekt hozzászólását, amiből kiderült, hogy az elmúlt években milyen jelentős forrásbővülés ment végbe a nemzetiségi programok terén, és mennyire kiszélesedett a nemzetiségekhez kapcsolódó programoknak a működése. Úgyhogy köszönöm szépen, ritkán hallani ilyen pozitív hozzászólásokat ebben a teremben, csak szeretném azért egy kicsit óvatosságra

0: inteni, mert ugye van egy ilyen tatárjárás hangulat ebben a teremben, és hogyha túl sokat dicsérgeti a korábbi kormányzatot, akkor azért az egy kockázat, hogy egyik napról a másikra úgy járhat, hogy rossz lábbal kell fel Magyar Péter, és esetleg megszünteti az önöknek az önkormányzatiságát, vagy pedig forrás elvonással fog élni. Ezzel együtt köszönjük szépen ezeket a fontos megjegyzéseket. Elment frakcióvezető asszony, nem tudom ki most önöknél a felelős, de azért, ha már képviselő asszony, frakcióvezető asszony, itt bele kíván szólni mind a képviselőinknek a munkájába, mind a frakcióvezetőinknek a munkájába, akkor azért elmondanám, hogy miért nem voltam itt többek között jelen a vitán, amit csak online követtem. Többek között azért, mert lesz egy V4-es fórum Szlovákiában, ahol a Költségvetési Bizottság tagjainak képviseltetni kell magukat. És az a helyzet, hogy jelenállás szerint, miközben Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, minden országból 4-5 képviselő jelen lesz, Magyarországról az a helyzet, hogy csak én fogom képviselni Magyarországot. Tiszás képviselő nem lesz ott, miközben ez egy V4-es fórum, és állandóan arról beszélnek, hogy mennyire fontos a V4-es együttműködés, és én többek között azért nem voltam jelen, mert ezt többek között ezen való részvételt szerveztem, lesz még egy közös nyilatkozat, azt néztem át, és például azt fogadtam el. Hogyha önöknek ennyire fontos a V4, és ennyire fontos önöknek az országgyűlésnek a képviselete, csak azt szeretném mondani, nem maradhat szégyenben, azt gondolom, a Tisza frakció sem, úgyhogy azzal a tiszteletteljes javaslattal szeretnék én, akkor Sopov képviselőasszonyra nézek, aki ugye milyen területeken dolgozik, hogy akkor küldjenek egy delegáltat, mert azt gondolom, hogy egy kormánypárti tiszás képviselőnek helye kell, hogy legyen egy olyan V4-es fórumon, ahol minden ország képviselteti magát magas számban. Úgyhogy akkor én is adtam egy tanácsot a Tisza frakciónak, a frakció munkának a szervezéséhez. Köszönöm szépen a szót.
1: Képviselő úr, köszönjük szépen. Nem volt itt, beszéltünk arról, hogy véget vetünk a személyeskedésnek, és a vita tárgyáról fogunk beszélni. Ez önnek nem sikerült. Kérem, folytassuk a vita tárgyával a munkánkat, hiszen még azt gondolom, hogy sok munkóra vár ránk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót. Molnár János képviselőnek 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Több helyen felmerült a mezőgazdaság, mint a költségvetési tényezők egy része. Apáti úr, Ráki úr, illetve Vénémet Zsolt is érintette. Én csak 2 dolgot szeretnék itt mondani, hogy 8,3%-os költségvetési hiánnyal kezdtük el. Ezt úgy levittük 7,5%, vagy levisszük 7,5%, hogy 500 milliárd forintnyi havári alap lesz, ami részben a mezőgazdaságnak, részben a vízmegtartásnak, a vízgazdálkodásnak és az energia problémáknak lesz félrerakva. Az, hogy pontosan mekkora az összeg, az természetesen a pénzügyminisztérium, illetve az igények alapján dől el. De a mezőgazdaságban nagyon fontos a szuperelőleg, amit ugye itt sokan viccelve mondtak az elmúlt napokban, de ez nem az. Nagyon fontos a gazdáknak a hamarabbi pénzkifizetés, hogy minél hamarabb jussanak pénzhez. Fontos lesz a kockázatkezelési rendszernek az átalakítása és a veszteség, illetve a jövedelemkiesés kompenzálása, illetve a minisztérium, az Agrár és Élelmiszergazdasági Felelős Minisztérium kiirdette az országos Viszmajor helyzetet is, ami nagyon nagyban segíti a gazdáknak a támogatásokhoz jutását. A vízmegtartással kapcsolatban csak annyit, hogy 2025. július 3-án Dunapatajon a Fidesz, bukott Fidesz kormány miniszterelnöke azt mondta, hogy semmilyen vízhiányban nem szenved az ország. Ezt nyilatkozta. Most viszont azt kapjuk mindenkitől, az ellenzék soraiból, hogy honnan lesz víz, honnan lesz erre pénz. Az elmúlt 16 évben erre nem volt se pénz, se terv. Ebben a 149 napban arra törekedtünk, hogy legyen. De ezt nem lehet megoldani, amit 16 év alatt elrontottak. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most visszatérünk a normál szót kérő köréhez, és megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hát nagyon sajnálom, hogy frakcióvezető asszony elment, mert lehet, hogy nem érdekli a költségvetés, ahogy ő mondta, de egyet akartam érteni vele. Meg akartam dicsérni. Tök jó mondta, hogy Jó lenne, hogyha többen lennének itt, és ez igaz a Tiszás miniszterekre is. Hát ha a Tiszás egészségügyi miniszter helyében lennék, biztos itt ülnék, hiszen az egészségügy a Tisza kormány legnagyobb nyertese lesz. Nem? Erről volt szó. És hát sajnos miniszter úr nem ül itt, úgyhogy mástól kell segítséget kérnem, hát majd államtitkár asszonytól kérek egy kis segítséget. Segítsen nekem megtalálni azt az 500 milliárd forintot, amit a Tisza az egészségügynek ígért, mint többletet. Vagy legalább, hogy méltányos legyek, az időarányos részét. Mondjuk egy fél évnyit, 250 milliárd forintot. Nagyon kerestem, igyekeztem, de nem találtam. Ugye itt az E-alap költségvetését módosították az előirányzatot, és 167 milliárd forint többlet van rajta. De nehogy tévedjünk, ennek semmi köze nincs a 250 milliárdos többlethez, amit egyébként a Tisza a választásban ígért. Mi ebben az időszakban tavaly 226 milliárd forintos emelést hajtottunk végre az előirányzaton. És nyilván önök is tudják, államtitkár azt mondja, és tudja, hogy ezek a kiadások leginkább a gyógyszer költségek évközbeni megemelkedése miatt indokoltak. És akkor nézzük meg tételesen, hogy mik szerepelnek az E-alapban. Ugye itt látunk a cél előirányzaton egy 70 milliárd forintos emelést. Nagyon gyanúsan ugyanannyi ez az összeg, mint most éppen a kórházi adósság. Ez valami 69,5 milliárd forint jelen pillanatban. Sokkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában úgy, hogy 80 milliárd forintot beépülő jelleggel mi beépítettünk a teljesítményfinanszírozásba áprilisban. Hogy lehet, hogy ilyen magas akkor a kórházi adósság? És célelő irányzatra egyébként azokat az összegeket érdemes pakolni, amit egyszeri juttatásnak szánnak. Ugyanis a célelő irányzat az nem fordul át automatikusan a következő évre. Megnézzük, hogy mi tartalmaz még ez az emelés. Ugye a gyógyszerekről beszéltünk, ez összességében nagyjából 88 milliárd forint, viszont 48 milliárd a nagyértékű gyógyszerekre megy. És kérdezném államtitkár asszonyt, hogy ez új forrás-e? Vagy az időközben megszüntetett Batthyány Stratmann László alapítvány rendelkezésére álló pénzeket csoportosították át ide nemes egyszerűséggel. Ugye ez az alapítvány kezelte az egyedi méltányossági gyógyszerigényeket, és állt rendelkezésére 47,2 milliárd forint. Esetleg azt még kiegészítették olyan 1 milliárddal, és átpakolták ide. Ezt szeretném tisztázni, hogy ez új forrásként jelenik-e meg. A másik pedig ugye a gyógyszertámogatás, mivel év elején, meg tavaly év végén történt egy nagyobb gyógyszerbefogadás, az egyedi finanszírozásukból ment a receptes irányába, a vényköteles és patikában forgalmazható gyógyszerek irányába, ennek a kompenzációja történt meg. Ezeket, ez még az előző kormány intézkedésének a év közben átnyúló hatása. És akkor nézzük meg, hogy mire nem ad a Tisza költségvetése. Mentés, emelkedés 0 forint. Házi orvosi ellátás, emelkedés 0 forint. Fekvőbeteg szakellátás, emelkedés 0 forint. Járóbeteg szakellátás, 500 millió forint. Nem milliárd, millió. 500 millió forint. Tehát én ezeket látom itt az önök költségvetésében, és nagyon-nagyon kell keresnem a jó szándékot, és keresnem az ígéret megvalósulását. Ugyanis önök nem ezt ígérték az embereknek. Az egészségügy volt az egyik fő kampánytémájuk. Oktatás-egészségügy. Mint a sziámikrek úgy szerepeltek ezek az önök kampány szótárában, és most nem látom. A másik, hogy valamit nem értek. Ugye itt egy folyamatos győzelmi jelentést hallgatunk. Önök hazahoztak 6000 milliárd forintot az Európai Unióból, jól mondom? 6000 milliárdot, ugye? Magyar Péter kijelenti, hogy a kormányzásuk első hónapjában 1000 milliárd forint egyenlegjavulást értek el az államháztartásban. Egy hónap alatt 1000 milliárd, az jó pénz. Év végéig, akkor 3000 milliárd lesz év végéig? 2000. Jó, 3 hónap alatt 1000 milliárd, akkor még bejön 1000 milliárd év végéig remélhetőleg, ugye? Tehát akkor legyünk méltányosak, 2000 milliárddal számolunk, és a kekváktól visszavettek 1250 milliárd forintot, amit a kekvák ugye elloptak. Bár itt én nem pontosan értem, hogyha a kekvák ezt ellopták, akkor az hogy lehetett visszavenni? Nem lehet-e merül föl bennem, mint naív, ma született bárányban, hiszen én is most kezdem a parlamenti karrieremet úgy, mint önök, és nekem is 12 éven van hátra, azt tudom, hogy sokaknak egy lesújtó hír, de attól még így van. Tehát, hogyha a kekvák ezt ellopták, hogy a viharba lehet tőlük visszavenni? Nem fordulhat az elő, hogy a kekvák a törvényi kötelezettségüknek megfelelően kezelték az állami vagyont, gondoskodtak róla, nehogy Isten még gyarapították is. No, ha mindent összeszámolunk, akkor 6000, meg 2000 az 8, meg 1250, az 9250 milliárd forint, ami a Tisza gazdasági csodájának hála, itt van most a lehetőségek paradicsoma, lehet belőle osztogatni, hogy a kampány ígéreteket valóra váltsák. És mégsem találom ebből a 9250 milliárdból azt a 250 milliárdot, ami az egészségügyet illetné. Viszont látok egy csapdát. Ugye a költségvetési módosításuk mellett van egy olyan sor, vagy van egy olyan sor, hogy 300 milliárdot kell a minisztériumoknak és a háttérintézményeknek megtakarítani. Miért nem lehet erről tudni, hogy ezt honnan várják? Miért nem lehet tudni, hogy mondjuk az egészségügyi minisztériumnak mennyi megtakarítást kell elérnie? Még a végén előfordulhat, hogyha kifizetik a kórházi adósságot, és a gyógyszer kassza túlköltését kikompenzálják, a végén még többet vesznek el a minisztérium sorokról, mint amennyit egyébként az e-alap kapott. És ne tévedjünk, az egészségügyi minisztérium ezt nem saját magára költi, meg a minisztériumok ezt nem saját magukra költik. A fejezett kezelési sorokon vannak rajta a nagy beruházások és fejlesztések. Mit fognak lehúzni belőle? Ugye amikor az 1000 milliárd forintos egyenlegjavulásról beszélgetünk, akkor valahogy az elsikkad, hogy ennek a bevételi oldalán ugye 500 milliárd forint uniós pénz van, kiadási oldalon pedig az, hogy gyakorlatilag minden állami kifizetést, fejlesztést leállítottak. Az egészségügy területén leállították például az informatikai fejlesztéseket. Megállt az EST fejlesztése. Ezért el kellett halasztaniuk például a gyógyszerészi gyógyszerfelírás és hosszabbítás lehetőségét, amit nagyon sok patikus és nagyon sok krónikus betegséggel élő és krónikus gyógyszerszedő honfitársunk várt. Azért, mert leállították a fejlesztéseket. Meg nem fizették ki a számlákat, mert a minisztériumi SMS-ek nem születtek meg, nem volt pénzügyi ellenjegyző, hát úgy tök könnyű spórolni, hogy gyűjtögetem a számlákat és nem fizetem ki. Rögtön lehet is látni, hogy a következő két hónapban, amikor ezeket a számlákat ki kell fizetni, mert ki kellett fizetni, rögtön lett egy óriási romlás. És elég megnézni a pénzügyminiszter úr ábrázatát, amikor a miniszterelnök itt diadalmenetben van, és bejelenti ezeket az 1000 milliárdokat, ami a Tisza gazdasági csodáját fémjezik. Neki nem tégláról téglára, meg lépésről lépésre, meg napról napra, hanem percről percre lesz több a ránca, amikor szembesül azzal, hogy micsoda elvárásokat támaszt, és mennyire fölfűti az igényeket és az elvárásokat a miniszterelnök. De ez ne legyen az én gondom, ez legyen inkább az övék, hogy én arra várom a választ, hogy ebből a 9250 milliárdból akkor miért nem jut a kórházakra, miért nem jut a mentőkre, miért nem jut a házi orvosokra, és tudják, mit nem találok még ebben a költségvetésben? Az egészségügyi szakdolgozóknak ígért azonnali 20%-os béremelés fedezetét. Erre várnám megtisztelő választ. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak. 15 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, azzal kezdtem a vezérszónoki felszólalásomat, hogy a költségvetés az nem csak egy Excel tábla, vagy milliárdok, vagy százalékok, hanem a magyar emberek pénze. Azt is mondtam, hogy hát nem vártam mást, hogy várhatóan önök támadni fognak azzal, hogy védekezzenek. Várhatóan önök tagadni fogják, hogy olyan költségvetéseket készítettek az elmúlt 4 évben, amiből egyetlen egy szám sem jött be. És hát ez nyilván mutatja az Orbán kormánynak vagy a hozzáértését, vagy a szándékát, vagy mindkettőt. És nem tettek mást most, csak próbáltak olyan támadási felületeket találni, amiben megpróbálják eltakarni azt, ami történt. Mert mi történt pontosan? Az történt, hogy az elmúlt 16 évben, különösen az elmúlt 4 évben lerabolták, a maffia kormány lerabolta az országot. Több tízezer milliárd forintot zabrált el, és juttatott oligarchák zsebébe, luxusjaktokba, ingatlanokba, magántőke alapokba, és ez történt. És mi feladatunk ebben, hogy nyilván ezeket a romokat eltakarítsuk. Hogy sikerült-e még minden romot eltakarítani? Hát nem. De el fogjuk takarítani. Nyugodjanak meg, el fogjuk takarítani. És hogyha eltakarítottuk a romokat, akkor letesszük az alapokat, és egy átlátható, transzparens és tiszta költségvetéssel alapozzuk meg azt, hogy a jövő Magyarországa épüljön. Mondhatnak bármit. Senkit nem érdekel már, hogy miket mondanak. Erről a választók április 12-én adtak egy ítéletet, egy verdiktet. Lehet önöknek, lehet itt ugrálni, és mindenféle támadásokat véghez vinni. Ennek már semmilyen hatása nincs. Tegyenek konstruktív javaslatokat, volt egy pár jó megjegyzés, de a többsége nem az. Én látom, hogy depresszióban vannak. Én látom, ez a mosolygások és a depressziónak, ezek a fajta mosolygások a depresszió jelei. Igen, ha van, aki szomorú, van, aki nevet. De pontosan ez, Takács Péter úr, pontosan ez a pökhendi stílus az, ami ide vezetett. És a pökhendi stílus nem csak abban nyilvánul meg, hogy ő miket mond a Facebookon, vagy miket mond itt, hanem abban is megnyilvánul, amiket tett a kormány.
1: Bocsánat, frakcióvezető asszony. Tisztelt képviselő, kérem, ne a házelnök úrral foglalkozzon, jó? Köszönöm szépen. Frakcióvezető asszony, folytassa.
4: Köszönöm szépen. Tehát pontosan ez az, ami ide vezetett. És amit hozott, vagy letett a kormány most az országgyűlés elé, az egy tiszta lap. Nem néz ki jól a lap, de ez önöknek köszönhető, hogy ez a tiszta lap, ez azért tele van sok olyan kérdőjellel, amiket meg kell még oldani. Olyan szempontból tiszta lap, hogy lássuk, hogy hol tartunk. Mi a hiány? Milyen lehetőségek vannak? És igen, van még teendő vele, lesz még teendő, és majd lesz októberben is egy tárgyalásunk arról, hogy jövőre hogy fog kinézni. És csak a vállalásokra visszautalva, valóban több mint 1000 vállalás van a Tisza programjában, és emellett kiállunk. De azt pontosan tudják, hogy legalább 150-et már teljesítettünk, vagy a teljesítés folyamatban van. Azt hiszem, hogy ha 3 hónap alatt sikerül a 10%-ában már előrelépést tenni, akkor önök nagyon büszkék lehetnének, ha az önök vállalásai, vagyis nem voltak vállalásai, de hogyha ilyen eredményeket tudtak volna felmutatni az elmúlt 4 évben. És az, hogy nem mutattak fel ilyen eredményeket, az azért elég világos volt április 12-én. Úgyhogy azt kérem, hogy legyenek konstruktív javaslataik a részletes vitában. Ha valahonnan elvennének, mondják meg, hogy honnan vesznek el és hova teszik át, legyen azért ennyire konstruktív az a javaslat, és akkor valószínű, hogy tudunk közösen egy jó költségvetés módosítást véghez vinni erre az évre, ami a valóságot mutatja, és ami valóban válaszol az emberek igényeire. Mindaz, amit itt hozzászóltak, az nagyon kevéssé hat az emberekre. Voltak ilyenek is, de a többsége nem erről szólt. Ez a költségvetés az valóság költségvetése, egy igaz, egy hiteles költségvetés, és válaszol a legtöbb olyan intézkedésre, ami elsősorban a társadalmi egyenlőtlenségeket fogja enyhíteni a közeljövőben, és mindaz, ami a vállalásokban benne volt. Nagyon sok vállalás benne van ebben a költségvetésben. Ez egy módosítás, tehát nem egy új költségvetés, és nyilván egy olyan örökségen alapszik, amiért önök a felelősek. És hogyha belenéznek a jövő nemzedékének a szemébe, legyen bátorságuk elmondani, hogy ezt önök rontották el. Köszönöm.
1: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Most megadom a szót Vitáus Eszter alelnök asszonynak 2 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök úr, frakcióvezető asszony felszólása kapcsán csak annyit mondanék, hogy ha pökhendiségről és arroganciáról van szó, a világ önöktől tanul. Higgye el, és legyen ebben egészen biztos. De most ennél sokkal fontosabb rész következik. A jövő generációiról beszélt az utolsó mondatai, majd nézzünk a szemükbe. Ahogy az első felszólásomban is elmondtam, ez a költségvetés módosítás nem szól másról, mint a be nem tartott ígéretekről és az eladósodásról. Újabb be nem tartott ígérettel fogom most önöket szembesíteni az oktatás területén. Erasmus. Tegnap miniszterelnök urat a saját államtitkára leplezte le, délután egy szóbeli kérdésre válaszolva. Mert mit is mondott miniszterelnök úr a napirend előtti kérdéseknél válaszként Rétvári frakcióvezető úrnak? Azt, hogy önök lehetővé tették, hogy az Erasmus újra elérhető legyen. És mit mondott az önök államtitkára, aki Lannert Judit miniszterasszony államtitkára? Idézet következik. Márpedig nemzetközi pályázatok, kutatási együttműködések és szabad mobilitási ösztöndíj programok nélkül a hazai tudomány nem lehet igazán versenyképes. Azért, hogy ennek véget vessünk, augusztus 31-ig a kormány teljesítette a feltételeket, amelyek az Erasmus Plus program blokkolásának feloldásához szükségesek. A minisztérium tehát a maga részéről minden szükséges lépést megtett. Ehhez már csak az Európai Unió tanácsának kell visszavonnia vagy módosítania a végrehajtási határozatát. A blokkolás feloldásáról a bizottság 2026 őszén fog határozatot hozni, ezt követően indítható el újra az Erasmus program. Magyarán, ha ez megtörténik. Azon dolgozik az Európai Bizottság, a Tempus közalapítvány és a minisztérium, hogy az érintett egyetemek Erasmus programban történő visszatérése és felhasználása szükséges uniós döntést követően a lehető leggyorsabban elinduljon, és igénybe tudják venni. Magyarán, a magyar nyelv szabályai szerint ezek a források jelenleg nem érhetőek el a magyar egyetemisták számára. Újra hazudni méltóztattak.
1: Köszönöm, alelnök asszony. Most megadom a szót Gombár Dávid képviselőnek 15 perces időkeretben, közben az elnöklést átadom Vitáus Eszter alelnök asszonynak.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit meglepett, azt hittem, hogy van még egy kis időm, de változnak itt a felállások gyakran. Szeretnék egy kicsit beszélni a jelenlegi gazdasági helyzetképről, hogy mi is mi miatt jutottunk odáig, hogy változtatni kell, módosítani kell a költségvetésen. Beszéltünk arra is, hogy Magyarországnak nem egyszerűen növekvő gazdaságra van szüksége, hanem olyan növekedésre, amelyből minden magyar ember érez valamit. Az egész magyar gazdaságnak kell növekednie, családoknak, vállalkozásoknak kell ezt érezniük, nem néhány kivételezett vállalatnak, vagy esetleg oligarcháknak. Az elmúlt években számos olyan nehézséggel kellett megküzdenünk, amely egyszerre érintette a magyar családokat, a vállalkozásokat, és úgy általánosságban véve az egész gazdaságot. De ma már nem csak problémákról beszélhetünk. A számok és a gazdasági folyamatok alapján egyre több területen látható fordulat. A második negyed évben a GDP 1,7%-kal bővült éves alapon. Az iparban megjelentek a stabilizáció jelei, a szolgáltatások teljesítménye javul, és ami különösen fontos, újra élénkült a belső piaci kereslet. Ugyanakkor sajnos a mezőgazdaságot sújtó aszályhelyzet továbbra is visszafogja a növekedési intenzitást. Ha nőnek a bérek, ha nő a családok rendelkezésre álló jövedelme, ha javul a bizalom, akkor az emberek többet tudnak vásárolni, többet tudnak félretenni, és többet tudnak a saját otthonukra, a saját jövőjükre fordítani. A háztartások fogyasztása idén várhatóan 4,4%-kal bővülhet. Ez azt mutatja, hogy a magyar családok jövedelmi helyzete javul, és egyre nagyobb szerepet tudnak vállalni a gazdaság élénkítésében, újraindításában. Az infláció is kedvezőben alakult a vártnál, mint láthatjuk. Ez különösen fontos, hiszen hiába nőnek a bérek, hiába nő a keresőképesség, ha ugyanolyan ütemben, vagy még gyorsabb ütemben emelkednek esetlegesen az árak. Az erős forint segíti az infláció csökkentését, a hazai energiaszektor diversifikációja is hozzájárul ehhez, de mint mondtam, az asszályhelyzet és az élelmiszerárak világpiaci növekedése hátráltató tényező lehet. A gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata ezért továbbra is az, hogy megőrizzük a bérek vásárló erejét, ezt növeljük, olyan stabil gazdaság építését folytassuk, ahol a működő piac és a gazdaság közvetlenül a lakosság számára érzékelhető. Az év hátralévő részében az élelmiszer árakat világpiaci árak emelkedése és a hazai asszályhelyzet, míg a szolgáltatások árait a továbbra is magas bérdinamika emelheti, de az infláció ezzel együtt is alacsony, közel 1,6% körül alakulhat. Négy évnyi visszaesés van magunk után. De a négy évnyi visszaesés után a beruházások területén is fordulatok várhatóak. A lakossági beruházások már érénkülnek, a vállalati beruházások előtt pedig javuló pénzügyi környezet, és az uniós források újbari beáramlása miatt új lehetőségek nyílnak. Új ipari kapacitások és termelésben állhatnak, mely nem csak munkahelyeket és teljesítményt jelent, hanem a magyar export növekedését is hozza maga után. Mivel a nettó export várhatóan negatívan járul hozzá a GDP növekedéséhez az idei évben, viszont a vállalati szektor érdemébb nagyobb arányú élénkülése is leginkább 2027-es évben várható, de mindennek az alapjait már az idei évben kell megteremtenünk. A megkezdett folyamatokat végig kell vinnünk, a beruházásokat ösztönözni kell, a vállalkozásokat segíteni kell, és továbbra is minden olyan döntést meg kell hozni, amely a magyar családok, a magyar vállalkozások fejlődését és jövedelmi biztonságát segíti. A Tisza kormány az emberséges és működő Magyarország alapját erős gazdaságra, folyamatos fejlődésre fogja építeni, ezeknek az alapjait most teremtjük meg, ezért van ez a jelenlegi költségvetés módosítás is, és így fog alakulni a jövő évi költségvetés is. Ehhez idén kell dolgozni, most kell dolgozni, hogy a jövőben ez véghez mehessen. Köszönöm szépen a szót!
5: Köszönjük szépen, képviselő úr, tisztelettel köszöntöm az országgyűlést és mindenkit, aki követi a munkánkat, és most megadom a szót Panyi Miklósnak, a Fidesz képviselőjének, 15 perces időkeretben.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. És visszatért frakcióvezető asszony, itt volt pár általam is megfogalmazott gondolata Tisza frakció munkájának a működése vonatkozásában, amit átadtam Sopov képviselő asszonynak, úgyhogy köszönöm, hogyha továbbítja az üzenetet, és külön köszönöm képviselő asszonynak, hogy ön vasárnapon nem tartotta méltatlannak azt, hogy bányásznapon Bencsik képviselő társammal együtt vett részt ezen a bányásznapon, sőt, még egy közös fotót is megosztott erről. Azt gondolom, hogy ez egy példamutató magatartás, különösen a Debrecenben történtek fényében. Csak nehogy kikapjon ezért. Láttam a tekintetet frakcióvezető asszonytól. Rendben. Frakcióvezető asszonyra reagálva, én azt gondolom, hogy akkor ezt az eladósodási kérdéskört lezárhatjuk, hiszen azok az adatok, amiket ön idézett, a régiós országok jelenlegi GDP arányos eladósodottsága vonatkozásában azok stimmeltek alapvetően. Én is ezeket az adatokat olvastam, 2025 évvégiket mondtam, ön 20-26 negyedéveseket, de alapvetően nem volt eltérés, és ebből is, és tudom, hogy államtitkár asszony is ismeri a számokat, azt gondolom, hogy világos, hogy 2010 óta a 80%-ból a 77,5% az csökkenés, míg a régiós országok esetében, például Románia esetében a 30-60%-ra való GDP arányos államadósság növekedés az pedig egy jelentős növelés. Tehát az, hogy itt a régióban a környező országok egy eladósodási pályát futottak be, ami, ha már frakcióvezető asszony a jövő generációira utalt itt utolsó gondolataiban, akkor az egy felelőtlen politika. Az pedig, hogy itt a magyar kormány, a korábbi magyar kormány 2010 óta törekedett egy feszes fiskális politikára és egy eladósodottsági csökkentési pályán tartotta a magyar gazdaságot, az pedig, azt gondolom, hogy az pedig a felelős politika, úgyhogy bízom benne, hogy ezt fogják önök is is követni. És még egy regionális vonatkozás, azért itt Lengyelország vonatkozásában, ugye többször önök is hivatkoznak Lengyelországra, és azért ez a mostani vitában is, és az elmúlt évek költségvetési költései kapcsán is talán egy fontos információ, hiszen ez is ugye többször felmerült önök részéről kritikaként, hogy ugye Lengyelország az elmúlt 3 évben 53-ról, most idén évvégére 65%-ra növeli a GDP arányos adósságát. Nyilvános információ, nézzék meg, ez 12%-os GDP arányos többlet adósság, mint ami egyébként ugye 3 éve volt, ugye 23-as adat az 53-as. Na most, hogyha mi Lengyelországot követnénk, és talán ez azért fontos, hogy a korábbi kormányzat munkáját, amikor megítélik, vagy a fiskális politikáját megítélik, vagy a költségvetési költéseit megítélik, akkor ez, hogyha Magyarország futott volna be egy ilyen pályát, ez azt jelentette volna, hogy mi az elmúlt 3 évben 9000 milliárd forinttal többet költöttünk volna el Magyarországon különféle költségvetési tételekre. Adócsökkentéstől kezdve, béremeléseken át, akár gyorsasút fejlesztésre is. Ezt jelenti ez a különbség az a között a pálya között, amit Lengyelország befutott, és a között a pálya között, amit Magyarország befutott. És ezt azért fontos azért oda tenni a kalapba, hiszen amikor önök kritizálnak, akkor mi nem ezt a pályát futottuk be, és mi nem locsoltunk el 9000 milliárd forintot különféle programokra. Például, hogyha ezt mind béremelésekre, meg családtámogatásokra költöttük volna, akkor valószínűleg nem ez az eredmény született volna az országgyűlési választáson, de mi nem ezt tettük. Látom, mosolyog frakcióvezető azt mondja, ez családonként 9 millió forint, amiről beszélek. Az egy jelentős tétel. De mi nem a lengyel modellt követtük, nem adósítottuk el nyakig az országot, ahogy a lengyelek. Hallom, frakcióvezető asszony, oligarcházik, ez mindig egy jó kis válasz. Igen, ott is hallom a képviselők asszonytól a kommenteket. Na most volt itt egy felszólás Lofkó képviselő úr, de ha jól látom, most nincs a teremben. Jó, elnézést kérek, ott van, csak máshol ül, hátrébb ül. Oké, rendben, de látom. Ugye említette a Kékbolygó Alapítványt, és hogy az a modell az ugye közpénz kitalicskázást, van ezt a szó összetétet hallotta. Én akkor tisztelettel kérem, és ebben majd kérnék akkor egy nyilvános visszajelzést, hogy miniszterükkel, Tanács Zoltán miniszterúrral egyeztessenek már ebben az ügyben. Hiszen az ő cége, az IFU, a Horváth & Partners 300 millió forinttal szerződött a Kékbolygó Alapítványa az elmúlt 5 évben. Kérdezzék meg tőle, hogy mi ez a 300 millió forint. Én nem tudom, van-e olyan a teremben, aki a Kékbolygó Alapítványal 300 millió forintos szerződést kötött volna az elmúlt 5 évben. Ha van ilyen, akkor tegye fel a kezét. Nincs ilyen. Tehát, hogyha ilyen javaslatai meg ötletei vannak, akkor kérem első körben Kékbolygó Alapítvány témában nyilvános információ, közbeszerzés volt, a miniszterükkel beszélnek. Mi van azzal a pénzzel? Esetleg indítsanak egy belső vizsgálatot, felállt az AVH, lehet indítani egy belső ellenőrzést, közpénz. Csak aztán a végén, hogy egy rajkper legyen belőle. Úgyhogy én ezt tudom mondani, ha már itt képviselőasszony, frakcióvezetőasszony ezeket említette felszólásom közben. Akkor, ugye vállalásoknak hívják. Beszéltünk már erről többször. 1213 vállalás, jelentősek közülük a költségvetési kiadást jelentő tételek. Államtitkár azt mondja, ezzel tisztában van. Ha összeadunk mindent, és itt nagyon sok GDP arányos költésnövelés van, egészségügy, oktatás, aztán honvédelem, van K+R, persze annak nem minden része közkiadási jellegű K+F költés, béremelések, szociális kiadások, adócsökkentések, nyugdíj, tisztában vannak vele önök vállalásai. Ha mindent összeadunk, akkor ez egy évben 6000 milliárd forintos tétel, és elfogadva azt, hogy nyilván ez egy felfutó pályán kívánják ezeket a programokat végrehajtani, kivéve azokat, amiről azt mondták, hogy azok azonnali beavatkozások lesznek, és azonnali béremelések, hiszen azok nyilvánvalóan akkor hamarosan meg fognak valósulni. De ha ezt 4 évre lebontjuk, akkor ez mégiscsak valahol 20 és 25 ezer milliárd forint között áll meg ez az összeg. És ez egy óriási tétel. És önök között nagyon sok a gazdasági háttérre rendelkező képviselő, akár közgazdász, akár komoly pénzügyi tapasztalatokkal rendelkező közgazdász, látják, hogy ez az összeg, ez teljesíthetetlen. És az a félelmünk, hogy ugye az fog történni, hogy önök, és látjuk a reakciókat, látjuk, hogy kapkodva történnek bejelentések, tehát hogyha van a kormányzaton belül valami kommunikációs megbicsaklás, akkor előrerohanás van, nagy programoknak a bejelentése van, nyugdíjemelés bejelentés van a semmiből, vagy éppen most költségvetési módosítást tárgyalunk, és akkor egy-két nap előtte van a szociális dolgozókkal kapcsolatos bér emelési bejelentés, miközben ennek nyomát nem látjuk, akkor mégiscsak az a helyzet, hogy önök hajtva ettől a politikai kényszertől egy olyan pályára állítják rá Magyarországot, amilyen pályán már voltunk 2002 és 2010 között, és aminek a vége egy államcsőd lett. Egy államcsőd lett IMF hitellel. És ami még itt aggasztó, ezen tételek, és látjuk mennyire kommunikáció és mennyire külső társadalmi behatásorientált politikát folytatnak, és kormányzati döntéseket hoznak sokszor kapkodóan, akkor az a helyzet, hogy emellett, hogyha önök egy jó gazdaságpolitikát fölépítenek, akkor ezeknek a vállalásoknak egy jelentős része még teljesíthető is lenne. Csak ennek a gazdaságpolitikának jelenleg nem látjuk az alapjait, és nem látjuk, hogy önök mire kívánják ezt a növekedést építeni, már csak azért sem, mert olyan területeken, olyan fundamentális területeken, amelyek a magyar gazdaság alapjai, motorjai, és sok százezren dolgoznak ezeken a területeken, turizmus, jelentős problémák vannak, volt ezzel kapcsolatban felszólalása képviselőtársamnak, építőipar, óriási problémák vannak. Feldolgozóipar, szó volt róla, többen mondták, több gyár bezárt, ma is volt egy ezzel kapcsolatos bejelentés. Tehát azt látjuk, hogy nincsen ezekre a kérdésekre nincsenek válaszaik. Nincsen önök mögött egy olyan gazdaságpolitikai program, ami ezeket a kérdéseket kezelni, és ezekre a kihívásokra a válaszokat adna. És ez azért is, és ez abban is megmutatkozik, hogy nagyon sok fontos vezetői pozícióra nincsenek jelenleg embereik. Hát ma is elhangzott, nincsen foglalkoztatás politikáért felelős államtitkáruk. Hát 145 napja vagy 148 napja voltak a választások. De azt mondták, hogy tele vannak szakértőkkel, tele vannak csillagszemű fiatalokkal, akik, meg szakemberekkel, akik alig várják, hogy kormányozzanak. Hát akkor egy ilyen kiemelt területen, hát hogy lehet az, hogy nincs erre jelenleg kormányzati felelős? Kit keressenek jelenleg a kormányzatban ezek a dolgozók, akiknek megszűnik a munkahelye egyik napról a másikra? Mai bejelentés, 500 fős leépítés. Annak van impaktja. Úgyhogy mindezzel együtt, és mindenre tekintettel alapvetően aggódunk, hogy a költségvetési tanács vétójogának megszüntetésével, az államadóssági szint magasabbra húzásával, általánosságban azoknak a kormányzati képességek hiátusának az észleléseivel az ország a következő időszakban egy rossz gazdaságpolitikai és egy rossz fiskális pályára fog állni, és ezek a kritikák pedig, amiket megfogalmazunk, azok pedig valóban tényszerűek, hiszen mégiscsak az a helyzet, hogy ez a költségvetés és ez a költségvetési módosítással Magyarország egy magasabb államadóssági szintre, Magyarország egy magasabb költségvetési hiánypályára áll, és emellett pedig a gazdasági növekedés is dadog. Úgyhogy én kérem, hogy mindezek fényében önöki a kormányzati felelősség, és nyilván itt van egy költségvetési felelősség is, de van egy gazdaságpolitikai felelősség is, állítsák be azokat a vitorlákat, ami segíti a költségvetésnek a felelős működtetését és a felelős államháztartási gazdálkodást, és azt is kérem, hogy amikor az elmúlt 16 évet értékelik, akkor mindig tegyék oda azokat az adatokat, amiket többek között elmondtam, hogy a többi ország a környezetünkbe például milyen eladósodási pályát futott be, és mi milyen eladósodási pályát nem futottunk be az elmúlt években, mert hogyha azt csinálnánk, hogy azt csináltuk volna, amit a lengyelek csináltak, akkor az azt jelenteni, hogy most nem arról beszélgetnénk, hanem hogy 77 és feles a GDP-nyos államadósságunk, hanem 87 és feles. Frakcióvezető asszony, interneten nyilvános információkat mondok. Én most már csak ebben tudok dolgozni, de látom, hogy ezzel is probléma van. Minden esetre köszönöm szépen a türelmüket, hogy meghallgattak. Jó munkát kívánok!
7: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót, 2 perces hozzászólása Palóc Andrénak, a Fidesz képviselőjének.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház. Csatlakozom Panyi képviselőtársamhoz, és visszatérnék a tárgyhoz. A tárgy pedig a magyar emberek pénzügyi helyzete, megélhetése. Rekordmagas üzemanyagár, rekordmagas államadósság és rekordmagas államháztartási hiány. Ez a Tisza kormány gazdasági teljesítménye. A magyar családok az idei év legmagasabb üzemanyagáraival szembesülnek a benzinkutakon. Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Egy átlagos magyar családnak ez ma tankolásonként 4000 forint többletkiadást jelent. Az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján 2026. júliusában 2634 milliárd forinttal emelkedett a magyarországi államadósság, és elérte a rekord magas 65715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket. Az államháztartási hiány 2010 óta a legmagasabb. 2000 milliárd forinttal több, mint a tavalyi év első 8 hónapjában. A Tisza kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderül, becsapták az embereket, és most a kormányon is ezt folytatják. Nem lesz családi pótlék duplázás, nincs adócsökkentés, és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár, eladósodott ország, és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Ezért mondom továbbra is, ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Köszönöm szépen!
7: Köszönjük, képviselő úr! Szalai Piroska, a Fidesz képviselője jelezte, hogy szeretne felszólalni. 15 perces időkerete van. Képviselő asszony, parancsoljon!
9: Tisztelt elnök asszony, akkor folytatnám nagyjából ott, ahol az előbb abba hagytam, de közben itt voltak olyan mondatok, amihez szeretnék csatlakozni. Először is szó volt róla, hogy az első negyed évben 19%-kal növeltük az előző év azonos időszakához képest a kiadásokat. Igen, csak hogy ebből a 19%-os kiadásból, ebből több mint 38%-nyi növekedést produkált a bér és keresetek kategóriája. És jött egy halom bevétel is, a bevétel ebben az időszakban 13%-kal növekedett. Önök említették, hogy a második negyed évben már nem volt ilyen kiadásnövekedés. Gondolom a harmadikban sem lesz, ugye? Jól gondolom? És akkor az egész esztendőre mit gondolnak, miért kell szintén egész esztendőre együtt 19%-os költségvetési kiadás növekedést betervezni ebbe a költségvetési törvénybe, amit éppen most tárgyalunk. És nagyon érdekes, véletlen, hogy a két szám egyezik alapvetően, tehát hogy az az összeg, ami az első negyedévünkben volt, egyezik a teljes éves átlaggal, de hát gondolom az éves átlagos 19 az úgy fog kijönni, hogy azok, amiket megtakarítottak, vagy kevesebb kiadást jelentettek a második, harmadik negyedévbe, azok majd itt most az utolsó 4 hónapban majd meglövik szépen a kiadásokat. Aztán szó volt az államadósság dinamikájáról, én erre hangsúlyoznék ugyanúgy, ahogy Panyi Miklós ezt most már másodszor is megtette, hogy alapvetően az államadósságnak nem biztos, hogy csak a szintje, tehát hogy Ausztriához meg Lengyelországhoz képest hol vagyunk, hanem a növekedés dinamikája az érdekes. És amikor mi nem növekedünk, hanem csökkentünk egészen eddig, akkor ez Európában egy kimondottan unikális dinamikát jelentett. Viszont, hogy az államadósság számairól azért egy picikét pontosabb adatokat tudjunk tenni, ez az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint lehetne mondani. Mindenki tudja, hogy december 31-én a GDP arányos államadósságunk 74,6% volt. Az első negyed év legvégén a hivatalos EU-s terminológia szerinti, tehát a Maastrichti módszertan szerinti államadósságunk nem 80, meg 90, meg 180% volt, valami 80-akat mondtak itt többen, 77,7% volt az első negyed év végén. És a második negyed év végén, a második negyed év ugye június 30, 75,1%. És ez a 75,1% fog ismét 77,5%-re fölmenni, ami azt jelenti, hogy a második fél évben olyan mértékű növekedést produkálnak GDP arányos államadosságban, ami 2,5%-ponttal fölviszi a június 30-ai állapotot. És ráadásul ugye miért is magasabb mindig az első negyed év? Mindig, hát a Orbán kormányok gazdaságpolitikája alapján magasabb volt az első negyed évünk most már hosszú-hosszú idő óta, mint az összes többi. Egyrészt azért, mert a GDP-nek, az éves GDP-nek 20%-a folyik be az első negyed évbe, nem a 25, tehát a nevezőnk az kisebb. Másrészt azért, mert a kiadás oldalon tényleg van egy jelentős emelkedés. A kiadás oldal emelkedését itt többen mondták, hogy szavazatvásárlás volt. Hát érdekes, azokban az években is van kiadás többlet, vagy növekmény az első negyed évben, amikor nincsenek választások. De ha szavazatvásárlás volt, akkor az önök által készített előterjesztésbe megnéztem, hogy mit vettek be kampányintézkedések sorba. Önök így hívják, hogy kampányintézkedések. Említették, hogy ez 1174 milliárd forintnyi volt. És nagyon érdekes dolgok vannak benne. Bent vannak a 14. havi nyugdíj például. Ezt elloptuk? Nem a nyugdíjasok kapták meg? Konkrétan kilopta el Balla képviselő úr? Esetleg még én is? Nem is tudom. Aztán a januári rezsicsökkentés növekmény, az is bent van itt ebbe a sorba. Hát januárban kicsit hidegebb volt, mint átlagos másik januárokban, és egy olyan intézkedést hozott a kormány, hogy a rezsicsökkentést kiegészíti. Aztán a védett üzemanyagárat így tokkal vonóval bepakolták, hogy ez kampánykiadás. Hát én azért ezt nem gondolom, hogy a védett üzemanyagár március 9-e és június 26-a közötti időszakban kampánykiadás lett volna. Legalábbis nem hiszem, hogy olyan iszonyatosan nagy vokstömeget tudtunk ezzel prezentálni. Aztán betették azt is, hogy a közféra otthon támogatása. A közféra otthon támogatását januárban fizettük ki a közféra azon dolgozóinak, oktatás, egészségügy, közigazgatás, szociális, tehát mindenki, azon dolgozóinak, akinek a otthon teremtéséhez hitele van, és a hitel finanszírozás támogatásához kapták. Egy összegben megkapták januárban az egész éveset. Én ezt nem gondolom, hogy ez kampányintézkedés lett volna, de önök annak tartják. Tudom, csak önök eddig a kampányintézkedés fogalmat nem szokták kibontani, legalábbis én még nem hallottam sehol se. És ami a legkellemetlenebb szerintem, azt mondták, hogy a közféra szegmenseinek a béremelése is bekerül ebbe, hogy kampánykiadás. Ugyan már miért? De benne van, önök ezzel számolnak. A másik nagyon fontos, egy másik terület, amit most akkor visszatérnék arra, ahol nem tudtam folytatni egy pár órával ezelőtt, ott még el szerettem volna mondani mindenféleképpen, hogy összességében ez a költségvetéshez ugye úgy számol, hogy a GDP-nk 6%-kal növekszik. Úgy számol, hogy van 13% bevétel növekedés. A GDP egyébként az első fél évben folyóárasa 6,7%-kal nőtt, tehát nem tehát egy csökkenő dinamikájú GDP növekedéssel számolnak, éves átlagban biztos megvan a 6. De önöknek nem elég az a forrás, amit a GDP növekedésből, meg a 13%-os bevétel növekedésből lehet találni, hanem összességében 19%-os kiadás növekedést produkálnak, terveznek maguknak, ráadásul úgy, hogy a kamat kiadások jelentősen csökkentek, nominálisan is csökkentek az első negyed évben. Míg a második negyedévi bontást szeptember 30-án ismerjük meg a KSH-ból, de akkor is a kamatkiadások csökkentek. Úgy csökkentek a kamatkiadások, hogy megvan még a magas lakossági finanszírozási arány, ami értelemszerűen biztos, hogy jóval magasabb, mint a külföldiektől felvett adósság kamatai lennének. Csak hogy ezek a magyar lakossági kamatkiadások a magyar lakosság fogyasztását, megtakarítását, mindenféle egyebét itt belül, határokon belül bővítik alapvetően. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy Magyarország nagyon régóta a háztartások megtakarítási rátájába, Európa élvonalába van, a legutolsó idei év első negyed, legutolsó adat szerint, az idei év első negyedéves adata szerint megint elsők vagyunk ebbe a tekintetbe is. Mondanak még olyanokat, egy következő téma, remélem, ígérem, hogy ez már az utolsó témám lesz. Mondják azt, hogy Konga kassa. Hányszor hallottuk ezt miniszterelnök úrtól? Szerintem rengetegszer, nem néztem végig tételesen a jegyzőkönyveket, de a tegnapi napon is hallottuk ezt, hogy Konga kassa. Én meg azt mondom, hogy tele van a kincstár. Soha nem volt még Magyarországon akkora devizatartalék, mint amekkorával átadtuk a kincstárat önöknek. Soha nem volt még akkora aranytartalék Magyarországon, mint amekkorával átadtuk a devizatartalék részeként a kincstárat. A devizatartalék, ha 2010-ben nézzük, akkor 33,7 milliárd euró volt, nem is forintban mondom, hanem euróba, azért, hogy lehessen az infláció nélküli verzió, vagy sokkal kisebb inflációval számolt állapotokat is nézni. 2026 májusában a devizatartalékunk 61,1 milliárd euró volt, tehát 81%-os növekedést produkáltunk 15,5 év alatt a devizatartalék tekintetében, csak a devizatartalék tekintetében. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy normális módon tudunk fölvenni hiteleket, tudnak önök is fölvenni hiteleket, hisz a hitelminősítők nem fognak május, nem tudom, 10-valahányadikán vonalat húzni alapvetően. Az aranytartalékról remélem, hogy mindenki tudja, hogy 3,1 tonna volt a 90-es évek elejétől, 2010-ben is természetesen, és most 2026 májusában 110 tonna, tehát súlyában 35,5-szerese lett, mint amennyi nagyon hosszú időn keresztül volt. Még a Kádár rendszerben is, amikor még a 3,1 tonnánál magasabb volt, akkor sem volt 110 tonna, hát ilyen 20 körül volt maximum. Ha viszont azt nézzük, hogy ez egy jó befektetés volt-e, akkor azért szeretném mondani, hogy 29,1 milliárd forintot ért 2010-be, és 5292 milliárd forintot ért most májusban az aranytartalék. Ez azt jelenti, hogy 182-szörös volt az értéke. A nemzeti vagyon más egyéb elemei is csak növekedtek. Bármit állítanak, minden kimutatás szerint a nemzeti vagyon összes többi eleme is növekedett. A nem termelő vagyonelemek kulturális javaink is növekedtek. Gondoljanak arra, hogy a szeuzokink csak itthon vannak. Gondoljanak arra, hogy a Munkácsi trilógia mindhárom darabja itthon van nálunk Magyarországon. Ez ugyan nem fog kamatokat termelni a költségvetésbe, de a nemzeti vagyonnak része, és nem volt hozzá nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, hanem csak úgy simán Orbán kormányok ezeket a lépéseket megtették. Emellett van egy olyan hogy országleltár. Ezt az országleltárt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT tette föl, abszolút nyilvános internetes adat. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy teljes az országleltár, de legalább valamilyen szám már van ott, amivel el lehet kezdeni dolgozni. Ez az országleltár is, 2024-ig vannak nyilvános adatai, ez az országleltár is emelkedő vagyont mutat ki, méghozzá jelentősen nőtt az összesített vagyon reál értéke is, eszerint az adatbázis szerint. Aztán vannak igenis termelő, a költségvetésbe bevételt termelő, nem adókat, hanem egyéb más bevételeket termelő vagyonelemek, amik szintén ugyanígy bővültek. Például az állami vagyon, állami

0: Csak az MVM 200 milliárdot, a Budapest Airport 110 milliárdot fizetett be, de összességében ilyen 450 milliárd környéki bevételünk volt a tavalyi esztendőben. Erre szokták önök azt mondani, hogy konga kassa, rossz a költségvetés, elköltöttünk mindent. Hát forintálisan kimutatható már itt ezek a számok, amiket az előbb hozzászólásomban és a mostaniban elmondtam, is mutatják azt, hogy nem az idei első negyed évben néztünk a lehetőségeink, költöttük el az összes lehetőségünket, az államkasszát úgy adtuk át, ahogy, nem úgy, ahogy átvette a kormány annak idején 2010-ben, hanem ennek a sok-sok-sokszorosával. Működő országot adtunk át, jelen pillanatban az Európai Unió átlagánál nagyobb, még talán ma is, de hogy az első fél évben az volt ez biztos, a GDP növekedésünk, és egy ilyen növekedő GDP mellett kell azt megérnünk, hogy a legrosszabb, a dobogós, legrosszabbak között is dobogósok leszünk hiányadatba az idei esztendőbe, úgyhogy az eleje jó volt, és az államadósságunk meg olyan mértékűre nő, amilyen legutóbb 2012-ben volt. Úgyhogy remélem, hogy azért ezekkel a számokkal érdemes tisztába lenni akkor, amikor elolvassuk a preambulumát a törvénynek, ami szerintem nagyon egyoldalú. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsolja.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Tudják, hogy sok időt töltök itt önökkel, annak ellenére, hogy szeretnek minket sértegetni, személyeskedni, gúnyolódni, és aztán az elmúlt órák is jó részt azzal telnek, hogy önök gúnyolódnak, hogy soha nem találta semmiféle számot az elmúlt 16 évben az Orbán kormány éppen aktuális gazdasági vagy pénzügyminisztere. Én csak szeretném önöknek kívánni, hogy ez valóban a 2%-os növekedéssel a valóság költségvetése legyen. Azt, ami meglátjuk, hogy sikerül eltalálni, már az első 2/4 év adatait ismerve, az első 7, majdnem 8 hónap adatait ismerve sikerül eltalálni a 2%-os növekedést, hiszen a hazai elemzők például 1,5, illetve 1,7% közé prognosztizálják a GDP növekedést, az OECD, ha jól láttam, akkor 1,6%-on mond, az Európai Bizottságnak van egy 1,8-as előrejelzése, bár azt még májusban készítették. Szóval én szurkolok önöknek, hogy valóban a valóság költségvetése legyen, és bejöjjön ez a 2%, vagy még annál is több. Mert most én azért vagyok itt sűrű, mert elraktározom ezeket a pillanatokat, hogy milyen ábrázattal és milyen stílusban beszélnek az elmúlt 16 évről. És most szeretném megnézni, hogy fél év múlva, egy év múlva, 2 év múlva milyen ábrázattal és milyen stílusban beszélnek majd, hogyha már önök is letettek valamit az asztalra, mondjuk ez a 2%-ot ezt eltalálják. Vagy pedig lógó orral fognak itt ülni, mint akkor, amikor meghallják, hogy Tanács Zoltán kitalicskázta a pénzt a Kékbolygó Alapítványból, vagy amikor meghallják, hogy az iskolakezdési támogatás az rosszul célzott támogatás, és rosszul írták meg, vagy meghallják azt, hogy az áfa mentes gyógyszerekkel személyenként havonta 60 forintot lehet megtakarítani, mert láttunk már ilyet, mint hogyha itt le lennének forrázva, vagy hideg zuhany után ülnének itt az ülésteremben. Szóval én szurkolok, hogy bejön a 2%, de utána tudnak majd érdemben kritizálni bármit a múltból, hogyha önök már letettek valamit az asztalra. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most Pócs János következik, a Fidesz képviselője. Parancsolja.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyára önök, akik itt morgolódnak, amikor felszólalok, akkor nem érthetik. De vannak itt olyanok, akik már több mint 10 éve, vagy akár 16 éve jelen voltak a költségvetési tárgyalásnál, és azok egészen biztos, hogy nem értik, ahogy önök sem, hogy egy költségvetési tárgyalásnak, vitának miről kellene, hogy szóljon. Hát nem arról, amit önöknek nem tudom, hogy a presszkukac ír elő, vagy a mesterséges intelligencia, vagy csak egyszerűen a királynak akarnak megfelelni, amikor sértegetve, személyeskedve, csúfolódva, nevetve tárgyalják ezt a költségvetési vitát. Higgyék el, mindegy, hogy minek akarnak önök megfelelni, meg hogy fogalmazzák meg a mondani valójukat, milyen jókat vigyorogott a képviselő úr, azért a költségvetési tárgyalás mégiscsak arról szól, hogy az embereknek mennyi pénz marad a zsebükben.

0: Erről szól a költségvetési tárgyalás. És az elmúlt 16 évben mi mindent megtettünk, hogy az adócsökkentések, a béremelések, a nyugdíjemelések, a családtámogatások jegyében minél több pénz maradjon. Önök ígértek valamit, családi pótlék megduplázását, rendőrök, pedagógusoknak 25%-os béremelést, semmi nem lett belőle. Amit el tudtak érni, az kivételes, az, hogy Magyarország államadósága 2634 milliárd forintra emelkedett az önök kormányzása idején, júliusban az államháztartási hiány pedig 2010 óta a legmagasabb, és ebben nem lehet mutogatni. Elmennek a cégek, csökken az adóbevétel, bizonytalan Magyarországnak a gazdasági helyzete a Tisza kormányzás alatt. És tisztelt képviselőtársaim, mondhatnak önök bármit, a világpolitika már csak olyan, főleg a költségvetés tárgyalásánál, hogy aki a hatalom, azé a felelősség. Önök tudták, hogy mit vettek át, ígértek, illetve hazudtak valamit az embereknek, és most próbálják rettelni másra a felelősséget. És két dologra szeretnék csak még felkérni a figyelmüket. Képviselőtársaim, legalább a költségvetési vitánál tegyék már azt tisztában, hogy most hazahozták a 6000 milliárdot, vagy majd egyszer lehet, hogy valamikor haza fogják hozni. Mert amit most itt csinálnak, az pont olyan, mint amikor a részlegsofőr fel van háborodva, hogy miért nem az utastól veszik el a jogosítványt. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most V. Németh Zsolt következik, a Fidesz képviselőre. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Molnár János képviselőtársamnak a gondolataival szeretnék reagálni, aki azt mondta, az elmúlt 16 évben nem volt pénz sem a tervekre, a vízgazdálkodás területén sem a megvalósításra. Hát ez nem így van. Hiszen az elmúlt 16 évben megvalósult vízvisszatartásban például az Ősdráva program, a Civakva Debrecen vízpótlásának első üteme, a Mosoni Duna torkolati műtárgya, előkészítés alatt áll az Északnyírség vizet a tájba nevű programja, innen vettük az egész víz megtartási, víz visszatartási filozófiának a vezér gondolatát, a nevét is. A homokhátsági fejlesztésekre 5 projekt van előkészítve. Megjegyzem, hogy ezek közül 2 mindjárt a pénzügyminisztérium blokkolt, jelenleg is blokkolt, tehát önök akadályozzák egyébként a víz visszatartási programokat, például a bácskai területekre vonatkozólag, illetve a síkvidéki tározóknál, Tiszadens térségében egy síkvidéki tározónak a megépítését. A Civakva második üteme, a keleti főcsatorna, ezek mindösszesen 288 milliárd forintos fejlesztést jelentenek. És az már csak így van, hogy az egyik kormány előkészíti, a másik az pedig megvalósítja. Higgyék el, hogy április 12-e óta nem születtek vízügyi mérnökök. Ugyanazokkal dolgoznak önök is, amivel mi. És amelyet most találnának ki, az nem fog megvalósulni ebben a programozási időszakban. Ami nincsen benne a csőben, aminek nincsen legalább engedélyezési terve, az nem bír elkészülni egy vízügyi projekt esetén. Hozzáteszem, a vízi közműveknél 1000 milliárdos fejlesztést hajtottunk végre, 10 év alatt megdupláztuk a szennyvíz telepeknek a számát, 800 fölé emeltük, így a szennyvíz csatorna hálózatba bekötött lakások száma Magyarországon 83,5, a szomszédos Romániában kevesebb, mint 50%, Horvátországban meg kevesebb, mint 40. Ezek is az eredmények közé tartoznak. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Utolsó 2 perces hozzászólás Szűcs Gáboré, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Frakcióvezető asszony, depressziósak vagyunk, mert nevetünk. Nem tudtam, hogy a mosolygás az a depresszió jele, de ha igen, akkor őszintén sajnálom Velkei államtitkár urat, aki végig szokta röhögni az egész ülést, már amennyiben bent van, mert most ugye pár órája már nem látjuk. Mondjuk a depresszióját a tekintetben meg tudom érteni, valószínűleg én is depressziós lennék, ha a jelenlegi Tiszás külügyminisztérium egyik vezetője lennék. Ön azonban arról is beszélt, és ez a témában fontosabb, hogy a korábbi kormányok mire adták a pénzt. Bizonyítékok ugyanezekre az állításokra nagyon nincsenek, de ami sokkal fontosabb, és én inkább ezt kérném öntől, hogy arról beszéljen, hogy önök kiknek adják a pénzt. Még a Telex is megírta, hogy a kormányváltás óta szinte minden vasúti tendert az osztrák Svitelsky nyert meg. Még akkor is, amikor volt olcsóbb ajánlat, és az olcsóbb ajánlat ráadásul nem osztrák volt, hanem magyar. Na ez az igazán fontos kérdés. Érdekes azért ez, hogy... érdekes. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm. Érdekes azért, hogy rekord üzemanyagár, rekord államháztartási hiány, rekord áramadóság mellett önök még bevezetnek egy 300 milliárd forintos megszorító csomagot. Egyrészt kitől vonják el, és ami talán még fontosabb, kinek adják a pénzt? Kiknek adják a pénzt? Mert azt látjuk, hogy nem béremelésre fordítják, pedig ugyebár a kampány során megígérték többek között a miniszterelnök is, hogy fognak ebből kapni az oktatásban dolgozók, az igazságszolgáltatásban dolgozók, a rendőrök, és még sok mindenki. Attól félek, hogyha megtudják, mi az igazság, ők lesznek depressziósak.
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Úgy látom, nem. Az általános vitát ezennel lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, államtitkár asszonyt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 30 perces időkeret áll a rendelkezésére, amennyiben igen. Parancsolja.

0: Kártyája a helyén van, megnézné, legyen szíves. Köszönöm. Türelmet.
1: Köszönöm. Tessék. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. Egy pár konkrét dologra szeretnék visszajelezni, olyanokra, amik nem feltétlenül a minősítés szolgálták, vagy egyáltalán nem a tárgyhoz tartoztak, hanem kifejezetten a költségvetés módosításához. Az első az, amit a Gallai Gergely nemzetiségi szószóló vetett fel. Itt szeretném a képviselő urat arról tájékoztatni, illetve biztosítani, hogy a nemzetiségi önkormányzatok javára, illetve nekik előirányzott tervezett fejezeti összegek azok rendelkezésre fognak állni. Nem csökkennek, nem is nőnek, de az eredeti tervezett összegek azok rendelkezésre állnak. Nacsa Lőrinc képviselő úrnak szeretnék visszajelezni a kérdésére, miszerint a határon túli magyaroknak, illetve a nemzetpolitikai tevékenységek részére fenntartott előirányzat, valamint a non-profit társadalmi civil szervezetek előirányzata esetén kizárólag minisztériumi átnevezés történt. Tehát az a mondat, amit ön most itt említett, illetve felolvasott, az a korábbi költségvetésben is szerepelt, csak annyi történt, hogy a minisztériumi nevek kicserélődtek. Tehát kabinetiroda helyett miniszterelnökség került bele a költségvetés módosításába, tehát az nem egy újdonság, hogy átcsoportosítási lehetőség van, akár kommunikációs célokra. Itt azért hozzáteszem, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy az első negyed évben a kabinetiroda kommunikációs célokra igenis átcsoportosított valami rendelettel, amiről senki nem tudott, csak elrendelték. Akkor a harmadik, amit fontosnak tartok megemlíteni, ez Apáti képviselő úr, aki nagyon bőszen kérdezte, hogy ő erre mindenféleképpen szeretne választ kapni, de ő most nincs itt. Nem baj, akkor én elmondom ezt így önöknek, Novák előtt képviselő úrnak. Tehát a CO2, a szén-dioxid kvótáról kérdezett Apáti úr. Igen, jól tudja a számot, tehát 300 milliárd forintról van szó, viszont ez a 300 milliárd forint, ez nem az ezévi adóbevételeinknek a visszafizetése, ez egy 2023-ban az előző kormány által bevezetett adó, amit 23-ban, 24-ben, 25-ben beszedtek, és ezt kell most visszafizetnünk egy Európai Uniós kötelezettségszegési eljárás okán, és ez a 300 milliárd forint nem csak a beszedett adót, hanem annak kamatait is tartalmazza. És még annyit hozzátennék, hogy ez annyiból még inkább hátrányos országunk számára, meg a költségvetés számára, hogy ez 2026-ban be volt tervezve, tehát ezzel a betervezett bevétellel nyilván nem tudunk számolni, hogyha az előző három évet vissza kell fizetnünk. Akkor a következő kérdés az arra vonatkozott, hát önök ezt úgy nevezték, hogy 300 milliárd forintos megszorítás vagy elvonás, én ezt szeretném újfent kijavítani, hogy nem erről van szó. Itt egy 300 milliárd forintos megtakarításról van szó, ami abból fakad, hogy az elmúlt három hónapban 400 milliárd forintot tudott az összes tárca, az összes minisztérium a saját normál működésén megtakarítani. Hogyha három hónap alatt 400 milliárd forintnyi megtakarítást tudtunk realizálni, akkor teljesen reális elvárás az a tervben, hogy a következő négy hónapban 300 milliárd forint sikerülni fog. Hiszen azok a túlárazott szerződések vagy pazarlások, amiket az elmúlt X évben, mondhatjuk 16 évben az előző kormány vitt, azt mi az elmúlt pár hónapban nem folytatjuk, sőt, ezt folytatni fogjuk a következő X hónapban, ezt a megtakarítást, tehát teljesen normálisan elvárható elvárás a tárcáktól, hogy ez a 700 milliárd forint, ez össze fog jönni. Tehát ez nem megszorítás és nem elvonás, hanem a felelős gazdálkodásnak a folytatása. Itt a számokhoz visszatérve, bár Panyi Miklós képviselő... Ja, itt van, bocsánat, az előbb még ott. Akkor Panyi úrnak, illetve Szalai Piroskának szeretnék egy számsort elmondani, hogy tényleg rakjuk tisztába ezt az államadóság GDP arányos mutatóját. Tehát 2010-ben 80%-ról indultunk. Tényleg nagyon rossz volt a helyzet. 11-ben ez 80% volt szintén. Utána 78, 77, 76, 75, 74, 72, 68, és 2019-ben ez lecsökkent 65%-ra. 2020-ban, a Covid időszak idején ez felugrott 78%-ra, amit érthető módon tudjuk, hogy akkor gazdasági válság is övezte ezt a Covid korszakot. 21-ben ez 76% volt, tehát egy icipicit javult, 22-ben tovább javult 74-re, 23-ban 73,3, 24-ben 73,5, és 25-ben 74,6. Tehát az elmúlt 3 évben nem csökkenő tendenciát mutatott, hanem folyamatosan nőtt. És hogyha 25 év végén 74,6 volt, és 26 első negyed év végén 77,7, akkor azt mondhatjuk, hogy egy negyed év alatt 3%-ot nőtt az államadósság. És most ehhez hasonlítja azt, hogy mi év végére 77,5-öt tervezünk, ami egyébként az első negyedéves szint alatt van. Tehát én nem értem ezt a logikát, azt gondolom, hogy a tervezésünk teljesen jó, és megállja a helyét. Tehát amikor azt mondják, hogy be nem váltott ígéretek, és az eladósodás költségvetéséről van szó. Én ezt értem, hogy ezt minden egyes felszólalásban meg kellett ismételni. Én most csak azért ismétlem meg, hogy megmagyarázzam, hogy mennyire fals ez a gondolat és nonsens. Tehát be nem váltott ígéretek. Mi nem ígértünk semmit, nekünk vállalásaink voltak. Ezek vállalások voltak és nem ígéretek. És senki nem mondta, hogy az első 3 hónapban, vagy az első 4-5 hónapban minden vállalásunkat teljesíteni fogjuk. Mindig is azt mondtuk, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára. Azt senki nem gondol. Senki nem gondolta, még talán Kármán miniszterelnök, miniszter úr sem gondolta azt, hogy ennyire rossz költségvetést fogunk átvenni. Úgyhogy pont emiatt van az, hogy lépésről lépésre haladunk, és hónapról hónapra jelentünk be újabb és újabb szociális intézkedéseket, mert pont nem akarunk egy olyan felelőtlen gazdaságpolitikát elindítani, hogy most hirtelen mindenkinek mindent odaadunk, és akkor ténylegesen az államadósság meg a GDP arányos hiánycél teljesen elszáll. Tehát a vállalásainkat teljesíteni fogjuk, lépésről lépésre, és akkor fogjuk teljesíteni, amikor a kormány döntés megszületik, és az országgyűlés határoz róla. Mint ahogy ezt megtettük az iskolakezdési támogatás esetén, a tűzifa áfa csökkentés esetén, illetve a vényköteles gyógyszerek áfájának esetén. Tehát a többi lépést is meg fogjuk tenni, csak kérem, legyenek egy kicsit türelmesek, és nem mindig ezt vegyek a fejünkhöz, mert meg fogjuk tenni, vállaltuk, úgyhogy véghez fogjuk vinni ezeket a vállalásainkat. És az utolsó, amire szeretnék visszajelezni, itt elég sok szakpolitikai kérdés felmerült az oktatással, egészségüggyel, tudomány és innovációval, illetve a vízügyel és a vízügyi területtel folyamatosan, vagy kapcsolatban, bocsánat. Én azt gondolom, hogy ezeket a szakpolitikai kérdéseket, amik a költségvetéshez kapcsolódnak, ezt majd a részletes vitában, a bizottságokban szükséges lefolytatni, úgyhogy kérem, hogy ott ezeket a konstruktív, remélhetőleg konstruktív javaslatokat tegyék fel, és ott tárgyalják meg a bizottság tagjaival. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük, államtitkárasszony! Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig soron következik az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés Téper 571-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úrnak, a napi rendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Miniszter úr, öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. 156 évvel ezelőtt, 1870-ben Az országgyűlés döntött arról, hogy létrehozza a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, ami Budapest fejlesztésének talán legfontosabb intézménye volt, ami akkor még nem is volt ugye Budapest, de ahogy később, 50-60 évvel később visszaemlékeztek, gyakorlatilag mindenki úgy emlékezett, hogy Budapest de facto az FKT 1870-es létrejöttével született, még hogyha egyébként aztán közjogilag 1873-ban is történt ez meg egy kicsit később. És valójában, hogyha visszagondolunk ezekre az időkre, Budapestnek tényleg egy virágkorát élte meg ekkor egész Magyarország, és persze benne mindenki, aki itt lakott. Ekkor készült el rengeteg olyan közberuházás, amik mind a mai napig meghatározzák a város teljes látképét, a Nagykörút mai formájának létrehozása, az Andrássy út megépítése, az eklektikus budapesti városszövet létrehozása, a rakpartok rendezése és a Dunapartok rendezése, a Szabadsághíd, az Erzsébet híd és a Margit híd megépítése, a föld alatti létrejötte, egyáltalán a pesti szabályozásnak a létrejötte, tehát egy részletes szabályozási terv alapján zajlik a városfejlesztés egy átgondolt utcahálózattal, több méretekkel. Ez az a Budapest, ami miatt a turisták a világ minden részéről özönlenek ma ebbe a városba, és ez az a Budapest, amit szerintem az ország minden tájáról mindenki jól ismer és szeret, és ez az a történeti Budapest, amit minden nap megélünk. És persze valójában ez a ház, amiben ülünk, ez is ennek a nagy fejlesztésnek és Budapest növekedésének eredményeként jött létre, hiszen 1870-ben még nem itt fogadták el ezt a törvényt. Az országgyűlés, illetve a parlament épületének létrejötte is ennek a virágkornak az egyik eredménye, ahol most itt 156 évvel később vitatkozhatunk arról, hogy újra létrehozzuk ezt a testületet, és ismét törvényi rangra emeljük ezt a testületet, mai nevén már Fővárosi Közfejlesztések Tanácsaként. Arra tesz a kormány javaslatot ma ebben a törvényjavaslatban az országgyűlésnek, hogy újra hozzuk létre azt az együttműködési fórumot, ahol képes egymással a kormány és Budapest együttműködni abban, hogy Budapest, és nem csak Budapest, hanem a budapesti térség fejlesztése véghez vihető legyen. Ugye ennek a mai ülésnek a kezdetén miniszterelnök úr arról beszélt az expozéjában, hogy itt van az idő a magyar vidék fejlesztésére, és ennek érdekében jelentette be a Szent István program elindítását. Ez a törvényjavaslat pedig most inkább a fővárosra koncentrál és kiegészíti azokat az erőfeszítéseket, amik a vidékfejlesztés terén zajlanak a kormány részéről. Ugye alapvetően azt teremt erre lehetőséget, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával, amiről ugye beszéltem ma már itt a házban, az a lehetőség nyílik meg, hogy számos olyan fejlesztést, ami ezt a központi régiót érinti, nem csak önmagában Budapestet érinti, hanem azt a központi régiót, ahol azért Magyarország lakosságának, most attól függ, hol húzzuk meg ennek a határát, negyede vagy akár harmada él. Itt azokat az elmaradt kötött pályás és egyéb fejlesztéseket, amiket többek között az előző kormány sorban leállított, ezeket véghez tudjuk vinni, így el tudjuk kezdeni a hévek fejlesztését, az ahhoz kapcsolódó szükséges villamos fejlesztéseket, metróhosszabbításra kerülhessen sor több mint 10 év után újra a budapesti hálózaton, köztérfejlesztések valósulhassanak meg uniós forrásokból, akár a rakparton, akár más helyszíneken, újra zöldíteni tudjuk a Városligetet, és meg tudjuk szüntetni azokat az építési hálókkal körbekordonozott csonkokat, torzókat, amiket az elmúlt években a leköszönt kormányzat maga mögött hagyott. És persze számos olyan kérdés is van, ahol egyel nagyobb távlatban is kell gondolkodnunk arról, hogy miképpen tudjuk a budapesti rozsdövezeteket hasznosítani. Ezeknek egy jelentős része ugye állami körbe tartozik, mint például a Diákváros területe, amit ugye a korábbi kormány hirtelen eldobva a Diákváros addig egyébként hirdetett és tervezett az egész ország számára elérhető kollégiumváros elképzelését odadobott a kínaiaknak, hogy Fudan Egyetem fejlesztésére menjen inkább az a nagyon értékes terület, és miután az megbukott, azóta Ebek 30-adján ott áll az a terület, ez most a kekvák megszüntetésével visszakerült állami tulajdonba, és például ennek a tervnek a leporolását is szeretnénk elvégezni az FKT keretein belül, ahogy azt a munkát is, hogy Rákos rendező fejlesztésének adjunk egy löketet, ugye most ezekben az órákban is zajlik az a bontási munka, ami a Rákos rendezői romok eltakarításáról szól, de a fejlesztésnek is következnie kell ezután, és több más ilyen terület is található Budapesten, Józsefvárosi pályaudvar, amiről szól is ez az előterjesztés is ilyen, amit ugye szintén a választások előtt egyszer csak megpróbáltak az MTK-nak odaadni, a Sorsok házát, ami mégiscsak a holokauszt borzalmairól megemlékezni hivatott múzeum, azt egyszerűen adották egy futballklubnak egészen abszurd módon. Ennek a korrekciójára is javaslatot tesz ez a törvényjavaslat. Tehát amellett, hogy létrejön az FKT, amelyet logikáját tekintve az 1870-es 10-es törvénycikk logikáján hoznánk vissza. Tehát itt abszolút azt az előképet, ami a Budapest történetéből előttünk van, ezt idéznénk meg. Ilyen szempontból a miniszterelnök és a főpolgármester vezetné ezt a testületet. Természetesen, ahogy ez korábban is volt, a miniszterek helyettesíthetik e körben a miniszterelnököt, de alapvetően a kormány tagjaiból állna a kormányzati oldala ennek a testületnek. Míg a fővárosi közgyűlés tagjaiból, a fővárosi közgyűlés által erre megválasztott kerületi polgármesterekből és a főpolgármesterből állna a másik oldala ennek a testületnek paritásos alapon, és ez a testület döntene azokban a fontos kérdésekben, amelyek Budapest fejlesztésében a kormány és a főváros, illetve Budapest együttműködését érintik. A törvényjavaslat egyet tovább megy, mint korábban az FKT, vagy legalábbis az újkori, korábbi FKT ment, hiszen azt a jogintézményt is törvényi szintre emeli, hogy a főváros és a kormány létrehozhasson egy olyan 50-50%-os tulajdonrésszel működő közös fejlesztő szervezetet, amivel olyan kiemelt beruházásokat tud megvalósítani, ahol az állam és a főváros közös érdeke merül föl. Ma is vannak ilyenek, vannak olyanok, amik ilyen-olyanokból állami körbe maradtak, vagy tartoznak, vannak olyanok, amik fővárosi körbe vannak, de valójában állami infrastruktúrát is fejlesztenek. Ezeket szeretnénk egy sorba és egy irányítási rendbe rendezni ebben a törvényjavaslatban. Tehát azt gondolom, hogy egy jelentős előrelépést tud ez hozni, és azért is kell ezt megtennünk, mert egyrészt a mindennapok vitái nyilván itt vannak előttünk, a főváros finanszírozási helyzete, amiről nyilván szintén kell az FKT-ban tárgyalnunk, de muszáj Budapest fejlesztését egy-egyel távlatosabb módon is megközelítenünk, és a hazahozott uniós forrásoknak, a lakhatási programjainknak is köszönhetően ezekről megfelelő távlatban közösen gondolkodnunk. Én azt gondolom, hogy erre már csak azért is szükség van, mert Budapest fejlesztése, ahogy 1870-ben sem Budapest ügye volt önmagában, hanem az egész országé, ez most sincs másképp. 1870-ben, ha most én nem hoztam ilyet, de nem fogok felolvasni hosszan parlamenti vitákból, a 19. századból ezt így ezen a késői órán ettől mindenkit megkímélnék, de ha megnézzük a korabeli vitákat, ezek a viták akkor is előjöttek, és akkor teljesen világos volt az, hogy a kiegyezés után néhány évvel azért az ország közös ügye Budapest fejlesztése, mert valójában Budapest kiépítése, Budapest nagyvárosiassodása, az valójában a Bécssel szembeni magyar önrendelkezés szimbóluma és gazdasági fejlődésének záloga volt, és ezért volt egy teljesen világos cél ez. Ma is azért az a helyzet, még ha nem is olyan kontextusban, mint akkor, hiszen a monarchia már csak egy távoli emlék, de mégiscsak az a helyzet, hogy Budapest nagyvárosként, amikor munkahelyekért, kutatásfejlesztési központok létrehozásáért, egyetem mi hallgatókért verseny, ez akkor bizony versenyben van Bécssel, versenyben van Prágával, versenyben van Varsóval, bizonyos szempontból versenyben van még Londonnal is, hiszen amikor az ország bármely tájáról tovább tanulási lehetőséget keresnek fiatalok, tudjuk jól, hogy ma már azért Európa minden táján néznek lehetőségeket, összevetik, hogy hova milyen lehetőséget tudnak tovább menni, és az, hogy Budapesten milyenek mondjuk a kollégiumi férőhelyek elérhetősége, milyenek a lakhatási lehetőségek, mennyi zöld felület van, ehhez bizony mindez hozzájárul. Ugyanez igaz az agglomeráció és Budapest relációjában is. Az, hogy Budapesten a rozsdavezetekben vannak-e megfizethető lakások, vagy kizárólag minden egyes zöld domboldal szép lassan beépítve agglomeráció szétterülés útján tudja csak fogadni Budapest azt az érdeklődést, ami az ország minden tájáról a fővárosi gazdasági továbbtanulási lehetőségek iránt van, az bizony eldönti azt, hogy milyen városfejlesztést követtünk. Mert a helyzet az, hogy erről ki mit gondol, nyilván az ország minden tájáról vannak itt képviselők, erről nyilván önmagában lehetne nagyon hosszú vitát folytatni, de a helyzet mégiscsak az, hogy ha visszanézzük az elmúlt 15-20 évet, de csak az elmúlt néhány évet is, Magyarországnak egyetlen igazán növekvő, demográfiai szempontból igazán növekvő térsége van, az a budapesti agglomeráció. És nyilvánvalóan ez nem önmagában a budapesti agglomeráció egyes településeinek szól, nem Sziget-Szent Miklósnak, Gyömrőnek, Vecsésnek, Dunakeszinek vagy Budakeszinek szól, bár nyilván van ilyen is, ezt nem zárom ki, hanem alapvetően a központi régió munkahelyeinek, gazdasági erejének, továbbtanulási lehetőségeinek, szolgáltatásainak szól. És mint ilyen, ez aztán az egész ország gazdaságának erősödéséhez és felvirágoztatásához hozzájárul, hogyha Budapesten képesek vagyunk arra, hogy nagyobb gazdasági értéket teremtsünk elő. Tehát éppen ezért az, hogy például mennyire hozzáférhető egy fiatalnak az, hogy Budapesten egy jobb munkahelyet találjon, vagy tovább tanuljon, azt a lakhatási lehetőségek, a város infrastruktúrája is rengeteg minden meghatározott. Tehát nekünk ezért kell országos és kormányzati szempontból is gondolkodnunk abban, hogy miképpen tudjuk fejleszteni a fővárost és régióját, és ez nem önmagában egy budapesti kérdés, hanem egy országos kérdés, és akkor még nem is beszéltem a turizmusról, ahol nyilvánvalóan tudják pontosan, hogy a Magyarországra érkező külföldi turisták által ebben az országban töltött vendégészakáknak több mint a 3/4, a pénzköltésben pedig több mint 90%-a Budapesten csapódik le. Tehát az, hogy Budapest infrastruktúrája milyen, hogy Budapest milyen arcát mutatja, hogy például pont azok az infrastruktúra elemek, amiket a turisták leginkább használnak, kulturális intézmények, a turizmus különböző célterületei milyenek, azok országos gazdasági szempontok, hiszen valójában mind a GDP-ben, mind az ország gazdasági versenyképességében a turizmus egy fontos szerepet játszik, és itt nyilván, ha úgy tetszik, exportként, külföldről érkező bevételként egész pontosan a külföldi beutazó turizmus jelenik meg, ami jelentős részben Budapestet érinti. Tehát nekünk emiatt kell törvényi szinten külön is foglalkoznunk ezzel, arról nem is beszélve, hogy az önkormányzati rendszer és a fővárosnak nyilván eltér minden más magyar városétól a kétszintű önkormányzatiság miatt, ami persze sok lehetőséget is terem, de azért meg is bonyolít dolgokat, tehát nyilvánvalóan ezért is fontos az, hogy legyen egy olyan testület, ahol a kerületi, a fővárosi és az országos szempontok egyszerre megjelennek, és bízom benne, hogy abban a folyamatban, ami elindul most többek között az önkormányzati rendszer és a megyék átgondolásával, többek között az alaptörvény felülvizsgálatával, ez lehetőséget fog arra teremteni, hogy új együttműködési fórumokat teremtsünk a budapesti agglomeráció és a főváros között is, mert bántóan hiányzik a magyar önkormányzati rendszerből olyan együttműködési forma. Most nem mennék ennél konkrétabban bele, mert ennek még a pontos részleteit nyilván ki kell dolgozni és le kell egyeztetni az érintettekkel, ahol a főváros és agglomerációja a legkritikusabb településrendezési, településfejlesztési, közlekedéspolitikai, lakhatási kérdésekben együtt tud egymással működni. Az FKT létrehozás, hogyha úgy tetszik, az csak egy első lépés ilyen szempontból. A törvényjavaslat számos más kérdést is érint, ezeket rövidebben érintem, hiszen ezek inkább technikai jellegű, bár nyilván egyes részleteiben vitákat kiváltó, vagy esetleg arra alkalmas javaslatok. Az egyik ilyen, hogy korrigáljuk azt a korábbi kormány által hozott döntést, ami egyes kiemelt közterületeket törvényi erővel, bármiféle egyeztetés nélkül elvett a fővárosi önkormányzattól, és azokat aztán odaadta az 5. kerületi önkormányzatnak, nyilván csak a véletlen műve volt. Ilyenek között megtaláljuk például a Lánchíd Pesti hídfőjét, vagy éppen az odavezető József Attila utcát, tehát nem éppen olyan közterületeket, amik kis jelentőségűek Budapest látképe szempontjából. És ha megnézzük mondjuk az előbb, vagy itt példaként hozott Széchenyi István teret és a József Attila utcát, nem azt látjuk, hogy a kerületenek jó gazdája volt, hiszen semmi nem történt az elmúlt években ezzel a közterülettel. Tehát itt is szeretnénk ezt visszakorrigálni, és a fővárosnak ezt a területet, illetve más akkoriban elvett közterületeket visszaadni. Szintén része a törvényjavaslatnak egy ilyen választások előtti trükknek a korrigálása, amikor is a korábbi kormány javaslatára a korábbi országgyűlés úgy döntött, hogy megbontja azt az egyébként Tarlós István korábbi főpolgármester által kiharcolt rendszert, hogy minden Dunapart a főváros működtetésében van. Tehát ahol a Dunával közterület érintkezik, az fővárosi éppen azért, hogy a rakpartoknak és Dunapartoknak egy egységes budapesti kezelése legyen. Szerintem ez egy helyes döntés volt 13 évvel ezelőtt, amikor az országgyűlés ezt meghozta, és ezt úgy módosították, hogy bár a döntés megszületett a választások előtt, csak június 30-án lépett hatályba az, hogy egyes egyébként fideszes vezetésű kerületeknek visszaadtak területeket, például a teljes hárosi laktanya kérdését. Ezt már korrigálni a parlament megalakulását követő pár napban nem lehetett, de most javaslatot teszünk arra, hogy korrigáljuk ezt, és továbbra is egységes fenntartásban legyenek a budapesti Dunapartok, ami nem zárja ki azt, hogy a kerületekkel együttműködésben legyen fejlesztés ezeken a területeken, de nyilván itt ráadásul egy kiemelten értékes dunaparti ingatlanról és fokozottan védett természetvédelmi területek mellett található ingatlanról beszélünk, tehát ennek nyilván megvan a maga jelentősége. Javaslatot tesz ez a törvényjavaslat arra is, hogy a planetárium kerüljön vissza állami működtetésbe. Ezt a TIT-nek adta át a korábbi országgyűlés, már sok ciklussal ezelőtt, nem is csak az előző ciklusban, és valójában látjuk azt, hogy azzal, hogy ott korábbi lelkes vezetők nincsenek már köztünk, az a fajta dedikált odafigyelés nincs meg, ami korábban megvolt, és az épület állapota pedig egyre romlott, valójában egy teljesen gazdátlan létesítménye vált a planetárium, ami az ország legismertebb ilyen létesítménye, és azt gondolom, nagyon sokan várják azt, hogy ezt újra meg tudjuk nyitni. Arra tesz javaslatot ez a törvényjavaslat az országgyűlésnek, hogy a korábban a törvény erejénél fogva odarendelt vagyonkezelési jogot vegyük vissza, és adjuk az állami fenntartású országos közgyűjteményként működő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, mert egyébként a magyar űrtörténet gyűjtőmúzeuma, tehát ezeknek a tárgyai ott vannak. Tanácsminiszter úrral és a tárcájával szorosan működünk együtt, hogy itt azt a fajta űrkutatással összefüggő kortárs tudást és előzményeket is be tudjuk mutatni, és a planetáriumot újra tudjuk indítani. Nyilvánvalóan az a kiállítás, ami lineárisan létrejött, az egy időszaki kiállításként jött létre, ami a Hunorhoz kapcsolódóan egy űr technológiai és az űr kutatásról szóló kiállítás volt, ennek is szeretnénk értékeit tartósá tenni, és ilyen módon a planetárium térségében tovább működtetni, és reményeink szerint a Közlekedési Múzeum ugye innen nem messze néhány sarokra Népliget túloldalán kapná meg a végleges elhelyezését, tehát itt egy szoros szinergia tud létrejönni a planetárium újranyitásával, aminek több üteme van, nyilván kell nagyobb beruházást is végezni, de azt reméljük, voltunk ilyen bejárásokon, hogy talán rövidebb távon is tudunk valami olyan kisebb beruházást tenni, amivel beláthatóbb időn belül ez az intézmény újra megnyitható a látogatók előtt. Tartalmaz ez a törvényjavaslat a Városligettel kapcsolatos jogszabályok módosítását is, annak vonatkozásában, hogy a kormány arról döntött, hogy a Városligetben körbekordonozott, de évek óta torzóként ott felejtett, ott hagyott területeknek az újbóli közforgalom előtti megnyitását és visszazöldítését elvégezzük. Itt a vissza az valójában egy szintén a 19. századig visszavezető visszazöldítést jelent, hiszen ezeken a területeken aztán az elmúlt évszázadban épületek álltak. Ezeknek gyakorlatilag vannak olyan területek, ahol 1896 óta van, ahol a háború után, de mégis csak a Városligetnek egy olyan beépítése történt meg az elmúlt évszázadban, amit aztán tovább fokozott a Városliget program néhány új épülete. Azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy ez, még hogyha vannak is nagyon sikeres intézmények a Városligetben, mint a Magyar Zeneháza, nem véletlen az, hogy az elmúlt években ez a munka megállt, és az előző kormány sem ment ebben tovább, és a Nemzeti Galériát a Pecsa helyén, ami azért tényleg eluralta volna a Városligetet és egy túlzott igénybevételét tette volna meg a területnek, ezt már nem hajtotta végre. Éppen ezért az a három terület, ami a Dózsa-György út mentén, a volt közlekedési múzeum telkén, illetve a volt Petőfi csarnok telkén félbehagyott munkaterületekként, torzóként ott áll, ezeknek a parknak, parki funkcióknak való visszaadásáról döntött a kormány. Ezt a munkát elkezdtük, mivel a Városliget ZRT alapvetően kulturális funkciókat, például a zeneháza működtetését látja el, a fejlesztési feladatokat pedig a mi tárcánk végzi. Ezért technikai javaslatokat tesz a törvényjavaslat arra, hogy ennek a feladatmegosztása hogyan alakuljon. Szintén kiterjed, ahogy az előbb is mondtam, a javaslat arra, hogy a Józsefvárosi pályaudvarnak a még nem MTK tulajdonba adott területeit visszavegyük köztulajdonba. Azt gondoljuk, hogy ennek a rozsdövezetnek ott a térség fejlesztésében jelentős szerepe lehetne, és azon fogunk dolgozni, hagy fogalmazok így, hogy a további MTK-nak kijátszott területeket is visszaszerezzük köztulajdonba. Szintén a törvényjavaslat része a budai vár kapcsán a feladatmegosztásnak a rendezése, itt egy őrült rombolást hajtott végre Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter az elmúlt egy-másfél évben, hogy azt a fejlesztő csapatot, aki lehet szeretni, nem szeretni, kritizálni, most ezt az építészeti vitát nem biztos, hogy kinyitnám, ha van igényre, akkor persze szívesen, de mégiscsak elkötelezetten dolgozott a budai vár fejlesztését, gyakorlatilag mindenkit kirúgtak, és leállt a budai vár fejlesztésével kapcsolatos szakmai munka, aminek látjuk az eredményét. Szeretnénk azt, hogy helyreálljon ennek az intézményi rendje, és legyen gazdája a budai vár fejlesztésének. Itt nyilván vannak folyamatban lévő nagy beruházások, amiket függetlenül attól, hogy most éppen miképpen ítéljük meg azt, hogy szabad-e műemlékeket újonnan visszaépíteni, vagy sem, ezeket be kell fejezni. Ilyen a József főhercegi palota, ilyen a Honvéd főparancsnokság volt épülete, és ilyen a budavári palotának a már elkezdett alszárnyának a felújítása. Ennek helyre kell állítanunk az intézményi hátterét, mert ma ez nincs meg. Gyakorlatilag a korábbi létszámnak a 3%-a sem dolgozik ezen, a két évvel ezelőtti létszámnak a 3%-a sem dolgozik ezen, ezért ezek a beruházások fokozatosan leálltak még a választások előtt. Tehát itt ennek a korrekciójára, intézményi korrekciójára tesz javaslatot ez a javaslat, ez a törvényjavaslat, illetve arra, hogy az Alkotmánybíróság ne költözzön a József főhercegi palota épületébe, hanem kulturális célokra hasznosítsuk a vár üres épületeit. Itt ugye az a helyzet, hogy számos épület épül úgy, van kivitelezés alatt, hogy valójában a funkcióját nem tudjuk, hogy mik költöznének ebbe be. Ennek egy részletes munkáját elindította a minisztériumunk, hogy megtaláljuk azt a várban működő kulturális intézményekkel, a kulturális szénával közösen, hogyan tudjuk a legjobban hasznosítani ezeket. Vannak épületek, amiknek első perctől fogva bizonytalan, hogy mire használják őket, és így épülnek, ami ugye most a projektnek abban a szakaszában, ahol már a belső építészeti munkák is jönnek, kezd egyre nagyobb problémát okozni, nem lehet tudni, hogy valójában milyen funkció fog beleköltözni. Ugye van, ahova beköltöztették volna a hadtörténeti múzeumot, csak azért, mert az előző honvédelmi miniszter kizavarta őket a régi otthonukból, de most oda visszamehetnek. lehetnek, akkor mi lesz ott. Van, ahol volt egy különböző kiállítási elképzelés, amit így áthúztak, de nem lehet tudni, hogy mi kerülne a palotába helyette, vagy az előző kormány erről nem hozott már döntést. Tehát gyakorlatilag funkció nélkül zajlik az építkezés jelenleg is. Ezeket korrigálnunk kell, de ehhez az intézményrendszert rendbe kell hoznunk, erre tesz javaslatot ez a törvényjavaslat. És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk rendbe tenni, ez már egy picit más téma, de hát nagy minisztérium és sokrétű törvényjavaslat, az útdíszedés rendszerét, hiszen itt egy dinamikusan növekvő állami kiadás jelentkezett, egyre drágábban működik az útdíszedési rendszer, és az utolsó két évben elképesztő ügyletek mentek végbe, ahol a magyar állam véleményünk szerint jelentősen túlárazottan megvásárolta a korábbi olyan cégeket, amik ezt működtették. Ráadásul ezek között találunk olyan ügyleteket, ahol Balázsi Gyula magántőke alapjától úgy vásárolták meg ezeket a cégeket, hogy ők maguk két évvel korábban vették meg ezt egy másik, korábban évtizedekig működtető vállalkozástól, és hogy nem jelentős túlárazással, sok-sok milliárd forinttal túlárazva történt ez meg, csak hogy értsük, itt azt jelenti, hogy több mint 65 milliárd forintért vásárolták meg ezeket a cégeket az utolsó pillanatban. Úgyhogy közben egy 13 éves útdíjrendszer működik, mert két alkalommal sikerült megrendelni az útdíjrendszer megújítását, és ebből egyszer sem sikerült megcsinálni. Ezért van két félkész működésképtelen szoftver a magyar útdíjszerésben, és egy 13 évvel ezelőttivel működtetjük az útdíj informatikát, évente egyre drágábban, most már több mint 40 milliárd forintért évente. Tehát itt is kell egy teljes intézményi újragondolást tennünk ahhoz, hogy ezt a rendszert új alapokra tudjuk helyezni, erre is javaslatot tesz a törvényjavaslatunk. Tehát sok témát érint ez, azért is kezdtem az FKT-val, mert talán a legnagyobb hatású, és reméljük azt, hogy Budapest fejlesztésében olyan eredményeket elérő, hogy itt majd ebben a házban 156 év múlva is még megidézett eredményeket elérő intézményi átalakítás az FKT újbóli létrehozása lesz. Ezért is ezzel kezdtem és zárnám is az előterjesztői kiegészítésemet. Kérem az országgyűlést, hogy támogassa majd ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. 15-15 perces időkeretben megadom a szót Perticsné Kácsor Andrájának, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Az elmúlt években, az elmúlt másfél évtizedben a főváros és a kormány viszonya jelentősen és visszafordíthatatlanul megromlott. A fővárost érintő fejlesztések során az állam lépésről lépésre zárta ki a fővárost a saját sorsának irányításából. Az előttünk fekvő törvénytervezet szakít az elmúlt évek hagyományaival. Szakít azzal a káros gyakorlattal, ahol a kormány főváros ellentét jegyében a kormányzat ráerőlteti az akaratát a fővárosra. A törvénymódosítási javaslat számos területen előrelépést hoz az állam és Budapest kapcsolatának kiegyensúlyozására. A Tisza frakció minden témakörben kiemelten fontosnak tartja a szakmai és társadalmi párbeszédet. Természetesen ez a főváros állam viszonyában sem lehet másképp. Budapest Magyarország fővárosa, kulturális és gazdasági központja. A város kiegyensúlyozott fejlődése mind a fővárosiak, mind a teljes hazai lakosság érdeke. Kiemelt cél kell legyen az egyes hatáskörök megfelelő dedikálása, legyen az állami vagy fővárosi feladat. Fontos, hogy minden fél érdeke, célja és gondolata oda tudjon kerülni a tárgyalóasztalra. Az egyéni érdekekkel szemben pedig fontos a koherens településfejlesztés megvalósulása is. A törvénymódosítás több ponton is visszafordítja a korábbi káros gyakorlatokat, illetve további fejlesztéseknek ágyaz meg. Mik is ezek, mely terek, épületek sorsát rendezzük most? Néhány évvel ezelőtt attól volt hangos a sajtó, hogy a NER gazdasági érdekeinek kiszolgálása céljából az állam belvárosi tereket vett el a fővárostól, hogy a fideszes vezetésű 5. kerületi önkormányzat vagyonkezelésébe adja azokat. Jelen tervezet a főváros vagyonkezelésébe adja vissza ezeket a tereket az állami tulajdon fenntartása mellett. Matematika, fizika szakos, gimnazista múltamra tekintettel számomra nagyon fontos és szívemhez közel álló fejlesztés a planetárium fejlesztése, amit ez a törvénymódosítás megalapoz. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe helyezi ez a törvényjavaslat az épületet. Így az elhanyagolt épület végre újra a magyar tudományos ismeretterjesztés egyik zászlós hajójává válhat. A korábban elvett 22. kerületi dunaparti ingatlanokat pedig visszaadja a főváros vagyonkezelésébe a javaslat, így a fejlesztések koherensebben, egységesebben valósulhatnak meg a jövőben. A sokat szenvedett Városliget sorsában is fontos előrelépés valósul meg. Nem lehet cél a további beépítettség növelése, hiszen a Városliget a főváros egyik legjelentősebb zöld felülete, a város tüdeje. A kulturális és történelmi emlékek megőrzése mellett kiemelten fontos a zöld felületek megóvása és fejlesztése. Fontos újdonság, hogy az állami tulajdon megőrzése mellett szétválasztásra kerülnek az üzemeltetői és az építetői feladatkörök. Ezen kívül a vár szempontjából fontos változás, hogy a Palota negyed építetői feladatait mostantól a beruházásért felelős miniszter jelöli ki. Ezt azért fontos rendezni, ezt az intézményi viszonyt, illetve az intézményi viszonyokat, hogy a projektek megfelelő lezárása végre megtörténhessen. Ezen kívül fontos törvénymódosítási javaslat alapján nem költözik az Alkotmánybíróság a Budai Várba, a József Főhercegi Palotába. A kormány kiemelt célja továbbá megállítani az állami vagyon további kiszervezését. A Brühl Alfréd ház magyar zsidó örökség parkját így nem adja át az állam. A tulajdonjogok továbbra is állami kézben maradnak. Ezen kívül van még egy nagyon fontos elem az előttünk fekvő javaslatban, ez pedig a közfejlesztések tanácsának újjáélesztése, ahol a kormány és a főváros együttműködésének kötelezettsége gyakorlatilag törvényi erőre emelkedik. Mit is jelent ez a gyakorlatban? A kormány és a főváros által felállt testületben azonos létszámban vesznek részt a szereplők. Azonos mértékben rendelkeznek szavazati joggal, kötelező találkozniuk, egyeztetniük szükséges. Közösen kell kidolgozniuk a munkatervet, közösen javasolhatnak egyes beruházásokat kiemelt beruházásoknak. Azaz a felek egyenrangúak, konszenzusra kell törekedjenek. Egyformán jelenik meg a fővárosi és az állami érdek. Képviselve az ország teljes lakosságát és a helyieket egyaránt, ahogy az Magyarország fővárosához méltó. Ahogy április 12-én rendszerváltás volt Magyarországon, jelen tervezet rendszerváltást jelent a kormány és Budapest kapcsolatában is. Szemléletváltás, melyet megtestesít a párbeszéd, az egymás érdekeinek szem előtt tartása, tiszteletben tartása is. A Tisza frakció nevében mindezek tükrében kérem az országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Szent Királyi Alexandrának, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslatról a címe alapján akár azt is gondolhattuk volna, hogy néhány budapesti ingatlanról, néhány fejlesztési kérdésről, esetleg néhány technikai módosításról fogunk beszélni. Ehhez képest, hogyha megnézzük ezt a javaslatot, akkor látjuk, hogy van itt minden, a Vörösmarty tértől a Hárosig, a Városligettől a Planetáriumig, a Budai Palota negyedtől a közúti közlekedés szabályozásáig. Nagyon sok egymástól meglehetősen különböző ügy került egyetlen törvénycsomagba. Éppen ezért először szeretném azzal kezdeni, hogy világossá szeretném tenni a mi álláspontunkat. Mi mindent, ami Budapestet fejleszti, azt támogatni fogunk. Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely a fővárosnak jó. Szükség van Budapesten fejlesztésre, szükség van a fővárosi közlekedés fejlesztésére, a zöld felületek megóvására, akár a kulturális intézményeink megújításáról beszélünk, vagy akár arról, hogy a kormány és Budapest vezetése képes legyen együttműködni egymással. Budapest ugyanis nem lehet a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés politikai csatatere. Láttuk sajnos erre az elmúlt években a példát, és láttuk 2010 és 2019 között arra is az ellenpéldát, amikor az elmúlt néhány évvel ellentétben a főváros és a kormány egymás kezét fogva tudta fejleszteni a fővárost. Budapest nem csak a fővárosi önkormányzatból áll, ez is egy nagyon fontos szempont. Budapest 23 kerület és még ennél is több közösség igazából. Helyi közösségek, önkormányzatok, kerületi intézmények, amelyek saját vagyonnal, saját feladatokkal és nagyon fontos, saját demokratikus felhatalmazással, történettel, hagyományokkal és szokásokkal élik a mindennapjukat ebben a sokszínű fővárosban, ahol a történelmi belvárostól a modern üzleti negyedeken át az erdős hegyvidékig, de a már-már falusias, családi házas övezetekig mindennek meg kell férnie egymás mellett. És Budapest pont ettől olyan nagyszerű város, amilyen. A TISZA programjában olvashatjuk, hogy világosan elválasztjuk a fővárosi és a kerületi hatásköröket, és megszüntetjük azokat az átfedéseket és bizonytalanságokat, amelyek ma lassítják a döntéseket és rontják a szolgáltatások minőségét, idézett vége. Nos, tisztelt képviselőtársaim, feltehetjük a kérdést, hogy miként szolgálja ez utóbbi vállalást, ez a mostani törvényjavaslat. Amikor Budapest fejlesztéséről beszélünk, akkor a kerületek önrendelkezését nem lehet egész egyszerűen félretenni. Sőt, én azt gondolom éppen ellenkezőleg, ahol a kerület jól végzi a feladatát, ott szerintünk nem kellene elvenni tőle a lehetőséget, hanem hagyni kellene a kerületet dolgozni. Tisztelt ház, kezdjük a belvárossal. Itt képviselőasszony beszélt szakmai társadalmi párbeszédről jó hosszan. Hát nem tudom, hogy mennyiben valósult meg az érintett kerületekkel ez a bizonyos párbeszéd, azokkal a polgármesterekkel, akik képviselik éppen demokratikus felhatalmazás útján az ott élőket. Mert én beszéltem például Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester úrral is, aki egy Facebook bejegyzésből tudta meg, hogy ezek a területek elkerülnek a kerületétől. Utólagos egyeztetés aztán már lehet, hogy történt, de azt gondolom, hogy ez az ott élő választók és egyébként a demokrácia lenézése és lesajnálása is, hogyha ezt egy Facebook posztból kell valakinek megtudnia, bár tudom, hogy mostanában ez egyre nagyobb divat. Mi történik itt? A Vörösmarty tér, a Podmaniszki tér, a Széchenyi István tér, a József Attila utca és az Erzsébet tér esetében úgy rendelkezik a javaslat, hogy a kerületi vagyonkezelés megszűnik, és ezek a területek a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek 99 évre. A kérdés egyszerű. Mégis miért? És nem elég azt mondani, hogy a városfejlesztési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. Rá is érdemes mutatni arra, ami jelenleg nem működik, mert hogy miniszter úr beszélt arról például, hogy a József Attila utca felújítása nem valósult meg, de gondolom, hogy miniszter úr is tudja, hogy a kerületek már egy fejlesztési terve készen van erre az utcára, és nyilván nem véletlenül nem beszélt miniszter úr például a Podmaniszki térről vagy a Vörösmarty térről, aminek a fejlesztését az 5. kerület nagyon szépen megtette, azok után, hogy a főváros évekig gyakorlatilag semmit nem kezdett ezzel a területtel, még amikor a gazdája volt. Most éppen az a helyzet alakul ki, hogy ezeknek a területeknek az üzemeltetésében az elmúlt években volt már egy világosan kialakult rendszer. A közterület felügyeleti feladatok jelentős részét már 2014 óta, a terek tisztán tartását pedig 2019 óta a kerület látta el. Az érintett területek pedig szervesen kapcsolódnak a körülöttük lévő 5. kerületi utcákhoz, és minden irányból kerületi területeken keresztül közelíthetőek meg. És itt álljunk is meg egy pillanatra, gondoljunk csak bele, hogy majd hogy fog ez kinézni a gyakorlatban. Ha a Vörösmarty tér a fővároshoz kerül, attól még az 5. kerület veszi körbe ezt a teret, tehát mondjuk, hogy egy nagyon apró példát mondjak, a riksákra teljesen más szabályok fognak vonatkozni a Vörösmarty téren, mint hogyha elhagyják a teret. Vagy a vendéglátó egységek, amelyek mondjuk egy sarkon találhatóak, terasszal rendelkezőek, azok majd a terasz egyik felét az egyik használóhoz, a másik felét majd a másik használóhoz, vagy üzemeltetőhöz, vagyonkezelőhöz kell, hogy benyújtsák, amikor köztelet használati engedélyekkel kell majd szembesüljenek. Ezek nyilván apróságok, de azt gondolom, hogy érthető belőle, hogy mi egy ilyen javaslatnak a visszássága. Most éppen ezt a korábban már kialakult világos rendszert készülnek éppen összekeverni. És ne felejtkezzünk meg arról, hogy nem csak elvi kérdésről beszélünk. 22. augusztusa előtt a fővárosnak komoly bevétele származott a terek hasznosításából, de ahogy már mondtam, valami keveset költött azoknak a fenntartására. Egy adatot ismerünk, 2021-ben 20 millió forintot költött a fővárosi önkormányzat ezekre a terekre. Az 5. kerületi önkormányzat ezzel szemben a Vörösmarty és a Podmaniszki teret felújította, közel nettó 3,7 milliárd forint értékben. És ahogy már mondtam, a József Attila utca felújítását a kerületi önkormányzat megterveztette. Ráadásul a mostani törvényjavaslat alapján az érintett közfeladatokkal összefüggő kerületi szerződések egy része 90 napos határidővel kártalanítás nélkül felmondható, miközben a kerület által végrehajtott értéknövelő beruházások után sem keletkezik automatikus megtérítési kötelezettség. És ez viszont már kérdéseket vet föl, mi történik azzal az önkormányzattal, amely milliárdokat fordított mondjuk egy közterület fejlesztésére, mi történik a működő szerződésekkel, mi indokolja, hogy egyébként jól működő és a korábbihoz jobban, korábbinál jobban működő rendszert most megváltoztassunk. Én azt gondolom, hogy mi azt az elvet tartjuk szem előtt, hogy a jó gazdát nem meg kell büntetni, hanem meg kell becsülni. És hogyha egy kerület rendben tart egy területet, fejleszti, működteti, és a bevételeket visszaforgatja annak a fenntartásába, akkor a törvényhozás feladata nem az, hogy ezt a rendszert megfelelő indok nélkül szétszedje. Az már csak habatortán, hogy tényleg mindezt a kerülettel való egyeztetés nélkül jelentették be. De egyébként ha itt van ugyanez a háros kapcsán, és én Karsai polgármester úrral is beszéltem, szintén ugyanez történt ennek a területnek az esetében is, és keresem a szememmel Kulcsár képviselő urat, aki ugye képviselőként akár hozzá is szólhatna ez a témához. Én úgy tudom, hogy kapott is levelet például polgármester úrtól, de úgy látom, hogy nincsen itt a mai napon velünk. A javaslat szerint a Háros út 1/3 szám alatti volt laktanya és a kapcsolódó Dunapart ingatlanok ismét a fővárosi önkormányzat kezelésébe kerülnek. A 22. kerületnek egy nagyon rövid ideig úgy nézett ki, hogy pár hónapig az az álma meg tud valósulni, hogy a rekreációs fejlesztéseket, amellyel az ott élők számára hozzáférhetőbbé tette volna a Dunapartot, esetleg el tudta volna kezdeni, kidolgozni, és aztán megvalósíthatta volna. Én örülök annak, hogy miniszter úr azt mondja, hogy ez az új javaslat nem zárja ki a kerületekkel való közös gondolkodás lehetőségét, csak kérdezem azt, hogy ez mennyire jó indítás egy ilyen kooperáció kapcsán, hogy az adott kerület polgármestere az ott élő választókat képviselő polgármesterrel nem történik kapcsolatfelvétel egy ilyen döntés előtt, utólag már igen, amikor már ott van egy ilyen törvényjavaslat az asztalon, de ő sem abból tudta volna meg, hogy megkeresték volna ezzel kapcsolatban. Mi nem azt mondjuk, hogy ne történjen ezekkel a területekkel semmi, de arra viszont szükség van, hogy előbb az érintett kerületi polgármesterek és ott lakók tudjanak arról véleményt formálni, hogy mégis mi lesz ezeknek a területeknek a sorsa. Aztán beszéljünk még egy picit a Városligetről is, mert hogy ez a javaslat erről is szól. Mi támogatjuk a Városliget megújítását. Itt képviselő asszony azt mondta, hogy sokat szenvedett a Városliget. Hát én is azt gondolom, hogy sokat szenvedett a Városliget a korábbi években, amikor nagyon sokan makacsan ellenezték azt, hogy egy fantasztikus világszínvonalú, és egyébként a zöld szempontokat messze menőkig figyelembe vevő, tényleg világszínvonalú, kulturális és urbanisztikai újítás valósuljon meg a Városligetben. Mióta ez megvalósult, nem csak budapestiek, nem csak magyarok, hanem a világ pontjáról nagyon-nagyon sokan csodájára járnak ennek a fantasztikus fejlesztésnek, és nagyon remélem, hogy a Liget projekt az folytatódhat. A törvény rögzíteni azt, hogy az állam Budapesttel és Zuglóval egyeztetve hajtja végre a fejlesztéseket. Ez szerintem is fontos, hogy őket bevonják, de azt szeretnénk világosan látni, hogy mit jelent majd a gyakorlatban ez a bizonyos egyeztetés. Mi történik, milyen jogosultságot jelent, mi történik akkor, ha a főváros vagy Zugló egy adott kérdésben más állásponton van. Aztán térjünk rá a fővárosi közfejlesztések tanácsára. Magát az elvet támogatjuk olyannyira, miniszter úr is utalt rá, hogy nem új gondolatról van szó, mert nem csak a régi történelmi hagyományára gondolok itt, hanem arra, hogy éppen a Fidesz-KDNP kormány hívta életre 2018-ban ezt a műfajt. Egy 2 milliós nagyvárosnak és annak az agglomerációjának a fejlesztése nem képzelhető el úgy, hogy a kormány és a főváros vezetése csak sajtótájékoztatókon üzenget egymásnak. Kell egy asztal, amihez mind a két fél le tud ülni, kell egy intézményesített fórum. Az viszont szerintem nagyon fontos, hogy ez a képviselet, ez hogyan történik meg. Utaltam arra már, hogy a kerületek szempontjait azért ne söpörjük le az asztalról. Budapestnek 23 kerülete van és 33 tagú fővárosi közgyűlése, ezért nem mindegy, hogy hogyan kerülnek kiválasztásra a fővárosi oldal képviselői, és milyen szerepet kapnak a kerületek, és hogyan biztosítható, hogy egy konkrét beruházás esetén az érintett kerület véleménye valóban eljusson a döntéshozókhoz. Mi támogatjuk a fővárosi közfejlesztések tanácsát, de azt gondolom, hogy akkor lesz értelme, hogyha nem annak lesz ez a fórum az eszköze, hogy a kormány, vagy akár egy illetékes miniszter gyámság alá vegye a fővárosi fejlesztések ügyét, egyben a fővárosi közgyűlést is, hanem valódi együttműködési fórum lesz.

0: kerekvárosi pályaudvarai részének sorsával és még az Alkotmánybíróság székhelyére vonatkozó rendelkezést is érinti. Éppen ez mutatja ennek a törvényjavaslatnak az egyik alapvető problémáját. Nagyon sok egymástól különböző kérdést próbál egyszerre rendezni, és miközben ezek között vannak olyan célok, amelyeket támogatunk, vannak olyan döntések is, amelyekhez lényegesen több indoklás, egyeztetés és garancia szükséges ahhoz, hogy arról véleményt tudjunk akár mi, akár az emberek formálni, én azt gondolom. Még egyszer nagyon röviden, mi szeretjük a fővárost, minden olyan döntést támogatni fogunk, amely jobbá teszi ezt a várost, támogatjuk Budapest fejlesztését, azt is támogatjuk, hogy a kormány és a főváros működjön együtt. Ha a Városliget minőségi fejlesztése következik ebből a törvényjavaslatból, akkor az is üdvös, ahogy a planetárium újjászületése, és azt gondolom, hogy minden budapesti és minden magyar embernek egy kedves fejlesztési terv. És azt is támogatjuk, hogy legyen intézményes fórum a kormány és Budapest közötti együttműködésre. Ugyanakkor Budapest érdeke nem áll szemben, és nem is állhat szemben a kerületek érdekével. Budapest csak akkor lehet erős, hogyha a kerületei is erősek. Ezért azt nem támogatjuk, hogy a működő kerületi rendszereket megfelelő indok nélkül megbontsák. Ahogy az sem, hogy egy önkormányzat által milliárdokból fejlesztett területnek a vagyonkezelését úgy változtassák meg, hogy közben nem rendezik megfelelően a kerület érdekeit. Ahogy azt sem támogatjuk, hogy kerületi jelentőségű ingatlanok jövőjéről a helyi közösségek nélkül döntsenek, és nem támogatjuk azt a szemléletet, amely szerint minden budapesti ügyet automatikusan központosítani kell. Ha Budapestnek jó egy fejlesztés, akkor ott minket is ott tudhatnak a támogatók között, ha együttműködésre van szükség, akkor abban partnerek leszünk. De azt a kérdést, hogy a végére továbbra is föl kell tegyem, hogy egy jól működő kerületi önkormányzattól miért akarnak elvenni feladatot, vagyont vagy döntési lehetőséget, ebben az esetben meg fogjuk kérdezni, valóban miért van erre szükség. A jógazdát nem megbüntetni kell azért, mert jól gazdálkodik, a jógazdát meg kell becsülni, Budapestet pedig nem a kerületek ellenében, hanem velük együtt kell és érdemes fejleszteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, képviselőasszony. Megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Előttünk fekvő törvényjavaslat csomag egyfelől törvényi szintre kívánja emelni a korábban is létező fővárosi közfejlesztések tanácsát. Miniszter úr számtalan akarom elmondta, hogy ő hozza itt létre a közfejlesztések tanácsát, de hát ugye ez egy létező dolog, amit most törvényi szintre emelünk. Szerintem ez egy támogatható dolog, és ezt támogatni érdemes, hiszen a kormány és Budapest fejlesztéspolitikai egyeztető fórumaként korábban, és aztán 2018-ban újra létrehozott testület a jövőben 10 tagból állna, 5 főt a kormány, 5 főt pedig a főváros delegál, elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester. Nem teljesen világos, hogyha a megyei önkormányzatok megszűnnek, akkor a fővárosi önkormányzatnak mi a sorsa, az is megszűnik-e, ezt majd miniszter úr lehet, hogy megvilágítja nekünk, de hogyha nem szűnik meg, akkor helyes, hogy lesz fővárosi közfejlesztések tanácsa, helyes, hogy folytatják ezt a párbeszédet a fővárossal, helyes, hogyha van a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés között egy aktív, egyeztető fórum, főleg akkor, hogyha érdemi egyeztetés történik. A fővárosi közfejlesztések tanácsának a törvénymódosítás szerint legalább negyed évente üléseznie kell. Én kívánom miniszter, hogy ez ne protokoll események legyenek, hanem érdemi a fővárosiak életét, közlekedését, mindennapjait, megélhetését és a turizmust is segítő döntések szülessenek ezeken a tanácsüléseken. Az egyeztetés rögzítő eleme a törvényjavaslatnak szerintem, mint mondtam, pozitív fejlemény, ugyanakkor az egyeztetést nem minden esetben tartja fontosnak az előterjesztő, ugyanis a javaslat többi eleme csupa vagy budapesti vagyonkezelői jogviszony módosítás, melyekről viszont, ezzel vádolt minket miniszter úr, visszadobnám a labdát, nem történt egyeztetés az illetékes önkormányzatokkal és vagyonkezelőkkel. Miniszter úr talán jogosan vetette a szemünkre az előző ilyen módosításnál, például az 5. kerületi köztereknél az egyeztetés hiányát, mint ahogy most sem az 5. kerettel, sem a belvárosi emberekkel miniszter úr sem egyeztetett. Így tehát az egyeztetés hiányát akkor visszadobom miniszter úr térfelére, hiszen az 5. kerületiek erről nem mondtak véleményt. A törvényjavaslat alapján a városligeti beruházások a Városliget ingatlanfejlesztő ZRT helyett teljes mértékben közvetlenül miniszter úrhoz és a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Továbbá a budai Palota negyedet érintő beruházások is közvetlenül a közlekedési és beruházási minisztérium.

0: alá kerülnek, a miniszter úr gyűjti a hatásköröket, és a Budapest 5. kerület Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér, József Attila utca, Erzsébet tér közterület ingatlanok 2026. október 1-től 99 évre az 5. kerület önkormányzata helyett a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnének. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, ez utóbbi intézkedés hatékonysága szerintem erősen kétséges, és az eljárás sem tükrözi ezt az egyeztetési szemléletet. Ugyanis ez a vagyonkezelő váltásról szóló javaslat, az 5. kerületi emberek, a belvárosiak megkérdezése részvétele velük való mindenfajta egyeztetés nélkül került az országgyűlés elé. És egy átlagos budapesti polgárnak, vagy egy ide látogató turistának nem kellene, hogy bármi hétköznapi szemmel érzékeltő különbséget jelentsen, hogy egy frekventált helyen lévő közterület a főváros, vagy egy kerület vagyonkezelésében van. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a kérdéses közterületek 2022 óta Belváros-Lipótváros vagyonkezelésében vannak, és már azt megelőzően, miniszter úr is jól emlékszik, 2014 óta a kerületi önkormányzat látja el a közterületfelügyeleti feladatokat, valamint 2019 óta már a terek tisztán tartását is a főváros helyett. Tehát már a vagyonkezelésbe adás előtt 10 évvel foglalkozott ezekkel a közterületekkel az 5. kerület, és 19 óta már a tisztán tartását is az 5. kerület látja el. A főváros ezekre a közterületekre, miniszter úr, nem fordított fejlesztési, fenntartási forrásokat. Az 5. kerület viszont, és ezt miniszter úr expozéjából valahogy kimaradt, a Vörösmarty teret és a Podmanicki teret 2019-ben saját beruházásban, amikor még nem volt vagyonkezelésben náluk, teljesen felújított, és azóta is folyamatosan gondozza. A kérdéses közterületek történetének ismeretében nekem nem tűnik megalapozottnak, indokoltnak, hatékonyság növelőnek az a lépés, hogy a törvényjavaslat elvegye attól, aki gondozza, aki tisztán tartja, aki felügyeli és aki felújította, és átadja a fővárosi önkormányzatnak. És főképp úgy érthetetlen ez a döntés, és erre várnék miniszter úrtól egy választ, hogy a közelmúltban a fővárosi önkormányzat saját maga hozott arról döntést, hogy az 5. kerületi önkormányzat üzemeltetésébe visszaadja a szabadságteret és az egyetemteret is, ezt a főváros hozta meg ezt a döntést, tekintve, hogy már azokat sem bírja anyagilag fenntartani. Ha főváros főpolgármester úr állandóan panaszkodik, ugye ismerjük ő ilyen panaszkodós fajta, mindig elmondja, hogy csőd van, sőt, odaad az 5. kerületnek két teret, az egyetemteret és a szabadságteret üzemeltetésben, hiszen nincs rá forrása, akkor hogy lesz a most tőle elvett közterületekre elég forrása a fővárosnak, az 5. kerettől most elvendő területekre, hogy lesz elegendő forrása a fővárosnak, tisztelt miniszter úr? A törvényjavaslat rendelkezik még arról is, hogy 2026. október 1-től a Budapesti Planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vagyonkezelő jogának egyidejű megszűnése mellett. Itt szeretnék világos lenni. Szerintem óriási hiányosság és hiba, hogy a planetárium nem üzemel 2016-17 óta. A planetárium ez egy óriási kincs, ez egy óriási érték, azt fejleszteni és működtetni érdemes. Az, hogy ez pont a közlekedési minisztériumnak kell-e, miniszter úr kedvenc múzeumának, azt nem tudjuk. Meglátjuk, ezt a jövő fogja eldönteni, hogy ez egy jó döntése. Ugyanakkor itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, amely szintén egy talán 180 évre visszavezethető nagy magyar tudományos múlttal rendelkező fontos elnökökkel és a tudományos életben jelentős szerepet betöltő elnökökkel rendelkező testület, például a planetárium ingóságainak nem vagyonkezelője, hanem tulajdonosa. Itt ezt majd rendezni kell, miniszter úr, itt meg tudom, hogy az állam meg fogja vásárolni ezeket az ingóságokat, hiszen az ingatlan, ott vagyonkezelési jog van, a planetárium maga a 23 méteres kupola, de például azok a vetítőgépek, meg az ott lévő ingóságok, amelyek a planetárium szórakoztató és ismeretterjesztő és tudományos tevékenységét végzik, azok az ingóságok, azok a TIT tulajdonában vannak, erről nem rendelkezik egyértelműen a törvényjavaslat, hogy ezeket hogy kívánja az állam és milyen forrásból megvásárolni. Még egyszer mondom azt, hogyha száros határidőn belül a planetáriumot újra lehet nyitni, én azt látom, hogy három út van itt a kormány előtt, és mind a háromban azt gondolom, hogy lehet partnerséget kialakítani, és mi is ebben támogathatóak tudunk lenni. Az egyik forgatókönyv az, hogy viszonylag kevés pénzből a beázások, a különböző elmúlt időszakban felhalmozódott problémákat kezelik, és a jelenlegi formájában újra nyit a planetárium. Ez a legkisebb költségigényű terv. a B, hogy egy közepes mértékű felújításon esik át, ez egy közepes, és C, hogy a teljes Népliget megújítás egy óriási forrás, sok 10 milliárdos forrás keretében az egész épület, a 23 méteres nagy kupola, a modern vetítőgépek és minden más megújul. Ez egy jóval nagyobb forrás, mondom, a Népliget környezetének rendbetételével együtt ez egy több 10 milliárdos forrás. Én azt gondolom, hogy el kell indulnia a kisebbtől a nagyobb fele, az a lényeg, hogy minél hamarabb működjön a planetárium, és utána reméljük a múzeum majd jó gazdája lesz, és utána a további fejlesztésekre meg kell találni a szükséges költségvetési forrásokat. Úgyhogy így, főleg, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt időszakban így döntött, ő maga nem tudja vállalni különböző ötödikkeleti terek üzemeltetését, így azt gondolom, hogy a törvényjavaslat ezen pontjai azok különösen kérdésesek és talán nem is megalapozottak, ugyanakkor a fővárosi közfejlesztések tanácsa és a planetárium iránya az azt gondolom, hogy a részünkről támogatható, és miniszter úrtól elnézést fogok kérni, mert engem fél órája várnak egy rendezvényen, úgyhogy meg fogom hallgatni a válaszát mindenképpen a rendezvény után még éjszaka, de el fogok távozni majd az ülésteremből. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Szabad Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben, és képviselő úr jelezte, hogy a pulpitusról kívánja elmondani a felszólalását. Öné a szó, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja, hogy Budapest a világ egyik legszebb fővárosa. Az én személyes véleményem pedig az, hogy számomra a legszebb, de érdekes módon ennek ellenére az elmúlt 36 évben nem valósult meg az egész Budapestet érintő átfogó fejlesztési program. A főváros a köztisztasággal és a közbiztonsággal egyaránt hadilábon áll, infrastruktúra hálózata szinte teljes körű fejlesztésre szorul, az úthálózata elhanyagolt, a közlekedés szervezés nem hatékony, sőt, kirekesztő, az autósok üldözésére épül. És ezt bármelyik budapesti autóstól, ha megkérdeznénk, akkor valószínűleg ezt meg is erősíteni. A törvényjavaslat Budapest legértékesebb közterületeinek a vagyonkezelését rendezi át, ahogy már a felszólalásokból hallhattuk is, az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca 2026. október 1-től 99 évre ingyenesen a főváros vagyonkezelésébe kerülne. Az ingatlanok továbbra is az állami tulajdonban maradnának, bízunk benne, hogy ez így is lesz. Ezek a közterületek 2022-ben kerültek ki a főváros tulajdonából, akkor az állam ingyenesen megszerezte őket, majd az 5. kerület vagyonkezelésébe adta. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint turisztikai, közlekedésfejlesztési és városüzemeltetési szempontból is előnyös, ha egy kézben vannak ezek a közterületek. Ugyanakkor hiányoljuk a törvényjavaslat mögül az egységes fejlesztési koncepciót. Emellett fennáll a lehetősége annak, hogy lényegében csak gazdasági és politikai hatalom átcsoportosítása kerül sor. A fideszes 5. kerülettől a balliberális fővároshoz kerülnek Budapest turisztikailag legfontosabb és legnagyobb hasznot termelő közterületei. Mi történik, vagy mi történhet tulajdonképpen? A régi klientúrát egyszerűen egy új váltja fel, és például a Vörösmarty téri karácsonyi vásár ettől még ugyanúgy megfizethetetlen maradhat egy átlagos magyar család számára. Természetesen decemberben majd megtapasztaljuk a valóságot e tekintetben. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat nem ad választ a legfontosabb kérdésre. Ki fogja ténylegesen hasznosítani ezeket a területeket, azaz végül kinél jelenik meg majd a profit? Továbbá nem látjuk tisztán a fennálló vagyonkezelői és hasznosítási szerződések megszüntetésének pénzügyi következményeit. Ha az 5. kerület vagyonkezelői joga törvény erejénél fogva megszűnik, attól még a korábban megkötött magánjogi szerződésekből eredő igények nem feltétlenül tűnnek majd el. Felmondási költségek, kártalanítási és kártérítési követelések, elmaradt haszon címén előterjesztett igények, sőt akár hosszadalmas perek is következhetnek. Ezek végső soron az állammal, vagyis a magyar adófizetőkkel szemben jelentkeznek majd. Természetesen majd erre is figyelni kell, és követjük is majd az eseményeket. Nem értünk egyet azzal sem, hogy a vagyonkezelést 3-4 generációra jogi garanciák nélkül ruházzák át. Fontos lenne előre szabályozni azt is, hogy kinek milyen jogai és kötelezettségei lesznek, illetve hogy egy komolyabb felújítást vagy fejlesztést ki fog majd finanszírozni. Aggályokat vett fel a Városliget jövőjének újrarendezése is. A javaslat ezt új fejlesztési koncepciók lehetőségével indokolja, de azok tartalmáról, pénzügyi hátteréről, a várható kedvezményezettjeiről nem ad megfelelő tájékoztatást. Miniszter úrtól szívesen hallanánk ezzel kapcsolatban részleteket. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint a planetárium ügye sokkal több kellene legyen egy épület vagy intézmény felújításánál. A régóta rendezetlen planetárium turisztikai attrakcióként, oktatási intézményként vagy egyfajta tudományos központként egyaránt működhetne. Ezért az új vagyonkezelő a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak nem csak a régi épület újranyitásáról kellene gondoskodnia, hanem arról is, hogy a planetáriumot Budapest egyik új családi és oktatási attrakciójaként működtesse. A törvényjavaslat újraélesztené az Orbán kormány által kiüresített fővárosi közfejlesztések tanácsát, amivel egyetértünk. Budapest akkora súllyal bír, hogy elengedhetetlennek tartjuk magas szintű együttműködést a kormány és a főváros között. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy előre tisztázni kellene az együttműködés részletes szabályait és feltételeit. Egyetértünk azzal, hogy az Útdíjszolgáltatási Gazdasági Társaság ezt a tevékenységet különálló szervezeti egység útján végezze, ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom már évek óta követeli az autópályadíjak csökkentését, és a tranzitforgalom miatt kialakuló dugók után a megfizetett díjak visszatérítését a magyar adófizetők számára. A magyar napi díj nem csak az osztrákoknál, hanem a szlovákiai vagy a csehországi díjaknál is magasabb. Kifogásoljuk azt is, hogy éves maticák nem 12 hónapra, hanem naptári évre szólnak, ami szintén az autósok lehúzásáról szól. Képzeljük el azt az esetet, hogyha egy család vagy egy vállalkozás úgy dönt, hogy most a naptári év végéig, szeptembertől szeretne igénybe venni folyamatosan az autópályát, akkor annyiba fog kerülni nekik, a nem még többe, mint hogyha vásárolnának egy éves maticát, akkor viszont meg ugyanúgy elveszítik, mert naptár év végén befejeződik ennek a jogosultsága, viszont következő év szeptemberéig használhatná. Ezt nagyon komolyan át kellene gondolni. A TISZA programja szerint a magyar útdíjrendszer ma nem a versenyképességet szolgálja, hanem rejtett adóként terheli a gazdaságot. Ezzel tökéletesen egyetértek. Ez is például egy olyan intézkedés lehetne, ami segíteni a magyar állampolgárokat. Álláspontunk szerint például az M0-ás autópálya teljesen ingyenessé tétele, viszont abban tudna nagy segítséget adni, hogy a forgalmat elvigye a városból. Álláspontunk szerint azonban az útdíj mellett a parkolási díj se legyen rejtett adó, ha már rejtett adóról is beszélünk. Nem értünk egyet azzal, hogy július 1-ével megtörtént a digitális átállás a budapesti közterületi parkolásban, már csak applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet kifizetni a várakozási díjat, amivel teljesen felszámolták vagy felszámolják a készpénzes parkolási lehetőséget Budapesten. A fővárosi közgyűlés korábbi döntése értelmében mintegy 3300 parkoló automatát szereltek le az utcákról, ezzel egy időben jelentősen megemelkedtek a zónadíjak is. Szeretném megjegyezni, hogy a parkolási díjak, ha valóban a forgalom szabályozási szerep is része lenne a parkolási díjaknak, akkor nem lenne baj az, vagy miért baj az, hogy az automaták működtetése által keletkezett költség, az mondjuk csökkenteni bizonyos érdekkörök vagy akárkiknek a profitját, mert ugye azzal számolnak, hogy veszteséges egy automata működtetése, de hogyha egy olyan célt is szolgálna a parkolási díj, hogy szabályozzuk a forgalmat vagy a parkolási körülményeket, akkor nem a profitra kellene orientálódni, hanem abban, hogy ez tudjon működni, és így lehetővé téve az, hogy készpénzzel is tudjanak továbbra is parkolási díjat fizetni Budapesten. Összességében a törvényjavaslatnak vannak támogatható pontjai, ugyanakkor a jelenlegi formájában nem biztosít kellő átláthatóságot, nem tárja fel megfelelően a szerződéses és költségvetési kockázatokat, és nem zárja ki az új klientúra építését. Tehát túl sok a kérdés, ami ebben a törvény módosításban, ebben a törvényjavaslatban felmerül, és aggodalomra ad okot, hogy egyelőre nem biztos, hogy kapunk mindenre választ, de bízunk benne, hogy azért mégiscsak, miniszter úr, ezekre a kérdésekre, vagy a felmerült kérdésekre választ fog nekünk adni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Koncz Áronnak, a Tisza képviselőjének, parancsolja.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ha megengedik, egy személyes dologgal kezdem. Én ilyen emlékezetes születésnapi ajándékot még sohasem kaptam, mint 8 nappal ezelőtt. Augusztus 31-én van ugyanis a születésnapom. Ez gyermekkoromban és később már a gyermekeim korában ehhez a másnapi óvoda vagy iskolakezdés izgalma párosult elsősorban. Mostantól viszont biztos, hogy mindig eszembe fog jutni az is, hogy 2026-ban ezen a napon szűnt meg az összes nem felsőoktatási kekva, és került vissza a köztulajdonába országszerte több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon. Csak az én választókerületemben 3 kiemelten értékes ingatlan, a Millenáris, az Opni és a Klebersberg kastély. Több 10 milliárd forint érték lett újra a közösségünké. És ez még nem minden. Ugyancsak augusztus 31-én teljesült az összes mérföldkő ahhoz, hogy hazánk megkapja az RRF és kohéziós források 100%-át, azaz 16 milliárd eurót, 5500-6000 milliárd forintot. Nem rossz születésnap, mondhatnánk. Ezúton köszönöm is mindenkinek, aki részt vett ebben a munkának, minden miniszternek, államtitkárnak, és az államigazgatás minden dolgozójának. Külön köszönet önnek, miniszter úr, a projekt összefogásában végzett emberfeletti munkájáért. De szupermérföldkőnek érzem ezt a napot a Tisza törvényhozás és kormányzás történetében is. Én úgy érzem, hogy az első fázis lezárult, alig több mint 100 nap alatt új közjogi környezetet teremtettünk az országban. A roham tempó után most talán utazó sebességre válthatunk. Bölcs és jól kiérlelt, megfondolt döntéseket hozhatunk arról, hogy milyen fejlesztésekre fordítsuk forrásainkat, például a most hazahozott EU-s forrásokat is. Mindennél fontosabb, hogy ezeket a forrásokat ne herdáljuk el. Ne lojalitási és pártpolitikai alapon, urambátyám rendszerben helyezzük ki. Legyen párbeszéd, vitassuk meg, és jussunk konszenzusra arról, hogy mire van a legnagyobb szüksége a hazánknak a fejlődéshez. Az ilyen jellegű bölcs párbeszéd első intézményesült formájának tekintem én a jelen törvénytervezettel létrehozni szándékozott fővárosi közfejlesztések tanácsát. És ráadásul ezt is augusztus 31-én jelentette be, miniszter úr. A lehető legnagyobb mértékben üdvözlöm ezt a kezdeményezést. A magam szerény eszközével április 12-e óta az egyik kezdeményezője és szószólója vagyok annak, hogy Budapest és az állam működjön együtt. Ihletett történelmi pillanatot látok én is arra, hogy az állam és Budapest, a kormány és a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatok viszonya alapjaiban megváltozzon. Ne ellenségei, hanem partnerei legyünk egymásnak, az ország fővárosa és ezzel az ország fejlődése érdekében. Ezzel az együttműködéssel, ahogy miniszter úr is utalt rá, Budapest új virágkora jöhet el. Azért is nagyon fontos, hogy jól és hatékonyan működjön ez a tanács, mert példát mutatunk vele. Példaként szolgálhat más, pártpolitika feletti együttműködésre, az árkok betemetésére is. Jogi tanulmányaimból azért úgy emlékszem, hogy ugyan egy ilyen szervezet működésének szabályozásához több szokott kelleni egy paragrafusnál és 9 bekezdésnél, de bízom a majdani 10 tag bölcsességében, hogy az ügyrend és a munkaterv megalkotásával egy valóban működő és döntésképes tanácsot hoznak majd létre. Nem babra megy ugyanis a játék. Ha feláll ez a tanács, olyan dolgokról dönthetünk közösen, mint további metró, villamos, hév, troli fejlesztések, megfizethető lakhatási és kollégiumi férőhelyépítési programok, a rákos rendező fejlesztési terület hasznosítása, és közös nevezőre juthatunk a rövid távú lakás kiadás szabályozásáról is, figyelembe véve a lakhatás és a turizmus szempontjait is. És még hosszan sorolhatnám. Az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága turisztikai albizottságának Budapestért felelős tagjaként és az elmúlt 10 évben a budapesti turizmusban dolgozó vállalkozóként pedig egyenesen újongok az FKT létrehozása miatt. Meggyőződésem, hogy a tanács működésének egyik legfontosabb stratégiai területe a budapesti turizmus fejlesztése kell legyen. A turizmus stratégiai nemzetgazdasági ágazat 13%-kal járul hozzá hazánk GDP-jéhez. Ennek több mint a felét, közel 60%-át a budapesti turizmus állítja elő. És óriási további fejlődési és növekedési potenciál rejlik benne. A fejlődés gátja pedig legtöbbször a széttagolt, több szereplős érdekeltségi és döntési hatáskör az állam, a főváros és a kerületek között. Csodákat tudunk tenni, ha a kormány és a főváros együttműködik. Egyszerre kell azonban figyelemmel lennünk az itt lakók és a turizmus érdekeire. Budapest ugyanis egy oszthatatlan ökoszisztéma, ami egyszerre lakóhely és az ide látogatók úti célja is. A magam részéről bízom benne, hogy a tanács első néhány évében napirendre kerülhetnek olyan lehetséges turisztikai fejlesztések Budapesten, amelyekhez közös gondolkozásra van szükség. Például, ahogy elhangzott, a fővárossal és Zuglóval közösen gondolkodhatunk a Városliget, a Hősök tere megújításáról és a város szövetébe való még intenzívebb bevonásáról. Évek, évtizedek óta érthetetlenül befejezetlen attrakciók megnyitása kerülhet szóba, mint például a 100%-ban több mint 10 éve elkészült Ráczfürdő és hotel. Az egyik legfontosabb turisztikai vonzerőnk, a budapesti fürdők átfogó fejlesztéséről születhetnek újra tervek, az itt lakók és az ide látogatók örömére. És közösen gondolhatjuk át Budapest top attrakciójának számító budai Várnegyed és a Citadella közlekedését. A turista és városnéző buszok behajtási és parkolási rendszerét. Visszatérhetünk a Citadella sikló esetleges megépítésére vonatkozó tervekhez. Fejleszthetjük és összehangolhatjuk a budavári sikló működését. Létrehozhatjuk a Városliget, Andrássy út, József Attila utca, Lánchíd, Budai vár turisztikai tengelyt. Terveket készíthetünk a rakpartok szabályozására, újra gondolhatjuk a város és a Duna kapcsolatát. A városnéző és szállodahajó kikötőinek hosszú távú rendezéséről pedig közös álláspontot alakíthatunk ki. De átgondolhatjuk közösen a Budapest kártya, a Budapest infopontok, a városnéző hopon-hopov buszok rendszerét, megújulhat, új életre kelhet a Népliget és benne a planetárium, és a közlekedési múzeummal kiegészülve egy új európai szintű turisztikai attrakció jöhet létre. De terveket készíthetünk a Margit-sziget és a Hajógyári-sziget, Budapest és a turizmus vérkeringésébe történő intenzívebb bevonására. Közösen gondolkodhatunk a fesztiválok és nagy rendezvények, köztük például a Sziget Fesztivál és a méltán világhírű budapesti adventi vásár sorsáról is. Szorgalmazni fogom, hogy akár már ebben a ciklusban az én választókerületemben újra napirendre kerülhessen például az úgynevezett felhévízi fürdőnegyed megvalósítása, a Királyfürdő megújítása, a Margit-szigetre vezető gyalogos kerékpáros híd megépítése a Szépföldi útnál, vagy például a Duna-Buda program újragondolása. Fantasztikus és korszakos lehetőségek ezek. Tisztelt Ház! A turizmus fejlesztése kapcsán azonban muszáj szólnunk arról is, hogy itt sem kerülhetjük el a szembenézést az örökséggel. Jó, ha ezt is együtt tesszük meg a fővárossal, hiszen a turizmus NER fertőzöttsége állami és fővárosi szinten is a legnagyobb mértékű volt, és sajnos ez az állapot még mindig fennáll. A budapesti turizmus költségvetési bevételekhez való hozzájárulása sem az állami, sem az önkormányzati alrendszerben az elmúlt 16 évben egyszerűen nem volt szempont. Csak az, hogy az ágazatot szinte teljesen kisajátító 2-3 érdekcsoport gazdagodjon. Jelenleg is torzított vagy verseny nélküli piaci körülmények között sokszor monopól helyzetben fölözik le ezek az érdekcsoportok a budapesti turizmus teljes szektorát. Áldásos tevékenységüket kiszorított, tönkrement vállalkozások és életek sora szegélyezi. Tudom, miről beszélek, volt szerencsém a saját bőrömön megtapasztalni. A tisztítótűz végig kell söpörjön ezen az ágazaton is. Nem kerülhetjük el ebben a szegmensben sem, hogy azonosítsuk ezeket a szereplőket, és jogállami módszerekkel megvonjuk tőlük az érdemtelenül szerzett piaci pozíciójukat, versenyelőnyüket vagy monopól helyzetüket. Teljes nertelenítést kell csinálni ebben a szektorban is. A legfontosabb, hogy egyenes pályát teremtsünk, és aki kreatív, szorgalmas, annak kinyíljon a tér. Ha Budapest páratlan adottságai a magyar kreativitással és munkabírással párosulnak, csodák fognak születni. Bízom benne, hogy az előterjesztő az általam elmondott gondolatok többségével egyet tud érteni. Fontos, hogy a budapesti turizmus fejlesztése során nem csak a fővárossal való, hanem a két érintett tárca közötti együttműködés is zavartalan legyen, ahogy eddig is. Bízom abban is, hogy bevonhatók lesznek ebbe a gondolkodásba, és a fővárosi közfejlesztések tanácsa munkájába a frakcióban meglévő szakmai tudások és piaci tapasztalatok is. Összegzésül elmondhatom, hogy kitörő lelkesedéssel várom a fővárosi közfejlesztési tanács létrehozását, és kérem önöket, hogy osztozzanak velem ebben a lelkesedésemben, és szavazatukkal önök is támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Vitézi miniszter úrnak, aki felszólalásra jelentkezett, de még mielőtt ezt megtenném, én köszönöm szépen az együttműködésüket. Átadom az ülésvezetést Kőszegi Krisztián alelnök úrnak. Miniszter úr, önné a szó, parancsolja.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, csak gondoltam, reagálok a képviselőknek a vitában eddig tett észrevételeire. Kezdem visszafelé. Koncz képviselő úr felvetéseivel a budapesti fejlesztéseket illetően maximálisan egyetértek. A Városliget és a Hősök tere fejlesztése része ugye ennek a programnak, aminek az intézményi hátterét ez a törvényjavaslat teremtené meg. Ahogy én azt remélem önnel egyetértve, hogy a budapesti fürdők elhanyagoltságán, hogy változtatni tudjunk, ez is napirendre kerül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának egyik első ülésén. Itt ugye szintén van jelentős állami felelősség, nem csak azért, mert a hitelfelvétel kapcsán kell a stabilitási törvény szerinti kormányzati hozzájárulás, de például a Királyfürdő esetében ugye tulajdonosként is a magyar állam jelen van, azon fogunk dolgozni egyébként a turizmusért felelős minisztériummal, a GEM-mel közösen, hogy ezekben a kérdésekben is tudjunk előrelépni, hiszen a budapesti fürdők, a budapesti történeti azok egészen egyedülálló turisztikai kínálatot is jelentenek, de persze az is fontos, hogy a helyiek számára is elérhetők legyenek, ugye ezen sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. És egyetértek azzal a felvetésével is, hogy a Citadella megújítása után fontos lenne az, hogy ezt a siklóberuházást újra napirendre vegyük. Azért itt is az a helyzet, hogy gyakorlatilag itt megpróbálták kirabolni a várost, egy olyan módon zajlott ennek a menedzsmentje még jó sok évvel ezelőttről. Itt ugye a főváros gyakorlatilag jogi úton megsemmisítette ezt a korábbi konstrukciót. Azt gondolom, hogy ez alapot teremthet arra, hogy ezt a kérdést újra megnyissuk, és akár a közfejlesztések tanácsán ez is napirendre kerüljön. Tehát ezzel is egyetértek. Szabadi képviselő úrnak számos felvetését osztom, ami Budapest fejlesztésének fontosságával kapcsolatos. Ugye tett egy ilyen megjegyzést, hogy hát most akkor az egyik ilyen vezetésű kerületből az olyan vezetésű fővárosba kerül. Sajnálom, hogy a mi hazánknak nincs módja a fővárosi közgyűlésben vagy a kerületekben részt vennie. Nem tudjuk ehhez igazítani ezt a típusú jogalkotást, hogy önök számára megfelelő megoldást találjunk, hiszen a kétszintű önkormányzati rendszer egyik szintjén sincsenek jelen. Ugyanakkor azt gondolom, és a törvényjavaslat is erről szól, hogy itt fontos az, hogy reparáljuk azt a típusú erőszakos beavatkozást a budapesti közterületek menedzsmentjébe, ami ebben az ügyben történt. És például a Lánchíd pesti hétfőjét, mint kiemelt közterületet, azt újra a főváros tudja fenntartani. Ami a decemberre vonatkozó megjegyzését illeti, itt a 90 napos átmeneti idő azt is szolgálja, amit ugye szóvá is tett, hogy a karácsonyi vásárt ez most már ne borítsa föl. Szerintem van kritikája a karácsonyi vásár működtetése, árai, háttere kapcsán sokaknak, de azt láttuk, hogy egy ilyen őszi jogalkotással ezt most már fölülírni, az valószínűleg azt okozná, hogy ott zavarok lennének ebben. Tehát ugye, ha október 1-én hatályba lép a törvény, akkor 90 napos átmenettel szűnnek meg a korábbi szerződések, tehát ezt majd 2027 decemberében érdemes összevedni. Én is egyébként össze fogom vetni, tehát azt remélem, hogy a fővárosi önkormányzat, ezt főpolgármester úrnak el is mondtam, felnő ehhez a feladathoz, és nyilvánvalóan nem lesz abban semmilyen visszalépés, hogy egyébként az ország egy turisztikai attrakciójaként működjön a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren. Ugye felvetette azt a kérdést, hogy hova megy a profit. Hát azért a közterületek sajnos ritkán termelnek ilyet. Tehát a Széchenyi tér vagy a József Attila utca sok mindent termel, de profitot nem. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy honnan lesz arra forrás, hogy ennek a fejlesztését el tudjuk végezni, és hogy tudjuk ezt az együttműködést létrehozni. Egyébként pedig az, hogy a közterület hasznosításából, ahol ilyen piaci típusú működés van, mint mondjuk a Vörösmarty téren, ott az ebből eredő forrás, az a főváros támogassa és működését segítse, az azt gondolom, hogy helyes, már csak azért is, mert egyrészt ez egy történetileg is fővárosi tulajdonú tér volt, amit 2022-ben vettek el. Másrészt azért is, mert nyilván már önmagában az idegenforgalmi adó rendszere miatt is az 5. kerület egy kiemelten preferált helyzetben van. Tehát az, hogy egy ilyen típusú bevétel a fővárost támogassa, azt gondoljuk, hogy helyes. Ami a parkolás kapcsán bár nem része ennek az előterjesztésnek mondott, ott azért hagy irányítsam arra rá a figyelmét, hogy a profit, amit ön keres, az a parkolás működtetéséből az a kerületi önkormányzatok bevétele jelenleg. Tehát magántársaságok már nem üzemeltethetnek jó pár éve parkolási rendszert Budapesten. Tehát amikor azt keresi, hogy hova megy a budapesti parkolás bevétele, a kerületekhez megy, azt hiszem egy felvethető kérdés, hogy helyes-e az, hogy például a budapesti tömegközlekedés finanszírozásában, a főváros működésének finanszírozásában a parkolási bevételek gyakorlatilag semmilyen részt nem vállalnak. Ezt ugye ez a ház módosította, amikor itt a kerületi polgármesterek nélkül nem volt a Fidesznek kétharmada 2010 és 14 között, akkor módosították úgy az önkormányzati törvényt, hogy a főváros elveszítse a parkolás üzemeltetésének jogát. De az, hogy profit ebből kimenne, az főleg úgy, hogy az automaták megszűntek, ami egy ilyen cash cow volt azoknak, akik üzemeltették ezeket, ennek a lehetőségét azért azt gondolom, hogy jelentősen sikerült az elmúlt években visszaszorítani. Na csak képviselő úr felvetései, ha majd egyszer visszanézi a felvételeket, hogy reagáljak rá röviden. Ugye azt mondta képviselő úr, hogy itt az FKT létezett eddig is. Hát nem ez a helyzet. Tehát 2022 óta egy darab ülés nem volt. Mondjuk amíg Lázár János volt Budapest minden fejlesztési projektjéért felelős miniszter, egy alkalommal se volt FKT. Olyan típusú együttműködés Budapest és a kormány között, amit ez előkívánunk itt mozdítani, és amit ez az intézmény szolgál, ami nem is volt korábban törvényi rangon, az 4 éve nem ült össze, mert Budapest fejlesztését olyan mértékig nem tartotta fontosnak a leköszönt kormányzat. Itt kérdezett a megyékről, természetesen a főváros nem megye, a főváros az egy város, tehát mint ilyen nem érdemes összekeverni ezt a megyei önkormányzatok ügyével, már csak azért sem, mert még a megyei önkormányzatokat gyakorlatilag a Fidesz kormány minden közfeladatától megfosztott, még szintén a 2010 és 14 közötti ciklusban, és sem intézményfenntartóként, sem közszolgáltatások működtetőjeként, sem bármiféle ilyen típusú közfeladat ellátásaként nincsenek már jelen. A legnagyobb költségük a saját maguk fenntartása, a hivatal és a képviselők, illetve a megyei elnökök fizetése a legnagyobb költségvetési kiadási tételük. A fővárosnál azért szó sincs ilyesmiről, a főváros jelentős közfeladatokat lát el, például a budapesti tömegközlekedés működtetését, vagy éppen parkok, múzeum, színházak és nagyon sok más közfunkció ellátását. Tehát a kettő ilyen módon azt gondolom, hogy nem keverhető össze. Tett egy megjegyzést Nacsa képviselő arra, hogy itt a minisztérium gyűjtögeti a feladatokat. Az ellenkezője van a javaslatban. Lázár miniszter úr volt az, aki beszántotta a fejlesztő cégeket, és a minisztériumban szervezte még a budai vár fejlesztését is. Mi most ezt visszacsinálnánk, tehát az ellenkezője igaz annak, amit kritikaként megfogalmazott velem szemben. biztos ezt a kritikát Lázár Jánosra szemben is megfogalmazta, amikor valóban az történt, amit most az én fejemre próbált olvasni. Szintén korrekcióra szorul az a meglátás, hogy itt az ötödik kerület azért volt jó gazda, és ezt Szentkirály Alexandra is elmondta, mert hogy mennyit költött erre, azért arra emlékeztetnék, hogy a Vörösmarty tér felújítását a belügyminisztérium finanszírozta egy 1,6 milliárd forintos támogatási szerződéssel, a Podmanicki tér fejlesztését pedig a kormány és a főváros közösen finanszírozta, részben a térközpályázatból, részben kormányzati forrásból, mind a két tér így újulhatott meg, de nagyon helyes, hogy megújult. A planetárium kapcsán pedig köszönöm a megjegyzést az ingóságok kapcsán, ezt meg fogjuk nézni. Az én tudomásom nem egészen ugyanaz, mint csak képviselő úrnak, de ezt még a bizottsági szakban meg fogjuk nézni. Olyannyira egyébként ugye megfogalmaztott az Agályt képviselő úr, hogy jó helyen lesz ez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál, ami számomra kedves intézmény. Még jóval azelőtt, hogy én ezzel a múzeummal bármilyen módon kapcsolatba léptem volna, egyébként például Farkas Bertalan 1978-as Szojúz űrkapszulája a múzeum gyűjteményébe került, egyébként innen is részvétemet fejezem ki Farkas Bertalan felé. Tehát az, hogy ne lenne köze ennek a múzeumnak a magyar űrutazáshoz, űrkutatáshoz, ez nem állja meg a helyét. Alapvetően ez a múzeum látja el országos múzeumként ezeket a típusú gyűjteményi feladatokat. És végül Szentkirályi Alexandra képviselőasszony is számos észrevételt megfogalmazott. Képviselőasszonnyal a fővárosi közgyűlés óta nem volt módunk vitatkozni, már-már hiányzott. Úgyhogy gondoltam, hogy részletesen válaszolok neki is így a vitában, hogy legyen módja reflektálni, hogyha ezt szükségesnek tartja. Tehát először is ugye azt a kérdést fogalmazta meg, hogy miért egy Facebook posztból értesülnek önkormányzatok változásokról. Hát itt a fővárosi önkormányzat tulajdonban volt ezeken a tereken. És Karácsony Gergely, akivel sok vitám van, de egy Facebook posztból értesült arról, hogy a korábbi fideszes többségű országgyűlés elveszi ezeket a köztereket a fővárosi önkormányzattól. Tehát azért pont önöknek számon kérni ezt a kérdést, azért legalábbis sajátos, mit reparálni szeretnénk ezt az akkori, szerintünk rendkívül méltánytalan lépést, amit egyébként szóvá is tettem sokszor fővárosi képviselőként is, hogy ez egy elfogadhatatlan eljárás volt. Egyébként az, hogy ne lett volna egyeztetésre mód, ezt Nacsa képviselő úr is mondta, ez a jogszabály úgy került a ház elé, hogy részletes társadalmi egyeztetésre közzé lett téve, egy kéthetes folyamatban mindenkinek joga, módja volt észrevételeket tenni, ezeket be is építettük. Nyilván volt, aki nem értett egyet, de az, hogy akkor tájékozódott volna bárki, akár lakók, akár önkormányzatok erről a javaslatról, amikor a ház elé került, ez nem állja meg a helyét. Olyannyira nem, hogyha megnézik a nyilvánosságban, a különböző vélemények két héttel a háznak való benyújtás előtt már megjelentek, hiszen társadalmi egyeztetésre bocsájtottuk ezt a jogszabálytervezetet, és minden lényegi elemét már augusztus közepén megismerhették. Hosszasan méltatta Szentkirály Alexandra az ötödik kerület működését, és hogy milyen jól kezelt ezeket a tereket, azért megkérdezném tőle, hogy amikor főpolgármester helyettes volt, akkor miért nem tett olyan javaslatot, hogy akkor adják át az akkor Rogán Antal vezette, vagy később Szentgyörgyi Péter által vezette ötödik kerületnek ezeket a köztereket. Tehát hogyha egyébként a kerület itt mindennek a jó gazdája, akkor egyébként amikor ön a főváros vezetésében volt, miért nem tett javaslatot arra, hogy ezeket a tereket adják át? Miért nem gondolta úgy, hogy a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, amit éppen az ön felügyelete alatt szerveztek akkoriban, át kéne adni? És egy pillanatra játszunk el azzal a gondolattal, az én főnököm is volt, és az öné is, hogy Tarlós István mit szólt volna ahhoz a felvetéshez, akkoriban a főpolgármesterként, ha azt mondtuk volna, hogy ó, hát a főváros rossz gazda, adjuk oda a kerületnek. És mit szólt volna ahhoz, hogyha egy ilyen javaslatot az országgyűlés elé úgy kerül oda, mint ahogy itt ez történt 2022-ben, hogy semmilyen egyeztetés nem volt a főváros vezetésével. És ugye ön azt is mondja, hogy hát a főváros korában keveset költött erre a térre, ugye ne felejtsük el, hogy az elvétel előtt két évvel még ön volt a főpolgármester helyettes, aki ezt a területet például a karácsonyi vásár ügyét felügyelte. Tehát hogyha a főváros rossz gazdája volt ennek a térnek, azt legfeljebb önkritikaként tudom értékelni az ön részéről. És egy pillanatra, ha már Tarlós főpolgármester úrnál voltunk, azért a háros témában is ugyanezt a kérdést föl tudom tenni. Tehát, hogy ugye elég jól emlékszem arra, hogy milyen káosz volt a budapesti Dunapartok kezelése körül, és valójában a Tarlós főpolgármesterségnek az egyik nagy ilyen jogszabályalkotási sikere volt. Nagyon sok kudarca is volt, amikor a kerületi polgármesterek itt ebben a házban elvitték a parkolást, elvittek rengeteg jogkört, az idegenforgalmi adót elvették a fővárostól, és valójában ezzel ellentétes vektorú sikerek közül talán az egyetlen volt. amikor a főváros valamiben tudott egységesebb szabályozást elérni ebben az időszakban, a 2010-es évek elején, amikor elérte azt az akkori városvezetés, hogy a budapesti Dunapartoknak legyen egy egységes kezelése. Mit szólt volna a korábbi főpolgármester ahhoz, hogyha ezt megbontva kerületi részérdekek mentén ezt látja, hogy szétkapkodják? Mert itt ez történt. Tehát, amit ön számon kér rajtunk, hogy jó kezdete az az együttműködésnek, így fogalmazott a 22. kerülettel, hogy mi most itt törvényalkotással ezt fővárosi kezelésbe adjuk. Hát bocsánat, a kérdés nem így hangzik. Jó kezdete az, hogy egy leköszönőben lévő Fidesz kormány egy hónappal a választások előtt elfogadtat egy olyan az országgyűlés egy olyan törvényt, ami a választások után két hónappal elveszi a fővárostól ezt a területet és átadja a kerületnek. Mi most csak ezt korrigáljuk vissza. Tehát visszamegyünk a startmezőre, és én azt gondolom, hogy ez a helyes alapja az együttműködésnek, hogyha visszamegyünk a startmezőre, mert akkor lehet elkezdeni. Úgy vették el ezt a területet a fővárostól, hogy mind a mai napig a nyilvánosságban egyetlen egy részletes tervet nem mutatott be a kerület arról, hogy hogyan kívánja ezt hasznosítani, ezt a területet. Tehát nem volt erről semmilyen társadalmi vita, hogy itt mi történjen, hanem ezt csak elvették. Egyébként Kulcsár képviselő úrral, aki a térség országgyűlési képviselője, egyeztettük ezt a javaslatot, és maga részéről is támogatásáról biztosította ezt a törvény javaslatot. Képviselőasszony felvetette azt a kérdést, hogy hogyan lesz Zuglóval és a fővárossal való egyeztetés. A Városliget kérdésében azt gondolom, hogy az FKT erre is tud terepet biztosítani, hogy például a főváros és a kormány között a Városliget fejlesztése kapcsán is legyen együttműködés, és amit ön hiányolt, hogy a kerületek ebbe bevonásra kerülhessenek, szerintem az a gyakorlat, ami az FKT-ben korábban is működött, hogy egy adott ügyben a kerületek ebben részt vehessenek, meghívásra kerülhessenek, ezt támogatni fogjuk olyannyira, hogy egy olyan ügyrendtervezeten dolgozunk már, nem elfogad, vagy ez a törvényjavaslatot a ház elfogadja, de készülve arra az esetre, hogyha kap támogatást az országgyűlésben a törvényjavaslatunk, ami lehetővé teszi, hogy a kerületek, sőt akár az agglomerációs települések is éljenek napirendi javaslatokkal az FKT számára, hogy olyan ügy van, ami számukra fontos. Azért azt meglepve hallottam, amikor Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy azért fontos az FKT újraindítása, mert kell egy közös asztal, ahol a főváros és a kormány meg tudja beszélni közös ügyeit, amivel egyébként én egyetértek, csak hát ugye hol volt ez az asztal az elmúlt 4 évben? Tehát ön a Fidesz budapesti elnöke volt ezekben az években, a kormánypár budapesti elnöke is az elmúlt 2 évben fővárosi frakcióvezetője. Én nem emlékszem rá, hogy ezt az asztalt létre szerették volna hozni. Amikor bármilyen kísérletet tettünk arra a közgyűlésből indulva, hogy legyen egyeztetés legalább néhány kiemelt ügyben a főváros és a kormány között, akkor ez rendre süket fülekre talált. Még itt elfogadtak egy csődsegélytörvényt is ebben a házban idén, az év elején, ami teljesen abszurd jogszabály volt. Tehát igaza van abban, hogy jó, ha van egy ilyen közös asztal, de azért azt ne felejtsük már el, hogy az elmúlt 4 évben a kormánynak semmilyen nyitottsága nem volt arra, hogy legyen bármiféle együttműködés vagy egyeztetés a fővárossal. És most nem is csak az akut működés finanszírozási csődhelyzetre utalok itt, hanem arra, hogy gyakorlatilag Lázár János a filctollával hetente húzott le minden ilyen típusú beruházást. Tehát épp a végére értem, úgyhogy ennyit szerettem volna a vitában elmondani. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most megadom a szót Radics Béla képviselő úrnak, parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Későre jár, rövid leszek. Csak nagyon röviden reflektálnék akkor Vitézi Dávid miniszter úr szavaira. És most is van időm, nem fogom kihasználni, de kicsit elengedem magam, ha megengedi. Én kifejezetten élvezem, amikor tikkel, és vannak ezek a régi becsípődései, amikor itt próbál minket gyalázni, próbálja az előző kormány gyalázni, mindig az van a szemem előtt, hogy megvan előttem az a fotó, ahogy ön mosolyogva dolgozik Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. És ön benne volt az Orbán kormányban, ott volt ön is, és képes most is belehazudni a magyar emberek szemébe. Folyamatosan azt csinálja, hogy megvezeti őket. Ön egy álminiszter. Valójában önnek nulla hozzáértése van ahhoz a területhez, amit csinál. Elmondom, hogy miért. Ön egy sértett ember.
5: Képviselő úr, arra kérem, hogy a miniszter úr elemzése után térjen le a vitára, a vita tárgyára. Köszönöm szépen.
6: Elhangoztak itt ilyen szavak, hogy sokat kárhoztatott, hánytatott sorsú, elhanyagolt Városliget. Ez az önök szájából jött ki. arcátlanok mindannyian. Az egész Tisza képviselőfrakció úgy, hogy van arcátlan. Mindannyian kimennek, akinek gyereke van, voltak ott Budapesten. A Fidesz kormánynak köszönhetően tette fel Magyarország a világtérképre Budapestet. A Fidesz kormánynak köszönhetően tudnak kimenni a Városligeti játszótérre. A Fidesz kormánynak köszönhetően tudnak ott fotózkodni a gyerekekkel. Ugyanúgy használják, és önnek sem, miniszter úr, a szája nem hagyta el azt a szót, hogy egyébként mit tett a Fidesz kormány a Városligetért. Csak a pocskondiázás, csak a gonosz, rosszindulatú megjegyzések jönnek, de egy szó nem hagyta el sem önnek, sem önöknek a szájukat az, hogy milyen csodálatos terveket és milyen megvalósításokat vitt végez Budapesten a Fidesz kormány. Úgyhogy igenis, megérdemlik a tapsot, a Fidesz kormány megérdemli a tapsot, és hálásak vagyunk annak, hogy így felújították a legszebb városrészét Budapestnek. Ön is ott volt, a Millennium háza, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zeneháza. Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amelyekre büszkék lehetünk. Miért kell folyamatosan ilyen rosszindulatú módon pocskondiázni egy olyan fejlesztést, ami csak dicséretet érdemel? Egyszer tennének össze egy olyan törvényjavaslatot, amelyben egyébként nincs benne ez a rossz szájíz. Mert egyébként ez a törvényjavaslat tartalmaz olyan dolgokat, amelyek igenis támogatandóak. De csak beleteszik, csak úgy hozzák ide, hogy az egyébként rossz szájízzel tűnjön el. Menjünk tovább. Itt a Brühl-Arfédház. MTK-nak kiátszott terület. Drága miniszter úr, ígérje meg nekem, ígérje meg itt a ház előtt, hogy ugyanúgy egy iskola, egy közpark, egy közösségi tér fog ott lenni, hogyha átvették és átrakták a vagyonkezelésből azt a területet. Miniszter úr, nézzen rám, önhöz beszélek. Ígérje meg, álljon föl és ígérje meg, hogy ugyanúgy egy iskola, egy közpark és egy közösségi tér lesz ott, azt követően, hogy átrakják a vagyonkezelésbe. Ha nem, akkor ez az ön teljesítménye. Vörösmarty tér 3,7 milliárd forinttal fejlesztette ezt a területet be a belváros. Ön azt mondta, hogy 0 forintot költött erre vonatkozóan a Szentgyörgyi Péter polgármester. Szeretném ezúton megkérni, hogy akkor nyilatkozzon, vagy ön hazudik, vagy a polgármester hazudik. 3,7 milliárdtal lett ez fejlesztve. Hogyha ezt így elveszik onnan, ha csak 1 forintot is költött rá az 5. kerületi önkormányzat, a belváros népe, akkor azt milyen, miképpen és hogyan fogják kompenzálni a kerületnek. A Karácsony Gergely minden héten elböfenti magát, hogy a főváros csődben van. Akkor miért bízunk olyan turisztikailag kiemelt területeket a fővárosra, ahol egyébként jól láthatóan a főpolgármester extra közfeladatot már nem nagyon tud ellátni? Ezekre a kérdésekre várom válaszát. Tisztelt miniszter úr!
5: Köszönöm, képviselő úr! Most megadom a szót Balajti István képviselő úrnak, parancsoljon!
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A TPER 571 számú törvényjavaslat kapcsán azért kértem magamnak szót, hogy rámutathassunk országunk hosszú távú fejlődési és értékmegőrzési irányaira. Hallgassák meg szavaimat, amely reményeim szerint túlmutatnak a budapesti Városliget sorsán. Jó magam Pest megyei képviselőként érkeztem a parlamentbe, de véleményem szerint ezt a vitát nem pusztán egyes ingatlanok, vagyonkezelési jogok vagy beruházási hatáskörök mentén kell értelmeznünk, hanem példát kell mutatnunk abban is, hogy felelősen tudunk dönteni az egyszerű, de egyre fontosabbá váló zöld területi értékeink megőrzéséről. Jelenleg arról kell határoznunk, hogy milyen szabályok mentén kezeljük a kiemelt jelentőségű budapesti ingatlanok és közterületeket, melyek közül én különösen fontosnak tartom a Városligetre vonatkozó rendelkezéseket. Meggyőződésem, hogy a Városliget esetében végre egy olyan irányváltást rögzíthetünk, ami hosszú távon nem csak a budapestiek érdekeit szolgálja, hanem mindenkiét. Bízom benne, hogy a jelen törvényjavaslat egyben fejlesztési iránymutatást és jövőképet adhat minden magyar város és település számára. Alapvetés, hogy a Városligetben további új épületek a zöld felületek kárára nem létesülhetnek. Ez egy világos, egyértelmű döntés, és egyértelmű irány. Tisztán kell látni, hogy a Városliget elsődleges értékét az egybefüggő zöld felület adja, mely biztosítja a minőségi kikapcsolódás mellett a gondtalan szabadidő és a feltöltődés lehetőségét mindenki számára. Tulajdonképpen az összes városi parknak ez lenne az alapvető funkciója. Éppen ezért véleményem szerint a jövőben nem a parkok beépítésének, hanem a zöld felületek védelmének és lehetőség szerint növelésének kell elsőbséget kapnia mindenhol. Tisztelt képviselőtársaim! A 2013-ban elfogadott szabályozás teremtette meg a Liget Budapest projekt jogszabályi kereteit, melynek eredményeként megvalósult épületek kétségtelenül Budapest kulturális kínálatát gazdagították. Ugyanakkor az elmúlt években világossá vált az is, hogy az új Nemzeti Galéria és a Városligeti Színház kérdése komoly társadalmi vitákat váltott ki, mely vitákat nem érdemes tovább szítani. A mostani módosítás éppen ezért egy fontos ponton lezárhatja ezt a korszakot. Az embereknek nem további falakra és betonfelületekre, hanem levegőre, fákra és szabadságra van szükségük. Egy városfejlesztése nem jelentheti kizárólag új épületek emelését. Legalább ennyire azt is kell jelentenie, hogy tudjuk, mit nem akarunk elveszíteni. Nekünk a kultúra mellett ugyanilyen szükségünk van a parkokra, a fákra, árnyékos területekre és olyan terekre, ahol az emberek tényleg csak egyszerűen jól érezhetik magukat. Aki Budapest és az országunk hosszú távú élhetőségét fontosnak tartja, annak a zöld felületek megőrzését nem másodlagos szempontként, hanem alapvető városfejlesztési célként kell kezelnie. A Városliget és az ország maradjon zöld, és ha lehet, legyen még zöldebb. Ez az egyik legfontosabb üzenete a mostani módosításnak. Tisztelt Országgyűlés! A törvényolvasat másik fontos eleme, hogy egyértelműbbé teszi a Városliget fejlesztésének és üzemeltetésének felelősségi viszonyait. A jövőben világosan el kell különülnie e két feladatnak. A vagyonkezelő feleljen a park fenntartásáért, üzemeltetésért és a zöld felületek gondozásáért, míg a fejlesztésekért feleljen a beruházási miniszter. A korábbi projektcég építetői szerepét vegye át az állam. Ennek azért van jelentősége, mert egy ekkora volumenű és jelentőségű beruházásnál világosan kell látni, hogy ki hozza meg a döntéseket, ki felel azokért a végrehajtásokért, ki felel a mindennapi működtetésért. Álláspontom szerint a világos felelősség világos számon kérhetőséget is jelent. Ezért ezt a változást én is szintén támogatom, és mindenki támogatására javaslom. Tisztelt Országgyűlés! A T per 571-es számú törvényjavaslatot támogatom, mert világosabbá teszi a felelősségi viszonyokat, mert a budapesti körzetek közelésében észszerűbb koordinációt teremt. De mindenkit támogatom azért, mert minden városfejlesztő számára egyértelmű iránymutatást ad, hogy a jövőt ne feltétlenül a több épület jelentse, hanem a jövő legyen zöldebb és nyitottabb. Budapest és minden magyar városunk akkor lesz élhetőbb és szerethetőbb, ha nem csak építünk benne, hanem megőrizzük azt is, ami már most is érték. A Városliget és minden park és minden erdő ilyen érték. Őrizzük meg, gondozzuk és adjuk tovább utódainknak. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a T per 571-es számú törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
5: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Bicskei László képviselő úrnak. Parancsoljon.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen. A budapesti planetárium 1977 és 2017 között generációk számára tette felejthetetlenné a világegyetem megismerését. Évente 100-150 ezer embert látogatott el ide, ez a mai napig kimagaslónak számítana. Iskolások jöttek ide osztálykirándulásra, családok jöttek közös programra, együtt fedezték fel az űrkutatást és a csillagokat. De 2017-ben a planetárium teteje beázott, az intézményt bezárták, A tetőt ugyan megjavították, de soha többet nem jutott ki. Annak ellenére, hogy úgy tűnik itt nagy az egyetértés, az előző kormány számára ez soha nem volt prioritás. Mi a nyáron bejártuk az intézményt, rengeteg nagyon pozitív visszajelzést kaptunk azóta, látszik, hogy nagyon sok embernek hiányzik a planetárium, nagyon sokan szeretnék, hogyha újra nyitná a kapuit. Azóta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakemberei alaposan át is vizsgálták az épületet, és kiderült, hogy jobb állapotban van, mint gondoltuk szerencsére. A hűtés-fűtési rendszer és a vizes blokkok vannak nagyon rossz állapotban, még a híres CS Universal nagy óriás vetítőgépet is sikerült életre kelteni, egy pillanatra meg is jelent a csillagos égbolt, de a teljes funkcionalitáshoz persze alapos javításra volna szükség. Ez a most tárgyalt törvényjavaslat a továbblépés egyik feltételét teremti meg, úgy, ahogy a törvényjavaslat is fogalmaz, a cél, hogy biztosítsuk a budapesti planetáriumnak, mint a hazai csillagászat és természettudományos ismeretterjesztés meghatározó intézményének megújítása és ismételt látogatóvá tétel érdekében a hosszú távú muzeális és közösségi hasznosítását. A Tudományos és Technológiai Minisztérium számára kiemelt prioritás a tudomány népszerűsítése. Szeretnénk, hogyha minél több fiatal ismerné, szeretné a természettudományokat, hogyha arról

0: ismerni, ahol a magyar tudományörökségét vagy a jövő technológiáit lehetne egy helyen megismerni, ilyen még hiányzik. Pedig a környező országokban számos helyen nagy állami beruházásokkal nagy látogatottságú ilyen intézményeket hoznak létre. Prágában a Kopernikus Tudományos Központnak például 2025-ben 1,3 millió látogatója volt, vagy bocsánat, Varsóban, Prágában közel 500 000. Tehát látszik, hogy egy közép-európai fővárosnak is van, elbír egy ilyen típusú intézményt. És egy korszerűen megépített intézmény nem csak az ország minden tájáról vonzhatna embereket, látogatókat, hanem nyilván akár a környező országokból is, ami Budapest turisztikai kínálatát is gazdagíthatná. Persze ez még nagyon messze van, és nagyon sok munka van ezzel, de ez a törvényjavaslat egy fontos lépés afelé, hogy a planetárium újra élettel teljen meg, újra az ismeretterjesztés és az élményszerű tanulás egy különleges helyszíne legyen. Én szerintem fantasztikus lenne, hogyha újra nyitna ez a csoda, ezért kérem minden kedves képviselőtársam támogatását ehhez a törvényhez. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr! Most megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak! Akkor döntöttem el, hogy nyomok egy 2 perces hozzászólást, amikor az előbb itt hallottam egy olyan mondatot, hogy Budapestet az elmúlt 2010 utáni időszakban tettük föl 1000 oldalról a világtérképre. A képviselőtársam a turisztika világtérképét mondta. Bizonyára emlékeznek rá, hogy számos turisztikai díjat megnyert Budapest, és mondanék egy másik olyan területet is, ami meg éppen pont a tudomány, technológia, innováció, leginkább az innováció terén volt érdekes. Nem tudom, hogy tudják-e önök azt, hogy 2019-re eljutott Budapest oda, hogy egy londoni kutatócég megvizsgálva Európa 30 országának 80 városát, azt hozta ki, hogy Budapest a legjobb hely a startupok számára. Egy országot nem vizsgálta Nagy-Britanniát, mert akkor volt éppen az az időszak, amikor a Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, és a brit startupok közül nagyon sokan Európában, máshol, nem biztos, hogy az Unióban, máshol kerestek helyet. Na most azzal, hogy ilyen díjat, illetve még volt vagy 4-5 díj 2018-ban, 19-ben, még talán 20-ban is, ahol európai díjakat nyert Budapest, tudomány, innováció, leginkább az innováció, tehát nem a Nobel-díjas tudomány, hanem a fiatalok innovációja terén. Én azt gondolom, hogy pont a planetárium lehet az egyik olyan pont, hogyha az elkészül, amivel még inkább tudnánk újra erősíteni, és talán újra elérni azt a szintet Európában, illetve a világon, amit 2019-re elértünk, és azóta nem történt semmi. Tudom, volt egy Covid, meg minden egyéb. Nagyon-nagyon-nagyon szurkolok azért, hogy a planetáriumból legyen egy olyan hely, ahol nem csak az általános iskolások, hanem a világ minden olyan fiatal innovációval foglalkozó szakembere, mesterséges intelligencia, ugye az EU programokban egy csomó pénzt lefizetünk. Képviselő
1: asszony, jelezem, hogy elállt a 2 percet, de további szót kérhet, hogyha szeretnék.
2: Gyakorlatot tudnak szerezni itthon. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, mint volt fővárosi közgyűlési képviselő, szeretném 3 dologgal kiegészíteni mindazt, ami elhangzott. Az első, Szabadi úrnak érzelmeit osztom Budapest irányában, szerintem is a legszebb város és a legjobb hely, úgyhogy ebben közös nevezőről indulunk. A második, ezt pedig miniszter úrnak szeretném a figyelmébe ajánlani, meg nyilván mindenkinek, hogy az egyik első előterjesztés, az az enyém volt, büszke voltam rá, csak nem sok minden történt vele, de mindenki elfogadta. Ez a Metropolis kerekasztal volt, amit a fővárosi közgyűlésben elfogadtunk, és ez pont arról szólt, hogy a kerületek, a főváros és a 81 agglomerációs település a közös témákat tudja megbeszélni. Elképzelhető, hogyha ezt valamilyen módon a főváros feléleszti, akkor ezt be lehetne kapcsolni az ő munkájukat az FKT-ba, tehát ez lehet egy jó kapcsolódási pont, valószínű vannak olyan témák, amik csak főváros és kerületek, van olyan, amiben az agglomeráció is, és akkor az ő

0: hát adataik, információik és elképzeléseikbe csatornázhatóak. Úgyhogy ezt ajánlom a figyelmükbe. És a harmadik téma az, hát nem tudok elmenni emellett a téma mellett, és szerintem nem is lehet, mert Szentkirály Alexandra azt mondta, hogy minden, ami jó Budapestnek, azt támogatják, és ezt számtalanszor elmondta a fővárosi közgyűlésbe is ezt a mondatot, csak hát ugye nem az számít, amit mond az ember, hanem amit tesz. És hát mi is történt pontosan, és csak három eseményt emelnék ki. 2025. január 28, nem tudom, Szentkirály Alexandra, Radics Béla és Szalai Piroska emlékszik erre a napra, amikor arról szavaztunk a fővárosi közgyűlésbe, hogy a Rákos rendező, azaz önök által kiszemelt külföldi befektetőhöz kerüljön átjátszásra, vagy pedig a főváros éljen, vagyis a BKM éljen az elővásárlási jogával, és maradjon meg a budapestieknek, mint egy megfizethető új lakókörnyezet és kulturális környezet. Önök hárman, akik most itt ülnek, országgyűlési képviselőként akkor arra szavaztak, hogy a külföldi befektető megkapja ezt a városrészt, és nem maradjon a budapestiekért. Név szerint szavaztak erre, ha jól emlékszem. Csak mondom, hogy mennyire a Budapestnek, ami jó, az önöknek hát nem biztos, hogy az ugyanaz, mint a budapestieknek. A másik, én 2025. decemberére emlékszem, amikor, de lehet, hogy a jogszabály az január 26. januárjában jelent meg, amikor gyakorlatilag hát megzsarolták a fővárost azzal, hogy ismerje el, hogy csődje van, és akkor majd kisegítik. De hát ennek nyilván megvolt az oka, tehát önök semmi másra nem játszottak, csak arra, hogy rá tudják húzni a Tiszára azt, hogy csődbe vitte a fővárost. Semmi más tervük nem volt ezzel, és nyilván nem akarták segíteni a főváros sem, úgyhogy ennyire szeretik a fővárost, hogy megzsarolták 2025. decemberében. Aztán 2026. márciusában pedig a veszélyhelyzeti rendeletet hoztak, hogy a bíróságtól elvették végül is a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos hát, törvényhozásnak, vagy törvénykezésnek a lehetőségét, és az állam úgy gondolta, hogy majd ő dönt ezekbe, és hogy ebben a bíróság nem szólhat bele, tehát gyakorlatilag még a jogállamisági határokat is teljesen átlépték ezzel a vészhelyzeti rendelettel. Itt megint az volt a cél, hogy a Budapest ne kaphassa meg, vagy ne születhessen olyan döntés, amiben Budapestnek igazat ad a bíróság, még csak véletlenül se. Úgyhogy ennyire, hát hogy mondjam, ennyire támogatták azt, hogy ami jó Budapestnek, az úgyhogy én most teljes mértékben, hát hogy mondjam, nagyon örülök, hogyha most az amit mondtak, ez tettek ki és válik, ezért kérem szavazzák meg ezt a törvényt, és akkor ezzel be tudják bizonyítani, hogy valóban, ami jó Budapestnek, azt támogatják. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, frakcióvezető asszony. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Kíván, parancsoljon, miniszter úr.
2: Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem rövid lenni. A planetárium kapcsán nyilván együtt dolgozunk a társtárcával, úgyhogy itt most nem mondanám ezt hosszan, de teljesen egyetértünk abban, hogy miért szükséges ennek az épületnek a megmentése. Amit Bújdosó frakcióvezető asszony elmondott, az a maradéktalanul egyetértek, az agglomerációt valamilyen módon a budapesti döntéshozatalba vissza kell kapcsolni, és bár mondjam, nem az én tisztem erről hosszasan értekezni, de a megyék kapcsán is azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát az is okozta a megyék működésében, hogy valójában a megyei jogú városok rendszerével pont a nagyvárosaink, Budapesten kívüli nagyvárosaink és a saját várostérségük közötti intézményes kapcsolatot se tudták biztosítani. És valójában azt a legfontosabb kérdést, ami gyakorlatilag minden vidéki nagyvárosunk térségében ma már ugyanúgy ott van, mint Budapesten, hogy egyre inkább szétterülnek a városaink, egyre inkább vannak olyan elővárosaink, ahonnan napi ingázás van, és éppen ezért minden közszolgáltatás terén közös problémái vannak úgy Debrecen térségének is Debrecennek, mint Miskolc térségének is Miskolcnak, és gyakorlatilag föl tudnám sorolni az összes nagyvárosunkat. Pont ezt a kérdést az az önkormányzati rendszer, amit itt megörököltünk, ez valójában képtelen volt kezelni, és ez hatványozottan igaz Budapestre és az agglomerációra. Tehát szerintem nekünk abban kell gondolkodni, illetve hát önöknek, az országgyűlés kétharmados többségének abban érdemes gondolkodni, hogy ha az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésén gondolkodunk, akkor valójában erre a problémára találjunk választ, hogy a nagyvárosaink és a főváros, illetve a velük szorosan funkcionálisan összetartozó várostérségek valamiféle közös együttműködésére, akár bizonyos közszolgáltatások közös fenntartására teremtsünk intézményi modellt. Egyébként ez valahol így természetesen is elindult, tehát a fővárosi vízművek az agglomerációba is szolgáltat, amint megtörtént az egyébként joggal és sokat kritizált hulladékkoncesszió, hirtelen a MOHU az agglomeráció és Budapest hulladék ellátásában egy integrációt hozott létre. Tehát az, hogy itt természetesen is, ugye az agglomerációs közlekedésben ez nyilván a megyebérlet révén is létrejött, illetve amúgy is a hévek az agglomerációs buszok kapcsán évtizedek óta megvan ez az együttműködés. Tehát valamilyen módon azt gondolom, hogy erre érdemes reflektálnunk így a 21. században, hogy a magyar lakosságnak egy nagyon jelentős része az, hogy városban, vagy valamelyik nagyváros elővárosi térségében él, és az önkormányzati rendszerünk ezt a tényt, ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta, és hát előtte sem, gyakorlatilag nem veszi figyelembe. Amit pedig a fővárosi közgyűlési emlékek felidézésével megtett, elnézést kérek mindenkitől, aki ebben nem volt érintett, de hát most itt azért sok olyan képviselő szólt hozzá, aki az elmúlt két évben a közgyűlésben dolgozott, kicsit megidéztük a 2026 előtti fővárosi közgyűlés szellemét, bár nem biztos, hogy ezt bárki igényelte. De a lényeg az az, hogy amikor mondta ezt Szent Király Alexandra, ezt a mondatot, hogy ami Budapestnek jó, azt támogatják, azért nekem elsőre az ugrott be, meg másodikra is az a táblázat, ahol Lázár János Firsztollal minden egyes budapesti fejlesztést kihúzott, és odaírta, hogy nem soha. És ma tapasztalom közlekedési és beruházási miniszterként, hogy olyan budapesti beruházásokkal találkozom, amiben 4 éve egy levelet nem volt szabad kiküldenie a tárca szakembereinek, egy tervezési kooperációt nem lehetett összehívni. 2021-22 óta félbe maradt beruházás előkészítések vannak, ahol gyakorlatilag semmi nem történt 4 éve, mert ki volt adva, hogy ami Budapesten van, azt le kell állítani, meg kell ölni, le kell lassítani. Így működött az építési és közlekedési minisztérium. Ezernyi példát tudok mondani a P+R parkolóktól a hévfejlesztésen, villamosfejlesztéseken át, különböző egyéb beruházásokig. Az uniós pénzeket, amiket elnyert a főváros, akár regionális logikán, azokat se kaphatta meg. Tehát, hogy mondjam, azért az elmúlt évek rácáfoltak arra, hogy ami Budapestnek jó, azt önök minden esetben támogatták. De nyilván örülök annak, hogyha most ezt a javaslatot végül tudják támogatni, és ezzel egy váltás történik ebben a hozzáállásban. Amikor hallgattam Radics képviselő úr hozzászólását, amikor nagy felindultsággal elmondta itt az országgyűlésben, hogy a Fidesz tette föl Budapestet a világtérképre, amit én nem tudok elképzelni, hogy lehet olyan szavazó vagy nézője ennek a közvetítésnek, aki ezt így gondolja. Tehát, hogy szerintem aki bármit tud Budapest történetéről ebben az országban, az pontosan tudja, hogy azért Budapestet a világtérképre nem a Fidesz tette föl. Ez a város Chicago mellett a legjobban fejlődő városa volt a világnak a 19. század második felében, amikor azért a Fideszről még sok szó nem volt. Tehát egy ilyen mondatot elmondani, és utána megtapsoltatni saját magát úgy, hogy még Szent Király Alexandra sem tapsolja meg. Erről az jutott eszembe, hogy milyen szerencse az, hogy itt a fővárosban, ahogy az előbb is mondta, például színházakat is fenntartok, és ez milyen jó színpadra lehetne állítani, mondjuk a Trafóban, ahol ilyen kortárs színdaraboknak van helye, ezt a felszólalását Radics képviselő úrnak. Hogy mondjam, biztos vagyok benne, hogy képviselő pótolhatatlan űrt hagyott maga után a fővárosi közgyűlésbe, mióta itt csatlakozott hozzánk az országgyűlésben. De hogy a lényegről beszéljünk, azt gondolom, hogy ami nekem bizakodásra ad okot, az az, hogy voltak itt olyan közös pontok, amiben gyakorlatilag mindegyik parlamenti frakció és parlamenti párt egyetértett. Én ilyenként írtam fel a planetárium újranyitását, ilyenként rögzítettem a fővárosi közfejlesztések tanácsának létét és újraindítását, és ezáltal azt a típusú elkötelezettséget, hogy az ország közös ügye az, hogy Budapest fejlesztésével foglalkozzunk. Én azt gondolom, hogy ebben a szellemben érdemes a bizottsági munkát folytatni, és ennek a törvényjavaslatnak a vitáját, illetve a munkánkat a következő években. Én örülök annak, hogy még ha ma nyilván egy viharos napja is volt az országgyűlésnek, és hosszú is, voltak olyan pontok ebben a törvényjavaslatban, amiben teljes egyetértésre tudtunk jutni. Erre építkezvén és ezt megőrizvén megyünk tovább ennek a törvényjavaslatnak a munkájával, és bízom benne, hogy az országgyűlés ezt támogatni fogja. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Ugyanaz általános vitát már lezártam, Radics Béla képviselő személyes érintettségre jelentkezett. Kedves képviselő, én megadom önnek a szót, kérem, a szabályokat tudja, ezekhez tarts magát. Köszönöm szépen!
3: Személyesen megérintett, hogy miniszter úr ismételten kifordítva a szavakat említett meg engem, és most sem válaszolt a kérdésekre. Csak annyit szeretnék kérni, miniszter úr, ha bármilyen...
1: Bocsánat, képviselő úr, személyes érintettség van-e?
3: Elmondtam.
1: Nem.
3: A személyes érintettséget.
1: Micsoda,
3: csak
1: bocsánat.
3: Szeretném kérni, hogy a...
1: Kedves képviselő úr, nem mondta el a személyes érintettségét. Kedves... Képviselő, megadom a szót, kérem, mondja el a személyes érintettségét.
3: Mondjam el. Személyesen megérintett az, hogy nem válaszolt a kérdésemre, és személyes érintettség, személyes érintettség okán azt szeretném mondani, hogy ő Budapestet a világtérképre a magyarok tették fel, de a Budapest, mint olyan turisztikai világtérképre, igenis magyar kormány, Orbán Viktor kormánya tette fel. Ezt el akartam mondani.
1: Köszönöm, képviselő úr, hogy elmondta, bár ez nem volt személyes érintettség. Tisztelt országgyűlés! Tisztelt országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés! Soron következik a magyar építészetről szóló 2023. évi 100. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T per 572. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztés uniós napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Elsőként megadom a szót Vitézi Dávid László közlekedési és beruházási miniszter úrnak, a napirend pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
2: Tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, egy másik fontos törvényjavaslat is itt van a ház előtt, és igyekszem a késői órára tekintettel gyorsan összefoglalni a lényegét, de nagyon fontos javaslatról van szó, hiszen az építészeti törvény kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezésének a módosítására tesz javaslatot a kormány ebben a törvényjavaslatban. Hadd kezdjem azzal, hogy önmagában az, hogy vannak kiemelt beruházások, az Európa legtöbb országában egy létező jogi eszköz. Nagyon sok olyan ország van Európában, ahol egyszerűen komplexebb infrastruktúrális beruházásokat, a közérdeket szolgáló nagyobb összetett beruházásokat csak valamilyen speciális jogi eszközzel lehet megvalósítani, hogy a részérdekek ne okozzák azt, hogy végül az út minden települést elkerülést végül nem tud sehol haladni. Tehát, hogy ez egy létező jogi eszköz. De az elmúlt években ezt a jogi eszközt, ezt olyan mértékig facsarta ki, használta túl, és fordította magánérdekek szolgálatába a korábbi kormány, hogy ez gyakorlatilag a korábbi jelentéstartalmát és célját kiüresítette, és egy egészen más logikán, gyakorlatilag egy haszonszerzési céllal működött ez az intézményrendszer. Mire gondolok? Képzeljünk el egy olyan a korábbi kormányhoz közel álló ingatlanfejlesztő vállalkozót, aki megvesz valahol mondjuk Budapestnek egy külső kerületében egy olyan telket, ami egy volt ipari terület, távol van a jó tömegközlekedéstől, távol van az épített városszövettől, adott esetben még természeti értékek is vannak a környezetében. Éppen ezért a kerületi önkormányzat és a főváros is építési tilalmat, vagy ha azt talán nem is, de egy nagyon minimális, mondjuk csak családi házas beépítést enged a saját szabályozásaiban. Ehhez képest a kormány az otthonstartnak nem a keresletélénkítő, tehát a hitelprogramos fix 3%-os részében, hanem a kínálatélénkítő részében egy olyan jogszabályt fogadott el ennek a törvénynek a részeként, ami azt mondta, hogyha egy ingatlanfejlesztő vállalja azt, hogy ilyen hitelprogramba ad el lakásokat, akkor gyakorlatilag minden létező építési szabály alól kiemelik. Az, amit Szentkirály Alexandra az előző napirendünkben számon kért, hogy hát hol van itt a fővárosi önkormányzatnak, a kerületi önkormányzatok önrendelkezése, ezt lábbal tiporta a kormány, a Fidesz kormány az elmúlt másfél-két évben, és gyakorlatilag a közlönyből derült az ki, kerületi önkormányzatok és a főváros számára, hogy egyik napról a másikra egy ilyen telket, mint amit itt az előbb leírtam, 2-3 ezer lakásos ingatlanfejlesztéssel kiemelt a kormány. És ugye miért volt ez probléma? Mert hát ugye egyrésztről mire volt ez jó? Valaki megvett egy olyan telket, ami nem beépíthető marha olcsón, amiről bármelyik ingatlan értékbecsül azt mondta volna, hogy hát figyelj, ide építhetsz 10 családi házat maximum, és még kármentesíteni is kell, ez a telek ez alig ér valamit. Aztán megjelent a közlöny, és hirtelen lehetett 3000 lakást építeni, és valaki hirtelen milliárdos lett. Tehát a kiemelő rendeletet nem a közérdek mentén, hanem a magánérdek mentén kezdték el használni, hogy egyes erre kinézett szereplők számára felértékeljenek telkeket, és ezáltal extra profithoz juttassák ezeket a kiszemelt ingatlanfejlesztőket. És ráadásul annak sem volt semmilyen transzparens szempontrendszere, hogy melyik ingatlanfejlesztők voltak ezek. Számos olyan ingatlanfejlesztőt tudunk, aki jelentkezett ilyenbe, de aztán ő nem kapta meg, miközben nem volt látható semmilyen transzparens szempont, és miért elkezdik magyar tulajdonúakról beszélek. Ez az egyik probléma. A másik probléma ezzel az volt, hogy gyakorlatilag mindenféle urbanisztikai, városfejlesztési szempontot nélkülözött ez, és ez nem csak Budapesten zajlott, Debrecen elővárosában is voltak ilyen kiemelések, Pécset is voltak ilyen kiemelések. Gyakorlatilag azt, hogy a város fejlesztése azért mégiscsak valamiféle szakismeretet igényel, ezt a kormány teljesen lesöpörte. Egyébként az építészettel foglalkozó állami szakembereknek is a véleményét lesöpörte, az Országos Építészeti Tervtanács véleményét is lesöpörte, ugyanis például a Szilasliget kapcsán elutasító véleményt hozott a tervtanács, és Lázár János ezt fölülírta, és ő adta ki az építészeti véleményt, hogy ez mégis jó. És egy ilyen eljárásban teljesen alkalmatlan helyszínekre elkezdtek lakótelepeket leszórni. Na most minden kortárs urbanisztikai tudás azt mondja, hogy ott érdemes nagy intenzitású lakófejlesztést csinálni, ahol az alapinfrastruktúra ehhez megvan. És én nem azt akarom mondani, hogy ne épüljön több lakás Budapesten, ez fontos, mert nyilván ezek olyan tiltakozást váltottak ki, ezek a beavatkozások, hogy nyilván egy olyan fajta vélemény is kialakult, ami persze én értek, és természetes, de egy olyan fajta vélemény is kialakult, és sehol ne épüljön semmi. Nyilván ez a ló másik felén van, hogy úgy mondjam, hiszen nyilván eközben egy lakhatási válság van, beszéltem róla az előző napirendben is, hogy Budapest iránt, nyilván van egy természetes igénye a magyar embereknek, hogy itt keressenek jobb munkahelyet, esetleg továbbtanulási lehetőséget, a családok összeköltöznek, gyerekek felnőnek, tehát hogy nyilvánvalóan az, hogy Budapesten legyen olyan ingatlan állomány, ami tud fogadni ide költöző családokat, fiatalokat, ez fontos, és éppen azért azt gondolom, hogy az, hogy legyen lakásépítés Budapesten, ez egy fontos cél, és ugyanígy fontos cél azokban a nagyvárosokban, ahol a kereslet nagyobb, mint a kínálat, és ezért a lakhatási válság jelei látszanak. Nyilván elsősorban az ipari és egyetemi központjaink ilyenek, Győr, Debrecen, Szeged, ebben, ami inkább kiemelkedik. Tehát az, hogy ezeken a helyeken legyen lakásépítés, ez fontos. És én még azt sem zárom ki, hogy ezeket lehet akár állami beavatkozással valahogy ösztönözni, segíteni. De az, hogy olyan helyeken, ahol nincsen meg a megfelelő infrastruktúra, ahol nincsen tömegközlekedés, és nem is kiépíthető racionálisan, ahol ez természeti értékeket tesz tönkre, ahol ez teljesen kilóg a városszövetből, ezt kormányzati erőből így lenyomni az önkormányzatokon, és minden, és ugye azt hiányolta képviselőasszony, hogy a Facebookról tudták meg, hát az önkormányzatok a magyar közlönyből tudták meg, hogy hova és mi épül a saját településükön. Tehát éppen ezért most arra tesz ez a törvényjavaslat indítvány, hogy ezeket a kiemelő rendeleteket függesszük fel, és december 31-ig vizsgáljuk felül. Nyilván lesz belőle olyan, ami ebben el fog vérezni, és meg fogjuk szüntetni a kiemelését. Van is olyan ingatlanfejlesztő, aki csődbe ment, vagy csődöt jelentett. Nyilvánvalóan nehéz elképzelni, hogy egy kiemelt beruházást valósítson meg egy csődben lévő társaság. Nyilván vannak olyanok, ahol olyan erejű a helyi lakosság tiltakozása, az épp előbb elmondott szempontok miatt, hogy irreális az, hogy ez folytatódjon. Vannak olyanok, ahol Ha van is valamiféle kritika, az nem tűnik kezelhetetlennek, tehát lehet, hogyha valamilyen közberuházás kapcsolódik ezekhez, akkor azt még reparálni lehet. Vannak olyanok, ahol pedig a helyi közösségek is támogatják, ott nyilván egészen más helyzet az, amivel szembesülünk. Tehát át fogjuk ezeket világítani, de mivel az építési engedélyek kiadása azért folyamatosan történne, ha nem avatkoznánk be, ezért azt javasoljuk az országgyűlésnek, hogy azért, hogy legyen mód ezeket felülvizsgálni, egy fajta moratóriumot vezessen be a törvény módosításával. Erre teszünk tehát ebben az ügyben javaslatot. A kormány döntött a Wegkerle lakásépítési program elindításáról, ahol alapvetően azért arra fogunk fókuszálni, hogy ne alkalmatlan helyeken próbáljunk beerőltetni ilyen fejlesztéseket, hanem az alkalmas helyszíneken történjenek lakófejlesztések. Nyilván Budapesten, ha már az előbb Budapestről ennyit beszéltünk, sok ilyen van, akár mondjuk Rákosrendező rozsdaövezete, vagy a Diákváros visszaszerzett területe, vagy akár a 3-as metró hosszabbítása kapcsán Rákospalota-Újpest bizonyos térségei is ilyenek lehetnek, de nyilvánvalóan a nagyvárosainkban, országszerte, ahol a lakhatási válság jelei érzékelhetők, ahol van olyan keresleti nyomás, ami ilyen típusú állami beavatkozást indokol, és látunk ilyen rozsdövezeti területeket, vasútállomások környékén, egyéb felhagyott rozsdövezeteken. Tehát azt gondoljuk, hogy lehet a városokat úgy fejleszteni, lehet úgy a lakhatási válság ellen fellépni, lehet úgy megfizethető lakást sokat létrehozni, hogy az ugyanakkor ne ezt a típusú ilyen ráerőltetett metódust és ezt az urbanisztikai alapelvekre teljesen fittyethányó metódust kövesse, amit a korábbi kormány. Ezen dolgozik a tárcánk, és most ennek egy első lépése, még sok-sok javaslatot fogunk hozni ebbe a témába, most ez a jogszabályjavaslat. Szintén itt említeném meg azt, hogy ez a törvényjavaslat javaslatot tesz arra, hogy az előző kormány által bevezetett és kötelezettségszegési eljárással érintett kiviteli tilalmát egyes építőanyagoknak szüntessük meg. Így gyakorlatilag egy olyan szabályt vezetett be Lázár János, amivel minden egyes a határon, közben uniós határokról beszélünk, határon történő építőanyag exporthoz miniszteri jóváhagyás kell és elővásárlási jog van. Jelzem, hogy ez egy külön osztályt eltart, annyi munkát nyújt, hogyha valaki építőanyagot akar kivinni, ezt engedélyezni kell, soha egyszer sem élt vele senki. Tehát egy olyan rendszert sikerült létrehozni, egy olyan uniós jogba ütköző szabályt behozni, és végtelen bürokráciát létrehozni évek óta, és ezáltal egyébként vállalni az ebből eredő uniós jogvitát, hogy soha egyetlen egyszer sem éltek az így létrehozott jogkörrel. Mi most azt javasoljuk, hogy ennek így akkor sok értelme nincs, és ezt ebben a formában szüntessük meg. Harmadrészt pedig, és szerintem erről államtitkár azt, hogy lehet, hogy fognak is beszélni ebben a vitában, hiszen Debrecen képviselőiként elég sokszor tették szóvá, hogy az mégiscsak nonsens, hogy akkumulátorgyáraknak úgy van kiemelt státuszuk, hogy közben nem tartják be a környezetvédelmi szabályokat és bírságot kapnak, és ezt a helyzetet fel kell számolni. Erre tesz javaslatot most ez a törvényjavaslat az országgyűlésnek, hogy amennyiben bármilyen, egyébként nem is csak akkumulátorgyár, tehát itt most egy tágabb szabályozás van, de nyilván az akkugyárakból indult ez ki, hogyha bármilyen ipari típusú beruházás esetén az a helyzet áll elő, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi szabályokat megsértik, és velük szemben elindul egy ilyen hatósági eljárás, akkor egészen addig, míg a hatósági eljárás végén a jogsértés meg nem szűnik, de legalább 6 hónapig, tehát hogyha gyorsan meg is szűnik, akkor is van egy ilyen 6 hónapos leülési időszak, mondjuk így, ezeket a kiemelő rendeleteket nem lehet alkalmazni. Nyilván egy beruházásnál a kiemelő rendeletek azt hivatottak előidézni, hogy összehangoltan és gyorsabban tudjanak, most nem már megépültekről beszélek, hanem bármilyen egyéb ipari beruházásról a jövőben, hogy azok meg tudjanak egy összehangolt gyors rendben valósulni, de olyan nem lehet. És ugye láttunk ilyet az akkumulátorgyároknál, hogy például próbaüzemben is már környezetvédelmi problémák merültek föl. Olyan nem lehet, hogy valaki kap az államtól egy gyorsítópályát, hogy a gazdasági növekedésben mondjuk valamilyen módon egy bármilyen gyárfejlesztés részt vállaljon, de utána nem tartja be azokat a szabályokat. Aki itt Magyarországon fejleszt bármilyen ipari létesítményt, annak minden szabályt be kell tartania. Még akkor is, ha munkahelyeket hoz létre, még akkor is, hogyha a gazdaság számára adott esetben hasznos fejlesztést hoz létre, nem biztos, ez minden esetben így van, de akkor is minden esetben a magyar szabályokat be kell tartani, azokat a szabályokat, amiket be kéne tartani, hogyha Ausztriában csinálnák ezt, nogdacú be kéne tartani, hogyha Kínában csinálnák ugyanezeket. Nem lehet Magyarország egy olyan játszótere ezeknek az ipari beruházóknak, ahol bármit meg lehet csinálni, és egy kiemelő rendelettel felmentvényt kapnak a magyar és az európai környezetvédelmi jogszabályok alól. Erről szól ez a törvényjavaslat, és kérem, hogy ezt is az országgyűlés támogassa. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor, 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Csiszár Bélának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ezen a késő órán, 9 óra pár perckor előttünk fekszik a T572-es törvényjavaslat. Ez egyszerre szól a magyar emberek biztonságáról, a környezetünk védelméről, a lakhatás jövőjéről és Magyarország európai jogrendhez való hűségéről. A TPER 572-es számú törvényjavaslat nem pusztán technikai módosítások gyűjteménye. Ez a javaslat arról is szól, hogy milyen országot akarunk építeni, a szó szoros és a szó átvitt értelmében. Tisztelt Ház! Ahogy a miniszter úr is említette az előbb az expozéjában, én is meg szeretném említeni ezt, hogy mennyire sokszor hallottuk eddig az elmúlt években, hogy a kiemelt beruházások azok mennyire jók, mennyire hatékonyak, mennyire gyorsak, és hogy a gazdaság motorjai. De azt is láttuk, hogyha a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorulnak, akkor azok árát a helyi közösségek fogják megfizetni. Zajjal, porral, szennyezett levegővel, szennyezett vízzel, élhetetlen környezettel, sőt, sokszor visszafordíthatatlan károkkal. Ez a törvényjavaslat végre kimondja azt, a kiemelt beruházás nem jelenthet felmentést a környezetvédelmi felelősség alól. Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóság jogsértést állapít meg, akkor az építősügyi hatóság köteles felfüggeszteni az engedélyezési eljárást. Nincs mérlegelési jogköre. Nem lehet tovább építeni, nem lehet tovább rombolni, egészen addig, amíg a jogsértő állapot fennáll. Ez, szeretném kiemelni, természetesen nem egy adminisztratív részlet. Ez egy világos üzenet arról, hogy Magyarországon a természet nem lehet másodlagos, és nem lehet a törvény sem másodlagos. A javaslat azt is lehetővé teszi, hogy a kormány, ha a jogsértés súlyos, akkor legalább 6 hónapra megtiltsa az új engedélyek kiadását. Fontos kiemelni, ahogy miniszter úr is említette, ez a szigorítás nem a beruházások ellen van. Ez a magyar emberek egészségéért, a települések élhetőségéért és a jövő generációkért van. Tisztelt Ház, a javaslat második nagy pillére a lakásépítési beruházások átütemezése. Az Otthonstart program és a fix 3%-os hitelprogram olyan eszközök, amelyek sok magyar család számára jelentettek valódi segítséget. De csak akkor, ha a szabályozás világos, kiszámítható és összehangolt. A törvényjavaslat kimondja, hogy bizonyos nagy lakásépítési beruházások esetében 2026. december 31-ig nem adható ki építési engedély. A részletek természetesen a törvényjavaslatban megtalálhatók, most itt és most ezeket nem részletezem. És miért fontos ez? Azért, mert a kormány egy új lakásépítési programot, a Vekerle programot készíti elő, és nem engedhetjük meg azt, hogy a már futó projektek összevisszasága akadályozza a magyar családok számára tervezett új támogatási rendszert. Ez az átmeneti időszak nem visszalépés. Ez a rendteremtés időszaka. Ez annak az időszaka, amikor a lakhatási politika végre nem a kapkodásból, hanem átgondolt tervezésből születik. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat harmadik pillére pedig az Európai Unió Bíróságának C-499/23-as számú ítéletéből fakad. Az Európai Unió Bírósága egyértelműen kimondta, a stratégiai jelentőségű építési anyagok kivételére korábban bevezetett magyar regisztrációs rendszer sérti az áruk szabad mozgását. És aki csak minimálisan is tisztában van az Európai Uniós alapelvekkel, tudják, hogy ez egyik legfontosabb alapelve. Ez nem politikai vélemény, ez nem az én véleményem, ez egyszerűen egy jogi tény. A javaslat, ezért egyébként, amit megtudtunk az előbb miniszter úrtól, nem is volt rá tulajdonképpen semmi szükség, de a javaslat tulajdonképpen egészében kivezeti a magyar jogból az állam elővásárlási jogát, a kivitel megtiltásának a lehetőségét, bejelentési és regisztrációs kötelezettséget, és hatályon kívül helyezi a 33/2025. november 4. EKM rendeletet. Ez a lépés helyreállítja az uniós joggal való összhangot, és lezárja a bizottság által indított kötelezett szegési eljárást. Magyarország akkor erős, ha tartja magát a vállalt kötelezettségeihez, és Magyarország akkor hiteles, ha a jogállamiságot nem csak hirdeti, hanem gyakorolja is. A javaslat több kisebb, de fontos módosítást is tartalmaz, például új fogalmak jelennek meg az építési termékek uniós megfelelőségére, teljesítménynyilatkozat és teljesítmény és megfelelőségi nyilatkozat. Megszűnnek az elavult, uniós jogba ütköző rendelkezések, kivezetésre kerülnek a stratégiai jelentőségi építési anyag, kivezetésre kerül a stratégiai jelentőségű építési anyag kategóriája és minden kapcsolódó eljárás. Ez a jogszabályi környezet egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése, a tisztább, átláthatóbb építési piac megteremtése. Tisztelt Ház, ahogy az expozéban is hallottuk, és én is ahogy próbáltam összefoglalni, ez a törvényjavaslat három irányba mutat. A környezetvédelme felé, a magyar családok biztonsága felé, és az európai jogrend tisztelete felé. Ez a javaslat józan, felelős és előrelátó. A T572-es számú törvényjavaslat arról szól, hogy Magyarország képes egyszerre védeni a környezetét, támogatni a családokat és tiszteletben tartani a nemzetközi jogot. Arról szól, hogy a beruházásoknak továbbra is van helyük Magyarországon, de a megfelelő szabályok szerint. Arról szól, hogy a lakhatásnak van jövője, és ehhez rendet fogunk tenni. És arról szól, hogy Magyarország erős, mert betartja a szabályokat, amelyeket maga is vállalt. Kérem ezért a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Cirbus Gábornak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsolj.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Első látásra akár azt is gondolhatnánk, hogy egy technikai jellegű építésügyi törvényjavaslat fekszik előttünk. Van benne uniós jogi megfelelés szolgáló módosítás, építési termékekkel kapcsolatos fogalmi pontosítás és több környezetvédelmi rendelkezés. Csak hogy ebbe a törvényjavaslatba a Tisza kormány elhelyezett legalább két olyan szabályt is, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az egyik az első lakáshoz jutás segítő fix 3%-os programhoz kapcsolódó lakásépítések befagyasztása. A másik pedig egy egészen nyilvánvalóan visszaható hatályú rendelkezés. Kezdjük az elsővel. Az előző kormány lakáspolitikájának egyik fontos intézkedése volt a fix 3%-os lakáshitel bevezetése. Ennek célja világos volt, azoknak is reális esélyt teremteni az első saját otthon megszerzésére, akik piaci kamatok mellett erre jóval nehezebben lennének képesek. És ez nem valamiféle jelentéktelen, marginális program volt. 2026. augusztusának közepéig közel egy év alatt mintegy 56 ezer hitelszerződés jött létre, összesen több mint 2000 milliárd forintnyi hitelösszegben. A program meghirdetését megelőző 12 hónaphoz képest pedig a kiadott építési engedélyek száma mintegy 31%-kal 24 ezerről közel 32 ezerre emelkedett. Lehet tehát politikai vitát folytatni a részletekről, de egy dolgot nehéz lenne vitatni, a program érdemben megmozdította a lakáspiacot, és tízezek számára teremtett valós lehetőséget arra, hogy saját otthonhoz jussanak. Ehhez ráadásul nem csak hitelprogram társult, arra is szükség volt, hogy legyenek megfelelő lakások. Ezért jött létre az a szabályozás, amely alapján azok a nagyobb lakásépítési beruházások, amelyek legalább 250 lakást hoznak létre, és amelyek lakásainak legalább 70%-a megfelel a fix 3%-os program feltételeinek, kiemelt beruházássá válhatnak. Vagyis az állam azt üzente a beruházóknak, építsetek. Gyorsítsuk fel ezeket a fejlesztéseket, mert szükség van új lakásokra, és szükség van arra, hogy a fiatalok, az első lakásokat vásárlók ténylegesen találjanak is megvásárolható otthont. Augusztus közepén a kormány közölte, hogy 33 ilyen többségében budapesti beruházást vizsgál felül. És mit mond most ugyanez az állam? Azt, hogy 2026. december 31-ig ezekre az érintett beruházásokra építési engedélyt nem lehet kiadni. Nem azért, mert jogsértők, nem azért, mert veszélyeztetik a környezetet, nem azért, mert műszakilag alkalmatlanok. A törvény indoklása egészen elképesztő őszintességgel közli az okot. A Tisza kormány egy új lakásépítési programot akar kidolgozni, ennek részletes kidolgozása azonban még folyamatban van, ehhez pedig a már tervezett beruházásokat úgymond át kell ütemezni. Magyarul az új program még nincs kész, ezért a működő rendszert addig leállítják. Tisztelt Ház! Egy kormány természetesen kialakíthat új lakáspolitikát, megváltoztathat támogatási rendszereket, előállhat egy új, akár jobb programmal. De előbb talán legyen meg az új program, és csak utána rombolják le a működőt. Mert ma az új programból még csak egy ígéret van. Folyamatban lévő beruházások, a megkötött szerződések és az ezekre építő családok viszont nagyon is valóságosak. Itt már nem kormányzati tervekről és Excel táblázatról beszélünk. Lehetnek megkötött adásvételi szerződések és előszerződések. Befizetett foglalók és előlegek. Kivitelezési és tervezési szerződések. Banki finanszírozási megállapodások. Vállalt átadási határidők, folyósítási feltételek, olyan családok, amelyek ezekhez a lakásokhoz igazították saját otthonteremtési terveiket. A törvény pedig ezekről egyetlen szót sem mond. Mi lesz azzal, aki már szerződést kötött? Mi lesz azzal, aki már foglalót fizetett? Mi lesz azzal a vállalkozással, amely kivitelezési kapacitást kötött le, alvállalkozókkal szerződött, finanszírozást vett igénybe? Mi lesz azzal, akinek banki vagy szerződéses határideje azért csúszik meg, mert az állam egyik napról a másikra megtiltja az építési engedély kiadását? És legfőképpen ki fogja megfizetni ennek a kárát? A törvény nem hosszabbítja meg automatikusan ezeket a magánjogi határidőket. Nem rendez kártalanítást. Nem rendezi a finanszírozási szerződéseket. Nem védi meg azt a lakásvásárlót, aki jóhiszeműen arra épített, hogy az állam által kiemelként kezelt beruházás valóban megvalósulhat. Ha egy építési engedélyt hónapokon keresztül nem lehet kiadni, akkor a teljes beruházás csúszik. Ha a beruházás csúszik, csúszhat az átadás is. Ha csúszik az átadás, borulhatnak banki, kivitelezési és vevői határidők. Ez egyszerű láncolat. És mindezt úgy teszik, hogy korábban éppen az állam gyorsította fel és kötötte szigorú határidőkhöz ezeket a beruházásokat. Előbb azt mondja az állam, gyorsítsatok, most pedig azt mondja, álljatok meg. Ez nem kiszámítható jogalkotás, ez a szabályok menet közbeni átírása. És jogosan merül fel a kérdést, miért éppen ezeket a beruházásokat kell most befagyasztani. Valóban pusztán szakpolitikai újratervezés zajlik, vagy már a vállalkozói világban is politikai alapon akarják eldönteni, hogy beruházások mehetnek tovább, és melyek nem. Mert ha egy kormány egy még nem létező programra hivatkozva hónapokra megállít már folyamatban lévő projekteket, akkor erre a kérdésre bizony választ kell adnia. A második súlyos probléma még ennél is világosabb alkotmányjogi szempontból. A javaslat kimondja, hogy az új környezetvédelmi jogkövetkezményt akkor is alkalmazni kell, ha a jogsértést megállapító környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatósági döntés már a törvény hatályba lépését megelőző 6 hónapban véglegessé vált. És mi az új jogkövetkezmény? Az, hogy építési vagy létesítési engedély a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem adható ki. Tisztelt képviselő társaim! Ez a hátrányos, visszaható hatályú jogalkotás tankönyvi esete. Nem kell ahhoz egy törvénynek azt mondania, hogy 6 hónappal korábban lépnek hatályba, hogy visszaható hatályú legyen. Az Alkotmánybíróság ezt már számtalanszor világossá tette. Van egy a törvény hatályba lépése előtt már véglegessé vált környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatósági döntés. Amikor ez a döntés véglegessé vált, a most bevezetni kívánt legalább 6 hónapos engedélyezési tilalom nem létezett. Most pedig a jogalkotó ehhez a már korábban bekövetkezett jogi tényhez kapcsol utólag egy új és kifejezetten hátrányos engedélyezési jogkövetkezményt. Nem a korábbi hatósági döntést írják át, nem azt nyitják újra. hanem egy már bekövetkezett végleges jogi tényhez rendelnek olyan új hátrányt, amellyel az érintett annak idején nem számolhatott. Ez sérti a jogállamiság egyik legalapvetőbb elemét, azt, hogy az állampolgárnak és a gazdasági szereplőnek a cselekvése idején hatályos jog alapján kell tudnia felmérni döntéseinek jogkövetkezményeit. A környezetvédelme fontos. A környezetvédelmi jogsértésekkel szemben fel kell lépni. Azt is elfogadhatónak tartjuk, hogy egy folyamatban lévő környezetvédelmi vagy természetvédelmi eljárás idején az építésügyi engedélyezés ne rohanjon előre. De a környezetvédelem nem varázsszó, amely felülírhatja az alaptörvényt, az önkény újabb bizonyítékát adva. Ráadásul az új szankció arányossága is kérdéses. A törvény legalább 6 hónapos engedélytilalmat tesz lehetővé, akkor is, ha a jogsértő állapotot a beruházó néhány hét alatt teljes egészében megszüntette. Nem tesz különbséget kisebb és súlyos jogsértés között. Nem igazítja a joghátrány hosszát a jogsértés tényleges súlyához vagy környezeti következményeihez. Előfordulhat tehát, hogy a jogsértés megszűnt, a környezeti veszély elmúlt, az engedélyt mégsem lehet kiadni hónapokon keresztül. Ez már nem egyszerűen a jogsértő állapot megszüntetésének kikényszerítése. Ez önálló szankció. Mindeközben a kormány rendkívül széles felhatalmazást kap arra is, hogy rendeletben határozza meg, meddig nem adható ki valamely kiemelt beruházáshoz engedély, miközben a törvény ehhez érdemi felső időkorlátot sem állapít meg. Tisztelt Ház! Ebben a javaslatban vannak olyan részek, amelyekről lehet és kell is érdemi szakmai vitát folytatni. Ilyen például a stratégiai jelentőségű építési anyagokra vonatkozó szabályozás jövője. Ezek a szabályok nem öncélúan születtek. Az volt a céljuk, hogy védjék a hazai építőipar ellátásbiztonságát, és ne fordulhasson elő, hogy Magyarországon rendelkezésre álló, az építkezésekhez szükséges alapanyagok jelentős mennyiségben külföldre kerülhessenek, miközben itthon hiány alakul ki, és az árak emiatt tovább emelkednek. Ez valós gazdaságpolitikai probléma volt, és ma is valós kérdés. Az Európai Unió Bírósága kifogásolta az erre kialakított magyar szabályozás egyes elemeit. Ezt természetesen figyelembe kell venni. De ebből nem feltétlenül az következik, hogy a hazai építőipari ellátás védelméről egyszerűen le kell mondani. Fel kell tennünk egy egyszerű kérdést, mi szolgálja Magyarország érdekét. Mert a magyar kormány első számú megbízója nem Brüsszel, nem a nemzetközi piac, és nem valamely gazdasági érdekcsoport, hanem a magyar emberek. A szabad piac nem jelenthet szabad prédát. A magyar államnak joga és kötelessége megvédeni a magyar erőforrásokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar családokat. Mi szuverén piacpolitikát akarunk, versenyt igen, de a magyar érdek feladását soha. A szakmai vitát arról kell folytatni, hogy a korábbi szabályozás mely elemei nem tarthatók fenn, melyeket kell módosítani, és kialakítható-e olyan megoldás, amely egyszerre felel meg az uniós jognak, és közben továbbra is képes megvédeni a magyar építkezések alapanyag ellátását és a hazai fogyasztókat az indokolatlan árnyomástól. Ugyanígy támogatható cél a környezetvédelmi és az építésügyi hatóságok közötti együttműködés erősítése is. De ezek a szakmailag megvitatható vagy akár támogatható elemek nem szolgálhatnak fedőlapként olyan rendelkezésekhez, amelyek egyik napról a másikra bizonytalanná tesznek már elindított lakásberuházásokat, veszélybe sodorhatnak szerződéses jogviszonyokat, vállalkozásoknak és lakásvásárlóknak egyaránt károkat okozhatnak, és még a visszaható hatályú jogalkotás alkotmányos tilalmát is átlépik. A fix 3%-os program közel egy év alatt 10 000 számára nyitotta meg, vagy hozta közelebb az első saját otthon megszerzésének lehetőségét. Mi a lakáspiacra sem pusztán számok, négyzetméter árak és banki mérlegek összegeként tekintünk. A lakás elsősorban otthon. Ezért volt szükség az otthonstartra is, mert a piac fontos, de önmagában nem mindig képes nemzeti és társadalmi célokat szolgálni. ahelyett, hogy ezt tovább építenék, most az új lakásépítések egy részére egyszerűen behúzzák a kéziféket. És még egyszer, nem azért, mert készen áll egy jobb rendszer, hanem azért, mert az indoklás saját bevallása szerint az új rendszer kidolgozása még folyamatban van. Ha a Tisza kormánynak van jobb lakásprogramja, mutassa be azt. Ha van jobb megoldása az első lakáshoz jutás támogatására, tegye le az asztalra. Ha a fix 3%-os hitelnél jobb konstrukciót tud kínálni a magyar családoknak, arról lehet vitatkozni. De addig ne a már megindult lakásépítéseket állítsa le. Ne a vállalkozóval fizettesse meg a kormányzati újratervezés árát. És főleg ne azzal a családdal fizettesse meg, amely jóhiszeműen szerződés kötött, foglalót fizetett, hitelt vett fel, vagy egyszerűen arra számított, hogy az állam saját korábbi döntéseit legalább kiszámíthatóan kezeli. Nem mesterségesen kell leállítani a lakásépítéseket, hanem ösztönözni, hogy több lakás épüljön, nagyobb legyen a kínálat, és több fiatal számára váljon elérhetővé az első saját otthon. A jogállamban a kormányváltás nem jelentheti azt, hogy minden korábbi döntést következmények nélkül fel lehet rúgni. A jogbiztonság nem az előző kormány joga. A jogbiztonság nem a beruházók kiváltsága. A jogbiztonság az emberek joga. Ez a törvényjavaslat pedig ezt a biztonságot több ponton is súlyosan megbontja. Ezért a T572. számú törvényjavaslatot ebben a formájában nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Szabad Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A Mi Hazánk mozgalom a környezetvédelemre nagy hangsúlyt helyező pártként egyetért azzal, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslattal erősítenék a kiemelt beruházások környezet és természetvédelmi kontrollját. A kezdetektől fogva tiltakoztunk és tiltakozunk az ellen, hogy az Orbán kormány Magyarországot akkumulátorgyártó nagyhatalommá kívánta tenni, a környezetvédelmi előírásokon átlépve a természeti és humán erőforrást is ennek rendelve alá. Az akkumulátorgyár nem szabályszerű működéséről szinte naponta tapasztalhatunk, egyáltalán nem arról híresek, hogy nagyon szabályszerűen működnének. Például a Gödi Samsung SDI-ről 2023-ban állapította meg a hatóság, hogy egységes környezethasználati engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenységet. Emiatt 2024-ben 24,5 millió forintos bírságot szabtak ki. Több gyárnál is megállapítást nyert a levegő, zaj és vízvédelmi előírások megsértése, a veszélyes hulladékok szabálytalan kezelése, a hiányos monitoring és átláthatóság. Továbbá több gyárban dokumentáltak veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos szabálytalanságot, hiányos egészségügyi vizsgálatokat, tűzvédelmi és üzembiztonsági mulasztásokat. A Mi Hazánk a kezdettől fogva élesen szemben állt az akkumulátorgyárak építésével. A debreceni CATL gyár építése kapcsán 2023. januárjában közmeghallgatáson részt vettünk, lakossági fórumokat és tiltakozó demonstrációt szerveztünk, melynek hatására néhány órára le is tudtuk állítani a gyár építését. Ezt követően az Orbán kormány gyakorlatilag kivégezte a közmeghallgatás intézményét. 3,5 év után először tartottak a tegnapi napon akkumulátoripari ügyben valódi személyes jelenléttel járó közmeghallgatás Debrecenben, miután a dél-koreai Ecopro katódgyár kérvényezte az egységes környezethasználati engedélyének módosítását. Tisztelt ház, csak jelzem, hogy a tegnapi napon egyedül dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, országgyűlési képviselője volt jelen ezen a meghallgatáson. Korábban a költségvetési vita során Apáti István erről mondott is pár gondolatot. A Mi Hazánk nemhogy nem engedné új gyárak építését, hanem még a meglévőket is bezárná. Ezzel szemben a Tisza kormány nem tervez általános akugyár moratóriumot bevezetni, csak a szabályozást és az ellenőrzéseket kívánja szigorítani. Ez esetben azonban követeljük, hogy elrettentő erejű szankciókat szabjanak ki, mert az elmúlt években megállapított pár tízmilliós bírságok láthatóan nem voltak képesek a visszaéléseket felszámolni, talán pár tízmilliárdos büntetés az már fájna esetleg ezeknek a cégeknek, vállalatoknak. Tisztelt Ház, a törvényjavaslat a kormány új lakásépítési programjának részletes kidolgozásáig átmenetileg korlátozza az építési engedéllyel még nem rendelkező, kiemelté nyilvánított projektek engedélyezését. Az Otthonstart program keretében tervezett magáncélű kiemelt beruházásoknál épületre építési engedélyt korábban 2026. december 31-ét követően lehet majd kiadni, ez alatt a kapcsolódó szankciós szabályok alkalmazásával összefüggő határidők szünetelnének. A magyar lakáspiacot egyszerre jellemzi gyors drágulás, romló megfizethetőség, támogatás vezérelt kereslet, elégtelen lakásépítés és egy előregedett energiafaló ingatlanállomány. Az Orbán kormány lakhatási programjai, mint a keresett oldali beavatkozások általában, az árakat nem csökkentették vagy szinten tartották, hanem sajnos egyenesen növelték. A vonatkozó tanulmányok szerint a klasszikus csoknak például a háromnegyedét vitte el a pótlólagos kereslet és az ingyen pénz generálta áremelés. Az MNB szerint az Otthonstart program is hozzájárult a 23,5%-os éves lakásár emelkedéshez, ezért a támogatás egy része magasabb vételárként az eladókhoz került, a lakhatási programokra költött közpénz nagyobb része pedig piaci szereplőknél csapódott le. Tisztelt Országgyűlés! Mintegy 3 millió magyar, vagyis a lakosság körülbelül egyharmada él a lakhatási szegénység valamely formájában. A problémák közé tartozik a túlzsúfoltság, a rossz műszaki állapot, az energiaszegénység, a bizonytalan bérleti jogviszony és a hajléktalanság. 2010 óta Magyarországon emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak az Európai Unióban. Az előző kormány által használt lakáspolitikai eszközöket a lakhatási szegénységben érintett csoportok jellemzően csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudták sajnos igénybe venni, ugyanis az ebbe a csoportba tartozó családok nem vagy nem a maximális összegig voltak hitelképesek. Köztulajdonú lakásokra alig költött az állam. Az önkormányzati lakásrendszerből csökkenő állomány mellett rendszer szintű forráskivonás történt. A kormány kidolgozás alatt álló Vekerle Sándor bérlakásfejlesztési programja 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely miniszter úr várakozása szerint további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. A program a korábbi főként hitelekkel és vissza nem térítendő támogatásokkal élénkített lakáskereslet helyett a kínálatot, ezen belül a bérlakásállomány bővíteni, amivel alapjaiban egyetértünk. A program lényege, hogy a magyar lakáspolitika ne kizárólag a saját lakáshitelből történő megvásárlását támogassa, hanem a megfizethető bérlést is valódi, hosszú távú lehetőséggé tegye. Álláspontunk szerint azonban a piacinál 5-10%-kal olcsóbb lakás még nem feltétlenül megfizethető egy alacsony keresetű háztartásnak, ezért elő kellene írni, hogy a lakbér és a rezsi együtt ne haladja meg a háztartás jövedelmének meghatározott részét. Erre mindenképp szeretnénk felhívni a miniszter úr figyelmét. Tisztelt Országgyűlés! A programban keveredik a szociális és a befektetési cél. Az intézményi befektető piaci hozamot, a szociális lakáspolitika viszont alacsony lakbért kíván. A kettő közötti különbséget valakinek tartósan finanszíroznia kellene. Ha ezt nem rögzítik előre, akkor vagy a lakbér lesz túl magas, vagy állandó költségvetési támogatás válik szükségessé. Abban talán mindjárt egyetérthetünk, hogy az egyszeri fejlesztési pénz nem biztosít fenntartható rendszert. Az építés után ráadásul évtizedeken keresztül finanszírozni kell a karbantartást, a felújítást, üresenállást és lakbérhátralékot is. Erre még nem látszik világos modell. A kedvezményes állami telektámogatott finanszírozás és kiemelt engedélyezés jelentős anyagi előnyt teremthet a fejlesztőknek, ezért rögzíteni kell, hogy meddig kötelező megfizethető lakásként működtetni az ingatlant, eladható-e később, kié marad a telek és az értéknövekedés. Tisztelt Országgyűlés, a program minden bizonnyal nem a kis építőipari cégeknek, hanem az állami közbeszerzéseket sorra nyerő építési beruházóknak fog kedvezni. Ezért álláspontunk szerint az építkezéseknél a helyi kis- és középvállalkozók igénybevételét és a helyi munkaerő alkalmazását kiemelten súlyozott közbeszerzési szemponttá kellene tenni. Az épületenergetikát a beruházások elválaszthatatlan részének kell tekinteni, továbbá szigorúbb költség, minőség és garanciális ellenőrzéseket kell bevezetni. Magyarországon jelentős az üresen álló, rossz állapotú vagy alul hasznosított lakásállomány. Bizonyos térségekben egy meglévő lakás felújítása vagy állami lakásügynökségen keresztüli bevonása gyorsabb és olcsóbb lehet, mint az új építés. A Mi Hazánk mozgalom a kihasználatlan állami épületeket szociális bérlakásokká alakítaná át. Budapesten és a megyei jogú városokban országos bérlakásépítő programot indítanánk, melynek keretében lehetővé tennénk, hogy a bérlők a bérleti díj megfizetésével évekkel később tulajdonossá váljanak az ingatlanban. A törvényjavaslat kivezetné az uniós joggal össze nem egyeztető stratégiai építőanyag exportkorlátozásokat, amelyeket az Orbán kormány még 2021-ben vezetett be. A Covid miatt bekövetkezett gazdasági visszaesést az állam az építőipari megrendelések felpörgetésével, mint a CSOK, babováró, lakásfelújítási támogatással akarta ellensúlyozni, ami megnövelte a keresletet. Áruhiány következett be, az építőanyag árak ennek köszönhetően elszálltak, a tüzéptelepek óriási haszonra tettek szert, bizonyára mindjárt emlékezünk erre az időszakra és erre a jelenségre. Az export korlátozás kivezetésével nőhet az építőanyag export, ezzel párhuzamosan a belföldön elérhető mennyiség csökkenhet, erősebb külföldi kereslet esetén a hazai építőanyag árak tovább emelkedhetnek, ami különösen a szűk hazai kínálatú nagy szállítási költségű anyagoknál jelent.

0: Azt mondta, hogy a 3%-os lakáshitel az érdemben megmozdította a lakáspiacot. Ez így van, napok alatt fölverte a lakások árát. Az én OEVK-mban legalábbis ezt lehetett tapasztalni, és személyes példát hagyd mondjak, az egyik gyermekem épp akkor készült volna élete első kis lakását megvenni 35 kemény millió forintért. Ez péntekre már 50 millió forint lett, egész pontosan 49 millió 900 ugyanaz a lakás, és ez teljesen jellemző volt a Pest megyei településeken. Tehát sajnos felverte, és igaz, valóban lehetett volna 300%-os hitelt fölvenni, de 15 millió forinttal drágábban kapta volna meg ugyanazt a lakást. Én azt gondolom, hogy ez a 3%-os lakástámogatás alapvetően nem azokhoz jutott el, akiknek erre nagy szükségük lett volna. Főként a jómódú fővárosi családok tudtak ebből lakást venni. Nagyon sok esetben az olcsó hitelből aztán egy drága bérlakás lett. Nagyon fontos a fiataloknak a lakáshoz jutását támogatni, de az is fontos lenne, hogy ez a segítség valóban azokhoz jusson el, akiknek szüksége van rá. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Vegyük azért jegyzőkönyvbe ugyanazt, amit a költségvetésről szóló vitában is elmondtam. Önök a nagy forradalmi hevületben mindent elrombolnak. Most szüntetik meg a 3%-os fix kamatozás otthonstart programot. Önök hazudtak a kampányban, és hazudnak most is azzal kapcsolatban, hogy mi ennek az egésznek a célja, és mi lesz a végkimenetele ennek a törvényjavaslatnak és a folyamatos, illetve a többi törvényváltoztatásnak. Önök megszüntetik a 3%-os otthonstart programot, ami azt szolgálta, hogy a magyar emberek, különösen a fiatalok egy árkorlát segítségével, fix kamatozású hitellel könnyebben juthassanak saját tulajdonú ingatlanhoz, saját tulajdonú lakáshoz vagy házhoz. Önök hazudtak a kampányban, azt mondták, hogy semmit nem szüntetnek meg, ami jó, ami hasznos, és íme itt van, megszüntetik az otthonstartot, ami jó, sokaknak segített és hasznos volt. Önök lerombolnak mindent, sajnálom.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Vitézy Dávid László miniszter úrnak, 15 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, csak mielőtt itt bármilyen tévedés megmarad, én értem, hogy Németh képviselő úr főállásban hazudott évekig a közmédiában, és ezért azt gondolja, hogy a parlamentben is ez a dolga. De szeretném emlékeztetni rá, hogy ez a jogszabály semmilyen módon nem érinti az otthonstartnak a keresletélénkítő 3%-os hitelprogramját. Semmilyen módon nem érinti. Kiemelt beruházások felülvizsgálatára vonatkozik, amelyek egyébként jelentős helyi tiltakozással övezettek, és ön pont, aki a 15. kerületben indult el a választók bizalmáért. Most nagyon nehezen állom meg egyébként, hogy a barométeréről ne beszéljek egy picit, de most ezt megállom, mert ugye az önmagában beárazza, hogy az ön szavára mennyire lehet adni, ugye? Tehát az, aki a választókat olyan mértékig nézi hülyének és veri át, mint ahogy ön ebben a kampányban a 15. kerületben tette, ahogy teljesen fals, saját maga által kitalált úgynevezett közvéleménykutatási eredményekkel házalt a nyilvánosságban. De ha egy picit is beszélt volna a helyiekkel, és valóban meghallgatta volna őket, akkor például tudná, hogy mi a véleményük a Szilasliget beruházásról. Tudná azt, hogy mit gondolnak arról, hogy önök 3400 lakást egy kiemelő rendelettel a fővárost és a 15. kerületet meg nem kérdezve le akartak oda pottyantani az újpalotai lakótelep mellé, anélkül, hogy bármilyen közlekedési vagy egyéb infrastruktúrális kérést rendeztek volna. Ön egy olyan kerületben indult el a választók bizalmáért, amit nemhogy nem kapott meg, de közel sem kapott meg. Az, hogy mégis itt van, az nyilván a Fidesz lista újra tervezésének egy eredménye, mondjuk így. Na de mégiscsak, tehát ön azokat a választókat, akiknek a bizalmáért elindult ezen a választáson, azokat hagyja cserben és köpi szembe, amikor itt, amikor a parlament előtt végre az szerepel, hogy ezt a Szilasliget beruházást felfüggesszük, akkor nem erről beszél, nem bocsánatot kér az újpalotaiaktól azért, mert megpróbálták rájuk erőltetni ezt a beruházást, hanem hazudozik itt össze-vissza a 3%-os hitelprogramról. Szégyellje magát, képviselő úr. És ha már a vitában szót kértem Cirbus képviselő úr hozzászólásáról is, hagyd mondjak néhány szót. Először is, tehát azért tényleg önök jogbiztonságról, jogállamiságról papolnak az akkumulátorgyárok kapcsán. Hát hol élünk? Tényleg? Tehát önök azok, akik kiemelt beruházásokkal, anélkül, hogy valaha is megkérdezték volna akár a gödieket, akár a debrecenieket, ledobáltak kiemelt beruházással akkumulátorgyárokat ezekre a településekre. Most, amikor azt mondjuk, hogy be kell tartaniuk a környezetvédelmi szabályokat,

0: ide jönnek az országgyűlésbe, és azt kérik számon, hogy jaj, hát mi van a jogállammal? Meg visszaható hatályú jogalkotás. Amikor 2010-ben a Fidesz kétharmados hatalmat kapott, akkor egyébként joggal három BKV-s igazgató túlzott végkielégítése miatt 98%-os visszamenőleges különadót szabtak ki, és ezért az egész magyar alkotmányos rendet átalakították három ember miatt. Most pedig Magyarország második legnagyobb városáról és több más településről beszélünk, ahol mindennapos probléma az, hogy az akkumulátorgyárak szennyezése, környezetvédelmi szabályokra való fittyethányása miatt fel kell lépnünk. És ezért is nagyon fontos az, hogy legyen beavatkozás. Tehát én értem, hogy önök hátulról még most is mondja Tuzson volt igazságügyi miniszter úr, hogy az akkumulátorgyárak oldalán állnak, és izgatottan, de ezt védik, ne üvöltsön, ezt védik. Az amellett érvelnek, hogy az a jogállamisági, meg az a jogállami megoldás, az szolgálja a jogállamiságot, hogyha egy környezetvédelmi bírságot kapott akkumulátorgyárnak, mi nem szüntetjük meg, vagy nem függesztjük fel a kiemelő rendeletét. Emellett érveltek itt a vita eddigi szakaszában. És én azt mondom, hogy ez szégyen. Azt gondolom, hogy önöknek amellett kéne érvelni, belátva azt, hogy hibás volt az eddigi szabályozás, hogyha egy akkumulátorgyár megsértette a környezetvédelmi szabályokat, bírságot kapott, akkor igenis legyen felfüggesztve a kiemelt státusz, mert erről szól ez a javaslat. És önök ehelyett itt arról beszélnek, hogy jaj, a jogállam, miközben ezeket a kiemelt beruházásokat önök erőltették rá ezekre a városokra. Tehát azért tényleg egy picit már a valóság talajára én azt kérem, hogy térjenek vissza, amikor erről beszélnek. Amit még képviselő úr, Szirbus képviselő úr mondott a kivitelezőkről, meg előlegről, ugye, ha egy beruházás építési engedélyt kapott, és utána módosítanánk a státuszán, akkor valóban helye lenne kártalanításnak, amit képviselő úr itt számon kért. De ilyenre nem vonatkozik ez a javaslat. Itt olyan beruházásokról beszélünk, amiknek nincs építési engedélye, ergo nem lehet kivitelezője, mert nem lehet jogszerűen vállalkozásba adni és kivitelezési munkát megkezdeni, úgyhogy nincs építési engedélyt. Amikor ön azt kérdezi, hogy hogyan fogjuk kártalanítani a kivitelezőket, az egy jogi nonsens, hiszen nincsen kivitelező, hogyha nincs építési engedély, már pedig ez az egész jogszabályjavaslat az építési engedéllyel nem rendelkező kiemelt beruházásokra vonatkozik. Az pedig, hogy a lakásépítésnél itt valami csoda történt volna, a legutóbbi KSH adatok szerint azért az a helyzet, hogy Magyarország etéren a legrosszabbul teljesít a térségben. 1 millió lakosra vetítve 1256 lakás épül Magyarországon, a legutóbbi KSH adat szerint 3063 a cseheknél, 3109 a románoknál, 5553 Lengyelországban és 5915 Ausztriában. Tehát az látszik, hogy 2,5-szer több lakás épül Csehországban vagy Romániában, és 4-5-szer több a lengyeleknél vagy az osztrákoknál. Tehát az, hogy ez a program, amit önök csináltak, ez olyan nagy hatású lett volna, és ahogy ön itt előadta, itt már megoldódott majdnem a lakás probléma, csak mi éppen most beavatkozunk, hát ez egyáltalán nem fedi a valóságot. Éppen azért van szükség egy új és valóban hatásos lakásépítési programra, hogy érdemben tudjunk a lakhatási válságon segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most az előre bejelentett felszólalók köre következik. Megadom a szót Szavkó Zoltán Péter képviselőnek. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A magyar építészetről szóló törvény módosítása, T572-es számú előterjesztés olyan kérdéseket vet fel, amelyek mindannyiunkat közelről érintenek. Amikor épületeink, az ipari létesítményeink, városaink és a falvaink jövőjéről döntünk, valójában arról határozunk, hogy milyen környezetben éljünk, és mit hagyjunk a következő generációkra. Ez a javaslat három alapvető pilléren határozza meg a tovább lépés lehetőségét, törekedve a jogi tisztaságra és a mindennapok realitására. Elsőként az uniós jogharmonizáció pillért érdemes kiemelni. A célunk a megnyugtató, átlátható és tiszta piaci feltételek megteremtése. Szeretnénk, ha a hazai építésügy és ingatlanpiac kiszámítható módon az európai közösség elismert és szerves részeként működhetne. A második pillér a lakásügyi és a beruházási határidők átütemezése a józan észszerűséget képviseli. Látnunk kell a valóságot. A fejlesztőknek, és a családoknak nem irreális elvárásokra, hanem tartható, tervezhető és biztonságos ütemezésre van szükségük. Ahhoz, hogy az otthonaik épülhessenek. Mindezen keretek mellett a javaslat legfontosabb pillére a környezetünk és a természet határozott védelme. A világ, a természet változik, és ezzel együtt a felelősségünk is egyre nagyobb. Nem korlátozni vagy nehezíteni szeretnénk az építkezéseket, hanem arra ösztönözni a szereplőket, hogy bánjanak nagyobb figyelemmel a környezetünkkel. Fontos, hogy megóvjuk a még érintetlen zöld területeinket, és ahol csak lehet, a már meglévő, megújulásra váró rozsdővezeteket hasznosítsuk újra. Az épületek teljes életciklusát vizsgáló szempontok és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú bevonása nem csupán technikai előírás. Ezek az eszközök segítenek abban, hogy a tisztább levegőjű, energiatakarékosabb és élhetőbb településeket hagyjunk magunk után. Tisztelt képviselőtársaim! A tiszta jogi feltételek... A kiszámítható határidők megteremtik az alapot, a környezetvédelmi megfontolások pedig megadják a helyes irányt. Ez a törvényjavaslat egy átgondolt, lépésről lépésre haladó fenntartható fejlődést kínál. Egy olyan Magyarországért dolgozunk, amely vigyáz a természeti értékekre, miközben biztonságos és stabil otthon nyújt mindenki számára. Bízom benne, hogy a közös felelősségünk mentén egyetértésre tudunk jutni, ezért tisztelettel kérem Önöket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! 2 dologról szeretnék beszélni röviden. Nem terveztem, hogy ez a ponthoz hozzászólok, de mégis úgy gondolom, hogy muszáj. Az egyik kérdés, ami itt elhangzott, a környezetvédelmi jogszabályok betartása. Tegyük tisztába ezt a kérdést. Ha valaki bármikor, akár az én nyilatkozataimat visszakeresi, bármikor, mindig elmondtam azt, hogy bárki, aki Magyarországra jön, és ez egyébként az álláspontunk, bárki, mindenkinek be kell tartani a magyarországi környezetvédelmi előírásokat. És aki nem tartja be, és ebben azt hiszem, hogy egyetértés kell, hogy legyen közöttünk, aki nem tartja be, az viselje ennek a következményeit. Legyen az akkumulátorgyár, de legyen bárki más, aki Magyarországra jön. Ez az én határozott álláspontom, vissza lehet keresni ezeket a nyilatkozataimat. Mindegyik nyilatkozatomban ezt mondtam el, és ehhez ragaszkodom is. A másik kérdés viszont egy rendkívül fontos jogi kérdés, a kártalanításnak a kérdése. Ugye a miniszter úr az előbb mondott egy mondatot arra vonatkozólag, hogy mit jelent az, hogyha valakinek az építési jogosultsága nyílik meg, és ahhoz tartozóan kártalanítási kötelezettség keletkezik. Ez más kérdés, mint az, hogy valakinek megnyílik az a lehetősége, hogy mondjuk benyújtson építési engedély iránti kérelmet arra az ingatlanra. Való igaz, hogy a korábbi magyar jogban nem létezett olyan, nem volt gyakorlata annak, hogy jogalkotás miatt valakinek kártérítést kellett volna fizetnie. Nem volt ilyen a magyar jogban. Egészen az utóbbi időszakig, amikor az Európai Unióban ez a szemlélet megváltozott, és jogalkotással okozott kárért is perelni lehet. És ezzel kapcsolatban a magyar bírósági gyakorlat is elindult egy másik irányba. Tehát önmagában az, hogy valakinek az a jogosultsága megváltozik, hogy egy ingatlana van, és az ingatlanak a beépítési lehetőségei változnak meg, az önmagában, ha jogalkotással okoznak ilyen kárt, az megalapozhatja azt, hogy bíróságon kártérítés igényel érjen. Ezt inkább csak megjegyzésként szeretném hozzátenni ez a javaslathoz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Szakás Péter Lajos képviselő úrnak, parancsoljon.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, a választókerületemben az emberek nem azt kérdezik, és számomra sem az a fontos, hogy a környezetvédelmi garancia majd a törvény hányadik paragrafusában szerepel. Annak van jelentősége, hogyha egy kiemelt beruházás veszélyezteti a vízünket, a termőföldünket vagy a lakókörnyezetünket, képes-e az állam még azelőtt megállítani az engedélyezést, hogy a kár visszafordíthatatlanná válik? Nyíregyháza és a Felső Tisza térségében ez nem elméleti kérdés. Ma már ott tartunk, hogy a térségben akár vízhiány van, akár vízelvezetési probléma, mindenkinek a Nyíregyházára is betelepült, hatalmas vízigényű akkugyár jut az eszébe. A város biztos azért zárta le a napokban a 36-os főút egy szakaszát arra hivatkozással, hogy a simai főfolyás nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, mert a hivatkozott többlet vízhozam forrása az ipari parkban keletkező e főfolyáson és a Lónyai főcsatornán a Tiszába vezetett tisztított szennyvíz. A nyáron kiszáradt, a Nyíregyháza környéki bokortanyák élővilágának részét jelentő, pihenőkertes üdülővezettel ölelt, az olárét védett természeti értékeivel szoros vízháztartási és ökológiai kapcsolatban álló, horgászatra és szolgáló császárszállás víztározónk. Itt is felmerült, hogy vajon a közeli ipari park egyelőre felszín alatti vízkészlet használata mennyiben játszott közre a tó soha nem látott állapotának kialakulásában. Aggódnak a térségben élők a Nyíregyházi ipari park vízellátását kiszolgálni hivatott, a Paszab térségében tervezett, a tiszalöki vízlépcső felvízszintjétől és vízkormányzásától függő újabb tiszai vízkivétel miatt is. Ez újabb tehertétel a keleti főcsatornán át Debrecen térségébe irányuló vízátadás mellett. A kérdésnek különös aktualitást ad, a tiszalöki vízlépcsőnél 2026. augusztus 27-én a Tisza elégtelen vízszintje és vízhozama miatt bekövetkezett villamos energiatermelés leállás, a Nyíregyházi Déli Ipari Park második és harmadik ütemi fejlesztése, ezen belül a szamvoda építkezése és a debreceni CETL első cellagyártó épülete 2026. augusztus 27-én használatba vételi engedélyt kapott. A Nyíregyházi és debreceni akuprojekt brutálisan nagy vízigénye és környezeti terhelése kiemelt kockázat. A nehézfémek, oldószerek, savak, lítium vegyületek mikroszivágás esetén is mérgeznek a talajvízen keresztül. Ökológiai vészhelyzet közeli állapot a térségünkben, az alacsonyabb vízszint, a holtágak kiszáradása, az ivóhelyek eltűnése, a kevesebb hal és madár. Mindez párosul a klímaváltozással. Nekünk, ott élőknek a Tisza maga az élet. Nem várhatunk addig, amikor már visszafordíthatóan a károsodás. Meg kell követelnünk minden nagyiparú beruházásnál a vízgyűjtő hatásvizsgálatot, a nulla toleranciát, a szennyezőanyag kibocsátásnál az európai szigorúságú szakmai követelmény és következményrendszert, mind az engedélyezésnél, mind a működés során. Bár a 2026. szeptember 2-án hatályba lépett 140/2026-os kormányrendelet több projekt kiemelt jogállását megszüntette, a Nyíregyházi Szamboda és a debreceni CETL akkugyárakkal összefüggő engedélyezési ügyek ma is kiemelt jelentőségűek. Ezért számunkra nem elméleti kérdés, hogy működni fog a környezetvédelmi fék. A törvényjavaslat erre világos választ ad. Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi jogsértés miatt hatósági eljárás indul, az építésügyi hatóságnak fel kell függesztenie az engedélyezést a döntés véglegessé válásáig. Ez a megelőzés elvének gyakorlati érvényesítése. Előbb tisztázzuk a környezeti jogsértést, és csak utána engedjük tovább haladni a beruházást. Egy kiemelt beruházásnál nem elég, ha fék bekerül a törvénybe. Annak minden érintett ügyben működnie is kell. Az eljárás megindulásakor a felfüggesztés automatikus. Ha viszont a hatóság véglegesen megállapítja a jogsértést, a legalább 6 hónapos engedélytilalomnak a törvényjavaslat csak a lehetőségét teremti meg, a tilalmat külön bele kell írni a kiemelő rendeletbe. Támogatom valamennyi hatályos kiemelő rendelet felülvizsgálatát annak érdekében, hogy ezt a következményt a kormány beépítse minden olyan beruházásnál, ahol a környezetvédelmi vagy természetvédelmi jogsértés felmerülhet. A törvényjavaslat szempontjából számunkra fontos kérdés az, hogy a szamvoda ügyeire alkalmazandó rendelet kiegészítése is megtörténjen azzal, hogy a jogerősen megállapított környezetvédelmi jogsértés esetén legalább 6 hónapig ne lehessen újabb engedélyt kiadni. Reménykeltő számunkra, hogy a kormány az akkumulátorgyárak esetén is megvizsgálta a kiemelt rendeletek alkalmazását, és első körben a debreceni CETL akkumulátorcella gyár már érintett. A javaslatot tehát támogatom, és erre kérem a képviselőtársaimat is. A törvény látványos hatása az lesz, amikor egy jogsértés esetén Nyíregyházán is megáll a következő engedély kiadása, mert a kiemelt beruházás nem jelenthet kiemelt mentességet. Ha az állam gyorsítja az engedélyezést, ugyanilyen határozottan kell működtetnie a környezetvédelmi féket is. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt képviselő úrnak. Parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk lévő törvényjavaslatról a miniszter úr sokat elmondott. Ugye a közérdek szempontjából fontos és sürgős beruházásoknak a hatékonyabbá tétele, a gyorsítása, a célja a kiemelő rendeleteknek. Azt gondolom, hogy az elmúlt években minden eszünkbe jutott erről, csak a közérdek nem, és az, hogy itt közérdekű beruházásokat gyorsítsanak és hatékonyabbá tegyenek. Ehelyett a magánérdekek mindenféle kiszolgálása zajlott. Ennek egy eklatáns példája az, hogy volt szerencsém néhány héttel ezelőtt betekinteni a magyar kormány, a külügyminisztérium, a korábbi kormány külügyminisztériuma és a CATL akkumulátorgyár között kötött jelenleg még, hangsúlyozom, még titkosított szerződésbe, ahol nem szöszmötöltek, ez egy angol nyelvű szerződés, nem szöszmötöltek azzal, hogy lefordítsák, hogy kiemelő rendelet, úgy írták, hogy VIP státusz. Na most nem tudom, hogy kinek volt ez VIP, biztos nem a magyar embereknek és a magyar közérdeknek, valószínűleg a kínai akkumulátorgyárnak, és az elmúlt években azt láttuk, hogy mint kés a vajon úgy mennek át ennek az akkumulátorgyárnak és a további hétnek az engedélyeztetési és mindenféle más eljárásai, anélkül, hogy megkérdezték volna erről a debrecenieket, illetve az iváncsaiakat, meg a gödieket, meg a komáromiakat, és lehetne még sorolni. Ennek a három akkumulátorgyárnak mind a háromnál volt szerencsém még idézőjelben szerencsém újságíróként járni, de talán ami a legnagyobb visszhangot kiváltotta sok esetben, az mégiscsak a debreceni eset volt, hiszen ez a legnagyobb a három közül, a CATL. Ugye itt sokat beszéltünk arról, hogy ezt a beruházást miért hozta a Fidesz Debrecenbe, hogy miért tartotta ezt fontosnak, miért hagyta ebből ki a debrecenieket. És akkor mondtuk azt, hogy a legfontosabb, hogy Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait minden gyár, kiemelten ezek az akkumulátorgyárak betartsák. És azt vállaltuk, be is fogjuk tartatni. Hogyha pedig visszaesőként többször megszegik őket, akkor pedig először időszakosan, később pedig a működési engedély visszavonásával be fognak zárni. Jelenleg erre már precedens is van, Debrecenben egy másik gyár, egy akkumulátoripari üzem, a Semcorp szeparátor fólia gyár, stílszerűen be van fóliázva az összes gépük. Erre számíthat Debrecenben és országszerte minden egyes szennyező gyár a jövőben. Ez a jogszabály is ennek a több jogszabályból álló környezetvédelmi csomagunknak, idézőjelben, az egyik eleme lesz. Anyagilag kell ugyanis érdekeltté tennünk ezeket a gyárakat abban, hogy betartsák a szabályokat. Ha pedig nem tartják be, akkor se nem működhetnek, és ennek a mostani jogszabálynak hála nem is kaphatnak építési engedélyt bármilyen tervezett beruházásukhoz. És mondanám, hogy lehult a lepel, de hát nem hult le, mert hát Cirbus Gábor képviselő úr ugyanazt az akkulobbista hozzáállást adta elő, amit már Debrecenben a fideszesektől megszoktunk, élén az önkormányzat vezetőitől, a polgármestertől és az alpolgármestertől. Ugyanis képviselőtársam hátrányos jogkövetkezményekről beszélt itt nekünk. Nos igen, éppen ezt vállaltuk, és ezzel nyertünk választást. Minden szennyező gyár hátrányos jogkövetkezményekkel fog szembesülni. Természetesen semmiféle alkotmányellenes vagy visszamenőleges hatályú jogalkotástól nem kell félni, és ez a jogszabály is kiállja természetesen az alkotmányosság próbáid, de azért szeretném felhívni az ön figyelmét arra, hogyha megtörténik egy szennyezés, mondjuk egy talajszennyezés, és a szennyező anyagok, rákkeltő, magzatkárosító anyagok ott vannak a talajban, akkor azok nem fogják megkérdezni, hogy egyébként mikor született meg egy olyan jogszabály, ami az ilyen szennyezéseknek későbbiekben elejét veheti. Ugyanis ez a jogszabály fogja azt lehetővé tenni, hogyha bármilyen környezetvédelmi szabálysértés történik, és nem is biztos, hogy ez szennyezést jelent. Két héttel ezelőtt a CATL azért kapott 10 milliós büntetést, mert az egyik szennyezőanyag tárolón rosszul helyezte el a címkét. Istennek hála nem történt szennyezés, de már ez, egy ilyen bírság, egy ilyen szankció elég lesz ahhoz, hogy minimum 6 hónapra semmit ne végezhessen azon a területen, amit ő egyébként már megvásárolt, mert a Fidesz eladta neki. A nem igazítja a jogszabály, nem igazítja a joghátrány súlyát a szennyezés mértékéhez. Ezt kifogásoltam még, képviselő úr. Nos, hát nálunk a szennyezés elfogadható mértéke a nulla, ezért. Képzeljem, képviselő úr, az az akkulobbista hozzáállás tette Debrecenben 28 év után ellenzéki pártá a Fideszt, amit ön most itt előadott. De nem fogunk egy jottányit se ebből engedni. Mi ezért is nyertünk választást Debrecenben. Ezért volt a debreceni választási eredmény a térségben is kiemelkedő. Mert nem csak a maguk korrupt 16 éves kormányzásával volt problémája a debrecenének, azzal is, de ezt még megfejelte az az akkumulátoripari tevékenység, amit ott a déli ipari parkban, illetve a nyugati ipari parkban elkövetett a Fidesz, és ami miatt most már egész Debrecenben az a beszédtéma, hogy mikor fogják ezeket a gyárakat megrendszabályozni. Hát éppen ezt fogjuk most csinálni, éppen ezt tesszük. A CATL, a Gödi Samsung és az Iváncsai Eskion akkumulátorgyárak, tehát a jövőben, hogyha bármilyen olyan beruházást szeretnének a kiemelő, a önök által VIP státusznak nevezett kiemelő rendelet kereteiben végezni, ami ezeknek a bővítését jelenti, vagy bármilyen más építési aktust, akkor ezt csak akkor tehetik meg, hogyha visszamenőleg fél évre is minden szabály be volt tartva. Tehát innentől kezdve ez euró milliókba, de talán milliárdokba lesz mérhető, hogyha nem tudnak elindítani egy gyártást, azért, mert volt néhány olyan munkásuk, aki nem vette figyelembe az előírásokat. Ezzel érdekelté tesszük ugye az ő főnökeiket, a részlegvezetőket, a műszakigazgatókat, és végső soron a gyár teljes vezetését, hogy minden szabályt betű szerint betartsanak. És úgy gondoljuk, hogy ez lesz az egyik anyagi ösztönző a másik több milliárdos bírságokat jelentő szigorításunk mellett, ami hatékonyan fogja tudni Magyarországon biztosítani, hogy ezek az üzemek úgy üzemeljenek, ahogyan azt egész Európában, nem csak a magyar emberek, egész Európában mindenki elvárja, és ahogy az egy Európai Uniós tagállamban elvárható. Szabadi István képviselő társamnak túl hosszan nem reagálnék, de azért én annak nagyon örülök, hogy egy Máté Szalkai listás képviselő el tudott menni Debrecenbe egy másfél perces Facebook videót elkészíteni, akkumulátor gyárak témájában, de ide a munkahelyére most nem volt képes bejönni a szigorításról szóló jogszabály vitájára. Azt gondolom, hogy ez az önök pártjának a hozzáállását az akkumulátoriparhoz jól jelzi. De nagyon bízom benne, hogy majd a szavazáskor itt lesz, és megszavazza ezt. Köszönöm a figyelmet.
6: Köszöntöm képviselőtársaimat. Egyúttal megkérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Két perces hozzászólásra jelentkezett Cirbus Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon, önni a szó.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Szeretnék tisztázni néhány dolgot. Tárkányi képviselő úr és Vitézi Dávid miniszter úr is lehet, hogy nem hallotta a felszólalásomban azt, hogy a környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. És erre még Tuzson Bence képviselőtársam is ráerősített. Ebben szerintem egyetértés van. Az, hogy önök milyen gyárakat szeretnének bezáratni, nyilván amit csak szeretnétek, de nem fontos szerintem bezáratni őket, mert maguktól is nagyon sok gyár zárt be az elmúlt hetekben, napokban, hónapokban. Erről ma itt már hallottunk. Inkább azzal kellene foglalkozni, hogy azokat a vállalkozásokat akkor lehetőség szerint próbálják megmenteni. De visszakanyarodva, elsősorban én arról szerettem volna önöknek felszólalni, hogy legyenek kedvesek segíteni abban, amennyiben lehetőségük van rá, hogy a 3%-os hitel formájában minél több ingatlan gazdára tudjon találni. Ez lett volna a felszólalásnak a lényege. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam elmondani, és nem értették meg belőle. Nyilvánvalóan én azt mondom, hogy ha valaki Ha valaki szeretne ingatlant vásárolni, akkor mégiscsak egy 3%-os hitellel, mégis könnyebb, mint egy piaci alapú 6-7%-os hitellel megvásárolni azt, és láthattuk, hogy több mint 50 ezer ingatlan talált gazdára az elmúlt egy esztendőben, ami azt bizonyítja, hogy mégiscsak a programot érdemes volt elindítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
6: Normál időkeretben kért szót Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából. Parancsoljon!
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony! A bizottsági elnök irodájában készültem a következő napirendi pontra, egy kicsit futottam. Hát tisztelt Árkányi képviselő úr, ismerhetem már annyira riporter korából, amikor még nem volt ekkora hatalmas az arca, mint amilyen lett államtitkárként, hogy inkább a halál, hogy a börtön, mint a megfutamodás. Érvényes ez magára is, meg az összes többi tisztás képviselőre. Nem fenyegetőzök. Nem én voltam a napi rendi pont felelőse, ezért nem ültem végig ezt a vitát. Tegnap mind a 4 orvoszát ott töltöttem. Önök helyett is dolgoztam, Enikő helyett is, és ön helyett is, tisztelt államtitkár úr. És az, hogy én honnan meg hogy kerültem be, ahhoz ennek semmi köze, az öcsémék Józsán laknak. A keresztlányom Józsán lakik. Az anyósomék Debrecenben laknak, volt személyes érintettségem is, és tudja, amikor ön még vagy a Hír TV-nél, vagy az RTL Klubnál mulatta az időt, 2023. januárjában, amikor a szeretett, tisztelt miniszterelnökük, még a Fidesz vájójából kentel ki a kis hasát, én már akkor is ott voltam, és akkor is tiltakoztam a kínai gyarmatosítás ellen. Tehát engem ne kérjen számon az én elkötelezettségemet, az én becsületemet, de sértse, jó? Tehát legyen szíves, hogy 3-szor lehet ilyet csinálni. Először, utoljára, és soha többet ezt vegye. Figyelembe, államtitkár úr, 23. januárjában ott voltam, 8 órát ültem végig. Tegnap 4 orvoszát ültem végig. De ne nekem mondja ezt, mondja a flegma kormányhivatali vezetőknek. Nagyon szívesen meg fogom nevezni fontossági sorrendben, hogy kik azok, akik alkalmatlanok az emberek bizalmára, és ne én tőlem kérje a számon, hogy az élve boncoló tiszás kommandó gyakorlatilag önök ellen fordult. És nem azt várják önöktől, hogy szigorúbb szabályok legyenek, hanem azt, hogy zárják be ezeket az üzemeket. Ha rajtunk múlik, mi nem simogatjuk, hanem bezárjuk ezeket. Sem a kínai, sem a koreai gyarmatosításból nem kérünk. Köszönöm.
6: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vita... Normál időkeretben kért szót Tompa Enikő a Tisza frakciójából. Parancsoljon, megadom a szót.
9: Csak néhány dolgot szeretnék képviselőtársaimnak elmondani, hogyha már én is meglettem szó szerint szólítva, hogy a közmeghallgatás a kormányhivatalnak egy hatósági eljárása, és attól, hogy képviselőtársam politikai haszonszerzés és hergelés miatt oda ment, én egyéni képviselőként a gyártó 2 kilométerre lakva pontosan tudom, hogy milyen negatív hatásai vannak ennek az akkumulátorgyárnak. Pontosan ismerem a helyi polgároknak a véleményét. 7000 háztartásba kopogtam be. Nap mint nap találkozom, nem csak tiszás, hanem nem tiszás választópolgárokkal is, és pontosan ismerem a véleményüket, és ezért háborít fel Tuzson képviselőtársam, hogy miért nem tartották be a szabályokat, hogyha ezzel annyira kérkedett most itt az előbb. Miért nevetséges bírságok lettek kiszabva, és legfőképpen miért nyomták le a debreceni emberek torkán az akaratuk ellenére ezt a 8 gyárat? Ennyit kérdeznék csak. Köszönöm szépen.
6: Kettő perces időkeretben kért szót Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából. Parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Egy megoldás lenne, sokkal hatékonyabb, mint a simogatása ennek a problémának, hogy most majd szigorú feltételek lesznek, és ha majd visszaesők, vagy büntetőjogi szaknyelven fogalmazva, különös visszaesők lesznek ezek a gyárak, akkor majd részlegesen, majd véglegesen bezárhatják őket. Ezektől nem fognak megijedni. Olyan tőkeerővel rendelkeznek, hogy néhány százmillió, sőt néhány milliárdos bírságok semmit nem érnek. Semmit nem érnek, majd nézzék meg ezeknek a gyáraknak, akár a koreaiakét, akár a kínaiakét, hogy milyen tőkeerővel rendelkeznek, röhögve kifizetik ezeket a bírságokat. Javaslok a konstruktivitás jegyében egy nagyon fontos dolgot. Változtassa meg a parlament a helyi ügydöntő népszavazás szabályait, tegyék lehetővé, hogy a debreceni választópolgárok véleményt tudjanak mondani, ezt önök megtehetik, hiszen gyakorlatilag, hogyha a debreceni városvezetés nem pucsolta volna meg a Mi Hazánk helyi képviselőinek, Salánkinek, Kuti Zsuzsannának a sorozatos népszavazási kezdeményezéseit, a szabályok miatt szinte lehetetlen lett volna olyan rövid idő alatt, kb. 35 ezer aláírást összegyűjteni, gyakorlatilag szinte lehetetlenné vált jogalkotás és közigazgatás okok miatt a népszavazás. Tegyen a parlament annak érdekében, hogy ez lehetővé váljon, mondjanak véleményt a debreceniek, és nem csak arra, hogy ha igennel szavaznak, elsőprő többségben lesznek az igenek arra vonatkozó, hogy ne épüljön több ilyen gyár, ne bővüljön, új egy se épüljön, és a meglévők legkésőbb az első szabályszegés után azonnal kerüljenek bezárásra. Na, erre írjanak ki helyi ügydöntő népszavazást, akkor helyre tudják állítani a saját támogatottságukat, helyre tudják állni a saját becsületüket, és akkor teljesítik a választóknak tett ígéreteiket, mert nem arra kíváncsiak, hogy lesz majd szigorítva, még mennyi bírságot kapnak a gyárak, hanem hogy bezárnak, vagy nem. Tovább működnek, vagy sem. Az összes többi mellébeszéd. Köszönöm.
6: Ismételtem meg, igen, nem kérdezem meg, mert Tárkányi Zsolt képviselő úr jelentkezett 2 perces hozzászólásra. Megadom a szót, parancsoljon.
10: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr. Ha azt szeretné ön is, hogy ne bővüljenek ezek a gyárak, név szerint a CETL, akkor önnek szerencséje van, mert nem kell más csinálnia, csak megszavaznia ezt a törvényt, de ön nélkül is megölni fog. Köszönöm szépen.
6: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Miniszter úr jelzi, hogy nem él a lehetőséggel. Ebben az esetben tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 568-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Bódis Péter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának 30 perces időkeretben. Parancsoljon!

0: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, az önök előtt fekvő törvényjavaslat 14 törvény módosítását tartalmazza. Érinti a belső büntetőjogi kódexek mellett a nemzetközi bűnügyi együttműködésre vonatkozó törvényeket, a telekommunikációs jogterületet, valamint ezekkel összefüggésben néhány ágazati törvényt. Az elsőre salátatörvénynek tűnő módosítások egy irányba mutatnak, az európai jogi kultúra hazai megerősítésére, és ezen keresztül hazánk legerősebb jogvédelmi eszközökkel felruházott büntetőjogi intézményrendszerének fejlesztésére. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat is alátámasztja, hogy az európai jogi kultúra nem a magyar jogi kultúra ellentéte. Hiba lenne a kettőt egymást kizáró értékként, érdekként kezelni. A törvényjavaslattal is tanúsítható, hogy ha az Európai Unióban kialakított környezetvédelmi büntetőjogi szabályokat Magyarországon is alkalmazzák, azzal Magyarország környezete válik védettebbé. Az uniós irányelvek átültetése nem jelenthet mechanikus átvételt, másolást, hanem a megfelelő szabályozás a hazai viszonyokra hangolt, összetett jogalkotói vizsgálat eredményeképpen születhet meg. A magyar büntetőtörvénykönyv jelenleg is széleskörű és szigorú védelmet biztosít a környezet és a természet számára. Ezért javaslat nem bontja fel a BTK jól működő rendszerét, és nem emel át mechanikusan 20 külön uniós tényállást. Megőrzi a magyar szabályozás szerkezetét, de ott egészíti ki, ahol az új uniós követelmények ezt szükségessé teszik. Ennek részeként új bűncselekményként jelenik meg az uniós környezetvédelmi szabályok megszegése, módosul a környezetkárosítás és a természetkárosítás tényállása, és a büntetőjogi védelem új, súlyosabb eredményekre is kiterjed. Az európai sztenderdek átvétele a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemben is előrelépést jelenthet Magyarországon. Ha az uniós és nemzetközi szabályokkal összhangban a bűnszervezet holdudvarától is elvonható lesz az illegális, a legális forrásként nem igazolható gazdagodásuk, azzal nem csak a magyar állam és rajta keresztül a magyar emberek lesznek gazdagabbak. Az új szabályozással be lehet zárni kiskapukat, csökkenteni lehet a szervezett bűnözés nyereségét, és el lehet tántorítani bűnözői csoportokat az újabb bűncselekmények elkövetésétől. Végső soron csökken a bűnözők motivációja, és Magyarország biztonsága erősödik. A javaslat ezért a kiterjesztett vagyonelkobzás új esetét vezeti be. Az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá esőnek kell tekinteni azt a vagyont is, amelyet más személy a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, ha a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz és személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. A szabály biztosítja az ellenbizonyítás lehetőségét, ugyanakkor bezár egy olyan kiskaput, amelyen keresztül a szervezett bűnözés által generált vagyon más személyekhez történő átruházással kikerülhetne a büntetőjogi elvonás köréből. Nem szorul magyarázatra, hogy a társadalom és sajnos a bűnözők is milyen nagy mértékben támaszkodnak a virtuális kommunikációs szolgáltatásokra. A bűncselekmények nyomai így egyre nagyobb mértékben kerülnek a szolgáltató kezébe, akik azonban korlátozottan őrizhetik meg azokat, utána a nyom elvész. Az sem szorul magyarázatra, hogy a bűnözésnek egyre nagyobb része válik határokon átnyúló természetűvé, ezért más államok szolgáltatói is egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a bűnöldözés területén. Uniós jogi aktusok szabályozzák, hogy a tőlük való bizonyítékszerzés határokon átnyúlóan is közvetlenül, és emiatt minden eddiginél hatékonyabban történhessen. Ennek a rendszernek a hazai bevezetése válik teljessé a jelenlegi törvényjavaslattal. A törvényjavaslat harmadik jelentős jogharmonizációs területe az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló beszerzése. Az új uniós szabályozás arra épül, hogy a szolgáltatók olyan kijelölt telephelyet vagy jogi képviselőt biztosítsanak, amely képes a más tagállami hatóságoktól érkező bizonyítékszerzési határozatokat fogadására és teljesítésére. A javaslat az elektronikus kereskedelmi és elektronikus hírközlési szabályokban rendezi ezeket a kötelezettségeket, a központi hatósági feladatokat pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságra telepíti. Tisztelt ház! Talán a közvélekedés számára nem egyértelmű, hogy az uniós jogi kultúra több területen éppen, hogy nem a liberalizációt, hanem a büntetőjogi fellépés szigorítását és következetesebbé tételét várja el. Ilyen az embercsempészekkel szembeni fellépés is. A hatályos magyar szabályozást azonban lehetővé teszi, hogy a külföldi embercsempésszel szembeni büntetőeljárást feltételesen felfüggesszék, ha a gyanúsított elhagyja Magyarország területét, és vállalja, hogy a felfüggesztés tartama alatt nem tér vissza. Szűklátókörűség lenne az feltételezni, hogyha Magyarországról büntetés nélkül eltávolítjuk az embercsempészeket, akkor a tevékenységük akár csak Magyarország irányában befejeződne. Ez még jogelméleti szinten sem feltételezhető, ugyanis a büntetéstől a bűnismétlés megelőzését várjuk a speciális és generális prevenció elvén. Gyakorlati oldalról még inkább alátámasztható, hogy ezek az embercsempészek nem hagynak fel a tevékenységükkel, sőt, ha ők nem lépnek be Magyarország területére, még a hazánkba irányuló illegális migrációt is szervezhetik úgy, hogy csak nagyobb erőfeszítések, bonyolultabb felderítő munka eredményeként kerülhetnek a magyar bűnüldözés látókörébe. Hozzá kell tenni, hogy nehéz lenne vitatkozni az Európai Bizottság kifogásával, amelyet kötelezettségszegési eljárásban ismerhettünk meg. Állításuk szerint a magyar szabályozás nem biztosít kellően hatékony, arányos és visszatartó erejű fellépést az embercsempészéssel szemben. Nem férhet kétség ahhoz, hogy ezt a rendelkezést ki kell vezetni a jogrendszerből annak érdekében, hogy az embercsempészekkel szembeni fellépés Magyarországon is következetes legyen. Tisztelt képviselőtársaim! Az utóbbi rendelkezés szükségességéből is látható, hogy nem elég az új szabályokat bevezetni. A magyar jogrendszer európaiságának megerősítéséhez. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a meglévő normaanyag mely részei nem felelnek meg az uniós követelmények igazolható alapjogi elvárásainak. A törvényjavaslatban is megjelenik, hogy ezen a téren is volt tennivaló. Kötelezettségszegési eljárásokat kellett kezelni, erre például a büntetőeljárási költségmentességi szabályozás kiegészítése. Szintén nincs helye a magyar jogrendben azoknak a szabályoknak, amelyek nemzetközi vagy európai elfogadóparancs alapján keresett, adott esetben jogerősen elítélt személyek kiadását vagy átadását, illetve velük szemben egyes eljárási cselekmények teljesítését olyan esetekben is gátolják, amikor a megkereső állam biztonságos harmadik ország vagy az Európai Unió más tagállama. Egy jogállam nem nyújthat politikai barátság alapján menedéket bűncselekmény miatt keresett személyeknek biztonságos országokkal, különösen más Európai Uniós tagállamokkal szemben. A büntető igazságügyi együttműködésnek jogi, nem pedig politikai mércén kell alapulnia. Erre tekintettel a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvényből, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényből kikerül az érintett normaanyag. A módosítás célja, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályai ismét objektív, kiszámítható és szakmai szempontokon alapuljanak teljes összhangban az Európai Uniós követelményekkel. Tisztelt képviselőtársaim! Nem túlzás politikai alapú megkülönböztetésnek nevezni azt a külön bűncselekményi tényállást sem, amelyet kifejezetten a fővárosi önkormányzat csőd helyzetének kezelésére kialakított segélyhitelhez kapcsolódóan alakottak meg tavaly, miközben más önkormányzatokra ilyen külön büntetőjogi szabály nem vonatkozik. A törvényjavaslat ezért hatályon kívül helyezi az önkormányzati segélyhitellel összefüggésben elkövetett bűncselekmény tényállását, különös tekintettel arra, hogy egy tényállás tartalommal megtöltött háttérjogszabály már korábban hatályon kívül lett helyezve. Fontos azonban hangsúlyozni, ez nem gyengíti a közvagyon büntetőjogi védelmét. A büntetőjogi védelem általános és mindenkire kötelező szabálya, hogy továbbra is védik a közvagyont. A közvagyon jogellenes károsítása továbbra is a büntetőtörvénykönyvbe ütközik, és ha ilyen magatartás bármely önkormányzat gazdálkodása során felmerül, annak büntetőjogi következménye van. A büntetőjognak általánosnak kell lennie, nem egy konkrét önkormányzathoz vagy politikai konfliktushoz, hanem a védendő jogi tárgyhoz kell igazodnia. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Az önök előtt fekvő javaslat 14 törvényt módosít, de a közös irány világos. Erősebb környezetvédelem, hatékonyabb vagyonelvonás, gyorsabb, határon átnyúló bizonyítás, következetesebb bűnügyi együttműködés és a nem tartható hazai szabályok kivezetése. Mindez a magyar büntető igazságszolgáltatást teszi erősebbé. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Rák Rihárdnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt ház! A Tisza frakció nevében üdvözlöm a kormány által benyújtott büntetőjogi tárgyú T-per 568. számú törvényjavaslatot. Frakciónk egyetért a törvényjavaslat szükségességével és szabályozási elveivel. A törvényjavaslat összhangban áll a Tisza büntetőpolitikájának lényegével, miszerint Magyarország nem maradhat következmények nélküli ország. A társadalmi igazságérzet és a jogbiztonság ugyanis megköveteli, hogy a büntetőjog hatásos prevenciós, illetve retorziós válaszokat adjon a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokkal összefüggő jogellenes magatartásokra. Választási programunkban megígértük, hogy felülvizsgáljuk a büntetőjogi anyagot, és szükség esetén szigorítjuk a szabályozást. Ennek megfelelően ez a törvényjavaslat illeszkedik az új Tisza többségű országgyűlés megalakulása óta elfogadott büntetőjogi tárgyú törvényjavaslatok sorába. Ezek közül kiemelném egyrészt a közhatalom gyakorlásával, illetve a közvagyon kezelésével kapcsolatos bűncselekmények esetén alkalmazandó büntetőeljárási szabályok hatékonyabbá tételét, másrészt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A Tisza frakció részéről további képviselői hozzászólások kitérnek majd az előttünk fekvő törvényjavaslatnak a nemzetközi és uniós büntetőügyi együttműködéssel, valamint a környezetkárosítással kapcsolatos aspektusaira. Magam részéről a vagyon visszaszerzésről és elkobzásról szóló 2024/1260-as Európai Uniós irányelv teljes körű átütetésének a jelentőségét emelném ki. Az uniós irányelv a bűncselekményekből származó vagyon felkutatására és azonosítására, befagyasztására, elkobzására és kezelésére vonatkozóan állapít meg a nemzeti jogrendszerekbe átütendő minimumszabályokat. Az előző országgyűlés a 2025. évi 118. törvény elfogadásával már ugyan fogcsikorgatva átültette az EU-s irányelv egyes szabályt a hazai jogba, de abból a törvényből talán nem véletlenül kimaradt néhány olyan lényeges elem, amelyet ez a törvényjavaslat pótol. Így például a törvényjavaslat az államtitkár úr által emlegetett és hangsúlyozott büntető törvénykönyv módosításával bevezetni a vagyonelkobzás új kiterjesztett formáját. Eszerint a jövőben az ellenkező bizonyításaig vagyonelkobzást kellene elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet az illető személy bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz és személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Tekintettel arra, hogy az uniós és a hazai büntetőjog terminológiája számos ponton eltér, alapos elemzésre van szükség annak megállapításához, hogy a törvényjavaslat elfogadásával Magyarország maradéktalanul eleget tesz-e a 2024/1260-as uniós irányelv implementációjának. Mivel a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése kiemelt közérdeklődésre számot tartó téma, a Tisza frakció minden jogi lehetőséget megvizsgál annak érdekébe, hogy az országgyűlés e tárgykörben az uniós irányelv adta lehetőségekkel élve és annak keretei között hatásos szabályozási környezetet alakítson ki. Mindemellett üdvözöljük a kormány azon friss szándékát is, hogy felül kívánja vizsgálni a büntetőeljárások elhúzódásának okait, illetve javaslatot tegyen azok orvoslására. Kétségtelen, hogy a büntető igazságszolgáltatás akkor tölti be hatékonyan a funkcióját, ha a bírósági döntések tisztességes eljárásban, de észszerű időn belül születnek, nem 10-15 évvel később. Addig is kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elvi támogatásával és konstruktív megvitatásával járuljunk hozzá, hogy Magyarország egyre kevésbé legyen következmények nélküli ország. Köszönöm a szót!
1: A következő hozzászólónk a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, Tuzson Bence képviselő úr, aki jelezte, hogy a felszólalását a pulpitusról kívánja elmondani. Megadom a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! Valóban egy elég összetett jogszabálycsomag áll előttünk. Ugye 14 jogszabályt módosít ez a mostani törvény, ami önmagában is elég sok, főleg, hogyha büntető tárgyú törvényekről beszélünk, és ugye jogharmonizációs kérdésekről, mert elsősorban, vagy jó részt ez a jogszabály jogharmonizációról szól. Több csoportban lehet, hogy a megfelelési táblák hiánya miatt, mert a megfelelési táblákat nem láttuk ezekkel a jogszabályokkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy végig kell vezetni minden ilyen jogszabály esetében, hogy melyek azok a rendelkezések, amelyek az uniós szabályozásnak megfelelő rendelkezések, és utána ezt tükrözni kell a másik oldalon, hogy hol van a magyar szabályozás és hol van az uniós szabály, ez hiányzik. De nehéz is megcsinálni ezt, hogyha saját a törvény oldaláról közelítjük meg ezeket a jogszabályokat, ilyenkor szerencsésebb szétbontani ezeket a jogszabályokat és önálló jogszabályként behozni az országgyűlés elé. Én most nem szeretnék mindegyikről beszélni, mert elég terjedelmes ez a jogszabály. Engedjék meg, hogy összesen két jogszabályról, illetve jogszabályhelyről beszéljek most itt a vezérszónoki felszólalásomban. Az egyik a környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos kérdéskör. Ugye a környezeti bűncselekmények az egy elég bonyolult bűncselekményforma, nem véletlen az, hogy az uniós szabályozás egy nagyon kiterjedt megközelítést alkalmaz. 20 tényállást határoz meg, és ezt a 20 tényállást vezeti át, vagy vezetteti át az európai országokkal a magyar jogba. Most a mi esetünkben nem ez történik, hanem keret tényállásokat határoz meg a mostani javaslat. Miért probléma a kerettényállásnak a meghatározása? Ugye mit jelent a kerettényállás a nem jogász kollégák számára, hagyd mondjam el, képviselőtársaim számára, hagyd mondjam el, hogy a kerettényállás mindig azt jelenti, hogy a büntetőjog egy tág fogalmat határoz meg, és annak a belső tartalmát valamint más jogterület határozza meg. Tehát például a közlekedési bűncselekmény esetében a közlekedési szabályok megsértése szerepel a büntetőjogban, ami azt jelenti, hogy a közlekedési szabály megsértéséből adódóan aztán a büntetőjog területén lesz valamilyen jogkövetkezmény. Ha a környezetvédelmi szabályokról beszélünk, akkor a kerettényállás az azért nem jó megoldás, mert az Alkotmánybíróságnak is van egyébként ezzel kapcsolatos határozata, ami azt mondja, hogy ha valamilyen szabályozási terület vagy hiányos, vagy túlságosan összetett, akkor nem jó a kerettényállási megközelítés, mert az jogbizonytalanságot okoz, főleg a büntetőjognak a területén. A környezetvédelmi jog és a környezetvédelem területén rendkívül széles, és mind az uniós területen elég bonyolult, mint a magyar szabályozásban nagyon bonyolult szabályozás áll rendelkezésre. Ami azt jelenti, hogy abban az esetben, ha kerettényállási elemeket határozunk meg, akkor olyan eseményeket és olyan cselekedeteket is a büntetőjog hatája alá fogunk vonni, amelyek esetleg még a szándékosságot sem közelítik meg, még a gondatlanság alakzata is nehezen áll meg, viszont a magyar jogi szabályozás behúzza ezt a büntetőjogi szabályozás alá. Mire gondolok például? Valaki valamilyen tevékenysége során elfelejt valamilyen, nem tudom, beadványt beadni, de egyébként a tevékenysége önmagában nem lesz jogellenes, viszont megsérti a környezetvédelmi szabályokat, hiszen a mostani tényállásunk alapján nem csak a közvetlen, hanem a közvetett környezetvédelmi szabályok megsértése is majd a tényállás alá fog kerülni. Ez veszélyes abból a szempontból, hogy bizonytalanságot fog okozni a joggyakorlat szempontjából is, hogy vajon mely cselekmények azok, amelyek ez alá a büntetőjogi tényállás alá fognak esni, és melyek azok, amelyek nem. És itt szeretném felhívni a figyelmet a fogalmak használatára is, ami a környezetvédelmi jogban egy általános meghatározás, ami nagyon-nagyon eltér a büntetőjogi típusú fogalom használatától. Tehát a veszélyeztetés, a környezeti veszélyeztetés az nem azonos mondjuk egy kísérleti jellegű bűncselekményi formával a büntetőjogban. A veszélyeztetés az önmagában már megvalósít olyan bűncselekményt, aminek a következményei a környezetvédelmi jogban már ott vannak, tehát nem csak a közvetlen veszély, hanem annak bekövetkezése is ott reálisan ott van a környezeti jogban. Tehát más a fogalom használat, és a kettőnek az összecsúsztatása az értelmezési problémákat fog eredményezni akkor, amikor majd alkalmazzák ezeket a büntetőjogi szabályokat. Nem véletlen az sem, hogy az Európai Uniós szabályozás elindult abba az irányba, hogy ezeken a területeken önálló tényállásokat határozzanak. Mondom, az uniós szabályozás, az irányelv is maga 20 tényállást szabályoz. Nem javaslom tisztelettel a képviselőtársaimnak azt, hogy ezt ilyen formában csináljuk, hanem ahogy most csináljuk egy kerettényállással, hanem javasolnám behúzni ezt is a normál környezetvédelmi szabályozásnak a hatája alá, tehát az alá szabályozás alá, amit a maga az Unió is javasol a különböző európai országoknak. Itt van egy másik probléma, ami szintén a kerettényállási jellegből adódó probléma, az, hogy a magyar jogban a magának a gondatlansági alakzatnak is többféle módja van, de ezt egyként kezeli a magyar jog. Tehát az úgynevezett luxúria és negligencia, tehát a tudatos gondatlanság, és ugye a mondjuk úgy, hogy normál gondatlanság között különbség van. Ezt a különbséget egyébként megteszi az európai jogból sok különböző állam, például Spanyolország esetében, ott két különböző a tudatos gondatlanságot kiemeli, és ezeknél a bűncselekményeknél csak a tudatos gondatlanságot, tehát a hanyag gondatlanságot nem szabályozza, csak a tudatos gondatlanságot, és azt emeli ide be. Ez lehetetlenség a magyar büntetőjogban, a magyar büntetőjogi dogmatikában, mert a gondatlanságot egy alakzatnak tekinti. Azonban, ha viszont ilyen helyzet áll elő, akkor mindenképpen javasolt, hogy az Európai Uniós normának a szerkezetét vegyük át, mert azt könnyebben választ tud adni azokra a kérdésekre, amelyekre a mostani szabályozás, ez a szabályozási javaslat nem fog tudni választ adni. Ugye a környezeti jognak megvan az a specialitása, erről talán az előző napirendben volt szó, és nagyon sajnálom,

Európai Uniós szabályok megsértése és a magyar szabályok megsértése között. Mert az Európai Uniós szabályoknak a részévé válnak, az Európai Uniós szabályok mindig a magyar jog részévé válnak, tehát lehetne ebben a keretben kezelni és konkrét tényállásokat meghatározni ezzel kapcsolatban. Itt csak egy másik területre áttérve. Ugye azt szerettem volna megemlíteni még külön, itt a biztonságos harmadik országnak a kérdése vetődött föl államtitkár úrnak az itteni expozéjában, és ebben az expozéban külön kiemelte azt, hogy a biztonságos harmadik ország, mint fogalom, az olyan esetekben, amikor mondjuk valaki menekült státusszal rendelkezik egy adott uniós tagállamban, az önmagában elegendő legyen arra, hogy a büntető eljárás során annak az országnak kiadható legyen az a személy. Ugye a büntető jog az soha nem általános kérdéseket vizsgál ezen a területen, hanem mindig konkrét kérdéseket kell megtárgyalni. Ami azt jelenti, hogy konkrétan kell vizsgálni a büntető jogban, hogy az adott személy szempontjából egy ország biztonságos országe. Általános megközelítés nincsen. És a büntető jog mindig ebből indul ki, és a menekült státusznak a megítélése is mindig ebből indul ki. Tehát lehetséges az, hogy egy személy esetében egy ország biztonságos országnak minősül, de egy másik személy esetében már nem minősül biztonságos országnak. Ezért az általános szabályozás az alkotmányosan és emberi jogi szempontból problémás, amikor a büntető jogi megközelítést alkalmazunk. Tehát elképzelhető az, hogy valaki valamilyen országból valamilyen üldözés miatt elmenekül. Ő abba az országba nem mehet vissza, de egy másik személy szempontjából, aki mondjuk máshonnan üldöznek, az az ország biztonságosnak országnak minősül, és ha ott elkövet egy bűncselekményt, akkor annak az országnak egyébként kiadható. Tehát a kettő között ilyen szempontból különbség van, tehát javaslom tisztelettel, hogy a biztonságos ország fogalmát ezeken a területeken vezessük ki, és másfajta fogalom meghatározást alkalmazzunk, mert mondom, ezt mindig a büntető jogban egyedilesíteni kell. A jelenlegi szabályozásnak a legproblémásabb eleme azonban nem ez, hanem a vagyonnal kapcsolatos. És a vagyon kapcsolatos rendelkezések jelentik, amikor a bűncselekményből származó vagyonról beszélünk. Ugye a bűncselekményből származó vagyon, én annak idején ebben a vitában az Európai Unióban is részt vettem, a bűncselekményből származó vagyonnak a megszerzése, tehát az állam által való megszerzése, az kiemelt érdek. Ugye ez három bűncselekmény típusnál vetődött fel elsősorban az unió területén. Az egyik ilyen az embercsempészet kérdése volt, a másik a kábítószercsempészet, a harmadik pedig a fegyverkereskedelem volt. Ugye ez a kör volt az, amelyik ezt a témát egyáltalán a felszínre hozta. Elsősorban a kábítószerkereskedelem, mert azok az országok, akik ezt a kérdést felvetették, ott ez különösen nagy probléma volt. Ha jól emlékszem, ez a belga elnökség idején induló javaslat volt. A szabályozásnak azonban, a végső Európai Uniós szabályozás azonban tartalmazott megnyugtató elemeket. Azokat az elemeket, hogy a vagyonátkozásnak ez a mostani említett módja, ez egy kiegészítő elemként jelent meg, kiegészítő elemként bírósági garanciákkal jelent meg. A problémát az jelenti a mostani magyar szabályozási javaslatban, hogy a bizonyítást azt megfordítja. Miért probléma ez? Mert a büntető jogban az ártatlanság vélelmének minden esetben fenn kell állnia. Nem lehet azt mondani, hogy ha valakihez mondjuk valamilyen vagyon háromlott, akkor azt, hogy honnan jött az a vagyon, és megkapta ezt a vagyonelemet. Honnan jött az a vagyon? Annak az embernek az életét és az életének minden elemét, aki megkaptanak, ismernie kell 5 évre visszamenőleg is. Ez nem elvárható. Attól, akihez bármilyen vagyonelem került. Nem tudhatja, hogy hogyan került hozzá az a vagyon. Tehát azt nem elvárható semmiképpen sem, hogy ő maga, akihez a vagyonelem került, bizonyítsa be azt, hogy a nemleges bizonyítást, hogy ez a vagyonelem, ez nem bűncselekményből,
ezek a bűncselekmények nem akármilyen bűncselekmények, mert ezek bűnszervezeti bűncselekmények.

0: Tehát egy bűnszervezetből eredő bűncselekménybe lettek. Ez lehetetlenség. Tehát aki vagyonelemet kap, az nem tudja bizonyítani az ellenkezőjét. Az, hogy egy bírósági eljárásban egy bíróságnak bizonyítani kelljen, és erre bizonyítási eljárást lehessen lefolytatni, az rendben van. Az szerintem meg is felel a magyar jognak, és a magyar jogi logikának, és a magyar jogi dogmatikának is. De az, hogy ez fordítva történjen meg, és bizonyítani kelljen azt, hogy valakinek azt, hogy az a vagyon jogszerű volt, és a jogszerűségét be kell bizonyítani úgy, hogy egy másik embernek az életébe kellene belelátnia, és az ő munkájába kéne belátnia, ez nem reális. Erre egyébként az Európai Uniós szabályozás garanciákat tartalmaz. Ezeket a garanciákat, ez a mostani javaslat nem emeli át. Ez szerintem hiba, tehát én javasolnám ennek az újrakodifikációját ennek a szabályozásnak, azért, hogy ezek a garanciák fennálljanak. Meg kell jegyeznem azt, hogy mindez hát elég furcsa képet fest, mert ugye nemrégiben fogadta el az országgyűlés azt a szabályozást, és tette le az esküt az AVH-nak, az új AVH-nak az elnöke. Amikor ez megtörtént, és a szervezet létrejött, én részletesen elmondtam azt önöknek, és itt végig is elemeztem azt, hogy miért problémás ez a szabályozás, és hogyan hiányoznak ebből az úgynevezett bizonyítási tűzfalak, hol hiányoznak egyébként a garanciális elemek, hol hiányoznak ebből a jogorvoslati elemek. De mindehhez hozzákapcsolva egy olyan szabályozást, amelyből szintén alapvető garanciális elemek hiányoznak, azt minimum úgy gondolom, hogy rendkívül aggasztó. Ezért én tisztelettel azt javaslom önöknek, hogy ezt a mostani szabályozást, én most csak három elemet emeltem ki, vannak jogtechnikai problémák is ebben a javaslatban, ha csak a környezeti jogról beszélünk, ott is van egy olyan reparációs lehetőség, ami mindig is volt a magyar jogban, az indokolás szerint ez benne is marad a magyar jogba, de kikerül belőle a törvény szövege alapján, nevezetesen az, hogyha valaki egy környezeti kárt reparál, tehát időben fellép és elhárítja a következményeit, annak a mentesülés lehetősége fennáll. Itt szerintem egy jogtechnikai hiba miatt a gondatlan alakzatnál, tehát a szándékosnál nem, de gondatlan alakzatnál ez kimaradt, ez a lehetőség a jogszabályból, tehát ezt javaslom majd mindenképpen javítani. De összességében szeretném azt megjegyezni, hogy ez a szabályozás több elem tekintetében, vannak máshol is technikai problémák benne, de több tartalmi elem tekintetében problémát fog okozni a gyakorlatban, és problémát fog okozni az alkalmazás során, és ezért tisztelettel javaslom az országgyűlési képviselőknek, a Magyar Országgyűlésnek, hogy fontolja meg ennek a javaslatnak az ilyen formán való elfogadását, és inkább egy másfajta szabályozási irányba induljon el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A következő hozzászóló Rétvári Bence képviselő úr, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka. Megadom a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Ahogy ez lenni szokott, nyilván ez is egy sokrétű, közepesen sokrétű törvény. Mondjuk azt, hogy több tárgykört érint, amelyek egyes részei, amelyek eljárási garanciát jelentenek a technika fejlődését lekövetik, és így segítik az eljárásoknak a vitelét. Ezek előremutató javaslatok, vannak viszont nyilván benne olyan elemek, amelyek már itt elhangzottak az előttem szóló által is, ahol a jogi garanciákat kevésnek tarthatjuk. Minden ország eldöntheti, hogy melyik irányba halad, egy polgári demokratikus irányba, ahol az ártatlanság vélelme uralkodik a jogban, főleg a büntetőjogban, vagy pedig egy önkényelmi rendszer felé, ahol a bűnösség vélelme van, és mindenkinek magának kell bizonyítani, hogy nem bűnös. Ez a javaslat, bár valóban európai uniós szabályokra hivatkozik részben, de mégiscsak ebben ezen utóbbi irányba megy, ahol a bűnösséget vélelmezik az állampolgárok egy részével szemben. Az európai uniós tagállamok is nagyon óvatosak ennek az átültetésével kapcsolatban, pontosan azért, mert itt azért nagyon nehéz megfelelő garanciákat adni, itt a vagyonelkobzás szabályra gondolok, amelyek az állampolgárok számára egy polgári demokráciában méltó módon védik a vagyonukat. Az a cél, hogy a nemzetközi bűnszervezetekben megforduló vagyon elvonható legyen, hatékonyabban lehessen fellépni a bűnözőkkel szemben, az biztos. Az egyik legfontosabb nyomozati alapelv, hogy követni kell a pénz útját, és amire a pénz útja megy, arra meg lehet találni a bűnözőket, le lehet őket buktatni, és akkor ezeket a bűnszervezeteket, nemzetközi bűnszervezeteket fel lehet számolni. Nyilván nyomozás taktikailag is az egyik legcélra vezetőbb a pénzeknek, a piszkos pénzeknek az útját követni. Tehát ezt a célt mi is jónak tartjuk. Ugyanakkor azt, hogy megfelelő garanciák nélkül legyen lehetőség ezeket a vagyonokat valakitől elvenni, itt nagyobb megfontoltságot javasolnék a magam részéről. Ami a migráció kapcsán fontos, az embercsempészekkel kapcsolatos szabályozás. Itt egy dolgot szeretnék tisztázni, hogy is történt ez az elmúlt években. Nyilván Magyarország óriási migrációs nyomás alatt volt. Sok más ország úgy döntött, hogy becsukja a szemét a határon. Aki átmegy illegális migráns, az átengedi, aki felbukkan embercsempész, azt is becsukja a szemét, jöjjön, menjen, tegyen, amit akarjon, nem foglalkozik vele a büntető hatóság. Magyarország nem ezt az utat választotta, hanem azt, hogy betartjuk a jogszabályokat, megállítjuk az illegális migránsokat a határon, visszafordítjuk őket, és akik pedig embercsempészek, azokkal szemben lefolytatjuk a büntetőjárást. Más országok nem ezt választották, nem folytattak le büntetőjárásokat. Viszont az embercsempészek nagyon magas száma miatt a magyar börtönökben bőven 10% fölé emelkedett az embercsempészeknek a száma, és ha 5 millió forinttal számolunk a fogvatartás költségei kapcsán, hiszen itt nyelvi nehézségek vannak, kulturális nehézségek vannak, étkezési specialitások vannak, és ezért 5 millió forinttal számolhatunk fejenként, akkor ez évi 12-15 milliárd forintos plusz költséget jelentett a magyar adófizetőknek. És emellett pedig további költségeknek a veszélye fenyegetett, hiszen mivel az ott levő több ezer embercsempész miatt túlzsófolttá váltak a börtönök, Szegeden akár 20%-ra is fölment az ott levő embercsempészeknek az aránya, éppen ezért okkal lehetett attól tartani, hogy beperlik a magyar államot, mint hogy sokan mások be is perelték ugye a határon történt visszafordítások, rendőri fellépések miatt, és majd a börtönök túlzsúfoltsága miatt még ők fognak kártérítést követelni Magyarországgal szemben. Tehát nem csak, hogy 5 millió forintba kerülnek havonta az embercsempészek a börtönökben, hanem a szabadulásuk után majd sok-sok millió vagy 10 millió forinttal fognak távozni, mert azt fogja megállapítani valamelyik emberjogi fórum, hogy nem emberséges módon lettek fogva tartva, és ezért még pénz jár nekik. Ez a helyzet állt elő. Ekkor a magyar kormány azt lépte, hogy megkereste azokat az országokat, ahol honosak ezek az emberek, hogy akkor vegyék őket vissza. És a saját börtönökből, az osztrák állampolgárokat az osztrák börtönökben, a holland állampolgárokat a holland börtönökben, mindenki a maga állampolgárát a maga börtönében tartsa fogva, ezáltal is megkönnyítve a magyar büntetés végrehajtásnak a helyzetét, és hát ha mégiscsak szolidaritás van ezen a téren, akkor ők is vállalhatták volna a rájuk eső részt. Senki nem vette át a saját állampolgárait a saját börtönökbe. Elvárják, hogy Magyarországon különböző EU normáknak, légköbmétereknek és négyzetmétereknek megfelelő módon legyenek fogvatartva, ők maguk nem veszik át, nem vették át a saját elítélt bűnözőiket a magyar börtönökből. Fontos hangsúlyozni, erre a javaslat is pontosan kitér, hogy itt nem magyar állampolgárok, hanem külföldi állampolgárokról beszélünk. Minden magyar állampolgár embercsempész bent van és tölti a büntetését. Ekkor született meg az a döntés, hogy elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió egy fillérrel nem járul hozzá a magyar börtönökben az embercsempészek fogvatartásához. Az Európai Unió tagállamai és más tagállamok egyetlen embernek a börtönbüntetésnek a letöltését sem veszik át Magyarországtól. Minden felelősség, minden költség, minden várható veszély az itt Magyarországra összpontosul. Senki, semmilyen szolidaritást nem biztosít Magyarország irányába, nem vállal Magyarország irányába, és ekkor született az a döntés, hogy ezeket az embereket akkor 3 napon belül Magyarország területéről legyen lehetőség kirakni, hogy ne a magyar adófizetők fizessenek évi 12-15 milliárd forintot, és a későbben ki tudja hány milliárd forintot a megítélt kártérítések miatt, és ez ne a magyar embereket terhelje. És önök is tudják, hogy itt azon emberek száma, akik utána, miután Magyarország területéről így kilettek rakva, azután nagyon-nagyon kicsi százalékban, töredék százalékban mérhető, hogy mennyi ember bukkant föl, tehát bőven 95-98% fölötti eredményességről beszélhetünk ezen emberek esetében, akik valóban elhagyták Magyarország területét, és nem is tértek ide vissza nagyon nagy arányban. Ezzel minden évben az elmúlt években 10 milliárd forintokat spóroltunk a magyar adófizetők pénzéből, és minden mellett a magyar embereknek a biztonságát is tudtuk szavatolni, hiszen nem jöhetnek ezek az emberek vissza. Abban az esetben, ha bármikor fölbukkantak Magyarországon, már is a legszigorítottabb körülmények közé mentek vissza a börtönbe. Amikor erre sor került, akkor egyenes út vezetett nekik vissza a börtönbe, hogy a szigorú börtönbüntetésüket töltsék le. Ez volt az a helyzet, ami a többi országnak az együttműködés képtelensége, az unió szolidaritásnak a hiányában alakult ki, hogy nem arra költjük a magyar emberek pénzét, hogy abból bűnözőket tartunk, külföldi bűnözőket tartunk itt el, és aztán külföldi bűnözőknek fizetünk még zseppénzt, kártérítést, miután elhagyják a magyar börtönöket. Ez volt ennek az alapja, ez volt ennek az indoka, ennek az intézkedésnek. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a börtönviszonyok. Hála Istennek elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év szigorú bevándorlási politikájának, persze büntetőpolitikájának is köszönhetően, hogy más irányokat választottak az embercsempészek. Látjuk, hogy amikor Spanyolországban egy baloldali kormányzat egy sokkal liberálisabb politikát folytat, abban a pillanatban ezrek jelennek meg Spanyolország határánál. Mivel tudták, hogy Magyarországra nem lehet bejutni, ezért ezek az útvonalak módosultak. Ugye a belügyi tanácsülésén sokszor elmondták horvát és szlovén kollégák, hogy pár évvel azután, hogy Magyarország egyértelműen lezárta a határát, meg is változott a nyugat-balkáni migrációs útvonal, és a dél-észak irányból inkább egy dél-észak-nyugati irányra váltott, ezért építettek ott is hasonló kerítéseket és hasonló védekezésbe fogtak, mint amit Magyarország is tett. A spanyolok nem tették, látjuk is a következményeit az elmúlt hónapokban. Úgyhogy ebben a kérdésben meglátjuk, mi fog történni. Bízunk benne, hogy a kerítés fönn tud maradni, bízunk benne, hogy jogi védelem fent tud maradni, és akkor Magyarország nem fog még egyszer olyan rohammal szemben nézni, mint ami az elmúlt évtizedben többször is megtörtént. Amit még megkívántam említeni, vagy megkívánok említeni nagyon röviden, nyilván a technikai részekre nem térnék ki, hogy megszűnő jogszabályokhoz kapcsolódó bűncselekményeket is megszüntet a jogszabály. Az a környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatos szankcióknak a pontosítása, elektronikus bizonyítékoknak a hatékonyabb használata és a költségmentességnek, jogi segítségnyújtásnak a garanciái. Ezek közül mindent, ami a magyar emberek érdekét védi, tehát akár a környezetvédelem szintjét növeli, vagy akár a jogi segítségnyújtás, vagy a költségmentesség szabályai tekintetében a garanciákat növeli, azokat mi támogatjuk részelemeiben, de nyilván mivel itt ebben a jogszabályban a vagyonelkobzás szabályainak kicsit egy Facebookon írt megrendelés utáni, Facebook posztban írt megrendelés utáni kodifikációt láthatunk, hiszen nem arról szól ma a politika, hogy valamilyen törvény a parlament azt áll a kerülés tanára, a politikusok kommunikálnak, hanem Magyar Péter kiír a Facebookjára valamit, és a kodifikátorok azt jogszabályformába öntik. Tehát kicsit fordított módon történik Magyarországi jogalkotás, mint egy jogállamban. Sok minden más is fordítva történik, mint egy polgári demokráciában. Ezért itt ezen javaslat kapcsán sajnos a garanciák hiánya miatt nagyon sok aggodalmunk és aggályunk is van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A következő hozzászóló Novák Előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, aki a felszólalását szintén a pulpitosról kívánja elmondani. Megadom a szót 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, lassan 14 órája tart a mai ülés, és még több fontos napirendi pont van hátra. Ezért félek, hogy nem igen lesz érdemi vitája ennek az egyébként fontos témának. Témának, de nem előterjesztésnek. Nem az előterjesztés maga az, ami fontos és érdemi, ugyanis bár a 43 oldalas úgynevezett büntetőjogi tárgyú törvényjavaslatcsomag címe és terjedelme alapján joggal lehetett feltételezni, remélni, hogy a kormány végre egy átfogó a magyar emberek mindennapi problémáit orvosló, valódi intézkedéseket tartalmazó büntetőjogi javaslatcsomagot nyújtott be. Azonban sajnos csalódnunk kell, mert ez a törvényjavaslat szinte kizárólag az Európai Unió jogharmonizációs, büntetőjogi jogharmonizációs elvárásainak való megfelelést szolgálja. Eközben a Mi Hazánk mozgalom hiába nyújtotta be legkisebb frakcióként is a legtöbb törvényjavaslatot az országgyűlésben, egyetlen egy ellenzéki indítványt sem hajlandó tárgyalni. A tiszás többség, ugyanúgy, ahogy láthattuk azt a nemzeti együttműködés rendszerének éveiben, és látjuk tehát azokat a fél megoldásokat, amiket elénk tesznek. Például az EU büntetőjogi jogharmonizációs elvárásainak kiszolgálása keretében az úgynevezett e-evidence irányelvet, a 2023/1544-es irányelvet is átültetnék. Ennek az a lényege, hogy a Magyarországon is szolgáltatás nyújtó, de itt székhelyen nem rendelkező, határon átnyúló digitális óriás cégeknek, például a Metának vagy a Googlenek, kötelezően jogi képviselőt kell kijelölniük és bejelenteniük az NMHH-nál. Így a nyomozó hatóságok és bíróságok a büntető eljárások során nem a nehézkes nemzetközi jogsági eljárás útján, hanem ezen a kijelölt jogi képviselőn keresztül, és talán gyorsabban tudnának elektronikus bizonyítékokat, például felhasználói adatokat, üzeneteket bekérni tőlük. Ez csak egy EU irányelven alapuló, behatárolt hatókörű büntetőjogi információ cserére vonatkozik. Ha például tehát feltételezhető, hogy egy bűncselekménnyel kapcsolatban messenger beszélgetésekben releváns információ lehet, akkor a nyomozás céljából kérhetné a magyar rendőrség az adatok kiadását a Meta által kijelölt jogi képviselőn keresztül is a hagyományos, bonyolultabb megkeresési módok helyett. Az önmagában is kérdéses, hogy ez a gyakorlatban valóban érdemi segítség lesz-e a nyomozó szerveknek, és hogy tényleg gyorsabb lesz-e így. Ehhez hasonló megoldási javaslatot már a Mi Hazánk mozgalom többször megfogalmazott, de úgy tűnik, hogy az nem számít, csak ha épp az EU követel valamit. Ami igazán felháborító, hogy ha brüsszeli parancsra szűk körben büntetőeljárási bizonyítási kérdésekkel kapcsolatban meg lehet oldani, hogy az olyan a hétköznapi emberek, tehát fogyasztók számára elérhetetlen amerikai big tech óriások, mint a Meta vagy a Google elérhetővé váljanak egy kijelölt jogi képviselőn keresztül, akkor ez más jogterületeken miért nem lehetséges még mindig, ahogy azt a Mi Hazánk már többször javasolta. Felháborító, hogy miközben a hatóságok a büntetőügyekben fel tudnak lépni a platformokon lévőkkel szemben, megismerhetik magánbeszélgetéseinket, kapcsolatrendszerünket, valójában mindent az életünkről, addig a hétköznapi felhasználóknak semmilyen jogvédelmet nem biztosítanak. Miért van az, hogy ha egy magyar embernek indokolás nélkül letiltják vagy törlik a Facebook profilját, akkor az adott esetben évekig még csak érdemi válasz sem kap arra az alapvető kérdése sem, hogy ez pontosan miért történt. Nincsenek egyértelmű szabályok. Legismertebb példa ugye a Torockai László Facebook oldala, amin itt rendszeresen élcelődik miniszterelnök úr, ahelyett, hogy ezt a egyébként nagyon sokakat érintő ügyet, mármint nem csak magának Torockai Lászlónak az oldala az, ami mondjuk sokakat érdekelhetne és érinthetne, hanem ez csak egy iskola példája annak, ami jogsértést a Meta végrehajt magyar állampolgárok százezreivel szemben a különböző cenzúrák terén. Tisztelt Országgyűlés, e törvényjavaslat szerint egyes uniós környezetvédelmi szabályok megsértése önálló új bűncselekmény lenne, pedig nem kellene Brüsszeltől tanácsot kérni, jogtanácsot ahhoz, hogy súlyos környezetvédelmi és bűnügyi problémákat találjunk. Magyarországon éppen elég kockázatot és lakossági felháborodást váltanak ki, például az akkumulátorgyárak vagy a no-go-zónák terjedése. A brüsszeli elvárások szolgalelkű teljesítése helyett a kormánynak először a saját házatáján kellene rendet raknia, és a hazai közbiztonságot, vagy az akkumulátorgyárak szigorú ellenőrzését és a magyar természeti kincsek védelmét kellene első helyre sorolnia. Majd, ha a kormány végre ezeket a feladatokat hiánytalanul teljesítette, akkor kellene csak arról elkezdeni beszélgetni, hogy az EU még milyen egyéb büntetőjogi és környezetvédelmi előírásokat vár el tőlünk. Összegezve tehát, a kormány ahelyett, hogy korábbi ígéreteivel a magyar emberek problémáival foglalkozna, csak az EU elvárásainak teljesítésén szorgoskodik most, amikor egy 43 oldalas büntetőjogi tárgyú törvényjavaslat csomagot tesz elénk. Emlékezzünk vissza arra, hogy a Tisza párt első országgyűlési intézkedése mi volt. Emlékeznek még? A Big Tech cégek reklámadójának végleges eltörlése. Mostanra már teljesen egyértelmű, hogy a Tisza nem a magyar emberek problémáival, hanem a globális technológiai cégekkel való jó kapcsolat ápolásával és az EU parancsainak a kiszolgálásával van elfoglalva. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint ez a törvényjavaslat. Köszönöm a figyelmet, hazánkat szolgáljuk!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és mivel 2 perces felszólalásra senki nem jelentkezett, az előre bejelentett felszólalókkal folytatjuk a vitát. Ennek keretében pedig Sopov Ildikó Éva képviselőasszony következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Nem kérdés, hogy a TPER 568-as számú törvényjavaslat egy rendkívül időszerű jogalkotási lépés. Beszéltünk egyéb elemeiről, én a felszólalásomban a határon átnyúló, illetve a nemzetközi büntetőjogi együttműködést érintő aspektusokra szeretnék röviden rávilágítani. De megragadva az alkalmat, hogy rácsatlakozzak Novák képviselőtársam felszólalására, én azt gondolom, hogy lépjünk egyet hátra, és tegyük fel az első kérdést, hogy valójában mit jelent az európai jog. Mert az elmúlt években olyan sokszor beszéltünk úgy, illetve olyan sokszor került olyan formában beállításra, mint hogy az EU jog szükségképpen a magyar emberek érdekeivel ellentétes joganyag lenne, egy olyan, amivel tulajdonképpen a hazai jogalkotással ellene kell dolgozni. Az én álláspontom alapvetően más. Nekünk nem az európai jog élét kell tompítanunk, hanem abban a keretrendszerben, amely az európai jog biztosít, a leginkább azokat a jogvédelmi garanciákat kell kihangosítani, amit pontosan ez a keretrendszer biztosít. Az európai jog nem esküt ellenségünk, mind ahogy az ellenfeleink sem esküt ellenségeink. Nem az a jó magyar jogalkotás, amelyik mindenáron ellenáll az európai jog hatásának. És ezt rögtön a külföldi embercsempészek ügyére nagyon-nagyon röviden utalva szeretném csak egy picit jobban megvilágítani. Ugyanis pont ez az ügy, ami ismét megmutatta, hogy az európai joggal ellentétes formában hogyan lehet egy speciális eljárást, egy különleges rendszert bevezetni tulajdonképpen az európai jogi normáknak a tetejére. Deja vu érzésem van, mert nyilván néhány héttel ezelőtt hasonló késői órában és hasonló körben beszéltünk a kriptoszabályozásról és arról a validáló rezsimről, amit nem analógiaként hozok ide, de egyértelmű, hogy az is egy speciális eljárás volt, egy különleges az eurójog tetejére és hatásában azzal teljességgel ellentétest kiváltó eredményekre vezetett, ahelyett, hogy az alapvető jogi garanciákat az EU jog alapján akartuk volna a saját jogrendszerünkben megerősíteni. Mi történt ugyanis a külföldi embercsempészekkel, annélkül, hogy ismételném azt a tényállást, amit az előttem felszólalók egyébként már elmondtak részletesen, de ugye ez az a jogeset, illetve az az időben behatárolható jogtörténeti epizód tulajdonképpen így a magyar jogrendszer történetében, amiben ugye beszélünk a reintegrációs őrizetről, ez volt az, amikor az embercsempészek kikerülnek a börtönből, és ugye elindul a reintegrációs őrizet, ami tulajdonképpen hétköznapi néven nem volt más, csak a szélnek eresztés. Ez egy jogi nonsensz maga, nem tudom nem megragadni a lehetőséget, hogy utaljak arra, hogy a reintegrációs őrizet gyakorlatilag azt jelentette, hogy Magyarország területén kívül, tehát annak az idegen országnak a területén Magyarország büntetés végrehajtási kényszerintézkedést foganatosított tulajdonképpen. Tényleg azt gondolom, hogy egy nonsensz. Viszont mindenféleképpen az európai jog oldaláról jelenti azt, hogy és akkor kérdezek mindenkit, képviselőtársaimat, úgy általában a magyar embereket, egy ilyen súlyú bűncselekmény esetén valóban az volt a jogkövetkezmény, és az lehetett a jogkövetkezmény, hogy gyakorlatilag jogtörténetileg megjelent, ahogy mondtam, a szélnek eresztés jogintézménye. Ez az az üzenet, amit a társadalomnak akarunk közvetíteni, hogy elkövetek egy súlyos bűncselekményt, és utána a jogkövetkezmény az, hogy szélnek eresztem. Ez egyszerűen ellenkezik mindennel. A következő nagyon-nagyon röviden ugye a kiadatás és átadás védelmének a felülvizsgálata, és itt sem akarok a késői órára tekintettel hosszasan tulajdonképpen az ügyek részletezésébe belemenni, de ez az úgynevezett lengyel és a macedón ügyek. Ez olyan politikai, példátlan külpolitikai feszültséget okozott, mi miatt? Gyakorlatilag amiatt, hogy a politikai menedékjog került olyan helyzetekben alkalmazásra, ami az európai jog alapján teljességgel indokolatlan volt. Ugyanis 2025 márciusában történik meg a Nemzetközi Bűnügyi Jogsegélyre vonatkozó törvényben kerül bele az a passzus, ami menekültként elismert személy kiadatását kötelezően tagadta meg. És ugye ez természetesen későbbiekben kiterjesztése került az európai elfogató parancsra is. Hogy az európai jogi alapelveket vizsgálom ismét, akkor a kulcs, a szövetségi rendszerünkből, az európai jogrendszerből adódó kulcs, az a fajta bizalom, amit a tagállamok egymásba helyeztek. Ugye az elfogató parancsnak, az európai elfogató parancsnak ez a lényege. Ezzel a bizalommal, ezzel a jogrendszerbeli elkötelezettséggel szembe menni jelenti azokat a zsákutcákat, azokat a különleges jogrendi helyzeteket, amit gyakorlatilag az elmúlt 16 év kormányzása számtalan alkalommal bevezetett, és mi töltjük itt az éjszakát, hogy ezeket akkurátusan próbáljuk visszafejteni. Azt gondolom, hogy még egyszer meg kell, hogy említsem, ilyen értelemben egyértelműen déjà vu érzésem van. És egy nagyon érdekes dolog, én nem tudok elmenni amellett, hogy azért a digitális bizonyítékok gyűjtésére, erre az e-evidence irányelvre, illetve hát rendeletre nagyon-nagyon röviden utaljak, azért, mert hogy ez egy hatalmas helyzet, ugye hatalmas lépés tulajdonképpen a jogrend fejlődése szempontjából. A jogrend lekövette azt, hogy időközben a távközlés, az adatáramlás határokon átnyúló lett. Hogyan lehet azt feltételezni, hogy egy bűncselekmény esetében körülbelül visszamegyünk évtizedekkel korábbra, és a lefoglalt irat és tárgyi eszköz ugyanúgy egy ország, egy joghatóság alatt rendelkezésre áll, mint ahogy ez, itt a pohár, ez a pohár itt a kezemben. Ez nem így működik. Ez a fajta jogalkotás, mind az irányelv, ugye tudni kell, hogy ez egy irányelv és rendelet együtt, lekövette azt az időbeli fejlődést, amit a technológia jelentett. És nyilvánvalóan a bizonyíték beszerzés, a bizonyíték szerzésnek a sebessége is le kellett, hogy kövesse azt, ami a valóságban egyébként már a távközlésben, illetve az elektronikus hírközlésben történt. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy az e-evidencia rendelet, az tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egy technológiai vívmány, a szabályozási környezet képes volt reagálni arra, ami a valóságban egyébként történt. Ettől függetlenül azért a gyakorlati működés szempontjából két dolgot szeretnék kiemelni. Ugye az egyik a beérkező határozatok hitelessége, annak megvizsgálása, hogy ez a jogszabály valójában biztosítja ezt a fajta hitelességet, főleg akkor, amikor ugye a rendelet egy későbbi időpontban fogja létrehozni az úgynevezett uniós decentralizált informatikai rendszert, ahol az egyes hatóságok meggyőződhetnek arról, hogy ez a beérkezett megkeresés, amit kapnak, az valójában az a hiteles, amit ők ugye szeretnének hitelesként magukénak tudni. Még egyszer hangsúlyozom, a szolgáltatónak fontos pontosan tudni, hogy milyen magatartást várnak el tőle, milyen hitelességű megkeresés érkezik hozzá, és nyilván, hogyha szankciót teszünk ki, ennek alapján tud azzal a bírsággal is számolni, ami esetleg a nem megfelelésből következik. Én azt gondolom, hogy ez a javaslat a magyar büntetőigazságszolgáltatást erősebbé teszi, és úgy teszi erősebbé, hogy nem akar az uniós jog ellenében dolgozni. Kedves képviselőtársaim, kérem, hogy szavazatukkal támogassák ezt a jogszabálytervezetet, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Két perces időkeretben kért szót Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából.
2: Tisztelt Sopov Ildikó, ön az EU-s jogot vette védelmébe, hogy ne támadjuk azt, hiszen ön szerint az tulajdonképpen jogi garanciákat is jelent, és nem is értem, hogy hogy tudta példaként fölhozni pont azt a reintegrációs őrizetet, ami Európai Uniós jog ide vagy oda, mégiscsak megcsinálhatott a Fidesz, hogy szabadon engedte az embercsempészeket. Ráadásul ezt reintegrációs őrizetnek hívva, őrizetnek azt, ami valójában a szabadon engedés jelentette. Tehát az Európai Unió az semmire nem garancia. Sőt, épp az Európai Unió miatt kell napi 1 millió forintos bírságot
5: árut fizetnünk a határvédelem miatt. Persze ez eltörpül mondjuk amellett, ha azt vesszük, hogy óránként 1 milliárd forinttal nő az államadósság Magyarországon a Tisza kormányzása alatt. Tehát óránként több ez, mint a többszörös ez az 1 millió eurós napi bírságnak. Minden esetre, hogyha valóban aggódnak a határvédelemért, akkor itt az ideje egyébként szakítani azzal a gyakorlattal is, hogy a határkerítésen erőszakosan áttörőket nem is igazoltatják, hogy nincs helyszíni bírság, hogy nincs a mobiltelefonok bűnjelként való elkobzása, pedig ezek elegendőek lennének ahhoz, hogy egyébként elképesztő méretű kiadásoktól óvjuk meg Magyarországot, hiszen a határvédelemnek akkor lenne elrettentő hatása, hogyha elterjedne az, hogy itt, hát mondjuk az Amnesty International az lehet, hogy úgy fordítaná le, hogy kirabolják a migránsokat Magyarországon, szerintem egy helyszíni bírságnak helye volna, tehát hogyha már elénk tesznek egy büntetőjogi törvényjavaslatcsomagot, akkor szembe kellene nézni azzal, hogy a migráció terén még van bizony feladat bőven, és amíg még egy mobiltelefon bűnjelként való lefoglalásra sem merülhet föl, aminek szintén volna egyrészt elrettető hatása, hogy legalább a mobiltelefonjukat elveszik, mielőtt visszakísérgetik őket, mert itt tart a mai sajnálatos jogrend, de egyébként ez az embercsempészek hálózatának felderítését is megkönnyíteni. Úgyhogy javaslom a Tisza kormány fontolja meg a Mi Hazánk Mozgalom e téren tett markáns javaslatait a határkerítés megépítésén túl is. Köszönöm szépen.
1: Két perces időkeretben kért szót Tuzson Bence képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsolja.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Csak egy röviden szeretnék arra utalni, amit az Európai Uniós joggal kapcsolatban az előbb elhangzott. Valóban az Európai Uniós jog az egy olyan jogi környezet, amely mindenkinek számára, minden Európai Uniós tagállam számára jelent kötelezettségeket. De vannak olyan esetek, amire itt utaltunk, például a menekültügyi eljárás, amelynek ugyan vannak közös szabályai, de a közös szabályai alól vannak kivételek, amelyet egyébként maga az Európai Uniónak a szerződéshez csatolt jegyzőkönyv is tartalmaz, meghatározza azokat az eseteket, amikor az egyik uniós tagállam egy másik uniós polgárnak menekült státuszt adhat. Ennek több esete van, és az egyik esete az, amikor az ország maga dönt úgy, hogy másokokra hivatkozva, általánosoknál fogva menekült státuszt ad egy Európai Uniós polgárnak. Tehát ilyen lehetőségek az unión belül is léteznek, amikor egymás polgárainak adnak menekült státuszt, hogy nem magyar példát mondjak, amikor ez nagyon-nagyon erőteljesen felmerült. A katalán ügy, ha emlékeznek rá, az egy tipikusan olyan ügy volt, amikor felmetődött az, hogy az onnan elmenekült kormánytagoknak, amikor a katalán ügy volt, hol adnak és hol lehet majd menekült státuszt kérni. Ebből óriási vita volt az unión belül, de fennálltak azok az elméleti lehetőségek, hogy ezeknek az embereknek egyébként más országban menekült státuszt adnának, vagy adtak volna. Ez az eset egyébként az volt, amikor nem kaptak menekült státuszt, hanem a menekült státusz nélkül biztonságos, nem biztonságos országnak minősítették azt az országot, ahol eljöttek, és egyébként szabadon egy másik országban lehettek, annak ellenére, hogy európai elfogadó parancs volt ellenük. Tehát ez volt e tekintetben a jogi környezet. De ebben az esetben is vannak ilyen típusú lehetőségek. Tehát az európai jogot azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy abszolút jog. Vannak olyan, az európai országok rendkívül különbözőek a jogrendszerük tekintetében. Részletszabályok tekintetében és az általános szabályok tekintetében is. Egy angol száz típusú jogrendszert, mondjuk Írországot, vagy akár Máltát, nagyon nehéz beilleszteni mondjuk egy olyan típusú kontinentális jogrendszerbe, mint a miénk. Ezért a jogrendszeren belüli jogszabályok elfogadása nagyon-nagyon különbözik ezekben az országban, annak ellenére, hogy közös európai jogunk van. Köszönöm szépen.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra személyes érintettség okán szeretne Sopo Vildikó, két perces, akkor legyen szíves megkeresni a két perces felszólalást, a személyes érintettséget visszavonni, és akkor meg tudom adni a szót a vita keretében. Közben Miskolci Orsolya képviselőasszony jelentkezett normál időkeretben felszólalásra. Megadom a szót 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Én szintén olyan választókerületet képviselek, ahol az elmúlt években az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan egyeztethető össze a nagyipari üzemek működése, illetve az ott élők védelme és a környezet védelme. Mi Gödön ezzel a kérdéssel minden nap szembesültünk és szembesülünk. Folyamatos mérésekkel igazolt zajterhelés, a veszélyes anyagok tekintetében határértéket túlépő kibocsátási adatok, kivizsgálatlanul maradt zajpanaszok, jogi következmények teljes hiánya jellemezte az elmúlt éveket, és történt ez úgy, hogy körzetünk volt egyéni képviselője, Magyarország igazságügyminisztere, maga által is ma megerősítve mindig azt mondta, hogy be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat, és hát vezérszónoki előadásában azt is láthattuk és hallhattuk, hogy ismeri a környezetvédelmi büntetőjogot is. Ahogy azonban a tegnapi és a mai napon is rámutattunk, nem elég erről csak beszélni, és a környezetvédelemnek sokkal nagyobb hangsúlyt kell adnunk a jövőben. A jogsértésekkel szemben valódi, visszatartó erejű normákra van szükségünk, és ennek egyik eleme a büntetőjogi szabályozás szigorítása tud lenni. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a környezetvédelmi büntetőjog módosításainak hátterében egy 2024-ben elfogadott uniós irányelv áll. Az irányelv, és ez így szeretném hangsúlyozni, a környezeti bűncselekményekkel szemben hatékonyabb fellépést várja el a tagállamoktól, tehát én azt gondolom, hogy rá erősít ez is arra, amit az előttem felszólaló képviselőasszony elmondott, hogy nem mindig van az egyén érdekeivel szemben és a tagállamok érdekeivel szemben az, ami az unióból érkezik. És hát mi ennek a célkitűzésnek megfelelően igyekeztünk összhangot teremteni akkor, amikor ezt a törvényjavaslatot megalkottuk. És azzal a kikötéssel, hogy ahol már eleve szigorúbb szabályokat alkalmaztunk, ott azokat változatlanul megtartottuk. Én csak pár elemet emelnék most ki, és nem mennék bele abba, hogy a keret tényállásokkal való operálás ebben a törvényjavaslatban rendben van, vagy nem, én ezt megtartanám a részletes vitára, de hangsúlyoznám azt, ami szerintem a legfontosabb, hogy ez az új törvényjavaslat az emberi életet hát kiemelten védi, hiszen a környezetkárosítás esetén nem csak az a lényeges innentől, hogy a környezetkárosodásának mértéke milyen fokú, hanem az emberi élet és az egészség védelme is közvetlen védelem alá esik, hiszen a törvényjavaslat elfogadásával súlyosabban lenne büntethető, ha a környezetkárosítás maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, illetőleg halálokozása esetén ez a büntetési tétel egészen 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés lenne majd. A törvényjavaslat emellett a természetkárosítás szabályait is több ponton kiegészíti. Külön üdvözölendőnek tartom azt, hogy az üzletszerű elkövetés külön minősített esetet jelentene majd, de bővülne a gondatlanságból is büntethető cselekmények köre, és súlyosabb megítélés alá esne többek között a Natura 2000 védett természeti területek és élőhelyek különösen jelentős károsítása vagy megsemmisítése is. Szeretném viszont arra felhívni a figyelmet, hogy a büntetőjogi szigorítás az mindig csak az érem egyik oldala, egyfajta ultima ratio, és bármelyik norma akkor ér valamit, hogyha az kikényszeríthető, és hát nem elég csak mondani azt, hogy be kell a jogszabályokat tartani. És rámutatnék arra, hogy a kormány az elmúlt napokban ugye döntött arról, hogy létrehoz egy országos hatáskörű környezetvédelmi főhatóságot is, illetőleg ezzel párhuzamosan a környezetvédelmi bírságok felső határa emelkedni fog, valamint a visszaeső nagyvállalatokkal szemben bevezetjük a háromcsapás elvét, de mondhatnám akár az előző vitában elhangzott kiemelt beruházásokkal kapcsolatos környezetvédelmi kontrollt is. Tehát ez azt mutatja, hogy egyszerre erősítjük az ellenőrzést, és szigorítjuk a büntetést is. Tisztelt képviselőtársaim, Gödön az emberek tényleg tudják, hogy működő gazdaságra és ipari termelésre van szükség. De mindannyian valljuk azt is, hogy ennek nem szabad az emberek egészsége vagy a környezetünk rovására megtörténnie. Lehet ugyanis úgy működtetni ezeket az üzemeket, hogy közben a környezetvédelmi követelmények is maradéktalanul érvényesülnek. Ehhez azonban szükség van egy szabályszerűen működni akaró üzemre, és szükség van egy olyan hatóságra is, amely a szabályokat következetesen betartatja. Ezért én azt gondolom és hiszem, hogy az, aki hanyagságból vagy a profit, illetve más előnyök elérése érdekében a rávonatkozó szabályokat megszegi, és ezzel a környezetünk és az emberek egészségét veszélyezteti, a törvény teljes szigorával kell innentől majd, hogy szembesüljön. Ezért kérem Önöket, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, és köszönöm a figyelmet.
1: És most következik 2 perces időkeretben Sopov Ildikó Éva képviselőasszony, parancsoljon.
8: Tisztelt elnök asszony, köszönöm. 2 percben csak nagyon röviden reflektálnék a 2 hozzászólásra a Novák és Tuzson képviselőtársaimtól. Lehet, hogy ott valamiféle félreértés volt. Én azt gondolom, hogy a reintegrációs őrizet nyomán kialakult szélnekeresztés jogintézmény, ez egy speciálisan magyar jogintézmény. Tehát ott abban az elválasztásban használtam, hogy ugye a kiindulási pont az volt, hogy az EU jognak a tetejére rárakódtak ezek a speciális eljárások, mint annak idején a kriptó esetében a validációs, itt a reintegrációs alapon a szélnekeresztés. Ezzel szemben van az EU jognak a teljesen jogos elvárása, amikor azt mondja, hogyha egy ilyen súlyú bűncselekményhez várnánk egy hatásos, visszatartó erővel rendelkező tényleges jogkövetkezményt. Ez lenne a mindenféleképpen annak a még egyszer rá világítás, hogy melyik ugye a speciális magyar, és melyik az EU jogi. Nagyon röviden másik, a Tuzson képviselőtársam felszólalására csak annyit szeretnék reflektálni, hogy én azt gondolom, és nyilván ez a 2025 márciusi módosítása a bűnögi jogsegéről szóló törvénynek, ugye itt a lényeg azon van, hogy kötelezően tagadja meg azokban az esetekben a kiadatást, ami pedig azt jelenti, hogy mi történik, megint a nagyon sokszor előkerült jogtechnikai megoldás, egy bizonyos speciális eset, nem egyedi elbírálás, hanem bekerül rögtön a jogszabályba, és egy általános, mindenkire igaz, de közben nyilvánvalóan egyértelmű, hogy bizonyos csoportoknak kedvező, kötelező megtagadás. Én azt gondolom, hogy ezzel a jogintézményi megoldással mindenféleképpen gond van. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem képviselőtársamat, nem kérdezem meg, mert 2 perces időkeretben jelentkezett Tuzson Bence képviselő úr, parancsoljon.
6: Én csak arra szeretnék utalni itt röviden, tényleg nem húzva az időt, hogy vannak olyan esetek, amikor az uniós jog szabályozza ezt a területet. Tehát az uniós jog engedi meg azt, hogy vannak olyan esetek, amikor nem kötelező a megtagadás. Ezeket figyelembe kell venni a szabályozásnál, és e tekintetben nem térhetünk el az uniós szabályozástól. Tehát az uniós szabályozás, mint keret szabályozás, az nem engedi meg azt, hogy akár ebbe az irányba, akár a másik irányba eltörjünk tőle, kivéve, hogy az uniós szabályozást az önmagában megengedi. Tehát itt is vissza kell térnünk az uniós szabályozás kereteihez, és a keretek között kell mozogni. Az uniós, mondtam, hogy nem véletlenül van így meghatározva az uniós jog, pont azért, mert az országok nagyon különbözőek a jogrendszerük tekintetében. Nagyon sok területen különböző országoknak opt-outjuk van, itt is van egyébként, akár környezeti jog területén is van. Dánia nagyon sok esetben kimarad az uniós szabályozási környezetből más okoknál fogva. Tehát nagyon különbözőek az országok, és ezért vannak ilyen típusú megoldások mindig az uniós szokban. Ez nem úgy kell elképzelni az uniós jogot összességében, hogy azok nagyon strikt szabályokat alkotnak. Hogyha megnéznek egy uniós jogszabályt, akár egy rendeletet, akár pedig egy irányelvet, akkor az irányelv elején van egy iszonyatosan hosszú bevezető rendelkezés, amelyik végig mondja azt, hogy egyébként hogy szabad értelmezni ezt a jogszabályt, és hogy nem szabad értelmezni azt a jogszabályt. És utána megmondja azokat a kereteket, és itt óriási viták vannak az igazságügyi miniszterek tanácsában, nem tudom, államtitkár úr járt-e már ott, hogy az igazságügyi miniszterek tanácsában, hogy melyek azok a keretek, amin belül kívánnak maradni. Ugye az, és az a szabályozási elv mindig az Európai Unión belül, hogy csak a legszükségesebbet tartani az Európai Uniós szabályozás keretei között, és az azon túliakat pedig az országoknak a saját jogába beengedni. Itt is ez a helyzet, tehát abban az esetben, amikor egy ilyen szabályozás van, és nem véletlen volt az a vita, amikor ez még jóval előttünk kialakult, hogy ezeket a lehetőségeket megengedték, mert az országok a saját szuverenitásokról ezekben a kérdésekben nem akartak lemondani. Tehát ezért vannak benne ezek a kapuk ezekben a jogszabályokban is, így a menekültügyi szabályozásban is, csak erre szerettem volna utalni. Köszönöm szépen.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztő képviseletében államtitkár urat, hogy kívánne válaszolni az elhangzottakra. Jelzi, hogy él a lehetőséggel, tájékoztatom, hogy 30 perc áll rendelkezésére, parancsoljon.
9: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Még további két törvény általános vitája van, de azért szeretnék reflektálni egy-két. Ez már csak holnap lesz lassan, mire itt a végére érünk, így van. De engedjék meg, hogy egy-két dologra reflektáljak. Az elhangzottakkal kapcsolatban próbálok sorban haladni. Elég sok törvény módosításáról van szó, úgyhogy néha majd itt keresgélek a jegyzeteim között. Tuzson miniszter úr az elején említette, a kerettényállásokkal kapcsolatban beszéltünk. Ha jól emlékszem, azzal indította az egész beszédét. Ez nem egy egyedi eset lesz, hanem ez egy sűrűn alkalmazott jogtechnikai megoldás a büntetőtörvénykönyvben, amelyet most megint használunk, és ezzel nem egyedi esetről van szó, tehát ezzel kapcsolatban ezt tudom elmondani. Ez az alanyi oldalt nem érinti a keretjelleg egyébként. A szándékosság és a gondatlanság megítélése továbbra is a BTK általános dogmatikai szabályai alapján történik. Elmondta a képviselő úr, hogy ugye itt az irányelv szerint 20 darab tényállás változik, és ezzel kapcsolatban tett azt hiszem egy olyan javaslatot, hogy miért nem külön-külön ültetjük át ezeket. A két perces felszólalásában azonban már említette azt is, hogy itt az Európai Uniós tagállamoknak, hogy az Európai Uniós jog egy változatos jogról van szó, tehát minden tagállam saját maga építi fel a jogrendszerét. Nem olyan könnyű egy Európai Uniós jogot átültetni az adott tagállami jogrendszerbe. Mi azt gondoljuk, hogy így ez szerint, az előttünk fekvő törvényjavaslat szerinti átültetés biztosítja azt, hogy a gyakorlatban is ez jól működjön. A meglévő logika, szabályozási logikát nem kell megbontani, hanem ugyanúgy marad egy ilyen zárt rendszerben, egy logikus és zárt egységet fog így alkotni. Egyébként véleményünk szerint elnehezíteni a jogalkalmazást is az, hogyha ez külön-külön 20 tényállásként kerülne beültetésre a hatályos magyar jogrendszerbe, és ez a hatékony fellépést a bűnözéssel szemben is nyilvánvalóan meggátolná. A cél, mint mondtam, hogy az uniós követelményeknek való megfelelést biztosítani tudjuk, ez az egész jogszabályra vonatkozik, nem csak ugyan erre, hanem az egész törvényjavaslatra. Említette továbbá miniszter úr, hogy milyen egyeztetéseket folytattunk, és hogy jó lenne, hogyha a környezetvédelemért felelős tárca is jelen lenne. Hát azt el tudom mondani, hogy ugye most az agrárminiszter államtitkárasszony van itt, de az élő környezetért felelős minisztériummal is folytattunk egyeztetéseket, illetve szakmai egyeztetések az a joggyakorlat képviselőivel is megtörténtek, tehát megkérdeztük az ő álláspontjukat is, és a tárca nevében is mondhatom azt, hogy egyetértettek az előttünk fekvő törvényjavaslattal. Vagyonelkobzással kapcsolatban itt már Rétvári képviselő úr is ezt említette, illetve Tuzson képviselő úr is. Fontos, nagyon fontos elmondani, hogy a vagyonelkobzást kizárólag a bíróság rendelheti el, és ezt mind a két esetben feljegyeztem, hogy ez bűnszervezetből származó vagyonról van szó ebben az esetben. Hát mondanom sem kell, hogy a bűnszervezet az a legsúlyosabb társas bűnelkövetési forma, amellyel szemben fel kell lépni. És itt fontos azt kihangsúlyozni, hogy ennek az aránytalanságnak, tehát az aránytalanul nagy jövedelemhez kell igazodnia ennek a vagyonelkobzásnak, ami egyébként a vagyonelkobzás maga az ártatlanság vélelmét nem is érinti a büntetőjogi eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan. Rétvári képviselő úr a vagyonelkobzással kapcsolatban említett egy-két dolgot, arra azt gondolom reflektáltam, illetve az embercsempészetről beszélt hosszan Rétvári képviselő úr. Ismét csak szeretnék pontosan lenni és felidézni az expozéból csak egyetlen mondatot, hogy a hatályos magyar szabályozás hogyan viszonyul az embercsempészethez. Lehetővé teszi, hogy a külföldi embercsempésszel szembeni büntetőeljárást feltételesen felfüggesszék, ha a gyanúsított elhagyja Magyarország területét, és vállalja, hogy a felfüggesztés tartalma alatt nem tér vissza. Hát melyik gyanúsított lesz az, aki ezt nem fogadja el? Ellenőrizhetetlen az, hogy hol vannak ezek az embercsempészek, és ezzel pont, hogy nem a prevenció irányába megyünk el, nem a bűnmegelőzés irányába, hanem biztatjuk őket, hogy hát nem lesz büntetőjogi felelősségre vonás, csak vállalni kell, hogy elmennek innen, innentől kezdve pedig nem lesz büntetőjogi felelősségre vonás. Említette, hogy ez azért volt, mert körülbelül 10-15 milliárd éves költséggel bír, azon túl pedig hát túl zsúfoltak a börtönök. Miért túl zsófoltak a börtönök? Hát most nézek itt a győri képviselő asszonyra, hát Győrben is bezártak egy börtönt. Én egri vagyok, Egerben is bezártak egy börtönt. Tehát ha nem zárnak be börtönöket, akkor nem lesz túl zsúfolt. Ez egyébként hogyan szolgálja a közbiztonságot, és erről Novák előtt képviselő úr is beszélt. Tehát, azt hiszem tegnap vagy múlt héten volt az, amikor a miniszterelnök úr is egy napirend előtti felszólalásában említette azt, hogy a létszámhiány a rendőrségnél milyen okokra is visszavezethető. Az egyik ok az pontosan az, hogy az ilyen büntetés végrehajtási intézettel kapcsolatos feladatokat is ellátják a járőrök. A Heves megyei rendőrfőkapitánnyal beszéltem, és mondta, hogy az, hogy az egri törvényszékre kell szállítani a büntetésvégrehajtási intézetből gyanúsítottatokat, terhelteket, attól függően, hogy az eljárás mely szakaszában vagyunk, hogyan hívjuk ezeket a személyeket. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi börtön, például Egerhez, Miskolc, de Balassa, Gyarmat, Sátoraljaújhely, ezen büntetésvégrehajtási intézetek között is mozognak a rendőr kollégák, akik mit tesznek? Egy járőrben kettő kolléga kell, hogy legyen, elmegy Miskolcra, onnan a Bévi intézetből elszállítja az egri bíróságra a terhelteket, majd utána, amikor végeztek a tárgyalással, megint visszaviszi Miskolcra, és hazajön. Két kolléga egy napra, két rendőr kolléga kiesett. Nem tud járőrözni az utcákon, nyilvánvalóan ez is létszámhiányhoz vezet, erről beszélt egyébként miniszterelnök úr egy napirend előtti felszólalásában is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre lehet megoldást találni, és Novák képviselő úr említette még, hogy ez véleménye szerint nem a legfontosabb törvény, miért ezzel foglalkozunk. Hát a kormány álláspontja az, hogy az Európai Uniós irányelveknek való megfelelés, és az, hogy ne induljon az országgal szemben kötelezettségszegési eljárás, igenis fontos. A magyar állami pénzeket, az adófizetők pénzét ne ilyen kötelezettségszegési eljárásokra költsük, hanem arra, hogy egy emberséges és működő Magyarországot építsünk. Úgyhogy ez igenis egy nagyon fontos törvény. Én kérem, hogy amennyiben van még építőjelegű vagy módosító javaslatuk, akkor azt tegyék meg nyilvánvalóan a bizottsági üléseken, és ott majd szintén vitatkozhatunk róla. Egyebekben pedig kérem, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényt. Köszönöm szépen.
1: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi 14-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 569-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Árvai Nikolett asszonynak, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
10: Köszönöm szépen! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim!
7: pánikszerű menekülés helyett rendezett visszavonulás. Ha nagyon röviden jellemeznem kellene az előttünk fekvő törvényjavaslat lényegét és szükségességének az indokát, akkor azt gondolom, hogy ez a csatatéri pillanatkép tökéletesen visszaadja és lefesti azt a helyzetet, amit a Bászna Gabon az ERT tavaly évvégén bekövetkezett fizetésképtelensége ránk hagyott. Sajnos ez az ügy is abban a sorba illeszkedik, amit az előző kormány örökségeként vagyunk kénytelenek kezelni és magunkkal cipelni. A Bászna Gabon az ERT zűrzavaros működése párosulva a jóhiszeműséget erőteljesen megkérdőjelező és igencsak sajátos, drágán veszünk és olcsón eladunk üzleti modellel együttesen vezetett el oda, hogy szemtanúi lehessünk Magyarország elmúlt évtizedbeli egyik legsúlyosabb agrárpiaci botrányának. Tisztelt képviselőtársaim! Kétségtelen, hogy a felfordulás, amit a ezen gabonakereskedő fizetésképtelensége okozott, nem maradhatott kormányzati válasz nélkül, hiszen a beszállítói kör érintettsége a térségben olyan mértékű volt, hogy hathatós közbelépés nélkül a negatív hatások a termelői lánc még nagyobb részére kiterjedtek volna. A térség több száz érintettjének csődbe jutását megelőzően

0: és pénzügyi kockázatokat, mert igen, sajnos nem csak a büntetőeljárások, hanem a felszámolás eljárások is általában igen hosszasan elhúzódnak. Másfelől szintén kormányrendelet lépett életbe, ha már említett, és az érintett gazdálkodók követeléseinek rendezését szolgáló állami kárrendezési mechanizmusról. Ez utóbbi rendezte a Bászna Gabona ZRT nem fizetése miatt kárt szenvedett gazdálkodók kártalanításának eljárását. Ugyanakkor ez a jogszabály a kormány által a különleges jogrend idején, a különleges jogrendre vonatkozó szabályok szerint alkotott kormányrendeletként került kihirdetésre, és a veszélyhelyzet megszűnésére figyelemmel 2026. május 14-én ez is hatályát vesztette. Jelen törvénymódosítás célja tehát egyrészt a kárrendezési kormányrendelet alapján kifizetett juttatások jogosultságának ellenőrzését biztosító rendelkezések, másrészt a Bászna Gabona ZRT felszámolási eljárásba hitelezőként történő bejelentések nyomon követhetősége miatt szükséges szabályok törvényi szintre emelése. Mindez azért is fontos, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hitelezői bejelentkezések tényét és a kárrendezés igényléskor tett gazdálkodói nyilatkozatok valóságtartalmát a kárrendezésben részesültek hatósági ellenőrzése során utólag is vizsgálhassa. A törvénymódosítás továbbá annak a részletszabályait is meghatározza, hogy azok a kárt elszenvedett gazdálkodók, akiknek a kártalanítása a kárrendezési kormányrendelet alapján már megtörtént, a felszámolási eljárás során megtérülő összeg megfizetésre vonatkozó kötelezettségüket milyen módon teljesíthetik. Tisztelt Ház, egy csatatéri jelenettel kezdtem a felszólalásomat, és röviden bemutattam önöknek, hogy ennek a példátlan agrárpiaci botránynak a rendezése érdekében a tárca milyen lépéseket tett, illetőleg miként kívánjuk ezeket mérsékelni. Nem kis összegről beszélünk. Ez év elején közel 600 pozitív elbírálást követően 6,5 milliárd forint összegben történt kifizetés az állami kárrendezés keretében. Látva azt, hogy a Bászna Gabona ZRT vagyona várhatóan nem fogja fedezni teljes egészében a keletkezett kárt, elengedhetetlen, hogy törvényalkotóként mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az állami felszámolást követően a költségvetésbe lehetőség szerint minél több pénz visszakerüljön. A kárrendezési kormányrendelet megfelelő rendelkezéseinek törvényi szintre emelése azt fejezi ki, hogy a gazdálkodók pénzügyi érdekeinek védelme, a likviditásának megőrzése a kormány számára kiemelten fontos. Ugyanakkor nélkülözhetetlenek azok a garanciális szabályok is, amelyek elejét vehetik, hogy az állami kifizetésekkel érintettek körében kétszeres kárrendezés esete felmerüljön. És végül lényeges kiemelnem, hogy a jelen törvénymódosítás a jogtechnikai célok beteljesítésén túl azt is tükrözi, hogy annak ellenére, hogy egy felelőtlen gazdálkodást folytató cégcsoport számos szereplőt, köztük pedig a magyar államot is kényszerhelyzetbe sodort, az új kormány elkötelezett abban, hogy megelőzze a kistermelők bizalomvesztését és aktív, tevőleges hozzájárulásával a magyar agrárgazdaságban a termelők, a felvásárlók, a feldolgozók és a kereskedők összehangolt működését elősegítse és fenntartsa. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, hogy az előbbiekben elmondottakra figyelemmel támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Varga Lőrinc képviselő úrnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat a Bászna Gabona ZRT károsultjainak kárrendezésével összefüggő szabályokat tartalmazza. Mielőtt azonban rátérnék magára a javaslatra, röviden ismertetném az ügyet, amely a mostani szabályozás szükségességéhez vezet. A Bászna Gabona fizetőképességi problémái 2025 végén közvetlenül az ünnepek előtt kerültek nyilvánosságra. A kelet-magyarországi gabonapiacon több milliárd forintos hiányról és több tízezer tonnányi hiányzó készletről érkeztek a hírek, miközben gazdák, kereskedők és finanszírozók egyaránt bizonytalan helyzetbe kerültek. Január közepén a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége már arról számolt be, hogy a Bászna Gabonával szemben fennálló követelésállomány meghaladja a 10 milliárd forintot, ennek jelentős része termelői követelés.

0: Osz szerint olyan kisebb gazdaságok is érintettek voltak, amelyeknek gyakorlatilag a teljes éves bevétele bent ragadt a társaságnál, és a helyzet több száz agrárvállalkozást, köztük számos családi gazdaságot sodott veszélybe. A társaság vezérigazgatóját februárban letartóztatták. A megalapozott gyanú szerint 2025 márciusa és decembere között több gazdasági társasággal kötött adásvételi és raktározási megállapodásokat, miközben a rábízott termény jelentős része később nem volt fellelhető. A bíróság közleménye szerint az ügyben közel 10 milliárd forint értékű károkozás gyanúja merül fel. Tisztelt Ház! Az ügy közéleti vonatkozása mellett sem mehetünk el szó nélkül. A Bászna Gabona eredeti legnagyobb, 40%-os tulajdonosa Kósa Lajos testvére volt. Kósa édesanyja pedig közvetett tulajdonosként jelent meg a vállalkozásban. Kósa Karolina Éva 2021-ben adta el tulajdon részét a társaság későbbi vezérigazgatójának, aki szintén rokoni kapcsolatban áll a Kósa családdal. A társaság néhány év alatt rendkívül gyorsan növekedett. A Bászna Gabona árbevétele 2021-ben még körülbelül 1 milliárd forint volt, 22-ben 3 milliárd, 24-ben pedig már 15 milliárd forint. A társaság sok esetben a versenytársaknál magasabb áron vásárolt, miközben olcsóbban értékesített. A piaci szereplők már ekkor sem értették, hogyan fenntartható ez az üzleti modell hosszú távon. Az ügy jelentőségét mutatja az is, hogy az előző kormány 2026. február 4-től a Bászna Gabona felszámolási eljárását stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásra minősítette, arra hivatkozva, hogy a társaság adósságának rendezéséhez és a hitelezőkkel való megegyezéshez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik. Amikor tehát egy ilyen ütemben növekvő, vezető fideszes politikus családjához több szálon is kötődő vállalkozás összeomlik, maga után milliárdos követeléseket hagy, és végül az állam közbeavatkozása válik szükségessé, érthető módon kérdések merülnek föl mindannyiunkban. Ez a konkrét ügy az elmúlt 16 év gazdasági, politikai összefonódásainak egy újabb eklatáns példája, ahol a politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozás növekszik, problémákra sokáig nem érkezik válasz, amikor pedig összeomlik ez a vállalkozás, a károk rendezése végül az államra, azaz a magyar emberekre hárul. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat lényege a következő. A Bászna Gabona fizetésképtelenségére tekintettel az előző kormány a Bászna Gabona zárt körülön működő részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 7/2026. Számú kormányrendeletben szabályozta a Bászna Gabona nem fizetése következtében kárt szenvedett természetes személyek, kisvállalkozások és mikrovállalkozások kárrendezési eljárását. A kárrendezés során összesen 581 pozitív döntés született 6 milliárd, 531 millió forint összértékben. A Magyar Államkincstár ebből 2026. február 28-áig már 6 milliárd 21 millió forintot folyosított, a kárrendezési eljárás pedig mintegy másfél hónap alatt lezajlott. A kárrendezésről szóló kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel 2026. május 14-én hatályát vesztette, emiatt ellenőrzési joghézak keletkezett. Ugyanakkor a rendelet alapján kifizetett juttatásra való jogosultság, valamint a folyamatban lévő felszámolási eljárásba hitelezőként történő bejelentkezés tényének ellenőrzése érdekében szükséges egyes, időközben hatályukat vesztett rendelkezések törvényi szintre emelése, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi 14. törvény módosításában. A kormányrendelet jogerejének megszűnését követően jelenleg nincsenek hatályban azok a rendelkezések, amelyek alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kárrendezésben részesült hitelezőként ami alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kárrendezésben részesült károsultaknál hatósági ellenőrzés keretében utólagosan vizsgálhatná a felszámolási eljárásba hitelezőként történő bejelentkezés tényét, valamint az állami kárrendezés igénylése során tett nyilatkozatok valóságtartalmát, miközben a felszámolási eljárás még nem zárult le. A NAV számára biztosítani kell, a NAV számára ezért az utólagos hatósági ellenőrzési jogosultságot a veszélyhelyzet megszűnését követően is biztosítani kell, hiszen enélkül fennállna a kockázata, hogy a jogosulatlanul kifizetett vagy a felszámolás során ténylegesen megtérült összegek visszafizetés nélkül maradnak az érintetteknél. Az állami kárrendezésből és a felszámolási eljárás során ténylegesen megtérült összegek visszafizetés nélkül maradhatnak az érintetteknél. A javaslat hatályba lépésével kiszűrhető és visszakövetelhető az az összeg, amely ugyanazon kár után már az állami kárrendezésből és a felszámolási eljárásból is megtérült. Így az utólagos ellenőrzés garancia arra is, hogy az állami források az arra jogosultaknak és szigorúan az őket megillető összegbe kerüljenek kifizetésre. Amennyiben az utólagos ellenőrzés során kiderül, hogy valaki jogosulatlanul részesült a kárrendezésben, a jogos összegnél magasabb kifizetést kapott, vagy a felszámolási eljárásban határidőben nem jelentette be hitelezői igényét, a NAV 15 napos határidővel visszafizetésre kötelezi. A visszatérítendő összeget késedelmi kamat is terheli, önkéntes teljesítés hiányában pedig annak behajtására adók módjára kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! A javaslatban foglalt módosítások tehát szükségesek ahhoz, hogy a megkezdett kárrendezési folyamat ellenőrizhető és jogilag rendezett keretek között zárulhasson le. A törvényjavaslathoz készült hatásvizsgálat szerint a módosításnak közvetlen költségvetési hatása nincs, a törvényjavaslat célja kizárólag a NAV ellenőrzési jogosultságának törvényi megalapozása. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a konkrét kárrendezés mellett az ügy kialakulásának körülményei és az ahhoz kapcsolódó felelősségi kérdések sem maradjanak megválaszolatlanul. A károsultak érdekeinek védelme közös felelősségünk, de ugyanakkor fontos az is, hogy egy hasonló helyzet a jövőben ne ismétlődhessen meg. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. További jó munkát kívánok!
1: A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Pap Zsolt képviselő úr következik 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Felszólalásom elején rögtön szeretném világossá tenni, senki nem vitatja, hogy ugyanazt a követelést nem lehet kétszer megtéríteni. Ha valaki a BASZ-nak abban az ERT nem fizetése miatt az államtól kárrendezésben részesült, majd később ugyanerre a követelésre a felszámolási vagyonból is pénzhez jut, az átfedő összeget vissza kell fizetnie. Ez világos és tiszta szabály. Célunk, hogy az előttünk fekvő T/569 számú törvényjavaslat nem áll meg ennek az egyszerű és vitathatatlan ennek a kimondásával. A javaslat teljes körű NAV ellenőrzést ír elő valamennyi kárrendezésben részesült károsultnál. Késedelmi kamattal növelt visszafizetést helyez kilátásba. Rendkívül rövid, 15 napos határidővel teszi mindezt. Olyan pontokat tartalmaz, amely további bizonytalanságokat szül. Ezért arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen módosításokkal lehetne egyszerűbben végrehajtható, könnyebben kezelhető, és a gazdák számára biztonságot és garanciát nyújtó törvényi rendelkezést hozni. Ezért arra gondoltunk, hogy ebben a vitában ezen hiányosságra vagy pontosító és módosító javaslatokat szeretnénk tenni és be is nyújtani hozzá. Mert hogy a valódi kérdés az, hogy a közpénz védelmére hivatkozva rá lehet-e szabadítani a teljes adóhatósági apparátus minden egyes károsultra, függetlenül attól, hogy felmerült-e vele szembe bármilyen konkrét visszaélés gyanúja. Mint ahogyan elhangzott az, hogy hogyan jutott a BASZ-nak abban az ERT a fizetés képtelenségig, és milyen helyzetbe kerültek nem csak egy, hanem gyakorlatilag Kelet-Magyarország gazdatársadalma, valóban kisvállalkozók, családi gazdaságok és őstermelők, közel 600 vállalkozó több mint 6,5 milliárd forint értékben szenvedett olyan mértékű kárt, hiszen megtermelte, beszállította, szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette, mégis ennek ellenértéke odamaradt. És ez a kérdés, amikor a Bászlagabon az ERT-ről beszélünk, nem csak a 600, közel 600 családi gazdálkodóról, vállalkozóról beszélünk, hanem nemzetgazdaságilag is kiemelkedő jelentőségű terménykereskedelemről. Ezért is fontos az a kérdés, hogy a 7/2026 kormányrendeletben rögzített állami kártalanítás során ezek a családi gazdálkodók és vállalkozók hozzájutottak ahhoz az értékhez, amelyért valóban megdolgoztak, nem segélyért, nem csak segítségért, nem olyan pénzért álltak sorba, amelyre nem voltak jogosultak, hanem valóban olyan összeggel sikerült kártalanítani, és annyira rövid időn belül, mint ahogy az elhangzott, amely azt gondolom, hogy példaértékű, hogy kb. Másfél hónap alatt az ügy kirobbanásától számítva valóban a Magyar Államkincstár és minden működő közreműködőnek köszönet érte, hogy másfél hónap alatt sikerült rendezni és a tavaszi munkák megkezdése előtt a gazdák számára biztosítani ezt az összeget. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a vészhelyzeti rendelkezések megszűnésével, illetve az eltelt 4 hónapban eljutottunk a törvénynek a vitájáig, és reméljük, hogy minél hamarabb megszületik. Valóban számos olyan kérdés felmerül, amelyet én azt gondolom, hogy tisztáznunk kell. Hogy miért fontos az, hogy a vészhelyzeti rendelkezések megszűnését követően, illetve a mai törvénynek a vitájánál hogyan tudunk a törvényi határidővel objektíven számolni. Én azt gondolom, hogy ezek a módosítási javaslatok, amelyeket be fogunk nyújtani, és bízom benne, hogy meghallgatásra és megfogadásra kerül, hogy miért fontos. Honnan számítódik egyébként a 15 napos határidő? Nem részletezi és nem pontosítja. A törvény hatályba lépésétől, a 15 napos teljesítési határidő lejártától, a felszámolási kielégítés készhezvételétől, vagy esetleg egy olyan korábbi időponttól, amikor a most megalkotni kívánt részletes visszafizetési szabály még nem is volt hatályban. Ez azért fontos kérdés, mert egy több 10 millió forintos kifizetés esetében egy visszafizetési kötelezettség, illetve a hozzá kapcsolódó kamatok számításánál ez nem csak egy jogtechnikai kérdés, hanem komoly pénzben mérhető nehézséget tud jelenteni. A törvényben világosan ki kell mondani, hogy a késedelmi kamat legkorábban a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen lejártát követő naptól számítható, és a törvény hatályba lépését megelőző időszakra kamat nem terhelhető. A következő bizonytalanság a hitelező igény határidőben történő bejelentéséhez kapcsolódik. A felszámolási eljárásban különbség van a rendes bejelentési határidő és a későbbi végső jogvesztő határidő között. A törvényjavaslat azonban mindössze annyit mond, hogy vissza kell fizetni a teljes kárrendezést, ha a károsult a követelést hitelező igényként határidőben nem jelentette be. De melyik az a határidő, amelyikben nem jelentette be? Elveszíti a teljes kárrendezést az a gazda, aki az első határidőből kicsúszott, de a felszámolási jogszabályok által megengedett végső határidőn belül bejelentette követelését. A javaslat alapján a felszámolónak nem csak kifizetett pénzből, hanem a hitelezőnek átadott vagyontárgyról is adatot kell szolgáltatnia. A visszafizetési kötelezettséget ugyanakkor a törvény megtérült összeghez kapcsolja. Javaslom ennek is megfontolását. Mikor történik? Mi történik akkor, ha a károsult pénz helyett terménygépet, ingóságot, eszközt vagy más vagyontárgyat kap? Ki alapítja meg annak az értékét? Könyv szerinti érték, becsült érték, piaci ár, vagy az értékesítés során ténylegesen befolyt összeg számít? Mi történik, ha a vagyontárgyat csak hónapokkal később lehet eladni, és jóval kevesebbet ér, mint amilyen értéken a felszámoló nyilvántartásba vette? Tisztelt képviselőtársaim, a javaslat leginkább vitatható része az a teljes körű NAV ellenőrzés. Nem azokról beszélünk, akik valótlan nyilatkozatot, kettős megtérülés vagy más visszaélés gyanúja merült fel, mert a törvény minden egyes károsultra ellenőrzést tesz kötelezővé. Mind az 581 érintett gazdálkodónak újra elő kell készíteni a szerződéseket, számlákat, mérlegjegyeket, nyilatkozatokat és felszámolási iratokat. Újra bizonyítaniuk kell, hogy valóban megkárosították őket. Újra magyarázkodni kell azért, mert egy vállalkozás nem fizette ki a jogos követeléseiket. Ez azért fontos kérdés, hogy van-e vajon olyan tudása bárkinek birtokában, hogy olyan adatokat, olyan bizonylatokat nyújtott be, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, vagy hogy a kettős megtérülés alól kibújva egyszer az állami kárrendezésben, máshol a felszámolásból már részesültek kifizetésben. Összefoglalva tehát néhány javaslattal élve szeretnénk kiegészíteni az, hogy egyértelműen határozza meg, melyik felszámolási határidő elmulasztása jár a teljes kárrendezés visszafizetésével. Rendezze a természetben kapott vagyontárgyak értékelését és az értékelési viták jogorvoslatát. Mondja ki, hogy a késedelmi kamat kizárólag a törvény szerinti 15 napos fizetési határidő lejártát követően számítható. Írjon elő egy egyedi igazolható és közérthető államkincstár általi tájékoztatást, nem elegendő egy számlaszámot közzétenni a honlapon, majd 15 nap múlva késedelmi kamatot vagy végrehajtást alkalmazni. Esetlegesen biztosítson részletfizetést, vagy fizetési kedvezményt a jóhiszeműen eljáró gazdák számára. És nem utolsó sorban pedig a teljes körű napvizsgálat helyett vezessen be kockázatalapú célzott ellenőrzést, amely a valós visszaélések kockázatára összpontosít. Tisztelt Országgyűlés, támogatjuk a kettős megtérülés kizárását. Támogatjuk, hogy jogosulatlanul felvett támogatási összegeket vissza kelljen fizetni. De nem támogatjuk a jogbizonytalanságot, nem támogatjuk a visszamenőleges kamatterhelést, és nem támogatjuk a mindenre és mindenkire kiterjedő automatikus hatósági vegzálást. Ezért kérjük, hogy ezen módosításokat vegyék figyelembe, hogy legyen egy konszenzusos együttműködés ebben a kérdésben, hogy valóban nagy segítséget jelentett azon érintett gazdálkodóknak, az ágazatnak, a megmaradásában, egy térség agrárium megmaradásának ez a rendelkezés, amely eddig kormányrendeletben, most pedig már törvényben rögzíteni ezeket a garanciákat. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Most a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka dr. Juhász Hajnalka képviselőasszony következik 15 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, és nem visszaélve mindannyiunk türelmével, idejével és fáradtságával igyekszem nagyon lényegre törő lenni. Ugye a Bászna-Gabon az ERT ügyét nem kell különösebben most már bemutatni, tisztában vagyunk mindannyian a hátterével. Az előttem felszóló képviselőtársaim erről már részletesen beszéltek. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy az előző kormány célja az volt, hogy a károsult természetes személyek, mikro- és kisvállalkozások számára segítséget nyújtson. Mindezt úgy, hogy a hitelezői igény bejelentése, illetve a visszatérítési kötelezettség már eleve azt a célt szolgálta, hogy a kettős fizetést elkerüljék. Azaz a felszámolási vagyonból később megtérülő rész visszakerüljön az államhoz. Mindenből is világosan látszik, hogy a kettős kifizetés megakadályozása már a kezdetben cél volt. Az előttünk fekvő törvényjavaslat számos hiányosságot és pontatlanságot is tartalmaz, melyek eltúlzott terhet rónak a korábban már károsult gazdákra. A mi célunk, hogy ezt elkerüljük, az egyszer már károsult gazdákat ne hozzuk ismét nehéz helyzetbe. De mire is gondolok pontosan, tisztelt képviselőtársaim? Többek között például arra, hogy a jogszabály tervezetben leírt NAV vizsgálat minden egyes károsultat érint. Általános ellenőrzés keretében, azaz nem csak célzott ellenőrzést végeznek, amerre utalt képviselőtársam is, Pap Zsolt is, nem csak célzott ellenőrzést végeznek, és esetlegesen valótlan nyilatkozatokra is fókuszálhatnak, hanem minden egyes érintett esetében történne ez a vizsgálat. Ezért államtitkár asszonytól érdeklődni szeretnék, hogy készültek-e arra vonatkozóan becslések, hogy ez mennyi többletmunkát igényel a NAV dolgozóitól. Megvan-e ennek a végrehajtására a kellő kapacitása a NAV-nak? Hiányzik a törvényjavaslat szövegéből az is, hogy mi történik abban a helyzetben, ha a hitelező nem pénzt, hanem vagyontárgyat kap, illetve kapott. Mi ilyenkor az eljárási folyamat? Mely dátumot veszik alapul a vagyontárgy értékének becslésére szolgáló időpontnak? Mi alapján történik az értékelés, és van-e jogorvoslati lehetőség akkor, ha vitatnánk a vagyontárgy értékét? Illetve mi számít a készhezvétel időpontjának ebben az esetben? Erre vonatkozóan sem olvasható konkrét információ a törvényjavaslatban. De arról sem található pontos tájékoztatás az előttük fekvő dokumentumban, hogy abban az esetben, ha a visszatérítési kötelezettséget azért állapítják meg, mert a károsult, a Bászna-Gabona ZRT részvénytársaság ellen elrendelt felszámolásban a követelést hitelezői igényként határidőben nem jelentette be? Akkor az e mondatban szereplő határidő pontosan melyik határidőre vonatkozik? A felszámolás közzétételétől számított 40 napos rendes, vagy a későbbi jogvesztő határidőre? Valamint az sem egyértelmű, hogy a nem teljesülő visszafizetés esetén a késedelmi kamat fizetési kötelezettség mely dátummal fog kezdődni. Ebből kifolyólag pontosításra szorulatélen is a javaslat annak kimondásával, hogy a késedelmi kamat fizetésének kezdő dátuma a 15 napos teljesítési határidő lejártát követő napon kezdődik, illetve a törvény hatályba lépését megelőző időszakra nem terhelhető. Ezek a kérdések persze tűnhetnek triviálisnak, ugyanakkor pontosan ezen konkrét meghatározások hiánya. A jogszabálytervezetnek a pontatlan megfogalmazása az, ami a későbbiekben jogalkalmazói bizonytalansághoz vezethet, még a jóhiszemű teljesítés feltételezése mellett is. Ezek a pontosítások főleg azok számára lehetnek fontos, akik már a törvénybe életbe lépése előtt készhez vették a megtérülést. Illetve könnyíteni a gazdák helyzetét, ha nem csak egy központi oldalon megjelenő számlaszám formájában kapnának tájékoztatást, hanem egyedi és közérthető információkat kapnának a Magyar Államkincstár részéről arról, hogy hogyan számították ki a fizetendő összeget, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre, és mik a pontos határidők. Tisztelt képviselőtársaim! Célunk, hogy a korábban károsult gazdák ne nézzenek szembe ismételten nehézségekkel, amiatt, hogy a tárgyi folyamatban az eljárási garanciák pontatlanok és terhelésük aránytalan. Fontos, hogy a korábbi kormányrendelet hatályvesztése miatt keletkező joghézag okozta esetleges költségeket ne a gazdákkal akarja megfizettetni a kormány. Nem ők a felelősek azért, mert a kormány a kárrendezési programot hónapokon át különös ellenőrzési és végrehajtási szabályok nélkül hagyta. Éppen ezért a KDNP frakciója támogatja a kettős kifizetések megakadályozását, de ugyanakkor a károsult gazdák aránytalan terhelését nem. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és szeretném jegyezni, hogy azokkal a módosító javaslatokkal, amivel képviselőtársam, PAP képviselőtársam ért a Fidesz részéről, azt támogatni fogjuk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
4: Köszönöm, képviselő asszony, és megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretbe parancsoljon.
5: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, nem esik nehezemre erről az ügyről beszélni, hiszen Máté Szalkai listás képviselőként, az országgyűlési képviselők közül elsőként és egyedüliként én készítettem erről egy egész elfogadható kicsit akciódús videót. Két részletben készült, persze egységes videó formájában jelent meg. Ugyanis jól emlékszem arra, január közepétől, a január 11-én, 12-e körül jártunk ebben az évben, amikor ugye hírét vettem annak, hogy a baj nem kevés, és a 2025 nyarán elkezdődött kisebb fizetésképtelenségi vagy fizetőképességi zavarnak látszó események mögött valójában egy teljes bedőlés áll. És azért sokat elárul a helyi közállapotokról, hogy nekem két gazdával részben konspirált körülmények között kellett találkoznom egy zsák faluban, a mínusz 12 fokos hidegben. Úgy álltam be, emlékszem az udvarra, a lehető leggyorsabban, az udvar leghátsó pontjára véletlenül, hogy megismerjenek engem, mint országgyűlési képviselőt, és egy másik településről érkező gazdával együtt forgattunk úgy videót, hogy arckitakarás és hangtorzítás mellett vállalták csak a nyilatkozattételt úgy, hogy az asztalnál a két gazda révén 160 millió forint kintlévőség ült, tehát az asztalnál ott ült 160 millió forint, csak kintlévőség formájában. Az egyik integrátor volt azon a környéken, egy Máté Szalkától kicsit távolabb eső kis településen, neki körülbelül egy százassal, tehát olyan 100 millióval lógott a bászta. A másik úriembernek, aki Hajdan a Jobbik sorait gyarapította, pedig 60 millióval tartoztak. Féltek, épp ezért volt szükség arckitakarás, és Kósa Lajostól féltek konkrétan, arckitakarás és hangtorzítás mellett, az egyik aztán lebukott, mert a gazdatársai rögtön megismerték a sajátos hanghordozását, úgyhogy ahogy megszólalt, kikerült a videó, sajnos az egyik nyilatkozó, ilyen formán lebukott. Több elkövetési magatartást lehetett elkülöníteni. A legjellemzőbb, legprimitívebb az volt, hogy a beszállított gabonát nemes egyszerűsége nem fizették ki. A másik az volt, hogy a mezőgazdasági bérmunkát, főleg gépi munkát, vagy mezőgazdasági szolgáltatás ellenértékét nem fizették ki. Aztán történt olyan is, hogy a betárolt gabonát trombitának nézték és megfújták, és hűlt helye volt a nagy mennyiségű betárolt gabonának akkor, amikor a gazda érdeklődött, megszimatolva a várható problémát. Ez a sikkasztás hűtlen kezelés környékén mozog. Aztán volt olyan, hogy partnercéget nemes egyszerűséggel nem fizettek ki, vagy a partnercég által akár előlegként 100%-os mértékben kifizetett vételár ellenére nem szállították le a megbeszélt terményt, a megbeszélt árut, tehát legalább ilyen ötféle elkövetési magatartást különítettem el, de lehet, hogy ezeknek még voltak ilyen egyéb hibrid változata is. Legalább 10 milliárdra tették a gazdák is az okozott kár mértékét, de a vérmesebbek azok ilyen 10 és 20 milliárd forint között összegről beszéltek. Nos, az igaz, hogy Kósa Lajos testvére kiszállt évekkel korábban ebből a cégből, de társadalmi kapcsolataim révén, ahogy szokták mondani, társadalmi kapcsolataim révén végeztem egy nagyon gyors tényfeltárást. Sajnos ugye a két gazdán kívül még hangtorzítás, meg arckitakarás mellett sem vállalt senki semmilyen nyilatkozatét, tehát az derült ki, hogy Kósa Lajos, akiről a Kósa Nostra nevű intézményrendszert neveztem el, a Gabona Mafia egyik csáp, volt az egyik csápja ennek a felépítménynek. A dolgozók egybehangzóan azt állították, hogy 2025 folyamán az összes érdemi valódi üzleti megbeszélésen Kósa Lajos személyesen jelen volt. Erre mondtam én azt az egyik rövidebb videó végén, hogy aki olyan szellemi képességek birtokában van, hogy esténként önerőből hazatalál, az ebben az országban könnyen le tudja vágni azt, hogy már formálisan valaki nem szerepel a cégkivonatban és a cégiratokban, vagy nem szerepel közeli hozzátartozója sem, de nyilvánvalóan nem önszorgalomból, ilyen továbbképzési, önképzési céllal jár el egy ekkora nagy cégnek az üzleti megbeszéléseire, és több dolgozó egybehangzóan a főnökként említette, vagy szólította őt. Most, hogy ezek a dolgozók a nyomozóhatóság előtt, a nyomozóhatóság kihallgatta őket, vagy önként jelentkeztek-e tanúként, nem tudom megállapítani, hiszen sajnos egy parlamenti képviselő, amikor ilyen egyéni ügyekbe, egyedi ügyekbe, főleg ilyen nagyon meredek ügyekbe járnak, önök is meg fogják tapasztalni, tisztelt tisztás képviselők, hogy pillanatokon belül a hivatali visszaélés előszobájában találhatjuk magunkat. A hivatali visszaélésnek az a fordulat, hogy hivatali helyzetével egyéb módon visszaél, abban nagyon sok mindent bele lehet susztarolni, úgyhogy kellő óvatossággal kell eljárni. Én a videó nyilvánosságra hozatalával is igyekeztem segíteni. A tényfeltárás, megkerestem a Máté Szalkai központi irodát. Nem volt nehéz tájékozódnom, hiszen 20 évig Máté Szalkai lakos voltam. 4 éve elköltöztem a városból, a kötelesség elszólított, de attól függetlenül az erős kapcsolataim ott megmaradtak, úgyhogy elég jól haladtam, jól boldogultam ezzel az ügyel. Ráadásul Kósa Lajos nekem régi jó ismerősöm, hiszen a 2018-as választási kampányban, ami összeakadt a bajszunk, akkor a Csengeri Örökösnő című elhíresült sztorit szerény személyem tárta fel. Én szereztem be azt az összes iratot, amelyet aztán egyébként az ő születésnapján tettek közzé a magyar sajtóban. Ő régóta szívből, sejtszinten gyűlöl engem, amely egyébként ilyen formán engem megnyugtat, tehát ez engem jó kedvet derít, mert amíg ilyen típusú emberek engem gyűlölnek, addig tudom, hogy a belső iránytűm, a belső Rogán Antal is rendkívül mód gyűlölt engem. Abban a kiemelkedő megtiszteltetésben volt részem, hogy 2016-os azonnali kérdés-válasz csörténk után nem szólt hozzám, és nem köszönt, nem fogadta a köszönésemet. Amíg ez így van, addig onnan azt tudhatjuk, hogy a belső iránytűnk nem hibásodott meg, és mindenképpen a helyes hadi ösvényen haladunk, pékel sokkal nehezebb, és sokkal rögösebb út is. Nos, Kósa Lajos szerepe, tehát valószínűleg megkerülhetetlen, és egyébként a Bászna elnevezés is egy szamosszegi kifejezés, vagy szamosszegi helyi nyelvi kifejezéshez kapcsolódik. Kósa Lajos már nem ott született, de a családja Szamosszegről származik, és egyébként Gábor és Ildikó, a strómanok, vagy egy bizonyos szempontból főszereplők ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy a Gábor keresztnevű úriember az igazi klasszikus veréb, akit megrettetett a kedves felesége, az Ildikó, aki egyébként jó képzett könyvelő, de valószínűleg nem lehet olyan szoros a kapcsolatuk, hogy magukével teszik azt a régi zsivány alapigazságot, hogy nem azok az igazi barátok, akik rendszeresen látogattak a kaptárban, az igazi barátok ott ülnek melletted. Na, azok az igazi barátok. Ez ugye már csak azért sem lehetséges, mert az egyik férfi, a másik nő, viszont Ildikó volt az agytrözt, Gábor meg a végrehajtó. Mondjuk ő családindítatásából kifolyólag is hát elég hibás magatartás mintákat vitt tovább, hogy nagyon finoman fogalmazzak, hiszen az ő egyik közeli hozzátartozója, TSZ elnök korában törőmetszett kommunistaként különböző hasonló, bár ehhez képest kis stílű trükkökkel károsította meg a maga korában, a maga lehetőség adta a keretek között a gazdákat, aztán még ők voltak felháborodva a videó közzétételén, meg az egész eljáráson. Nos, én örültem, hogy segíthettem ezzel a helyi gazdáknak, hiszen azért az epicentrum a Szatmár és a Beregi térségben van, úgyhogy azért a Mátészalkai listás képviselők időnként kapóra jönnek, szorult helyzetben pedig különösen, főleg a kényes ügyekben kell megszólalni. De nem ért véget itt a történet, és nem, higgyék el, nem magamat akarom dicsérni, mert én ezt úgy fogom fel, hogy azt a munkát végeztem, amiért a nem kevés fizetésemet megkapom. Nem csak a videózásig jutottunk el, hanem ha be nem is szaladgáltam az Agrárminisztériumba, de folyamatosan jelzéseket adtam az egyik államtitkárnak a kialakult helyzettel kapcsolatban. És azt az egyetlen esélyt játszottam meg, hogy közelednek a választások, körülbelül 3 hónap volt hátra a választásokig, napnál világosabb volt, hogy ha addig nem sikerül kisajtolni a pénzt, akkor egy nagy pohár hideg vizet ihat mindenki az egészre, mert soha egy megveszekedett petákot nem látott volna ebből senki. Ilyen értelemben szerencsés volt a lebukás vagy a bedőlés időpontja, tehát a szerencsétlenségben még óriási szerencse faktor is megjelent. És amikor megjelent a kárrendezési rendelet, aztán kiderült belőle, hogy aki nem nyújtja be a hitelező igényét, az rövid időn belül visszafizetési kötelezettséggel számolhat. Én voltam az, aki telefonon, lehet, hogy e-mailt nem írtam, de telefonon jeleztem az egyik illetékesnek, hogy ismerni kell a gazdaemberek, a gazdálkodó emberek lelkületét. Nem szeretnek papírmunkával foglalkozni, minél idősebbek, annál kevésbé szeretnek ezzel foglalkozni, és az volt a kérésem, hogy vagy az Agrárkamara révén, vagy máshogy, de oldják meg, hogy ahogy a kárrendezési irodából kijönnek a kárrendezési kérelem benyújtása után, ott már intézzék el a hitelezőigény benyújtását, mert ha ez a két közigazgatási aktus nem egy időben történik, akkor 100%-hoz közeli visszafizetési kötelezettség keletkezik, és akkor nem 2026 elején fognak tönkre menni ezek a gazdák, hanem 2026 közepén, 2026 végén, vagy 2027 elején, hiszen olyan összegekkel tartoztak a saját családi gazdaságok volumenéhez képest, hogyha ezt nem fizeti ki az állam kárrendezésbe, vagy visszaköveteli, akkor biztos, hogy padlót fognak, és csődbe mennek. A hitelező igény benyújtására nem csak azért volt szükség, ez még nem hangzott el, hogy ne tudják kétszeresen esetleg a csibész gondolkodások, vagy a zsiványabbak ne tudják kétszer ugyanazt követelni, hanem azért, mert a mindenható unió szerint felmerült volna annak az esélye, hogy bújtatott támogatásnak, vagy rejtett támogatásnak minősülhet egy ilyen valóban atipikusnak tűnő kifizetés, ami ismétlem, amiből semmi nem lett volna akkor, hogyha nem a választások előtt 3 hónappal járunk. Ha nincsenek ilyen közel a választások, akkor biztos, hogy ebből nem lett volna semmi. Most nyilván az teljesen jogos, hogy a jogalap nélküli gazdagodást meg kell akadályozni, és kétszeresen senki se vehesse fel ugyanazt a pénzt. Csak nyugtasson meg, vagy keserítsen el minket, államtitkár azt nagyon szépen kérek erre egy egyenes választ, hogy valóban meddig fog szaladni ez a képzeletbeli kés. Mert itt most arról szól a történet, hogy mindenkit majd jó megmagyaroznak, meg átvilágítanak, hogy valahogy csak visszahúzzák a kifizetett pénzek egészét vagy egy részét, akkor végül csak nem csináltunk semmit, és az egész hajcihő az ellenkezőjére fordul, mert akkor ezek a gazdaságok, többségében klasszikus családi gazdaságokról beszélünk, tönkre fognak menni. Még mielőtt esetleg bárkitől, akár itt debreceni vagy bármilyen irányból alaptalan gyanúsítgatást kapnék, jelzem, hogy a mi családi gazdaságunk, amelyet a szüleim és az öcsém visznek a vállukon, nem foglalkozik szántóföldi növénytermesztés, ami 100%-ban szuperintenzív alma termeléssel foglalkozunk, tehát nekünk semmilyen érintettségünk fel nem merült, egy forinttal nekünk senki ilyen formán nem tartozott, úgyhogy nem ezért tepertem annyira, és nem csak a választások miatt, mert akkor is intéztem, segítettem különböző ügyekben a gazdáknak, amikor a választások éppen még odébb voltak. Vérlázítónak tartottam azt, tisztában vagyok én is azzal, hogy milyen munkával jár a gazdálkodás. Vannak határozott, közvetlen megélt tapasztalataim ezzel kapcsolatban, és vérlázítónak tartottam azt, hogy tisztességes parasztemberek szó szerinti verejtékes munkáján gazemberek gazdagodjanak meg. És régóta hallgattam azokat a pletykákat, csak ezeket bizonyítékként nem tudtam értékelni, hogy Ildikó és Gábor azzal dicsekedett, főleg 2025 nyara után, hogy hány luxus lakásuk van a 12. kerületben, vagy a 2. kerületben. Nem tudták meg is, hogy hány Ferrari-nak a boldog és büszke tulajdonosai. Ez volt a mérleg egyik serpenyőjében, a másik oldalon meg a csőd szélén táncoló gazdák. Tehát ez az igazi klasszikus, sötét lelkű, gátlástalan, intellektuális bűnöző forma, de abban majdnem biztos vagyok, hogy Ildikót nehéz lesz megcsípni, mert mondom, ő nagyon ügyes könyvelő, nagyon-nagyon ügyes és trükkös, és merész és bátor könyvelő hírében áll. Ha államtitkár asszonynak esetleg van információ, engem különösen nagyon érdekelne, hiszen szívem megviselne ezt az ügyet, hogy Gábor sorsa hogy alakult, mert ugye ő március környékén, vagy február-március környékétől élvezte a magyar büntetés végrehajtás vendégszeretetét, letartóztatásba helyezték. Nagyon remélem, hogy azóta is letartóztatásban van, és nem valami enyhébb kényszerintézkedés hatája alatt tudja esetleg intézgetni a különböző ügyeket. És azzal kapcsolatban is ugye önöknek könnyebb tájékozódni, a belügyminiszter úrtól lehet esetleg megtudni az Agrárminisztériumnak, a belügyminiszter úr meg egyedi ügyekben tájékoztatást kérhet a rendőrségtől, hogy hogy áll a nyomozás, és például Kósa Lajost kihallgatták-e már akár tanúként, vagy bármilyen egyéb minőségben ebben az ügyben. Lőtéren vánszorgó bolhás kutya legyek, hogyha nem hozzá kapcsolódik ez az egész történet, és hogy a Bászta néven futnak még cégek, nem csak a Bástagabban az ERT, két másik cégről is tudok. Sertéstelep, sertéstartás, sertéshús előállítás is egy másik céghez kapcsolódik. Elvileg a sertésekkel is, vagy a disztókkal is megethetették ennek a sokszor lopott gabonának a nagyobb részét. Tehát azért lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, meg akár a pénzmosás különböző minősített alakzatai is felmerülhetnek. Úgyhogy kérdezném, hogy meddig, milyen mértékben akarják ellenőrizni a gazdákat, és mindenképpen lebeszélném önöket arról, hogy a feltétlenül szükséges mértéknél tovább terjeszkedjenek, hiszen kapaszkodónak meg ezek közül a gazdák közül is meglepően sokan szavaztak április 12-én önökre, ne okozzanak nekik ilyen szívfájdalmat, és ne okozzanak nekik ilyen csalódást, hagyják őket termelni, és csak az esetlegesen felmerülő valós visszaélésekben járjanak el egy szűkített hatáskörű vizsgálat keretében. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra senki sem jelentkezett. Majd, amikor kimondtam ezt, akkor éppen jelentkezett. Úgyhogy megadom a szót Polgár György képviselőnek 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazándiból Apáti István történetére szeretnék rácsatlakozni, és csak 1-2 gondolattal kiegészíteni. Egyrésztről Apáti úr, én maximálisan elhiszem ezt a történetet, amit ön mondott. Abszolút ilyen embernek ismertem meg, aki próbál az igazság után menni, és tényleg elhiszem, hogy minden tudását latba vetette annak érdekében, hogy ezt a helyzetet rendezze, abszolút el tudom képzelni. És igazán nincs mit. És hát egy új szóval is bővítette a szótáromat, ez a Cosa Nostra. Én ezt most hallottam itt először. Aha. Akkor megerősítem, nem voltam ott abban a fürdőszobában, amikor ezt kitalálta, valószínűleg ezért. Viszont egy kiváló látlelet is volt arra, hogy egy olyan ember, aki tényleg próbált mindent megtenni ennek érdekében, mégsem jutott valahogy ennek az egészen nyilvánvalónak tűnő ügynek a végére, és ahogy most fogalmazott, ezek az emberek, ha jól értem, még mindig talán kihallgatási, de hogy előzetes helyzetben biztos, hogy nincsenek, és azt pedig szeretném megnyugtatni önt, hogy pont ezért dolgozik a TISZA azon. Ugye beszéltünk róla, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása mellett fontos lesz az is, hogy pontosan olyan jogi körülményeket teremtsünk, amiben az ennyire nyilvánvaló ügyek esetében lesz lehetőség arra, hogy eljussunk vádemelési, majd később pedig törvénykezési szakaszba is. Úgyhogy én azt szeretném kihangosítani, hogy a gazdáknak pont nem attól kell félni, hogy bárki indokolatlanul őket ilyen ügyekben felkeresi, és ahogy ön mondta, túlságosan is mélyre néz a dolgokba, hanem pont abba, hogy hatékonyan fogunk tudni eljárni az ilyen ügyekben. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót a Páti István képviselőnek 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm az elismerő szavukat, tisztelt képviselő úr, lám így is beszélgethetünk egymással, szóval javaslom, hogy tartson speciális kollégiumot Tárkányi képviselőnek, hogy lehet helye az éles vitáknak, csak nem kell bizonyos határokat túllépni, meg igaztalan vádakkal illetni a másikat. Eszembe jutott egy-két fontos momentum, pontosan, nyilvánosan elérhető most is az a videóanyag, amit annak idén kiraktam, de az egyik gazda szájából különösen komoly tanulság hangzik el, ezt javasolnám ajánlanám a minisztérium figyelmébe, de jól emlékszem, az OTP és az MBH bank finanszírozta elég bőkezűen a Bászta Gabon az ERT-t, és a botrány, jóval a botrány kirobbanása után is az ajánlott kategóriában tartották ezt a céget, hát itt nagyon komolyan megtéveszthette a gazdák jó részét az, hogy a bankok is ajánlották és finanszírozták ezt a céget. A nyomozás állásáról én jelen pillanatban naprakész információval bevallom, férfiasan nem rendelkezem. Tippeket tudok adni a nyomozásban eljáróknak azzal kapcsolatban, hogy kiket és hogyan érdemes meghallgatni, de ismétlenül nagyon-nagyon óvatosan kell járni, ez nagyon-nagyon érzékeny és nagyon ingoványos terület. És annak érdekében, hogy ilyen még egyszer ne történhessen meg, akkor valószínűleg a banki ellenőrzéseket is érdemes lenne szigorítani, tehát ha már néhány gazdát ellenőriznek, akkor a bankokat is az előbb említett ok miatt legyenek szívesek górcső alá venni, hogy nekik ne tudják azt megtanulni, hogy több hetes vagy több hónapos késéssel vesznek az ajánlott kategóriából olyan cégeket, ahol már ipari méretekben folyik, ha nem is a közpénzek, de a magánpénz kiszivattyúzása. És még egy fontos történet, ugye itt a Bászta, elhangzott az államtitkár asszonytól, hogy a Bászta vagyona nem lesz elegendő, mi a helyzet a Ferrarikkal, meg a 12. keleti luxus ingatlanokkal, a magánvagyonokra vezetett végrehajtásokból is ki tudja magát elégíteni az állam, ha igazán komolyan gondolják az elszámoltatást. Köszönöm.
4: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek. Megadom a szót Farkas Csongor képviselő úrnak, 15 perces időkeretben parancsoljon.
7: Nem szeretném kitölteni ezt a sok időt. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azt gondolom, hogy kellően ki lett vesézve itt ez a Bászna Gabon az ERT, és nem szeretném senkinek húzni itt az idejét éjjel fél egykor. Már tudom, hogy itt az ellenzéki pasztorban ülők szeretik az időt húzni, én most annyira ezt nem szeretném, de ha már egyszer kaptam felszólalásra lehetőséget, akkor szeretnék azért beszélni az agráriumról, és ha már ugye kárrendezés, azért elég nagy káresemények történnek mostanában, és az Alföldön már gyakorlatilag elkezdődött az agráriumnak sajnos az összeomlása. Hogy hova vezethető ez az összeomlás? Nyilván a klímaváltozáshoz, akkor az elmúlt 16 évnek a fel nem készüléséhez, véletlenül sem gondoltunk arra, hogy hogyan lehet hatékonyan gazdálkodni, hanem csak egy olyan iparág volt, egy olyan terület, ahonnan minél több pénzt lehetett gyakorlatilag kitaliskázni. És láthatjuk, hogy mennyire alacsonyak mondjuk a felvásárlási árak, nyilván külső tényezők. Ezekről nem feltétlen tehetünk, de megnézzük a klímaváltozást. Ha csak olvasgatunk a meteorológiában, hogy hol tart most az időjárásunk, 1901 óta a legmelegebb nyarunk volt, és a legmelegebb hónapunk az augusztus. Ahonnan én jövök az Alföldön, ott augusztusban 3 mm, júliusban pedig 8 mm csapadék hullott. A gazdák szeretnének öntözni, de egészen egyszerűen nincsen már miből. És akkora a katasztrófa, hogy nem vészforgatókönyvek vannak, hogy akkor majd ez lesz, az lesz, meg amaz lesz, és kongatjuk a vészharangot, hanem elkezdődött gyakorlatilag ez az összeomlás az Alföldön. Elkezdték a gazdák felszámolni az állatállományukat, elkezdtek létszámot csökkenteni. Az októberi betéshez képest pedig nem tudják, hogy hogyan fognak gyakorlatilag ezt hozzáállni, hogyan tudják elvetni az őszi búzát, őszi árpát. Úgyhogy nagyon nagy a baj, úgyhogy szeretném felhívni itt is a nyilvánosság figyelmét, hogy ezeket kövessük. Nyilván a kormány figyelmét már számtalanszor felhívtuk erre, és bízunk a megoldásokban, mert a gazdák nagyon, de nagyon várják a megoldást, mielőtt még nagyobb katasztrófa nem lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem szeretném tényleg itt húzni az időt. A Bászna Gabona ZRT-vel kapcsolatban itt azt gondolom, hogy kellően kifejtette Varga Lőrinc képviselőtársam is, illetve államtitkárasszony, és utána pedig itt meghallgattattunk kisebb, hosszabb meséket, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell ezt a javaslatot, és figyeljünk az agráriumra, mert borzasztó nehéz helyzetben van itt 2026 nyár végén, ősz elején. Köszönöm szépen a szót.
4: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztést, kíván-e választolni a vitában elhangzottakra? Megadom a szót, államtitkárasszony, parancsoljon.
8: Jó, a NAV ellenőrzéssel kapcsolatban azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy itt a cél az egyáltalán nem a gazdáknak a vegzálása, tehát erről biztosíthatom Apáti képviselő urat is, és mindenki mást, akinek ezzel kapcsolatban aggálya merült fel. Itt az egyedüli cél az, hogy a ténylegesen jogszerűtlen igénybejelentéseket, vagy esetlegesen a jogszerűen járó és azon túlterjeszkedő igénybejelentéseket felderítsék, semmi egyéb. Ahogy azt az expozéban is elmondtam, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kormány megőrizze a kistermelők bizalmát, és aktívan, tevőlegesen hozzájáruljunk ahhoz, hogy az agrárgazdaságban termelők, felvásárlók, feldolgozók működését elősegítsük, úgyhogy ennek semmilyen ilyen célzata nincsen, hogy a korábban kifizetett támogatásokat az állam most ilyen módon szeretné visszaszedni, erről szó sincsen. A határidőkkel kapcsolatban kerültek itt még elő ugye kérdések, aggályok. Én átolvastam a jogszabálytervezetnek a szövegét. Én azt gondolom, hogy minden ebben szereplő határidő teljesen egyértelmű, hogy honnantól számítódik. Illetőleg felmerült még ugye a jogosulatlanul igénybe vett támogatások esetén a visszafizetési határidő szintén, illetve a kamatfizetés, hogy honnan kezdődik. Én ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, szerintem a jogszabály itt is egyértelmű, de ez egyébként is a további általános jogszabályokból levezethető, hogy amennyiben valaki jogosulatlanul vett igénybe támogatást, akkor értelemszerűen a kamat fizetési kötelezettsége az attól a naptól számítódik, ahonnantól ezt a támogatást jogosulatlanul igénybe vette, és gyakorlatilag magánál tartotta, hiszen erre nem lett volna jogosult. Egyébként pedig a jogszabálytervezet szövege egyértelműen leírja, hogy ez az adóhatóság határozata alapján lesz köteles erre a visszafizetésre, tehát onnantól számítva, hogy készhez vette az erről szóló felhívást, onnantól számítódik, indul ez a 15 napos határidő a visszafizetésre, hogyha bárkinek bármilyen további kérdése, aggálya van, akkor lehetőség van a módosító javaslatokat benyújtani, és ezt meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm.
4: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, soron következik az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 46. törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi 163. törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T per 570. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Árvai Nikolett asszonynak, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének, 30 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Az országgyűlés részére benyújtott törvényjavaslat a magyar szőlő és borágazat legsúlyosabb növényegészségügyi kihívásával, a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegség terjedésének ellenőrzés alatt tartásában teszi hatékonyabbá a munkát. Az aranyszínű sárgaságot okozó kórokozó a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama jelentősen csökkenhet, a beteg növények száma pedig exponenciálisan nő, végül a parcellán található tőkék 80 vagy 100%-a is megfertőződhet, az ültetvény pedig hamarosan ki is pusztulhat. Ma, tehát maga ez a betegség Európában őshonos, vad gazdanövényekben mindenütt, az ország egész területén megtalálható. Szőlőben járványszerű terjedése csak a szőlőkabóca vektor egy észak-amerikai invazív faj megjelenésével valósult meg. Ennek megfelelően az FD és az amerikai szőlőkabóca együttes jelenléte jelenti az igazi problémát, és így a betegség terjedése elleni fellépésnek az ilyen helyzetek előfordulása valószínűségének minimalizálását kell megcéloznia. Ennek érdekében egyszerre szükséges az amerikai szőlőkabóca gyérítése, valamint az FD tüneteit mutató tőkék hatósági közreműködés melletti gyors ártalmatlanítása, tehát a kivágása. A betegség eltérő intenzitással ugyan, de Magyarország teljes területén jelen van. Az FD terjedésében kulcs szerepet játszanak, a rezervoárként szolgáló fertőzött tőkék, kulcsfontosságú ezek minél hamarabb történő azonosítása és szakszerű eltávolítása. Ez értelemszerűen nem tekinthető biztosítottnak a rendeltetésszerűen nem művelt szőlőkben. Ezen nem művelt szőlő ültetvények ügye az FD megjelenésétől függetlenül is komoly problémát jelent a magyarországi szőlő és bor ágazat számára. Ennek oka az, hogy ezek az ültetvények növényegészségügyi szempontból egyébként is nagy kockázatot jelentenek a jól művelt ültetvényekre nézve, jelentősen rontva azok termésbiztonságát. Az ültetvények nem rendeltetésszerű művelése által okozott, alapjában is nagy kockázat mértékét növeli tehát az FD megjelenése. A hatályos szabályozás azonban nem teszi lehetővé minden ilyen területen az egységes hatósági fellépést. A törvényjavaslat ezt a joghézagot célozza megszüntetni. Az egyéb szőlő fogalmának bortörvényi szabályozásával a jövőben az FD terjedése által érintett területeken azonos szabályok vonatkoznának az összes Magyarországon található szőlőtőke rendeltetésszerű művelésére és annak elmaradása esetén kivethető szankciókra. Tisztelt képviselők, a módosítás a felelősen gazdálkodó szőlőtermelőket, a borvidékek növényegészségügyi biztonságát és a magyar bor jövőjét védi. Egyértelmű hatáskört és gyorsabb fellépési lehetőséget teremt. Ezért kérném a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmüket.
4: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót dr. Biari Zoltánnak, a Tisza képviselői csoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretbe parancsoljon.
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A mai napon egy olyan törvénymódosításról vitázunk, amely első ránézésre lehet, hogy egy szűk szakpolitikai kérdésnek tűnik. Egy olyan növénybetegségről, a hegybíró jogosítványairól, valamint az érintett termelők kötelezettségeiről szól a javaslat. A törvénymódosítási javaslatban azonban ennél jóval többről van szó. A magyar szőlő- és borágazat jövőjéről, a termelők megélhetéséről, a termőterületeink megőrzéséről és egy olyan hagyomány továbbéléséről beszélünk, amely évszázadok óta része a magyar kultúrának és a vidéki életformának. Jó magam, a Tokaji Szőlészet és Borászati Kutatóintézet igazgatója voltam 8 éven keresztül, akkor én még nem találkoztam a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó Grapevine Flavescens Doré nevezetű fitoplazmával, ami 2013-ban jelent meg hazánkban, Zala megyében, és azóta ez a szőlőtőkékre nézve halálos veszély minden borvidékünkön megjelent. Olyan károsítóról van szó, amely megfelelő védekezés hiányában rendkívül gyorsan képes terjedni, a terméshozamot jelentősen tudja csökkenteni, és végső soron a teljes ültetvény pusztulását okozza. A fitoplazma egy olyan kórokozó, amely ellen jelenleg nem ismerünk vegyszeres védekezési módot. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, de más őshonos kabócafajok is terjesztetik egyébként, mely a fitoplazmát szivogatásával viszi át egyik növényről a másikra. A fitoplazma

válhat. Ilyen tragikus helyzet, és ezt még egyszer mondom, ilyen tragikus helyzet a szőlőterületeinken csak a 19. században pusztító filoxéra terjedésekor alakult ki. Ezért itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy gazdának mennyit terem a szőlője, nem arról van szó, hogy egyáltalán, vagy pontosan arról van szó, hogy az egyáltalán marad-e szőlő azon a területen, ahol korábban volt, lesznek-e egyáltalán borvidékeink. Tehát itt egy nagyon komoly problémáról van szó. Hazánkban fog-e teremni szőlő, beszélhetünk-e még egyáltalán borkultúráról? Tisztelt képviselőtársaim, minden egészségügyi kérdés esetén igaz az az alapelv, hogy a bajt jobb megelőzni, mint utólag megpróbálni gyógyítani. Gyógyíthatatlan betegség esetében pedig csak is a megelőzés jöhet szóba, itt is ezzel állunk szemben. Ezért a most előttünk fekvő módosítás egyik legfontosabb célja a megelőzés és a gyors beavatkozás képességének az erősítése. A javaslat világosabbá teszi a kártalanítás szabályait is. Ez fontos, mert az államnak egyfelől kötelessége segítséget nyújtani azoknak a termelőknek, akik egy közérdekű növényegészségügyi intézkedés miatt kárt szenvednek. Másfelől azonban ennek a segítségnek feltételei is vannak. Nem lehet úgy működtetni egy védekezési rendszert, hogy az állam elvárja a közreműködést, és ha a termelő ezt nem teljesíti, mégis ugyanúgy jogosult maradjon a kártalanításra. A szabályozás ezért egyértelművé teszi, a jogok és a kötelezettségek egymással összhangban kell, hogy álljanak. Aki igényt ad kártalanításra, annak részt kell vállalni a közérdekű védekezésben, annak teljesítése, teljesíteni kell azokat a feltételeket is, amelyek a kártalanításhoz kapcsolódnak. Ez nem büntetés, ez a rendszer működőképességének az egyik garanciája. Tisztelt Országgyűlés, a javaslat lényeges eleme az úgynevezett egyéb szőlő fogalmának a bevezetése. A szőlő, ez a vitis nemzetségbe nem kizárólag a klasszikus értelembe vett borszőlőfajták tartoznak. Számos olyan szőlőfaj és fajta létezik hazánkban, amely rendeltetésszerű művelés hiányában növényegészségügyi kockázatot jelenthet. Például a kiskertekben, még ha az nem is a borvidéken található az a kiskert. Fontos, hogy a törvény nevesíti az egyetlen őshonos védett szőlőfajunkat, a ligeti szőlőt, és a szabályozás elkülöníti az egyéb szőlőfajoktól és fajtáktól. Ezért ennek védelme és kezelése természetesen nem kerülhet egy kalap alá az elhanyagolt szőlőterületekével. Persze tudunk kell, hogy a ligeti szőlő már a rendkívül megritkult vadon élő példányainak a száma olyan 100 körül van. És itt érkeztünk el a szabályozás legfontosabb elvi kérdéséhez. A magántulajdon szabadsága mellett létezik a közösség védelmének kötelezettsége is. Egy szőlőterület tulajdonosa természetesen jogosult arra, hogy használja a saját tulajdonát, de ez a használat nem jelentheti azt, hogy elhanyagolja a területét, ami fertőzési gócponttá válhat. Egy gondosan művelt szőlőültetvény tulajdonosa nem tud védekezni sikeresen, ha néhány száz méterrel arrébb egy elhanyagolt területet folyamatosan újra termeli a fertőzés veszélyét. A rendeltetésszerű művelés kötelezettsége a környező ültetvények védelmét szolgálja, amennyiben pedig a tulajdonos nem hajlandó, vagy nem képes eleget tenni a védekezési kötelezettségének, akár kényszerkivágást is lehessen kezdeményezni. Tisztelt képviselőtársaim, a javaslat egyik legfontosabb gyakorlati újítása, hogy a védekezéshez szükséges ellenőrzések gyorsabban megkezdhetők. Ha egy veszélyes károsító terjed, minden elvesztegetett hét újabb fertőzési lehetőséget jelenthet. Ezért indokolt az a szabályozás, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy ne kelljen kivárni a közérdekű védekezés elrendeléséhez kapcsolódó általános határidőt, amikor az a végrehajthatóság feltételei fennállnak egyébként. Ugyanezért indokolt lehet a közhírététel lehetőségének alkalmazása is olyan esetekben, amikor nagyszámú érintett ügyfélről van szó. Ezeket az intézkedéseket azért kell megtenni, mert a növénybetegség nem várja meg, amíg a hatósági eljárás minden egyes lépése kényelmesen lezajlik.
Természetesen

0: Természetesen a gyorsabb hatósági fellépéshez megfelelő garanciáknak is társulniuk kell. A szabályozás ezért meghatározza az ellenőrzés rendjét, a használó bejelentési kötelezettségét, a felszólítás lehetőségét, és azt is, hogy milyen módon kerülhet sor a végső esetben a kivágásra. A szabályozás elsődleges eszköze a felszólítás és a kötelezés. Ha azonban a kötelezet ennek ellenére nem tesz eleget a felszólításnak, akkor szükségessé válhat a növényállomány kivágása, végső esetben pedig a közérdekű kivágás. És teljesen érthető az az alapelv is, hogy ennek költsége végső soron azt terhelje, aki a kötelezettségének nem tett eleget. Tisztelt Országgyűlés, nem szabad megvárnunk azt a pontot, amikor már nincs visszaút. A cél az, hogy a termelői közösségeknek és a hatóságoknak legyen lehetőségük a gyors beavatkozásra. És az egész rendszerben világosak legyenek a felelősségi viszonyok. A most tárgyalt módosítás éppen ezt az egyensúlyt kívánja megteremteni. Megőrzi a termelők jogait, de egyértelművé teszi a kötelezettségeket. Lehetővé teszi a gyorsabb hatósági beavatkozást, de szabályozott eljárási keretek között. A szőlő aranyszínű sárgaság elleni küzdelemben nincs helye annak a gondolkodásnak, hogy majd akkor foglalkozzunk vele, ha már nagy a baj, akkor ugyanis már késő. A magyar szőlő és borággazat érdeke az, hogy a védekezés időben hatékonyan és kiszámítható szabályok szerint történjen. Ezért a törvényjavaslatot szakmailag indokoltnak, a közérdek szempontjából szükségesnek és a magyar szőlőtermesztés védelme érdekében támogatandónak tartom. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvénymódosítást támogassa. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr! Most megadom a szót Papp Zsoltnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés nem pártpolitikai kérdés. Bízom abban, hogy ez lesz az az intézkedés sorozat vagy törvényjavaslat, amely konszenzussal, konstruktív együttműködéssel egy olyan ügyért tud együtt dolgozni, amely képes megmenteni a hazai szőlészetet, borászatot, bortermő vidékeket. Mert nem csak a szőlőről szól ez a törvényjavaslat, mint ahogy ma már hallhattuk államtitkár asszony expozéjából, Bihari képviselő úrról, sokkal messzebb mutat az exportképességünkről, gasztronómiáról, települések meghatározó arculatáról, hagyományunkról, kultúránkról. Számos kérdés vet fel, hogy hogyan tudjuk megoldani, kezelni azt a kérdést, mint amit már hallhattunk, hogy 2013 óta megjelent hazánkban. Amit elmondott Bihari képviselő úr, csak azzal egészíteném ki, mert hogy jól detektáltuk, hogy mikor jelent meg, milyen tünetei vannak, hogyan visszafordíthatatlan az, és milyen károkat okoz egy-egy szőlőültetvény esetében minden bortermő vidékünkön megjelenve. Csak évek és idő kérdése egy kezeletlen ültetvény esetében, hogy olyan visszafordíthatatlan, helyrehozhatatlan károkat legyen képes okozni az ültetvényben, amire egyetlen megoldás marad az ültetvény kivágása. További kérdéseket lehetne persze felvetni, hogy mikor lehet arra a területre majd ismét szőlőt telepíteni. Milyen szaporító anyagból lehet majd szőlőt telepíteni? Hogyan tudjuk majd még egyszer megszerezni azokat a piacokat, ahol ma magyar borok előkelő helyet foglalnak el? Ezért kardinális kérdés erről beszélni, és erre a betegségre, illetve magára az amerikai szőlőkabócára megoldást találni. 2013-ban azonosították. Ezt követően országos felderítés, monitoring és védekezés rendszer épült ki. A NIBIC már 2014-től interaktív térképen segítette a amerikai szőlőkabóca fejlődési állapotának nyomonkövetését és permetezésének megfelelő időzítését. Országos szakmai munkacsoport jött létre, a kutatási programok indultak, a kórokozó és a terjesztő rovarok, a gazdanövények, a védekezési technológiák vizsgálatára. A fertőzött területek hatósági intézkedések léptek életbe. A fertőzött tőkéket meg kellett semmisíteni, fertőzési gócpont körül intenzív felderítési és kötelező védekezést rendeltek el, szaporító anyag előállító területeken pedig különösen szigorú növényegészségügyi szabályokat alkalmaztak. 2016-tól vissza nem térítendő állami támogatás segítette a védekezéshez szükséges növényvédőszerek beszerzését, amely esetében akár 75%-os vissza nem térítendő támogatás nyújtott segítséget. Ez azonban nem oldott meg minden problémát, láthatjuk, hiszen egyre inkább jelen van, és egyre súlyosabb problémaként jelenítődik meg. Ez 2025-ben lényegesen súlyosabb volt, mint az azt megelőző közel egy évtizedben. Erre reakciul több mint 3,8 milliárd forintos országos akcióterv indult, több mint 200 felderítő csoport, mint egy 1700 szakember vett részt a munkában, több ezer hektárnyi szőlőt ellenőriztek, drónos felderítést alkalmaztak, kialakult a mobil laboratóriumi kapacitás, amely képes órákon belül pontos eredménnyel szolgálni és meghatározni akár a megbetegedés jelenlétét. Több ezer hektáron végeztek légi felderítést és védekezést. Laboratóriumi vizsgálatok száma felgyorsult. Szigorodott az elhanyagolt ültetvényekre vonatkozó szabályok. A cél egyértelmű, hogy ne maradhassanak olyan ültetvények, amelynek nincs gazdája. Itt ki kell tekintenünk egy másik problémára, vagy a felhagyott és elhanyagolt ültetvények kérdésére, vagy a rendezetlen öröklési viszonyok között álló olyan területekre, akár zárkertekre, amelyekben megbújhat a betegség, vagy annak továbbvivő vektora. Vagyis meghatározva az eddig elvégzett munkát és feladatokat, köszönet a Nébiknek, munkatársainak és minden közreműködőnek, akik segítették a védekezést. De mint láthatjuk, ez nem volt elég, mert valóban Zala megyéből indult, de ma már az ország minden területén jelen van, és veszélyezteti az ültetvényeket. Tisztelt Országgyűlés, az előttünk fekvő törvényjavaslat több olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek szakmai indokoltságát nem vitatjuk. Helyes irány, hogy a kötelezettséget ne csak a hivatalosan nyilvántartott szőlőültetvényekre, hanem az egyéb szőlőkre is kiterjedjen, hiszen abban is megbúvnak azok a betegségek, illetve annak vívő faktorai. Indokolt az is, hogy a fertőzés veszély esetén ne kelljen egy teljes vegetációs időszakot végigvárni, mielőtt a hatóság felléphet az elhanyagolt szőlő tulajdonosával vagy használójával szemben. Járványhelyzetben minden elvesztegetett hét újabb és újabb ültetvényeket sodorhat veszélybe. Érthető a kézbesítése és az annonai végrehajtatóság szabályának a szigorítása is. Különösen akkor, ha a fertőzött és elhanyagolt terület 4 kilométeres körzetben további szőlőültetvény található. Bár azt gondolom, hogy ott, ahol szőlőültetvények vannak, ez a 4 kilométeres távolság, ez abszolút értelmezhető, és szigorú szabályozás követel maga mellé. A törvényjavaslat az élelmiszerláncról szóló törvény kártalanítási szabályt úgy módosítja, hogy újabb kizáró okot állapít meg. Nem új kártalanítási jogcímet hoz létre. Nem garantál magasabb összeget, és nem teszi automatikussá vagy gyorsabbá a kifizetést. Az együttműködést természetesen el kell várni. Aki tudatosan akadályozza a védekezést, annak viszont viselnie kell annak a felelősségét és kötelezettségét, amely az akadályoztatásból ráhárul. De mi történik azokkal a kistermelőkkel, akik nem rossz hiszeműen járnak el? Nagyon fontos a tájékoztatás, főleg az egyéb ültetvények esetében. Azon gazdálkodókra kell gondoljunk, azok az idős, beteg vagy az elhagyatékolatlan esetleg zártkerti területek esetében, akik nem olvassák a hegybírói közleményeket, akik nem jutnak hozzá azokhoz az információkhoz, amelyből érdemi tájékoztatással lehetnének azzal kapcsolatban, hogy azon szőlőültetvény, amely egyébként tulajdonában, birtokában, használatában van, az kezelni, mentesíteni vagy esetleg kivágni szükséges. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a kártalanításról, a megelőzéshez szükséges növényvédelmi kezelésekről. Beszélnünk kell külön a biogazdálkodókról. Kell beszélnünk a támogatásokról, kiegészítésként ezen törvénymódosítás keretében is, és ezért mondtam, hogy túl kell terjeszkedni majd vele, hogy annak kihatásaival ne nehezítse meg a szőlőtermesztőknek az esetleges megmaradását, főleg egy ilyen kritikus időszakban. Ezért is fontos, hogy az első kérdés, mekkora összeg áll rendelkezésre 2026-ban, a 27-es évben a megelőzésre, a védekezésre, a felderítésre, a kártalanításra, vagy az újjátelepítésre. mekkora többletforrás kapnak a hegyközségek, a hegybírók, a törvény újabb helyszíni ellenőrzéseket, felszólításokat, kivágási eljárásokat ér elő számukra. De létszám gépjármű, informatikai háttér, költségvetési forrás nélkül szigorú törvényből csak szigorú papír marad. Kiviseli a közérdekű kivágás megelőzett költségeit, ha azt a tulajdonostól nem lehet behajtani. Nem fogadható el, hogy ezeket a kiadásokat végül a jogkövető szőlősgazdák által befizetett és a hegyközségnél rendelkezésre álló forrásokból kell ilyen majd kielégíteni. Tisztelt képviselőtársaim, a védekezés nem érhet véget egy kivágási határozatnál. Szükség van garantált és hosszú távú országos felderítési programra, folyamatos kabócamonitoringra, időben kiadott növényvédelmi előrejelzésekre, megfelelő laboratóriumi kapacitásra, szaporítóanyag termelés fokozott ellenőrzésére, összehangolt térségi védekezésre, és mint ahogy már említettem, a biogazdálkodók számára alkalmazható megoldásra. Szükség van arra is, hogy a lakosságot bevonjuk, tájékoztassuk, tudatosítsuk, és mind szélesebb körben megismertessük ennek a veszélyével azon szőlősgazdákat, aki az egyéb szőlőtetvények, vagy csak a kert végében található lugassal rendelkezik. Az eddig elmondottak alapján, összegezve a módosításokat, tartunk szükségesnek, amelyek garantálják a megfelelő és gyors kártalanítást. Érdemi támogatást biztosítanak az újra telepítéshez és a termőre fordulásig tartó időszak átvészeléséhez. Megemelik a megelőző növényvédelmi támogatások összegét. Állami forrás biztosítanak a hegyközségek többletfeladataihoz. Rendezik az ismeretlen és elérhetetlen vagy fizetésképtelen tulajdonosok területein végzett közérdekű védekezést. És rendszeres nyilvános beszámolási kötelezettséget ír elő a fertőzött területekről, az elvégzett vizsgálatokról, a kivágásokról és a kifizetett támogatásokról. Mi készek vagyunk támogatni minden olyan szabályt, amely gyorsabbá és eredményesebbé teszi a védekezést. Hiszen a növényegészségügy közös felelősségünk. Nem csak a gazdáki, én azt gondolom, hogy mindannyiunk. A jogkövető magatartás elvárható a gazdától, de ugyanilyen joggal válható a kormánytól, a gyors hatósági munka, a kiszámítható finanszírozás és a tisztességes kártalanítás. Képesek vagyunk és készek támogatni, konstruktívan együttműködni ahhoz, hogy ez a törvényjavaslat valódi megoldást tudjon nyújtani a szőlészeknek, a borászoknak, a vidéknek, a vendéglátóknak, azoknak, akik szeretik a magyar bort, azok, akik elviszik a világ különböző pontjaira egy jó palack borral Magyarország hírét. De kellenek azok a garanciák, amelyeket felsoroltunk, kiegészítések, amelyek valóban eredményes védekezést képesek garantálni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
3: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a szót, és valóban nagyon rövid leszek. Pap Zsolt képviselőtársamhoz csatlakoznék, és valóban ez egy nagyon égető és fontos probléma, ahol nagyon fontos az, hogy mindannyian ebben konszenzust találjunk. Szeretném felhívni a figyelmet a tájékoztatás fontosságára, ugyanis a törvényjavaslat jelentősen kiterjeszti azon érintettek körét a bor és szőlőágazat hagyományos résztvevőintől, akiktől adott esetben cselekvést várnak el, hiszen az egyéb szőlő fogalmának bevezetésével ezek az intézkedések számos olyan tulajdonost is érinthetnek, akiknek adott esetben csak néhány hobbi szőlőtőkéjük van, nem részesei alapvetően az ágazatnak, de a birtokok elhelyezkedése miatt a jogszabályban megnevezett körülhatárolt területhez tartoznak. Ezek a személyek ugyanakkor az ágazati hirdetményekről nem feltétlenül szereznek tudomást, így könnyen mulasztásba kerülhetnek a bejelentés kapcsán. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom az edukációt és az esetleges országos központilag koordinált kampányt, ami segítheti az ügyet. Ennek nagy szerepe lehet abban, hogy tudatosítsuk az egyéb kategóriába eső szőlőtőket tulajdonosokkal a helyzet komolyságát, az ügy fontosságát és az esetleges kötelezettségeiket, teendőiket az ügyben a mi hamarabbi rendezés és a gyorsabb intézkedés érdekében. Tisztelt képviselőtársaim, a helyzet valóban komoly, így valóban teljes összefogásra van szükség az ágazatnak annak érdekében, hogy ne azzal szembesüljünk néhány éven belül, hogy történelmi borvidékeinkről eltűnnek a szőlőtőkék, a csodálatos magyar bor pedig megszűnik tényezőként jelen lenni a piacon, ezért maximálisan támogatjuk a törvényjavaslatot, és jó éjszakát kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Dózs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Mindenki legnagyobb örömére ígérem, hogy nem fogom kihasználni ezt az időkeretet, és talán a jó éjszakát helyett most lassan jó reggelt lesz majd időszerű. De hát azért mindenféleképpen annyit érdemes elmondani az előttünk fekvő javaslatról, hogy bizony-bizony a kultúránknak egy vaskos szeletét érinti ez a probléma, hiszen a magyar bor, a magyar szőlő évszázados, sőt évezredes hagyományra tekint vissza itt a Kárpát-medencében. És hát mint ahogy hallhattuk az előttem szólóktól, ez egy tömény szakpolitikai javaslat. Mégis kell róla beszélnünk, még ilyen késői órában is, hiszen valóban mind a 22 borvidékét érinti Magyarországnak ez a probléma, és hát tudjuk, hogy ez az egyik legsúlyosabb szőlő betegség, amivel szemben állunk, az amerikai kabóca terjeszti és aranyszínű sárgasága neve, és hát sajnos ez a szőlőtőkék 80, akár 100%-os pusztulásához is vezethet, és itt nem áll meg egyébként a fertőzés, hanem sajnos ez borzasztó agresszív módon tud tovább terjedni, ezért láthatjuk, hogy a kezdeti lappangás után most már mind a 22 bortermelő vidékén jelen van az országnak ez a betegség, és hát ugye a legnagyobb gócpontjai ennek a betegségnek azok a felhagyott szőlőterületek, amik sajnos évtizedek óta el vannak hanyagolva, ezek számának a lecsökkentését kell drasztikusan elővenni, és éppen ezért nagyon jó a javaslatban az a rendeltetésszerű művelési kötelezettség bevezetése, ami ezeknek a elhagyott vagy felhagyott szőlőterületeknek a szabályozását tudja majd biztosítani. És hogy az egyszerűsített védekezés mellett természetesen nagyon fontos, hogy a termelőknek az adminisztrációs terheit is csökkentsék ez mellett, hiszen így a védekezés sokkal hatékonyabb lehet, és gyorsítható lesz ugye a közérdekű kivágás is, ami azért nagyon fontos, mert hogyha ez nem lesz nagyon gyorsan véghez íve ez a védekezés, akkor látjuk, hogy hogyan tud eszkalálódni ez a probléma. És hát ugye a jogok és kötelezettségek összhangja is elhangzott itt képviselőtársamtól. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hiszen az mellett, hogy követelünk a gazdálkodóktól, természetesen az ellentételezési részét is biztosíték el számukra, tehát támogatási formákat kell majd számukra kitalálni, illetve az újratelepítést is minél könnyebbé kell tenni annak érdekében, hogy a bortermelő vidékeink, azok ne vesszenek ki akár örökre is. És hát mindeközben ugye a szőlő és borágazat rendkívül nehéz problémákkal néz szembe, hiszen láthatjuk, hogy jelentős borkészletek halmozódtak fel, ami tovább nehezíti a termelőknek a helyzetét. Láthatjuk, hogy a szőlő felvásárlási ára az gyakorlatilag mélyponton van, és hát azt is látjuk, hogy a borhamisítás pedig reneszánszát éli, tehát egy nagyon összetett problémával állunk szembe. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a legszükségesebb az, hogy a kormányzat és a tárca is a legkomolyabban vegye ezeket a problémákat, és segítse leginkább a kis és közepes családi gazdaságokat és borászatokat, hiszen ők azok, akik leginkább veszélyeztetve vannak. Így az egész agráriumra elmondható ez, hogy a kis szereplők vannak a legnagyobb veszélyben, de úgy gondolom, hogy itt a előbb felsorolt problémákat illetően ez hatványozva igaz a szőlő és bortermelőkre. Éppen ezért reméljük, hogy megfelelő forrás is lesz alokálva majd ez mellé a probléma mellé, és reméljük, hogy akkor ez egy biztató és talán jövőbe tekintő megoldást tud majd eredményezni. Mindenesetre azt gondoljuk, hogy ez a javaslat ez támogatásra alkalmas, és remélem, hogy ez a konszenzus, ez nem csak ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán fog majd kialakulni itt a Magyarországgyűlésben, hanem más törvényjavaslatok kapcsán is. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra senki sem jelentkezett. Biztosra mondhatom. Így további képviselői felszólalások következnek. 15 perces időkeretben megadom a szót Újvári Szilvia képviselő asszonynak. Parancsoljon.
5: Nagyon köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim. Eredetileg úgy képzeltem, hogy most azt mondom önöknek, hogy csukják be a szemüket és képzeljék el. De ezt most inkább nem teszem. Nyitott szemmel próbáljuk meg elképzelni, milyen az, amikor a Somlón Egy csodálatos pincének az udvarában ülünk. Előttünk a gyönyörű panoráma. Kockás terítő, ciripelnek a tücskök, megy le a nap. És az előttünk lévő üvegre kiül a dér, mert annyira hideg a bor. Mögöttünk a falból szinte süt a meleg, ahogy az egész nap sütötte a nap a pince falát. El tudják ugye képzelni. És utána belekóstolunk ebbe a borba, és megérezzük azt, hogy miért is jó magyar embernek lenni. Miért is jó, hogy ilyen boraink vannak. És most ez van veszélyben. Eltűnhetnek a borvidékeink, eltűnhetnek a boraink. Ennek az ügynek valóban van egy nagyon fontos dátuma, 2013. augusztusa. Ekkor igazolták először Magyarországon, Zala megyében a szőlő aranyszínű sárgaságának a kórokozóját. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca már 2006 óta egyébként jelen volt Magyarországon. Sajnos az előző kormány tehát 13 éven keresztül tudott a fertőzésről, de intézkedései sajnos nem voltak elégségesek. Tudhatták, hogy gyógyíthatatlan betegségről van szó. Tudták azt is, hogy hogyan terjed. Még azt is tudták, hogy az elhagyott, gazdátlan szőlők fertőzési gócként működnek. És még csak ki sem kellett volna találniuk, hogy mit tegyenek, hiszen Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Svájcban, Horvátországban már jóval korábban működött olyan kötelező védekezési rend, amely a művelt ültetvények mellett a fertőzést fenntartó egyéb szőlőállományokra is kiterjedt. De valamiért hagyták. Nézzük meg a mérleget. 2013-ban még az első hazai fertőzési gócról beszéltünk. 2025 őszére a NABI felderítése szerint már 13 megyében és 20 borvidéken jelen volt a kórokozó, és már az akkori kormány is kénytelen volt kimondani, a koordinált felépés megerősítése elengedhetetlen. Mára mind a 22 borvidékünk érintett. Ide vezetett a felelőtlenség. Ez 13 év elégtelen védekezésének a következménye. Ki kell mondanunk. És ezért az előző kormányt komoly felelősség terheli. A gazdák közben pontosan jelezték, hogy hol van a baj. Ők tudták, hiszen övéké az életük. Ott a baj, hogy az elhagyatott szőlők, a lassú szemlék, a szűk hatósági és laboratóriumi kapacitás, a nehézkes kártalanítás, hogy kevés a forrás. A Somlón az elmúlt hónapokban helyi és zalai gazdákkal is beszélgettünk képviselőtársaimmal. Ültetvényeket jártam. Az ott összegyűjtött gyakorlati tapasztalatokat és konkrét javaslatokat továbbítottam a minisztérium felé. És most jön az, amiért valóban érdemes ebben a házban dolgozni. Érdemi válasz érkezett a minisztériumtól. A problémákat pontról pontra megvizsgálták. Ahol lehetett, azonnal intézkedés született. Ahol törvényi felhatalmazás kellett, ott jogalkotási feladat lett belőle. Így néz ki egy működő kormányzás. Nem 13 év felelőtlen halogatás, hanem hetek alatt út a borvidéktől az országházig. A gazdák javaslatától a törvényig. Mi ilyen országot építünk, olyat, amelyben egyszerre vigyázunk természeti és kulturális kincseinkre, a gazdák jövőjére és a magyar bor megmaradására. Július 24-én kihirdetett 8/2026-os AIM rendelet egyértelműen rögzítette a szőlőkabóca elleni védekezést, lehetővé tette az ismételt kártalanítást, és 20%-ra szállította le a teljes ültetvény felszámolásának küszöbét, bővítette a támogatást és könnyítette az újratelepítést. Július 28-án további 6 pontban továbbítottam a gazdák tapasztalatait és kéréseit. A minisztérium válaszában pedig egyértelműen jelezte, az elhagyott, nyilvántartáson kívüli szőlők ügyéhez törvénymódosítás szükséges. Ez a törvény van most előttünk, erről szavazunk. A törvény, amely bevezeti az egyéb szőlő fogalmát, művelési és bejelentési kötelezettséget teremt, kiterjeszti az ellenőrzést, és súlyos kárveszély esetén lehetővé teszi az azonnali közérdekű kivágást 60 nap várakozás nélkül. Nem állítom, hogy a kihívást meg is fogjuk oldani azonnal. Folyamatos védekezés szükséges hónapról hónapra, évről évre. Marad bőven feladat a laboratóriumi és hatósági kapacitás, a szaporítóanyag biztonsága és a finanszírozás terén is. De most végre a gazdák jelzéséből intézkedés, az intézkedésből pedig jogszabály lett. Tisztelt képviselőtársaim, a fitoplazma 13 évet kapott. A magyar szőlőnek nincs újabb 13 éve. Kérem, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Most megadom a szót Polgár György képviselő úrnak, parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök úr. Négy köszönömöt szeretnék mindösszesen mondani. Ez a négy köszönöm egy rövid történethez kapcsolódik, ahogy én találkoztam a fitoplazmával, ahogy találkoztam az amerikai kabócával. Bevallom, idén február előtt nem is tudtam, hogy vannak ilyen szavak, a fitoplazmáról teljesen más jutott eszembe. Az első köszönöm az a Monori borvidéknek a szőlős gazdájé és azoknak a szakembereié, akik még a választások előtt engem meghívtak magukhoz, és elmesélték, hogy mi ez a fertőzés, ami tizedeli ezt a környéket. Elmesélték, hogy a Monori borvidék az egyik legfertőzöttebb borvidék. És hogy csak 2020, azt mondja, hogy 5-ben 31 hektár szőlőt kellett kivágni fitoplazma fertőzés miatt. Hogy hogy működik ez az egész dolog, hogy permetezhetjük mi a szőlőinket, de hogyha az amerikai kabóca az visszatud menni egy olyan területre, amit nem művelünk, amit nem tudunk permetezni, akkor ő ott primán át fogja vészelni ezt az időszakot, és vissza fog menni az egészséges szőlőtőkékre, és hogyha egyszer, ahogy itt is elhangzott, meg fogja fertőzni ezt a szőlőtőkét, akkor ott csak kényszervágás lehet, ki kell szedni a földből, menthetetlenül el fog veszni. És hogy mit jelent ez a szőlős gazdák szemében? Ez azt jelenti, hogy az ő megélhetésük, az ő munkatársaik megélhetései, vagy azoknak a szakértőknek, akik ezeken a földeken dolgoznak, az mind kockáztatva lesz. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ez óriási megterhelés a szőlősgazdáknak, ahogy beszéltünk itt a kártalanítások kapcsán, de egyébként óriási teher magának a költségvetésnek, hiszen valakinek a végén a számlát ki kell fizetni. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy mondjuk a szőlőtökéknek az eltávolítása az adott esetben milyen talajeróziót okoz, vagy hogy ez hogyan érinti például a CO2 kibocsátást. Én nagyon köszönöm a szőlősgazdáknak, hogy feltárták előttem ezt a világot, és felkészítettek arra, hogy utána tudjam képviselni képviselőként az ő ügyüket. És egyébként elmondták azt is, hogy sajnos az elmúlt több mint másfél évben, mármint mielőtt találkoztunk, ők hiába próbáltak kapcsolatot felvenni az akkori képviselőkkel ez ügyben, és valahogy ebben az ügyben előre haladni. Sajnos a telefonhívásokra nem jött visszahívás, az e-mailekre nem jött semmiféle válasz. A második köszönöm az azoké a szakértők és dolgozók, akik meghívtak engem az előadásaikra, és ott elmélyítettük ezt a tudást. Én ott szembesültem vele, hogy gyakorlatilag az összes borvidék érintett már ebben a fertőzésben, és nincs olyan megye, ahol ne ütötte volna fel a fejét maga a fertőzés. És ők is azt mondták, hogy a permetezés egy ideig hatékony, de hogyha maga a környezet nincs rendbetéve a szőlőstökék környékén, akkor igazándiból ez egy végeláthatatlan küzdelem. Ekkor
6: került szóba az, hogy az osztatlan közös tulajdonokkal és a régi zárt kerti területekkel is foglalkozni kell, és ezt a kérdést, amíg nem oldjuk meg, addig gyakorlatilag a fitoplazma fertőzés ügyét sem lehet megoldani. A harmadik köszönöm az a minisztériumi dolgozóké, és itt van velünk Árvai Nikolett is, és Molnár János István is, hiszen talán emlékeztek rá, meg Bóna Szabolcs most nincs itt, hát szerintem még kerestük a kilincset így az eskütétel után a parlamentbe, de mi már tudtunk beszélgetni erről a dologról. Már el tudtam hozni hozzátok a gazdák üzenetét, sőt, a gazdák konkrét megoldási javaslatokkal álltak elő, és szerettek volna aktívan részt venni ebbe a munkába, és ti, miközben kerestük a kilincset, már erről tudtunk beszélgetni, és nagyon-nagyon örülök, hogy most itt vagyunk, egy törvényjavaslat tált ez össze, és nagyon remélem, hogy mindannyian úgy fogunk szavazni, hogy ez a törvényjavaslat utána már törvényé változzon, és tényleg a fitoplazma az majd hamarosan csak egy ilyen rossz emlékű múlt legyen. És 4 köszönömöt ígértem, a 4. köszönöm a tiétek, a figyelemért és a türelemért. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Biztos? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Köszönöm, a válasz nem. Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kovács Petra Juditta, Tisza képviselője, a gyermekvédelem rendszer szintű hibái, Komádi címmel. Megadom a szót 5 percben, parancsoljon.
7: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Bihar valaha gyerekkoromban békésen legelésző, jó lakott Junyájak vidéke volt, ahol a Berettyó folyó tél végén Tisza méretűre árad, és a folyóparton rózsákat ültettek önkéntesen az emberek a köz örömére. Ahol a pezsgő, falusi paraszti élet minden rezgése, vidám kavalkádja érezhető a nyári forróságban, vagy a rettenetes téli hidegben. Tisztelt ház! Ez mára csupán szép emlék. Így gondolok vissza a gyerekkorom szeretett vidékére, ahol már nem látok más, csak járhatatlan utakat, öregedő és fogyó lakosságot, kiszáradó folyómedreket, bezárt nagymúltú üzemeket. Gyerekkoromban a bihari térség a világ legjobb helye volt. Vajon a mai gyerekek is így érzik? Nem hiszem, mert az elmúlt időszakban egymást követik azok az ügyek, amelyek a helyi közösség jog és közbiztonságát és gyermekeink védelmét kérdőjelezik meg. A nyilvánosság a közelmúltban az RTL házon kívül televíziós műsorából értesülhetett arról, hogy több gyermek sérelmére elkövetett súlyos visszaélések gyanúja merült föl a választókerületemben egy településen. Olyan ügyek kivizsgálása és olyan intézkedések kezdődtek el a kormányváltás óta, amelyek kapcsán korábban több bejelentés is érkezett. Tisztelt ház, én magam már a kampányidőszak végén egy pultozáskor szereztem tudomást ezekről az ügyekről. Egy lelkiismeretes, az ügyeket ismerő, az iskolákban oktató pedagógus keresett meg azzal, hogy segítséget kérjen. Közel 2 éve próbálja felhívni a hatóságok figyelmét a történtekre, több alkalommal tett feljelentést, mégsem történt érdemi előrelépés a kormányváltásig. Sőt, állítása szerint emiatt szakmailag és emberileg is ellehetetlenítették, valamint személyében is fenyegették, ha nem maradt csendben. A nyilvánosságra került információk szerint több egymástól függetlenül is súlyos gyanú merült föl. Egy pedagógussal kapcsolatban szexuális visszaélések gyanúja, amely szerint több kiskorú lánnyal tarthatott fent szexuális kapcsolatot anyagi ellenszolgáltatás fejében. Egy pedagógussal kapcsolatban olyan állítások merültek fel, amelyek szerint kiskorú fiúkkal tarthatott fent szexuális kapcsolatot, valamint egy iskolai dolgozó részéről erőszakos fellépés gyanúja egy gyermekkel szemben. Tisztelt Országgyűlés! Ezek nem egyszerű fegyelmi kérdések. Ezek olyan ügyek, amelyek, ha akár csak részben is igaznak bizonyulnak, alapjaiban rendítik meg a szülők bizalmát a helyi oktatási intézményben, és joggal teszik fel a kérdést, hogy vajon jó helyen van-e a gyermekük. A jelzések szerint az egyik érintett pedagógus rendszeresen hivatkozott arra, hogy magasrangú politikai kapcsolatokkal rendelkezik, és hogy ezek a kapcsolatok védelmet biztosítanak számára. Ezért azt kérdezem, jobban mondva kérdezném, mert nincs itt, Vitányi úrtól, a térség 28 éve hivatalban lévő képviselőjétől, hogy tudott-e erről, és ha igen, mit tett? Mert Magyarországon többé nem lehetnek érinthetetlen emberek. Nem lehet olyan pedagógus, nem lehet olyan közszereplő, és nem lehet olyan politikai kapcsolatokkal rendelkező személy, akire más szabályok vonatkoznak, mint bárki másra. Várom a válaszát, képviselő úr, majd ha egyszer látjuk itt a parlamentben. A gyermekek védelme nem pártpolitikai kérdés, a gyermekek biztonsága nem jobb vagy baloldali ügy. Ez minden tisztességes magyar ember közös felelőssége. Köszönöm szépen a figyelmet, tudom, hogy nem én vagyok a legnépszerűbb ezen a késői órán, de jelenlétük nagyon sokat számít, hogy ezt a fontos ügyet idehozhattam. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselőasszony. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni? Ez egy embert céloz meg. Igen, parancsoljon.
8: Én maradtam egyedül itt a... Tisztelt képviselőasszony, köszönöm a felszólását. Azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy a gyermekvédelem helyzete hosszú ideje súlyos problémákkal terhelt, és ezen mielőbb változtatnunk szükséges. Azt gondolom, hogy ezen az úton már elindultunk az elmúlt néhány hónapban. Az új kormány számára a gyermekek biztonsága nem lehet politikai vita kérdése. Az előttünk álló feladat azt gondolom, hogy maximálisan világos és egyértelmű mindenki számára. Olyan gyermekvédelmi rendszert kell működtetnünk, ami valóban képes megvédeni a rábízott gyermekeket, és amelyben az ott dolgozók is megkapják a munkájukhoz szükséges megbecsülést és feltételeket. Ezen fogunk dolgozni. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett László Endre Márton, a Tisza képviselője, Hősies Szolgálat Nemzeti Emléknap létrehozása címmel. Megadom a szót 5 percben, parancsoljon.
9: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, 2008. július 3-a az Országos Mentőszolgálat dolgozói számára fekete betűs nap. Egyik mentőhelikopterük Budapestre szállított egy 3 éves kisfiút és az édesanyját. Kiskunlac háza közelében a hajtómű leállt, és a mentőhelikopter egy mezőre zuhant. A mentőápoló azonnal életét vesztette. A pilóta pár nappal később hunyt el a kórházban. A mentőorvos a ráömlött kerozintól lemaródott bőrrel, törött karral és törött kulcscsonttal is mentette az akkor még élő pilótát, a súlyosan sérült édesanyát és a kisgyermeket. Aznap az Országos Mentőszolgálat több száz dolgozója gyújtott gyertyát a budai mentőállomás előtt, elhunyt bajtársunk emlékére. Hatala János pilóta 53, Sörös Milos mentőápoló 27 éves volt. 2023. január 13-án a rendőrséget egy 11. kerületi címre riasztották, a Lecke utcai házban egy férfi megpróbálta rátörni az ajtót szomszédjára. A helyszínre érkezett rendőrökre késsel támadt az őrjöngő férfi, és 3 rendőrt súlyosan megsebesített. Végül egy láblövés megállította őt. A helyszínre érkező mentőegységek kétségbe esett küzdelmet folytattak az egyik, életveszélyesen megsebesített rendőr életéért, de minden igyekezetük ellenére a járőr a kórházba szállítás követően belehalt sérüléseibe. Bauman Péter, főtörzsőrmester, 29 éves volt. 2006. augusztus 8-án este riasztották a tűzoltókat a Budapesti Műszaki Egyetem lőterére tűzeset miatt. Az első tűzoltó raj 9 perc alatt a helyszínre érkezett, de ők még nem tudhatták, hogy a lőtér pincéjében földi pokolként tombol a tűz a nagy mennyiségű égőfa és gumi miatt. A tűzoltók megközelítették a tűzfészket, de a sűrű, fekete füst miatt csak vakon, tapogatás útján haladtak előre. A felderítésben és oltásban dolgozó tűzoltók légzőkészülékéből kezdett kifogyni a levegő. A rendkívül kritikus helyzetben a tűzoltók segítséget kértek társaiktól, akiknek ekkor már a saját bajtársai kimentése lett az elsődleges feladatuk. Végül 29 tűzoltóautóra és 130 tűzoltóra volt szükség a tűz megfékezéséhez. De tragikus módon a három bajba jutott tűzoltón már nem tudtak segíteni, mindhárman hősi halált haltak. Pintér Gábor tűzoltó hadnagy 31 éves, Repman Károly tűzoltó törzsőrmester 31 éves, Horváth Ákos tűzoltóőrmester 24 éves volt. Augusztus 11-én, három nappal a tragédia után a mentésben dolgozók mécseseinek százai világították meg az elhunyt tűzoltók fényképeit a laktanyák előtt. Tűzoltó, mentő és rendőrautók hosszú konvoja vonult végig Budapesten. A villogó kékfény most a gyász színe lett, kékre festette a házfalakat, ahogy a konvoj lassan és méltóság teljesen végighömpölygött Budapest utcáin. Akkor egyé váltunk. Bajtársak, akik közösen gyászoltuk a hősöket, és akik egy emberként öleltük magunkhoz a gyászoló feleségeket, gyermekeket, testvéreket és szülőket. Azóta augusztus 8-a a tűzoltóknak az emlékezés napja, a sürgősségi szolgálatok számára pedig fekete betűs nap. De nem lett a megemlékezés hivatalos nemzeti emléknapja. Sajnos az életmentés közben, közlekedési balesetben, támadásban, tűzben, füstben életüket vesztett tűzoltók, mentők és rendőrök sora hosszú. Az előző kormány módszeresen rombolta a sürgősségi szolgálatok morálját, gátolták, hogy az állomány büszke legyen az együvéttartozásra, és méltón megemlékezzen a hősi halottaikról. Például egy több mint 40 évnyi szolgálat után eltávozott tűzoltó temetésére nem engedték kivonulni a laktanya tűzoltóautóját, pedig régi hagyomány, hogy a búcsúztatáskor utoljára egyszer még felzúg a sziréna. Az indok az volt, spórolni kell az üzemanyaggal. Az egészségügyi dolgozók közül 84-en vesztették életüket a Covid-járványban, közülük 12-en az országos mentőszolgálat dolgozói voltak. Mindegyikük zokszó nélkül látta el a betegeket az első vonalban, de a kór legyőzte őket és életükkel fizettek a hivatásukért. A mentők korábbi vezetése azzal hárította el az emléktábla felállításának javaslatát, hogy az rossz vényt vetne a mentőkre, mert azt sugallná, hogy az elhunyt bajtársak nem kaptak megfelelő személyes védőfelszerelést. A sürgősségi szolgálatok egy nagy családot alkotnak. Együtt, egymás segítve, támogatva dolgozunk az emberek védelme, mentése érdekében. Egy az örömünk és egy a bánatunk. Egy a hivatásunk és egy a hitvallásunk, az élet védelme mindenek felett. Tisztelettel kérem Magyarország kormányát, hogy a soron következő kormányülésen hozzon határozatot és nyilvánítsa augusztus 8-át a Hősies Szolgálat nemzeti emléknapjává. Tegyék lehetővé, hogy az egészségügy, a rendvédelem és a tűzoltóság dolgozói egyszer emlékezhessenek meg a hősi halottaikról, azokról a nagyszerű emberekről, akik az életüket áldozták a hazájukért, a magyar emberek biztonságáért és egészségéért. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő úr. Államtitkár asszony kíván-e reagálni? Igen, köszönöm. Parancsoljon.
10: Tisztelt képviselő úr, azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben nem politikai oldalak állnak egymással szemben, hanem egyszerűen fejet kell hajtanunk azok előtt, akik mások életének a védelmében a saját életüket áldozták. Azok a tűzoltók, rendőrök, mentők és egészségügyi dolgozók, akikről ön ma este itt megemlékezett, hivatásuk teljesítése közben más emberekért vállalták a veszélyt. Mindannyiuk mögött ott állt a családjuk, akik számára ez a veszteség nem egy egyszerű dátum a naptárban, hanem egész életükben velük marad ez a veszteség. Különösen megrendítő a 2006. augusztus 8-ai tragédia, amelyben három fiatal tűzoltó vesztette az életét. Az ő emlékük, ahogyan valamennyi szolgálat közben elhunyt bajtársuk emléke is, méltó arra, hogy ezt megőrizzük. Ezért fontosnak tartom, hogy mindazokat a, tehát fontosnak tartom mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek azt szolgálják, hogy hősi halottaink emléke fennmaradjon, és hogy az áldozat, amelyet másokért hoztak, ne merüljön feledésbe. De azt gondolom, hogy talán az emlékezés mellett azzal is tartozunk nekik, hogy megbecsüljük azokat, akik ma végzik ezeket a szolgálatokat, akik ma mentőautóba ülnek, tűzhöz vonulnak, rendőri szolgálatba állnak, vagy egy kórházban küzdenek mások életéért. Képviselő úr, köszönöm, hogy a felszólalásával ma este emléket állított azoknak, akik a legnagyobb áldozatot hozták és életüket adták másokért. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük, államtitkár asszony! Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője. Miért így címmel? Megadom a szót, 5 percben parancsoljon.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, ha már államtitkár asszony volt olyan kedves, hogy a kormány képviseletében végigülte itt az ülést, ezért egy agrár témát, vagy több agrár témát is hoznék ide a ház elé zárásként, hiszen a miért így kérdés is annak szólt, hogy többek között a Mi Hazánk mozgalomnak a erőfeszítéseinek hála, és a saját személyes erőfeszítéseimnek köszönhetően is a Jéger rendszer 15 megyében leállt az országban. 4 megye gazdálkodói úgy ítélték meg, hogy ők nem szeretnék ezt a rendszert leállítani, ám kevés szó esik arról, hogy ez a közel 1000 talajgenerátor, aminek körülbelül az 1/4 volt automata, 3/4 pedig kézi vezérlésű, ezek a NAK üzemeltetése alatt álltak, ugyanis a NAK ezt közfeladatnak ítélte meg, és közfeladatként látta el ezt a szolgáltatást. Ám kevés szó esik arról, hogy mi van azokkal a talajgenerátorokkal, amik nem a NAK üzemeltetése alá tartoztak, hanem mondjuk hegyközségek, önkormányzatok, autóipari vállalatok, vagy akár napelem parkok üzemeltetik ezeket. És hát volt olyan teljesen abszurd helyzet is, amikor egymás mellett párhuzamosan üzemeltek ezek a jégkármentesítő berendezések, ami nem tudjuk, hogy van-e valamilyen összefüggésben azzal az asszállyal, ami mondhatjuk nyugodtan, hogy az évszázad asszállya, hiszen 2022-ben is ezt mondtuk, de az idei asszály jóval felülmúlta a 2022-es évben tapasztalhatót, de egy biztos, hogy az ellenkezőjét sem tudjuk állítani, éppen ezért én személyesen azt kértem agrárminiszter úrtól, hogy amíg nincsen teljes hatástanulmány végezve, addig le kell állítani ezeket a rendszereket, viszont a NAK állásfoglalása alapján, ugye ők a magánkézben lévő Jéger rendszereknek a működésére semmilyen befolyással nincsenek, ezért az lenne a tiszteletes kérésem, hogy az ő működésüket is valahogy szabályozni és sokkal jobban ellenőrizni lenne szükséges, így erre kérem államtitkár asszonyt, hogy ezt legyenek szívesek véghez vinni. És hát ha már Jéger, ha már asszály, akkor fontos megjegyezni, itt hallottam előttem felszóló képviselőtársaimtól az agrárium teljes összeomlásáról. Hát azt gondolom, hogy az idejében ez is beköszöntött, hiszen borzasztó állapotban az agrárium, és már nem csak az Alföldön sajnos, ami gyakorlatilag 20 éve a félsivatagok övezetébe tartozik, hanem én Palócország szívéből érkezve elmondhatom, hogy az északi középhegységben is hasonlóan tragikus állapotok vannak, hiszen az Atakama sivatagban több csapadék hullott alá, mint Nógrád vármegyében. Tudom, önök most már jobban örülnek, hogy megyében, de én azért még fogom használni ezt a kifejezést. A lényeg az, hogy Nógrád az egyik legcsapadékosabb megye volt, hiszen az északi középhegységben található. Mára viszont az egyik legszárazabb megye lett, és rengeteg gazdaság ment ennek tükrében tönkre, hiszen hogyha megnézzük a KSH adatait, akkor azt láthatjuk, hogy idén már csak 163 ezer agrárgazdaság üzemel, ami azért tragikus, mert az elmúlt 10 évben több mint 40%-kal esett vissza az agrárgazdaságok száma, viszont az elmúlt 3 évben ennek közel 20%-a ment tönkre, tehát jól láthatjuk, hogy itt is egy exponenciális folyamatról van szó. Sajnos nagy mértékben mennek tönkre ezek a családi gazdaságok, itt is leginkább a kis és közepes méretű gazdaságokról van szó. A területméretek nőnek a gazdaságoknál, a számuk viszont a gazdaságoknak erőteljesen csökken, és azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyfokú kormányzati beavatkozás szükséges, hiszen láthatjuk, hogy az Alföldről most már egy ilyen országon belüli gazdasági vagy agrár szilárd gazdasági migráció fedezhető fel, hiszen az alföldi gazdálkodók egy jelentős része, akik mondjuk állattenyésztéssel foglalkoztak, felszámolták az állományokat, akik mondjuk növénytermesztéssel foglalkoznak, azok a földjeiket most már eladósorba bocsájtották, és aki még nem szeretne ezek után sem felhagyni a gazdálkodással, ő egy másik életteret keres saját maga számára, és így a Dunántúlra költözik, hogy ott próbáljon meg majd biztonságosan gazdálkodni, de azt gondolom, hogy ennek az egész helyzetnek a felszámolása, megakadályozása lenne a legfontosabb, hiszen nem lehet egyetlen olyan szegletesen Magyarországnak és a Kárpát-medencének, ami az élet legelemi feltételét nem tudja biztosítani az ott élők számára. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon összetett és komplex problémával állunk szembe. Az agrárium, az élelmiszeripar, a vízgazdálkodás, ezek mind-mind stratégiai ágazatok, így az illetékes tárcákat arra tudjuk kérni, hogy sokan jobb komolysággal próbálnak ezekhez a témákhoz hozzáállni, és ezeket a problémákat megoldani, mert láthatjuk, hogy az elmúlt években sajnos milyen hanyatlásnak indultak ezek az ágazatok. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm, képviselő úr. Államtitkár asszony, kíván-e reagálni? Megadom a szót 5 perces időkeretben.
10: Köszönöm. Természetesen nem csak a kormánypárti napirend utáni felszólalásokra, hanem az önére is nagyon szívesen reagálok. A Jéger rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott aggályokat, azokat komolyan vesszük, az aszályra és a csapadékképződésre való aggályokat. Éppen ezért felkértük a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy tudományos alapon vizsgálja meg, hogy van-e bármilyen összefüggés a rendszer működése és a felvetett problémák között. Egyébként éppen aktuális a kérdése, ugyanis pont holnapi napon fogja a Jéger tanácsadó testület az alakuló ülését megtartani, és a hatástanulmány várhatóan október végéig elkészül. Ebben a kérdésben nem feltételezésekre szeretnénk a döntést alapozni, hanem tudományosan megalapozott tényekre, és amennyiben ez a vizsgálat azt igazolja, hogy a rendszer működése kedvezőtlen hatással van a csapadékviszonyokra, akkor mindenképpen megtesszük a szükséges intézkedéseket, ideértve természetesen adott esetben a magánkézben működő rendszereket illetően is. Addig viszont azt kérném, hogy várjuk meg ennek a tudományos vizsgálatnak az eredményét. A másik felvetett problémával kapcsolatban az Agrárminisztériumnál jelenleg is éppen a stratégia alkotása van folyamatban. Egyébként a korábbi kormány az elmúlt időszakban egyáltalán nem alkotott az agráriummal kapcsolatos stratégiát, úgyhogy ez egy, mondhatjuk úgy, hogy novumnak fog számítani. Ebben egyébként szintén kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a vízgazdálkodásnak, vízmegtartásnak, és egyébként az már többször elhangzott itt az országgyűlés épületén belül is, hogy az élőkörnyezet minisztériumával, illetve a vidékfejlesztési minisztériummal is ebben a témakörben maximálisan együttműködünk, úgyhogy rövidesen megismerhetik ezt a stratégiát. Mindent megteszünk ennek érdekében. Célunk, hogy a vidéki embereket megtartsuk ott, ahol jelenleg élnek. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés. Tájékoztatom önöket, hogy az országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm a kitartó munkájukat, az ülést bezárom.